0: A között eltelt idő rövidsége ezt nem tette lehetővé, fogalmaztak a polisz.hu-n. A Tisza a magyarországi szakaszának legmélyebb pontján most is majdnem 22 méter a vízoszlop magassága. A Tisza teljes magyarországi szakaszának legmélyebb pontján a mostani extrém alacsony vízállásnál is 21,7 méter a vízoszlop magassága, írta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága honlapján. Azt írták, a Tisza legmélyebb pontja a Török-Szent Miklóshoz tartozó Óballa mellett alakult ki, ahol a mederfenék a Balti-tenger szintjétől mért magassága 54,1 méter.
1: Az időjárásról.
0: Keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-27-es tanévben 18. tanévét kezdte meg a Szépkorúak Akadémiája. Ennek részleteiről beszélgetünk a következő percekben professzor dr. Kovács Helgát, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesét köszöntöm műsorunkban, stúdiónkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mielőtt itt az őszi szemeszterről részletesen szólnánk, hadd kérjem meg, hogy a legfontosabb tudnivalókat ossza meg hallgatóinkkal. Bizonyára sokan már ismerik a Szépkorúak Akadémiáját, de hogyha visszatekinthetünk erre a 18 évre, akkor mik azok a legfontosabbak, amelyeket megemlítene itt beszélgetésünk elején?
2: Nos, ez egy olyan nagyon szép hagyománnyá alakult rendezvény, amelyet mi is, és az egyetem is, nagyon a kollégák is nagyon kedvelnek. Joggal mondhatom, hogy a kollégák sorban állnak azért, hogy az előadásokat tarthassák, és bekerülhessenek egy-egy tanévnek, fél évnek a programjába. Ezt az eseményt, illetve ezt a rendezvénysorozatot a Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvánnyal együttműködésben szervezzük egyébként. A helyszínt és az előadásokat az egyetem biztosítja, de maguk a résztvevők is az alapítványon keresztül gyakorlatilag a szervezésben, a beiratkozásban, a regisztrációban részt vesznek. Már önmagában ez is egy élmény, én úgy gondolom, hogy a nyugdíjas korosztálynak.
1: Akkor itt a folytatásban szóljunk is arról, hogy kiket igyekeznek megszólítani, bár itt a cím is természetesen sokat elárul, illetve a technikai feltételekről, hogy így a tanév folyamán esetleg be lehet-e kapcsolódni, hiszen szeptember 11-én már ugye megkezdődött a tanév, az első előadásról is szólunk hamarosan.
2: Igen. A tanév az elindult, kifejezetten a nyugdíjas korosztály célozza a rendezvény. Azt szerettük volna, illetve azt szeretnénk most is, hogy ezeken az előadásokon a hétköznapi nyelvre átfordítva olyan egyedi, különleges kutatási területekről, akár a mindennapi életüket érintő társadalomtudományi dolgokról halljanak, úgy, hogy ők is megértik, úgy, hogy tudják értelmezni a saját életükben, le tudják fordítani a saját mindennapjaikra, és aztán utána az érdeklődés és talán átfordul abból, hogy egy kicsit nyitottabbak lesznek a világra, és akár beleássák magukat egy-egy témakörbe, vagy akár a későbbiekben tervezünk indítani társadalmi innovációs fórumot, akkor ezeken esetleg részt vehetnek, beszélgethetnek szakemberekkel, professzorokkal, kutatókkal, egyes kutatási területeken. A csatlakozás teljesen szabadon bármikor történhet. A regisztráció az első alkalommal nyilván megtörtént, de a csatlakozás során ugyanúgy kitölthető ez a lap. Ha valaki a második, harmadik héten eszébe jut, illetve eljut hozzá, mondjuk ez a hírvi eszébe jut, hogy szeretne csatlakozni, vagy csak meglát egy-két olyan előadást, ami érdekli, akkor bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan keresse meg a rendezvényt. Péntekenként délben kezdődik bent az egyetemvárosban, és biztos vagyok benne, hogy helyet fog találni a nézősorokban. Maguk az előadások egyébként az A1-es épület 32-es előadójában vannak, ez is már a tradíció része egyébként, nagyon szeretjük azt az előadót, nagyon jó a technikája, a kihangosítása, úgyhogy nem szokott probléma lenni akkor sem, hogyha esetleg egy kifejezetten idős ember ül be, akinek már mondjuk akár a hallása vagy a látása nem tökéletes, nem szokott panaszt lenni arra, hogy az előadás érthető és látható. Ezeket az előadásokat úgy kell elképzelni, hogy maguk az előadók is tisztában vannak vele, hogy bármilyen végzettséggel, vagy akár végzettség nélkül ülnek ott a nézőközönség, illetve a hallgatók. Mondok néhány példát. Például az én előadásom az Fából aranyat címmel került be, amely alapvetően egy rendkívül komoly kohászati metallurgiát érintő energetikai kutatás. Ennek ellenére pörköltfőzésről beszélgettünk, és különböző ékszerkészítésekről, mire használjuk a fémeket a konyhában, az edények milyen fémekből vannak, tehát nem feltétlenül azokat a tudományos eredményeket közöljük velük, amelyek a kutatásnál mondjuk egy cikkbe belekerülnek, vagy egy disszertációba, hanem a saját életükre lefordítva próbáljuk. De mondok még más előadást is, vannak az Z-generáció online fogyasztási szokásai, vagy az amerikai függetlenség 250 éve, tehát nem csak műszaki tudományok jelennek itt meg, hanem egy abszolút salátaszerűen összevegyített érdekességekkel, egy-egy érdekességgel megfűszerezett előadássorozatról van szó, úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy nem kell hozzá elő képzettség, nagyon jó beszélgetések szoktak elindulni, és úgy is van megtervezve maga a program, hogy minden héten az előadás után van egy 15-30 perc arra, hogy szabadon beszélgessünk ott az előadóban.
1: Ugye pénteken délben kezdődnek az előadások, már néhány előadás címet meg is említett rektorhelyettes asszony, így arra kérném, hogyha még szemezgethetünk egy picit az őszi fél évnek az előadásaiból, a kínálatából.
2: Szívesen mondok még egyéb példákat, de akkor kicsit vegyítem szintén, ugye a műszaki területről, vagy a műszaki területeket érintően szó lesz például a városi bányászatról, hogy a számunkra hulladékként megjelenő elektronikai hulladékok azok pontosan milyen értéket képeznek például a piacon, hogy miért fontos az, hogy egy passzolt visszatesó kezdeményezésnél egy elhasznált mobiltelefont visszaszolgáltassunk, és ne a fiókban pihenjen. De lesz még ezen kívül a víz, mint konfliktusok és megoldások forrása, vagy akár mondjuk egy compliance, egy munkatárs, hogy eszik-e vagy isszák, miről szól a compliance tevékenység, hogyha valamilyen panasz van, vagy panasz kivizsgálással kapcsolatos, akkor hogyan történik ez, milyen elvek alapján, akár mondjuk az ő példáik lefordítva, miben tudnak előrelépni, hogyha ilyen gondjuk, problémájuk van. Tényleg nagyon széles a paletta, most néhányat így megemlítettem ebből a fél évből. Vannak azért átfedések, nagyon sokan visszatérő vendégeink. Most az első előadásnál az első kérdés az volt, hogy ki az, aki 10 plusz alkalommal van itt, és volt, aki 17-nél tette fel a kezét. Tehát azért 17 évadot végigülni az önmagában egy fantasztikus eredmény, és igyekszünk mindenfél évben újakat hozni, de nagyon nehéz eltalálni, hogy mit szeretnének, ugyanis nagyon sokszor kapjuk azt a kérdéskört, hogy miért nincs ugyanaz az előadás, hogy volt itt egy űrkutatás, olyan érdekes volt, még hallgatnák, még folytatnák, de ugyanakkor meg nyilván a változatosságot szeretnénk benne tartani.
1: Gondolom, hogy azért az aktualitásra is figyelnek, például egy természettudományos dologban is azért, illetve nagyon sok területen a folyamatos fejlődést is nyomon követik bizonyára, hogy a mindennapi oktatásban is.
2: Igen, általában azok a dolgok, amik miatt aggódnak, az energiaválság, a nyersanyag hiány, az üzemanyagárak, ezek mindig megjelennek az adott időszakban, mindig az aktuális gazdasági és egyéb problémák, de mindig a megoldás részéről próbáljuk meg megfogni a dolgot, tehát hogy milyen megoldásokon dolgozunk annak érdekében, mi lesz a jövőben, picit a megnyugtató oldala, hogy vannak alternatívák a problémákra, vannak megoldási kezdeményezések azokra az adott problémákra. A másik pedig a mentális egészség. Mindig igyekszünk olyan előadásokat is belefoglalni, amelyekkel egy kicsit a lelküket tudjuk úgymond ápolni, vagy segítünk abban, hogy vagy lelkileg, vagy fizikailag van, hogy megtornáztatjuk őket ott az előadóban, de hogy vagy lelki, vagy fizikai egészségüket tudjuk ápolni, vagy segítsünk abban, hogy ők tudják maguknak kicsit szakszerűbben ápolni, akár otthoni gyakorlatokkal.
1: Vagy ha még folytatjuk esetleg a sort, ugye itt például a mozgásszervi betegségek megelőzéséről és kezeléséről is terveznek ugye a későbbiekben előadást, és ez úgy gondolom, hogy egy olyan téma, ami nem csak az időskorúakat, hanem mindannyiunkat érinthet.
2: Ez így van, és nem is merem kijelenteni, hogy csak rendkívül úgymond az idősebb nyugdíjas korosztályt láttam az előadóban. Azért láthatóak, hogy fiatalabbak is megjelennek ezeken az előadásokon, nem is vagyok benne biztos, hogy éppen mondjuk nyugdíjasok már, vagy csak mondjuk nyugdíj előtt állók. Úgyhogy igazából akinek érdeklődése van az előadások iránt, mi nem zárunk ki senkit, de az elsődleges célcsoportunk és az elsődleges csoport, akinek szeretnénk segíteni ezekkel az előadásokkal, azok a nyugdíjas korosztályhoz tartoznak.
1: Ugye szeptember 11-én a bevezető előadást, az első előadást ön tartotta, hogyha csak néhány olyan legfontosabb elemet kiemelne mindebből, amelyeket a beszélgetéseket megelőzően ugye szakmailag is megosztotta résztvevőkkel.
2: Igen, én alapvetően egy olyan kutatáson dolgozom, és ebből volt, erről szólt az előadásom is, amelyben a világunknak a kritikus elemek, nyersanyag problémáját próbáljuk megoldani, tehát olyan értékes fémeket alternatív helyekről próbálunk megszerezni, például aranyat vagy ritka földfémeket, amely nem a hagyományos bányászati technológiákat érinti, és nem kellene mondjuk külföldről vásárolni, akár az országunknak vagy Európának, és ennek egy alternatívája, hogy speciális területeken nőtt fákat égetek, és a hamujából nyerem vissza az értékes fémeket, úgyhogy itt került képbe a pörkölt főzés, hogy hogyan tudom dúsítani, hogy hogyan tudjuk ugye a vizet elfőzni. Én nem a vizet főzöm el, hanem a fölösleges anyagot próbálom meg, tehát dúsítani azokat a fémeket, amelyekre az iparnak szüksége lehet. Nagyon speciálisan hangzik, az előadáson valóban az egyedi és különleges kutatások kategóriájába tartozik a Miskolci Egyetemen.
1: Hogy írná le egy-egy ilyen alkalomnak a hangulatát?
2: Szerintem a hangulat nagyon függ az előadótól, és szerencsére 18 év alatt nagyon jól ráéreztek az előadók, az oktatók, kutatók arra, hogy hogyan kell egy ilyen közeggel kapcsolatot teremteni, úgyhogy nagyon sokat nevettünk, sok videóval, érdekes képpel, és sok olyan apró életüket érintő dolognak a megemlítésével, amin látszik, hogy megmosolyogtatja őket, elgondolkoznak rajta, és talán összeköti őket azzal az adott tudományos területtel, aminek köszönhetően sokkal nyitottabbak arra, hogy megértsék, vagy meg akarják érteni azt, amit éppen az előadó át szeretne adni. Én úgy gondolom, hogy a jó hangulat a kulcsa náluk alapvetően. Nálam elég hosszú volt a beszélgetés múlt héten, tehát viszonylag egy rövidebb előadást tartottam, és nagyon hosszú volt utána a beszélgetés, és nagyon nehezen köszöntünk el, még az idő után is lejöttek, és miközben pakoltam, még ott lent is beszélgettünk. Nagyon nyitottak ők ezekre az előadásokra, és én úgy gondolom, hogy nem csak ők hálásak azért, hogy időt töltünk azzal, hogy úgymond tájékoztatjuk őket, és próbáljuk őket a modern kutatási dolgokból, illetve ilyen társadalomtudományi területen edukálni, hanem mi is hálásak vagyunk azért, hogy ott vannak, és figyelemmel kísérik, és látjuk a szemeiket, hogy őket is érdekli az, amit csinálunk, hiába választ el mondjuk például az én esetemben több évtized minket, de hogy érdekli őket az, amivel foglalkozom.
1: És itt az érdeklődési kör, illetve akik részt vesznek ezen a programon, talán más motiválhatja őket, mint egy fiatalt, aki ugye többnyire azért tanul, hogy azon a szakterületen szeretne elhelyezkedni. Most ugye olyan felnőttekről, olyan idősekről beszélünk, akik több évtizedet valamilyen területen, vagy akár területeken már ledolgoztak, és itt ugye nagyon széles körű ismeretekre tehetnek szert. Mi motiválja őket, hogyha esetleg a beszélgetések folyamán az elmúlt években erre is kitértek, akkor mi az, ami megemlíthető?
2: Én úgy gondolom, hogy az a sok évtizedes tapasztalat, ami mögöttük van, az pont, hogy azt indokolja, hogy igenis érdekli őket az, hogy mi történik a világban, érdekli őket az, hogy mi lesz a jövőben. Biztos vagyok benne, hogy mindegyiküknek családja, akár unokái vannak. Szeretnék tudni, hogy merre alakul ez a világ, és hogy hol fognak felnőni az unokák, vagy a dédunokák akár, vagy sok esetben azt is érzem, hogy mi az, amiben jobbá, szebbé tudják tenni a saját és családjuk életét. Például mondjuk az ilyen mozgásszervi edukálás, vagy továbbképzés, vagy tanítás, tanulás kapcsán. Olyan szemléletet is látok megjelenni, hogy szeretné megérteni a világ változásait, szeretné azt látni, hogy nem csak a körülötte, ugye ők, volt olyan idős, akinél azt láttam, hogy viszonylag kevesebbet mozdul már ki. Viszonylag kevesebb programja van, és ő maga úgy érzi, hogy elkezd egy picit bezárulni körülötte a világ. És ez egy rendkívül tiszteletre méltó dolog, hogy ő ezt felismeri, és saját magának igyekszik kinyitni a körülötte lévő világot, és azt érezni, hogy igenis ő még része, mert részei mindannyian részei a világunknak és a világ változásainak. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok mindenkire, aki ott ült és nyitott volt arra, hogy új információkat fogadjon be a világ változásairól.
1: És a személyes kapcsolatok ápolására, új emberekkel való megismerkedésre is egy jó lehetőség, ilyen jellegű hozadékáról is beszélhetünk.
2: Igen, most pénteken volt egy nagyon érdekes jelenség, a harmadik sorban két, hogy egymás mellé ült, és kiderült, hogy az egyik a másikhoz járt fodrászhoz 30-40 évvel ezelőtt, és aztán nem is ismerték először fel egymást, először csak, hogy mit dolgoztál, hol, és aztán fodrász, igen, és hol voltál fodrász, hát, hogy itt tényleg, hát én szerintem hozzád jártam. Jó, nem, neked van két kisfiad, tehát, hogy gyakorlatilag nagyon, ez még az előadás előtt zajlott le, nagyon különleges találkozások is helyet kapnak, én úgy gondolom, ilyenkor a padsorokban. Biztos vagyok benne, hogy ismerkednek is, tehát ők azért úgy egymással beszélgetnek, és azért szeretném megemlíteni, hogy ez a Szépkorúak Akadémiájának a pozitív fogadtatása kapcsán az egyetem más nyugdíjasokat érintő tevékenységekkel is tervez foglalkozni a következő években. Ugye ez a terület hozzám tartozik, mint rektorhelyetteshez. Nagyon sok ötletem van, hogy hogyan tudnánk még közelebb hozni akár az egyetemet, vagy az egyetemi közösséget a régió nyugdíjas korosztályához.
1: Ezek mennyire tervek, vagy esetleg már van-e olyan konkrétum, amelyet hallgatóinkkal is megosztanak?
2: Tervezési fázisban vannak, az biztos, hogy megalapítottuk, illetve létrehoztuk az Miskolci Egyetemen belül a Miskolci Egyetemi Junior Akadémia kezdeményezést, amely minden olyan programot és szervezési feladatot foglal magában, ami a fiatalabb korosztályú óvodások, általános iskolásoknak a programjai, és ennek a példájára most évvégén létrehozzuk a Senior Akadémiát. Nyilván a Szépkorok Akadémiája ennek az égiszén belül fog működni, és nekem olyan talán két ötletet tudok felhozni, amely már azért egy viszonylag a tervezésnek a vége felé jár. Az egyik, hogy nagyon szeretnénk idősek otthonával együttműködési szerződésekben rögzítve olyan programokat ajánlani számukra, amikor például mondjuk külföldi hallgatóknak a kulturális, zenés, énekes előadásait tudjuk vinni, amely egyébként az egyetemen van, csak azok számára, akik nem tehetik meg, hogy az egyetemre eljönnek egy-egy ilyen kulturális eseményre, azok számára mondjuk házhoz vinni ezeket a programokat, vagy ami még számomra egy nagyon úgy gondolom, hogy működőképes és kecsegtető lehetőség, hogy egy társadalmi innovációs fórum kifejezetten az idősebb korosztály számára, ahol akár mondjuk egy ötletet, egy új meglátást, egy új szemléletet tud behozni egy nyugdíjas, akár volt kollega is, vagy nem kollega, és egy közvetlen kapcsolatot tudunk esetleg létrehozni egy professzorral, egy kutatási területvezetővel, egy kutatóval, akihez kötődik az az alapötlet, az a beszélgetés. Lehet, hogy csak egy beszélgetés lesz belőle, de önmagában az, hogy a beszélgetés létrejön, és egy nyugdíjas, idős ember az egyetemre jön, és beszélget az életéről és az ötleteiről, én úgy gondolom, hogy ez önmagában egy olyan társadalmi felelősségvállalás, amely az egyetemen a következő időszakban meg fog jelenni.
1: Professzor dr. Kovács Helgának, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesének köszönöm szépen, hogy ezeket a tudnivalókat, ezeket a gondolatokat megosztotta velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és azt is, hogy remélem, hogy sok olyan leendő Szépkorok Akadémiai hallgatóhoz eljutottunk, akiket a következő hetekben a Pacsorokban köszönhetünk.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, Gyorgopulosz Beatrix miskolci dietetikust köszöntöm műsorunkban, aki több idős otthonban segíti évtizedek óta az élelmezés vezetők munkáját. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm Beatrix.
2: Én is jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm minden hallgatót.
1: A következő percekben az időskori táplálkozásról fogunk beszélgetni, így arra kérném, hogy az időskori táplálkozás alapjairól szóljon most nekünk.
2: Ugye az idősek táplálkozása az egyrészt az életkornál, illetve élethelyzetünknél fogva is ugye egy speciális helyzetet jelent, hiszen idősebb korban már egyrészt több egészségügyi probléma is okozhat változtatási igényt az életmódban, illetve az étkezési szokásokban is, de ha most azt az ideális állapotot vesszük, hogy tulajdonképpen egy idős emberről van szó, akinek különösebb egészségügyi problémája, mármint olyan, ami mondjuk esetleg diétát vagy megváltozott étkezési rendet igényelne, nincsen, akkor ugye azt tudjuk mondani, hogy az időskori táplálkozásra ugyanúgy az egészséges táplálkozás fő vonalai érvényesek. Tehát tulajdonképpen semmiféle olyan étel vagy élelmiszer nincsen, amit tiltunk, csak azt mondjuk, hogy az egyiket gyakrabban, a másikat pedig esetleg csak ritkán és alkalomszerűen lenne szabad fogyasztani. Ugye időskorban annyi változás azért mindenféleképpen van, hogy már az emésztés folyamata az életkorból adódóan, és mondjuk nem egy betegség miatt ugye romlik. Tehát elsődlegesen azt szoktuk mondani, hogy az élelmiszerek, ételek kiválasztásánál figyeljünk arra, hogy lehetőség szerint könnyen emészthetőek legyenek. Ez azt jelenti, és itt csak egy alapvető dolog, hogy például egy zöldségféle, ami meg van főzve, hőkezelésnek van kitéve, az mindig sokkal könnyebben emészthető, mint egy nyers zöldségféle. Vagy például egy zöldségféle megfőzve, és mondjuk fölaprítva, akár leturmixolva például egy krémlevesnél, sokkal könnyebben emészthető, hiszen a rostokat fölaprítottuk benne, viszont ugyanúgy benne vannak, tehát egészséges étel vagy élelmiszer szempontjából ugyanúgy megfelelnek a kritériumoknak. Tehát egyrészt figyelnünk kell a kiválasztásra, másrészt pedig az elkészítés technikájára, tehát az úgynevezett ételkészítési technológiára. Ugye az időseknél azt szoktuk mondani, hogy nagyon gyakran már a mennyiség is picit kevesebb, mint egyébként egy átlag felnőtt embernél megszokott, tehát nekik különösen lényeges, hogy inkább többször is kis mennyiségeket fogyasszanak, mert az emésztésük szempontjából és a tehetségérzet szempontjából is ez egy szerintem egy jobban kivitelezhető állapot. Nekik is javasoljuk azt, hogy például a kenyérfélék, péksütemények közül lehetőség szerint a teljes kiöllésűt válasszák, hiszen az abban lévő növényi rostok és a benne lévő ásványanyagok és vitaminok azért az ő szervezetük számára is nagyon fontosak. És ez a benne lévő rost, ez segíti a bélrendszer egészségének a megőrzését, és segít például abban, hogy ne alakuljon ki székrekedés, ami az időskornak szintén egy jellemző problémája, és hát ugye ez mondjuk egy teljes kiörlésű kenyérfélék fogyasztásával, ez a rostbevitel azért elég jól segíthető és hozzájárul. Ugye emellett különböző gabonafélék, amik könnyen emészthetőek, könnyen felszívódó szénhidrátot tartalmaznak, ilyen például a rizs, a tésztafélék, ezt általában szeretik is az idősek, illetve a zöldségfélék közül ide soroljuk a burgonyát, édesburgonyát, ami szintén szerintem kedvelt alapanyag az időskorban, illetve picit talán nem annyira elterjed, de most már azért sokan használják, például a bulgurt, ami a durumbúzából készült, ennek egy sokkal jobban fölaprított formája, szintén a durumbúzából készült kuszkusz, vagy egy régi ősi gabonafélénk, például a hajdina, ezek szintén nagyon jó beilleszthetők az idős ember táplálkozásában. Na most a másik nagyon lényeges náluk, ugye az a teljes értékű fehérje biztosítása, mert hogy fehérjére egyébként nekik pontosan ugyanúgy szükségük van. Itt három fő élelmiszercsoportot emelnék ki, a húsok, húskészítmények, a tejtermékek és a tojás. Tehát ez a három, ami teljes értékű fehérjét tartalmaz. Itt ugye a húsoknál lehetőség szerint időskorban, de ugyanúgy, mint egy egészséges táplálkozásnál inkább részesítsük előnybe a kevésbé zsíros, tehát inkább a zsírszegényebb húsrészeket, és itt nem csak feltétlenül a baromfira gondolok, tehát a sertéshúsnak is van olyan része, akár a karaj vagy a sertéscomb, ami szintén beilleszthető és megfelel ennek a kritériumnak, illetve hogyha az idősek közül sokan sajnos nem szeretik a tapasztalatok alapján, de a halételek egyébként azok, amik még nagyon jó lenne, hogyha picit többet fogyasztanának az idős emberek, mert hogy ez egyébként egy nagyon könnyen emészthető és egy nagyon jó fehérje tartalommal bíró húsféle. Ugye az húsok elkészítésénél is inkább azt mondjuk, hogy lehetőség szerint pároljuk, vagy mondjuk grillezzük ezeket a húsokat, és az elkészítés során ne tegyünk hozzá túl sok plusz zsiradékot. Értelemszerűen akár egy pörkölt elkészítésénél, vagy egy párolt csirkemellnél kell alá zsíradék, de ott mi tudjuk szabályozni, hogy mennyit adunk hozzá. A tejtermékek az viszont úgy tapasztalom, hogy az időskorúak számára egy nagyon kedvelt élelmiszercsoport, és itt akár a különböző sajtokra, túróra gondolok, aminek nagyon értékes a fehérje tartalma, és ami nagyon nagy pozitívum, hogy ez nagyon sok kálciumot is tartalmaz. És ugye időskorban a kálcium bevitel az egy nagyon fontos dolog, és ezt például a tejtermékekkel nagyon jól tudjuk biztosítani. Egyrészt azért, mert sok is a kálcium tartalom ezekben az élelmiszerekben, másrészt a benne lévő tejfehérje, ez az úgynevezett laktóz, ez segíti ennek a kálciumnak a felszívódását. Tehát az idős embereknél tulajdonképpen egyfajta javaslat, hogy valamilyen tejterméket minden nap, ha van rá lehetőség, akkor fogyasszanak. Ez akár lehet úgy is, hogy mondjuk ha reggelire mondjuk egy pirítós kenyérre ráteszünk egy szelet sajtot, vagy mondjuk csinálunk egy sajtos meleg szendvicset, vagy mondjuk ha készít esetleg egy kis, mondjuk egy tojásrántott, tehát annak a tetejére is lehet szórni egy pici reszelt sajtot, tehát hogy a tejtermék bevitel az időskorban szerintem egy nagyon fontos dolog, de ezzel könnyű helyzetben is vagyunk, mert általában szeretik. A túró szintén egy nagyon jó alapanyag, akár valamilyen túrókrémnek elkészítve, hiszen ennek a tárházat tényleg végtelen, mert lehet akár egy sima tejfölös túró, lehet egy körözölt, lehet egy kapros túrókrém, lehet egy metélő hagymás túrókrém, lehet olyan, hogy egy pritamin paprikás, tehát a pritamin paprikát lereszeljük, összekeverjük ezzel a túróval, tehát hogy ez nagyon sokféleképpen elkészíthető, és beilleszthető az ő étrendjükbe. És ugye a harmadik teljes értékű fehérjét tartalmazó élelmiszercsoport az a tojás, ami szintén nagyon változatosan elkészíthető, akár egy hagyományos tojásrántott a tükörtojás formájában, de tojáskrémet is csinálhatunk belőle, amit szintén sokféleképpen tudunk ízesíteni. Illetve a tojás felhasználása az nem csak mint önálló étel szerepel, hanem ugye az különböző ételtípusokba is használjuk, például mondjuk itt gondolok egy vagdaltra, amiben szintén egy fasírozottba szintén belekerül a tojás, vagy akár egy igazi tipikus tavaszi étel, ugye a tojásos nokedli fejes salátával, ugye ott is azért a tojás, mint fő fehérje forrás megjelenik. És hát ugye a harmadik nagy csoport az a zsiradékok, aminek azért a kiválasztása időskorban különösen fontos, mert hogy nem ugyanolyan a különböző zsiradékoknak az emészthetősége. Tehát az állati eredetű zsiradékok, gondolok itt a sertészsírra, libazsírra, kacsazsírra, tepertőre, ezek mindig nehezebben emészthetőek, mint a növényi zsiradékok. Természetesen nem jelenti azt, hogyha mondjuk az idős ember szereti mondjuk a libazsíros kenyeret, és ő reggelire mondjuk egy libazsírral megkent pirítóst eszik, akkor azt szoktuk mondani, hogy lehetőleg minél vékonyabban kenje meg ezzel a libazsírral, és mondjuk fogyasszon el hozzá egy kefírt, vagy egy joghurtot, tehát hogy valami teljes értékű fehérje is kerüljön ebbe a reggelibe, és akkor tulajdonképpen így azért beilleszthető az étrendjükbe. Egyébként elsődlegesen a növényi zsiradékokat javasoljuk, illetve most már szerintem jól hozzáférhetőek a különböző hidegen sajtolt olajok, amiknek nagyon értékes a zsírsav tartalmuk, amit akár egy salátára, egy kifőtt tésztára is, gondolok itt például egy olívaolajra, vagy egy tökmagolajra, ezt nyugodtan rá lehet tenni, és ezzel nagyon sok olyan zsírsavat tudunk bevinni az idős ember szervezetébe is, amit a saját szervezete egyébként nem tud előállítani, tehát ezt mindenféleképpen külső forrásból kell biztosítani. Ide tartoznak egyébként még a különböző olajos magvaknak is a zsírtartalma, és általában ezt is szeretik egyébként az idősek, tehát itt gondolok például a dióra, ami egy nagyon klasszikus, régi alapanyag, akár egy diós tészta formája, formájában, vagy akár csak apróra összevágva, és mondjuk egy salátára rászórva, de a diót ezt egyébként önmagában is szívesen rákcsálják az idősek, és hát ugye ez szintén egy nagyon értékes zsírsavat tartalmaz. Ugye az időskorban a másik nagyon lényeges dolog, hogy a zöldség és a gyümölcs fogyasztást azt biztosítsuk számukra. Ugye erre célszerű odafigyelni, hogy ez lehetőleg valamilyen szezonális zöldség vagy gyümölcs legyen, és hát ugye az elkészítésnél, mint az elején is említettem, hogy ami már valamilyen hőhatásnak van kitéve, az ugye mindig sokkal könnyebben emészthető, tehát egy párolt zöldség könnyebben lesz emészhető, mint egy nyers saláta. Értelemszerűen, hogyha megfőzzük ezeket a zöldségféléket, akkor ugye bizonyos vitamintartalom azért az csökken, de azért ki lehet ezt úgy szépen egyensúlyozni, hogy nyers zöldség is kerüljön a tányérra, de az emészthetőség szempontjából több legyen benne a párolt zöldség, de akár például egy paradicsom, ami egy magas víztartalmú zöldségféle, vagy egy uborka, vagy egy lereszelt retek, fekete retek, azért ebből ha kis mennyiségeket is, de azért célszerű nyersen is beilleszteni az étrendjükbe, és hát a gyümölcsök azok, amiket szerintem idősebb korban feltétlenül preferálnunk kell. Itt is gondolok persze a szezonalitásra, hiszen nyáron azért sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, és hát a téli időszakban az alma, mint egy örök klasszikus azért az ott van, azt általában szeretik is az idősek, de azért nem zárkózunk el mondjuk a déli gyümölcsektől sem, például az a változatosság kedvéért azért mondjuk téli időszakban nyugodtan egy banánt, narancsot, kivit, mandarint azért kínálhatunk az időseknek.
1: És ugye a szervezet érzi, hogy mire van szüksége, és természetesen az évtizedek alatt is azért olyan kedvencek is előjönnek mindenkinél, amihez szívesebben nyúl, viszont az újdonságra is azért bizonyára sokan nyitottak. Ilyen tekintetben milyen tapasztalatai vannak esetleg?
2: Természetesen vannak ugye örök klasszikusok, amit nagyon szeretnek az idősek, és ezzel nincs is semmi baj, és azt gondolom, hogy az időskori étkeztetésnek, vagy az időskori táplálkozásnak nem az a fő feladata, hogy mostán innentől kezdve a legmodernebb és legújabb élelmiszertípusokkal, illetve ételekkel ismertessük meg az időseket. Egyébként én azt tapasztalom, hogy nyitottak rá, tehát hogy szívesen megkóstolják. Az, hogy ez milyen sikert arat, az mindig utólag dől el egyébként, de például mondjuk a berentei idős otthonban például ott megkóstolták az idősek egy húsgombóc leves kapcsán, amiben nem rizs került, hanem hajdina, tehát egy ilyen hajdinával készített húsgombócot, és nagyon ízlett nekik, pedig nagyon sokan még nem is kóstolták a hajdinát. Tehát, hogy egyébként szerintem megvan bennük ez a fajta affinitás, vagy úgy szívesen megkóstolják ezeket a dolgokat, vagy nem zárkóznak el például mondjuk a gyümölcs salátáktól sem, nem zárkóznak el azoktól a süteményektől sem, amit mi inkább így az egészséges táplálkozásnál ugye jobban preferálunk, a gyümölcsös vagy a tejtermék alapú különböző süteményektől, és egyébként ezeket is szívesen fogyasztják. Vagy szívesen eszik például a rakott ételeket is, ami azt mondom, hogy az ő életkoruknak megfelelően egyébként egy nagyon ideális ételtípus, hiszen tartalmaz zöldségfélét, van benne rizs, és van benne teljes értékű fehérje is mondjuk a hús formájában, és könnyen is emészthető, tehát a rakott ételeket azért általában szeretik. A leginkább talán a hal az, ami egy eléggé megosztó dolog, valaki vagy szereti, vagy nem szereti, aki nem szereti, az nem is akarja már utána megkóstolni, mert valamikor valaha egyszer megkóstolta és nem ízlett neki, tehát hogy az inkább nem, de azt mondom, hogy egyébként általában szívesen kóstolnak új ízeket. Szokott is egyébként lenni ilyen idős otthonokban, hogy az idősek hetének egyfajta rendezvénye mondjuk, amikor egy picit más típusú, kiskóstoló jellegű ételbemutató van, és egyébként nagyon jó a fogadtatása.
1: Természetesen minden életkorban fontos, de idősek esetében a vitaminok és ásványi anyagok szerepéről, hogyha szólunk még, hogy a mindennapokban, akár az egészség megőrzésében, vagy javításában milyen szerepe van itt a étkezésnek.
2: Igen, ugye, hogyha megfelelően változatosan elég sok féle típusú alapanyagból állítjuk össze az étrendet, akkor azért vitaminhiány vagy ásványi anyag hiány kialakul alakulása azért az nagyon, nagyon ritka. Tehát értelemszerűen lehet egy idős embernek már olyan típusú alapbetegsége, amikor valamelyik vitamint vagy ásványanyagot mondjuk külön kell pótolni. Tehát gondolok itt például mondjuk egy csontritkulásra, ahol ugye nagyon sokszor például a kálciumot, azt azért még külön tabletta formájában is kell pótolni, de hogyha elég sokféle típusú alapanyagot és változatosan készítjük el, akkor Magyarországon a vitamin hiány azért egy nagyon-nagyon ritka. Ha elegendő nyers és főtt zöldségfélét, napi szinten gyümölcsöt fogyasztunk, megpróbáljuk a péksüteményekből mondjuk a teljes kiörlésűeket választani, azért rendszeresen fogyasztunk olajos magvakat, megfelelő a fehérje ellátottságunk, akkor azért ez nagyon ritkán alakul ki. Ami az időskorban viszont sokkal inkább jellemző, az a folyadékhiány és a folyadékbevitel, amit ugye nem győzünk mindig hangsúlyozni, hogy a hőháztartásuk mondjuk egy idősebb embernek azért már sokkal labilisabb, sokkal hamarabb kiszáradnak, sokkal érzékenyebben reagál a szervezetük arra, hogyha nem isznak elegendő folyadékot. És itt ugye sajnos nagyon sokszor azért őket ezügyben kicsit noszogatni is kell, hogy figyeljenek oda, és ez talán úgy a legjobban megoldható, hogyha valamilyen palackba oda a szemük ügyébe teszünk folyadékot, ami lehetőség szerint víz legyen. És ugye idézőjelben feladatként kiadjuk, hogy na akkor ezt a palackot délig meg kell inni. És akkor ugye folyamatosan kortyolgatják, iszogatják, és akkor úgy azért erre oda lehet figyelni. Tehát tényleg nagyon fontos, hogy az idős emberekre odafigyeljünk, és nem szívesen mozdulnak ki, nem biztos, hogy odafigyelnek erre, tehát hogy mindenképpen a folyadékbevitel az egy nagyon fontos dolog náluk, és a víz lenne az ideális, de hogyha most ő ezt teával szeretné pótolni, akár egy gyümölcs teával, vagy hogyha leves teszik minden áldott nap, akkor azért az is hozzájárul a megfelelő folyadékbevitelhez. Tehát ugye az idős korban ugye amellett, hogy igyekszünk a táplálkozást úgy összeállítani, illetve az étrendet úgy összeállítani, hogy az valóban minden tartalmazon. Ugye nagyon fontos idős korban még emellett, hogy a mozgásra serkentsük őket, ami ugye lehet akár egy gyógytorna, vagy lehet pusztán az, hogy minden nap rendszeresen sétál. Ugye a séta az egy mindenhol megvalósítható mozgásforma, és azt gondolom, hogy erre ugye a családban élő idős embereknél is érdemes odafigyelni, hogy kicsit egyfajta rendszert alakítson ki az életükben a mozgással kapcsolatban, hogy minden nap legyen arra egy fél óra, amikor sétál, amikor mozog, hogyha mondjuk

0: mozgással kiegészítve egyfajta egészséges életmódot tudjanak tartani időskorukban is.
1: Gyorgopulosz Beatrix, miskolci dietetikusnak, aki több idős otthonban segíti évtizedek óta az élelmezés vezetők munkáját. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy műsorunk vendége volt.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon jó egészséget kívánok minden kedves hallgatónak.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 3 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Összesen csaknem 11 milliárd forint forrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat, a Hunneren Kutatási Intézményei, a Kutatói Kiválóság és a Kutatási Infrastruktúra erősítésére az irányító testület legutóbbi döntései értelmében. A Hunneren közleménye szerint a kutatási intézmények 7,7 milliárd forint bértömegtöblet forráshoz jutnak, a Hunneren Infra 2026 program keretében pedig 3,2 milliárd forintot kapnak kutatási infrastruktúrájuk működtetésére. Az intézkedések célja a kutatói kiválóság ösztönzése, a versenyképesebb bérek és munkakörülmények támogatása, valamint a korszerű, biztonságos és fenntartható kutatási környezet erősítése. A döntés alapján a kutatási intézmények hálózati szinten két havi, összesen 7,7 milliárd forint bértömeg kifizetésben részesülnek szeptember végéig. A forrás hozzájárul a kutatói bérek további emeléséhez és versenyképesebb szintre történő felzárkóztatásához, a kiemelkedő munkatársak megtartásához, valamint új munkatársak felvételéhez. A Hunneren állami finanszírozása tavaly és az idén, valamint a következő évekre vonatkozóan is jelentősen nőtt, írták a közleményben. A Hevesi templom 100 évvel ezelőtti alapkőletételére emlékezett a helyi református közösség, hálát adva a gyülekezet új közösségi házáért is. A Tiszáninneni református egyházkerület részét képező gyülekezet templomában több eredeti részlet is megmaradt, ilyenek a fa szószék és mózes szék, valamint az eredeti padok és belső padozat. Az ablakokat a hívek adományából készítették el 1935-ben az adományozó családok neveinek a feltüntetésével, mondta Mészáros Ildikó, a hevesi gyülekezet lelkipásztora. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is felbukkant. A hatóság megkezdte a szükséges karantén intézkedések végrehajtását, ismertették. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A közvetlen kártétel is jelentős lehet, nagy egyedszám esetén a folyamatos szívogatással jelentősen legyengítik a növényt. Ennél is nagyobb kárt okozhat azonban a másodlagos, közvetett hatás, mert a szúrási sebek és váladék a kórokozók és más kártevők megjelenését is elősegítik. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-ának elvesztését is okozták a kabócák. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. A pöttyös lámpahordó kabóca fiatal nymfái jellegzetes fekete-fehér, később vörös fekete-fehér mintázatukról ismerhetők fel. A kifejlett kabócák elülső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, hátulsó szárnyaikon pedig piros színezet látható. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kéri, hogy a rovar észlelése esetén haladéktalanul tegyenek bejelentést a hatóságoknak, ehhez csatoljanak fényképet, valamint adják meg a pontos helyszínt is. Ismét fagyos volt a hajnal. A csillagászati ősz második napján 3 meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet 2 méteres magasságban, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán csütörtökön. Azt írták, a leghidegebbet csütörtök hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei Nyírtasson regisztrálták, ahol mínusz 1,1 fokig hűlt le a levegő. Ez azonban elmarad az erre a napra vonatkozó minimum hőmérsékleti rekordtól. Szeptember 24-én ugyanis 3 helyen is mértek kereken mínusz 3 fokot, 1902-ben Nyíregyházán, 1907-ben Kaposváron és 1948-ban Putnokon. Hozzátették, a talaj mentén ezúttal is több helyen fagyhatott. Szeptember 23-án volt egyébként az őszi napéj egyenlőség, mellyel megkezdődött a csillagászati ősz.
0: az időjárásról.
1: Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
2: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Hab Péter, az ELTE emeritus professzora, a büntető eljárás jogi és büntetés végrehajtási jogi tanszék oktatója, az ügyészség az éppen ide tartozik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok.
2: A parlamenti többség új legfőbb ügyész jelöltet kér a köztársasági elnöktől, aki előzetesen a pártokkal nem egyeztetett, a szakmával igen, és beszélgetésünk idejéig fenntartja a jelölését. Baka András korábban a legfelsőbb bíróság elnöke volt. Ismeri a folyamatot, harmadjára választották meg, és alig, hanem azt is tudja, milyen állapotban van az ügyészség, szerintem nagyon rosszban. Miből lehet azt megmondani, hogy egy ügyészség milyen állapotban van? Mi terheltként, ha nincsen szerencsénk, szoktuk vele találkozni?
3: Igen, ugye az ügyészség a magyar büntető igazságszolgáltatásnak talán a legfontosabb intézménye, nyilván a bíróság mondja ki a végső szót az ügyek legsúlyosabb részében, de az, hogy kikerülhet bíróság elé, hogy mit fog tartalmazni a vád, hogy a vádemelés előtt valamilyen egyszerűsített eljárással lezáródik-e az ügy, közvetítői eljárással, feltételes ügyészi felfüggesztéssel vagy megrovással. Szóval ezekben a kérdésekben mind az ügyészség dönt, a magyar büntető igazságszolgáltatás a vád elvre épül, a bíróság csak annak a felelősségét állapíthatja meg, akivel szemben vádat emeltek, és csak abban a cselekményben, amit a vád tartalmaz. Most ez a szerepe az ügyészségnek természetesen máshol is így van a világon. Ugye a magyar ügyészség annyiban speciális, mondjuk az osztrák, vagy a német, vagy a francia ügyészséghez képest, hogy egy független ügyészség, tehát igazából a saját normáit, saját maga határozza meg a jogszabályok keretei között, tehát nincs olyan szervezet, amely kívülről ellenőrizni. Ezért az ügyészség tekintélye az részben azon múlik, hogy a szakma hogyan ítéli meg az ügyészeknek a munkáját, részben azon múlik, hogy a közvélemény hogyan ítéli meg, részben azon, hogy a politika hogyan ítéli meg, és azon is múlik, hogy az ügyészségen belül van egy erős kohézió, van egy erős bizalmi elv, vagy érvényesül egy bizalmi elv, amikor egymásban bíznak a szereplők. Ugye azt is tudni kell, hogy ugyan független, hasonlóan a bírósághoz szervezetileg független az ügyészség a végrehajtó hatalomtól, vagyis a kormányzattól és a törvényhozó hatalomtól, vagyis a parlamenttől, de szemben a bírósággal az egyes ügyészek nem függetlenek. Tehát itt egy nagyon szigorú hierarchia érvényesül, a legfőbb ügyész dönt tulajdonképpen mindenben. Na most ezen a területen azt kell látni, hogy ahonnan én látom az ügyészséget, onnan is bajokat látok, tehát nem csak a köztársasági elnök úr látja ezt, hanem mások is látják. Ugye az elmúlt 25 évből 20 évig Polt Péter volt az ügyészség vezetője. Akik ma az ügyészségen ott vannak, azoknak egy nagyon nagy része részint az ő döntése következtébe került oda, hiszen ő dönthette el, vagy a helyettese, hogy kit vesznek fel a jelentkezők közül, hogy kik a vezetők, azt teljes mértékben ő döntött el, tehát kik a városi ügyészségek, megyei főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek vezetői, kik az osztályvezetők, főosztályvezetők a legfőbb ügyészségen belül. Erről mind Polt Péter döntött. Na most ugye Polt Péterrel kapcsolatban nagyon sok vita volt az elmúlt években a közvélemény előtt. Az bizonyos, hogy a közvéleményben ő erőteljesen a Fideszhez kapcsolódó személyként jelent meg, és ezért a nem fideszes közvélemény bizalmát ő nem birtokolja. És mivel ő egyszemélyi vezetőként sokkal, de sokkal jobban rányomta a bélyegét a szervezetre, a személyes karakterét, az értékrendjét, a felfogását. Sokkal jobban rányomta, mint bármelyik igazságos szolgáltatási szerv vezetője. Ugye a kúria elnöke az tulajdonképpen csak annak a 100 bírónak az igazgatási vezetője, akik a kúrián dolgoznak. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke ugyan igazgatási vezetője a körülbelül 3000 bírónak, de ő abszolút nem főnöke egyiküknek sem, és nem ő dönt a személyi kérdésekből, hanem egy nagyon bonyolult pontozásos rendszerben a bírósági tanáccsal együtt dönt. Tehát az a fajta egyszemélyi vezetés, ami volt, vagy az ügyészségen van, az nincsen. Egy utolsó gondolat, elnézést, egy kicsit hosszabban válaszolok, hogy onnan is lehet látni az én perspektívámból, a jogi egyetemi oktatói perspektívából, hogy a hallgatóink milyen arányban jelentkeznek az ügyészségre dolgozni. Tehát mennyire népszerű a végzett joghallgatók között az ügyészség, mint munkahely. Volt olyan időszak, ugye én körülbelül 40 évet tudok áttekinteni ebből, amikor az ügyészségre nagyon nagy volt a túljelentkezés, ez a 90-es évek elején, amikor Györgyi Kálmán volt a legfőbb ügyész. Utána is volt egy időszak, amikor volt elegendő jelentkező, mert viszonylag jól megfizették az ügyészeket, volt egy időszak, amikor több fizetést kaptak, mint a bírók, bár a bértáblá alapján ugyanaz kellett volna, de náluk van egy elég erőteljes jutalmazási rendszer, tehát összességében az ügyészek fizetése meghaladta a bírókét. Mostanában én azt látom, hogy nem vonzó az ügyészség a fiatal pályakezdők körül, mert túl sok bizonytalanság, túl sok vihar van a szervezet körül. Sokan akarnak eljönni, nagyon túlterheltek, akik ott vannak, de nagy a fluktuáció, nagyon sokan elhagyják a szervezetet. Ezek mind olyan jelek, amik válságra utalnak.
2: A köztársasági elnök azzal érvel, hogy ezt a bonyolult rendszert sem alulról, sem kívülről, sem külföldről nem fogja tudni senki ellátni. Átlátni. Említette Györgyi Kálmán, ő például kívülről jött a legfőbb ügyészi pozícióba. Jól érvel Baka András, amikor azt mondja, hogy ez egy borzasztó bonyolult rendszer.
3: Azt gondolom, hogy nyilvánvaló fontosak az elnök úrnak az érvei, és van benne kétségtelen igazság. Ugyanakkor én is azt látom, mások is, ugye Bárándi Péter is nyilatkozott ebben, volt igazságügyminiszter ebben a kérdésben, vagy Borbély Zoltán, aki a legfőbb ügyészségen dolgozott hosszú ideig, és ők is mind a ketten hivatkoztak Györgyi Kálmánra, ahogy ön is hivatkozik rá. Ugye Györgyi Kálmán az ELTE dékánja volt, az ELTE jogi kar dékánja volt a rendszerváltás idején, és ugye Antal József és Göncz Árpád, ugye a Antal miniszterelnökként, Göncz Árpád köztársasági elnökként megegyezett abban, hogy ő lenne a legoptimálisabb jelölt egy olyan ügyészség élére, amely talán még rosszabb helyzetben volt 90-ben.
2: Szocialista rendszerből kellett átlépni.
3: Igen, az ügyészség rendkívül pártos, tehát a kommunista párt irányítás alatt lévő szervezet volt. Azt kell mondanom, hogy 88-89-ben még erősebben kötődött a kommunista rendszerhez, mint a rendőrség vagy az egyéb állami szervek. Ugye a akkor alakuló politikai formációkkal szembeni fellépéseket, ugye nyomozásokat akartak kezdeni például a Fidesz vezetői ellen, és még a rendszerváltás közepén is olyan a legfőbb ügyészség pártbizottsága olyan nyilatkozatokat tett ki, ami hát egészen kirívó volt. És így például, hogy megint az egyetemi tapasztalatomat idehozzam, ugye 90-ben a rendszerváltás évében, 90 tavaszán, amikor a szabad választás sok megtörténtek, abban az évben az ügyészség, a legfőbb ügyészség kiírt 13 fogalmazói állást, tehát kezdő jogász számára állást a fővárosi főügyészségen, és az én ismereteim szerint senki nem jelentkezett rá, tehát olyan mértékű bizalomvesztés volt. Most ebben a helyzetben Györgyi Kálmán, aki kívülről jött, ő soha nem volt ügyész, nem dolgozott ügyészként, de átlátta a folyamatokat, hiszen büntetőjogász oktatóként jól ismerte, hogy mi az a témakör, amivel az ügyészségnek dolgoznia kell, és létre tudott hozni egy radikális fordulatot az ügyészség társadalmi és szakmai megbecsülésében. Nyugodtan megkérdezhet bárkit, aki abban az időben akár ügyvédként, akár bíróként az ügyészséggel kapcsolatba került, hogy ez volt az aranykor az ügyészség időszakában. amikor Györgyi Kálmán volt a legfőbb ügyész, és ő volt az, aki a parlamentben is meg tudta védeni az ügyészség álláspontját. Talán az idősebb hallgatók emlékeznek rá, hogy akár az igazságtétel ügyében, akár az egyes büntető ügyekben rendszeresen interpellálták, akkor még volt még erre lehetőség. Ugye ez később megszűnt 2011 után, a Fidesz megszüntette az interpelláció lehetőségét, és rendszeresen elfogadta a parlament a válaszait, sőt, amikor ő neki lejárt a mandátuma, akkor ugyan elég lett volna egyszerű többség az újraválasztáshoz, de az emlékezeteim szerint 80% fölötti többséget kapott a parlamentben, azt hiszem, hogy csak a kisgazdák nem szavazták meg, tehát az akkori ellenzék nagy része is, és a kormánypártok is megszavazták. Ugye aztán, ugye a mai napig nem teljesen világos, hogy a Fidesz első kormányzása idején ő miért nem maradt a hivatalban, ugye akkor a médiatörvény kapcsán került, vagy a média ügyek kapcsán került konfliktusba az első Orbán kormány vezetőivel, de a tény az, a történelmi tény, hogy Györgyi Kálmánnak nagyon-nagyon rövid idő alatt sikerült megfordítani az ügyészség társadalmi megítélését, a szakmai megítélését. Ez volt az az időszak, amikor nagyon nagy túljelentkezések voltak az ügyészi fogalmazói állásokra, és tényleg a legjobb hallgatók mentek ügyésznek, amit sajnos az utóbbi években nem látunk, hogy így lenne, és ez egy óriási feladat lenne. Tehát azt gondolom, hogy az egyik feladat a leendő legfőbb ügyésznek a szervezeten belül a bizalmat és a szakmaiságot kell helyreállítani, de még nagyobb feladat, hogy kifelé megteremtse azt a bizalmat, hogy az ügyészség az az állam büntető igényének pártatlan, független, szakszerű, politikai befolyástól mentes érvényesítője. Tehát egy olyan szemét kellene találni, aki iránt megvan ez a bizalom. Ugye az a személy, én személyesen nem ismerem, akit az elnök úr jelölt, ugye ővele szemben látható, hogy a Tisza párt képviselői között nincs meg ez a bizalom.
2: De állítható, hogy Polt Péter korábbi legfőbb ügyésznek olyan hosszú az árnyéka az említett kinevezések miatt, hogy a kormánytöbbség, a tiszás kormánytöbbség okkal nem bízik abban, hogy az ő embereivel egy független, pártatlan ügyészség felépíthető? Mert a hosszú árnyék az lezárt büntető ügyek tömegének hiányában egy érzés.
3: Én azt gondolom, hogy igen, tehát a válaszom a kérdésére röviden igen, hogy ez állítható, illetve hogy most ez objektíva így van-e, azt nem tudom, ezt nem tudom megítélni, de azt tudom, hogy ugye Papp Gábor megválasztásáról annak idején én azt mondtam, hogy ez egy kellemes meglepetés, ugye ez az időszak volt a Fidesz kormányzás idején, amikor Polt Péterből alkotmánybírót csináltak, tehát ő lemondott a legfőbb ügyészi pozíciójáról, és ugye megválasztották Papp Gábor, de a megválasztása előtt az alaptörvénybe bekerült az, vagy kikerült az a szabály, hogy az ügyészek közül kellene választani, tehát ma a mai szabályok alapján lehet kívülálló is. És egy kicsit akkor tartott mindenki attól, hogy esetleg valamelyik Fidesz politikust szeretnék így Polt Péter utódjaként, ugye szóba került a pletykákban, talán Tuzson Bencének a neve is, meg mások is, akik jogászként a kormánypártok körül forgolódtak. És volt egy ilyen félelem, hogy még direktebben, látványosabban politikai befolyás alá kerül az ügyészség. Ehhez képest kellemes meglepetés volt, hogy egy olyan ügyész került oda, aki hát évtizedeken keresztül ügyészként dolgozott, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen büntetőjogot tanít, tehát végül is nem egy politikus, hanem egy szakmabeli. De látszik, hogy az a körülmény, hogy ő akkor lett, hogy mondjam, magas beosztású ügyész, amikor Polt Péter volt a legfőbb ügyész, ráadásul Polt Péternek a kabinetfőnöke volt, ez lehetetlenné tette azt, hogy a Tisza párt vezetői bizalommal tekintsenek rá. Jogilag nem lett volna kötelező őt elmozdítani, nem is mozdították el, hanem lemondott, de a lemondása nem volt teljesen önkéntes, tehát nagyon nagy nyomást helyeztek rá, és ugye azzal az indokkal is mondott le Papp Gábor, hogy az ügyészséggel szembeni politikai nyomás így tudja elhárítani, hogyha ő félrelép az útból. Most azt én kívülről nem tudom megítélni, de úgy látszik, hogy a miniszterelnök megítéli, és a Tisza párt képviselői frakciójának tagja is így ítélik meg, hogy az elnök úrnak az új jelöltje ugyanígy át van itatódva azzal az intézményi kultúrával, ami Polt Péter vezetés alatt létrejött, és amivel szemben a Tisza pártnak éles kritikái vannak, és ezeket a kritikákat azért úgy tűnik, hogy a választópolgárok is osztották, hiszen nagyon sokan fogadták örömmel, hogy itt lesz valami változás. Az egy kicsit meglepetés, hogy amikor Papp Gábor lemondott, ugye ez már július közepén volt, és ugye az ügyészség, tehát az egész vitának a tétje, az bizonyos értelemben az ügyészség jövője is. Szóval ez egy olyan mértékig hierarchikusan szervezett intézmény, ahol a bizonytalanság az erodálja a szakmaiságot. Tehát az, hogy mondjuk időközben nyugdíjba megy egy vezető, vagy
2: nincs legfőbb ügyésznek büntetőjogi helyettese.
3: Nincs a legfőbb ügyésznek, hosszú-hosszú ideje nincsen büntetőjogi helyettese. Tulajdonképpen, ha vezetők nyugdíjba mennek, vagy lemondanak, ott hagyják a szervezetet, akit most jelenleg a legfőbb ügyészi feladatokat ellátó legfőbb ügyész helyettes vezetőként megbízna, az nem tudja, hogy most egy hétig lesz-e ő főügyész, vagy kerületi vezetőügyész, vagy 10 évig. Nem tudja, hogy jön egy új ember, akkor nem fogja őt rögtön leváltani. Azt már látható volt, hogy Papp Gábor is elég sok átrendezést végrehajtott, váltott le vezetőket, helyezett át embereket más pozícióba. Ugye ez az ügyészségen nagyon könnyen megy. Más szervezetekben, ezt a bíróságon, ez rendkívül nehéz. A bíróságon nem lehet valakit leváltani, nem lehet áthelyezni. Az ügyészségen gond nélkül a törvény lehetővé teszi, hogy a legfőbb ügyész indokolás nélkül visszavonja a vezetői megbízást, és valaki mást állít a helyére, a vezető helyére. De ehhez kellene egy kiszámíthatóság, tehát hogy mi az értékrend. Ez nem politikai értékrend. Ugye tulajdonképpen azzal, hogy 2011-ben úgy döntött az országgyűlés, hogy független lesz az ügyészség, ezzel a büntető politikát, tehát azt, hogy mire teszünk nagyobb hangsúlyt, melyik ügyeket igyekszünk gyorsan elintézni. Most a kábítószer kereskedelmet, a szervezett bűnözést, a korrupciót tekintjük első számú veszélynek, vagy a közterületi rablásokat, vagy a gyermekek sérelmére elkövetett cselekményeket. Ugye nyilvánvaló, hogy ugyanúgy, mint minden szervezetnél, az ügyészségnél, a bíróságnál is, korlátozottak az erőforrások. Valakinek el kell dönteni, hogy embert, pénzt, energiát elsősorban mire fordítunk. Tehát kell valamilyen prioritási lista. Ezt a magyar közjogban az ügyészség határozza meg. A legfőbb ügyész adhat ki utasításokat, hogy mire figyeljünk. Ha még nincsen vezető, aki hosszú távon láthatóan, ugye az eddigi szabály 12 évre szólt a megbízatás, de 9 év, előtte 6 év volt, tehát mindenképpen a parlamenti mandátumnál hosszabb távon vezeti. Amíg nincs ez a vezető, aki ezeket a prioritásokat meghatározza, az egész szervezet, hát tulajdonképpen lebénul, és senki nem tudja azt, hogy jó irányba mennek-e, hogy amit be most erőt befektetnek, arról nem fog-e kiderülni egy hónap múlva, hogy nem azzal kellene foglalkozni, hanem mással.
2: De köztársasági elnök ezeket az érveket is alig, ha nem figyelembe véve azt mondta, hogy az ügyészi szervezet negyedik szintjéről választott egy embert. Van az ügyészi szervezetnek egyáltalán olyan szintje, ahonnan bírálatok nélkül nyugodtan választhatna embert Baka András?
3: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye, ahogy az előbb is említettem, 25 évből 20 évig Polt Péter volt a legfőbb ügyész, és a maradék időszakban is ő ott volt a legfőbb ügyészségen főosztályvezető ügyészként, ugye, tehát először az első Orbán kormány idején még Göncz Árpád jelölte őt legfőbb ügyésznek, és az első ciklusa után ugye Sólyom László nem jelölte őt újra. Ami racionális döntés volt Sólyom László szempontjából, mert szintén akik régebben követték a politikát, emlékezhetnek rá, hogy akkor nagyon sokszor leszavazta az MSZP-SZDSZ parlamenti többség Polt Péternek az interpellációkra adott válaszát. Szinte azt kell mondanom, hogy a válaszok döntő többségét leszavazta.
2: De nem tett jót az
3: ügyészségnek. Ennek nem volt jogi következménye, de nagyon rossz volt az optikája. Tulajdonképpen egy bizonyos pont, és ugye a legfőbb ügyésznek a beszámolóját se fogadták el emlékeim szerint. Ugye évente kell a legfőbb ügyésznek a parlamenten beszámolni. Vagy Polt Péter annak idején meg is támadta az ügyészségi törvényt, meg a büntetőeljárási törvényt is bizonyos esetekben, és tulajdonképpen ő volt amögött, hogy megszűnt az interpellálhatóság, és megszűnt az, hogy egyszerű többséggel válasszák a legfőbb ügyészt, és tulajdonképpen megszűnt az ügyészségnek a közjogi vagy politikai felelőssége. Mert
2: kérdezni lehet.
3: Kérdezni lehet, de annak abszolút semmilyen következménye nincs. Tehát az, hogy Sólyom László annak idején nem jelölte Polt Pétert, az indokolt volt. Ő akkor egy szegedi ügyész jelölt először, aki nem kapta meg a bizalmat, aztán utána egy legfőbb ügyészségi ügyészt, Katona Tamást, aki a katonai ügyészségen dolgozott korábban.
2: Kovács Tamás,
3: jelen összekeveredett, igen, a két mondat összecsúszott, tehát Kovács Tamás katonai ügyészt jelölte, és ő volt egy ideig. De Polt Péter ebben az időben is főosztályvezető ügyészként a legfőbb ügyészségen volt. Tehát azt kell mondanom, hogy aki az ügyészségen nem abszolút kezdő, tehát nem az elmúlt pár hétben vagy hónapban került oda, hanem valamilyen vezető pozícióban volt, akár csak kerületi. De egyáltalán az, hogy például valaki kerületi ügyészségről felkerül viszonylag hamar, 6 éven belül a legfőbb ügyészségre, ehhez is a legfőbb ügyész döntése kellett. Tehát én abban nem akarok döntőbíró lenni, hogy igaza van-e a miniszterelnöknek vagy a Tisza frakciónak abban, hogy ők a belülről jövő emberekben nem bíznak, de hogy vannak érveik emellett, az biztos. Én azt gondolom, hogy az elnök urat, köztársasági elnök urat, a biztos, hogy abszolút jó szándék vezette. Én az ügyészségen belülről hallottam más személyek neveit is, akiket talán az ügyészségen belül, akiktől hozzám információja jutott, ők meg más személyt jobban el tudtak volna fogadni. Nyilván nagyon nehéz ez, hiszen nem lehet mind az 1800 ügyésszel személyesen beszélgetni, vagy egy ilyen hierarchikus szervezetben nem lehet népszerűségi listák alapján eldönteni. Nem biztos, hogy a legnépszerűbb vezető, a legjobb vezető egy szervezetben. Az elnök úrnak szerintem érdemes lett volna a szakmai köröktől való tájékozódás után nem csak egy, hanem több nevet meg összegyűjteni. Ahogy például őt megválasztották Strasbourgba, ugye a Strasbourgi Bíróságra minden államnak 3 jelöltet kell delegálni, és ebből a 3 jelöltből felajánlani a parlamenti pártoknak, és nem csak a Tisza pártnak, de nyilván a Tisza pártnak.
2: De legalább egy jöjjön kívülről.
3: Vagy egy jöjjön kívül, de akár jöhet mind a 3 is kívülről, ha úgy ítéli meg, ezt én nem tudom. Tehát ő személy szerint úgy döntött, hogy inkább belülről jöjjön, úgy tűnik, hogy a Tisza párt inkább kívülről szeretne, de jobb lett volna, hogyha előzetesen tájékozódnak, mert ez a helyzet, ez a vita, ami most kialakul, ez nem olyan vita, hogy akkor most pirosra fessük-e a Sándor palota falát, vagy kékre, a miniszterelnök és a köztársasági elnök között, hogy na akkor kinek a befolyása fog jobban érvényesülni. Ez a vita egy nagyon megroskadt szervezetten üt még egy nagyobbat, aminek nagyon súlyos következményei lehetnek. Tehát ha most lesz egy olyan legfőbb ügyész, aki akitre úgy tekintenek, hogy ő a Tiszának a bábja, akkor semmivel nem leszünk előrébb. Tehát nekünk az elemi érdekünk az lenne, az ország érdeke, hogy ha megmarad ez a független ügyész intézmény, akkor találni kell egy olyan embert, aki a politikának és a szakmának viszonylag szélesebb körének a bizalmát élvezi, aki helyre tudja állítani a bizalmat a szervezetben, aki a szervezeten belüli előmenetelben az rátermettséget, a szakmai tudást tudja érvényesíteni, tehát egy nagyon erőteljes, meritokratikus előmeneteli rendszert az eddiginél sokkal átláthatóbb. Ugye a bíróságoknál kialakítottak egyfajta pontrendszert, pályázati rendszer van, a pályázók versenyeznek egymástól. Én ma sem tudom, hogy az ügyészségen belül ezt
2: hát régen voltak versenyvizsgák ügyészségen
3: belül. Így van, hát abszolút, tehát régen, mondjuk az ügyészség mindig egy centrálisan szervezet volt. Mondjuk azt is az alkotmányozás keretében végig lehet gondolni, hogy ez jó-e így. Ugye Csehországban, amely ugye ugyanúgy a szovjet blokkból nőtt ki, és a szovjet blokkban egységesen a szovjet típusú ügyészség működött, ugye Csehországban független ügyészség van, de úgy, hogy az ügyészek is függetlenek.
2: Személyükben,
3: tehát ők nem utasíthatók tartalmilag döntésre. Arra utasíthatók, hogy a munkaidőben legyenek ott, arra utasíthatók, hogy bizonyos számú ügyet végezzenek el, de az, hogy mi legyen a döntésük, hogy mi legyen a vádba. Ugye a magyar jogszabály értelmében, az ügyészségi törvény értelmében a felettes abszolút átírhatja, vagy átirathatja a vádiratot, utasíthat arra, hogy ne ez legyen a vádban, hanem az legyen a vádban. De gyakorlatilag minden ügyésznek, ha legfőbb ügyész adhat utasítást. Tehát ezt végig kell gondolni, hogy ez így jó-e. Végig lehet gondolni azt is, hogy nem kellene esetleg, az én személyes véleményem 90 óta az, hogy szerintem jobb lenne, ha az ügyészség egy nagyon szigorú garanciákkal körülbástyázott kormányzati szerv lenne, ahogy Ausztriában, Németországban, Franciaországban, ahol a miniszter nem adhat utasítást arra, hogy szüntessenek meg eljárásokat, adhat utasítást arra, hogy induljon eljárás, de ennek az utasításnak csak írásban van helye, tehát telefonon, magánbeszélgetésben, kommentben nem lehet ezt megtenni. Ezt az utasítást az ügy aktájában le kell fűzni, tehát az ügyfeleknek, a bírónak, mindenkinek látnia kell, hogy ebben az ügyben van egy ilyen utasítás, és hogyha az ügy megbukik a bíróságon, akkor ezért a miniszter vállalja a felelősséget, és egyáltalán a büntető politikáért is. Most szeretném leszögezni, hogy az a konstrukció, amit a Fidesz 2011-ben létrehozott, az azzal jár, hogy ma Magyarországon a büntető politikának nincsen felelőse. Tehát ugye például azok a kérdések, amivel pár héttel ezelőtt foglalkozott a közvélemény, miért tartanak 6 évig az eljárások? A kormányzatnak az eljárásokra, a teljes gyorsaságára gyakorlatilag nincsen befolyása. A kormányzat alárendelt rendőrség és NAV az tulajdonképpen addig irányítja a nyomozást, amíg a gyanúsítás meg nem történik.
2: Onnan az ügyész?
3: Onnan az ügyész irányítás alatt van. A miniszter, ha a feje tetejére áll és 1 milliárd forintot ad az ügyészségnek, akkor sem tudja elérni azt, hogy egy ügyet felgyorsítsanak, ezt csak az ügyészség tudja megtenni. Most, hogy ez jó-e, hogy felelőtlen, tehát a büntető politikának nincs felelőssége a kormánynak, mert a függetlenség az a felelőtlenséget jelenti, az a számon kérhetetlenséget jelenti, az a fajta függetlenség, amit létrejött. Szerintem elég, ha a bíróságok függetlensége nagyon erős. Ugye ebben az esetben, ha politika, politikai célból akari eljárásokat indítani, ezek az eljárások a bíróságokon elbuknak, nem veszik letartóztatásba azt, ahol bűzlik az ügy, hogy ez egy politikai leszámolás, a bíró azt mondja, hogy nem tartóztatom le, mert nem látom. Nem ítélik el azokat a személyeket, akiknél a politikai leszámolás gyanúja felvetődik, de ehhez nagyon erős integritással rendelkező igazi független bírók kellenek. És ha meg nem emel vádat az ügyészség olyan ügyben, ahol kellene, akkor az a népvád intézménye, amit pár éve bevezettek, a pótmagánvéd intézménye, amit 2003 óta újra létezik a magyar jogban, akkor az a sértett számára, vagy a bárki számára lehetővé teszi, hogy bírósághoz forduljon. Tehát én ezt a rendszert jobbnak tartanám, és akkor nincs az, hogy ugyan a politika befolyással van az ügyészségre, de valójában úgy teszünk, mintha nem, mert ez tulajdonképpen ez volt az elmúlt időszaknak a jellegzetessége.
2: Hak Péter az ELTE emeritus professzora, a büntető eljárásjogi és büntetés végrehajtási jogi tanszék oktatója, a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Az ügyészség nagyon gyakran hivatkozik a magas váderedményességi mutatóra. Ez megnyugtató, mert azt jelenti, hogy nem visznek kísérletezni a bíróság elé félig lenyomozott ügyeket, vagy inkább aggasztó, mert azt jelenti, hogy meg tud állítani bármit, még mielőtt a bíróság arról döntene.
3: Ugye egyfelől megnyugtató, hogy csak azok az ügyek kerülnek bíróság elé, ahol megalapozottnak tűnik a vád. Ugye a nemzetközi szakirodalomban a túl magas vád eredményességet egyfelől, másfelől a túl magas letartóztatási eredményességet, tehát hogy gyakorlatilag amikor az ügyészség indítványozza, akkor mindig letartóztatják. A túl magas leplezett eszközengedett lehallgatási engedélyezés, megfigyelési engedélyezéseknél. Ha itt túl magas a szám, akkor a nemzetközi szakirodalom azt mondja, hogy nem biztos, hogy a kontroll elég jól működik, és a bíróságok túlzottan rábízzák magukat az ügyészekre. Tóth Mihály professzor úr írta korábban, jó pár évvel ezelőtt egy cikkében, hogy az ügyészbíráskodás kérdése felmerül, hogy vajon nem az ügyészek döntik el végső soron az ügyet, és én azt gondolom, hogy ebben van igazság, hogy az ügyészeknek nagyon-nagyon meghatározó jelentősége van a büntető ügyekben. 2024-ben, ugye ezek az adatok állnak most még nyilvánosságra, majd októberben jelenik meg a 2025-ös év ügyforgalmi adata. 2024-ben körülbelül 80 ezer ügyben indult nyomozás. Ebből a 80 ezer ügyből 13 ezer ügy jutott el bírósági szakaszig, már bírósági tárgyalási szakaszig. Az ügyeknek egy része már a nyomozási szakaszban a vádemelés előtt megszűnt valamilyen módon elterelés útján, közvetítői eljárás jóvátételt fizetett a terhelt, az ügyészi felfüggesztést alkalmazott, vagy megszüntette az eljárást. Ahol vádat emeltek, azoknak az ügyeknek több mint a felép, közel 60%-ában úgynevezett büntető végzéssel zárult, tehát az ügyész odaadja az iratokat, és a bíróság anélkül, hogy találkozna a vádlottal, vagy a tanúkkal, vagy a sértettel, az iratok alapján kiszab egy büntetést. A jelenlegi törvény szerint ez maximum felfüggesztett szabadságvesztés büntetés. Lehet tipikusan pénzbüntetést, foglalkozástól eltiltást, járművezetéstől eltiltást. Ugye ez azt jelenti, hogy a vádlott ilyen ügyben találkozik a rendőrrel, esetleg az ügyésszel, aztán kap egy papírt, hogy őt, mit tudom, hány napi tétel, napi hány ezer forintra, összességében 200 ezer forint büntetést kap. Ez ellen a döntés ellen kérheti a tárgyalást. Az ügyeknek több mint 85%-ában nem kérik a tárgyalást, mert ki szeret vádlottként bíróságra járni, befizeti ugyanúgy, ahogy a gyorshajtási csekkeket befizeti, vagy a szabálysértési bírságot befizeti, és ezzel le van zárva az ügy. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy 80 ezer ügyből 13 ezer ügy kerül bíróság elé, és még ebben a 13 ezer ügyben is nagyon nagy arányban vannak az úgynevezett mértékes ügyészi indítványok. Tehát amikor az ügyész azt mondja a vádiratba, hogy amennyiben a vádlott beismeri a cselekményt és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor kérem, hogy a bíróság 3 év szabadságvesztés szabjon ki. Az első meghallgatáson ezt a vádiratot a vádlott megkapja, végig gondolhatja, ha bemegy az előkészítő ülésre, ami a hatályos törvény szerint kötelezően megtartandó, ott a bíróság megkérdezi, hogy megértette a vádat, hogy nyilatkozik bűnös, és lemond a tárgyalásról, vagy szeretne a tárgyalni. És az esetek döntő többségében azt mondják, hogy lemondni. A biztos rossz jobb, mint a bizonytalan rossz. Nem fogok én még évekig járni ide, nem fogok itt ülni a vádlottak padján. Ezt mondta 3 év, akkor hamar túl vagyunk rajta. Ha volt letartóztatás is, sokszor kitöltve szabadul az illető, tehát már mire megszületik az ítélet, már azt a részt, amit amúgy eltöltött volna szabadságvesztésben letölti. Tehát ezért ezeket a számokat csak azért mondom, hogy érzékeltessem, hogy a 80 ezer megindult eljárás döntő többségében az ügyész fogja eldönteni, hogy mi a tényállás, tehát mit tesz a tényállás részébe, mi a minősítés, és mi a büntetés is. Ugye 2017 előtt erre nem volt példa a magyar jogban, hogy az ügyész mértékre, akár szóban, akár írásban indítványt tehessen. Ezt a 2017. évi 90. törvény vezette be, de most már hát a sajtóban is látjuk, hogy az ügyész 5 évet kér, 7 évet kér, 8 évet kér, és az esetek többségében a vádlottak ezt inkább elfogadják, ahogy Amerikában is ugye a vádalkut az ügye 96%-ában a vádlottak elfogadják.
2: Nagy érdeklődést váltott ki Fürth Pál lemondott központi nyomozó főügyészségi vezető ügyésznek az a kijelentése, hogy őt berendelték a legfőbb ügyészségre, és irányba próbálták állítani, a általa idézett hangnemet nem számítva. Ez belefér a felettes ügyész irányítási jogába?
3: Hát ugye nem tudom, hogy pontosan mi hangzott el, nem csak a hangnemet, hanem a pontosan mi hangzott el. Ugye a törvény, mind az ügyészségi törvény, egyébként a rendőrségi törvény is, ugye szabályozza azt, hogy az ilyen hierarchikus szervezetekben az első tény az, hogy bűncselekmény elkövetésére nem utasíthat a felettes beosztottat, ha bűncselekményre utasítják, akkor az köteles megtagadni.
2: Itt a hamis vádra?
3: Akár hamis, bármilyen bűncselekményre, ugye, hát emlékszünk rá, most nagyon messzire visszaugrok, hogy a Nürnbergi perekben a parancsra tettem hivatkozás, és hát a nemzetközi jogban, éppen Nürnbergben kialakult ez, hogy erre nem lehet hivatkozni, hogyha a végrehajtó számára nyilvánvaló, hogy amit tennie kell, az bűncselekmény, és ugye ezen az alapon nem csak Nürnbergben, a rendszerváltás után Németországban, ugye az úgynevezett Mauerschützer perekben, tehát a határőrök pereiben, akik lelőtték a belnémet határon átszökőket, őket elítélték utána, arra hivatkozva, hogy nekik látnia kellett volna, hogy ez bűncselekmény, hogy egy fegyvertelen menekülő embert, aki nem jelent életre veszélyt, azt lelövünk. Tehát ilyen értelemben ez a magyar jogban is egységes, sem katonáknak, sem rendőröknek, sem ügyészeknek nem szabad engedelmeskedni arra, ha bűncselekményre utasítják őket. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy konkrétan mi hangzott el, de ha ebben ilyen volt, hogy bűncselekmény, és ő ezek után eleget tett ennek, akkor ő is bűncselekményt követett el. Jogszabálysértő utasításnál az az előírás, hogy ezt jeleznie kell a felettesének, ha ennek ellenére fenntartja, akkor kérheti, hogy írásba foglalják.
2: Ügyészi karrier vége felé tett első lépés.
3: Hát ez pontosan valamit. Így van, igen, ezt én ugye a hallgatóimnak ezeket el szoktam mondani, és mondtam, hogy ez körülbelül annyira jó ötlet, ha valaki a szervezetben van, mintha szigorlatot azzal kezdjük, hogy leszígyük a professzort, hogy miért késett 10 percet a vizsgáról. Tehát nyilvánvalóan szervezet szociológiailag, tehát ez valóban a karrier vége felé tett első lépés lehet, de a jogszabály ezt lehetővé teszi, tehát én azt gondolom, hogy nem ismerem belülről a szervezeti kultúrát, vagy az intézményi kultúrát, de valójában akik ott jogászként dolgoznak, azoknak tudniuk kell, hogy nekik nem kötelességük ezt megtenni, tehát valószínűleg ugye ezeket az utasításokat meg kellett volna tagadni. Kétségtelen, hogy valószínűleg másnapra a vezetői megbízását visszavonták volna az illetőnek, de még mindig jobb helyzetben lenne most, mint abban, amiben most van, hogy meg kell magyarázni, hogy ha ilyen rossz volt, akkor miért maradt ott vezető pozícióban.
2: Végül lemondott.
3: Végül lemondott, például. Igen, de annak idején, amikor az utasítás megtörtént, akkor miért maradt ott? Tehát én azt gondolom, hogy ezek az ügyek, hogyha a felelősség megállapítása megtörténik, a jövőre nézve hatékonyak lesznek, tehát a jövőben mindenki fogja tudni, hogy bár rövid távon lehet, hogy jó ötletnek tűnik együttműködni egy ilyen akarattal, de hosszú távon ez kockázatokkal jár, mert előbb vagy utóbb elő fog kerülni a felelősség kérdése, ahogy most is előkerül, és bizonyos értelemben, hogyha ez általános gyakorlat van, amit én nem tudok megítélni, hogy így úgymond irányba állították az ügyészeket, akkor azért ez egy erős érv amellett, amit a Tisza párt képvisel, hogy belülről nem lehet, mert akár csak egy ügyben egy ügyésznek azt mondják, hogy ne járjon el olyannal szembe, akivel szemben a törvény szerint el kellene járni, és ő ennek megfelel, akkor az már a bizalmat megtörte, és az ilyen ügyésszel kapcsolatban a közvéleményben is meg lehet az a bizalom, hogy hát akkor most ezentúl ez lesz a gyakorlat. És ugye ebből a szempontból tartom különösen kockázatosnak, és hát hogy mondjam, nagyon megfontolandónak azt a nyilvános küzdelmet, vagy ütközést, ami most a miniszterelnök és az ügyészség között, a legfőbb ügyészség között kialakult a miniszterelnök mentelmi ügye kapcsán. Mert ha a miniszterelnök azt mondja, hogy ezek az ügyészek olyanok, akik politikai nyomásra azt csinálnak, amit a nyomás tesz, akkor ettől kezdve mindenki azt mondja, hogy hát kérem, például azok, akikkel szemben az előző időszakban elkövetett bűncselekmény miatt elindul eljárás, hogy hát maga a miniszterelnök mondta, hogy az ügyészek politikai nyomásra azt csinálnak, amit a politika
2: nem bűnöző
3: akar.
2: Vagyok, hanem politikai
3: így van,
2: fogoly.
3: Így van. Tehát én azt látom, hogy most itt sikerült a büntető igazságszolgáltatás területén egy nagyon veszélyes zsákutcába belavírozni magunkat, ami ha ezben az irányban megyünk, akkor alapjaiba ássa alá az igazságszolgáltatásba vetett társadalmi bizalmat, és ezt utána helyreállítani, az nagyon-nagyon nehéz feladat lesz, bárki kerül a legfőbb ügyészi pozícióba.
2: Világos-e abból bármi, hogy a Nemzeti Vagyon Védelmi és Visszaszerzési Hivatal meg az ügyészség között mi lesz a viszony? Árhuzamosan? Egymás ellenében? Rivalizálva? Egymástól elvonva ügyeket? Milyen lesz?
3: Igen, ugye ez egy olyan feleletválasztós kérdés volt, ahol valószínűleg több válasz is jó válasz, mert viszont nyilvánvalóan lesz rivalizálás, ugye jelenleg a büntetőeljárási törvény értelmében, illetőleg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalra vonatkozó törvény szabályait együtt nézve, ugye úgy látjuk, hogy itt vannak átfedések a hatáskörök között. Tehát vannak olyan bűncselekmények, ahol eldöntendő kérdés, hogy ebben az ügyben az ügyészség nyomoz kizárólag, vagy az MVVH fog nyomozni. Ugye a kollégákkal éppen a minap beszélgetve mondtuk azt, hogy kérdeztük egymásról, hogy érti-e valamelyikünk azt, hogyha ez a vita kialakul, akkor ki fogja eldönteni? Tehát ki lesz, aki a hatásköri összeütközést, akár pozitív hatásköri, tehát amikor többen egyszer, mind a kettő azt mondja, hogy ebben nekem kellene eljárni, akár negatív hatásköri összeütközést eldönti. Valószínűleg lesz rivalizálás. Ha így megy tovább, tehát, hogy támadják az ügyészséget kívülről, minden irányból, tehát a kormánypártok részéről is, és az ellenzék részéről is, akkor én attól tartok, hogy az ügyészség inkább ellök magától minden ügyet, hogy ne keveredjen bele semmilyen olyan ügybe, amiből esetleg botrány lehet. De lehet rivalizálás. És nagy kérdés az, hogy mi lesz kikből fog állni az MVVH-nak az ügyészi állománya.
2: Ügyészekből állhat csak.
3: Az világos, csak hogy ki de személy szerint lesznek? Kiek, így van. Tehát ugye abból az 1800 ügyészből, akik most ügyészként dolgoznak, mennyit fog elvinni az MVVH? Ha az 50 legjobbat elviszi, akik a legképzettebbek, legfelkészültebbek, akkor ez azért nagyon súlyos csapást jelent az amúgy megrendült ügyészségre. Én úgy hallottam, hogy az ügyészségen belül, vagy a fővárosi főügyészségen belül más a megközelítés, mint a rendőröknél. Nem tudom, hogy mennyire igaz az a hír, ami múlt héten megjelent, hogy a rendőrök nem akarnak menni az MVVH-hoz, és azon gondolkodnak, hogy vezénylik őket oda. De az ügyészeknél úgy hallottam, hogy ők mennének, de ez is egy jele például az alapkérdésünknek, hogy baj van-e a szervezet, mert aki teheti, az inkább el akar menni. De hogyha a legpotensebb, leghozzáértőbb, legfelkészültebb, legerősebb integritással rendelkező 50 embert elviszünk kulcspozíciókból, akkor a szervezet még tovább fog meggyengülni, és ahol ennyire kivannak a beosztottak szolgáltatva a főnökeiknek, mint az ügyészségen, ott ennek tényleg nagyon súlyos következményei lehetnek. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a vitát és ezt az egész konfliktust nagyon-nagyon gyorsan le kellene zárni.

0: Van jelenleg az a szabály, hogy a legfőbb ügyész javaslatára az a köztársasági elnök nevezi ki. Ugye az a helyettes tekintetében sem kell az elnöknek mindenkit kinevezni, akit a legfőbb ügyész indítványoz, mert az ő neve lesz a kinevező okmányon, és őt kérik számon, hogy miért nevezte ki ezt a helyettest. Ugyanígy a parlament is felelős, tehát nem mondhatjuk azt, hogy az elnök dönti el, hogy ki lesz a legfőbb ügyész, és a parlament vagy elfogadja, vagy nem lesz legfőbb ügyész, hanem itt kellene egy egyeztetési folyamat, és meg kellene találni azt a szemét, akit a politika is el tud fogadni, és ebben a tekintetben szerintem jó, hogyha az ellenzék is el tudja fogadni. Nem biztos, hogy megszavazza, vagy ha az ellenzék nem, akkor a szakmai közvéleményben legyen egy meghatározó személy, akit ismernek, akit elfogadnak, aki iránt bizalom van. Szerintem vannak ilyen személyek, akiket a szakmában széles körben elfogadnak, és hosszú gyakorlatuk van, ismerik az ügyészség működését és a vonatkozó szabályokat, őket kellene megtalálni, szerintem nem egy vagy nem két ilyen ember is van.
1: Hogyha megvan az új legfőbb ügyész, ami megmutatja, hogy van mögötte politikai bizalom, mert úgy kell megválasztani, akkor van a politikának, főleg a kormányzatnak más választása, mint hogy utána békén hagyni, se bírálni, se bíztatni. Jól lehet, a kormány szavazói végigbírálni fogják, mert azt fogják mondani, hogy ez lassú.
0: Én azt gondolom, a Polt Péter vezette ügyészségnek az egyik legnagyobb problémája szerintem az volt, hogy nem szerezte meg a nyilvánosságnak a támogatását. Ugye a magyar büntető ügyeket nézve, ugye azt látjuk, hogy mindig csak az ügyvédek nyilatkoznak, a védők nyilatkoznak. A tisztelet a kivételnek. Ugye voltak ügyészségi szóvivők, néha.
1: Kúriának volt egy időszaka, amikor még Darák Péter alatt, amikor részletesen a kollégium Igen. vezetők elmondták az álláspontjukat.
0: Pontosan
1: csomó
0: így van. Tehát a bíróság, például Darák Péter a bíróság tekintetében próbált ezt a helyzetet kezelni. Ugye a törvény a bírók esetében kizárja azt, hogy ők a saját ügyükről nyilatkozzanak a nyilvánosság előtt, tehát a bíró az ítéletének az indokolásában mondja el, hogy mi a véleménye, ahhoz hozzátenni már nem tehet. Tehát egy bíró nem ülhet be a stúdióba, és nem vitatkozhat a stúdióba a védővel, hogy miért volt neki mégis igaza, amikor elítélte a védencét. De az ügyészek, ha valaki nézi mondjuk az amerikai sajtótól, az amerikai ügyészek azért politikai figurák, ugye a kerületi ügyészek választottak, ők mindig ott állnak a mikrofon erdő előtt, és mondják, hogy milyen alapon, miért. Most többet nem mondhatok a nyomozás érdekeire, de ez az, amit elmondhatok. Én az arcommal, nevemmel itt vagyok az ügy mögött, szakmai tekintélyem van, cáfolom azt, amit a védelem mond, mert nekünk vannak tények, amik alátámasztják a bűnösséget, vagy nem áll rendelkezésünkre az a tény, ami alapján letartóztatnánk. Ugye ez a jogos, abban a tekintetben jogos a felvetés, hogy például az MNB ügyben miért nem történt a mai napig semmi? Ha van erre magyarázat, álljon ki a legfőbb ügyész, álljon ki az illetékes vezetőügyész, aki az adott területért
1: büntetőjogi
0: felelős.
1: Helyettes most éppen nem állhat ki.
0: Mert az a nincs. Büntetőjogi helyettes nem, de a főügyész vagy a főügyész helyettese kiállhat egy helyi ügyekben. Miért indítványoztuk a letartóztatását? Ugye itt ez felmerülhet, vannak ügyek, ahol már hosszú ideje folyik az elnyomozás, hosszú ideig nem tartóztattak le valakit, mondjuk a Jelinek ügyben, most miért tartóztatták le. De mondjuk ebben van egy magyarázat, de ezt arccal, névvel, ugye a mai kommunikációs mezőben, ha csak az egyik álláspont jelenik meg, ha csak a kritikus álláspont, ha csak a védelmi álláspont jelenik meg, és a vele szembeni álláspont nem jelenik meg, akkor a kommunikációs térben az ügyészség elveszti a vitát, és az alternatív narratíva lesz az uralkodó.
1: Jó, de az ügyész kiállhat anélkül, hogy nem érzi maga mögött a magyar állam teljes testének támogatását?
0: Na most pontosan abszolút igaza van, és pontosan erre akartam kiukadni, hogyha az ügyészség ahogy annak idején Györgyi Kálmán, és ő mellette például sokan emlékeznek, Bócz Endre, az akkori fővárosi főügyész is rendszeresen ott volt a stúdiókban, nyilatkozott híradóknak, arcát, nevét adta ahhoz, amit az ügyészség az igazságszolgáltatás érdekében tesz. Ha az ügyészség ezt megteszi, akkor

0: a politika távol tud maradni az ügytől? Mert ugye az a probléma, a 21. században nagyon jól látjuk, hogy a büntető igazságszolgáltatás két módon is átpolitizálódik. Az egyik módja az, hogy a politikai viták bíróságok előtt folytatódnak. De nem csak Magyarországon van ez, hogy politikusok ellen büntetőeljárás indul. Ivo Sanader ugye börtönbe került a horvát elnök, a jelenlegi szlovén miniszterelnököt is miniszterelnökként jár be a börtönbe még, mert olyan büntetés létezik Szlovéniában, hogy csak estére kell bevonulni. Nicolas Sarközit, a volt francia elnököt elítélték, tehát nagyon sok példa van arra, hogy politikai küzdelem végül is egy büntető ügy tárgyalásán zárul le valahol. Ez az egyik módja, hogy az igazságszolgáltatás politizálódik. A másik az a kriminológiában morális pániknak nevezett jelenség, amikor történik egy bűncselekmény, kisgyerek sérelmére, vagy nagy felháborodást keltő, vagy annak idején például az az ügy, amikor ilyen késelési ügyek, ami politikai reakciót vált ki. Na most erre jelenleg a politikusok válaszolnak, sokszor nem szakszerűen, hanem kiállnak és azt mondják, hogy akkor módosítjuk a törvényt. De azt ugye tulajdonképpen csak egy placebo a közvéleménynek, mert az csak a jövőre vonatkozik, és néha több kárt tesz, mint amennyi hasznot hoz. Na most, ha az ügyészek, tehát a közvád képviselője, tehát a nevében is benne van, a vádló az minket képvisel, mert a bűncselekménnyel nem a jogi értelemben egy adott személy sérelmére elkövetett bűncselekmény nek lesz egy sértetje, de ő például nem rendelkezhet a büntető igényről a sértet, mert a rajta keresztül az egész közösség sérül. Tehát azért büntetjük meg, még olyankor is az elkövetőt, amikor esetleg a sértet azt mondja, hogy én megbocsátok, én nem akarom, hogy megbüntessék. Mondhatja azt az ügyész, hogy én nem engedem a közvetítői eljárást, mert szeretnék példát statuálni a jövőre nézve, megértem, hogy ő megbocsátott, de a sérelem megtörtént, és erről sokan tudnak, és hogyha ez következmény nélkül marad, akkor a jövőben hasonlóak történnek. Tehát ezért lenne szerintem nagyon fontos, hogy a közbizalmat, a vád képviselet iránti közbizalmat helyre kellene állítani, ki kellene rövid időn belül alakítani azt a közhangulatot, hogy az ügyészek korrektek, szakszerűek, mindent megtesznek a polgárok védelmébe. Ha ez a közhangulat uralkodik, és például ugye a KSH néha csinál ilyen bizalmi indexeket, hogy melyik pozíció iránt milyen a bizalom, most nem emlékszem, hogy az ügyészség hol áll ezen a rangsoron, de azt feltételezem, hogy nem az élén, ahol a egyetemi rektorok, meg orvosok, meg a tűzoltók állnak. De tehát ha ebben a rangsorban az ügyészség egy tekintélyes, a szakma által is támogatott szervezet, és ha az ügyészeket megtámadják, akkor nem azt mondja a szakma, hogy hát ebbe a támadásban van valami igazság, hanem az ügyvédi kamarától kezdve a bírói egyesületig mindenki felszólal, hogy el a kezeket az ügyészségtől. Tehát az én álmom az, hogy még élhetünk egy ilyen időben, ahol az ügyészség akár független ügyészségként, akár kormány alárendelt ügyészségként ilyen presztízzel és ilyen súllyal van jelen a magyar társadalomban, és mindenki tudja, hogy ha az ügyészség lép, akkor az ügy jó kezekben van, oda a politikának nem él erre a keze közvetlenül, akik ott döntenek, azok erős integritással, személyes integritással és nagyon biztos szakmai tudással rendelkező emberek.
1: De ehhez azt is látnunk kell, hogy egy új legfőbb ügyésszel nincs egy másik irányba állítva az ügyészség?
0: Pontosan, tehát azt gondolom, ez is egy nagyon jó kérdés, hogy ha most az történik, hogy eddig ebbe a politikai irányba ment az ügyészség, és mostantól más politikai irányba megy, akkor nem kerültünk előrébb, mert akkor, ha jön egy választás 4 év múlva, 8 év múlva, 12 év múlva, vagy 16 év múlva, akkor újra dobjuk át ezt a váltót. És én azt gondolom, hogy ha ez történne, akkor az ügyészségnek az eróziója tovább folytatódna, mert azok, akik még esetleg ott vannak, és azt mondják, hogy hát nem pályázok meg egy bírói állást, nem megyek el ügyvédnek, nem megyek át az MVVH-hoz, nem megyek át a NAV-hoz, nem ahol szintén ugye NAV nyomozóknál két kézzel kapnának a jól képzett ügyészségi rend, ügyekszeki rend, nem akarom ezt folytatni, akkor még tovább kontraszelektálódna a szervezet, és még tovább erodálódna az a szakmai tekintély, és ha a szakmában azt látják, hogy a hát ügyészek azok, akik máshol nem váltak be, vagy máshol nem találnak munkát, annak beláthatatlan következményben. Szó sincs erről most, tehát nagyon jól képzett emberek vannak sokan, de azért én hallom azt is, hogy nem a legerősebb jogi karokról, nem kifejezetten nem jó diplomákkal is felvesznek ügyészeket, mert nem nagyon tudnak válogatni. Az ideális állapot az lenne, hogy csak erős diplomákkal kerülnek be, tehát legalább cum laude, de inkább summa cum laude diplomákkal, és a jó jogi karokról, az erős jogi karokról, ahol erős a verseny az intézményen belül, és erős a számonkérés, onnan tudna válogatni az ügyészség.
1: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Hag Péter az ELTE emeritus professzora, a büntető eljárásjogi és büntetés végrehajtási jogi tanszék oktatója volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanácsülését megelőzően a miniszter elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. A költségvetési fegyelem rendkívül szigorú, melynek alapja a korrupcióval szembeni zéró tolerancia és a korábbi kormányzati gyakorlattól eltérő takarékos gazdálkodást tette hozzá. Véleménye szerint ez a növekedés záloga, fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter. Megújult a Felsőzsolcai vasútállomás a MÁV országos állomás felújítási programjának keretében, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán csütörtökön. Vitézi Dávid szerint 1983 óta nem végeztek átfogó felújítást az állomás épületén. A most befejezett munkák eredményeként az épület kívül belül megújult, korszerű, biztonságosabb és akadálymentesebb környezet várja az utasokat. Felújították az állomásépület homlokzatát, kicserélték a nyílászárókat, az épületet és a parkolót akadálymentesítették, korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, rendezték az épület környezetét, valamint fedett kerékpártárolót is létesítettek, továbbá új kamerás megfigyelő riasztó és beléptető rendszert telepítettek Felsőzsolcán, írta a miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, hogy az állomás felújítási program keretében országszerte több mint 30 állomást és megállóhelyet újítanak meg. A Nemzeti Park Igazgatóságok vezetésére 120 pályázat érkezett, közölte az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáénak a feladatot, és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért, írta bejegyzésében Gajdos László. A politikus közölte, a pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. A pályázati kiírás szerint az új vezetők november 1-én léphetnek hivatalba. Szűrések, mozgás, tánc, egészségügyi és bűnmegelőzési programok, a gyerekeket pedig játékos közlekedési és prevenciós foglalkozások is várják szeptember 25-én pénteken a Szent István téren Miskolcon. A közlemény szerint az egészséghez a mozgás, táplálkozás, megfelelő alvás, lelki egyensúly, megelőzés és persze az időben elvégzett szűrővizsgálatok is hozzátartoznak. Ezekre igyekszik ráirányítani a figyelmet a második Miskolci Egészségnap, mely pénteken 9 és 15 óra között várja a városlakókat a Szent István téren. A programba a látogatók is bekapcsolódhatnak, lesz Etka Jóga, délben pedig egy belvárosi, helytörténeti túra indul Reimann Zoltán vezetésével. Internetes agresszió miatt emelt vádat a pécsi járási ügyészség egy debreceni férfi ellenöke a közösségi médiában egy bejegyzéshez hozzászólva életveszélyesen megfenyegetett egy pécsi nőt, közölte a Baranya vármegyei főügyészség csütörtökön. A vádhatóság közleménye szerint a sértett nő a közösségi médiában egy közéleti szereplő személye körül kialakult vitában szólt hozzá tavaly nyáron, a vádlott pedig erre reagálva fenyegette meg. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. A közlemény szerint az internetes agresszió vétségének büntetési tétele egy évig terjedő szabadságvesztésig terjedhet.
2: Az időjárásról.
3: Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskertész. Édesanyja. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esetet.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
6: Igenlő válaszára azt beszélték meg, hogy mielőtt elmennének Cocót meglátogatni, benéznek az egyetemre is. Harisnyás asztalt bontott, félharisnyás akkor elbúcsúzott, dolga volt a klinikán. Azzal hagytott őket, hogy egy óra múlva ismét találkoznak. Harisnyás elkísérte a bátyját a titkári szoba ajtajáig, aztán visszament a dolgozószobába, oda kérte a csemegét. Gyík György behozott egy datojás kosarat. Harisnyás apró csontokból darált velőkrémes csemegét kanalazott egy arany kis kanállal. A térkép alatt ültek a kandalló két oldalán egymással szemben. Valentin érezte, hogy most kezdődik a valódi beszélgetés.
7: Valamire kérni szeretnélek, kezdte Harisnyás.
6: Elkészült a csont csemegével, letette a tányérkáját.
7: Nekem ma és holnap feltétlenül a szigeten kell maradnom. Kálmán, az ügyvivőm pedig leghamarabb holnap reggelre térhet vissza a kiküldetésből. Ő viszont nagyon szeretném, ha a lehető leggyorsabban intézkednétek a lovak ügyében.
6: Valentin elkezdte mesélni, mit tudott meg Gabrieltől, Harisnyás azonban félbeszakította, hogy már megkapta a jelentést a telepről, a lovak helyzete változatlan.
7: Megkapta a jelentést. Valentin nagyot nézett. Igen, mondta Harisnyás, a tükörből.
6: Ettől se lett sokkal okosabb.
7: Valamennyi lovat át kell hoznunk a szigetre, folytatta Harisnyás. Elszállításuk a követség előtti tisztásról történhetnék. Odáig azonban neked és Kandurkának kell eljuttatnotok a lovakat. Vállalod a feladat rádeső részét?
6: Valentin elpirult örömében. Harisnyás kinyitotta a páncélszekrényét. A borítékon, amelyet átadott Valentinnak, az iktatási szám alatt ez állt. 33. körzet, 29 ló elszállítása a telepről. Valentinnak és Kandurkának.
7: A tennivalók, mondta Harisnyás.
6: A megmentési 10/1 osztály utasításai. Olvasd el, hogy világos-e és meg tudjátok-e csinálni. Rendkívül világos volt. Annyira, hogy Valentin elnevette magát olvasás közben, mert látta az utat, amelyen a lovak haladni fognak, és elképzelte a kocsisok arcát. Hogyne? Akármelyikük beszélhet Kesely apóval, a Cocó taligája pedig nagyon intelligens. Ha, mint Harisnyás mondja, Kálmán, az ügyvivő a jelzett időben a követségen lesz, és a Fülöp se késik, nem igen hinni, hogy kudarcot vallanának. Harisnyás becsengette Emmát, feliratta vele Gyöngyházas jegyzőkönyvébe, hogy egy teherszállító Fülöpöt holnap 7 órára követségi tisztás elé kell irányítani. Valentin gondosan a nadrág zsebébe tette az utasítást. Mikor Emma kiment, Harisnyás előrehajolt, és pillanatra Valentin térdére ejtette a kezét.
7: Hogy van az édesanyád? Kérdezte.
6: Csak most látszott, milyen szép, hűséges, szerető szeme van Harisnyásnak.
7: Valentin még a könnyein át is érezte a felé sugárzó részvétet és aggodalmat. Eddig sose szerette, ha valaki mami után érdeklődött. Mami csak az övé. És erről az egész borzalomról, ami történt, nem szabad. Nem lehet beszélni. De a nagykövet nem idegesítette. Sőt, jól esett elmondani neki mindent. Főleg azt, hogy múlt hét óta nem látta már. Lavínia néni nem engedte ki a kórházba.
6: Harisnyás felállt, újra elindultak a folyosón. Nem az irattár felé mentek, hanem egy nagy, domború ajtós terem irányában. Az ajtón nem volt kilincs. Harisnyás megkérte, nyíljék ki, akkor ki is nyílt azonnal, s rögtön utánuk bezáródott megint. A terem két oldalán sűrűn egymás mellett asztalok állottak, amelyeken lámpa égett, mert a terem falain nem volt ablak. Minden asztalnál egy-egy daru ült, valami nagy jegyzőkönyv félére hajolva. A terem legvégén, egy emelvényen háttal az ajtónak Valentin egy szarvast látott, aki valami gömbölyű, csillogó, kerek felszínre hajolt, és időnként halkan hátra szólt. Most is beszélt.
3: 9. körzet. A sziklaúti iskolások eleven kagylókat bontogatnak a parton. A követ vizsgálja meg az ügyet. Jelentést kérünk. Visszaolvasni.
6: Egy daru éppen Valentinék mellett megköszörülte a torkát, és felolvasott egy szöveget a jegyzőkönyvéből. Nem az volt, amit a szarvas diktált, hanem a külügyminisztérium utasítása a 9. körzet követének, Delfin Dénesnek, a kagylóbontogatás ügyében. Mikor felolvasta, kitépte a lapot, és az előtte levő postakosárba dobta. Harisnyás köhintett, a szarvas hátrafordult. Bólintott feléjük, de azonnal visszatekintett a gömbölyű valamire, ami előtt ült. Ez lesz a tükör, gondolta Valentin, még végig haladtak a hosszú termen. Valóban a tükör volt. Akkora, mint egy kerek asztal lapja, gömbölyű. És amikor nem mutatott semmit, hullámzott a felszíne, mint a víz. De ha valahol, valamelyik körzetben valami sérelem érte az állatokat, megdermett ezüstös háta, és feltűnt rajta egy kép. Valentin látta, hogy a foglalaton 100 apró beosztás van, és mikor a hullámok elülnek és a kép megjelenik, valamelyik beosztás száma megvilágosodik. Innen tudja hát a szarvas, hogy melyik körzet jelentkezik.
3: Megpihenhetsz, Xavér, mondta Harisnyás. Engedj engem egy pillanatra a géphez.
6: A szarvas felállt, megropogtatta az ülésben elzsibbadt lábait. Mellette egy asztalon pohár állt, tele valami sűrű, barna folyadékkal. Kortyolt belőle, azt mondta, frissítő. Harisnyás odahúzta Valentint a hullámok fölé. Most közelről is észre lehetett venni, hogy a tükör alján is billentyűk vannak, mint az eseményrögzítőn. Valentin már tudta, miért jöttek. Leguggolt, és folyton elelcsúszó izgatott kezével leütötte a billentyűkön a mami nevét. A tükör felszíne megfeszült. A hullámok elsimultak. A karimán kivilágosodott a 33. körzet száma. És egyszer csak ott volt mami a képen, egy csukott szemű, alvó mami, akinek nagy szőke haja összekócolódva gyűrűzött a vállán, és aki olyan halkan lélegzett, hogy a takaró csak alig-alig emelkedett, lesoványodott teste felett. Mami egyedül volt és aludt. A beteg emberek beteg álmát aludta. Ő volt, és valahogy mégis más, egy kicsit ismeretlen. Mindig ilyen, amióta beteg lett. Valentin megfogta Harisnyás kezét. Hát mégis látta őt, ha csak így is, ilyen borzasztóan messziről. Nem tudott szólni, de tudta, hogy Harisnyás megérti, és értette is valóban.
3: Megcsókolhatod, mondta Harisnyás. Megérzi.
6: Valentin rácsókolt a tükörre. Mami egy picit megmozdult, egyetlen pillanatra felnyitotta a szemét. A mami szeme kék volt. Valentin a maga feketéjét apitól örökölte. Ez mindig mulatságos volt, ez a különbség, mert ők ketten mamival annyira hasonlítottak egymáshoz. Mami mosolygott egy gyöngét, és Valentin tisztán hallotta, hogy azt mondja, Tinti. Ez nagy titok volt. Ezt soha senki nem tudta kettőjükön kívül. Mami így nevezte őt négy szem közt, de nem mindig, csak ha Valentin kivételesen jó és kedves volt, és valami okból nagyon-nagyon boldogok voltak együtt.
7: A kép eltűnt. El kellett tűnnie, mert a 90-es körzet balesetet jelzett. Xavier visszaült a helyére, ők meg kimentek az épületből. Nem esett több szó Mamiról. Harizsnyás arról beszélt, milyen rendkívül jó segítőtárs Kandurka, milyen művelt, meggondolt, tehetséges. A tavasszal egy hétig egyhuzamban itt volt a szigeten. Akkor kapta meg a végleges kiképzését. Valentinnak eszébe jutott, hogy a szakácsnéni csavargó párának nevezte Kandurkát, mikor megjött, és a seprűvel is megfenyegette. Oh, és ő még azt hitte, hogy elbódorgott valahová, és még találgatta is magában, visszajön-e. Az egyetemre éppen szünetben érkeztek. Az orvosi kar a harmadik emeleten volt. Valentin azt várta, hogy feltűnést kelt a hallgatók között, de azok éppen csak köszöntek nekik, folytatták sétájukat. Beszélgettek, vagy ettek a büfében. Egy munkaköpenyes vadmacska meg se fordult, ahogy elmentek mögötte, tovább fésülködött a folyosó tükrében. Félharisnyás a szobájában volt, és összeismertette Valentint az esemény rögzítőben már látott fehér tivadarral. Soha szebb jeges medvét, mint ez a fiatal tudós. És milyen nyájas volt, mindig mosolygott. A beszélgetés orvosi esetekre fordult. Valentin nagyon figyelt. Fehér Tivadar arról beszélt, hogy az ő különleges munkaterülete a gerincsérülés. Nem gondolja, hogy műtét vagy gipszágy, vagy akármilyen eddig ismert eljárás úgy segíthetne a betegen, mint egy bizonyos gyógyszer, amelynek az előállításával most kísérleteznek ő és három vegyész munkatársa. Harisnyás, ezt nyilván így beszélték meg előre, megkérdezte, bepillanthatnának-e a kémiai laboratóriumba. Fehér Tivadar megengedte, de azzal a kikötéssel, hogy nem szabad megzavarni a vegyészeket. Átmentek a kémiai intézetbe, és az előkészítő teremből egy kerek üvegablakon át benéztek a laboratóriumba. Ben lombikok és retorták pöfögtek, s három fehér köpenyes hajszálnyira egyforma sakál tevékenykedett az asztal körül. Az egyik számolt, a másik az egyik lombikot hőmérőzte, a harmadik egy cseppet vizsgált egy üveglapocskán, és újra meg újra a világosság felé tartotta. Az Ubis testvérek, súgta a professzor. Anubis, Danubis és Janubis. Kitűnő vegyészek. Mikor lesz készen ez a szer? Kérdezte meg váratlanul Valentin. Egy pillanatig hallgatott mindenki, aztán a professzor azt felelte, hogy a szer voltaképpen már kész, csak egy valami hiányzik belőle, s az ubiszok nem tudnak rájönni, mi az. Most sorban kipróbálják a föld valamennyi vegyszerét, hát ha meglelik azt az ismeretlent, amely megadja a szer hathatóságát. Onnan lehet megtudni, hogy a szer megkapta erejét, hogy a folyadék kék lesz. Nem sötét kék, nem világos kék, nem ég kék. Sziget kék. Ha Valentin látná, azonnal ráismerne, mert olyan kék szín nincs több a világon. Senki sem mondott semmit Mamiról, de Valentin tudta, hogy az ubiszok ott benn a Mami gyógyulását keresik, s hogy Fehér Tivadar Mami miatt foglalkozik a gerincsérülésekkel, s hogy Harisnyás és Félharisnyás a Mami életével akarják meghálálni a Harisnyás életét, s hogy ezt a szigeten mindenki tudja, Kandurka is. És ez volt a titok. Most meglepetésükre kopogtattak, és Elek lépett be, az iroda igazgató. Emma rábízott egy fontos ügyiratot, ami éppen most érkezett, és amiről a külügyminiszter azt szeretné, ha Harisnyás személyesen juttatná a címzethez. Eleknek már lejárt a szolgálati ideje, éppen hazafelé készült, helyesebben a fogorvoshoz, mert ilyenkor minden hét szerdáján szokta lereszeltetni a fogát, de mivel erre lakik, Emma úgy gondolta, leghamarabb átadhatja az írást Harisnyásnak. Harisnyás beleolvasott az ügyiratba, egy párszor úgy csóválta meg a fejét, mint aki örül, aztán gondosan eltette a tárcájába, és azt mondta, ne zavarják tovább a tudósok munkáját, Cocó, Kandurka, János már várja őket Oféliánál. Valentin elköszönt a professzortól és Fehér Tivadartól, mindkettő nagyon melegen búcsúzott tőle. Oféliáig a kertben vártak rájuk. Mindenki rendkívül megörült mindenkinek. Cocó elújságolta Valentinnek, hogy ma már iskolában is volt, és nagyon tetszik neki a tanulás. Eleinte szégyenkezett, hogy olyan keveset tud, de az osztálytársai kedves, jól nevelt gyerekek, senkinek nem jutna eszébe csúfolni őt. Inkább nagyon is figyelmesek hozzá, és minden szünetben körötte szaladgálnak, rimánkodnak, meséljen nekik a világról. Tátott szájjal hallgatják a kalandjait, egy kis békalány sírva is fakadt részvétében. Valentinnak uzsonna közben sikerült Kandurka mellé kerülnie, és egyszer, mikor senki se figyelt rájuk, odasúgta neki, hogy már tudja a titkot. Kandurka megszorította a kezét, és visszasusogta, hogy az Ubiszokban megbízhatik. Azok eddig még minden betegség gyógyszerét megtalálták. Mindenki nagyon jókedvű volt, főleg Cocó, akinek Harisnyás elmesélte, hogy holnap este Valentin és Kandurka elhozzák a lovakat a telepről, s hajnalra már együtt lesznek valamennyien. Valentin észrevette, hogy Ofélia nemigen osztozik az általános jókedvben. Mosolygott ugyan egyet-kettőt, símogatta Cocó sörényét, de csak gépiesen. És mikor uzsonna után ismét elővette a kötését, nyilvánvaló volt, hogy háziasszony létére nagyon szomorú. Harisnyás elnézte egy darabig Ofélia kezében a villogó kötőtűket, aztán odafordult hozzá. Akarod, Ofélia, hogy felvidítsalak? Ofélia felnézett, és Valentin látta, hogy könnyes a szeme. Cocó odarohant Oféliához, átölelte a nyakát, megcsókolta. Nincs semmi baj, mondta Ofélia, és sóhajtott. Cocó, kisfiam, engedd el a nyakamat. Harisnyás tudja, mitől lettem hirtelen olyan szomorú, de meghallgathatjátok ti is. Nem titok. Johanna kidugta a fejét a másik szoba ajtaján, úgy figyelt. Johanna is kíváncsi, mint Ginevra, gondolta Valentin. Arról beszéltetek, hogy holnap estére itt lesznek a lovak. Én meg arra gondoltam, hogy szegény Attillát senki sem mentette meg. Nagy csönd lett. A vőlegényem volt, mondta Ofélia, is kifújta az orrát. Sokáig fújta, mert nagyon nagy orra volt. Éppen az esküvőnk előtti napon fogták el a vadászok. Nekem sikerült elmenekülnöm, neki nem. Egy portyázó Fülöp meglátott és felvett a hátára, de ő szegény. Megsebesült mindkét hátsó lábán, nem tudott követni. Ugyanhová került? 4 éve lesz karácsonykor. Sose fogom elfelejteni. Ofélia elsírta magát. Cocó is sírt. 4 éve nézetem a tükörben, keresem az esemény rögzítővel. Nincs nyoma. Mindenki megmenekül, csak szegény Attila nem. Pedig nekem nem kell senki más. Sose leszek a más felesége. Harisnyás elővette az írást, amelyet az imént Elek kézbesített.
3: Holnap után, ha minden jól megy, itthon lesz, mondta csendesen.
7: Valentin úgy érezte, hogy mi él, nem felejti el ezt a délutánt. Ofélia elájult, Johanna oroszlán kölni vízzel és ecettel mosta a homlokát, míg magához tért. Cocó bömbölt részvétében és örömében. Kandurka idegességében lehámozta körmével a szék húzatát, s még János, az egyébként olyan megfontolt János is 2-szer a levegőbe dobta sört és tiroli kalapját és éjjelzett. Mikor aztán Ofélia magához tért, minden kiderült, hogy a külügyminisztérium mindeddig hasztalan kereste, de tegnap végre megtalálta Attilát. Egy zombi nevű igazgató cirkuszával járja a világot, s minden este fellép. A cirkusz tegnap este a 33. körzetbe érkezett, a Valentinék városába. S a tükör úgy lett figyelmes Attilára, hogy zombi 2-szer fejbe vágta egy vasrúddal, mert nem akarta megköszönni a közönség tapsát. Ofélia újra elájult, de most hamarabb magához tért.
6: és Harisnyás azzal indította útnak a társaságot, hogy megígérte Oféliának, a lovak kiszabadítása után, holnap után Attilára kerül a sor. János, Kandurka, Valentin és ő maga kezeskednek róla, hogy 3 nap múlva akár már meg is tarthatják az esküvőt. Ofélia a kapuból integetett utánuk, hol a személyhez emelte, hol meglengette a zsebkendőjét. Kandurka siettette Valentint, aggódva nézett az órájára. 5 óra volt. 8-kor jön Ginevra Valentint költeni, és addig még aludni is kellene valamit. Harisnyás átadta a követségi leadót Kandurkának, és azzal köszönt el tőlük, hogy holnap várja a lovakat. Holnap után este pedig személyesen megy oda Jánossal, hogy megkeressék, és a szigetre vigyék Attilát. János lelkére kötötte Fülöpnek, hogy siessen. Pontosan 17:30 volt, amikor emelkedni kezdtek. János integetett a kalapjával, Harisnyás pedig a sapkájához emelte a kezét. Kilencedik fejezet. Fülöp kitett magáért, még nem volt 6, mikor megérkeztek. A tűzliliom köszönt Valentinnak, azt mondta, rendesen átaludta az éjszakát, egy kicsit merevek ugyan az izületei, de jól érzi magát. A leszállás némi nehézségekbe ütközött, mert ragyogó hajnal volt. Az utakon, utcákon futottak a járművek, sőt, a szomszéd házban már kinguggolt Kopasz bácsi és a káposztáját vizsgálgatta. Valentin el se tudta képzelni, hogy jutnak be észrevétlenül a házba. De Fülöp hátraszólt az ablakon, hogy húzza meg az eső zsinórját, amely bennlóg a konnektor mellett. És ekkor a Fülöp hasából olyan iszonyú zápor zúdult a Valentin utcájára, hogy Kopasz bácsi hanyat homlok berohant, az utca és a kert egészen sötét lettek pillanatra. És Valentin és Kandurka úgy zuppant alá, hogy egy lélek se volt körülöttük sem erre. Persze megáztak ők is, ezen sajnos ezúttal nem lehetett segíteni. Bent gyorsan ledobálták az átázott ruhát, és ledörzsölték egymást vastag törölközővel. Valentin éppen a háló ingébe bújt, mikor elkezdett csengeni a telefon. Ilyen hajnal van, mondta Kandurka, és kifordította és rázogatta a fülét, mert telement vízzel. Valentin várta, hogy valaki csak felkel és felveszi a kagylót, de nem moccant senki. A telefon sikongott, szó se lehetett alvásról. Hát süket itt mindenki, Kandurka fel volt háborodva. A telefon a kis irodában volt, a Lavínia néni közvetlen szomszédságában. Lavínia néni át tudta volna kapcsolni magának az éjjeli szekrényén álló készülékre, mint mami szokta, és lám, ennyit se tett meg. De hogy bírja hallgatni? Ez a csengetés egyre erősebb. Ginevráig ablaka is nyitva, érthetetlen, hogy Ginevra nem jön fel, ha már a néni nem mozdul. Lehetetlen, hogy ne hallaná. Vártak egy percig, a telefon csak csengett, és nem történt semmi. Valentin megadóan belépett a papucsába. Úgy se lehet aludni ebben az égzengésben, hát majd felveszi ő. Kandurka ugyan már megágyazott magának a széken, nem feküdt le nélküle, elkísérte az irodába. Az utolsó lépéseket már rohamba tették meg, mert a csengő élessége szinte elviselhetetlen volt. A mami szobája felől semmi nesz. Lehet, hogy Lavínia néni altatót vett be a sok izgalom után. Haló, mondta Valentin mérgesen. Ki beszél? Karola, a városi tejgazdaságból, mondta egy hang. Hallottuk, hogy nincsen tejetek. Evelin elindult 3 literrel. Menjetek ki a kapuba átvenni. Igen, mondta Valentin. Egy szót se értett az egészből. A néni nem kaphat belőle, mondta az ismeretlen Karola. Ehhez ragaszkodunk mindnyájan, főleg Laura, elvégre az ő teje. Csak te, Kandurka, Ginevra, Gabriel meg a szakács néni ihatjátok. Megértetted? Nem nagyon értem, mondta Valentin. Zavaros az egész. Nem tudom megmagyarázni, túl sokan járnak erre.
8: ha meglátnának, amint itt állok a telefonnál. Na, a fülke borzasztóan kicsi nekem, a tantuszt is kétszer elejtettem, alig bírtam felvenni. Evelyn azóta már megérkezhetett. Figyeljetek a kapura! Szervusz!
7: Letették a kagylót. Valentin szeméből kiszállt az álom. Csak vonogatta a vállát, még visszament a szobájába. Kandurka sem értette a dolgot, de nagyon vidám lett, lévén tejről szó. Valentin éppen visszabújt az ágyba, amikor megszólalt a csengő. Kandurka kidugta a fejét az ablakon, aztán minden további magyarázat nélkül kiugrott a kertbe. Valentin alig győzte felhúzni a nadrágját a háló ingére. Ő se került az ajtóra, hanem lecsúszott a csatornán, ahogy szokta. Ó, egy tehén állt az ajtóban és Kandurkával beszélgetett. Valentin csak az izgatta, nem ébred-e fel valaki a csengetésre. Bárha az előbb nem hallották a telefont sem, jó is lenne, ha Gabriel kinézne, vagy Szakács néni. Nem volt idő hosszas tárgyalásra, Evelyn beadott egy sajtárt a kerítésen. Jó étvágyat kívánt, és már szaladt is vissza az úton. Hála Fülöpnek még mindig nem látszott ember sem erre. Még állt a víz az iménti zápor után. A sajtárt letették a konyhajtó küszöbére, és visszamentek a szobába. Most már világos volt minden. Valentinnak eszébe jutott, hogy ő látta már a városi tejgazdaságot, ott van valahol a telep közelében. A többit nem volt nehéz megfejteni. Még az sem, miért nem hallotta senki a telefon csöngését az imént. Bizonyára csak az hallhatja, akinek megvan a képessége. Hát a tejkérdés minden esetre megoldódott. Persze, azt nem lehet csak úgy egyszerűen kijelenteni, hogy Lavínia néni nem ihatik belőle, mert akkor meg kellene azt is mondani, ki hozta és miféle kikötéssel. Szerencsére nem is fontos, Lavínia néni nem szereti, csak a teát. Főleg pedig még mindig van idő aludni egy cseppet. Kandurka elégedetten aludt el. Evelyn azt is mondta, míg ezek az átmeneti nehézségek megoldódnak, egy nap se hagyják tej nélkül őket. Ginevra szokottnál későbben költötte őket, már 9 felé járt. Igen, vidámnak látszott, s míg a Valentin haját mosta, sok mindent mesélt. Lavínia néni reggeli nélkül ment el, mert valami idézést kapott. Egy lovat keresnek rajta, egy eltűnt lovat. Tudja a Valentin, melyikről van szó, amelyik a minap beleesett a gödörbe. Össze-vissza törte magát, még sincs ott. 10 méter mélységből egy egészséges tigris se tud visszaugrani, nemhogy egy ilyen nyomorult lovacska. Mire az állatvédő kiszállt, üres volt a gödör. Most azzal vádolják Lavínia nénit, hogy összejátszott a kocsisokkal. Kihúzatta és titokban eltemettette a lovat. Iszonyúan mulatságos volt. Cocót Lavínia nénin keresik. Cocót, akinek szobája és telefonja van, és aki iskolába jár Oféliánál. Valentin most azt se bánta, hogy Ginevra sietében megint beletörölte a szappant a szemébe. Mint kiderült, telepfelügyelő bácsival is baj van. Az állatvédő felhívására az ő szakszervezete is rendelkezett, elsőjétől ott kell hagynia a nénit. Valentinnak tetszett is a dolog, meg nem is. Aztán megbékélt, hiszen addigra mami meggyógyul, s minden marad a régiben. Csak az a jó, mondta Ginevra, hogy a teljes. Úgy látszik, mégis megemberelte magát. Csak azt nem érti az ember, minek küldte vissza akkor a pénzt. És minek hozza a tejet sajtárban? Palackokban szokta. Micsoda reggeli volt. Kandurkának kis hordónyira nőtt a hasa, és Valentin is 2 csészével ivott egy helyett a kakaóból, olyan finom volt a tej, amit Evelyn hozott. Szakácsnéni azt állította, ilyen sűrű édes tej még életében nem került a konyhájára. A délelőtt elég nyugalmasnak ígérkezett. Valentin tárgyalni akart Kandurkával a ribizli bokrok mögött, hogy kisüsség, mi módon beszélhetnének minél hamarabb Kesely apóval. De aztán minden másképp alakult. Mert egyszer csak ismét megszólalt a telefon. Felügyelő bácsi kereste a nénit, s hogy nem tudott vele beszélni, mert még mindig nem jött vissza a reggeli tárgyalásról, azt kérte, Gabriel menjen ki hozzá a telepre, mégpedig azonnal.
6: Ginevra, aki az üzenetet közvetítette, azt állította, hogy felügyelő bácsi össze-vissza beszélt, és időnként elnevette magát idegességében. Soha nagyszerűbb alkalmat, hogy kijuthassanak a telepre és megbeszéljék a szökést. Ginevrának az volt a véleménye, hogy helytelen dolog, ha egy kisfiú egész nap csak otthon ül és útban van a takarításnál. Nem is Valentin, ő maga kérte Gabrielt, vigye magával a gyereket. Legalább eltölti valamiképpen a délelőttöt. A néni úgy sincs itthon, Valentin csak unatkozik idehaza. Most már csak azt kellett megoldani, hogy Kandurkát is elvihesse valahogy. Valentin eleinte egy kézitáskában akarta magával vinni, de Kandurka félt, hogy feltűnést keltenek, és ebben volt is valami. Így hát Valentin beosont a garázsba, míg Gabriel meg 10 óra izott a konyhán, és beültette Kandurkát a podgyásztartóba. Kandurka könyvet vitt magával, hogy ne unatkozzék. Valentin egy pokrócot is összehajtogatott alá, azon kényelmesebb lesz az utazás. Gabriel egyáltalán nem örült annak, hogy mennie kell, mást tervezett délelőtre, de azért szó nélkül neki indult.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigail.
2: A gyümölcs gyümölcskertész, Szent Péter esernyője, házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
1: a kaliszti fiú esete,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

Neki világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége. El is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De akkor azt mondaná egyik, avagy másik, Toldi György az öccse birtokára vágy.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanácsülését megelőzően a miniszter elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. A költségvetési fegyelem rendkívül szigorú, melynek alapja a korrupcióval szembeni zéró tolerancia és a korábbi kormányzati gyakorlattól eltérő takarékos gazdálkodást tette hozzá. Véleménye szerint ez a növekedés záloga, fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter. Megújult a Felsőzsolcai vasútállomás a MÁV országos állomás felújítási programjának keretében, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán csütörtökön. Vitézi Dávid szerint 1983 óta nem végeztek átfogó felújítást az állomás épületén. A most befejezett munkák eredményeként az épület kívül belül megújult, korszerű, biztonságosabb és akadálymentesebb környezet várja az utasokat. Felújították az állomásépület homlokzatát, kicserélték a nyílászárókat, az épületet és a parkolót akadálymentesítették, korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, rendezték az épület környezetét, valamint fedett kerékpártárolót is létesítettek, továbbá új kamerás megfigyelő riasztó és beléptető rendszert telepítettek Felsőzsolcán, írta a miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, hogy az állomás felújítási program keretében országszerte több mint 30 állomást és megállóhelyet újítanak meg. A Nemzeti Park igazgatóságok vezetésére 120 pályázat érkezett, közölte az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáénak a feladatot, és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért, írta bejegyzésében Gajdos László. A politikus közölte, a pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. A pályázati kiírás szerint az új vezetők november 1-én léphetnek hivatalba. Szűrések, mozgás, tánc, egészségügyi és bűnmegelőzési programok, a gyerekeket pedig játékos közlekedési és prevenciós foglalkozások is várják szeptember 25-én pénteken a Szent István téren Miskolcon. A közlemény szerint az egészséghez a mozgás, táplálkozás, megfelelő alvás, lelki egyensúly, megelőzés és persze az időben elvégzett szűrővizsgálatok is hozzátartoznak. Ezekre igyekszik ráirányítani a figyelmet a második Miskolci Egészségnap, mely pénteken 9 és 15 óra között várja a városlakókat a Szent István téren. A programba a látogatók is bekapcsolódhatnak, lesz etka jóga, délben pedig egy belvárosi, helytörténeti túra indul Reimann Zoltán vezetésével. Internetes agresszió miatt emelt vádat a pécsi járási ügyészség egy debreceni férfi ellenöke a közösségi médiában egy bejegyzéshez hozzászólva életveszélyesen megfenyegetett egy pécsi nőt, közölte a Baranya vármegyei főügyészség csütörtökön. A vádhatóság közleménye szerint a sértett nő a közösségi médiában egy közéleti szereplő személye körül kialakult vitában szólt hozzá tavaly nyáron, a vádlott pedig erre reagálva fenyegette meg. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. A közlemény szerint az internetes agresszió vétségének büntetési tétele 1 évig terjedő szabadságvesztésig terjedhet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északi szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Török Bálint és Budaörs között rendkívül nehéz kerékpárral közlekedni a hatalmas autóforgalom és az M1-es autópálya miatt. A megoldás már 20 éve létezik papíron, ám a kerékpárút eddig nem készült el. Pontosabban mai műsorunkban meghallgathatják, hogy lelkes civilek végül 20 nap munkával hogyan hoztak össze méterenként alig 10.000 forintból a hivatalosan megálmodott kerékpárút nyomvonalán egy műszakilag jóval egyszerűbb túraútvonalat. Vendégünk Szalai László, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja.
2: Most adtak át 10 km kerékpárutat, 1,9 milliárd forintba került. Uram, ha kiszámolja, 190.000 forint egy méter kerékpárút. Mi tudja, mennyiből hoztuk ki? 10.000 forint volt nekünk egy méter. És azért lett ilyen sok, mert közel több mint 500 millióba került a híd, ami 6 méter volt. Tehát egyszerűen patam összegből lehet összehozni kerékpáros infrát, ha az ember ennek a taktikai urbanizmusnak a keretében felvállal bizonyos kockázatot.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tehát Szalai Lászlóval, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagjával beszélgetünk erről a Török Bálint és Budaörs között kialakított kerékpáros túraútvonalról. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Húsz év óta vártak egy kerékpárútra a Budaörs és Törökbálint között közlekedők, ám hiába szerepelt annak nyomvonal a fejlesztési terveken, nem készült el. Aztán budaörsi apukák a kezükbe vették az irányítást, és maguk készítették el. A nyomvonal alapját egy évtizedek óta használaton kívüli ipari vasúti vágány csonkja adta, ezt előbb kitisztították az ott kinövő kisebb akácfáktól, majd zúzott kővel és mart aszfalttal töltötték fel. Egy alagutat ki kellett takarítaniuk az ott felhalmozott szeméttől, és egy szakaszon rámpát is kellett készíteniük a szintkülönbség miatt. A legkomolyabb kihívást pedig az adta, hogy egy patakra hidat kellett tervezniük. A 6 méteres átkelő végül az éke lett a kerékpáros túraútvonalnak, még díszkivilágítást is kapott az átkelő. A munkálatokkal mindössze 20 nap alatt végeztek. Szalai László, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja azt mondja, az ország tele van hasonló helyzetben lévő, csak fejlesztési listákon létező kerékpárutakkal. Szerinte megoldás lehetne az, ha a törvényi háttér módosulna, és csökkentett műszaki tartalommal is készülhetnének utak, amelyeket kerékpárral is kényelmesen lehetne használni. Példaként említi, hogy az általuk összehozott Törökbálint és Budaörs közötti szakasz méterenként alig 10 000 forintba került, míg egy a közelmúltban átadott hivatalos kerékpárút méterenként 190 ezer forintba. A részletekről Szalai Lászlóval, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagjával beszélgettem. Én szeretném, ha onnan kezdenénk ezt a történetet, hogy mielőtt elkészült ez a Bringa túra útvonal, milyen hiányosságot per lehetőséget láttak Törökbálint és Budaörs között civilek, amit be lehetett tölteni?
2: Három apuka összefogott még 2024-ben, vagyis hát jött nekik egy gondolat, hogy csinálnak egy bringával járható útvonalat, hogy a gyermekekkel biztonságosan tudjanak bringázni Budaörs és Törökbálint között. E két városban ugye gyakorlatilag mindenki autóval közlekedik, nagyon forgalmas az úttest, tehát életveszély ott közlekedni, főleg gyerekkel. Tehát még a felnőttek sem nagyon vállalják ott be a közlekedést kerékpárral. Nekünk a mottónk az az volt, hogy mondottam ember küzdj és bízva bízzá, ugye Madácstól, és ezt a három apuka magáénak vallotta még 2024 márciusában. Gondoltak egy nagyot, csinálnak egy bringával járható utat Budaörs és Törökbálint között, amit ugye az előbb elmondtam, mert gyakorlatilag ott nem lehetett kerékpározni gyerekekkel, és az alapgondolatot az adta, hogy Budaörs és Törökbálint között van egy több mint 30 éve felhagyott iparvágány, mely nyomvonal kitűnő lehetőség egy biztonságos kerékpáros túraútvonalnak. Az elképzelés realitását az is alátámasztotta, hogy a hivatalos tervekben erre haladna a Budaörs-Budakeszi Törökbálint agglomerációs kerékpárút, tehát ezt az útvonalat szakemberek jelölték ki, hát csak épp elfelejtették megépíteni az elmúlt évtizedben, mint úgy jó pár kerékpárutat az országban. Hát szóval így adódott, hogy az anyukák, apukák összefogtak, és egy babasúr után eldöntötték, hogy ők bizony még ebben az évszázadban alkotnak ide valamit. Én tavaly, 2025 tavaszán szintén egy ilyen babazsúron ismertem meg a szülőket, és megmondom őszintén, miután megismertem elképzelésük részleteit, nekem nem volt kérdés, hogy mint a Magyar Kerékpáros Klub Török Bálint titkára teljes mellszélességgel támogatom a projektet. Én azért tavaly hivatalokat kerestük meg. Meglett emberek vagyunk, nem akartunk kockáztatni egzisztenciát, meg stb. És ezért azért csak megpróbáltuk, hogy hát ha a hivatal mégis tudna valamit csinálni, vagy segíteni, de sajnos rájöttünk egy idő után, hogy teljességgel esélytelen, hogy itt a elkövetkezendő 10 évben ezt megcsinálják. És akkor így jött el 2026. Hát úgy történt, hogy volt egy messenger csoportunk, én voltam olyan szempontból a főkolompos, hogy a nyomatásban, tehát írtam nekik, hogy most vagy soha, kora tavasszal vagy elkezdjük a munkát, vagy nem. És elkezdtük. És aztán a messenger csoportban lettek először kb. Olyan 10, aztán 20. Hát a munka az úgy történt, hogy először a sinek között a növényzetet kirítkítottuk. Hát ezután szembesültünk az első, hát nem tudom, technikai problémával, vagy hogy lehet ezt mondani, egy másfél méteres szintkülönbség képében. De szerencsére, mivel alapvetően műszaki beállítottságú csapat jött össze, két vasárnap beáldozásával sikerült egy 6 méter hosszú rámpát létrehozni. Aztán ezután következett a murva rendelés, mely az egész projektnek a legdrágább tétele volt. Mondjuk úgy történt, hogy az eredeti elképzelés az volt, hogy csak egy murvás út készül, aztán a vakszerencse, vagy nem tudom, Isten segedelmével, vagy nem is tudom, hogy mondjam, úgy történt, hogy sikerült rengeteg martaszfaltot kapnunk ajándékba. És innentől kezdve emelkedett a műszaki tartalom, gyakorlatilag tényleg egy kerékpárutat lehetett létrehozni. Fogadtunk egy gépest, aki behordta az anyagot, és utána mi egy kölcsönzött lapvibrátorral döngöltük végig a elkészült utat. Hát május végére az út gyakorlatilag elkészült, de akkor megint egy újabb kihívással találtunk magunkat szembe. Az útvonalon sajnos van egy patak, amelyre hidat kellett ácsolni. Na hát itt megint megpróbálkoztunk az önkormányzattal, de ők hát sajnálatos módon nem tudtak ebben segíteni. És akkor hát összedugtuk a fejünket, mivel a csapatban volt egy építőmérnök is, így igen hamar egy vashídnál döntöttünk. Ez azért történt, mert ennek volt talán a legegyszerűbb a kivitelezése, és mi meg tudtuk csinálni, és gyorsan kivitelezhető volt. Nagyon lelkesek voltak a anyukák is, tehát a hölgyek is részt vettek a készítésben. Volt egy szemerkélő esőben betonoztuk például a hídfőket. A Törökbálinti Kerekdob Egyesület segítségével sikerült ezt a hidat megépítenünk, tehát anyagi segítséggel, mert ugye azt el is felejtettem mondani, hogy ennek nem csak lelkesedés kellett, hanem hát anyagi hozzájárulás is. És a Kerekdob Egyesület segítségével sikerült csinálnunk egy 6 méter hosszú ilyen vasszerkezetű hidat. A csapatunk büszkesége egyszerűen szerintem teljesen, hogy mondjam, gyári, biztonságos. Esetleg a Facebookon majd meg lehet nézni, ilyen kis világítással is elláttuk, ilyen hangulatvilágítással, úgyhogy nagyon-nagyon jó pofa lett. Amiben a lényeges, hogy itt említettem, hogy itt már lehet, hogy 10 éve lehetett volna kerékpárút, de hogyha aki ugye a kerékpáros infrastruktúrákkal úgy foglalkozik, úgy országos szinten, az úgy láthatja, hogy sokszor nem, hogy 10-20-30 év alatt nem történik semmi. És ez a csapat, ez 20 év helyett 20 nap alatt összehozta ezt az egészet. Tehát itt egy elég nagy, hogy mondjam, kontraszt van. Tehát tulajdonképpen egy 1,7 km hosszú útvonal jött létre, amiből 450 méter, az ami kis túlzással egy kerékpárút lett. 1270 méterre meg egy kisforgalmi utcán lett kijelölve a kerékpáros útvonal. Hát ahogy említettem, Pályi Dániel volt az ötletgazda, úgyhogy amikor a úgymond avatás történt, akkor hát ő is átvághatta a szimbolikus szalagot. De a legjobban a gyerekek örültek, amikor ilyen avatást tartottunk, mert hát tulajdonképpen az egész projekt ő miattuk merült fel, és miattuk itt lett megvalósítva. Na most a visszajelzések, mi ugye reménykedtünk, hogy hát pozitív lesz, de hát ugye akkor még semmiről nem tudhattunk az elején. Nekem nagyon sok pozitív ilyen visszacsatolást kaptam. Tehát amikor az ember kezét ott szorongatják, hogy örülnek, hogy megcsináltuk ezt az utat, mert ugye nem csak a kerékpárosoknak jó, hanem ez Budaörs nyugatnak a lakott övezete, és innen a Törökbálinti vasútállomás, hogy mondjam, pár száz méterre van, amit eddig nem tudtak megközelíteni gyalogosan. És többen is már egyrészt mondták, meg hát láttam is, hogy hétköznaponként tudnak munkába járni, úgyhogy most már mennek vonattal, és nyugodtan ott végsétálnak a, hát ez ilyen kis hangulatos erdei, ilyen mondhatom erdei szakasznak, tehát nagyon hangulatos lett az útvonal. Van, aki például ott dolgozik, és szintén gyalogosan nem tudott csak ezen a említett forgalmas út szélén közlekedni, hát az nagyon veszélyes. Úgyhogy alapvetően pozitív, tulajdonképpen negatív visszajelzésről nem is tudok. Hát ugye tulajdonképpen az a jó, hogy hát minden jó, ha vége jó. Hát megmondom őszintén, a legjobban a MÁV-tól tartottunk, mert hát azért utána néztünk ugye a papíroknak, és hát hiába 30 éve nem használták a vágány maradványait, mert már ott rozsdásról ott minden, meg hiába adták el a szakasz többi részét. Papíron ez a szakasz még használatban lévő iparvágány volt. Úgyhogy ez így kicsit kockázatos volt, de hát ugye tudtuk, hogy ott már soha nem közlekedhet már vonat. Hát ugye úgy történt, hogy ugye júniusban megjelent a Telexen egy ilyen cikk, és hát azután igen hamar megtalált minket, jobban mondva engem a MÁV területi igazgatósága, melytől egy dörgedelmes levelet kaptam, hogy hát milyen engedély alapján csináltuk meg, hogy kerültünk mi oda. Hát kérték ugye az engedélyt, hogy küldjük el, hát nem volt, úgyhogy kár volt tagadni. Hát válaszlevelemben kértem az illetékes igazgató urat, hogy hát próbálj elvonatkoztatni a jogtól, és mint szülő családapa érezze át a tehetetlenséget, mely végül tettekbe fordult. És képzelj el, kiderült, hogy jól gondoltuk, ezt a maradvány szakasz már sohasem lesz használatban. Gyakorlatilag a MÁV majdnem, hogy örömét fejezte ki, hogy hát itt valami történt, és a jogi procedúra elindult oly formán, hogy a Törökbálinti önkormányzat fogja átvenni ezt a vasúti szakaszt, vagy nem is tudom minek mondani, mert mondom, ezt már 30 éve nem használták. És a Török Bálint önkormányzat pedig, tehát hogy az elején említettem, ez egy hivatalos kerékpáros útvonal, egy úgynevezett Zöld Bálint projektnek benne van ez a kerékpárút a tervekben. És értelemszerűen a Török Bálint önkormányzat így örülni fog annak, hogy a kezébe kerül a terület, és akkor már valamivel könnyebben tudják majd hát a végleges verziót elkészíteni, majd valamikor a jövőben.
1: Mert hogy azt remélik, hogy egyszer ez egy a jogi szabályoknak megfelelő kerékpáros út lesz majd, gondolok itt szélességre, aszfaltozásra, vonalfestésre, akármire?
2: Igen, igen, igen, tehát teljesen adottak a feltételek, tehát ugye itt a sínek megvoltak, és egy kerékpár útnak a minimális szabvány szélessége 150 centi. Na most itt a sínek között 143 centiméter van, tehát ez hivatalosan nem is felelhetne meg kerékpárútnak, ezért nem is tudom már melyikünk vagy kitalálta ki, hogy tulajdonképpen túra ösvénynek lett apostrofálva, de kerékpáros túra ösvény, és ezáltal úgymond a szabványnak jelenleg nem kell, hogy megfeleljen. A későbbiek folyamán viszont teljesen adott, mert ha fineket felszednék, és esetleg még a vasúti, ezeket a betonajzatokat eltávolítják, akkor ott egy 2 méter széles, csodálatos, tökéletes kerékpárút megvalósítható az önkormányzat vagy az állam által. És még egyszer ismétlen, tehát ez egy kijelölt útvonal, tehát ez itt majd egyszer kerékpárút lesz hivatalosan, csak egyszerűen, hát sajnos nem élünk addig, amíg ezek a projektek megvalósulnak, így mi ennek kicsit hát elébe mentünk. És próbáltuk, hogy szokták volna felkavarni az állóvizet. Én egyelőre úgy látom, hogy bejött, de bármi lehet azért, mert egyelőre ez egy nem egy hivatalos kerékpárút, ez egy túraösvény. És mindenki csak saját felelősségére használhatja, a MÁV is kiragasztott ilyen papírokat, hogy ott nem lehet közlekedni. De hát ugye lehet közlekedni, csak nem szabad. Ez egy ilyen érdekes elállás.
1: Gondolom ez ilyen jogi megközelítés lehet, hogy ha történne valamilyen baleset vagy probléma, akkor erre hivatkozhat mondjuk a MÁV, hogy ők kitették ezt a felhívást.
2: Igen, igen, igen, úgyhogy mi úgymond örültünk is neki, mi is kitettük, megmondom őszintén, egy ilyen táblát, mert igen, van egy ilyen, hogy most ott valaki elesik, akkor hát akkor az kinek a felelőssége? Hát nem tudom, engem a szüleim úgy oktattak, ha én elesek, akkor az az én felelősségem. Ha megbotlottam, most már kicsit új világ van, és hát mindig a másikban kell keresni a hibát. Én ezt nagyon károsnak tartom, mert így most fölismerve, hogy a rengeteg hivatali beszélgetések után, tehát ettől a felelősségtől retteg mindenki, ezért nem mernek csinálni például kerékpárutat, mert mi van, ha ott valaki elesik? Ilyen szellemben nem lehet élni, hogy állandó rettegés, hogy most mi van, ha valaki elesik. És akkor inkább nem csinálunk semmit. Tehát inkább akkor ne menjen kerékpárral az ember, üljön autóba, mert nem mi van, ha elesik. Én ezt károsnak tartom nagyon.
1: És hogy idézél be, hogyan szavaztak végül a kerékpárosok? Ugye eltelt egy nyár, meg a szeptemberen is lassan túl vagyunk. Említett néhány példát, akik mondjuk gyalog is használják ezt a bringa túra útvonalat. A kerékpárosok mennyire vették igénybe, mekkora forgalom van rajta? Félnek-e attól, hogy elesnek, vagy a két kerekükkel szavaznak, hogy erre szükség volt?
2: Én láttam jó pár családost, voltak így, csak eljött kipróbálni, láttam sétáló gyerekeket, akik ezáltal át tudtak menni a Török Bálintra, mit tudom én, a vasútállomásra, vagy a közeli áruházba, ahova eddig nem tudtak elmenni. Az elején volt róla szó, hogy kitettünk hivatalosan egy ilyen számlálót, de az végül nem jött össze, úgyhogy ez csak ilyen, hogy szoktam, nagyon szubjektív. Ugye az ember nincs ott reggeltől estig, tehát mi nem számoljuk. Hát volt olyan, hogy senkivel se találkoztam, és akkor volt olyan, hogy ott voltam, mit tudom én, egy 10 percet, és jöttek 5-en. Tehát konkrét számokat egyelőre nem tudok, de nagyon örülnek az emberek, és használják, főleg hétvégén. Talán az mindent elmond, hogy az egyik ilyen jó ismerős abban az utcában lakik, ahol ez a kerékpáros útvonal ki lett jelölve, és hát most úgy kicsit viccesen panaszkodott, hogy megötszöröződött a kerékpáros forgalom. Mondjuk nem volt nehéz, mert addig valószínű nulla volt, hiszen tehát ott nem lehetett menni sehonnan, sehova, abból az utcából, most meg ugye egy ilyen kerékpáros átkötő útvonal lett belőle. Tehát biztos, hogy használják, de konkrét számunk nincs.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Utána pedig folytatom a beszélgetést Szalai Lászlóval, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagjával. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leíratát, valamint Mindszenti József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából 14. Leó pápának Magyar Péter miniszterelnök. A két dokumentum története 70 év távlatából a szabadság, az emberi méltóság és a béke üzenetében kapcsolódik össze, fogalmazott a kormányfő Facebook bejegyzésében. Azt írta, megtisztelő számára, hogy egykori piarista diákként és magyar miniszterelnökként képviselheti Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Elvetette a bukaresti képviselőháza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség azon törvénymódosítási kezdeményezését, mely a nemzeti kisebbségek szerzett anyanyelv használati jogának megőrzését célozta azokon a településeken is, ahol a közösség számaránya a közigazgatási törvényben szereplő 20%-os küszöbérték alá csökken. Az RMDS törvény tervezete eleve negatív véleményezéssel érkezett a román plénum elé. A szerdai plenáris ülésen a Nem Magyar Nemzeti Kisebbségek frakciójának 10 jelenlévő tagja közül csak egy támogatta az RMDS javaslatát, a többi 9 tartózkodott. Az Eger Press hírügynökség beszámolója szerint a szavazást az RMDS és az AUR képviselői közötti heves vita előzte meg. A törvény kezdeményezőinek nevében Markó Attila RMDS-es képviselő azzal érvelt, hogy senkit nem fog zavarni, ha egy kétnyelvű tábla továbbra is kint marad egy községben, ha az adott kisebbség aránya egy későbbi népszámlálási adat szerint már 20% alá csökken. Hangsúlyozta, nem kizárólag magyar ügyről, hanem valamennyi nemzeti kisebbség jogairól van szó. Dantanáza auros képviselő ezzel szemben azt állította, hogy az RMDS valójában a magyar nyelv félhivatalos státuszát akarja megerősíteni Hargita és Kovászna megyében. Közölte, a román kisebbségvédelmi szabályozáshoz hasonló sehol a világon, még Magyarországon sincs, majd történelmi sérelmeket felidézve bírálta az RMDS-t és a magyar kisebbségi követeléseket, az Eger Press szerint. Csaknem 4 hónap alatt majdnem 300 rendőr szerelt le, még 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az országos rendőrfőkapitányság csütörtökön a polisz.hu oldalon. Az ORFK kommunikációs szolgálata a Magyar Nemzetben előző nap megjelent cikkre reagált, mely szerint a rendőrség nem árulja el és nem közli, hogy az elmúlt időszakban hány rendőr szerelt le, illetve hány korábban távozott személy tért vissza a testülethez. A közleményben hangsúlyozták, hogy számukra rendkívül fontos a hiteles, valamint a jogilag és a szakmailag megalapozott válaszadás, de a megkeresés megérkezése és a cikk publikációja között eltelt idő rövidsége ezt nem tette lehetővé, fogalmaztak a polisz.hu-n. A Tisza a magyarországi szakaszának legmélyebb pontján most is majdnem 22 méter a vízoszlop magassága. A Tisza teljes magyarországi szakaszának legmélyebb pontján a mostani extrém alacsony vízállásnál is 21,7 méter a vízoszlop magassága, írta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága honlapján. Azt írták, a Tisza legmélyebb pontja a Törökszent Miklóshoz tartozó Óballa mellett alakult ki, ahol a mederfenék a Balti-tenger szintjétől mért magassága 54,1 méter.
0: Az időjárásról.
3: Keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Szalai Lászlóval, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagjával. Témánk pedig az a kerékpáros túraútvonal, amely Budaörs és Törökbálint között jött létre, lelkes civilek áldozatos munkájának köszönhetően. És akkor még egy dolgot szeretném, ha megválaszolna nekünk, hogy mi ezt, a mi rádiónk az Észak-Magyarországon van, ott hallják ezt a beszélgetést a hallgatóink. Talán nekik nem is annyira fontos, hogy most pontosan Budaörs és Törökbálint között ez az útvonal hogy megy, de azért kértem, hogy mondja el, hogy értsük, hogy mi a helyzet. És azért szerettem volna, hogy ezt mindenképpen bemutassuk a mi rádiónkba is, mert én azt gondolom, hogy ez egy inspiráló történet arra, hogy néhány lelkes, kitartó, civil lelkesedése az mit tud elérni, és ezért kérdezem, hogy ön bátorítana másokat arra, hogyha van Észak-Magyarországon is valamilyen hasonló, akár majd 10 év múlva megépítendő kerékpárútot, gondolkodjanak-e valami hasonlóban civilek, merné őket bátorítani?
2: Igen, merem bátorítani, de csak akkor, ha nagyon körüljárják, és hát nem laikusok kezdenek bele. Tehát, ahogy említettem, nálunk műszaki beállítottságú emberek voltak, építőmérnök, még olyan is volt, aki most jár a egyetemre, tehát két építőmérnökünk is volt, tehát tulajdonképpen mi mondhatom, hogy hát majdnem úgy csináltuk, mint a nagyok. Tehát ez az egyik. A másik, amiért igen, én is ezt szeretném, mert ez, ami itt van, ez országos probléma, és nagyon szörnyű. Tehát, hogy mi az alapvető probléma országos szinten a kerékpáros infrastruktúrákkal kapcsolatban, amire itt most rájöttünk, mondom, mert mi voltunk a hivatalban többször is, tehát mi nem akartunk kockáztatni, de egyszerűen meg kellett csinálnunk. Szóval az egész folyamat az ilyen kerékpáros infrastruktúráknál olyan bonyolult, olyan túl bürokratizált, hogy mindenki megrettem már az elején, és így gyakorlatilag semmilyen előrelépés nem történik. Én például 2 éve folyamatosan kapom az ígéretet itt Török Bálinton arra, hogy kiadják a feladatot egy kerékpárút megtervezésére. Nem a megépítésre, a tervezés elkezdésére. 2 éve. És semmi nem történt 2 év alatt. Szóval én alapvetően abban látom a hibát, hogy a rendszert, szóval ezt meg kéne reformálni. Ez a rendszer nem jó. Ha a jelenlegi felállásban gyakorlatilag mindenki vért izzad, hogy megvalósuljon egy kerékpáros projekt. Hiába fog most kerékpározni a miniszterelnök úr is, ha nem találnak ki egy gördülékeny folyamatot, egy olyat, amit nem akasztat meg bárki, bármikor, bármivel. És bizony ez nem túlzás. Egy-egy kerékpáros fejlesztést, hiába van már terv és akár engedély is, bármelyik fázisban elkaszálhat bármelyik érintett fél. Márpedig érintett félből millió van, BKK, BKV, közút, műút, elmű, EON, Tigáz, Főgáz, meg gondolom ott Miskolcon is vannak hasonló ilyen hivatalok, önkormányzat, megye, vízügy, stb. És a végén még Mari néni és Jócska bácsi is bele tud szólni. És ami még a kerékpáros infrastruktúránál a probléma, hogy, és ezt így most fokoznám, hogy hát én is szeretnék egy kerékpárutat az egyik helyre, hát pont amit mondtam, amire a terveket ígérgetik nekem. Pár hete egy ilyen Facebook posztban rákérdeztem, hogy kell-e kerékpárút egy nagyon forgalmas út mellé. Hát kérem, pillanatok alatt kaptam az ívet, miszerint a kerékpárutak miatt komplett esőerdőket kell kivágni, és talán még a klímaváltozás is a bringautak miatt van. Aztán villámgyorsan jelentkeztek ugye ezek a zöldek is, vagy hogy szokták mondani, akik amint meghallják, hogy valahova kerékpárutat szeretnének építeni, már az első felvetésnél megjelennek, és fennen hirdetik, hogy ha ez a beruházás megvalósul, akkor a 100 lábú éticsigák végét jelenti. Márpedig ugye melyik állatbarát honfitársuk szeretne egy komplett faj kipusztulását egy pár kerékpáros miatt. És ezt olyan jól adják elő, hogy tök mindegy, hova tervezik a kerékpárutat, ezek a figurák mindig apokalipszis vizionálnak. Tehát itt Budapesten például a Rákospatak mentén szintén ilyen 20 éve nem készül ez az út, akkor például Érden is van, meg Nagytétényben a Duna mentén nem készül el az európai, az EV6-os európai kerékpárút. Mindig találnak valami állatkát, ami csak is ott él, és biztos, hogy kipusztul, ha oda bringázható utat csinálnak. Hát ilyen szellemiség mellett viszont ugye ki mer beleállni egy kerékpáros fejlesztésbe. Hát gyakorlatilag senki, tologatják a papírokat, kicsit hűítik a bringásokat, és közben telnek az évek, évtizedek, és elmegy mellettünk az élet. Szóval én bizakodok a változásban, és ezt a projektet igen, valahogy szeretném felhasználni, úgy, ahogy ön mondta, inspirációra, hogy hát lehet így is. Most például lesz egy megemlékezés Szászalombattán, hát ugye önöktől nagyon messze van, de képzelj el, hogy 20 évvel ezelőtt volt, hogy Érd és Szászalombatta között csinálnak egy kerékpárutat, le is raktak gyorsan egy ilyen alapkövet, hogy itt kerékpárút épül, ennek az alapkőnek a megkoszorúzása most lesz, mert talán mondanom se kell, hogy a kerékpárút az nem készült el. Egy alapkő van, képzelj el, leraktak alapkövet, tehát arra volt kurázsi, és maga a kerékpárod 20 év alatt nem készült el. Tehát itt nem az, hogy ezek a budaörsi apukák most hát hogy kézelték ezt, nem tudtak várni egy-két hetet, egy-két hónapot, vagy évet, vagy valamit, nem, itt évtizedeket, tehát nem lehet kivárni, mert a gyerekek felnőnek, az élet elmegy mellettünk, tehát nem mernek belevágni. És ezért jó lenne, ha lenne ez a civil kurázsi máshol is. Erre amúgy van egy ilyen érdekes kifejezés, hogy taktikai urbanizmus. Ez kicsit ez ilyen gerilláskodás, tehát amikor az emberek, a civilek saját kezükbe veszik az irányítást, és egyszerűen nem várnak a hivatalra, mert látják, hogy sose fog megvalósulni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy tele van az ország olyan kerékpáros úttervekkel, ami hát életünkben nem fog megvalósulni. Na már most ezek valamilyen szinten ismerősek, ezek az útvonalak. Hát most nem tudom, ott Észak-Magyarországon. Azért mondjuk Észak-Magyarországon szerintem elég jó az ellátás, mert ott a Tokajnál is, meg ott szerintem lehet, hogy önöknél elég jó a kerékpárúttal való ellátottság, de ha mégis olyan helyen lakik valaki, és tudja, hogy oda kerékpárutat terveznek, hát ez mondjuk egy műszaki kis gondolat, hogy tulajdonképpen amikor az ember végsétál egy mezőn, ugye akkor kitaposnak egy ösvényt. És hát a kerékpárosnak az általában az úgy kevés. De ugye vannak ezek a kis, nem tudom, bobketnek vagy minek hívják, ezek a kis bobket gépek, aminek van egy egyméteres ilyen tololapátja, kicsit eltolja, vízszintessé teszi, megszabadítja az utat a tüskéktől, mert ugye hát a kerékpár az elég érzékeny a defektre. És akkor ha kialakítanak ilyen útvonalat ott, ahova amúgy is lesz majd a következő 20-30 vagy 500 évben, akkor abból ők azzal nem tesznek rosszat. Hát olyan, mintha végiggyalogolnák, mintha kitaposták volna. Csak kicsit rásegítenek. De ismétlem, ez csak akkor lehet, ha tényleg tervekben van, és nem, hogy mondjam, tehát jogilag magánterületet nem érint. Tehát itt most nekünk tulajdonképpen az volt a szerencsénk, hogy mi magánterületet, a magánszemélyt nem érintettünk. Mi csak is állami vagy önkormányzati területeket érintettünk. Tehát ez mondjuk nekünk ilyen formán lehet, hogy szerencsénk volt, de szerintem ezt máshol is meg lehet próbálni. Őszinte leszek, készülünk már érdemes az érdiekkel mert ha ezt az Magyarország első gerilla kerékpárútjának hívjuk, akkor már készülünk a második kerékpárútra. Ez Érden lesz valószínű, de hát majd meglátjuk, hogy összejön egy csapat. Mert ugye az a baj, hogy amíg az ember fotelforradalmárkodik, akkor nagyon gyorsan lájkolgat, meg x-elget, meg mondogatja, hogy hát jó, jövök segíteni, vagy stb. Aztán, amikor oda kerül a dolog, hogy na tényleg akkor segíteni kell fizikailag, vagy esetleg hát pénzbeli, anyagi támogatást kell tenni, hát akkor hirtelen meg szokott csapadni a lelkesedés. Úgyhogy így most, hogy ezt mondom, így hát eszembe is jutott, hogy nekem is a készítés alatt, hát volt, hogy amikor ott maradtam egyedül, akkor hát eszembe jutott, hogy mi a francnak vágtunk ebbe bele, de a végén ez meghálálta magát. Van egy olyan mondás is, hogy aki mer, az nyer. Kockázat nélkül nincs nyereség, tehát én nem tagadom, hogy voltak megrettenések már a kezdetekkor, tehát mi lesz, ha beperelnek, lecsuknak, kártérítésre köteleznek, nem volt mit veszíteni, mert ez nem csinálja meg más. Hát sajnos ennyi. Sajnos a mai jogviszonyok között a kerékpáros infrastruktúra fejlesztés az általában már hanvában holt. Török Bálinton is van egy olyan dolog, képzelj el, nagy tervek vannak, 50 méter kerékpárút, fölújítják a fél utcát, már megvolt a terv is minden, és képzelj el, ha jól tudom, a BKK vagy BKV, mindegy, elkaszálta. Tehát annak a projektnek már el kellett volna készülnie, és most még bele se kezdtek. Tehát pont amit az előbb itt meséltem önnek, hogy bárki, bármikor, bármivel elkaszállhat. Valami nem tetszik neki, hogy nem ott van az a fűszál, nem tud befordulni a busz, bár úgy érzi. És akkor hiába ott vannak az okos mérnökök, akik ezt megtervezték, aki ráadta pecsétet mindenféle közművek és cégektől. Egyszerűen kész, és megakad az egész. És nem történik semmi, megint eltelik egy év, aztán lehet, hogy még egy. Hát el tudnák mesélni erről egy történetet, ez egy nagyon érdekes. Az Eurovelo 6-os, az körülbelül ugye Budapestet, hát nem tudom ott mennyire ismeri, a Budafoknál úgy vége szakad, és hát Érdre már nem jut ki. És ugye van ez a nagy tétényi szakasz, ahová megtervezték a kerékpárutat. Megtervezte a fővárosi, nem tudom, tanács. Na akkor jött a Nagy Tétényi önkormányzat, hogy az ott nem jó helyen van az út, kicsit arrébb legyen. És akkor megtervezte a, nem tudom, a nagytétényi önkormányzat is. Akkor jött a fővárosi tanács, hogy hát az nem jó, ne ott legyen. Akkor ne itt legyen, arrébb legyen, fél méterrel arrébb legyen, és állítólag szó szerint ilyen pár méterről volt szó, és hát 20 évvel se készült el. Hát most kész, tologatják, megakasztják. Tehát én bátorítok nyugodtan, hogy aki életveszélyben érzi magát, nem tud közlekedni ott, mert sok autó van, vagy veszélyes, és ugyanakkor tudja, hogy ott már megtervezték. Ja, amúgy általában az összes városnak van KHT-ja, kerékpáros hálózati terve. Ezek általában nyilvánosak, meg kell nézni, el kell olvasni. Ott a szakemberek ajánlják, hogy hol merre kellene menni a kerékpárutaknak, és abból nyugodtan lehet mazsolázni, csemegézni, és ami egyszerű fillérekből megoldható, én ugye ezzel a Bobcatre esküszöm, mert ez egy nagyon komoly gép volt, meg lehet csinálni azt, amire lehet, hogy 20 éven belül egység is lesz.
1: Mindehez, ha felmerül egy ilyen ötlet valahol, akkor mit gondol a Magyar Kerékpáros Klub helyi illetőségű vezetője, tagjai, vagy országos szinten bármilyen tanácsot, segítséget, ötletet tudnak-e nyújtani, vagy ez ahhoz azért nagy falat, hogy ilyet ígérjen most?
2: Ez emberfüggő. Ugye ez, amit mi csináltunk, egy jogszerűtlen, ez gerilla akció, tehát aki jogkövető, az ugye nem mondhatja azt, hogy jaj, ezt csináljátok, mert jó lesz. De ugye van a másik fele, akik ugye mi vagyunk, akik viszont azt mondjuk, hogy hát egy bizonyos ponton a jogszerűséget felül kell bírálja az életszerűség vagy az észszerűség. Tehát mi ezen az elven indultunk el, hogy jogszerűen persze ez nem okés, de az életszerűség meg az észszerűség azt kívánta, hogy ezt ebbe belemerjünk vágni. Például Miskolcon van kerékpáros klub, szerintem én úgy emlékszem, a Magyar Kerékpáros Klubnak ilyen helyi területi szervezete, de így most konkrétan nem tudom, hogy ott kihez forduljanak, de érdemes jól körüljárni, tehát ha van egy hallgatólagos beleegyezés, akkor nyitott kapokat döntögetnek az olyanok, akik esetleg egy ilyenbe belevágnak.
1: Viszont ebből következik szerintem az, hogy amire utalt pár perccel ezelőtt már, hogy jó lenne változtatni ezeken a szabályokon, de most lát-e erre esélyt, most egy új kormányzat állt föl Magyarországon, lát-e esélyt arra, hogy akár a Magyar Kerékpáros Klub javaslatait befogadva egyszerűsítsék ezeket az építési szabályokat annak érdekében, hogy elkészülhessen mondjuk az Érdés-Százhalombatta közötti 20 éve el nem készült útvonal, de ez most csak egy példa.
2: Nagyon-nagyon pici reményt látok, megmondom őszintén, mert ugye a szakemberek állandóan a szabványhoz ragaszkodnak. Márpedig ugye ha kerékpár út 2 méter széles, de csak 1,5 méter széles hely van, akkor az észszerűség azt kívánja, hogy akkor legyen egy 1,5 méter széles kerékpárút. A szakemberek viszont azt mondják, hogy hát 2 méter a szabvány, akkor ide nem lehetett kerékpárútat építeni, és nem is építenek. És lehet, hogy soha nem fognak építeni. Ez így nem okés. Én most azért látok egy picike reményt, mert mi is úgy kommunikáltuk bizonyos helyeken, hogy a csökkentett műszaki tartalom, tehát végül is sokan rá sűrtoznak az aszfalttól, hát nem kell tükrösima aszfaltút. Sőt, még talán múrva se kell. Hát sok helyen ilyen döngölt föld alapú útvonalak, turista utak vannak, amit a ilyen BMX-esek, milyen kerékpárosok tudnak használni, mountain bike-osok. Tehát azon is tökéletesen el lehet menni, és akkor eleve sokkal olcsóbb, és másrészt van egy olyan dolog, hogy tudja, mint a tyúk és a tojás esete, hogy melyik volt előbb, ugye? Na most a kerékpáros infráknál ugyanez van, hogy hát ugye látják, hogy nincsenek kerékpárosok, hát akkor nem kell kerékpárút. Na de azért nincsenek kerékpárosok, mert nincsen biztonságos kerékpárút. Egy csökkentett műszaki tartalmú beruházással

0: 10 000 forint volt nekünk egy méter. És azért lett ilyen sok, mert közel több mint 500 000-ba került a híd, ami 6 méter volt. Tehát egyszerűen patam összegből lehet összehozni kerékpáros infrát, ha az ember ennek a taktikai urbanizmusnak a keretében felvállal bizonyos kockázatot. Most visszatérve a kérdésére, ugye mondta, hogy látok-e reményt. Igen, például, ha jól emlékszem, a környékünkön van Tárnok vagy Pusztazámor polgármestere, ugye hát most ilyen változások vannak, most mindenki kerékpárutat fog építeni, és de hát az ugye drága, és most nem tudom, hogy Tárnoki vagy Sokskuti polgármester nyilatkozta, hogy a két város között fognak csinálni egy ilyen murvás utat. Nem fognak egyből kerékpárutat csinálni, csak egy murvás utat, ami tized annyiba kerül, de mégis lehet majd rajta bringázni. Úgyhogy vannak ilyenek, igen, van remény, csak ebbe most bele kell állni, mert ha nem állunk bele, akkor ez is el fog sikkadni, akkor azt mondják, hogy na ez egy fecske nem csinál nyarat, ezt itt hagyták, máshol nem engedjük, stb. Hát nekem ez a véleményem, megmondom őszintén.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szalai Lászlót, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagját hallották.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a véleménykukac europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedű.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanácsülését megelőzően a miniszter elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. A költségvetési fegyelem rendkívül szigorú, melynek alapja a korrupcióval szembeni zéró tolerancia és a korábbi kormányzati gyakorlattól eltérő takarékos gazdálkodást tette hozzá. Véleménye szerint ez a növekedés záloga, fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter. Megújult a Felsőzsolcai vasútállomás a MÁV országos állomás felújítási programjának keretében, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán csütörtökön. Vitézi Dávid szerint 1983 óta nem végeztek átfogó felújítást az állomás épületén. A most befejezett munkák eredményeként az épület kívül belül megújult, korszerű, biztonságosabb és akadálymentesebb környezet várja az utasokat. Felújították az állomásépület homlokzatát, kicserélték a nyílászárókat, az épületet és a parkolót akadálymentesítették, korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, rendezték az épület környezetét, valamint fedett kerékpártárolót is létesítettek, továbbá új kamerás megfigyelő riasztó és beléptető rendszert telepítettek Felsőzsolcán, írta a miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, hogy az állomás felújítási program keretében országszerte több mint 30 állomást és megállóhelyet újítanak meg. A Nemzeti Park igazgatóságok vezetésére 120 pályázat érkezett, közölte az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáénak a feladatot, és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért, írta bejegyzésében Gajdos László. A politikus közölte, a pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban, a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. A pályázati kiírás szerint az új vezetők november 1-én léphetnek hivatalba. Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziuma igazgató helyettese is átvehette a Supersum háladíjat. Évente 2 pedagógus kaphatja meg az elismerést, a Supersum közhasznú alapítvány által választott pedagógus kuratórium döntése alapján. Azoknak a pedagógusoknak köszönik meg így a munkáját, akiknek a szülők, tanárok és közösségek különösen hálásak oktató-nevelő munkájukért. Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet különleges honismereti szakkört indított csak nem 2 évtizeddel ezelőtt. A jelölők értékmentő és értékteremtő oktatási nevelési munkájáért ismerték el a szakembert. A díjazottat hallják.
2: Én tényleg nagyon régen, 1995-től vagyok a Földes Ferenc Gimnázium tanára, és 25 éve vagyok igazgató helyettes, tehát azért ez tulajdonképpen egy ilyen jubileum is lehetne idén, tehát valóban hát sok ezer diák érettségizett itt a Földes Ferenc Gimnáziumban azóta, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés, és ezt a szakkört, amit pedig, hát vagy műhelynek is szoktuk nevezni, aminek az értékőző, értékteremtő munkájáért ezt a háladíjat én kaptam, az is több év, vagy bő másfél, lassan két évtizedre nyúlik már vissza, ennek a létrejötte, és itt meg kell említenem dr. Szabó Istvánné tanárnő és Jobbágy László tanárúr nevét, valamint Erdődi István tanárúrét, mindannyian hárman már nyugdíjasok, de annak idején együtt kezdtük ezt a fajta tevékenységet, ezt az audiovizuális emlékgyűjtést, illetve a fotó és a természet ismeret, valamint a honismerete tevékenységét. Aztán az évek során ezt én a szakkörben egy kicsit még tovább fejlesztettem, és a mai napig is, hát az egyik legkedvesebb tevékenységeim közé tartozik.
1: Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is felbukkant. A hatóság megkezdte a szükséges karantén intézkedések végrehajtását, ismertették. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A közvetlen kártétel is jelentős lehet, nagy egyedszám esetén a folyamatos szívogatással jelentősen legyengítik a növényt. Ennél is nagyobb kárt okozhat azonban a másodlagos, közvetett hatás, mert a szúrási sebek és váladék a kórokozók és más kártevők megjelenését is elősegítik. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-ának elvesztését is okozták a kabócák. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye, a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. A pöttyös lámpahordó kabóca fiatal nymfái jellegzetes fekete-fehér, később vörös-fekete-fehér mintázatukról ismerhetők fel. A kifejlett kabócák előső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, hátulsó szárnyaikon pedig piros színezet látható. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kéri, hogy a rovar észlelése esetén haladéktalanul tegyenek bejelentést a hatóságoknak, ehhez csatoljanak fényképet, valamint adják meg a pontos helyszínt is. A Hevesi templom 100 évvel ezelőtti alapkőletételére emlékezett a helyi református közösség, hálát adva a gyülekezet új közösségi házáért is. A Tiszáninneni református egyházkerület részét képező gyülekezet templomában több eredeti részlet is megmaradt, ilyenek a fa szószék és mózes szék, valamint az eredeti padok és belső padozat. Az ablakokat a hívek adományából készítették el 1935-ben az adományozó családok neveinek a feltüntetésével, mondta Mészáros Ildikó, a hevesi gyülekezet lelkipásztora.
3: Neki kezdtünk 97-ben renoválni kívül belül a templomot, vakolat ablakokig leves, mert nedves volt, vizes volt, azok a gyönyörű kis poltívecskék ott fönt, az alig látszódott, úgyhogy rendbe raktuk a templomot. Akkor hálát adtunk, megköszöntük, egy kis ékszerdoboz, és kinézetre is, 26-ba tették le az alapokat, nagy-nagy küzdelem árán építették föl az elődeink, piros-fehér-zöld, az ablakok például. Piros-fehér-zöld, ami megmaradt, megtarthattuk a bizonyos időszakban is, illetve ott vannak a nevek, akik ezeket adományként felajánlották. Ott van az úrasztala, amit egy házaspár ajánlott föl 34-ben, mikor meghalt a leányuk, és engem mindig megérint, hogy nem márvány sírkövet, meg gránit sírkövet raktak a sírjára, hanem egy úrasztalát ajánlottak fel a templomba. És nagyon egyszerűen faragott, hát ha faragatnak lehet nevezni, a szószék. Úgyhogy ezért nekem egy csoda ez a kicsi templomocska.
1: Szűrések, mozgás, tánc, egészségügyi és bűnmegelőzési programok, a gyerekeket pedig játékos közlekedési és prevenciós foglalkozások is várják szeptember 25-én pénteken a Szent István téren Miskolcon. A közlemény szerint az egészséghez a mozgástáplálkozás, megfelelő alvás lelki egyensúly, megelőzés és persze az időben elvégzett szűrővizsgálatok is hozzátartoznak. Ezekre igyekszik ráirányítani a figyelmet a második Miskolci Egészségnap, mely pénteken 9 és 15 óra között várja a városlakókat a Szent István téren. A programba a látogatók is bekapcsolódhatnak, lesz Etka Jóga, délben pedig egy belvárosi, helytörténeti túra indul Reimann Zoltán vezetésével.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Szeptember 25-i pénteki műsorunkban is elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy 14%-kal több felajánlást kapott a Betesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban a civil 1%-os felajánlásokból. A 2025-ös adó évre vonatkozóan több mint 23.700 ember választotta a református gyermekkórházat, és csaknem 300 millió forint felajánlást gyűlt így össze a gyermekgyógyítás támogatására. A témában Tamás Nébese Nórát, a református Betesda gyermekkórház stratégiai igazgatóját kérdezzük majd 6:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 7 óráig, tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Makai László vagyok, a Hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, illetve a maklári és egerszolóki gyülekezetek lelkipásztora. A mai napon Jakab apostol levelének 4. fejezetét olvassuk az első és következő versek alapján. Így szól hozzánk Isten üzenete. Honnan vannak viszályok és harcok köztetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Amen. Az a világ, amiben élünk, szemkápráztató, és az Istent elutasító mentalitás pedig elvakító. Szeretném, ha mindkét kifejezést jól értenénk. Egyáltalán nem szépsége és teljessége miatt szemkápráztató. Elvakít, mert hamisítványokat mutogat nekünk. Tetszetős a csomagolás, de a tartalom hiányos. Mégis felkorbácsolja sokak vágyát a szebbre, jobbra, többre. A bennünk lévő vágyak válhatnak ellenségeinké is, ezt tudjuk jól, hiszen a Szentírás többször is figyelmeztet minket. Ugyanakkor vágyakozásunk Isten felé áldás is lehet. Mi felé irányítanak a vágyaink? Mihez visznek közelebb? Erre a kérdésre kellene minél őszintébb választ találnunk, hogy Dáviddal együtt mi magunk is józanul tudjuk kérni az Urat arra, hogy mindenféle titkos bűntől tisztítson meg. A keserű, de titkolt neheztelés, vagy az irigység kilopja szívünkből az Isten iránti hálát és azt a szenvedélyes szeretetet, amire utalhat a Jelenések könyve híres panasza is. A Zsoltárossal együtt vágyódunk az élő Isten után, de az önzés, ezt az őszinte lelki vágyódást könnyen céltévesztetté teheti. Miről szólnak imádságaink? Önmagunk életének a megkönnyítése, vágyak beteljesítése, Isten akaratának való alárendelés, és az abban való öröm? Folytathatnánk a sort közösen is. Engedelmeskedjünk Istennek értelemmel és érzelemmel, és vágyainkat ajánljuk fel neki őszintén. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk ezért. Köszönjük neked, Istenünk, hogy közeledhetünk hozzád, és te ránk találsz. Köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket, mint ahogy mi felismertük volna ezt. És köszönjük azt a kiváltságot, hogy viszonozhatjuk a te szeretetedet. Segíts, hogy a vágyaink ne akadályá, eltérítő erővé váljanak bennünk, hanem hozzád vigyenek közel. Üdítsd fel lelkünket, tisztítsd meg hitünket, kérünk. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 3 évig, 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket, amíg befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes összeg, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamok képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig abból finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Ebből a pénzből lehet elindítani többek között számos vidéki vasútvonal korszerűsítését, írta Vitézi Dávid. A debreceni nyomdatörténet 1561-es gyökereit megörökítő és az egykori Nyomtató utcai helyszínt megjelölő emléktáblát avattak fel Debrecenben a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola épületének falán. Pap László Debrecen polgármestere felidézte, hogy 1560 karácsonyán érkezett a nyomda alapító Huszár Gál református prédikátor a városba, aki Kassáról szekereken menekítette át a nyomdáját. A református egyház és a város vezetői pártfogásukba vették a prédikátort és nyomdáját, mely később városi tulajdonban, majd a református egyházzal közös fenntartásban működött. Fekete Károly, a tiszántúli református egyház kerület püspöke azt mondta, a nyomda és az egyház Debrecenben szövetséges társ lett, mert Isten igéjének nyilvánosság igénye van, nyilvánosságra tör, hogy kiszabaduljon a templomfalak közül, és ezt nagyon jól tudták az akkori debreceni prédikátorok. A református püspök szerint Isten igéje, a nyomdászat és az iskoláztatás hármasa egybefonódott Debrecenben, és közkincsé lett a Szentírásból megszerzett tudás. Utalt rá, hogy a debreceni nyomdából látták el a Tiszántúlon és a református kollégium partikulájában működő iskolákat tankönyvekkel, mint teszik azt ma is országosan az alföldi nyomdából, melyben egy-egy aranyrészvénnyel jelképesen most is tulajdonos a város és az egyházkerület. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már idén munkaszüneti nappá tenni december 24-ét, míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg december 24-ére. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: –14%-kal több felajánlást kapott a Betesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban a civil 1%-os felajánlásokból. A 2025-ös adóévre vonatkozóan több mint 23.700 ember választotta a református gyermekkórházat, és csaknem 300 millió forint felajánlás gyűlt így össze a gyermekgyógyítás támogatására. A civil 1%-os felajánlásoknál az elmúlt években nagy változás, hogy az élen média termékeket támogató alapítványok végeznek, ám a Betesda alapítványa így is meg tudta őrizni az 5. helyét a legtöbb felajánlást kapó szervezetek listáján. Tamás Nébese Nórát, a református Betesda gyermekkórház stratégiai igazgatóját, főigazgató helyettesét, kommunikáció és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját, Hegedűs Márk kérdezte.
2: Hogyan értékeled a Betesda kórház alapítványáért adó 1%-os eredményét a 2026-os adatok alapján? Ezek ugye a 25-ös adóév eredményei.
3: Így van, nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden egyes felajánlásért és 23.763 embernek a megszavazott bizalmáért, hogy a Betesda kórházat választották, hogy az adóik 1%-ából igazából gyerekgyógyításra varázsoljuk ezeket a felajánlásokat. Szó szerint ez történik. Volt bennünk egy kicsi félelem, mondom őszintén, mert hatalmas zajban, választási zajban zajlott a kampány, amikor nagyon sokfelé kellett figyelniük az embereknek, és ilyenkor nehéz is kitűnni egy olyan témával, ami másról szól. És bár bíztunk abban, hogy sikerül akár növekedni is a felajánlások tekintetében, nem voltunk ebben egész biztosak, de nagyon örömmel láttuk, hogy egy jelentős növekedést sikerült elérnünk, és 2000-rel nőtt a felajánlóink száma, 2000-rel több ember szavazott nekünk bizalmat, mint az elmúlt évben, és az összegben is egy jelentős növekedést jelentett, tehát összesen közel 300 millió forinttal segítik így a felajánlók a Betesda kórházban zajló gyermekek gyógyítását.
2: Tulajdonképpen azt a helyeteket is megőriztétek, hogy 5. legtöbb felajánlást kapó civil szervezet vagytok az országban.
3: Igen, én ezt úgy értékelem, hogy sikerült megőrizni ezt a helyet, pontosabban nagyon sokat kell tenni azért, hogy a különböző új szervezetek, van ebben egy újfajta irány, különösen a sajtóval foglalkozó és a sajtót támogató alapítványok törtek azért az elmúlt 2 évben, ennek meg van az oka és a logikája, de megtartani és megerősíteni azt a bázist, akik a gyermekek gyógyításában látják a jövőt, ez egy kihívás, mert a mi felületeink, az eszközeink azért sokkal kisebbek, mint a különböző nagy portáloknak, és ennek ellenére sikerült növekedni és megőrizni az 5. helyet, amelyért azért szoros küzdelem folyik, mintha ez egy furcsa szó is ebben a tekintetben.
2: Mit jelent az adó 1%-os forrása Betesda életében? Most először általánosságban, de majd Léci, mondd el azt is, hogy konkrétan, ha lehet ezt a pénzt, hogy mire tervezitek költeni, de most először általánosságban miért fontos az, hogy érkezik be ilyen forrás hozzátok?
3: Igen, ezeket gondolom, hogy nagyon fontos újra és újra megfogalmazni a kedves hallgatóknak, a társadalomnak, mert egy kórházi finanszírozás az nehezen érthető kívülről. Azt kell tudni minden hallgatónak, hogy egy kórházban nem állnak rendelkezésre a források eszközfejlesztésre, nincsen beépítve a finanszírozásba, egy elromlott eszközre, nincsen plusz keret, nincsen amortizációra forrás, és ezeket különböző módokon tudják megoldani a kórházak. A Betesda kórház életében ez úgy zajlik, hogy minden egyes eszközfejlesztés, minden egyes előrelépés az alapítvány segítségével tud megvalósulni. Tehát a kórház lényegében azért küzd, hogy egy fenntartható gyógyító intézmény maradjon, miközben az alapítvány teszi lehetővé a fejlődést, mert mi abban hiszünk, hogy és az a küldetésünk, hogy folyamatosan fejlődnünk kell mindeszközök tekintetében, mind a körülményekben, mint pedig azokban az elérhető új és új terápiákban és plusz szolgáltatásokban, amelyek a gyereket és a családok életét jobbá tesszük, és ezt a fejlődést teszi lehetővé az alapítvány, és ebben hatalmas nagy szelet ez a 300 millió forint, mert erre tudunk támaszkodni a következő évben is, ebből tudjuk finanszírozni a fejlesztéseinket.
2: A korábbi évekből való beszélgetéseinkből tudom, hogy ilyenkor írtok egy listát, egy tervet, hogy ha ennyi pénz jó, ha ennyi, akkor mire lehet költeni, vagy mi a legfontosabb. Egy-két dolgot említesz ebből, hogy nagy valószínűség szerint mihez fogtok majd kezdeni ezzel a 300 millió forinttal, milyen fejlesztéseket tudtok beindítani?
3: Igen, tehát ez egy egyéves folyamatnak kell elképzelni, és vannak fejlesztési terveink az osztályoknak a jelzései igényei alapján, ezek mit tartalmaznak, plusz új eszközöket is, amelyekkel jobb lesz a gyógyítás, tartalmaznak olyanokat is, amelyek, ha valami olyasmi romlott el, amit nem tudunk más forrásból megteremteni, tehát a talapműködést teszik lehetővé, például most a műtőnkben van több olyan eszköz, amit pótolni kell, hogy folyamatos és jó legyen az ellátás, és ebből a forrásból tudjuk azokat a plusz terápiákat finanszírozni, táborokat, amelyeket ingyenesen lehetővé teszünk a gyerekeknek, lovas, kutyás terápiát, falmászás, művészet terápiát, tehát mindez, ami a finanszírozásból kimarad, és azt látjuk, hogy nagyon jó hatással van a gyerekeknek a fejlődésére, illetve a különböző betegségcsoportnak szerint más és más hasznos terápiát, ezeket is mindebből tudjuk finanszírozni, és a következő évben a fejlesztési listán olyan gyógypedagógiai eszközök kerültek az élre, amelyek alternatív kommunikációs eszközpartnak a kiépítését jelentik. Ez azt kell érteni, hogy rengeteg olyan gyermek van nálunk, akár az intenzív osztályon, akár a rehabilitációs osztályon, akik akár egy kóma vagy bénulás következtében nem tudnak kommunikálni, nem tudnak megszólalni, és ma már léteznek olyan eszközök, például szemegér, amivel a szemük mozgatásával tudják jelezni, hogy mi van velük, mit éreznek, mire vágynak, mire van szükségük. Ezeket egy kórház értelemszerűen nem tudja amúgy biztosítani, és most az új pedagógusaink segítségével szeretnénk ezeknek a gyerekeknek is kinyitni a világot és segíteni. Ez egy olyan plusz dolog, amivel fejlődni fogunk tudni. Említettem a műtőinket, illetve a sebészeti, égésebészetünk is folyamatos fejlődésben van, és ebben volt most az utóbbi évben szükség több elromlott eszköznek a pótlására, és itt is van egy fejlesztési terv, amit végig fogunk vinni, és ezerint fogunk haladni. És erről tájékoztatást küldünk mindenkinek, aki megjelölte az e-mail címét, a felajánláskor ezt meg lehet adni, és fontosnak tartjuk a transzparenciát, hogy mindenki lássa, hogy mi lesz azokkal az adóforintokkal, amiket felajánlott, és mire fordítottuk.
2: És akkor ez, amit most említettél, jól értettem a nevét, szemegér?
3: Szemegér.
2: Ilyet be tudtok akkor szerezni ebből az adó 1%-os felajánlásból?
3: Így van. És ez több gyereknek is fogja tudni segíteni az életét, ezek hosszan bentfekvő, nem kommunikáló gyermekek, vagy akár egy bénulás, akár egy idegrendszeri sérülés következtében, ők nem tudnak a külvilágban másképp kommunikálni, csak különböző szoftverek segítségével, amelyre szemükkel irányítanak. És van például egy betegünk, aki a szemével tudott aztán videókat vágni, ezt nehéz is elképzelni, de a technológia már ilyeneket tud, és önmagát kifejezni, és egy visszakapta azt a fajta kommunikációs képességét, amelyet hát elveszített azáltal, hogy ő nem tud mozogni, és le van bénulva, és ezek fantasztikus történetek, és szívesen meg is mutatjuk azoknak, akik érdeklődnek ezek iránt, mert életek változnak meg ezáltal, és ezek az adóforintokból.
2: És akkor egy utolsó gondolat, itt mondtad, hogy transzparensen beszámoltok ezekről a fejlesztésekről, azoknak, akik ugye megadják az e-mail címet a felajánlásnál, mennyire érdeklődnek a támogatóitok? Tehát mondjuk tudsz ilyen arányszámot mondani, hogy hányan szeretnének visszajelzést kapni, van ebben változás?
3: Igen, illetve hát a folyamatos kommunikációban is időnként hívhatunk a beszerzett eszközökről, tehát nem csak azok láthatják ezt, akik rajta vannak a hírleveleinken. Azt tapasztaljuk, hogy olyan korban élünk, ahol a bizalomért újra és újra meg kell dolgozni, tehát az nem evidens, kicsit egy bizalomvesztett világban kell megtartanunk minden egyes felajánlónak azt a fajta transzparenciát, amiben mi is megviszünk, és ezért nagyon fontosnak tartjuk ezt a kommunikációt. A 23 ezer felajánlóból körülbelül olyan 4000-en adnak meg adatokat magukról, két dologot kell beixelni, a hozzájárulást, hogy küldhetünk az adóegy százalékról egy visszaigazolást, hogy mire költöttük, és a másik pedig be is kell írni, hogy milyen e-mail címre. Ha ez a kettő teljesül, az körülbelül legyen 4-5 ezer fő válhatóan, akkor nekik tudunk erről üzenetet küldeni. Én azt gondolom, hogy ez fontos, és sokan igénylik is természetes módon, és ebben elkerülve az állandó nagyon sok információt, mert tényleg egy információs zajban élünk, mégis egy fontos erről tájékoztatást adjunk rendszeresen, bemutatva azokat a történeteket is, hogy milyen hatással vannak ezek az emberek, ezek a felajánlók a gyógyuló gyermekek életére.
2: Köszönöm, és tényleg egy utolsó technikai kérdés, ezt most évről évre kérdezem tőled, de kíváncsi vagyok, hogy van-e változás ebben. Ugye pár éve az egyházakat lehet rögzíteni fixen, tehát hogy egyszer az ember bemondja, hogy református egyházé legyen az egyszázalékom, többet ezzel nem kell foglalkozni. Civil szervezeteknél is felmerül ez az igény, de ebben látsz-e esetleg előre mozdulást, civil szervezetek beszéltek-e erről, vagy adóhatósággal van-e ez irányban tárgyalás, vagy te egyáltalán ezt jónak látod?
3: Erről folyamatos egyeztetések vannak, ennek lennének nagyon jó hozadékai, vannak veszélyei is, tehát egy-egy agresszívabb kampányjal tudnak olyan szervezetek egy nagy szeletet ebből kivenni, ami aztán éveken át ebből aztán nehéz kimozdulni, és nem feltétlenül mindenki ugyan arra startvonalról indul. Tehát itt is a másik, ami ez ellen szól, és fel szokták hozni érvként, hogy a civil szervezeteknél ott minden évben meg kell felelni egy nagyon szigorú elszámolási rendnek, és ennek nagyon sok szervezet aztán nem felel meg, akkor ők kikerülnek, hogyha az előzőben valaki már elköteleződött valaki mellett, akkor ő nem tudja, hogy ezt a következő évben marad-e az a szervezet. Tehát itt azért a 34 ezer körüli szervezetből azért van egy állandó mozgás, hogy kiknek lehet felajánlani az 1%-ot. Ez szól ellene. Én nagyon támogatnám és nagyon örülnénk, hogy ha ezt be tudnák vezetni. Még ebben most konkrét előrelépést nem látunk, de folyamatos kapcsolatban vagyunk a döntéshozókkal.
1: 14%-kal több felajánlást kapott a Betesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban a civil 1%-os felajánlásokból. A 2025-ös adóévre vonatkozóan több mint 23.700 ember választotta a református gyermekkórházat, és csaknem 300 millió forint felajánlás gyűlt így össze a gyermekgyógyítás támogatására. A civil 1%-os felajánlásoknál az elmúlt években nagy változás, hogy az élen média termékeket támogató alapítványok végeznek, ám a Betesda alapítványa így is meg tudta őrizni az 5. helyét a legtöbb felajánlást kapó szervezetek listáján. Tamásné Bese Nórát, a Református Betesda Gyermekkórház stratégiai igazgatóját, főigazgató helyettesét, kommunikáció és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját, Hegedűs Márk kérdezte.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a folytatásban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

digitális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanácsülését megelőzően a miniszter elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. A költségvetési fegyelem rendkívül szigorú, melynek alapja a korrupcióval szembeni zéró tolerancia és a korábbi kormányzati gyakorlattól eltérő takarékos gazdálkodást tette hozzá. Véleménye szerint ez a növekedés záloga, fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter. Megújult a Felsőzsolcai vasútállomás a MÁV országos állomás felújítási programjának keretében, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán csütörtökön. Vitézi Dávid szerint 1983 óta nem végeztek átfogó felújítást az állomás épületén. A most befejezett munkák eredményeként az épület kívül belül megújult, korszerű, biztonságosabb és akadálymentesebb környezet várja az utasokat. Felújították az állomásépület homlokzatát, kicserélték a nyílászárókat, az épületet és a parkolót akadálymentesítették, korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, rendezték az épület környezetét, valamint fedett kerékpártárolót is létesítettek, továbbá új kamerás megfigyelő riasztó és beléptető rendszert telepítettek Felsőzsolcán, írta a miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, hogy az állomás felújítási program keretében országszerte több mint 30 állomást és megállóhelyet újítanak meg. A Nemzeti Park igazgatóságok vezetésére 120 pályázat érkezett, közölte az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáénak a feladatot, és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért, írta bejegyzésében Gajdos László. A politikus közölte, a pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. A pályázati kiírás szerint az új vezetők november 1-én léphetnek hivatalba. Szűrések, mozgás, tánc, egészségügyi és bűnmegelőzési programok, a gyerekeket pedig játékos közlekedési és prevenciós foglalkozások is várják szeptember 25-én pénteken a Szent István téren Miskolcon. A közlemény szerint az egészséghez a mozgás, táplálkozás, megfelelő alvás, lelki egyensúly, megelőzés és persze az időben elvégzett szűrővizsgálatok is hozzátartoznak. Ezekre igyekszik ráirányítani a figyelmet a második Miskolci Egészségnap, mely pénteken 9 és 15 óra között várja a városlakókat a Szent István téren. A programba a látogatók is bekapcsolódhatnak, lesz etka jóga, délben pedig egy belvárosi, helytörténeti túra indul Reimann Zoltán vezetésével. Internetes agresszió miatt emelt vádat a pécsi járási ügyészség egy debreceni férfi ellenöke a közösségi médiában egy bejegyzéshez hozzászólva életveszélyesen megfenyegetett egy pécsi nőt, közölte a Baranya vármegyei főügyészség csütörtökön. A vádhatóság közleménye szerint a sértett nő a közösségi médiában egy közéleti szereplő személye körül kialakult vitában szólt hozzá tavaly nyáron, a vádlott pedig erre reagálva fenyegette meg. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. A közlemény szerint az internetes agresszió vétségének büntetési tétele 1 évig terjedő szabadságvesztésig terjedhet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A kontinentális reggelit az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. Szeptember 25-én pénteken a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Ma az eufrozináknak és a kendéknek kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon születtek. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitilleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy több mint 4 évtized a pedagógus pályán, ebből 30 év a nyíregyházi Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium élén. Idén nyáron 30 év után vonult nyugállományba az igazgatói posztról, augusztus 20-án pedig Magyar Arany Érdemkereszttel is elismerték munkáját. Dr. Komáromi Istvánnal beszélgetünk 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 8 óráig, maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma szeptember 25-e van, az Eufrozinák és Kendék ünneplik névnapjukat. Az Eufrozina görög eredetű női név, jelentése vidám. A Kende régi kazárméltóság névből eredő férfi név. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban, szeptember 25. napján. 1926-ban ezen a napon Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. 1493-ban Kolumbusz Kristóf 17 hajójával elhagyta Spanyolországot. 1657. szeptember 25-én született Tököli Imre főnemes, kuruc hadvezér, erdélyi és felső magyarországi fejedelem. Teljes nevén gróf Kismárki Tököli Imre. 1682 és 1685 között felső magyarországi fejedelem, 1690-ben Erdély fejedelme volt. 1725-ben e napon született Nicolas Joseph Cagnat, az első autónak nevezhető jármű kitalálója és megépítője, ő volt az első, aki gőzmeghajtású járművet talált ki és épített. 1791. szeptember 25-én született idősebb Markó Károly festő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1906-ban e napon született Dmitrij Szosztakovics, orosz zeneszerző, zongoraművész. 1909-ben szeptember 25-én született Sztelló Gábor evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője, aki 1944 márciusától kezdve Rafai Sándor püspök megbízásából elkezdte a zsidó gyermekek szervezetmentését. 1925-ben szeptember 25-én a Telefon Hírmondó RT kísérleti programot adott. 1932-ben ezen a napon avatták fel Erzsébet királyné monumentális emlékművét az eskü ma március 15-e téren. 1941-ben e napon született Pártai Lilla, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész, koreográfus. 1944-ben e napon született Michael Douglas, amerikai színész. 2009-ben e napon hunyt el Bújtor István színész rendező. 1555-ben e napon kötötték meg az augsburgi ágostai vallás békét, amely véget vetett a reformáció kori vallásháborúnak. 1849-ben e napon halt meg idősebb Johann Strauss osztrák hegedűművész zeneszerző karmester. 1931. szeptember 25-én Budapesten a Royal Moziban levetítették az első magyar hangosfilmet, a Kék bálványt. 1979-ben szeptember 25-én bemutatták a Broadway-en az Evita című musicalt. 1989-ben e napon halt meg Lehel György, Kossuth díjas karmester. 1992-ben szeptember 25-én adták át a 171 km hosszú Rajna-Majna-Duna csatornát. 2008-ban ezen a napon nyílt meg a Gustav Flaubert híd, Európa leghosszabb és legmagasabb mozgó hídja.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát

Küldetés. Ahová Isten elültetett, ott kell virágoznod. Nemrégiben olvastam ezt a mondatot, amely nagyon megragadott. Sejtett valamit abból, hogy amire biztat, az korán sem természetes. Olyan helyen, olyasmiben való helytállásra ösztönöz, ami már nem várható el, ami helyett szinte ösztönszerűen valami mást választana az ember. Mégis valami fontos dolog itt kezdődik el. Képek jelennek meg e mondat kapcsán előttem, amilyeneket bizonyára sokan emlékeinkben hordozunk. Egy sziklatömb kicsiny mélyedésében pompázó vadvirág, ahol nem csak föld nincs, de még rés sem látszik. Kerítés beton lábazatának tetején, vékony repedésben virágzó tártika a nyári hőségben. Akaratlanul is rácsodálkozik az ember, és azt kérdezi, ez miből él itt meg? Bezárt állomás aszfaltos peronjának nyílásában láttam napokban szépen kifejlett és beérett búzakalászokat. Lehet sajnálni, hogy rossz helyre került, vagy csodálni azt, amit tett. Mert valahol mindegyik azt hirdeti az arra elmenőknek, látod, mégis lehet. Mert ott virágot hozni, kalászt érlelni több, mint próbálkozás. Ez küldetés. Nem csak a szél vitte oda ezeket a magvakat. Ennél sokkal többről beszélnek. Arról, hogy megállnak a helyükön. Nem csak elkezdték azt, amire hivattak, hanem teszik is napról napra, egészen addig, míg beérik a termésük. Több élethelyzetben van olyan érzésünk, hogy ezt már tőlem sem várhatják el. Éppen itt, éppen ilyen körülmények között, éppen én tőlem. És elkezdünk számolgatni, józanul gondolkodni, mások hozzáállását, véleményét is figyelembe venni. Aztán jönnek a természetes kérdések, belső és külső érvek, ezt már mindenki feladta, abba hagyja, minek küzdenék én vele. Innen már mindenki elmegy, így is túl sokáig maradtam. Őt már mindenki leírta, ugyan mire várok én még? Ebből már úgysem lesz semmi, nem puszta erőlködése kitartani. Kilátástalan az egész, miből lehet itt még egyáltalán valamit tenni? Ezen a vidéken, ezen a helyen, ezzel az emberrel, vagy éppen ebben az ügyben. És mindezt ennyiből és ennyivel, amivel én rendelkezem összesen. De ha Isten ide ültetett, akkor mégis itt kell virágoznod. Igen, mégis itt. Nem büntetésből, éppen ellenkezőleg. Az lenne a büntetés, ha innen menned kellene, ha ezt abba kellene hagynod. Mert bármennyire másként látszik, amit így megértettél, ahhoz éppen itt van készen számodra minden. Erő, bölcsesség, hozzáértés, helyzetismeret. Vagyis éppen az és éppen annyi, ami és amennyi kell. Több csak teher és fölösleges lenne. De ami kell, azt hittel várhatod. Itt és ide van elkészítve számodra mindaz, ami a győzelemhez és az örömhöz kell, a küldetés betöltéséhez. Tehát egészen addig, míg abból valamilyen termés nem lesz. Itt és ebben vagy itthon. Máshol, másban lennél küszködésre, hiányra, hontalanságra ítélve, bármennyire látszik úgy, hogy ott és ahhoz jobbak a feltételek. Valaki így fogalmazta meg saját élethelyzetét. Most élni küldetés. Hiszem, hogy mi igazságokat hordoz ez a mondat. S tovább bővíthető, itt élni, ebben élni küldetés. Aki így látja saját napját, saját helyét, helyzetét, feladatát, az boldog ember. Hát nem csak szép, hanem boldog napot is kívánok minden kedves rádióhallgatónak, mert minden adva van számunkra hozzá.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 3 évig, 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket, amíg befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes összeg, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamok képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig abból finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet- és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Ebből a pénzből lehet elindítani többek között számos vidéki vasútvonal korszerűsítését, írta Vitézi Dávid. A debreceni nyomdatörténet 1561-es gyökereit megörökítő és az egykori nyomtató utcai helyszínt megjelölő emléktáblát avattak fel Debrecenben a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola épületének falán. Pap László Debrecen polgármestere felidézte, hogy 1560 karácsonyán érkezett a nyomda alapító Huszár Gál református prédikátor a városba, aki Kassáról szekereken menekítette át a nyomdáját. A református egyház és a város vezetői pártfogásukba vették a prédikátort és nyomdáját, mely később városi tulajdonban, majd a református egyházzal közös fenntartásban működött. Fekete Károly a tiszántúli református egyház kerület püspöke azt mondta, a nyomda és az egyház Debrecenben szövetséges társ lett, mert Isten igéjének nyilvánosság igénye van, nyilvánosságra tör, hogy kiszabaduljon a templomfalak közül, és ezt nagyon jól tudták az akkori debreceni prédikátorok. A református püspök szerint Isten igéje, a nyomdászat és az iskoláztatás hármasa egybefonódott Debrecenben, és közkincsé lett a Szentírásból megszerzett tudás. Utalt rá, hogy a debreceni nyomdából látták el a Tiszántúlon és a református kollégium partikulájában működő iskolákat tankönyvekkel, mint teszik azt ma is országosan az alföldi nyomdából, melyben egy-egy aranyrészvénnyel jelképesen most is tulajdonos a város és az egyház kerület. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már idén munkaszüneti nappá tenni december 24-ét, míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg december 24-ére. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Több mint 4 évtized a pedagógus pályán, ebből 30 év a Nyíregyházi Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium élén. Dr. Komáromi István neve összefonódik a Nyíregyházi gyakorló iskolával. Földrajz és történelem tanárként, kutató tanárként, majd intézményvezetőként is meghatározó szerepe volt az iskola életében, amelyet 30 éven át igazgatott. PhD fokozatot szerzett, számos szakmai publikáció és könyv fűződik a nevéhez. Idén nyáron, 30 év után vonult nyugállományba az igazgatói posztról, augusztus 20-án pedig Magyar Arany Érdemkereszttel is elismerték munkáját. A kitüntetés kapcsán dr. Komáromi István nyugalmazott igazgatóval Bekfi Mária beszélgetett.
2: Kérem, meséljen egy kicsit magáról, tanulmányairól, hogyan került a pedagógusi pályára?
3: Többféle motivum határozta meg a pedagógus pályára kerülésemet, ezek közül néhányat emelnék ki. Az elsőként az általános és középiskolában ért hatások, tanulás, tudás, gyarapítás, a megismerés, a szűkebb és a tágabb világ történéseinek a megértési vágya, ennek a motivuma és ennek közvetítése a nálamnál fiatalabbak és mások számára. Ehhez szorosan kapcsolódik, kötődik két tantárgy, a tér és idő tudományainak, a földrajznak és a történelemnek a vonzereje és szeretete. Az általános és a középiskolában a két tárgyat tanító, oktató, karizmatikus tanár egyéniségnek a hatása. Az alapdiplomáim megszerzésének követően pedig folyamatos szervezett keretek közötti szakmai ön és továbbképzésen, tudásgyarapításon veszek részt. Így doktori PhD tudományos fokozatot szereztem, kutatótanári címet szereztem, mely a pedagógus életpálya modell legmagasabb kategóriája. Közoktatás vezetői képzést teljesítettem. Szakpublicisztikával foglalkozom. Földrajz 9.-10. évfolyamos gimnáziumi tankönyveket írtam, turisztikai és módszertani könyveket szereztem, írtam konferencia és rendezvény előadásokra. Járok, illetve azon veszek részt, 75 előadást tartottam hazai és nemzetközi konferenciákon, illetve a szakpublicisztikára visszatérve csak nagyon röviden 105 MTMT és jegyzett publikációval rendelkezem, illetve nem elhanyagolható az oktatás, óradás, a felsőoktatáson, a korábban a főiskolán, most napjainkban az egyetemen.
2: 1983-ban érkezett az Eötvös gyakorló iskolába. Milyen volt akkor az iskola, és mi fogta meg benne?
3: Hát 1980-ban a jelenlegi helyén álló iskolaépület a korszak modern építészeti technológiai színvonal megépített és felszerelt épület együttes képét nyújtotta. Zárójelbe jegyzem meg, hogy 1970 és 80 között az akkori nyíregyházi főiskola, mostani nyíregyházi egyetemi épület együttesében működött a gyakorló iskola. Egy 8 év folyamos általános iskola, mint gyakorló iskola számomra közoktatás és köznevelési intézmények sorában a mintaiskola képét, valóságát mutatta, képviselte és jelentette. Gyakorló pedagógus jelöltként itt ebben a gyakorló iskolában végeztem, teljesítettem szakvezető tanárom irányításával a tanítási gyakorlatom, amely nagy élményt nyújtott számomra. Az itt és az ekkor végzett munkám és tevékenységem volt minden bizonnyal az alapja annak, hogy felkérést kaptam ebben az iskolában, gyakorló iskolában munkát végezni, tanítani. Ennek hatása nagyon pozitívan érintett.
2: 96-ban lett az intézmény igazgatója. Emlékszik még arra, hogy milyen érzés volt átvenni a vezetést?
3: Az iskola az intézmény igazgatói beosztásának átadása átvétele az előzőekben 15 éven keresztül ezt a beosztást ellátó intézményvezető felkérésére megtisztelő, nagy hatású és örömteli volt. Az iskolában a felvételmet követően 83-ban kerültem az iskolába. 13 iskolai év alatt különböző beosztásban dolgoztam és szereztem gyakorlatot, tapasztalatot, szaktanári és szakvezetői tevékenységet végeztem, óraadást a főiskolán, egyetemen osztályfőnök voltam, szakmai munkaközösségvezető voltam, igazgatóhelyettesi beosztásban dolgoztam, és nem utolsó sorban az iskolai sport, szabadidős és kulturális tevékenység szervezése és lebonyolítása is beletartozott a tevékenység körömbe. Ezek a tevékenységek jó alapokat biztosítottak az iskola vezetői feladat majdani megfelelő ismereteket, gyakorlatot és tapasztalatot igénylő ellátására. 1996 meghatározó éve volt a gyakorlóiskolai pályafutásomnak, de sajnos emellett szomorú családi eseményt is meg kellett élnünk, 11 éves gyermekünk sajnálatos elvesztését, és a tragikus esemény felérte fel nem dolgozása, még nagyon mértékben orientált az iskola vezetés világába. és felé.
2: 30 év nagyon hosszú idő. Mi volt az, ami ennyi éven keresztül mindig motivált önt az igazgatói munkában?
3: Hát a mindennapi és rövid, valamint közép- és hosszú távon végzett, végzendő munka, szaktanári intézményvezetői tevékenység, annak öröme és önmagam és a mások támasztott elvárásoknak való megfelelés motivuma, folyamatos fenntartói iskolahasználói diákok és szülők által, a kollégák által támasztott kihívásoknak és elvárásoknak való mindenkori megfelelés, egy színvonalas és eredményes iskola vezetése, irányítása és működtetése, örömszerzés és nyújtás élmény magam és mások számára, tudás és a tapasztalat és a szemléletmód korszerű képviselete és közvetítése.
2: Sokat változott az iskola ez idő alatt. Melyik változás emlékszik vissza a legszívesebben?
3: Az iskola profiljában és képzési szerkezetben történt változás, változások az, amire visszaemlékszem, a 8 évfolyamos általános iskola, 12 évfolyamos több célú, kettős, illetve hármas szerepkörű általános és középiskola, illetve felsőoktatás intézményi egységes iskolává válása, az úgynevezett kampusz jellegű közoktatási köznevelési intézménytípus kialakítása és fejlesztése volt, tehát ilyen értelemben a Nyíregyházi Egyetem fenntartása működve azt a lehetőséget nyújtjuk az iskola használók számára, a leendő első osztályt kezdők számára, hogy az általános iskolát és a középiskolát egy intézményen belül, és majd ugyancsak az intézményben maradva a diplomát szerezve kerüljön ki a való világba, a nagy világba, a munkavilágába. Tehát aki az állandóságot, a stabilitást szereti vagy kedveli, annak ez egy jó alternatív iskola modell. Változó világ aktuális kihívásainak feltételek megfelelő iskolai infrastruktúra és oktatás technikai technológiai eszköz és felszerelés együttes biztosítása, valamint folyamatos fejlesztése, tehát ez egy folyamatos tevékenység volt. És nem utolsó sorban, amit fontosnak gondolok, nagyon fontosnak gondolok, az iskolai szabadidős kulturális és sporttevékenységrendszer sokszínű és tartalmas, az iskola használó igényeknek és elvárásnak meg tervezése, szervezése és biztosítása szerves részét képezi az iskolai életnek, az iskolai milliónek.
2: Ma már több mint 900 diák tanul az intézményben. Mit jelent önnek, hogy ennyi gyermek és család életének lehetett részese?
3: Egy jól működő és működtetett keresett iskolában relatíve sok gyermek jár, annak magas a tanuló létszáma. Ennek okai például a jól kialakított iskola profil és iskola szerkezet, versenyképes oktatási nevelési program, együttes kvalifikált és jól képzett innovatív tanári közösség, a jó iskolai tanulmányi eredmények és tehetséggondozás, nem utolsó sorban a tartalmas szabadidős kulturális és program sportprogram repertoár. Ötös gyakoriskola közel 1000 fős tanuló létszámával, az egyik legnagyobb ilyen jellegű intézmény a Megyeszékhelyen, Nyíregyházán és a megyében Szabolcs-Szatmár-Berekben. A tanulólétszám alakulása tekintetében meg kell jegyezem, 650 diákkal indítottam én az intézményvezetői munkát, vagy vettem át az iskolát, és most közel 1000 diák jár az iskolánkba. 2010-es évek első felében volt 1500 diákunk is, különböző okok miatt ekkor vált sokszínűvé a fenntartói jelleg, és ugye a szülők keresték a stabil, kiegyensúlyozott iskolákat, és így több diákot tudtunk felvenni. Vettünk fel, akkor 1500 fő volt a tanulólétszám. Az intézményvezető számára az iskola minden egyes diákja, a kisiskolástól a fiatal felnőttig, hiszen ugye a 6 éves kortól a 18 éves korig tanulnak nálunk. A diákok is közvetve, azok szülei egyaránt nagyon fontosak. Minél nagyon magasabb egy iskola tanulólétszáma, annál nagyobb körben, közösségben lehet pozitív módon megélni az intézményvezetőnek a gyermekhez, a diákhoz és közvetve a szülőkhöz való viszonyát és szerepét. Egy nagy család életében annak egyes az iskolához, az iskola világához kapcsolódó sokrétű és sokszínű életében történése.
2: Igazgatóként 30 év alatt biztos voltak nehéz időszakok is. Mi segítette át ezeken a helyzeteken?
3: A nehézségek sorában elsőként kiemelném a főhatósági minisztériális és fenntartói stabilitás, például az önálló oktatási minisztérium és hogy közvetlen fenntartó irányítás kontroll időközi hiányát, és mindeközben az iskolát megfelelően és eredményesen kellett vezetni, irányítani és életét, munkát mindenki távatos módon szervezni, gondozni. Tehát ezt emeltem ki elsőként. Az iskola fenntartásának stabilitását időközi közönként befolyásoló finanszírozás, az iskolai költségvetés anomáliái, és ezt is ki kellett egyenesíteni vagy egyenlíteni, mert voltak ilyen időszakok, és a harmadikként én a Covidot, a koronavírus járványt, az iskolát, az iskola működését és abban folyó oktató nevelő munkát időszakosan befolyásoló zavaró voltát emelném ki, amellett, hogy zavartalanul kellett működtetni az iskolát, egy meghatározott időszakban online módon tettük meg, teljesítettük ezt, de azért az iskola világa az úgy teljes, hogy élőben, fizikális jelenléttel tesszük ezt.
2: Most, hogy lezárult a 30 éves igazgatói pályafutás, mi fog a legjobban hiányozni az iskolában?
3: Hát az iskola Az iskola és az iskolán kívüli mindennapi oktatási nevelési munka tevékenység, közvetlen kapcsolat a munka, a közösségi élet megélése minden nap a diákokkal, és ugyanez a közvetlen kapcsolat és a közösséget megélése. Az iskola pedagógusaival, 100 pedagógus kollégával dolgozom együtt, és adminisztratív technikai dolgozóival egyaránt. Ez a kapcsolat gyakorlatilag intézményvezetői beosztásom.

0: egyetlen mondatban kellene megfogalmazni, mit jelentett önnek az ötvös gyakorlóiskola?
1: Megélt életem egyik legfontosabb szinterét, második otthonomat, értékalkotó, értékteremtő, innovatív munkám főszinterét jelentette az iskola.
0: Milyen jövőbeni tervei vannak?
1: Hát a szakmai innovációs tevékenységem mások számára is hasznosító közreadását tervezem publikációk, előadások formájában. Az iskola és iskán kívüli szabadidős kulturális és sporttevékenység további tervezése, szervezésében és azokban való aktív részvétellel is szeretnék még élni. Ezen belül külön kiemelten az aktív turisztikai programok iskola és iskolán kívüli további tervezés, szervezés és az azokon való szintén aktív részvételt, amit tervezek.
0: Sok sikert kívánunk!
1: Köszönöm szépen!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bekfi Mária beszélgetett dr. Komáromi Istvánnal az elmúlt 30 év tapasztalatairól, a pedagógusi pályáról, az igazgatói évekről és természetesen a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésről.

0: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk, hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nyíltnak és barátinak nevezte a 14. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön, a Vatikánvárosban újságíróknak nyilatkozva, miután magánaudiencián fogadta a katolikus egyházfő. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát. Magyar Péter elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról vagy az energiaválságról, de hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről. Hozzátette, szó volt a magyar katolikus egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény magyar hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tud a magyar, a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről. Beszámolt arról is, hogy a magyar állam nevében 6000 euró értékben gyógyszereket ajánlott fel annak a vatikáni klinikának, amelyet körülbelül 10 éve hoztak létre a szegényeknek. Itt az a szokás, hogy nem értékes ajándékokat hoznak vagy hintót, hanem a pápa kérésének megfelelően a klinikának lehet szolgáltatásokat vagy gyógyszereket felajánlani, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében azt írta, a tárgyalás végén pápai áldást kért Magyarországra. A kormány kiegyensúlyozott, párbeszéd mentén kialakított kapcsolatokra törekszik az egyházakkal, a meglévő hatályos egyezményeket maximálisan betartva, jelentette ki Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalára csütörtökön feltöltött, vatikáni látogatása során készített videóban. A miniszter Magyar Péter miniszterelnök delegációjával utazott a Vatikánba. Tarz Zoltán hangsúlyozta, a kormány számára fontos, hogy beszédet folytatva, közösen dolgozva tehessen azért, hogy Magyarország békésebb országgá váljon, az emberek között megértés legyen az ebből fakadó közös örömökkel. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak, közölte a házbizottság csütörtöki rendkívüli ülését követően Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Seszták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. A legfőbb ügyészről hétfőn titkos szavazással döntenek a képviselők. Az országgyűlés várhatóan délután 1 órától rendes üléssel folytatja munkáját. Átalakítják az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert az iparági egyeztetések alapján, mondta Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikáért felelős államtitkára háttérbeszélgetésem. Kiemelte, céljuk, hogy az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer kiszámítható és fenntarthatóbb rendszer legyen, amely valódi energiamegtakarítást eredményez az ipari és lakossági felhasználóknál egyaránt. A mostani LKR-rel az a fő gond, hogy forrásai alacsony hatásfokkal hasznosulnak és lehetőséget ad a visszaélésekre. A következő napokban ismét száraz, napos, késő nyári idő várható, így az őszi vetések számára a talaj előkészítését az Alföld túlnyomó részén továbbra is hátráltatja a száraz talaj, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A Dunántúl nyugati tájain és helyenként északon a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. A kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt, a betakarításuk is hamarabb elkezdődött a szokásosnál, a napraforgó nagyobb része már a magtárakban van, és a kukorica esetében is előre haladott állapotban van a betakarítás. A repce vetéséhez nyugaton elő lehetett készíteni a talajt, és a keléshez is megkapta a növény a szükséges csapadékot, de az Alföld jelentős részén a túl száraz talaj továbbra is akadályozza a talaj előkészítést, a vetést és a kelést, és hasonló a helyzet az őszi gabonák talaj előkészítésével is.
0: Az időjárásról.
1: Ma többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütésre mindenütt lehet számítani. A Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 17 és 21 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Hogyan válj nagylelkűvé? Első rész. Nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Lukács evangélium a 12. fejezet 15-ös vers. Ezeket tedd, ha nagylelkű emberré akarsz válni. Először is légy hálás azért, amit van. A nagylelkűség nem a vagyonosodásból, hanem az elégedettségből fakad. John D. Rockefeller is elismerte, milliókat kerestem, de nem lettem tőlük boldog. Minden azon múlik, hogy mi van legbelül, ha a kevéssel nem vagy elégedett, valószínűleg a sokkal sem leszel az, és ha a kevéssel fukarul bánsz, nem fogsz hirtelen megváltozni, ha tehetős emberré is válsz. Másodszor ne hagyd, hogy eluralkodjon feletted a birtoklási vágy. Jézus ezt mondta, vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Richard Foster így ír, a birtoklás kultúránk rögeszmévéjé vált. Ha birtoklunk valamit, úgy érezzük, hogy uralkodunk felette, ha pedig uralkodunk felette, úgy érezzük, hogy több örömünk telik benne. Ez az elképzelés azonban puszta illúzió. Ha uralkodni akarsz a szíved felett, ne hagyd, hogy a vagyontárgyaid uralkodjanak el feletted. Harmadszor erőforrásként tekints a pénzre. Amikor a népszerű francia író Dominique Lapierre Indiába utazott, hogy kutatást végezzen az új könyvéhez, Rolls-Royce-szal járta be az országot, amelyet a könyvére kapott előlegből vett. Ott léte alatt megtudta mindazt, amire az Öröm Városa című könyvéhez szüksége volt, de valami mást is felfedezett. A szegények megsegítése iránti vágyat, és ez megváltoztatta az életét. 2022. decemberében bekövetkezett haláláig az írás mellett adományokat gyűjtött, valamint az emberek megsegítésének szentelte a pénzét és idejét. Hozzáállását jól tükrözik a névjegykártyája hátoldalára írt szavak, miszerint minden elvész, amit nem adsz tovább. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk a Kontinentális Reggeli második órájában 9 óráig. Sírokat nyilvánított védetté a miskolci közgyűlés. Miskolc önkormányzatának közgyűlése szeptemberi ülésén védetté nyilvánította Rorárius László és Rorárius Gyula, országos hírű miskolci cukrászmesterek, valamint Csoma József festőművész sírját.
2: Két sír a Mindszenty temetőben található, és hát a védett az azt jelenti, hogy ezentúl majd a magának a temetőnek és a városnak is gondoskodnia kell arról, hogy ez a sír megmaradjon és ne legyen az enyészeté, illetve hát ugye nem lehet rá temetkezni, mert ugye ez is fontos. Nagyon érdekes, hogy ugye 2026. szeptember 17-én a közgyűlés védetté nyilvánította ezt a sírt, ugyanis az a különlegesség van, hogy sem a cukrászda nincs meg, sem az épület nincs meg, és ráadásul sajnálatos módon ugye a 90-es években visszakérték a vendéglátóipari múzeumtól a berendezését, ami egy csodálatos berendezés volt. És annak is lába kell, tehát az is eltűnt. Tehát sem a berendezés, sem a cukrászda, sem az épület nincs meg, de az emberek emlékéből nem lehet kitörölni ezt a cukrászdát.
1: Időutazás a kampuszon Selmeci egyenruhától a miskolci űrkemencéig. A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum épületében újra látogatható a teljesen megújult, a 21. század vizuális igényeihez igazított állandó egyetem történeti kiállítás.
3: Történészként eleve nagy barátja vagyok a múzeumoknak, könyvtáraknak, amikor időm engedi, meg lehetőségem, akkor természetesen elmegyek. Ami a felújítás előtt, ugye 21-ben indult az egyetemünk épületének a felújítása, és 24-ben tudtuk átadni. Eleve 3 évig nem volt módunk arra, hogy a könyvtárba fizikailag bejöjjünk, beleértve Selmec című emlékkönyvtárat se. De az egyetem történeti kiállítás már jóval a 21-es bezárás előtt gyakorlatilag nem működött, bezárt, nem tudtuk látogatni. Mindenki tudta és érezte, hogy meg kell újítani, de valahogy úgy voltunk vele, hogy várjuk meg vele az épület megújítását, és így a kettő összeért. Hát 24-ben átadtuk az épületet, rákövetkező évben átadtuk a megújított körülmények között lévő Selmec című emlékkönyvtárat. Egyrészt várni kellett arra, amíg ez az anyag így összeállt. Másrészt, ahogy a köszöntőben is elmondtam, ugye Szendi Attila, a korábbi főigazgató úr sajnos idő előtt távozott közülünk, aki elkezdte ezt a munkát, és már nem volt módja befejezni, és hát amíg átállt az új, hogy mondjam, kiállítás rendezői csapat, egyrészt felkutatva, hogy őnek imik voltak az elképzelési, azért az idő betelt, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor az idei tanévvel már talán át tudjuk adni, látogatható, szerintünk szép lett, így egyben látogatva, hiszen egymásból nyílik a két terem, a Selmec című emlékkönyvtár, én azt gondolom, hogy méltán lehetünk erre büszkék.
1: Ez tehát a kínálatunk 9 óráig a Kontinentális Reggeli második órájában. Tartsanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Sírokat nyilvánított, védetté a miskolci közgyűlés. Miskolc önkormányzatának közgyűlése szeptemberi ülésén védetté nyilvánította Rorárius László és Rorárius Gyula, országos hírű miskolci cukrászmesterek, valamint Csoma József festőművész sírját. A Rorárius család Mindszenti római katolikus temetőben található sírjában nyugszik Rorárius Gyula és László. Rorárius Gyula 1938-ban költözött Miskolcra, és átvette Rábel Albert cukrász üzletét. A Széchenyi István utca 5 szám alatt működő cukrászda hamar nagy népszerűségre tett szert, amelyet Rorárius Gyula 1947-ig vezetett. Ekkor unokaöccse Rorárius László vette át az üzemeltetését. Csoma József festőművész 1901-ben Miskolcon született, pályája során szoros kapcsolatot ápolt szülővárosával és művészetével hozzájárult annak kulturális értékeihez. Reimann Zoltán helytörténetkutatót, Miskolc civil referensét hallják.
2: Két sír, amiről most fogunk beszélni, ez a Mindszenti temetőben található, és hát a védett az azt jelenti, hogy ezentúl majd a magának a temetőnek és a városnak is gondoskodnia kell arról, hogy ez a sír megmaradjon és ne legyen az enyészeti, illetve hát ugye nem lehet rá temetkezni, mert ugye ez is fontos, ugye nálunk katolikusoknál, illetve keresztényeknél van ez a szokás, hogy egymásra temetkezünk, például a zsidóknál ez nincsen meg, tehát azért érdekes is a zsidó temető a vas oldalában, mert ott nem temetkeznek egymásra, nem csak egymás mellé, úgyhogy az első zsidók, akik itt hunytak el Miskolcon, azoknak még ez a homokkő sírjuk, az még megvan, vagy esetleg csak egy kis dombocska, ami maradt belőle.
1: A két Rorárius cukrászmesterről van szó, róluk mit lehet tudnunk?
2: Hát nekem több érdekessége is van ennek a történetnek egyébként. Ugye onnan indíthatunk, hogy ugye svájci cukrászok voltak azok, akik megalapozták ezt a mesterséget, elindították Miskolcon, és Jost nevű svájci cukrásznak az avasi temetőben most is megvan a sírja. Ő 1828-ban nyitotta az első ilyen cukrászatát, vagy hogy is mondjam, cukorsüteményes boltját, egész pontosan így fogalmazott a korabeli sajtó, és hát amikor 100 éves volt az ő boltjának megnyitása, akkor az összes cukrász felment és megkoszorúzta a sírját, tehát így számon tartották Miskolcon. Ugye ez a bolt, vagy ez a cukrászda, ami a Rorárius volt, ez is nagy múltra tekint vissza, hiszen ennek a bizonyos Jost Jánosnak a cukor süteményes boltjából alakult ki, és hogy annak a jogutódja volt. Nagyon sokan üzemeltették ezt a boltot. Zuhan Adolf, Szilveszter Jakab, Giovannini Rudolf, Prevosti Oszkár, ők ugye egymás után jöttek sorba gyakorlatilag, és hát utána 1895-től pedig Rábel Albert vette át ennek a cukrászdának a vezetését, és itt az az érdekes, hogy nem ez a név maradt meg, hogy Rábel, mert gyakorlatilag a fénykorát ez a cukrászda 1895-től egészen 1938-ig gyakorlatilag Rábel néven futott, és volt a híres Rábel krémes, amit nem csak Miskolcon, de nagyon sok helyen ismertek, és 1938-ban jött egyébként Rorárius Gyula. Akkor ő már egyébként egy idős ember volt, tehát 20 évig dolgozott a Zserbóban egyébként, a fővárosban, illetve azt hiszem Cegléden volt még boltja, de a király mellett is volt valamilyen. Tehát ő egy nagyon nagy hírű cukrász volt, az biztos, és megmaradt az a hirdetés is, amikor átveszi Rábel Albertől a cukrászdát, és akkor kéri a tisztelt miskolciakat, hogy térjenek be hozzá. De hát ő már akkor 42 éve dolgozott saját bevallása szerint is a szakmában, és hát nem sokáig vezette, hanem nem sokkal később Rorárius Lászlónak, aki az unokaöccse volt, neki adta a cukrászdát, neki adta át a cukrászdának a vezetését, és hát tulajdonképpen ő vezette, hát itt eltérjük az információk, 1947-1951, körülbelül sajtóval ezt vissza lehetne ellenőrizni egész pontosan, meddig is tartott nyitva, de ha azt nézzük, akkor ez egy 10-12 év volt, amikor a Rorariusok vezették a cukrászat, mégis ez maradt ránk, és hát ugye azt még mindenképpen meg kell említeni, hogy hát itt olyan nagyságok jártak ebben a cukrászdában, mint Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Dériné, Szép Pataki Róza, Egressi Gábor, később Jókai Mór, Laborfalvi Róza, Blaha Lujza, és a legenda szerint, ennek mindig eltévesztem a nevét, Paszkevics, igaz? Nem Paszkevics, hanem Paszkevics volt a 48-as orosz tábornok, ő és az ő emberei is voltak ebben a cukrászdában, sőt, állítólag az orosz katonák voltak, akik a legtöbb pénzt elköltötték itt Miskolcon. Úgyhogy ezek után persze a Roráriusból 42-es számú cukrászda lett, később pedig békecukrászda, de megmaradt ugye maga a tömb. És hát a nagyon sajnálatos ugye az volt, hogy gyakorlatilag mikor is 1972-ben történt, vagy 71-ben történt az a legszomorúbb fejezet ebben a történetben, hogy ezt az épülettömbet lerombolták, felrobbantották, és hát ugye helyére a Pátria tömb került. Ami hát azért valljuk be, hogy az ember végig sétál a Miskolci főutcán, azért azt látjuk, hogy nem igazán illeszkedik ebbe a sorba, ami ott van. Tehát egy szociál épület, hát akkoriban oda kellett tervezni, de állítólag egyébként már nagyon rossz, tehát attól a lerobbantástól nem lehetett állítólag megmenteni, mert olyan rossz állapotban volt. Hát mondjuk ezt nem tudom én sem megítélni, de azért a többi épületet látjuk, hogy jó, és abban az időben azért egy téglaépület az nem mehetett olyan gyorsan tönkre, mindesetre ez volt, hogy le kellett robbantani, és hát el is tűnt, és odaépült, ugye, ahogy mondtam, a Pátria tömb. Ugye nagyon érdekes, hogy ugye 2026. szeptember 17-én a közgyűlés védetté nyilvánította ezt a sírt, ugyanis az a különlegesség van, hogy sem a cukrászda nincs meg, sem az épület nincs meg, és ráadásul sajnálatos módon ugye a 90-es években visszakérték a Vendéglátóipari Múzeumtól a berendezését, ami egy csodálatos berendezés volt. És annak is lába kell, tehát az is eltűnt. Tehát sem a berendezés, sem a cukrászda, sem az épület nincs meg, de az emberek emlékéből nem lehet kitörölni ezt a cukrászdát, tehát hogy mégis benne van a Rorarius, Rori, és nyílt egy a épülettel szemben a mai Pannónia alak sorában a 90-es évek elején Rori néven, mert Rorarius nem lehetett, egy kávéház, ami próbált erre hajazni, vagy ennek emléket állítani, de az pár év után megszűnt. Úgyhogy gyakorlatilag ez a Rorarius, vagy a Rorarius története. Mondom, nekem az érdekes a történetben ez, hogy már nincs meg semmi, de az emberek emlékeiben még mindig él, illetve az, hogy hát gyakorlatilag ez a cukrászda 150 éves történetében csak egy kis szelet volt, amit a Rorariusok vittek véghez, mégis óriási nyomuk maradt. Valószínűleg tartom a Gyulának ugye ez a zserbó féle múltja miatt, és hát azért, mert ő egy zseniális cukrászmester volt.
1: Tehát akkor nem csak Miskolcon, hanem távolabb is népszerű volt.
2: Igen, Cegléden volt még neki üzlete és a fővárosban, úgyhogy ő egy országos hírű cukrász volt, amikor idejött Miskolcra, és hát ugye azt ígérte egész pontosan, hogy ugyanazon szellemben, de modernizált köntösben fogja működtetni ezt a Rábel cukrászdát, ami szintén egyébként messzeföldön híres volt.
1: És akkor, ha jól értem, Gyula, a nagybácsi és igen, az unokaöccse egy sírban vannak.
2: Igen, egy sírban vannak, és ők vannak a Mindszenty temetőben, ez lett védett, ez a sír.
1: A másik sír pedig Csoma vagy Homa, ezt ugye beszélgettük itt az interjú igen előtt, festőművész sírjáról van szó.
2: Igen, hát valószínűleg biztos, hogy Csomának ejtjük, de akár...
1: Mert hát ugye CH-val van
2: írva, CH-val van írva, igen. Tehát akár Homának is, attól függ, hogy milyen származásra utal például ez a név, tehát nyilván sok esetben van ez így. Nem tartozik egyébként a legismertebb művészek közé. Én sem tudtam róla túl sokat. Éppen ezért egy kicsit azért utána néztem. 1901-ben született Miskolcon, és fésűkészítő kisiparos volt az édesapja. Tehát nem egy olyan úri családból jött, vagy művész családból indult, de a rajztehetsége állítólag már nagyon hamar megmutatkozott, és hát volt egy művésztelep a 20-as években Miskolcon, és hát ő oda kiállt festeni, és már ott megmutatkozott ez a nagyszerű tehetsége, és hát ezért Miskolc városa egyébként ösztöndíja is támogatta. Tehát amikor ő elment Pestre a képzőművészeti főiskolára, 1923-ban felvették, akkor Miskolc városa anyagilag is támogatta a tanulását. Itt olyan jelentős művészekkel tanult együtt, mint Barcsa Jenő, Imre Zsigmond, vagy Döbröceni Kálmán. És 29-ben végzett a főiskolán, és ekkor Makóra költözött, és ott meg is nősült. 28-ban Dégi Erzsébetet vette feleségül, és hát itt vált, Makón vált a tájfestészet egyébként a fő műfajává. Ezt írják róla, hogy a fény és az árnyék játéka, az égbolt, a felhők, a természet hangulata különösen fontosak voltak számára. És hát a festészetből nem nagyon tudta eltartani a családot, és hát 1935-ben visszaköltöztek Miskolcra, itt pedig a diósgyőri gépgyárban helyezkedett el, és műszaki rajzolóként tevékenykedett. Egyébként érdekes, hogy a napjaink festőit, vagy a kortárs művészeket nézzük, például Klecz László szinte műszaki rajzoló volt egyébként a vasgyárban, csak hát egy pár évtizeddel később, ugye még Laci még hál' Istennek ma is jó egészségnek örvend. Szóval műszaki rajzolóként helyezkedett el, de hát nem hagyta abba a festészetet, és hát itt is ugyanúgy megmutatkozott a tudása, voltak különböző kiállításai, amit nagyon szeretett egyébként a tájfestészetben Miskolcon, a kedvenc témája volt a Diósgyőri vár, az Avas, a Helyőcsaba, a Helyőpatak és a Színvát nagyon gyakran festette le. Volt egy alkotói válsága is ebben az időszakban, volt olyan, hogy nem volt kedve festeni, illetve hát nem érzett olyan késztetést arra, hogy folytassa a tevékenységét, sőt egyébként volt, aki azt meg szerette volna változtatni a stílusát, tehát hogy ne tájképeket fessen, hanem induljon egy másik úton, de ő ragaszkodott a saját művészi elképzeléseihez. Voltak, ahogy említettem, sok az 50-es évek második felében új lendületet kapott a művészete, és hát több kiállítása is volt sok helyen a városban is, és hát 69-ben, 67 éves korában hunyt el Miskolcon. Vannak itt még érdekességek egyébként, nem egy klasszikus régi sírról beszélünk, bár mondjuk a Roráriuszék is olyan félig meddig ilyen 60-as, 70-es évekbeli az utolsó a felirat, ahogy láttam rajta, hogy például a családi szál, tehát az édesapja, ahogy említettem, fésűkészítőmester volt, és 31-ben a múzeumnak ajándékozta maga Csoma József a műhelyének darabjait, mert hát ő volt az utolsó, aki ilyen ezzel foglalkozott, az édesapja, és Csoma József fia, Csoma Tibor pedig 36 édesapja által készített alkotást adományozott a Miskolci Galériának. Tehát mind Csoma József, mind a fia a ő édesapjuknak a művészi, vagy hát fésűkészítés nem művészet volt, de biztos, hogy igényes munkái születtek, hiszen aki mester volt, akkoriban az még elég komoly rangot jelentett. Úgyhogy egyszerű miskolci festő volt, egy olyan ember, aki elindult az útján, aztán visszatért a városba. Hát nyilván mindenkinek van egy alkotói válsága, utána is nagyszerű képeket alkotott, és hát nagyon jó, hogy a város nem engedi azt, hogy eltűnjenek az ilyen emberek a város emlékezetéből, mint Csoma József, és azt sem engedi, hogy olyan emberek, mint a Roráriusz család, hogy ők is eltűnjenek a város emlékezetéből. Nagyon sok olyan ember sajnos eltűnt, például a sírok is, pont a Mincenti temetőben volt, a Vejlik családdal kapcsolatban, ugye mesélték nekem a rokonok, hogy amikor jöttek egyszer a sírt gondozni, a 70-es években egyszer csak rátemetkeztek. Tehát mindenféle felszólítás, mindenféle dolog nélkül, ott volt az első sorban a Vejlik sír is, és egyszer csak eltűnt. És nem az, hogy védetté nyilvánították volna, hanem sajnos ugye rátemetkeztek, és hát az utókornak már csak fotókor maradt meg az emléke, de még mindig szerencsések vagyunk, hogy fotókor megmaradt, mert ugye nagyon sok olyan sír is van, ami eltűnt végleg, és például az is örvendetes, hogy itt az Avasi temetőben ugye a 90-es évek közepén felelték Soltész Nagy Kálmának például a sírját, mert az övé is eltűntnek volt nyilvánítva idézőjelbe, meg volt az, csak szépen be volt nőve, el volt tűnve, meg utána kellett keresni a jegyzékben, gondolom, hogy hol található, és akkor úgy tudták felújítani.
1: Tudunk-e még esetleg említeni olyat, akinek a sírja szintén védetté van nyilvánítva Miskolcon?
2: Igen, nagyon sok védett sír van, hála Istennek egyébként Miskolcon, tehát ugye, hogyha már a Mincenti római katolikus temetőben járunk, akkor Adler Károlynak is ott van a sírja, ugye ő építészünk volt, Adorján néven hunyt el Bársony Jánosnak, ugye, aki tisztügyész volt, és arról nevezetes, hogy a szakócákat az ő házának alapozásánál találták meg. Benke József, ő tanár volt, színész, ugye ő volt a híres nagy színésznő az édesapja, de a dánoki nagy család, ők híres polgárok voltak, a Halmai Béla, Honti család, ők polgármesterek voltak, ugye Lib Mihály és Rög Cecilia, ők voltak a Munkácsi Mihálynak a szülei. De az evangélikus temetőben is van az Elenka Pálnak, aki híres püspök volt, evangélikus püspök, egy Sós Károly nevű 48-as honvéd, és hát itt mellettünk, itt a stúdiótól nem messze az Avasi temetőben is nagyon sokaknak van egyébként itt a Kókai Kun család, a Rácz Ádám, vagy a Rácz család, Révész Kálmán, híres püspök volt ő is, illetve hát Túri János, akiről nem olyan régen írtam, ő egy elfeledett táncművészünk, és sírja egyébként pont a Soltész Nagy Kálmán sírja mögött van. De a híres fényképész család, a Vánca család, Túri János, Szrok Sámuel, Szilveszter Jakab, az egyik cukrászmester, aki egyébként pont arra abba annak a Roráriusnak az elődjét vezette, Zsarnai Lajos, de a zsidó temetőben is egyébként van rengeteg csodarabbink is, három biztos, hogy van, tehát sok csodarabbink is van, úgyhogy például Hercienő a gépgyáros. Hercienő például, nek még a mai napig megvan a lenyomat a Miskolcon, akárki járkál az utcán, hiszen nagyon sok aknafedél készült az ő gyárában, és ugye rajta van, hogy Herz CZ-vel és Miskolc, úgy bizony ezek még az első világháború előtt készültek. Úgyhogy hál' Istennek nagyon sok védősírunk van, sok minden elveszett, de azért én nagyon örülök annak, hogy ez a két sír is védnökség alá került, és hála Istennek nem felejtjük el, nem felejti az utókor ezeket az embereket. Bár mondjuk Turi Jánosnak a sírja is védett volt, és őt is gyakorlatilag én fedeztem fel újra egy jó fél évvel ezelőtt, de ha nem lett volna védett, lehet, hogy már az se lenne meg, és nem tudtam volna újra felfedezni ezt a híres miskolci polgárt. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, hogy valaki, és nem is tudom, hogy ki volt, aki egyébként felterjesztette arra, hogy védettek legyenek ezek a sírok.
1: Sírokat nyilvánított védetté a miskolci közgyűlés. Miskolc önkormányzatának közgyűlése szeptemberi ülésén védetté nyilvánította Rorárius László és Rorárius Gyula országos hírű miskolci cukrászmesterek, valamint Csoma József festőművés sírját. Reimann Zoltán helytörténetkutatót, Miskolc civil referensét hallották.

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Időutazás a kampuszon Selmeci egyenruhától a miskolci űrkemencéig. A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum épületében újra látogatható a teljesen megújult, a 21. század vizuális igényeihez igazított állandó egyetem történeti kiállítás. A 130 négyzetméteres modern térben a látogatók interaktív módon ismerhetik meg az intézmény múltját, amely egészen 1735-ig a Selmeci gyökerekig nyúlik vissza. Sütő Dávid Pelé összeállítása következik.
2: Professzor dr. Horváth Zitával, a Miskolci Egyetem rektorával kezdem az összeállítást. Megnyílt itt az egyetem történeti kiállítás. Miért jelentős esemény az egyetem részére, illetve rektorként miért gondolja jelentősnek?
3: Történészként eleve nagy barátja vagyok a múzeumoknak, könyvtáraknak, amikor időm engedi, meg lehetőségem, akkor természetesen elmegyek. Ami a felújítás előtt, ugye 21-ben indult az egyetemünk épületének a felújítása, és 24-ben tudtuk átadni. Eleve 3 évig nem volt módunk arra, hogy a könyvtárba fizikailag bejöjjünk, beleértve Selmeci műemlékkönyvtárat se. De az egyetem történeti kiállítás már jóval a 21-es bezárás előtt gyakorlatilag nem működött, bezárt, nem tudtuk látogatni. Mindenki tudta és érezte, hogy meg kell újítani, de valahogy úgy voltunk vele, hogy várjuk meg vele az épület megújítását, és így a kettő összeért. Hát 24-ben átadtuk az épületet, rákövetkező évben átadtuk a megújított körülmények között lévő Selmeci műemlékkönyvtárat. Egyrészt várni kellett arra, amíg ez az anyag így összeállt, másrészt, ahogy a köszöntőben is elmondtam, ugye Szendi Attila, a korábbi főigazgató úr sajnos idő előtt távozott közülünk, aki elkezdte ezt a munkát, és már nem volt módja befejezni, és hát amíg átállt az új, nagy mondjam, kiállítás rendezői csapat, egyrészt felkutatva, hogy őnek imik voltak az elképzelési, azért az időbe telt, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor az idei tanévvel már talán át tudjuk adni, látogatható, szerintünk szép lett, így egybe látogatva, hiszen egymásból nyílik a két terem, a Selmeci műemlékkönyvtár, én azt gondolom, hogy méltán lehetünk erre büszkék. Nagyon jó átfogó betekintést enged az egyetem történetébe. Én azt hiszem, hogy aki eljön, az gazdagabban fog távozni, mi pedig örülünk neki, büszkék vagyunk rá, és hát mindenkinek azt javaslom, hogyha ideje engedi, akkor látogasson el az egyetemre, akár itt dolgozó vagy hallgató, akár vendég, akkor örömmel látjuk és várjuk.
2: A szívében rektorasszonynak mi mozdult meg, hogy bejött és végignézhette, hiszen ha jól tudom, rektorasszony is kötődik a Selmeci diákhagyományokhoz.
3: Hát egyrészt én is ennek az egyetemnek voltam a hallgatója, itt kezdtem az oktatói-kutatói pályámat, ma rektorként dolgozom, de egyrészt az ember semmilyen szempontból nem felejti el a gyökereit, ebbe benne vannak a Selmeci gyökerek, még akkor is, ha annak távoli szemlélője vagyok az idő okán. Másrészt én magam is részt vettem a Selmeci hagyományok ápolásában hallgatóként és oktatóként is. Harmadrészt az ember, amikor végig gondolja egy rektori ciklus elején, hogy mi mindent szeretne megcsinálni, és ezt leírja, akkor úgy próbálja aztán utána elkészíteni a leltárt, hogy mi valósult meg abból, amit eredetileg akart. És nekem az egyetemi könyvtár felújítása, az egyetemi múzeumi kiállítás megnyitása az kezdetektől ott volt a terveim között, és úgy érzem, hogy ezzel legalább valamit sikerült nekem is úgy az egyetem jelenéhez hozzáadni, hogy egy picit a múlttal is foglalkozunk, tehát azt hiszem, hogy ezzel gazdagabb lett az egyetemünk minden szempontból, arról nem beszélve, hogy további programoknak ad lehetőséget, tehát megnyitottuk, e helyten már kutatók éjszakája, lesz nyáron múzeumok éjszakája, tehát mindegy olyan helyszínné tud válni, ami talán életbe tartja azt, hogy ne csak ma megnyissuk, és utána senki megnézzen, folyamatosan fogadjuk a látogatókat.
2: Benkő Gáborral, a Miskolci Egyetem történeti múzeológusával folytatom az összeállítást. Hogyan, mekkora munka árán készült el ez a ma megnyitott kiállítás, mekkora öröm ez?
4: Mindenképpen nagy öröm, és hát természetesen azt lehet mondani, hogy sok munka, és nem csak egy ember munkájáról van szó, sőt, több generációról is lehet beszélni bizonyos szempontból, hiszen egyetem történeti kiállítás már ugye az 80-as évektől létezik, tehát 1986. január 1-től volt látogatható az első egyetem történeti kiállítás, és ennek alapján folytatódott természetesen ez a tradíció, kellett megújítani egyébként, hiszen az a 80-as évek végéig mutatta be, illetve 85-ig mutatta be az eseményeket, ezért időszerű volt ezt újra gondolni, és hát természetesen, hogy a megnyitón elhangzott nem csak az én munkám, de az előző munkátársak munkája is ebben az egészben benne volt, úgyhogy ez egy több éves folyamat mindenféleképpen.
2: Ez a megújított egyetem történeti kiállítás mit mutat be, mik voltak a célok, hogy miket mutasson be?
4: Alapvetően az egyetem történetét a kezdetektől 1735-től a 2020-as évekig bemutatja, de nem csak egy szigorú történeti áttekintésről beszélünk ebben az esetben, hanem ettől egy szélesebb spektrumra is igyekeztünk ráirányítani a figyelmet. Az oktatás története is megjelenik, de ez már a jelen felé is kanyarodik el, tehát a közelmúlt tudományos vívmányaira is igyekszünk ebben koncentrálni, és nem csak az oktatás története, a tudományos munka, de a diák élet, a diák hagyományok is ugyanúgy megjelennek ebben a kiállításban, tehát az egyetemi életről is igyekszik egy átfogó képet adni, illetve minden jelenleg az egyetemen funkcionáló kar, ugye egy univerzitásról beszélünk különböző tudományterületekkel, megkapta a maga pengefalon lévő tablóját, ahol a kar övi története, tudományos tevékenység összefoglalása került. Ez természetesen a 2020-as évek állapotát tükrözi, tehát a későbbiekben majd, ahogy majd az idő halad előre, ezt még érdemes lesz frissíteni.
2: Mit, hogyan sikerült megmutatni itt a kiállításon, például magát az egyetemi oktatás?
4: Mivel egy 130 négyzetméteres térrel dolgozunk, ezért tömören kellett mindent megmutatni, és hát ez nyilvánvalóan a fizikai tér az limitálja a lehetőségeket, illetve az is, hogy az egyetem történeti gyűjteménynek a sorsa azért relatíve későn az 1960-as évektől indul az, hogy ténylegesen elkezdenek gyűjteni tárgyi anyagot, úgyhogy ez szűkítette egy kicsikét a lehetőségeket, a bemutatható tárgyak mennyiség is korlátozott ennél fogva, de szerencsére még most is vannak olyan jelentős ajándékozások, akár az egyetemen belül is, amik ezt az anyagot gyarapítják. Így igyekeztünk jelképes tárgyakat kiemelni például a gyűjteményben, tehát megjelennek leckekönyvek, oklevelek, jelenik meg korábbi 19. század fordulóján készült laboratóriumi mérleg is például, de bemutatjuk a tanulmányi épületeket is, mind a selmeci, mind a soproni, mind a miskolci időszakból, amelyeket már az itteni hallgatók egyébként ismerhetnek is, és természetesen ennek a szöveges feldolgozása is tömören velősen erre a három évszázadra kiterjedően megtörténik.
2: És hát ha jól látom, itt pont az Űrkemence mellett állunk, ez is egy emblematikus eleme a Miskolci Egyetem történetének, ez is megjelenik, illetve hát itt még nagyon sok minden mellettünk.
4: Igen, hát az Űrkemence például egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan kapcsolódik össze a múlt, a jelen és a jövő. Ugye bizonyos szempontból közel múltnak nevezhető már az Űrkemence, hiszen azért az is egy 20 éves történetre is tekint vissza, hogyha azt hiszem, sőt több is, mert a 80-as években kezdődik el ugye a fejlesztése, de azért mégiscsak egy kúrens technológiáról, kúrens kihívásokról, űrkutatásról beszélünk ennek kapcsán, és nagyon jó párhuzamba áll ebből a szempontból, hogy a 19.-20. század fordulója is megjelenik, nem is tárgyban, legalább szövegben, ugye a Senekfarbaki akkumulátorral, ami ugye selmeci vívmány volt megint csak, és megjelenik ez a kúrens technológia, és tehát ezt is igyekszünk bemutatni, hogy az egyetemi egyenruháknál is például az 1930-es, 40-es soproni időszakból is mutatunk be egyenruhákat, és a 2000-es évek első feléből is. Tehát ez a kontinuitás, ez folyamatosan hangsúlyozva van az egyetem történeten belül, hogy az egyetem történet, ez egy folyamatosan alakuló, gyarapodó, a jelen termeli ezt a múltat mindig.
2: A selmeci diák hagyományokból mit sikerült kiemelni, mik kerültek a vitrinekbe?
4: Igyekeztünk a diák hagyományokhoz kapcsolódó tárgyanyagból a típus tárgyakat felvonultatni, mind a múltra, mind a jelenre koncentrálva egyébként. Tehát megjelennek értelemszerűen dalos könyvek, amik ugye mind a múltban, mind a jelenben használatban voltak, de olyan tárgyak is, amik most már esetleg nem feltétlenül kerülnek használatba, ilyen például egy korabeli 19. századi selmeci diákpipa, tehát a dohányzás nyilván jelen van, mint szokás még a diákok körében, de hát nem pipáznak feltétlenül, ellenben a korsók azok megint csak megjelennek, tehát ez is egy folyamatosan élő hagyomány, ugye annak a legelső típus tárgyával, a Ronici kupával, ami az őse ennek a tradíciónak, és aztán a Miskolci kupákból van egy válogatás, onnantól kezdve, hogy a diák hagyományok a kommunista rendszer első évtizedeiben effektíve tiltásra kerültek, tehát ugye a 40-es évek végétől a 60-as évek végéig, 70-es évek elejéig nincs ennek tere igazából, és utána tud újraindulni, és gyakorlatilag a 60-as évek végétől az újrainduló kupa tradíciónak az elemei is megvannak, akár különleges darabokkal is, tehát nem csak a klasszikus kerámia korsók jelennek meg, amelyeknél igyekeztünk úgy válogatni, hogy a különböző szakestély típusok is reprezentálva legyenek, a diákhagyomány életnek a szakaszait, ugye a balekolvatástól folyamatosan végigkövessel szalag és gyűrűvató kupákkal például, de megjelennek ugye ezek a különleges kupák is, amik esetleg fémből, üvegből vagy fából készültek, tehát igyekeztünk különlegességeket is berakni.
2: Kik, hogyan, milyen módon látogathatják ezt a kiállítást, miként lehet ide eljönni?
4: A kiállítás látogatható nyitvatartás időben, a könyvtár nyitvatartás idején belül 9 és 3 óra között általában minden nap, péntekenként csak 1 óráig, tehát ugye hétfőtől csütörtökig 3 óráig, pénteken pedig 1 óráig, bárki számára ingyenesen, szabadon látogatható a könyvtárban, a portán érdemes jelezni, hogy a kiállítást szeretné valami megtekinteni, és akkor a kollégákkal nagyon szívesen jövünk, megmutatjuk, és fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak az egyetem történt kiállítást lehet megnézni, hanem a Selmec című emlékkönyvtárat is, amiről természetesen ismét mesélünk egy-egy ilyen vezetésnél.
2: Mint itt végzett hallgató, milyen élmény volt ezzel az anyaggal dolgozni, részt venni a kiállítás létrehozásába?
4: Ez egy kifejezetten jó érzés volt abból a szempontból, hogy az ember úgy érezte, hogy megint csak máshogy kapcsolódhat az alma materhez, ami egyébként már adott neki 5 éven keresztül, ugye az alap és a mesterképzést is itt végeztem el, történelem alap, illetve mesterszakon, és kicsit azt éreztem, hogy vissza is adhatok ezzel az intézménynek a hírnevét, remélem, hogy öregbíthetem vele, és a látogatók számára, akik az egyetem történetével megismerkednek majd, vagy újonnan belépő egyetemi polgárok, vagy esetleg ideérkező vendégek, akiket ugye végigvezetünk a kiállításon, vagy a Selmec című emlékkönyvtárban, azoknak mind-mind adhatok vissza egy kicsikét, ahogy én is sok mindent kaptam az egyetemtől az 5 év alatt.
2: Zelena Endrével, a Miskolci Egyetem egyik volt hallgatójával beszélgetek. Honnan hallott erről a kiállítás megnyitóról, és mit szól hozzá, hogy elkészült ez a kiállítás?
5: Az egyetemnek van egy nagyon jó alumni honlapja, ott volt erről hír, illetve a alumni kapcsolattartó kolléganő körlevélben is értesített minket, úgyhogy mindenképpen szerettem volna itt lenni, megnézni, hogy mi az, amit a mostani fiatalok, mostani itt dolgozók fontosnak tartanak az egyetem történetéről bemutatni. Ugye 88-ba kezdtem, tehát sok minden változott azóta, és amit mi annó megtanultunk az egyetem történetéről, én azt látom, hogy itt ugyanaz van hangsúlyosan a kiállításon, egyetemi hagyományok, a selmeci és a soproni múlt, de kiegészítve azzal, ami azóta eltelt, jó néhány év, inkább így mondom.
2: Milyen érzelmeket vált ki önbe ide, hogy rögtön belépett ebbe az óriási terembe? Itt azért nagyon sok minden van a múltból.
5: Nosztalgia és öröm, hogy így összeszedetten lehet látni az egyetem történetéről egy nagyon szűk, nagyon tömör összefoglalót, hiszen évszázadok emlékeit nem lehet néhány tablón bemutatni, de én úgy gondolom, hogy a kiállítás alkotóinak mégis sikerült a lényeget megfogni.
2: És van-e személyes történet, ami így rögtön felsejlett az emlékeiben azzal kapcsolatosan, hogy itt valamelyik vitrénhez odaállt, mi az, ami igazán megfogta?
5: Nagyon sok személyes történetem lenne, és ezt inkább a lekogításon szoktam elmondani, mert éppen ami az ember eszébe jut. 88-ba kezdtem, akkor még a felvételi eljárás olyan volt, hogy írásbeli, szóbeli, és hát komoly verseny volt azért, hogy mennyi pontot hozott az ember a középiskolából, mennyit írt, mennyit szóbelizett, és furcsa volt, hogy kevés ponttal érkeztem, de az írásbelém nagyon jó lett, és megkérdezte az egyik prof, amikor kiderült, hogy volt, aki 60 ponttal, tehát hibátlan eredménnyel jött, hozott ponttal, de nagyon kevés pontot írt, és összenézte az eredményeinket, és megkérdezte, hogy mit csináltam én a középiskolában az osztályfőnökömmel, hogy ilyen kevés pontot koptam. Hát mondtam, hogy honnan érkeztem, a Földes Gimnáziumból. Ja, akkor értem, hogy miért kevés a hozott, és miért ilyen sok a szerzett pontja.
2: Mi az, ami a legjobban megfogja ebbe a kiállításba? Mi az, ami a legjobban tetszik?
5: Még nem tudtam körbeérni, de azt látom, hogy nagyon lényegre törő és nagyon sok információt tartalmaznak a tablók, és ami nagyon fontos, hogy több nyelven, hiszen az egyetem külföldi hallgatókkal, vendégoktatókkal is kell, hogy számoljon, és nekik is be kell mutatni azt, hogy mit is jelent Miskolc egyetemistának, Miskolc egyetemi polgárnak lenni. akár hallgató, akár dolgozó oldalról.
2: Mit jelent Miskolci Egyetemi polgárnak, akár dolgozónak lenni, úgymond a selmeci hagyományok tükrében?
5: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt kérem, hogy aki ezt meg szeretné pontosan tudni és pontosan érteni, jöjjön el, nézze meg a kiállítást, vagy ha fiatal, akkor jelentkezzen ide, vagy idősebb, akkor egy kiegészítő képzésre jöjjön el, mert az első évtől kezdve a valétálásig, a szalamanderig egymás segítő közösség épül itt az egyetemen. És ahogy munkahelyen is szoktam mondani, van egy szekér, amit tolunk közösen. Annó nálunk ez tankori szinten volt, most már egy kicsit lazább a kreditrendszerrel, de azt látom, hogy a hallgatók összetartása, közössége ugyanúgy vagy még jobban fennáll most is, mint a mi időnkben volt. Úgyhogy ezt a hagyományt én kívánom, hogy vigyék tovább a mostani hallgatók is.
2: Benke Istvánnal, a Miskolci, illetve a Soproni Egyetem volt hallgatójával folytatom az összeállítást. Mit jelent önnek ez a kiállítás, hogy elkészült? Látom, hogy így többen látogattak el ide.
6: Nekem mindig a múzeum az sokat jelent, már csak azért is, mert három múzeumot alapítottam, közben a Soproni, illetve itteni egyetemen is a makettokat, egyebeket. De ugyanakkor mindig van egy olyan ügy, ami félig meddig szomorúság, amikor én kezdem az ilyen bányászattörténeti dolgaimat. Tudva lévő az, hogy a középkori magyar bányászat adta a világ aranytermelésének 2/3, Európában első volt. Ennek a világhírű emléknek, legnagyobb ipari örökségünknek az emlékét ma már csak Telki bánya őrzi, jóval hát szerényebb, sőt megszégyenítő módon, mint ahogy azt kívánná. Gyakorlatilag szégyenkezünk, különösen akkor, amikor látjuk Szlovákiába a megmagyarosított bányászati emlékeinket. Sokszor ez nem is annyira pénzkérdés, hanem olyan anomáliák vannak az egész múzeológus és történelmi emlékekkel kapcsolatban, ami egy kicsit úgy elszomorít. Hogy mondjak egy nagyon érdekes példát. Mi Telki bányát 1957-ben saját pénzekből, fillérekből csináltunk. Gyönyörű dolgok vannak, de hogy ezt egy kicsit fölhoztuk volna, és nem is annyira pénzt kérünk sokszor, hanem tényleg több megbecsülést, és kiemelni azt ennek a világörökségének. Egy 600 kis község tartja fel a múzeumát. Na, ilyen dolgok vannak benne, én ezt azért mondom, mert múzeum alapító voltam Telki bányán is, és azóta bizony nagyon sokat kell minden kiállítás és egyebekért megküzdeni. De van egy érdekes dolog. Az 1980-as években, akkor, amikor a környező múzeumoknál hát úgy számba vették a látogatók számát, Sárospatak a környéken kétségtelen az a legnagyobb, de a Telki bányán évente

0: a dioráma, ami itt is itt volt. Ott ülnek a gyerekek, hány patkány találtál, hogy, mint, és nem lehet őket kihajtani. Na ez az, ami emléket ad a Miskolci Egyetem, mikor oktatta a bányaművelést. Egyszerűen nem volt lehetősége, hogy megnézze a középkori és egyéb technológiát is, mert abból ered minden. Ez ott volt, mint elkibányá.
1: És ehhez a mostani kiállításhoz mit szól, mint az egyetem volt hallgatója, Soproni Egyetem volt hallgatója, hogy a Miskolci Egyetem egyetemtörténeti kiállítás megnyílt?
0: Nem is annyira kiállítás, hanem egyáltalán ezt valaki kézbe vette, és erre pénzt adtak. Mondhatnám én ezt is, bár ezt nem illik, kicsit szoborúságom, hogy általunk csinált makettok, ilyesmik le vannak most raktározva, már pedig egy ilyen dolgoknak az a veszte, ha valamit leraktározunk. Én most éppen azon próbálok itt a vezetőséggel beszélni, hogy mi szívesen kiállítanánk addig, amíg itt nem lesz valami múzeum, és nagyon kellene ide is, de állítólag terve van.
1: Mi az, amit itt lát, ami személyesen megérintett?
0: Mondjuk egy-egy ilyen tárgyról nem tudok most, hanem inkább az egész millió. És csak azt mondom, hogy hát bizony, én kitettem volna a ország legnagyobb termésarany gyűjteményét, amiként, na, ezeket, de mondjuk nincs jogom egyáltalán, de én már szemben nézem, és ez is óriási. Igen, ha pénz van, ezt lehet csinálni.
2: Időutazás a kampuszon Selmeci egyenruhától a Miskolci űrkemencéig. A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum épületében újra látogatható a teljesen megújult, a 21. század vizuális igényeihez igazított állandó egyetem történeti kiállítás. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották.
3: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazin műsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Linárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelki pásztortól. Köszönjük figyelmüket, viszonthallásra!
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Péter apostol első levele második fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. A keresztény ember reménykedik az örök életben. Ezért átadja magát Jézusnak, és róla tesz bizonyságot. Róla, aki reménységet adott neki. Péter apostol nagy szavakat használ arra nézve, hogy a kis-ázsiai keresztjének hogyan tekintsenek egymásra. Nem kell nagyon elmagyaráznia nekik, hiszen már a Mózes könyvében olvasták. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent nép lesztek. Ez Izraelnek tett ígéret. Péter az ószövetségi ígéretet, mely a hithű zsidóknak szólt, most az első levelében a pogányokra vonatkoztatja, olyanokra, akik Krisztust követik. Krisztus gyülekezete nem más, mint az új Izrael. Ez az új Izrael nem lép a régi helyébe. Ez egy új gyülekezet, melynek egy különleges küldetése van a régi Izrael számára. Isten üdv tervéről még ebben az életben e világon bizonyságot tegyen. Kiválasztva. Ennek a szónak különös jelentése van. Péter apostol először az első levele kezdetén használja ezt. Határozottsággal használja ezt a szót, amikor kijelenti, hogy levelét az ázsiai és a bitinéi jövevényeknek írja, akik ki vannak választva. Ez így van, ehhez nem fér semmi kétség. Aki szereti az Úr Jézus Krisztust és róla bizonyságot tesz, azok mind a kiválasztottak közé tartoznak. Ez bennünket is arra sarkalhat, hogy mi is a kiválasztottak közösségéhez tartozzunk.

0: Van ennek a szónak olyan hangzása is, mely a szeretetre vonatkozik. A vőlegény mondja a menyasszonynak, és fordítva, te az én kiválasztottam vagy, az enyém vagy. Kiválasztottalak, hogy életem része légy. Jézus által mi is kiválasztottak vagyunk, hogy részesek lehessünk az ő életében. Érted már, mit jelent ez? És azt is, hogy milyen fájdalmat jelent a vőlegénynek, a férjnek, ha a menyasszony, a feleség, vagy fordítva, mással is megosztja életét? A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul a januárban létrejövő országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságon belül, közölte Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A tárcavezető az akkumulátor károsult települések igazáért szövetség képviselőivel találkozott, akiket arról is tájékoztatott, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A miniszter a bejegyzéséhez csatolt videóban közölte, a főhatóság egyik kiemelt feladata lesz majd, hogy odafigyel az akkumulátorgyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, arra, hogy az engedélyben meghatározott nagyon szigorú feltételeket betartsák. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron. Az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárcavezető. A NAV közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket az e-áfa rendszerről. Az adóhivatal az e-áfa széles körű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek, illetve melyik szegmens hol tart a felkészülésben. A kérdőívek a NAV honlapján érhetőek el, a válaszokat október 1-ig várja a hivatal. Az áfa bevallás korszerű digitális megoldása az e-áfa rendszer. A Nemzeti Adó és Vámhivatal célja, hogy stabilan támogassa és az automatizáció révén egyszerűsítse, meggyorsítsa az áfa bevallások benyújtását, könnyítse az ügyfelek terheit. Az újfajta áfa kiajánlási rendszer szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. Most a NAV azok véleményére, tapasztalatára kíváncsi, akik napi munkájuk során használják ezt a rendszert, vagy ennek valamelyik megoldását, illetve az ehhez szükséges informatikai megoldásokat fejlesztik. A kórházi fertőzések megszüntetésére alkalmas bakteriofágokat, baktériumölő vírusokat is fejlesztenek a Debreceni Egyetemen. Az alapkutatástól már a konkrét termékfejlesztés közelébe jutottak a kutatások, tájékoztatta az intézmény rektora az MTI-t. Bács Zoltán azt mondta, a 2017-ben elindított humánfókuszú kutatásokra, valamint a 2024-ben indult állategészségügyi fejlesztés tapasztalataira építve, ma már rendelkezésre áll egy olyan multidisziplináris tudásbázis, amely magában foglalja a fágok kutatását és karakterizálását, a gyógyszertechnológiai formuláció fejlesztést és a preklinikai vizsgálatokat is.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Török Bálint és Budaörs között rendkívül nehéz kerékpárral közlekedni a hatalmas autóforgalom és az M1-es autópálya miatt. A megoldás már 20 éve létezik papíron, ám a kerékpárút eddig nem készült el. Pontosabban mai műsorunkban meghallgathatják, hogy lelkes civilek végül 20 nap munkával hogyan hoztak össze méterenként alig 10.000 forintból a hivatalosan megálmodott kerékpárút nyomvonalán egy műszakilag jóval egyszerűbb túraútvonalat. Vendégünk Szalai László, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja.
2: Most adtak át 10 km kerékpárutat, 1,9 milliárd forintba került. Uram, a kiszámolja 190.000 forint egy méter kerékpárút. Mi tudja, mennyiben hoztuk ki? 10.000 forint volt nekünk egy méter. És azért lett ilyen sok, mert közel több mint 500 millióba került a híd, ami 6 méter volt. Tehát egyszerűen potam összegből lehet összehozni kerékpáros infrát, ha az ember ennek a taktikai urbanizmusnak a keretében felvállal bizonyos kockázatot.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tehát Szalai Lászlóval, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagjával beszélgetünk erről a Török Bálint és Budaörs között kialakított kerékpáros túraútvonalról. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Húsz év óta vártak egy kerékpárútra a Budaörs és Törökbálint között közlekedők, ám hiába szerepelt annak nyomvonal a fejlesztési terveken, nem készült el. Aztán budaörsi apukák a kezükbe vették az irányítást, és maguk készítették el. A nyomvonal alapját egy évtizedek óta használaton kívüli ipari vasúti vágány csonkja adta, ezt előbb kitisztították az ott kinövő kisebb akácfáktól, majd zúzott kővel és mart aszfalttal töltötték fel. Egy alagutat ki kellett takarítaniuk az ott felhalmozott szeméttől, és egy szakaszon rámpát is kellett készíteniük a szintkülönbség miatt. A legkomolyabb kihívást pedig az adta, hogy egy patakra hidat kellett tervezniük. A 6 méteres átkelő végül az éke lett a kerékpáros túraútvonalnak, még díszkivilágítást is kapott az átkelő. A munkálatokkal mindössze 20 nap alatt végeztek. Szalai László, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja azt mondja, az ország tele van hasonló helyzetben lévő, csak fejlesztési listákon létező kerékpárutakkal. Szerinte megoldás lehetne az, ha a törvényi háttér módosulna, és csökkentett műszaki tartalommal is készülhetnének utak, amelyeket kerékpárral is kényelmesen lehetne használni. Példaként említi, hogy az általuk összehozott Törökbálint és Budaörs közötti szakasz méterenként alig 10 000 forintba került, míg egy a közelmúltban átadott hivatalos kerékpárút méterenként 190 ezer forintba. A részletekről Szalai Lászlóval, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagjával beszélgettem. És szeretném, ha onnan kezdenénk ezt a történetet, hogy mielőtt elkészült ez a Bringa túra útvonal, milyen hiányosságot per lehetőséget láttak Törökbálint és Budaörs között civilek, amit be lehetett tölteni?
2: A három apuka összefogott még 2024-ben, vagyis hát jött nekik egy gondolat, hogy csinálnak egy bringával járható útvonalat, hogy a gyermekekkel biztonságosan tudjanak bringázni Budaörs és Törökbálint között. E két városban ugye gyakorlatilag mindenki autóval közlekedik, nagyon forgalmas az úttest, tehát életveszély ott közlekedni, főleg gyerekkel. Tehát még a felnőttek sem nagyon vállalják ott be a közlekedést kerékpárral. Nekünk a mottónk az az volt, hogy mondottam ember küzdj és bízva bízzá, ugye Madácstól, és ezt a három apuka magáénak vallotta még 2024 márciusában. Gondoltak egy nagyot, csinálnak egy bringával járható utat Budaörs és Törökbálint között, amit ugye az előbb elmondtam, mert gyakorlatilag ott nem lehetett kerékpározni gyerekekkel, és az alapgondolatot az adta, hogy Budaörs és Törökbálint között van egy több mint 30 éve felhagyott iparvágány, mely nyomvonal kitűnő lehetőség egy biztonságos kerékpáros túraútvonalnak. Az elképzelés realitását az is alátámasztotta, hogy a hivatalos tervekben erre haladna a Budaörs-Budakeszi Törökbálint agglomerációs kerékpárút, tehát ezt az útvonalat szakemberek jelölték ki, hát csak épp elfelejtették megépíteni az elmúlt évtizedben, mint úgy jó pár kerékpárutat az országban. Hát szóval így adódott, hogy az anyukák, apukák összefogtak, és egy babasúr után eldöntötték, hogy ők bizony még ebben az évszázadban alkotnak ide valamit. Én tavaly, 2025 tavaszán szintén egy ilyen babazsúron ismertem meg a szülőket, és megmondom őszintén, miután megismertem elképzelésük részleteit, nekem nem volt kérdés, hogy mint a Magyar Kerékpáros Klub Török Bálint titkára, teljes mellszélességgel támogatom a projektet. Én azért tavaly hivatalokat kerestük meg, meglett emberek vagyunk, nem akartunk kockáztatni egzisztenciát meg stb. És ezért azért csak megpróbáltuk, hogy hát ha a hivatal mégis tudna valamit csinálni, vagy segíteni, de sajnos rájöttünk egy idő után, hogy teljességgel esélytelen, hogy itt a elkövetkezendő 10 évben ezt megcsinálják. És akkor így jött el 2026, hát úgy történt, hogy volt egy messenger csoportunk, én voltam olyan szempontból a főkolompos, hogy a nyomatásban, tehát írtam nekik, hogy most vagy soha, koratavasszal vagy elkezdjük a munkát, vagy nem. És elkezdtük. És aztán a messenger csoportban lettek először kb. Olyan 10, aztán 20. Hát a munka az úgy történt, hogy először a sinek között a növényzetet kirítkítottuk. Hát ezután szembesültünk az első, hát nem tudom, technikai problémával, vagy hogy lehet ezt mondani, egy másfél méteres szintkülönbség képében. De szerencsére, mivel alapvetően műszaki beállítottságú csapat jött össze, két vasárnap beáldozásával sikerült egy 6 méter hosszú rámpát létrehozni. Aztán ezután következett a murva rendelés, mely az egész projektnek a legdrágább tétele volt. Mondjuk úgy történt, hogy az eredeti elképzelés az volt, hogy csak egy murvás út készül, aztán a vak szerencse, vagy nem tudom, Isten segedelmével, vagy nem is tudom, hogy mondjam, úgy történt, hogy sikerült rengeteg martaszfaltot kapnunk ajándékba. És innentől kezdve emelkedett a műszaki tartalom, gyakorlatilag tényleg egy kerékpárutat lehetett létrehozni. Fogadtunk egy gépest, aki behordta az anyagot, és utána mi egy kölcsönzött lapvibrátorral döngöltük végig a elkészült utat. Hát május végére az út gyakorlatilag elkészült, de akkor megint egy újabb kihívással találtunk magunkat szembe. Az útvonalon sajnos van egy patak, amelyre hidat kellett ácsolni. Na hát itt megint megpróbálkoztunk az önkormányzattal, de ők hát sajnálatos módon nem tudtak ebben segíteni. És akkor hát összedugtuk a fejünket, mivel a csapatban volt egy építőmérnök is, így igen hamar egy vashídnál döntöttünk. Ez azért történt, mert ennek volt talán a legegyszerűbb a kivitelezése, és mi meg tudtuk csinálni, és gyorsan kivitelezhető volt. Nagyon lelkesek voltak a anyukák is, tehát a hölgyek is részt vettek a készítésben. Volt egy szemerkélő esőben betoroztuk például a hídfőket. A Törökbálinti Kerekdob Egyesület segítségével sikerült ezt a hidat megépítenünk, tehát anyagi segítséggel, mert ugye azt el is felejtettem mondani, hogy ennek nem csak lelkesedés kellett, hanem hát anyagi hozzájárulás is. És a Kerekdob Egyesület segítségével sikerült csinálnunk egy 6 méter hosszú ilyen vasszerkezetű hidat. A csapatunk büszkesége egyszerűen szerintem teljesen, hogy mondjam, gyári, biztonságos. Esetleg a Facebookon majd meg lehet nézni, ilyen kis világítással is elláttuk, ilyen hangulatvilágítással, úgyhogy nagyon-nagyon jó pofa lett. Amiben a lényeges, hogy itt említettem, hogy itt már lehet, hogy 10 éve lehetett volna kerékpárút, de hogyha aki ugye a kerékpáros infrastruktúrákkal úgy foglalkozik, úgy országos szinten, az úgy láthatja, hogy sokszor nem, hogy 10, 20, 30 év alatt nem történik semmi. És ez a csapat, ez 20 év helyett 20 nap alatt összehozta ezt az egészet. Tehát itt egy elég nagy, hogy mondjam, kontraszt van. Tehát tulajdonképpen egy 1,7 km hosszú útvonal jött létre, amiből 450 méter az, ami kis túlzással egy kerékpárút lett. 1270 méterre meg egy kisforgalmi utcán lett kijelölve a kerékpáros útvonal. Hát ahogy említettem, Pályi Dániel volt az ötletgazda, úgyhogy amikor a úgymond avatás történt, akkor hát ő is átvághatta a szimbolikus szalagot. De a legjobban a gyerekek örültek, amikor ilyen avatást tartottunk, mert hát tulajdonképpen az egész projekt ő miattuk merült fel, és miattuk itt lett megvalósítva. Na most a visszajelzések, mi ugye reménykedtünk, hogy hát pozitív lesz, de hát ugye akkor még semmiről nem tudhattunk az elején. Nekem nagyon sok pozitív ilyen visszacsatolást kaptam. Tehát amikor az ember kezét ott szorongatják, hogy örülnek, hogy megcsináltuk ezt az utat, mert ugye nem csak a kerékpárosoknak jó, hanem ez Budaörs nyugatnak a lakott tövezete, és innen a Törökbálinti vasútállomás, hogy mondjam, pár száz méterre van, amit eddig nem tudtak megközelíteni gyalogosan. És többen is már egyrészt mondták, meg hát láttam is, hogy hétköznaponként tudnak munkába járni, úgyhogy most már mennek vonattal, és nyugodtan ott végsétálnak a, hát ez ilyen kis hangulatos erdei, ilyen mondhatom erdei szakasznak, tehát nagyon hangulatos lett az útvonal. Van, aki például ott dolgozik, és szintén gyalogosan nem tudott csak ezen a említett forgalmas út szélén közlekedni, hát az nagyon veszélyes. Úgyhogy alapvetően pozitív, tulajdonképpen negatív visszajelzésről nem is tudok. Hát ugye tulajdonképpen az a jó, hogy hát minden jó, ha vége jó. Hát megmondom őszintén, a legjobban a MÁV-tól tartottunk, mert hát azért utána néztünk ugye a papíroknak, és hát hiába 30 éve nem használták a vágány maradványait, mert már ott rozsdászolott minden, meg hiába adták el a szakasz többi részét. Papíron ez a szakasz még használatban lévő iparvágány volt. Úgyhogy ez így kicsit kockázatos volt, de hát ugye tudtuk, hogy ott már soha nem közlekedhet már vonat. Hát ugye úgy történt, hogy ugye júniusban megjelent a Telexen egy ilyen cikk, és hát azután igen hamar megtalált minket, jobban mondva engem a MÁV területi igazgatósága, melytől egy dörgedelmes levelet kaptam, hogy hát milyen engedély alapján csináltuk, meg hogy kerültünk mi oda. Hát kérték ugye az engedélyt, hogy küldjük el, hát nem volt, úgyhogy kár volt tagadni. Hát válaszlevelemben kértem az illetékes igazgató urat, hogy hát próbáljon elvonatkoztatni a jogtól, és mint szülő családapa érezze át a tehetetlenséget, mely végül tettekbe fordult. és képzelj el, kiderült, hogy jól gondoltuk, ezt a maradvány szakasz már sohasem lesz használatban. Gyakorlatilag a MÁV majdnem, hogy örömét fejezte ki, hogy hát itt valami történt, és a jogi procedúra elindult oly formán, hogy a törökbálinti önkormányzat fogja átvenni ezt a vasúti szakaszt, vagy nem is tudom minek mondani, mert mondom, ezt már 30 éve nem használták, és a törökbálinti önkormányzat pedig, tehát hogy az elején említettem, ez egy hivatalos kerékpáros útvonal, egy úgynevezett zöld bálint projektnek benne van ez a kerékpárút a tervekben. És értelemszerűen a törökbálint önkormányzat így örülni fog annak, hogy a kezébe kerül a terület, és akkor már valamivel könnyebben tudják majd hát a végleges verziót elkészíteni, majd valamikor a jövőben.
1: Mert hogy azt remélik, hogy egyszer ez egy a jogi szabályoknak megfelelő kerékpáros út lesz majd, gondolok itt szélességre, aszfaltozásra, vonalfestésre, akármire?
2: Igen, tehát teljesen adottak a feltételek, tehát ugye itt a sínek megvoltak, és egy kerékpár útnak a minimális szabvány szélessége 150 centi. Na most itt a sínek között 143 cm van, tehát ez hivatalosan nem is felelhetne meg kerékpárútnak, ezért nem is tudom már melyikünk vagy kitalálta ki, hogy tulajdonképpen túra ösvénynek lett apostrofálva, de kerékpáros túra ösvény, és ezáltal úgymond a szabványnak jelenleg nem kell, hogy megfeleljen. A későbbiek folyamán viszont teljesen adott, mert ha a fineket felszednék, és esetleg még a vasúti, ezeket a betonajzatokat eltávolítják, akkor ott egy 2 méter széles, csodálatos, tökéletes kerékpárút megvalósítható az önkormányzat vagy az állam által. És még egyszer ismétlem, tehát ez egy kijelölt útvonal, tehát ez itt majd egyszer kerékpárút lesz hivatalosan, csak egyszerűen, hát sajnos nem élünk addig, amíg ezek a projektek megvalósulnak, így mi ennek kicsit hát elébe mentünk. És próbáltuk, hogy szokták mondani, felkavarni az állóvizet. Én egyelőre úgy látom, hogy bejött, de bármi lehet azért, mert egyelőre ez egy nem egy hivatalos kerékpárút, ez egy túraösvény. És mindenki csak saját felelősségére használhatja, a MÁV is kiragasztott ilyen papírokat, hogy ott nem lehet közlekedni. De hát ugye lehet közlekedni, csak nem szabad. Ez egy ilyen érdekes elállás.
1: Gondolom ez ilyen jogi megközelítés lehet, hogy ha történne valamilyen baleset vagy probléma, akkor erre hivatkozhat mondjuk a MÁV, hogy ők kitették ezt a felhívást.
2: Igen, úgyhogy mi úgymond örültünk is neki, mi is kitettük, megmondom őszintén, egy ilyen táblát, mert igen, van egy ilyen, hogy most ott valaki elesik, akkor hát akkor az kinek a felelőssége? Hát nem tudom, engem a szüleim úgy oktattak, ha én elesek, akkor az az én felelősségem. Ha megbotlottam, most már kicsit új világ van, és hát mindig a másikban kell keresni a hibát. Én ezt nagyon károsnak tartom, mert így most fölismerve, hogy a rengeteg hivatali beszélgetések után, tehát ettől a felelősségtől retteg mindenki, ezért nem mernek csinálni például kerékpárutat, mert mi van, ha ott valaki elesik? Ilyen szellemben nem lehet élni. Hogy állandó rettegés, hogy most mi van, ha valaki elesik. És akkor inkább nem csinálunk semmit. Tehát inkább akkor ne menjen kerékpárral az ember, üljön autóba, mert mi van, ha elesik. Én ezt károsnak tartom nagyon.
1: És hogy idézi be, hogyan szavaztak végül a kerékpárosok? Ugye eltelt egy nyár, meg a szeptemberen is lassan túl vagyunk. Említett néhány példát, akik mondjuk gyalog is használják ezt a bringa túra útvonalat. A kerékpárosok mennyire vették igénybe, mekkora forgalom van rajta? Félnek-e attól, hogy elesnek, vagy a két kerekükkel szavaznak, hogy erre szükség volt?
2: Én láttam jó pár családost, volt, aki így csak eljött kipróbálni, láttam sétáló gyerekeket, akik ezáltal át tudtak menni a Törökbálintra, mit tudom én, a vasútállomásra, vagy a közeli áruházba, ahova eddig nem tudtak elmenni. Az elején volt róla szó, hogy kitettünk hivatalosan egy ilyen számlálót, de az végül nem jött össze, úgyhogy ez csak ilyen, hogy szoktam mondani, szubjektív. Ugye az ember nincs ott reggeltől estig, tehát mi nem számoljuk. Hát volt olyan, hogy senkivel se találkoztam, és akkor volt olyan, hogy ott voltam, mit tudom én, egy 10 percet, és jöttek 5-en. Tehát konkrét számokat egyelőre nem tudok, de nagyon örülnek az emberek, és használják, főleg hétvégén. Talán az mindent elmond, hogy az egyik ilyen jó ismerős abban az utcában lakik, ahol ez a kerékpáros útvonal ki lett jelölve, és hát most úgy kicsit viccesen panaszkodott, hogy megötszöröződött a kerékpáros forgalom. Mondjuk nem volt nehéz, mert addig valószínűleg nulla volt, hiszen tehát ott nem lehetett menni sehonnan, sehova, abból az utcából, most meg ugye egy ilyen kerékpáros átkötő útvonal lett belőle, Tehát biztos, hogy használják, de konkrét számunk nincs.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Utána pedig folytatom a beszélgetést Szalai Lászlóval, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagjával. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nyíltnak és barátinak nevezte a 14. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön, a Vatikánvárosban újságíróknak nyilatkozva, miután magánaudiencián fogadta a katolikus egyházfő. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát. Magyar Péter elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról vagy az energiaválságról, de hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről. Hozzátette, szó volt a magyar katolikus egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény magyar hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tud a magyar, a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről. Beszámolt arról is, hogy a magyar állam nevében 6000 euró értékben gyógyszereket ajánlott fel annak a vatikáni klinikának, amelyet körülbelül 10 éve hoztak létre a szegényeknek. Itt az a szokás, hogy nem értékes ajándékokat hoznak vagy hintót, hanem a pápa kérésének megfelelően a klinikának lehet szolgáltatásokat vagy gyógyszereket felajánlani, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében azt írta, a tárgyalás végén pápai áldást kért Magyarországra. A kormány kiegyensúlyozott, párbeszéd mentén kialakított kapcsolatokra törekszik az egyházakkal, a meglévő hatályos egyezményeket maximálisan betartva, jelentette ki Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalára csütörtökön feltöltött, vatikáni látogatása során készített videóban. A miniszter Magyar Péter miniszterelnök delegációjával utazott a Vatikánba. Tarz Zoltán hangsúlyozta, a kormány számára fontos, hogy párbeszédet folytatva, közösen dolgozva tehessen azért, hogy Magyarország békésebb országgá váljon, az emberek között megértés legyen az ebből fakadó közös örömökkel. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak, közölte a házbizottság csütörtöki rendkívüli ülését követően Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. A legfőbb ügyészről hétfőn titkos szavazással döntenek a képviselők. Az országgyűlés várhatóan délután 1 órától rendes üléssel folytatja munkáját. Átalakítják az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert az iparági egyeztetések alapján, mondta Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikáért felelős államtitkára háttérbeszélgetésem. Kiemelte, céljuk, hogy az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer kiszámítható és fenntarthatóbb rendszer legyen, amely valódi energiamegtakarítást eredményez az ipari és lakossági felhasználóknál egyaránt. A mostani LKR-rel az a fő gond, hogy forrásai alacsony hatásfokkal hasznosulnak és lehetőséget ad a visszaélésekre. A következő napokban ismét száraz, napos, késő nyári idő várható, így az őszi vetések számára a talaj előkészítését az Alföld túlnyomó részén továbbra is hátráltatja a száraz talaj, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A Dunántúl nyugati tájain és helyenként északon a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. A kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt, a betakarításuk is hamarabb elkezdődött a szokásosnál, a napraforgó nagyobb része már a magtárakban van, és a kukorica esetében is előre haladott állapotban van a betakarítás. A repce vetéséhez nyugaton elő lehetett készíteni a talajt, és a keléshez is megkapta a növény a szükséges csapadékot, de az Alföld jelentős részén a túl száraz talaj továbbra is akadályozza a talaj előkészítést, a vetést és a kelést, és hasonló a helyzet az őszi gabonák talaj előkészítésével is.
0: Az időjárásról.
1: Ma többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütésre mindenütt lehet számítani. A Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 17 és 21 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Szalai Lászlóval, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagjával. Témánk pedig az a kerékpáros túraútvonal, amely Budaörs és Törökbálint között jött létre, lelkes civilek áldozatos munkájának köszönhetően. És akkor még egy dolgot szeretném, ha megválaszolna nekünk, hogy mi ezt, a mi rádiónk az Észak-Magyarországon van, ott hallják ezt a beszélgetést a hallgatóink. Talán nekik nem is annyira fontos, hogy most pontosan Budaörs és Törökbálint között ez az útvonal hogy megy, de azért kértem, hogy mondja el, hogy értsük, hogy mi a helyzet. És azért szerettem volna, hogy ezt mindenképpen bemutassuk a mi rádiónkba is, mert én azt gondolom, hogy ez egy inspiráló történet arra, hogy néhány lelkes, kitartó, civil lelkesedése az mit tud elérni, és ezért kérdezem, hogy ön bátorítana másokat arra, hogyha van Észak-Magyarországon is valamilyen hasonló, akár majd 10 év múlva megépítendő kerékpárútot, gondolkodjanak-e valami hasonlóban civilek, merné őket bátorítani?
2: Igen, merem bátorítani, de csak akkor, ha nagyon körüljárják, és hát nem laikusok kezdenek bele. Tehát, ahogy említettem, nálunk műszaki beállítottságú emberek voltak, építőmérnök, még olyan is volt, aki most jár a egyetemre, tehát két építőmérnökünk is volt, tehát tulajdonképpen mi mondhatom, hogy hát majdnem úgy csináltuk, mint a nagyok. Tehát ez az egyik. A másik, amiért igen, én is ezt szeretném, mert ez, ami itt van, ez országos probléma, és nagyon szörnyű. Tehát, hogy mi az alapvető probléma országos szinten a kerékpáros infrastruktúrákkal kapcsolatban. Amire itt most rájöttünk, mondom, mert mi voltunk a hivatalban többször is, tehát mi nem akartunk kockáztatni, de egyszerűen meg kellett csinálnunk. Szóval az egész folyamat az ilyen kerékpáros infrastruktúráknál olyan bonyolult, olyan túl bürokratizált, hogy mindenki megrettem már az elején, és így gyakorlatilag semmilyen előrelépés nem történik. Én például 2 éve folyamatosan kapom az ígéretet itt Törökbálinton arra, hogy kiadják a feladatot egy kerékpárút megtervezésére. Nem a megépítésre, a tervezés elkezdésére. 2 éve, és semmi nem történt 2 év alatt. Szóval én alapvetően abban látom a hibát, hogy a rendszert, szóval ezt meg kéne reformálni. Ez a rendszer nem jó. Ha a jelenlegi felállásban gyakorlatilag mindenki vért izzad, hogy megvalósuljon egy-egy kerékpáros projekt. Hiába fog most kerékpározni a miniszterelnök úr is, ha nem találnak ki egy gördülékeny folyamatot, egy olyat, amit nem akasztat meg bárki, bármikor, bármivel. És bizony ez nem túlzás. Egy-egy kerékpáros fejlesztést, hiába van már terv és akár engedély is, bármelyik fázisban elkaszálhat bármelyik érintett fél. Márpedig érintett félből millió van, BKK, BKV, közút, műút, elmű, EON, Tigáz, Főgáz, meg gondolom ott Miskolcon is vannak hasonló ilyen hivatalok, önkormányzat, megye, vízügy, stb. És a végén még Mari néni és Jócska bácsi is bele tud szólni. És ami még a kerékpáros infrastruktúránál a probléma, hogy, és ezt így most fokoznám, hogy hát én is szeretnék egy kerékpárútat az egyik helyre, hát pont amit mondtam, amire a terveket ígérgetik nekem. Pár hete egy ilyen Facebook posztban rákérdeztem, hogy kell-e kerékpárút egy nagyon forgalmas út mellé. Hát kérem, pillanatok alatt kaptam az ívet, miszerint a kerékpárútak miatt komplett esőerdőket kell kivágni, és talán még a klímaváltozás is a bringautak miatt van. Aztán villámgyorsan jelentkeztek ugye ezek a zöldek is, vagy hogy szokták mondani, akik amint meghallják, hogy valahova kerékpárutat szeretnének építeni, már az első felvetésnél megjelennek, és fennen hirdetik, hogyha ez a beruházás megvalósul, akkor a 100 lábú éticsigák végét jelenti. Márpedig ugye melyik állatbarát honfitársunk szeretne egy komplett faj kipusztulását egy pár kerékpáros miatt. És ezt olyan jól adják elő, hogy tök mindegy, hova tervezik a kerékpárutat, ezek a figurák mindig apokalipszis vizionálnak. Tehát itt Budapesten például a Rákospatak mentén szintén ilyen 20 éve nem készül ez az út, akkor például Érden is van, meg Nagytéténben a Duna mentén nem készül el az európai, az EV6-os európai kerékpárút. Mindig találnak valami állatkát, ami csak is ott él, és biztos, hogy kipusztul, ha oda bringázható utat csinálnak. Hát ilyen szellemiség mellett viszont ugye ki mer beleállni egy-egy kerékpáros fejlesztésbe? Hát gyakorlatilag senki, tologatják a papírokat, kicsit hűítik a bringásokat, és közben telnek az évek, évtizedek, és elmegy mellettünk az élet. Szóval én bizakodok a változásban, és ezt a projektet igen, valahogy szeretném fölhasználni, úgy, ahogy ön mondta, inspirációra, hogy hát lehet így is. Most például lesz egy megemlékezés Szászalombattán, hát ugye önöktől nagyon messze van, de képzel el, hogy 20 évvel ezelőtt volt, hogy Érd és Szászalombatta között csinálnak egy kerékpárutat, le is raktak gyorsan egy ilyen alapkövet, hogy itt kerékpárút épül. Ennek az alapkőnek a megkoszorúzása most lesz, mert talán mondanom se kell, hogy a kerékpárút az nem készült el. Egy alapkő van, képzelj el, leraktak alapkövet, tehát arra volt kurázsi, és maga a kerékpárod 20 év alatt nem készült el. Tehát itt nem az, hogy ezek a budaörsi apukák most hát hogy kézelték ezt, hát nem tudtak várni egy-két hetet, egy-két hónapot, vagy évet, vagy valamit, nem, itt évtizedeket. Tehát nem lehet kivárni, mert a gyerekek felnőnek, az élet elmegy mellettünk, tehát nem mernek belevágni. És ezért jó lenne, ha lenne ez a civil kurázsi máshol is. Erre amúgy van egy ilyen érdekes kifejezés, hogy taktikai urbanizmus. Ez kicsit ez ilyen gerilláskodás, tehát amikor az emberek, a civilek saját kezükbe veszik az irányítást, és egyszerűen nem várnak a hivatalra, mert látják, hogy sose fog megvalósulni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy tele van az ország olyan kerékpáros úttervekkel, ami hát életünkben nem fog megvalósulni. Na már most ezek valamilyen szinten ismerősek, ezek az útvonalak. Hát most nem tudom, ott Észak-Magyarországon. Azért mondjuk Észak-Magyarországon szerintem elég jó az ellátás, mert ott a Tokajnál is, meg ott szerintem lehet, hogy önöknél elég jó a kerékpárúttal való ellátottság, de ha mégis olyan helyen lakik valaki, és tudja, hogy oda kerékpárutat terveznek, hát ez mondjuk egy műszaki kis gondolat, hogy tulajdonképpen amikor az ember végsétál egy mezőn, ugye akkor kitaposnak egy ösvényt. És hát a kerékpárosnak az általában az úgy kevés. De ugye vannak ezek a kis, nem tudom, bobketnek vagy minek hívják, ezek a kis bobket gépek, aminek van egy egyméteres ilyen tolólapátja, kicsit eltolja, vízszintessé teszi, megszabadítja az utat a tüskéktől, mert ugye hát a kerékpár az elég érzékeny a defektre. És akkor ha kialakítanak ilyen útvonalat ott, ahova amúgy is lesz majd a következő 20-30 vagy 500 évben, akkor abból ők azzal nem tesznek rosszat. Hát olyan, mintha végiggyalogolnák, mintha kitaposták volna. Csak kicsit rásegítenek. De ismétlem, ez csak akkor lehet, ha tényleg tervekben van, és nem, hogy mondjam, tehát jogilag magánterületet nem érint. Tehát itt most nekünk tulajdonképpen az volt a szerencsénk, hogy mi magánterületet, tehát magánszemélyt nem érintettünk. Mi csak is állami vagy önkormányzati területeket érintettünk. Tehát ez mondjuk nekünk ilyen formán lehet, hogy szerencsénk volt, de szerintem ezt máshol is meg lehet próbálni. Őszinte leszek, készülünk már érdemes az érdiekkel egy a más. Mert ha ezt az Magyarország első gerilla kerékpárútjának hívjuk, akkor már készülünk a második kerékpárútra. Ez Érden lesz valószínű, de hát majd meglátjuk, hogy összejön egy csapat. Mert ugye az a baj, hogy amíg az ember fotelforradalmárkodik, akkor nagyon gyorsan lájkolgat, meg x-elget, meg mondogatja, hogy hát jó, jövök segíteni, vagy stb. Aztán, amikor oda kerül a dolog, hogy na tényleg akkor segíteni kell fizikailag, vagy esetleg hát pénzbeli, anyagi támogatást kell tenni, hát akkor hirtelen meg szokott csapadni a lelkesedés. Úgyhogy így most, hogy ezt mondom, így hát eszembe is jutott, hogy nekem is a készítés alatt, hát volt, hogy amikor ott maradtam egyedül, akkor hát eszembe jutott, hogy mi a francnak vágtunk ebbe bele, de a végén ez meghálálta magát. Van egy olyan mondás is, hogy aki mer, az nyer. Kockázat nélkül nincs nyereség, tehát én nem tagadom, hogy voltak megrettenések már a kezdetekkor, tehát mi lesz, ha beperelnek, lecsuknak, kártérítésre köteleznek, hát, de hát nem volt mit veszíteni, mert ez nem csinálja meg más. Hát sajnos ennyi. Sajnos a mai jogviszonyok között a kerékpáros infrastruktúra fejlesztés az általában már hanvában holt. Török Bálinton is van egy olyan dolog, képzelj el, nagy tervek vannak, 50 méter kerékpárút, fölújítják a fél utcát, már megvolt a terv is minden, és képzelj el, ha jól tudom, a BKK vagy BKV, mindegy, elkaszálta. Tehát annak a projektnek már el kellett volna készülnie, és most még bele se kezdtek. Tehát pont amit az előbb itt meséltem önnek, hogy bárki, bármikor, bármivel elkaszálhat. Valami nem tetszik neki, hogy nem ott van az a fűszál, nem tud befordulni a busz, bár úgy érzi. És akkor hiába ott vannak az okos mérnökök, akik ezt megtervezték, aki ráadta a pecsétet mindenféle közművek és cégektől. Egyszerűen kész, és megakad az egész. És nem történik semmi, megint eltelik egy év, aztán lehet, hogy még egy. Hát el tudnák mesélni erről egy történetet, ez egy nagyon érdekes. Az Eurovelo 6-os, az körülbelül ugye Budapestet, hát nem tudom ott mennyire ismeri, a Budafoknál úgy vége szakad, és hát Érdre már nem jut ki. És ugye van ez a nagy tétényi szakasz, ahová megtervezték a kerékpárutat. Megtervezte a fővárosi, nem tudom, tanács. Na akkor jött a Nagytétényi önkormányzat, hogy az ott nem jó helyen van az az út, kicsit arrébb legyen. És akkor megtervezte a, nem tudom, a Nagytétényi önkormányzat is. Akkor jött a fővárosi tanács, hogy hát az nem jó, ne ott legyen. Akkor ne itt legyen, arrébb legyen, fél méterrel arrébb legyen, és állítólag szó szerint ilyen pár méterről volt szó, és hát 20 évvel se készült el. Hát most kész, tologatják, megakasztják. Tehát én bátorítok nyugodtan, hogy aki életveszélyben érzi magát, nem tud közlekedni ott, mert sok autó van, vagy veszélyes, és ugyanakkor tudja, hogy ott már megtervezték. Ja, amúgy általában az összes városnak van KHT-ja, kerékpáros hálózati terve. Ezek általában nyilvánosak, meg kell nézni, el kell olvasni. Ott a szakemberek ajánlják, hogy hol merre kellene menni a kerékpárutaknak, és abból nyugodtan lehet mazsolázni, csemegézni, és ami egyszerű fillérekből megoldható, én ugye ezzel a Bobcat-re esküszöm, mert ez egy nagyon komoly gép volt, meg lehet csinálni azt, amire lehet, hogy 20 éven belül egységesen lesz.
1: Mindehez, ha felmerül egy ilyen ötlet valahol, akkor mit gondol a Magyar Kerékpáros Klub helyi illetőségű vezetője, tagjai, vagy országos szinten bármilyen tanácsot, segítséget, ötletet tudnak-e nyújtani, vagy ez ahhoz azért nagy falat, hogy ilyet ígérjen most?
2: Ez emberfüggő. Ugye ez, amit mi csináltunk, egy jogszerűtlen, ez gerilla akció, tehát aki jogkövető, az ugye nem mondhatja azt, hogy jaj, ezt csináljátok, mert jó lesz. De ugye van a másik fele, akik ugye mi vagyunk, akik viszont azt mondjuk, hogy hát egy bizonyos ponton a jogszerűséget felül kell bírálja az életszerűség vagy az észszerűség. Tehát mi ezen az elven indultunk el, hogy jogszerűen persze ez nem okés, de az életszerűség meg az észszerűség azt kívánta, hogy ezt ebbe belemerjünk vágni. Például Miskolcon van kerékpáros klub, szerintem én úgy emlékszem, a Magyar Kerékpáros Klubnak ilyen helyi területi szervezete, de így most konkrétan nem tudom, hogy ott kihez forduljanak, de érdemes jól körüljárni. Tehát ha van egy hallgatólagos beleegyezés, akkor nyitott kapukat döntögetnek az olyanok, akik esetleg egy ilyenbe belevágnak.
1: Viszont ebből következik szerintem az, hogy amire utalt pár perccel ezelőtt már, hogy jó lenne változtatni ezeken a szabályokon, de most lát-e erre esélyt, most egy új kormányzat állt föl Magyarországon, lát-e esélyt arra, hogy akár a Magyar Kerékpáros Klub javaslatait befogadva egyszerűsítsék ezeket az építési szabályokat annak érdekében, hogy elkészülhessen mondjuk az Érdés-Százhalombatta közötti 20 éve el nem készült útvonal, de ez most csak egy példa.
2: Nagyon-nagyon pici reményt látok, megmondom őszintén, mert ugye a szakemberek állandóan a szabványhoz ragaszkodnak. Márpedig ugye ha kerékpár két méter széles, de csak másfél méter széles hely van, akkor az észszerűség azt kívánja, hogy akkor legyen egy másfél méter széles kerékpárút. A szakemberek viszont azt mondják, hogy hát két méter a szabvány, akkor ide nem lehetett kerékpárútat építeni, és nem is építenek. És lehet, hogy soha nem fognak építeni. Ez így nem okés. Én most azért látok egy picike reményt, mert mi is úgy kommunikáltuk bizonyos helyeken, hogy a csökkentett műszaki tartalom, tehát végül is sokan rá sűrtoznak az aszfalttól, hát nem kell tükrösima aszfaltút, sőt, még talán múlva se kell. Hát sok helyen ilyen döngölt föld alapú útvonalak, turista utak vannak, amit a ilyen BMX-esek, milyen kerékpárosok tudnak használni, mountain bike-osok. Tehát azon is tökéletesen el lehet menni, és akkor eleve sokkal olcsóbb, és másrészt van egy olyan dolog, hogy tudja, mint a tyúk és a tojás esete, hogy melyik volt előbb, ugye? Na most a kerékpáros infráknál ugyanez van, hogy hát ugye látják, hogy nincsenek kerékpárosok, hát akkor nem kell kerékpárút. Na de azért nincsenek kerékpárosok, mert nincsen biztonságos kerékpárút. Egy csökkentett műszaki tartalmú beruházással végül is meg lehet azt nézni, hogy na mekkora igény van rá. Tehát végig túrnak egy ösvényt, vagy akármit a patakparton, és ott elkezdenek bringázni, és sokan bringáznak, akkor már lehet azt mondani, hogy oda nem csak döngölt út kell, hanem murvázott út, és ha nagyon sokan közlekednek, akkor aszfaltos út. De így lépésről lépésről nyugodtan meg lehet csinálni. Nem kell egyből egy 2-3 méter széles aszfaltos utat csinálni, ami milliárdokba kerül. Hát például pont ott, hát az nem Észak-Magyarországon van, most ott akár 10 km kerékpár utat 1,9 milliárd forintba került. Uram, ha kiszámolja, 190 ezer forint egy méter kerékpár út. Mit tudja, mennyiben hoztuk ki? Mert közben annyi dologról nem esett szó. 10 000 forint volt nekünk egy méter. És azért lett ilyen sok, mert közel több mint 500 000-ba került a híd, ami 6 méter volt. Tehát egyszerűen potam összegből lehet összehozni kerékpáros infrát, ha az ember ennek a taktikai urbanizmusnak a keretében felvállal bizonyos kockázatot. Most visszatérve a kérdésére, ugye mondta, hogy látok-e reményt. Igen, például, ha jól emlékszem, a környékünkön van Tárnok vagy Pusztazámor polgármestere, ugye hát most ilyen változások vannak, most mindenki kerékpárutat fog építeni, és de hát az ugye drága, és most nem tudom, hogy Tárnoki vagy Soskuti polgármester nyilatkozta, hogy a két város között fognak csinálni egy ilyen murvás utat. Nem fognak egyből kerékpárutat csinálni, csak egy murvás utat, ami tized annyiba kerül. De mégis lehet majd rajta bringázni. Úgyhogy vannak ilyenek. Igen, van remény, csak ebbe most bele kell állni.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nyíltnak és barátinak nevezte a 14. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön, a Vatikánvárosban újságíróknak nyilatkozva, miután magánaudiencián fogadta a katolikus egyházfő. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát. Magyar Péter elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról vagy az energiaválságról, de hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről. Hozzátette, szó volt a magyar katolikus egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény magyar hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tud a magyar, a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről. Beszámolt arról is, hogy a magyar állam nevében 6000 euró értékben gyógyszereket ajánlott fel annak a vatikáni klinikának, amelyet körülbelül 10 éve hoztak létre a szegényeknek. Itt az a szokás, hogy nem értékes ajándékokat hoznak vagy hintót, hanem a pápa kérésének megfelelően a klinikának lehet szolgáltatásokat vagy gyógyszereket felajánlani, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében azt írta, a tárgyalás végén pápai áldást kért Magyarországra. A kormány kiegyensúlyozott, párbeszéd mentén kialakított kapcsolatokra törekszik az egyházakkal, a meglévő hatályos egyezményeket maximálisan betartva, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalára csütörtökön feltöltött, vatikáni látogatása során készített videóban. A miniszter Magyar Péter miniszterelnök delegációjával utazott a Vatikánba. Tar Zoltán hangsúlyozta, a kormány számára fontos, hogy beszédet folytatva, közösen dolgozva tehessen azért, hogy Magyarország békésebb országgá váljon, az emberek között megértés legyen az ebből fakadó közös örömökkel. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak, közölte a házbizottság csütörtöki rendkívüli ülését követően Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. A legfőbb ügyészről hétfőn titkos szavazással döntenek a képviselők. Az országgyűlés várhatóan délután 1 órától rendes üléssel folytatja munkáját. Átalakítják az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert az iparági egyeztetések alapján, mondta Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikáért felelős államtitkára háttérbeszélgetésen. Kiemelte, céljuk, hogy az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer kiszámítható és fenntarthatóbb rendszer legyen, amely valódi energiamegtakarítást eredményez az ipari és lakossági felhasználóknál egyaránt. A mostani LKR-rel az a fő gond, hogy forrásai alacsony hatásfokkal hasznosulnak és lehetőséget ad a visszaélésekre. A következő napokban ismét száraz, napos, késő nyári idő várható, így az őszi vetések számára a talaj előkészítését az Alföld túlnyomó részén továbbra is hátráltatja a száraz talaj, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A Dunántúl nyugati tájain és helyenként északon a felszín közeli talajréteg nedvesség tartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. A kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt, a betakarításuk is hamarabb elkezdődött a szokásosnál, a napraforgó nagyobb része már a magtárakban van, és a kukorica esetében is előre haladott állapotban van a betakarítás. A repce vetéséhez nyugaton elő lehetett készíteni a talajt, és a keléshez is megkapta a növény a szükséges csapadékot, de az Alföld jelentős részén a túl száraz talaj továbbra is akadályozza a talajelőkészítést, a vetést és a kelést, és hasonló a helyzet az őszi gabonák talajelőkészítésével is.
0: Az időjárásról.
1: Ma többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütésre mindenütt lehet számítani. A Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 17 és 21 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Autószalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Európa Szalon, az Európa Rádió magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, a nyári utazási szezon, ha a dátumokat vesszük, már lezárult augusztus 31-ével, azonban sokan ilyenkor szeptemberben töltik a szabadságukat. Évekkel ezelőtt az őszi időszak elsősorban a városlátogatásoké volt, most azonban annak köszönhetően, hogy a nyári kánikula akár szeptember végig is kitarthat, főként a mediterrán országokban, többen ekkorra halasztják a külföldi pihenésüket. Mai műsorunkban Bárdos István idegenforgalmi szakemberrel beszélgetünk a nyárról, a legnépszerűbb desztinációkról, az őszi utazási szokásokról, illetve arról is, hogy mennyire befolyásolja az időjárás alakulása a különböző utazásokat, nyaralásokat. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a nyári utazási szezon, ha a dátumokat vesszük, már lezárult augusztus 31-ével, azonban sokan ilyenkor szeptemberben töltik a szabadságukat. Párdos István idegenforgalmi szakemberrel beszélgetünk a nyárról, a legnépszerűbb desztinációkról, az őszi utazási szokásokról, illetve arról is, hogy mennyire befolyásolja az időjárás alakulása a különböző utazásokat, nyaralásokat. Hogyan alakultak a nyári utazások a nemrég lezárult nyári szezonban, vagy talán lehet, hogy jobb, ha azt a kérdést teszem fel, hogy lezárult már a nyári szezon?
2: Hát még egyáltalán nem zárult le. Hál' Istennek az időjárásnak köszönhetően úgy tűnik, hogy ez nem csak szeptember végéig, hanem még októberig is ki fog tartani. Sőt, éppen mielőtt idejöttem, akkor láttam akkor érkező akciós ajánlatokat, ami egyértelműen a török rivérára csábítja októberben is az utazni vágyókat. Nagyon jó áron, nagyon jó minőségben, de úgy tűnik, hogy októberben is lesz bőven még a nyárból.
1: Azért, ha kifejezetten ugye a nyárra gondolunk, akkor az emberek fejében is ugye az augusztus 31-ével lezárul. Ha ezt a dátumot nézzük, ezt a végdátumot, akkor mit tudunk mondani? Milyen volt az idei nyár az utazások szempontjából?
2: Hát voltak országok, például Horvátország, ahová ki lehetett tenni a megtelt táblát. Nagyon sokan, most már ugye vonattal is lehet utazni, autóval is, egyénileg is sokan utaztak. Tehát a gépkocsival és a mobilizált emberek részére az elsődleges úti cél az Horvátország volt. A buszos utaknál általában a nyári időszak, miután azok nagyobb rész városlátogatások, ilyenkor egy kicsit áll, és majd most szeptember környékén indulnak be azok, amelyek városlátogatások és egyéb országok megtekintése autóbusszal, tehát több országon keresztül. Enneknek most jön el az időszaka. És hát egyértelmű, hogy a repülős utazásoknál meg változatlanul évek óta most már a török riviéra vezeti a listát. Ha csak arra gondolunk, hogy hetente 10-15 repülőgép indul a török riviérára, akkor el lehet képzelni, hogy milyen az érdeklődés, és aki már járt kint, az nyilván csak azt látja, hogy itt tavaly még mellettünk nem volt egy új szálloda, most meg ismét van egy új, meg mellette is egy új. Tehát nagyon gombamódra szaporodnak most is a lehetőségek az új szálláshelyek, és ugye ezek mikor megnyílnak, többnyire első körben akciósan kínálják őket, tehát ezt érdemes egy kicsit körbe is járni, hogy esetleg ilyen találkozik az ember. De alapjában véve, tehát a szolgáltatás és a kapott érték tekintetében egyszerűen verhetetlen a, most már nem tudom hányadik éve a török riviéra, de nagyon érdekes, hogy azok az úti célok, például egy Egyiptom, ami télen lenne érdekes, amikor itthon mínusz 10 van, ott pedig plusz 30, ahol most egyébként 40 van, azok a nyár folyamán se kopnak ki, mert a nyáron pont azért, mert nem szezon, azért valamivel olcsóbbak. A téli időszakban, majd az ősz végével pedig ezek az árak emelkednek, de nagyon népszerű volt a spanyol tengerpart. Talán egy kicsit visszaesett Ciprus és Tunéziáról, azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon visszaesett. Érdekes, nem lehet tudni, hogy miért.
1: Pedig a magyarok körében az is egy népszerű úti cél volt évekkel, évtizedekkel ezelőtt.
2: Hát igen, sokan jártak, és jó áron. De most miután ott is felújították a szállodákat, meg van egyéb más lehetőség is, ezek én nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de visszaesett a Tunéziára való érdeklődés. És Ciprus is egy picit talán visszafogottabb lett, mint eddig volt. És hát arról nem is beszélve, hogy voltak olyan problémák, időjárási problémák, amik befolyásoltak különböző utazási tényezőket. Például gondolhatok itt a szicíliai Etna vulkán kitörésére, ami lehetetlenné tette az utak egy részét, sőt, hát nekünk is bőven volt dolgunk azzal, hogy hazahozzuk azokat az utasokat, akik egyébként nem tudtak időben hazajönni, mert minden repülőtér le volt zárva, vagy tudtunk a közeli repülőtereken még első percekben helyet foglalni, aztán később már csak úgy lehetett megoldani, hogy vissza át kellett vonatoztatnunk Szicíliáról, akár Nápolyig, akár Rómáig a utasta családokat főképpen, és onnan tudtuk őket hazarepíteni, de ez egy olyan történet, amivel nem tud az ember mit kezdeni, ugyanúgy nem tud a tűzvészekkel mit kezdeni, ez a rengeteg tűz, ami a szárazság és az emberi butaság miatt keletkezett sok-sok országban, ezek is gyakran megállították a légijáratokat, Görögországban volt erre példa, és egyéb más helyeken is, Franciaországban, Spanyolországban komoly tüzek voltak, és ott nyilván nem csak az autókkal és az utakon való közlekedést, hanem a légi járatokat is megbénítja ez a történet.
1: Mindenképpen fogunk még azért majd beszélni az időjárás befolyásáról itt az utazások kapcsán, de azért még mindig a nyári szezonnál maradva, volt idén újdonság? Mert én emlékszem rá, hogy például néhány éve Albánia volt az újdonság. Új újdonság, visszatérő újdonság. Idén, 2026 nyarán volt hasonló?
2: Hát ha így veszük konkrétan, akkor mondhatom, hogy két új újdonság van, de az egyik pontosan Albánia, a másik pedig Bulgária. Nagyon érdekes folyamat, ugye, aki éveken keresztül foglalkozik vele, találkozik vele, és látja, hogy milyen irányba érdeklődnek az utasok. Eleinte egy nagyon nagy irányú érdeklődés mutatkozott Albánia iránt, Bulgáriát meg régen is nagyon kedvelték. Aztán az utóbbi 2-3 évben egy kicsit visszaesett mind a kettő, persze ez köszönhető annak is, hogy az árak ott is most már igazodnak a egyéb árakhoz. És hát nagyon érdekes, hogy Albánia is visszatért, egyre többen keresik, bár nem tömegével, de azért egyre többen keresik, viszont ami izgalmas, hogy Bulgária nagy léptekkel újra visszajött, nagyon sok új beruházás épült, nagyon sok új infrastruktúra a Fekete-tengernek a partján, új szállodák épültek, felújítások vannak, tehát el lehet mondani, hogy Bulgária is kezd megint beállni abba a sorba, ami még aránylag elérhető áru, és jó.
1: Különleges helyek voltak idén nyáron, tehát keresik a miskolciak a különlegesebb pihenési lehetőségeket?
2: Hát mindig vannak újak és új belépő területek. Az egyik ilyen talán az a Zöldfoki szigetek, ami ugye a Kanári-szigetek fölött található, a másik pedig Madeira. Ugye a Zöldfoki az önálló ország, a Madeira az Portugáliához tartozik. Erre a két szigetre érdekes módon az utóbbi időben többen is érdeklődtek, és többen is utaztak. Annak ellenére, hogy elég speciális dolog, mert például a madeirai légijáratokat is csak speciális pilóták vezethetik, tehát nem akárki repülhet oda. De még egy érdekességet mondanék, mert ugye amikor arról beszéltünk korábban is már, meg a legutóbbi időben is, hogy milyen nagyszerű luxus hajóutazások vannak. Én ráadásul én azt kell mondanom, hogy mostanában ez inkább olyan városlátogatássá finomult, hiszen az, hogy több országot egy hét alatt meglátogatunk, több városba eljutunk, és közben meg kellemes helyen tartózkodunk, jó a szállásunk, jó az ellátásunk és egyéb, ezt nevezték régen luxus hajóútnak, én meg ma azt mondom, hogy ez már most egy normális utazási forma, és talán a nyáron nagyon sokan igénybe vették, hiszen a földközi tengeren szinte minden elérhető volt. Görög szigetek tömkelegét lehetett meglátogatni, Máltától Tunéziáig kikötöttek a hajók a spanyol partokon végig, de kiment Kanári-szigetekre is. És ami még érdekesség volt, hogy idén pont a nagy meleg miatt, bár ezt a következő pontnál kellene megbeszélnünk, egyre többen igényelték a hajóutat, amik északra mennek. De ezt majd beszéljük meg ott.
1: Mindenképp. Még itt a hajóutaknál maradva, milyen korosztály az, aki ezeken részt vesz? Mert én valahogy úgy képzelem el, hogy úgy inkább talán az idősebbek, vagy családosok is akár, vagy fiatal párok is?
2: Abszolút nem. Igen, hát régebben azt mondották, hogy a nyugdíjasoknak volt az utazási formája, de ma már nem jellemző. Nagyon sok családuk utazik hajóval. Pontosan azért, mert amíg a hajó közlekedik, addig, tehát amíg a hajó tengeren van, addig annyi szórakozási lehetőség kínálkozik a csúszdaparttól, a ziplinig, a medencétől kezdve egyéb másikig, hogy gyerekekkel bőven el lehet tölteni az időt, és amikor nyilván kiköt a hajó, akkor pedig megyünk és megnézzük a várost, azt, ami éppen a közelünkbe esik. Tehát nem, abszolút nem jellemző, hogy most már az idősebb generáció, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy most már a középgeneráció és az alatta lévő fiatalabb családosok is igénybe veszik.
1: Én olvastam az utazások hosszával kapcsolatban egy olyan felmérést, miszerint nagyon sokan már több rövidebb utat választanak, akár egy 4-5 napos utat, nem pedig egy-két hetet. Mi itt a tapasztalat?
2: Hát az a tapasztalat, hogy ugye évtizedeken keresztül be voltunk szorítva ebbe az egyhetes utazásba, hogy szombattól szombatig mehettünk, ami azért volt borzasztó, mert szombaton nem lehetett közlekedni sehol az egész országban, nem is az országban, egész Európában. Aztán ezek nyilván kezdtek eltérni. És az, hogy ma már rövidebb utak és hosszabb időszakok is vannak, ez meg egy teljesen természetes dolog, hiszen aki nem ér rá csak 4-5 napra elutazni esetleg, annak is van lehetőség, bár a nyári szezonban egyre kevesebb, tehát ott azért még mindig megmaradtak a hetes turnusok, de vannak olyan lehetőség már, hogy például 10 napra, 12 napra. Hát gondoljuk el, hogy egy olyan ország, ahová például heti 10-15 charter járatot indítanak, ott megvan a lehetőség arra, hogyha egy hét múlva nem szeretnék még hazajönni, vagy nekem kevés az egy hét, akkor hozzá tudok toldani 3 napot, és akkor gyakorlatilag 10 nap után érkezek haza. Most már nagyobb a választási lehetőség. Aki rövidebbet akarna, az nyilván rövidebbre, bár ez inkább csak az elő- és utószezonban felkapott, a középnyáron nem. És aki meg megteheti, az azt mondja, hogy neki egy hét kevés, és inkább elmegy 10-11-12 napra. Ez is most már lehetőség.
1: Mi a tapasztalat egyébként? Az egyhetes turnusokból van a legtöbb? Vagy azért már jönnek fel ezek a akár hosszabb időszakok is?
2: Nem, az egyhetes turnusokra van változatlanul a legtöbb, de hát aki nyaralt már, és jó helyen nyaralt, az azt érzi az 5.-6. nap után, hogy jó, már haza kell menni. Na, ilyenkor jó az a választás, hogy kicsit hosszabbat választok, de nyilván az egyhetes időszakok annyira bele vannak rögződve most már a magyarokban, meg annyira megfizethetőbb. Tehát arra alakítják az árakat is az egyhetes turnusokra.
1: Mik a tapasztalatok egyébként? Mennyire, hogy úgy mondjam, hűségesek az utasok, akár egy-egy desztinációhoz, akár mondjuk kifejezetten egy-egy városhoz, vagy szállodához?
2: Hát ez változó. Vannak ilyen utasok, akik ragaszkodnak a konkrét szálláshelyhez, a konkrét szállodához, sőt, olyan is van, aki évek óta ugyanoda jár vissza, és előre kéri ugyanazt a szobát. Például a Tájföld esetében itt a tél kapcsán erről majd lehet szót ejteni. De alapjában véve az van, hogy amióta kinyílt a világ, és az utazási lehetőségek megvannak, azóta úgy vannak vele az emberek, hogy inkább többet szeretne megnézni, még ha rövidebb időszakra is egyet-egyet, de többet szeretne elérni. Inkább a téli időszakban, amikor a hosszabb turnusokat választanak az emberek. Úgy gondolom, hogy az utóbbi egy-néhány évben az a lehetőség, hogy a nyáron is lehet variálni az utakat. Ez most megint egy újabb teret nyitotta azoknak, akik vagy rövidebb, vagy hosszabb időre szeretnének menni, de mondom, most már nagyon felkapott lett az is, hogy akár rövidebbre a szezon elején, vagy a szezon végén, akár hosszabbra a szezon közepén.
1: Mennyire keresik magukat a fakultatív programokat, a plusz kirándulásokat az utazók a nyári időszakban? Mert ugye azért van az a réteg, aki kifejezetten arra vágyik, hogy ő pihenjen, és csak arra legyen gondja, hogy éppen mit fog csinálni mondjuk a szállodában, vagy hova fog elsétálni, és ugye legyen a terülj-terülj asztalkám, de vannak azok, akik még nyáron is azért aktívabban szeretnek nyaralni.
2: Hát van egy olyan ismerősöm, aki, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vannak így, akiből a feleség az reggeltől estig egész héten a medence mellett vagy a parton ülne, a férj meg egész héten csak menne és kirándulna. Hát ők egy-két fakultatívval oldják meg, mind a kettőnek nyilván adni
1: kell. Arany középút.
2: Igen, az elképzeléséből le kell adni. De az a kérdésre az a válaszom, hogy ha olyan országba mennek, ahol bőven van látnivaló és aránylag elérhető közelségbe, ott azért fakultatív programokat igénybe vesznek, mert hogy néz az ki, hogy elmegyek például egy görög szigetre úgy, ami tele van egyébként ókori látványosságokkal, hogy még csak el sem megyek megnézni. Nyilván, ha többször megy vissza, ugyanarra a helyre, akkor már nem kíváncsi rá, ez teljesen természetes, de alapjában véve ezeknél a tengerparti nyaralásoknál mindenütt van egy-egy olyan fakultatív, ami kíváncsi, amire kíváncsiak az emberek, akár egy hajóútra gondolok, vagy gondolhatok például a török Rivierára, raftingolásra, ami megint egy érdekes, jellegzetes dolog, de számtalan lehetőség kínálkozik most már körbejárni, és mindenütt megvan a lehetőség, és én úgy gondolom, hogy kellőképpen igénybe is veszik. Kíváncsiak az emberek. Tehát nyilván van, aki csak a tengerpartot szeretné élvezni, de van, aki szeretné látni, hogy hol van.
1: Elképesztő színes lett ilyen szempontból a paletta az utóbbi, hát nagyjából 20-25 év alatt, nem? Hogy tényleg már tulajdonképpen mindenki megtalálhatja a számára megfelelő pihenési, kikapcsolódási formát.
2: Hát igen, most már inkább a pénztárca dönti el, hogy mit szeretnénk, vagy mit engedhetünk meg magunknak, de valóban igaz, hogy és mindig arra vágytunk annak idején, hogy jó Istenem, csak még ide, meg még oda el lehetne jutni, hát most már ennek semmi akadálya nincsen, és hát azzal együtt, hogy a téli időszakban meg ennyire kitávolodott a sok-sok látnivaló, tehát a távoli országok is úgy bejöttek a képbe, mintha éppen csak a szomszédba repülnénk, ezáltal meg kinyílt a világ, azt lehet mondani nyugodtan. Nincs ma már olyan hely, ami igazából nem érhető el, de nagyon érdekes dolgok azért vannak. Van például egy ismerős társaság, akik szerettek volna például Jamaikába eljutni. Ugye Jamaika közbiztonságilag nem a legfrekventáltabb, legnagyobb rendbe tartott hely, és ezért úgy vacilláltak egy darabig, hogy menjünk, ne menjünk, vannak többen, tehát egy baráti társaság. Végül kitalálták, és találtunk nekik egy olyan hajóutat, ami megy Jamaikába is. Igaz, hogy csak egy napot vannak ott, de nem is ér sokkal többet Jamaika, mert a látnivalókat annyi idő alatt meg lehet nézni, úgyhogy most a társaság elmegy egy hajóútra, megnézik Puerto Ricót, megnézik Jamaikát, megnézik ott a környező szigeteket, Kubát, a Bahamákat, és gyakorlatilag több helyen voltak Jamaikán is, és teljesült az álom. Tehát a lehetőségek táraza most már tényleg nagy.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Bárdos István idegenforgalmi szakemberrel. A témánk továbbra is az utazások. Beszélni fogunk majd az őszi városlátogatásokról, illetve a téli szezonról is.
2: Mi a tapasztalat egyébként a utazó közönség? Mi alapján dönt igazándiból? Mi az, amit esetleg így észrevettek a kollégekkel együtt, hogy az árértékarány, vagy az, hogy különleges-e egy hely, vagy hogy egyáltalán jártak-e már ott? Mi a fő döntéshozó?
3: Hát ennek a reklám hatása akkor érvényesül a legjobban, ha szájhagyomány útján terjed. Tehát pillanatnyilag azt lehet mondani, hogy jó, persze lehet hirdetni egzotikus helyeket, meg közelieket is, meg egyebeket is, és nyilván a szakma hirdeti is mindenféle helyen, de alapjában a legjobb reklám az, amikor a hazajövő utas azt mondja, hogy marhára elégedett voltam, és ide szeretnék visszamenni, vagy ha nem, akkor menjél te, mert megéri. És én azt hiszem, hogy ez az egyik döntő motívum. Nyilván vannak olyan utasok, akik nem ennyire tehetik meg, hogy minden évben máshova elutaznak, azoknak van egy kijelölt úti cél, vannak ilyen utasaink nekünk is, akik életükbe szeretnének eljutni a Görög-szigetekre, egyikére, másikára, vagy esetleg Spanyolországba, vagy Olaszországba. Ilyen is van természetesen, de most már úgy választanak az emberek, hogy, tehát van, aki sportot üz belőle, hol nem jártam még.
2: Pipa.
3: Igen. És bele lehet szúrni a gombostűt a falra helyezett térképre, hogy itt már voltam. És hát vannak olyanok, akik inkább a nyugalmat keresik, az abszolút kiszolgálást, azok a török riviéra felé vonzódnak, akik megelégednek egy jó minőségű szolgáltatással, de sok látnivalóval, azok a Görög-szigetekre mennek, és hogyha nagyobb távlatokat nézünk, és esetleg még országon belül autóval ide-oda akarunk menni, azok pedig Spanyolországot választják.
2: Mennyire változtak meg egyébként az utazási szokások a közösségi média megjelenése kapcsán? Mert hogy itt például, ahogy hallhattuk, hogy szájhagyomány útján terjednek a jó helyek. Hát én például olvastam nemrég egy cikket, hogy egy hegyi vendéglőt például elleptek a turisták csak azért, mert egy népszerű külföldi influencer valami, nem is tudom, desszertről posztolt ott, és hogy már a vendéglősöknek elege lett abból, hogy mennyi turista jelent meg. Ez a kép megjelenik az utazási szokásokban, és hogy tényleg vannak olyan helyek, amiket elárasztanak?
3: Igen, hát hogyha valami ok miatt, vagy valami kiemelt dolog történik valahol, akkor nyilván ennek van hatása. És hát annak ellenére, hogy ugye a médiában most már talán kevesebbet, hiszen egyéb fórumokon szoktak azért hirdetni, azt kell, hogy mondjam, amikor bejön egy új desztináció, amikor bejön egy új célállomás, például tavalyi őszi-téli szezonban bejött Omán, és ott egy olyan üdülő paradicsomot kínáltak, ami egyébként tényleg fantasztikus. De az, hogy Ománt hirdessen valaki, az így magában nem mond semmit. Tehát ott valami, ki kellett valami marketing fogást találni, amivel fel lehet hívni a figyelmet. Például az ománi nyaralás kapcsán, vagy üdülés-telelés kapcsán itt a világ legnagyobb ciplányán lehet átsusszani az egyik hegyről a másikra, vagy ki lehet egyik percben a tengerparton, vagyis egy pár kilométer után meg fel a sziklás, a dünéken keresztül, a sivatagon keresztül, fent vagy a kopár hegyekbe. Tehát ezek a dolgok érdekesek. Az, hogy mondjuk ma már egy tájföldet hirdetni nincs értelme, mert magától annyira elterjedt, annyira ismerik az emberek, annyira mennek, vagy a Maldív-szigeteket is most már inkább azt nézik meg, és azután érdeklődnek, hogy melyik sziget mit tud. Tehát melyikbe érdemes menni. Van olyan sziget például a Maldív-szigeteken is, hogy a kishajóval odaviszik, vagy hidroplánnal az embert, leteszi a cipőjét a sziget bejáratánál, és utána mezítláb közlekedik, mert nincs járda, hanem homokos sétahelyek vannak, homokos part van, mindenütt homok van, amit csak el lehet képzelni. Van ilyen is, hát ezeket érdemes egy kicsit megszellőztetni, hogy is van, mint is van. De amikor valamilyen kuriózum újra, például nem tudom, még azt nem látom, hogy idén milyen mértékben jön vissza majd Kenya. De én emlékszem rá, hogy 15 éve, amikor bejött Kenya, és én is először kint jártam, az valami fantasztikus csoda volt. Hát vittek a Big Five-ot, az öt nagy vadat megnézni a különböző szafarikra, és csak hüledeztünk, hogy eddig csak a tévében, meg képeskönyvekben láttuk, és most itt van előttünk. Tehát az ilyen lehetőségeket, és már ugye sokan jártak kint Kenyába, de most valószínűleg megkopott egy kicsit az utóbbi idő. Most, hogy elinduljon, és idén indul, újra kell értékelni, újra kell hirdetgetni. De ezek újra bejönnek, és erre a média alkalmas. Az, hogy egy hütébe hogyan csaljuk oda a turisták tömkelegét egy mézes csokoládéra, ez meg az influencerek világa, hát ez most a felkapott dolog. Nyilván a megfelelő hatása megvan ennek is.
2: Szó esett már néhány gondolat erejéig az időjárásról. Hát térjünk is ki rá azért bővenben, mert én azt gondolom, hogy azért a természet megmutatta az erejét több fronton itt nyáron, akárha itt a sajnálatos ugye tűzeseteket nézzük, közel Horvátországban is több alkalommal is volt sajnos tűzeset. Mennyire terveznek ezzel is az emberek, vagy mennyire gondolkoznak el ezen is?
3: Hát ezzel kapcsolatban nekem egy sajátos véleményem van, mert ugye az itthoni média is körülbelül 10-15 éve annyira kinyílt, hogy most már ha valaki elveszíti a pénztárcáját bankokba, akkor azonnal hír van belőle, tehát amihez nem túl sok közünk van egyébként a hétköznapokban, azt is már úgy tálalják, mintha itt történne közöttünk, és nyilván ez az embereket elgondolkodtathatja. Alapjában véve a természeti csapásokkal nincs mit tenni. Ezzel együtt kell élni. Azt én nem tudom kiszámolni, hogy most decemberben el szeretnék menni valahová, valami gyönyörű, csodaszép helyre, és ott nem lesz esetleg egy árvíz, vagy nem csap bele a villába, üdülőtelepbe, vagy valami, vagy nem törnek ki a vulkánok, ez teljesen kiszámíthatatlan, de ahogy nap mint nap hallunk egyre több ilyen esetről, egyre jobban bejön az életünkbe, és valószínűleg el fogjuk tudni fogadni jobban, hogy hát ez a mindennapi élethez tartozik, akkor is, ha ez eddig a mi világunkról távol esett. Itt inkább az az érdekes, hogy ez annyira becsempészték a mi saját világunkba ezeket a távoli történeteket, hogy nyilván ettől először megriadunk, és esetleg nem megyünk el valahová, nem utazunk el, vagy pedig már amikor többször halljuk, akkor és látjuk, hogy ugyanúgy közlekednek az emberek, és ugyanúgy élnek, és ugyanúgy utaznak, akkor már nem gondolkodnak annyit az emberek, akkor már nyilván nem teszik kérdésé, hogy akkor menjek, vagy nem menjek, hiszen ha itthon kimegyek a járdára, és egy rosszul lerakott betonlabba belbukok, akkor az ugyanolyan problémát jelent, mintha kint elesek, és bármi bajom lenne, vagy éppen a felhő leszakadt volna a hegyekbe. Ezzel én úgy gondolom, hogy együtt kell élni. Arra kell odafigyelni, és ez egy fontos dolog, hogyha utazunk, akkor két dolgot lehet eldönteni. Vagy én annyira idézőjelbe tett okos vagyok, hogy mindent meg tudok oldani, és magamnak intézem a dolgaimat, akkor is, ha majd bajba vagyok. Vagy olyan partnert választok, olyan utaztatót, aki megoldja a gondjaimat. Itt van konkrétan pontosan ez az eset a szicíliai vulkánkitöréssel kapcsolatban. Ugye Szicíliában is az a legkedveltebb helyek egyike, két nagy repülőtere van Szicíliának, ugye a Palermói és a Taormina környéki. És nagyon sokan Taorminába szeretnének menni, mert az az egyik legfelkapottabb. Igen, ám, de azt a repülőteret, a Catániát pontosan érintette most a vulkán, és több mint egy hétig nem lehetett hazajönni. Két lehetőség volt, akik bejelentkeztek utasok tőlünk, vagy hozzánk, a mi utasaink, hogy vagy gyorsan foglaltunk a másik helyről induló repülőjáratra helyet, amíg volt, mert csak egy pár napig volt, minden betelt, vagy nyilván elutaztattuk az Olaszország másik részére, ahonnan könnyedén haza tudtuk hozni. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, vagy olyan partnert kell választani, olyan utaztatót, aki megbízhatóan elintézi a problémáidat. Nem, ha még nem is azonnal, mert nyilván csodákat nem lehet ott se látni, de hát azért a komoly irodák azért törődnek az utasokkal. Vagy pedig egyénileg elmegyek, és majd történik valami. Na most ez ki hogy dönti el?
2: Ugye általában azt szoktuk mondani, hogy az ősz a városlátogatások időszaka, bár ugye hallhattuk, hogy az időjárás amilyen kegyes lesz, hát még lehet, hogy sokan ilyenkor mennek el nyaralni így szeptemberben, októberben, de hát azért mégiscsak ilyenkor többnyire az van, nem, hogy a nagyvárosokat keresik fel ilyenkor az emberek.
3: Ez egy megszokott, bejáratott dolog, hogy a városlátogatások azok általában is, országlátogatások is, autóbuszos vagy repülős utazások, ezek inkább az őszi és a koratavaszi időszakban történnek. De ez azért jó, hogy így van, és jó, hogy így alakult ki, mert aki nem a tengerparton szeretne heverészni, hanem kíváncsi egy-egy területre, egy-egy városra, egy-egy országra, de azért a 40 fokban megfontolandó, hogy éppen most
2: hol sétálok.
3: Annak ez az időszak az ideális, amikor már éjszaka lehet aludni, mert olyan a hőmérséklet, de nappal még jó idő van, és lehet csatangolni, még ha rövid a drágba is, ami mostanában jó, hál' Istennek adatott. És a kultúra pedig mindegy, hogy milyen időszak van, télen-nyáron megvár minket, és hát én azt tudom csak javasolni, mint gyakorlott utazónak, hogy azért, ha elmegyünk egy idegen helyre, azért annyi fáradtságot venni kell, hogy az alapdolgokat meg kell ismerni. Nem kell az egész országot keresztül kasul járni, főképpen nyaralás idején nem, de egy-két kirándulást azért illik bevenni az érdekesebb helyeket, és amikor pedig a szervezett városlátogatások történnek tavasszal, ősszel, ott pedig buszszámra mennek azok az emberek, és utaznak, akik arra azt igénylik, hogy egy idegenvezető kísérje őket, és elmondja töviről hegyire, lehetőleg magyarul, hogy éppen hol vannak, mit látnak, ez mitől érdekes.
2: Az őszi városlátogatások, vagy hát a városlátogatások szempontjából mi a sláger? Melyek a sláger városok?
3: Hú, ez egy nehéz kérdés, mert most már több is van. Régen vágyálmok voltak, ilyen volt például Párizs. Ma már azt kell, hogy mondjam, hogy például a hollandiai tulipán időszak tavasszal nagyon látogatott, felkapott, nagyon felzárkózott Barcelona. Őről a sok mindent tudtunk is, és azért vagyunk kíváncsiak rá, de most már például Madrid is felzárkózott, vagy arról nem is beszélve, hogy lent egész a Dél-Spanyolországban, ott a Gibraltár környéke is egy fantasztikusan érdekes vidék, és ott akár a Gibraltárba átmenve, akár ott Malaga környékén nagyon sok érdekes látnivaló van, meg útközben végig is, egyébként a spanyol tengerpart nagyon érdekes, nagyon sok érdekes város van. De a városokra visszatérve, a közeliek közül ugye a Róma a egyik legfelkapottabb, Nápoly felzárkózott mellé most már, hiszen Nápoly azért azzal, hogy a Pompei ott van mellette, és a Vezúvra is egyébként fel lehet menni, tehát felvisznek a vulkánhoz is, fel lehet menni megnézni, hogy hogyan alszik most egy vulkán, éppen szundikál, inkább úgy mondanám. És a közeliek közül a Prága, ami nagyon felkapott, a Berlin érdekes módon annyira nem, és ami talán ismeretlen volt, és nem volt annyira érdekes, az Pozsony a közelben. Viszont azzal együtt, hogy kezdtek ráébredni, és nem is mi, hanem a kintiek, az idegenforgalmi hivatal kezdett ráébredni, hogy azzal együtt, hogy Bratislavát hirdetik, azzal nem lesz több turistájuk. De ha azt Pozsonyt hirdetik, és úgy hirdetik, hogy a magyar koronázási város, abban a pillanatban a magyarok felfigyelnek és kíváncsiak rá. Bécs visszaesett egy kicsit, azt lehet mondani, és változatlanul Párizs és Róma találnak itt legfelkapottabb, de az az érdekesség még, hogy elkezdtek az északi skandináv területek felé repülőjáratokat indítani, és ugye most már Göteborg, vagy Göteborg, ki hogy ismeri, Malmö, Oszló, Norvégia is belépett a körbe, tehát most már ezeket is kezdik felkapni. Ami teljesen elmaradt, és ez teljesen érthető is, hogy miért, a háború okán, az Szentpétervár. Hát az egyik legizgalmasabb, leglátogatottabb város volt annak idején, Moszkva annyira nem is, de Szentpétervár igen. Az nyilván a kialakult helyzet miatt nem látogatható. Reméljük, hogy majd azért csak visszatér. És azt nem mondanám, hogy a közeli fővárosokból más egyéb annyira izgalmas, például nem nagyon keresik Varsót sem. Krakót igen, tehát Krakóban még ellátogatnak az emberek, és újdonságként, miután ugyancsak van repülőjárat, bekapcsolódott Danks a Lengyelországnál az északi kikötőváros. Hát több szórt most már, tehát nem az van, hogy tömegével megyünk egy helyre, hanem sok hely van, és nyilván, ahogy a repülőjáratok és a helyek engedik, úgy mennek a különböző országokba. London egy kicsit visszaesett, azt lehet mondani. Ott inkább már csak azok járnak, akik valamilyen oknál fogva esetleg vagy ott laknak, vagy ott lakik valaki a családból, de mint turista célpont az egy picikét visszább lépett.
2: Ezek a városlátogatások egyébként, vagy ezek a városnézős utak több naposak, vagy azért van, amelyik akár egy hetes is?
3: Hát azért egy hét egy városra az talán sok, de van olyan város például, ami egy városállam, mondjuk Máltára gondolok, ahol azért, ha nem is egy hétig, de akár egy hétig is, de egy pár napig látnivaló van érdekesség, hiszen át lehet menni a másik szigetekre, a Gózóra, a Kominóra, és akkor tényleg eltelik szépen az idő. Alapjában véve egy nagyvárost pár nap alatt az érdekességeket végig lehet járni. Régebben Párizsra hagytunk több időt, de most is csak pár napokat szoktak adni, Barcelona is egy-két napot igényel, Róma is egy pár napot igényel, és ezek a hosszú hétvégek, úgy nevezik ezt manapság a szakmában, ezek a hosszú hétvégek szinte ilyen városlátogatásokkal töltelnek meg a buszok, meg a repülőgépek.
2: Messzebb van még ugyan a téli ünnepi időszak, de én emlékszem rá, hogy tavaly is, amikor például beszélgettünk a téli ünnepek előtt, azért akkor is hallhattuk már, hogy egyre jobban szokássá válik az, hogy a családok elutaznak karácsony tájékán, szilveszter tájékán. Megjelentek már a utazni vágyók, évvégi utazni vágyók az irodánál, irodáknál?
3: Hát nem, hogy csak megjelentek, hanem épp a napokban kaptam meg az első e-mailt, amiben már a jövő nyár előre lehet foglalni. Úgyhogy vannak utaztatók, akik már arra is gondolnak, hogy jövőre, előre kedvezményes áron, hogy lehet nyára foglalni. De egyébként a telet azt már előfoglalásba lehet foglalni. Most már látjuk a terítéket, tehát többnyire a régi desztinációk, a légi célországok maradtak. Újat a Kenyahoz még talán egy kicsit, ami visszatért. Mauritiust kezdték egy picikét felkapni az emberek, ami fantasztikusan szép, és tényleg nem érdemes kihagyni. És hát maradtak a többiek. A Tájföld a leglátogatottabb, és ott a szigetvilág, a környező szigetvilág, az indonéz is nagyon felkapott, oda sokan jönnek, mennek, már úgy vannak, akik hazajárnak szinte, és a Maldív-szigetek még ott a déli részen van egy jobb, Indiának a déli csücskén azért ott a Sri Lanka az is egy izgalmas. Nagy kérdés most a háború kapcsán, hogy mi lesz a Közel-Kelettel. Mert ugye eddig akár a Dubajt, akár a Dubaj környéki üdülőtelepeket, fantasztikus üdülőhelyek vannak egyébként Dubaj környékén. A Ras El Khaimah például egy nem nagyon ismert, de nagyon csodálatos hely, de akár ott a környező kis-nagy országok van is, rengeteg van. De miután alkalmanként itt az iráni konfliktus kapcsán ott azért nem mindig van béke, ezért azt még nem tudjuk előre kiszámolni, hogy itt milyen lesz a nem is az érdeklődés, hanem milyen lesz az úti kedv. Ománba reménykedünk, azt bízzuk, Afrikát szeretnénk megtartani olyan szinten, hogy több látogatója legyen, meg talán még majd be is lép egy-két afrikai ország, úgy tűnik a képben, mert voltak erre utaló jelek. A Kanári-szigetek és Madeira kint és az Zöldfoki-szigetek a óceánban, ez biztos, hogy érdeklődésre fog tartani számot, és látogatott lesz. És hát annyira távol már nem érdemes menni, de van egy-két utas, aki egész elmerészkedik Ausztráliába, a Golden Coastra.
2: De akkor mindenképp az a tapasztalat ezek szerint, hogy a télből a nyárba azért mindenképp oda szeretnek menni az emberek, igaz?
3: Hát igen, Ma, igen, ezt régebben, ez volt a, ugye a szlogen, hogy télből a nyárba. Ma már inkább azt mondjuk, hogy a hidegből a melegbe. Vagy a itthonról a kényelembe. Mert azért mindig csak otthon nézi magát a legjobban az ember, de vannak most már nagyon olyan helyek, amik kifejezetten annyira kellemesek, hogy tényleg úgy érzi magát az utas, mint otthon lenne.
2: Hát bízunk benne, hogy mindenki meg fogja találni az elkövetkező időszakban is a saját maga számára legkellemesebb és legélménydúsabb pihenést, városlátogatást, utazási formát. Bárdos István idegenforgalmi szakembernek pedig köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
3: Én is köszönöm, és kívánom, hogy mindenki jusson el, vagy legalábbis nagy része az hallgatóknak jusson el ezekre a helyekre.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
2: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szakmaiságnak kell meghatároznia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara további működését, mondta a NAK átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter a kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatairól többek között arról számolt be, hogy megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre 93,5 millió forintot biztosított a kamara, továbbá köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is, ezek összköltsége 191 millió forint volt. Közölte, hogy Györfi Balázs volt kamarai elnök a lemondását megelőző napon, három kommunikációs keretszerződést kötött bruttó 1,8 milliárd forintért. Az átvilágítás során azt is megállapították, hogy a kamara elnökének, vezetőségének és a megyei elnököknek a tiszteletdíjára és egyéb juttatásaikra a jelenlegi kamarai ciklusban 7,9 milliárd forintot, évente mintegy 2 milliárd forintot költöttek. Elmondta, hogy 684 falugazdászt online, közülük pedig reprezentatívan 80-at mi interjú keretében kérdezték meg a kamara feladatairól, a továbbiakban a szakmai szervezetek mellett év végéig a 117 ezer gazdálkodót is megkérdezik. Arra is kitért, hogy az agrárkamaránál létszámcsökkentés történt, idáig 70 munkavállalótól váltak meg, és a következő 2-3 hétben további 50-től búcsúznak el. A jelentésben azt is megállapították, hogy a kamara költségvetését 11,1 milliárd forinttal tudják csökkenteni, ennek csaknem fele személyi jellegű ráfordítás. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt országszerte több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök szeptember 16-a és 22-e között végzett ellenőrzésük során, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. A tájékoztatás szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata által hirdetett fokozott ellenőrzéshez csatlakozott a magyar rendőrség. Az akció ideje alatt 43.924 járművezető ellenőriztek, biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 9015 emberrel szemben intézkedtek, 214 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül 81-en bukós isak nélkül közlekedtek, írták. Újraindul a Népszabadság online újságként és nyomtatott hetilapként október 8-án, pontosan 10 évvel azután, hogy megszüntették, közölte a lap vezetősége. A közleményben felidézték, hogy a Népszabadság a magyar sajtótörténet egyik legismertebb és legnagyobb múltú lapja, amelyet 2016. október 8-án szüntetett meg akkori tulajdonosa. Mint írták, megszűnését követően a Népszabadság szellemi öröksége és védjegye továbbra is fennmaradt. A megújuló Népszabadság online közéleti hírlapként definiálja magát, online felületén a magyar és nemzetközi közélet híreit, a társadalom és a gazdaság fontos, aktuális történéseit dolgozza fel háttéranyagokkal, elemzésekkel, riportokkal és interjúkkal, emellett hetente nyomtatott kiadványként is megjelenik, amely a hét legfontosabb témáit és eseményeit járja körbe. Kiemelték, hogy a médiacsoport része lesz a Népszava is, a lap tartalmai a jövőben a Népszabadság heti lapjában is megjelennek, így a két lap szellemi öröksége közös platformon egyesül. Rendkívüli biztonsági intézkedések és maratoni programsorozat mellett ma megkezdődik 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli látogatása, amelyet hatalmas lelkesedés kísér a megújulásra törekvő francia katolikus egyház és a hívek részéről. A rendezvényekre több mint 1 millió embert várnak. A pápát látogatása során többek között hivatalában fogadja Emmanuel Macron köztársasági elnök, majd ellátogat az UNESCO párizsi székházába. Ezt követően a pápa mobillal több mint egy órán át végighajt Párizs belvárosában, majd vecsernyét vezet a Notre-Dame székesegyházban, este pedig Párizs északi elővárosában fiatalokkal vesz részt egy vérasztáson, amelyre 80 ezeren regisztráltak. Szombaton a pápa szabadtéri szentmisét tart a Concord téren, vasárnap pedig Lourdesban. Az egyházfő franciaországi látogatása hétfőn ér véget.
0: Az időjárásról.
1: Ma többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütésre mindenütt lehet számítani. A Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 17 és 21 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: hallgató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, dr. Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Szemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével, Vármegyei tiszti főorvossal beszélgetek. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, én is örülök a lehetőségnek, mindig nagy örömmel tölt el, hogyha beszélhetek a munkámról, illetve ebben segíthetek a hallgatóknak, hogy bizonyos információkhoz naprakészen jussanak, illetve a saját egészségük érdekében minél többet tehessenek.
1: Mostani alkalommal a hepatitis vírust ismerteti meg jobban velünk Vármegyei tiszti főorvos asszony, hiszen ugye több típusa van, különböző utakon terjednek mindezek, részletesen szólunk erről. Ugye a hepatitis ma már gyulladását jelenti, hogyha beszélgetésünk elején a legfontosabbakat a májról, mint a szervünkről, annak funkciójáról szólhatunk.
2: A májunk egy olyan összetett szerv, ami nélkül nem élhetünk, tehát nem csak a szívünk, agyunk, hanem a májunk is ilyen, ami hosszú távon, hogyha annak a működésével gondok vannak, azt többféle tünet együttest tud okozni, és attól, hogy melyik funkciója esik ki, ennek megfelelően különböző beavatkozásokat igényel, illetve a továbbiakra vonatkozóan különböző esélyeket ad arra a túlélése szó szerint. Mert a májunk egy olyan szervünk, amin méretlenítő szervnek szoktuk hívni laikus szóval, tehát nagyon sok mindent fel tud dolgozni, át tud dolgozni, olyan anyaggá tudja alakítani, amit utána ki tudunk választani, kevésbé káros lesz a szervezetre, ki tud ürülni a szervezetünkből. Közreműködik a vérképzésben, különböző vitaminok átalakulásában. Legjobban akkor ismerjük, amikor az epéről beszélünk, ugye az epetermés, epehólyagat, tehát az emésztés kapcsán, különböző vitaminokat szoktuk, májvédő vitaminokat így szoktuk beszélni, tehát a májunk egy olyan funkciót lát el, ami hasonló a veséhez, tehát egy ilyen méregtelenítős, részben kiválasztós, átalakítós és saját jogon is szerv, amikor bizonyos műanyag termékeket termel, és hogyha ezek a funkciók kiesnek, akkor lehetnek olyan esetben emésztőrendszeri bajaink, de bizonyos érteni folyamatokhoz szükséges anyagcsere termékek kiesése egyéb megbetegedéseknek a tüneteit tudja produkálni, illetve magában, ha a máj szövetében, a máj sejtekben történik elváltozás, akkor pedig egy önálló identitású megbetegedéseket tud okozni, tehát maga a máj szövetében kapcsolatos elváltozásokban, ez a máj elzsírosodása, vagy éppen az, hogy elkötőszövetesedése, tehát a táj cirrózisa, és bizonyos körülmények között, és ezért fogunk beszélni a hepatitis vírusokról, akár máj, rák, máj karcinoma is elő tud fordulni. Tehát ezek mind olyan helyzetek lehetnek, ami fontossá teszik azt, hogy beszéljünk róla, és a hepatitiszek kapcsán, amik egy májkárosító úgynevezett hepatróf vírusok, ezért érdemes róluk beszélni, hiszen a köztudatban nem biztos, hogy az megjelenik, hogy mennyi minden okozhat azonos klinikai tünetekkel megjelenő májgyulladást.
1: Ugye heveny és akut gyulladásokról is beszélhetünk.
2: Ez egy nagyon egyszerű csoportosítás, igen, de ez is egyfajta, van akkor akut, amikor egy zajló gyulladás történik a májban, ennek a klasszikus tüneteivel. Előfordulhatnak azonban olyan megbetegedések, a fertőzések kapcsán, amikor ez az akut gyulladás ugyan zajlik, de nagyon minimális tünetekkel, laboratóriumi vizsgálatok szintjén lehet látni az elváltozásokat, de tünetekben, amit mi érzékelünk, abban nem nagyon, és inkább már akkor jövünk rá, hogy valami gond van, amikor krónikussá válik ez a gyulladás, annak is van különböző fajtái, sőt a krónikus gyulladáson belül lehetnek akut fellágolós időszakok, illetve a súlyosabb következmény, amikor a elváltozások történnek, ez a máj cirrózis, amit beszéltünk, illetve akár a máj rák, és az akut megbetegedések kapcsán is van egy olyan jellegű elváltozása a májnak, májgyulladás, amit úgy nevezik, fulminás, nagyon erős, nagyon gyors lefolyású, ami egy rossz prognózisú megbetegedés tud lenni. Ez a fulminás az, amikor olyan gyorsan történnek a változások, hogy nem tudunk időben beavatkozni, tehát olyankor a májgyulladás akár halálos kimenetelű is lehet, illetve a krónikus elváltozásoknak is terápia nélkül, vagy esetleg akár terápia mellett is egy olyan hosszú ideig zajló elváltozása lesz, ami utána visszafordíthatatlan, és nem tudunk ebből jól kijönni, és a máj nem megfelelő funkciója egy olyan anyacsere háztartás és egyéb elváltozásra tud okozni az egész szervezetben, ami az egész szervezetre kihatással van, és ez okozza majd az igazi problémákat.
1: És akkor itt a továbbiakban a hepatitis típusairól, hogyha szólunk, és ezekről részletesebben beszélhetünk, ha néhány közös tulajdonságot ismertetne velünk először, illetve utána így egyen-egyenként szólhatunk részletesebben mindezekről.
2: Igen, vannak úgynevezett hepatitis vírusok, ez a gyűjtő nevük, amelyek a szervezetbe kerülés után a májsejtekbe kerülnek bele a vírusoknak, ugye az az alaptulajdonsága, hogy intracelluláris paraziták, ez a hivatalos nevű, tehát be kell kerülniük a sejten belőle, ez az intracelluláris és parazita, hiszen önállóan nem életképes, a sejtnek a erőforrásait használja fel a saját maga szaporításához, tehát nem a kijutásához. Ezért nevezünk őket intracelluláris parazitáknak. És ezek a vírusok bejutva a máj sejtekbe egy olyan immunválaszt indukálnak, ami a máj gyulladást fogja okozni, és a gyulladásnak alakulnak ki tüneteik, amiről már korábban beszéltünk, hogy egyforma, tehát a klinikai kép kapcsán nem lehet megmondani, hogy éppen melyik fajta hepatitis vírus okozta azokat a tüneteket, így rögtön csak a klinikai tünetekből, mert a klinikai tünetek nagyon egyformák. Vannak a kezdetleges tünetek, én szoktam hívni, hogy minden bajom tünetek, tehát rossz közérzet, gyomortáji fájdalom, étvágytalanság, előfordulhat egy kis hőemelkedés, láz, és sok esetben ez ennyibe is marad. Nem jelennek meg azok a klasszikus tünetek, amelyekkel orvoshoz fordulunk, gondolok itt mindenki megijed, ez a szemhéj fehérjének a besárgulása, vagy a bőrünknek a besárgulása, ezzel mindenki már orvoshoz szalad. De emellett a májfunkciók változása miatt, mivel kevésbé tud termelni bizonyos anyagokat, ezért a széklet világosabb színű lesz, viszont a vizelet sötétebb lesz, mert a vesén keresztül kell bizonyos anyagoknak kiválasztani, hogy megtermeli, tehát ez a bilirubinnak nevezett anyagcsere termék kapcsán, tehát ez is változik. Nem mindig figyeljük ezeket a jeleket, hogy ezek bekövetkeznek, főleg a felnőtt korban a emésztési panaszokat, azt ráfogjuk, hogy rosszat tettem, ezt nem kellett volna, nekem mindig ilyen szokott lenni, én epés vagyok, és akkor ezeknél ezt elhanyagoljuk, és ez azért veszélyes, mert ilyenkor, amikor enyhe tünetekkel, vagy ezekkel a minden bajom tünetekkel, sárgaság nélkül zajlik le a megbetegedés, és nem fordulunk orvoshoz, ilyenkor a vírust tudjuk üríteni úgy a szervezetünkben, hogy nem tudjuk, hogy ürítjük. Tehát ilyenkor nagyon könnyen meg tudunk betegíteni másokat, mert nem tudunk odafigyelni arra, hogy hogyan is védekezzünk ellene, hogyan előzzük meg, hogy másokat megbetegítsük, erről is fogunk majd beszélni. Illetve ez a tünetmentes állapot egyes hepatitis típusoknál pedig a odafigyelést, a szoros utána a szakorvosi kontrollt hiúsítja meg, amivel a krónikus megbetegedések elkerülhetők lennének, vagy pedig a krónikus megbetegedés kapcsán a szükséges terápiákat el lehetne végezni. Tehát lehet, hogy már akkor fordulunk orvoshoz, amikor már visszafordulhatatlan a máj elváltozása. Mert ezekkel a típusos tünetekkel nem fordulunk orvoshoz. Tehát a hepatitiszek fertőzések kapcsán ebben van a veszélyük, hogy főleg fiatalkorban tünetmentesen zajlódhatnak le, tehát 6 éves kor alatt akár 90%-ban a gyerekeknek tünetmentes lehet. És mondom, a tünetmentesek felnőtt korban ez nem ilyen magas, de ott is azért egy 60-70%-ban akár tünetmentes lehet. Viszont a gyerekkori egyes vírusos megbetegedés, ha gyerekkorban szenvedjük el ezt a fertőzést, akkor nagyobb esélyünk van a krónikussá válásra, de ez csak ugye néhány, majd fogom mondani, hogy melyiknél, tehát ezekre figyelni kell. Tehát az általános tünetek hasonlóak, viszont maga a vírusnak, hogy későbbiekben milyen szövődményeket tud okozni, milyen gyógyulási esélyeink vannak, illetve milyen krónikus betegséget, utóbeset és szövődményt esetleg májrákot tud okozni, ez különböző az egyes típusoknál, illetve az egyes hepatitis típusoknak más az a terjedési vonala, amivel a szervezetünkbe tud kerülni a vírus.
1: Először csak így felsorolás szinten, hogy milyen típusai vannak.
2: A, B, C, D és E, ezek a, amik humánmapedagógiai szempontjából fontosak, különböző terjedési módjuk van, és ennek kapcsán két nagy csoportba tudjuk őket sorolni. A hepatitis A, amit fertőző mágyulladás néven emlegetünk, illetve a hepatitis E vírus okozta gyulladások, ezek a úgynevezett gyomorbélrendszeren keresztül fekál orral, sziklettel szennyezett kézzel, élelmiszerekkel, tárgyakkal tudnak terjedni. Idézőjelben ezek ellen lehet legjobban védekezni, ugye higiénés magatartásokkal, és van a másik, a B, C, D típusa, amelyek elsősorban vérrel, testváladékokkal tudnak terjedni. Tehát a terjedési útvonal, hogy pontosan a vérrel, testváladékkal hogy lehet érintkezni, az is többrétű lehet. Tehát itt vannak ugye a szexuális élet, illetve a tük, egyes szerszámok, itt gondolok itt az intravénás kábítószer használókra, és reméljük minden tetováló művész a megfelelő steril eszközöket használja, de például ezekkel a tükkel voltak rá példák külföldön is, hogy ezekre terjedhetnek. Tehát ezek azok a terjedési módok, illetve ezen vérrel, testváladékokkal terjedő vírusoknak egyes esetében az anyáról a magzatra is tud terjedni a placentán keresztül a vírus, és ilyenkor bizony a magzatnál súlyos elváltozásokra léphetnek fel. Tehát ezért fontos beszélni ezekről a megbetegedésekről, amelyeket lehet, hogy úgy érzékelünk, hogy nem nagy számban fordulnak elő, viszont a következményeik lehetnek súlyosak, illetve a megelőzés többé-kevésbé vannak egész specifikus lehetőségeink is.
1: Hát akkor, ha egyen-egyenként ezeket sorra vesszük, akkor kezdhetjük például a hepatitis B vírussal.
2: Igen, hepatitis B vírussal azt kell tudni, hogy tehát ő abba a csoportba tartozik, ami vérrel, testváladékkal terjed. Azért is B, mert amikor megismerték, ő volt a soron következő, tehát viszonylag régebb óta ismert vírus, ami a fertőzött emberről, tehát humán megbetegedésről van szó, tud terjedni másik emberre, vérrel, testváladékkal, tehát aki hordozza ezt a vírust, akkor az ő vérével átkerült másik szervezetbe olyan módon, hogy mindig vannak is mikrosérüléseink a kezünkön, az ő vérével, ebben egészségügyi szolgáltatlan balesetként a tűvel megszúrja magát a dolgozó, testváladékokkal tud szexuális érintkezés után, hiszen mindig vannak olyan mikrosérülések a nyálka, hátján, bőrön, amik keresztül ezek át tudnak terjedni, és ezért is fontos az, hogy tisztában legyünk ezekkel a terjedési módokkal, amikor például arról beszélünk, hogy a személyi higiénében akkor nem csak a kézmosásról beszélünk, hanem bele kell bizony érteni a megfelelő szexuális magatartást is, a megfelelő higiénét, hiszen a promiszkuitás, a gyakori partnercsere, amikor nem tudjuk, hogy a másikban mi van, mi lakozik, ez egy komoly kockázatot jelenthet. Azoknál a terjedési módoknál, amikor mondjuk a foglalkozásban, a egészségügyi szolgáltatásban beszéltünk, a tükről terjedhetne, ott nagyon szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy hogyan védjük meg a egészségváltásban részvevőket például, hogy ők kapják meg a fertőzéseket. Tehát a vérkészítmények, intravénás termékek, azok mind szűrve vannak hepatitis B vírus jelenlétére. A véradókat ugye szűrik erre a vírusra. A megfelelő sterilizálással, fertőtlenítéssel ezt el lehet kerülni. Sok esetben egyszeradatos eszközöket használunk, nem csak az injekciós tükre, hanem más eszközökre is. Tehát ez mind-mind arra szolgál, hogy védjük a betegeket. De nem csak a betegek körében vannak ezek az eljárások, hanem például hogyan tudjuk megvédeni a gyermekeket. A hepatitis B vírus ellen létezik védőoltás, elég régen már. Az egészségdolgozók körében a munkakörhöz kötötten kötelező ez a védőoltás, és a Magyarországon az életkorhoz kötötten kötelező védőoltási körbe is beletartozik a hepatitis B, amelyet hetedikeseink kapnak meg, és pont most van a szezonja. Nem csak a humán papilloma vírus elleni oltás lehet, ugye mi önkéntesen korábban beszéltünk róla igénybe venni, hanem van ez a bizonyos kötelező védőoltás, pontosan azért ebben az életkorban, hogy még a szexuális élet megkezdése előtt védettek legyünk. Attól függ, hogy milyen oltanyagokról beszélünk, ez egy oltási sorból, kettő vagy három oltásból álló oltási sorozatból áll, ami jelenlegi ismereteinket egy nagyon hosszú távú védettséget tud biztosítani. És ez azért is volt fontos, hogy még a szexuális aktív tevékenység életkor előtt legyen meg ez az oltásunk. Nem csak az, hogy védjük magunkat meg a partnereinket, hanem a lányok esetében a születendő gyermeket is. védeni kell, hiszen ahogy említettem, a placentán át tud jutni, és egy súlyos károsodást tud okozni a magzatban, attól függ, hogy a várandóság melyik szakaszában éri a fertőzés a gyermeket. Attól is függ, hogy friss fertőzést szenved el az anya, vagy hordozója ennek a vírusnak. Ezért akár magzati halálozás, vetélés, illetve olyan vele született májgyulladás alakulhat ki, ami akár végzetes is lehet. És pontosan ezért, mivel az oltás az egy bizonyos időszak óta van, ettől függetlenül valamennyi várandós esetében Magyarországon történik szűrés arra, hogy vajon a hepatitis B vírussal találkozott-e a szervezete, átesette rajta, vagy ne adj Isten hordozza. Ugyanis a hepatitis B vírusnak még az a másik rossz szokása, hogy főleg a gyerekkorban elszenvedett fertőzésben, de egyébként bármelyik életkorban, hogy a fertőzéseknek egy viszonylag jelentős része az krónikus fertőzésként megmarad, tehát a vírus cirkulál a szervezetben, jobb esetben olyan különösebb elváltozásokat nem okoz, de az élet előre haladtával a máj elváltozások megjelenhetnek, egyre jobban súlyosbodhatnak, ilyenkor szokott bekövetkezni a máj cirrózis, a máj kötőszövetes elfoglalás, és akkor nem fog tudni működni a máj, ez egy alapvető gond lesz, vagy pedig az eseteknek a hepatitis B kapcsán akár 10-20%-ában is, hogyha krónikus fertőzés marad, májrák alakul ki. Tehát ezért fontos ez az egész megelőzés, és pontosan a várandósoknál, hogy hordozók, nem hordozók, átestek, nem estek, ez azért fontos, mert amennyiben átestek rajta, akkor meg kell nézni, hogy vajon hordozzák-e még a vírust, ki kell vizsgálni, pontosan azért, hogy a magzat egészségére figyeljünk. Amennyiben hordozó az anya, ugye szoros kontrollat van a magzat is, meg ottan az újszülött is, de amikor megszületik, akkor azonnal még a szülészeti intézményben védőoltást kap, méghozzá aktív-passzív védőoltást. Ugye a passzív az, amikor már kész elnyagokat juttatunk a szervezetbe, tehát már nem arra várunk, hogy a védőoltás kifejtse hatását és az immunrendszerünk reagáljon, hanem már kap egy elnagyobb mennyiséget a gyermek, hogy az már a szervezetébe jutott, az anyából a újszülött szervezetébe jutott vírusokat eliminálja, elpusztítsa, megölje, ezeket teszi. Az aktív védőoltási sor pedig már újszülött korban megkapja, mert ez utána a tartós védettséget jelenti, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Azon anyák esetében, amikor valami oknál fognál elmaradt ez a szűrővizsgálat, akkor sem bízunk a véletlenre. Tehát ezek az anyáknak az újszülöttjei pedig aktív védőoltásban részesülnek, úgyhogy akkor utána a szülés követően megtörténik az anya kivizsgálása, hogy vajon hepatitis B vírust átesett, hordozza, vagy pedig még fogékony rá. Tehát egy ilyen széleskörű kombó csomag van a hepatitis B elleni védelemre. Mindenki maga tudja, hogy ő mennyire veszélyeztetett, életkorából adódóan, hogy már megkapta, hiszen az ifjúság itt megkapta, tehát az Z, én szerintem az Y-generációnak is egy jelentős része már megkapta a védőoltást.
3: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Látogató című magazinműsorunk, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést dr. Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével, Vármegyei tiszti főorvossal.
2: Hogyha a hepatitis C-vel, az arról való legfontosabb tudnivalókról folytathatjuk itt a gondolatokat, akkor ugye az főként vérrel terjed.
3: Igen. A hepatitis C ugye a B után következő sorban, amit felismertek, ez is egy a májsejteket megtámadó vírus, ezért nevezik hepatitis C-nek. Ezek a vírusok genetikailag különböznek egymástól egyébként. A klinikai hatásuk az, ami hasonló, ugye májgyulladás, és a hepatitis C is egy ilyen vírus, ami szintén vérrel, testfáradékokkal terjed, viszont a placentán nem jut így át. Amit elsősorban járványokat okozó terjedési mód volt, az az intravénás kábítószer élvezőknek a közös tűhasználata. Több ilyen járvány volt Magyarországon is, előfordult már ilyen a Borsodabói Zemplénben is, a világon szerte. A hepatitis C az hasonló tulajdonsága hepatitis B-hez, tüneteket érintve, illetve szövődményeket, csak rosszabb prognózissal, amennyiben nincs kezelve. Tehát a hepatitis C vírus sokkal nagyobb arányban tud krónikussá válni, és utána daganatot okozni, viszont az elmúlt évtizedben már a klinikum is ugye igyekezett megoldást találni ezen megbetegedések kezelésére, ezért már időben felismerve, rendszeres gondozással, megfelelő szakorvoshoz fordulással már egész jó kezelési lehetőségek vannak, ami lényegében ezt a vírust a szervezetből eliminálni, kiűzni tudja. És ez azért is fontos, mert a hepatitis C vírus megbetegedés ellen nincs oltóanyag. Tehát oltással nem tudunk védekezni, tehát itt az a általános szabály vonatkozik rá, hogy jól gondoljunk meg, hogy mit teszünk, tehát itt a szexuális kapcsolatainkra, életmódunkra is nagyon fontos, hogy figyeljünk, illetve azoknál a lehetőségeknél, ahol vérrel, testnedvekkel találkozhatunk, és nem az egészségügyi ellátórendszerben, mert ott is ugyanaz vonatkozik rá, mint a HEPA-B-re, hogy sterilizálunk, fertőtlenítünk, szűrünk, vizsgálunk, hanem egyéb helyeken, itt megint felmerül, mondom, a kábítószeres közös tűhasználat, illetve a tetoválás, ami tűhasználat, és nem akarok senkit elrémíteni, és én biztos vagyok benne, hogy minden kozmetikus nagyon jól végzi a dolgát, és csupa steril eszközzel használatos, de ugye most divat a sminktetoválás is. Tehát minden, ami tű, annál nagyon fontos, hogy aki alkalmazza, az betartsa ezeket a szabályokat, ami azra vonatkozik, hogy egy tű egy emberben és utána kuka. Tehát nagyon-nagyon fontos, mert ilyenkor, ha ezt nem tartjuk be, nem figyelünk oda, olyan helyre megyünk, amiben nem biztos, hogy ezek a feltételek teljesülnek, azért mondom, hogy szerintem Magyarországon azért igyekszik mindenki ezeket biztosítani, de azért erre vigyázni kell, mert a hepatitis C vírust ilyen módon össze lehet viszonylag könnyen szedni, és akkor itt említeném meg, hogy hepatitis C hasonlóan hepatitis B-hez világszerte előfordul. Tehát azért előfordul az, hogy valaki elmegy távoli országokba, és ott a kirándulás keretében az utcai tetováló szalonokba például befordul, és akkor valami szép emléket szeretne hazahozni, de akkor nem biztos, hogy csak a mintát tudja hazahozni, tehát nagyon vigyázni kell ezekkel, jól meg kell ezt gondolni. Világszerte nagy számban fordulnak ezzel a megbetegedések mai napig is, de hepatitis B, mind a hepatitis C, tehát a egészségtudatos magatartás. Itt mondom, a célnél pláne nincsen védőoltás, még jobban előtérbe kerül, és a hepatitis C kapcsán is erre kell figyelni, hogy bizony tünetmentesen is zajlódhat, utána pláne későbbi életkorban az egyéb gyomorbérrendszeri panaszokhoz hasonló tüneteket okoz, és amikor már a máj funkciójában jelentős változás történik, amit már kívülről is észlelünk, és nem csak laborilag, akkor már bizony a kezelés jóval nehezebb, és nagyobb esély van rá, hogy a kezelés nem biztos, hogy sikeres lesz, és utána a májrák kockázata jóval nagyobb.
1: A hepatitis D, hogy a mostani sorban következő.
3: Igen. Igen, ezt sokáig nem tudták, hogy ez most egy önálló megbetegedést okozó partikulum, vagy a többi fertőzéssel együtt van. Ugyanis azt figyelték meg, hogy a hepatitis B fertőzöttek esetében súlyosabbak a tünetek, fulminásabbak, tehát gyorsabban zajlik le a megbetegedés súlyosabb tünetekkel, és ott találtak egy másik vírust, amit elneveztek hepatitis D vírusnak, D-ágensnek. A jelenlegi ismereteink alapján a D-vírusnak ahhoz, hogy magát szaporítani tudja, szüksége van a hepatitis B vírusnak bizonyos alkatrészeire, és ezért van, hogy együtt vannak, és olyankor, hogyha egyszerre fertőződik meg valaki, ezt nevezzük koinfekciónak, tehát társulásnak, akkor súlyosabb lehetnek a tünetek, illetve krónikus hepatitis B vírus fertőző, aki vírus hordozó, akkor ugyanúgy a vérrel testfaladékokkal szerzi be a hepatitis D vírust, akkor nála a maga a hepatitis B vírus által okozott gyulladás is tud újra fellángolni, és súlyosabb tünetekkel megjelenni, illetve ez a D-ágens is tud egy gyulladást provokálni, ezt nevezzük szuperinfekciónak, amikor a meglévő hepatitis B vírus fertőzésre, vagy krónikus hordozásra jön ez a D-vírus, tehát a D-vírus se jó összeszedni, és ez ellen sincs védőoltás.
1: És itt a folytatásban, hogyha picit össze is kapcsolhatjuk, hiszen ahogy hallottuk, itt a hepatitis A és E típusú vírus bizonyos szempontból talán jobban hasonlít egymásra, mint az előfelsorolt BCD.
3: Igen, a terjedési módban különböző, tehát a klinikai kép, az, hogy májban alakulnak ki elváltozások, ez jellemző ugye az összes hepatitis, tehát a bágyulladást okozó vírusra. A hepatitis A vírus, vagy a hepatitis E vírusnak a terjedési módja más. Ez a klasszikus, rossz higiénés körülményekkel, vagy a szabályok be nem tartásával, tehát jó körülmények között is, de a szabályok be nem tartásával a széklettel szennyezett kézzel, élelmiszerekkel, tárgyakkal tudnak terjedni. Amiben különbözik ez a két vírus, az a előfordulási gyakoriságuk, illetve az, hogy embert vagy állatot is és embert is tudnak megbetegíteni, illetve az esetleges szövődményei következményeiben különböznek. A fertőző mágyulladás, a hepatitis A vírus által okozott megbetegedés, az az összes hepatitis vírusok közül nevezhetjük a legjobb indulatúbb megbetegedésnek, vírusnak, tehát okoz egy májgyulladást, ez a májgyulladás spontán magától jól tud gyógyulni, nagyon ritka az, amikor olyan elváltozások lesznek, amiben egy orvosi egyéb beavatkozásra van szükség, de egyébként szövődménymentesen, maradvány tünetek nélkül jól tud gyógyulni, és egy életre szóló védettséget biztosít.
1: Ez az egy olyan típus, ahogy itt hallhattuk, amit ha egyszer elkap valaki, ha egyszer átesik ezen valaki, akkor azt már még egyszer nem kaphatja el ellentétben a többivel.
3: A hepatitis A-ra ez egyértelműen igaz. A többiek kapcsán, a hepatitis B-nél, hogyha kialakul egy immunválasz, és ez a kérdése, akkor az is védettséget tud nyújtani. A hepatitis C kapcsán attól függ, hogy milyen stádiumában érik el, fedezik fel és kezelik, ott ugye a reinfekció sem kizárt, tehát erre vigyázni kell. A hepatitis A-nál az biztos, hogyha egyszer átestünk rajta, hogyha a szervezetünkbe is kerül ez a vírus, akkor megbetegedést nem fog már okozni, védettek vagyunk, mert az immunrendszerünk védekezni fog ellene, és nem csak természetes úton tudunk kialakítani egy ilyen tartós védettséget ezen vírus ellen, hanem létezik védőoltás, ami szintén egy kétoltásból álló sorozat, de egy nagyon hosszú távú védettséget tud biztosítani. És hepatitis A vírus, mert megint az a vírus, ami világszerte előfordul, könnyen össze lehet szedni, elsősorban melegebb éghajlatú övezetekben, tehát itt nálunk is, hogy a Kárpát-medencében, de a mediterrán vidéken, a földközi tenger, mind európai, mind afrikai területén, Ázsiában, Amerikában, és elsősorban Dél-Amerikában, de Észak-Amerikában is rendszeresen előfordul, és megbetegedéseket okoz. Tehát ez egy olyan vírus, amit megfelelő higiéni szabályok betartásával, pláne amikor van egy védőoltásunk is, akkor ez nagyon jól el lehet kerülni. Csak nem biztos, hogy gondolunk erre, ez pont olyan, mint bármilyen más, szennyezett kézzel, a szervezetbe jutatható egyéb kórokozó, mert nagyon sok más olyan kórokozó is van, amit gyomorbérrendszeren keresztül terjedő megbetegedésnél szoktuk hívni, amik többségében hányással, hasmenéssel járó tüneteket okoznak, ugye a hepavírusunknál is vannak, ugye beszéltünk, ilyen hasi panaszkodó tünetei, meg akár előfordulhat hasmenés is, de a sárgaság, a májáváltozások dominálnak, csak azokkal a óvintézkedésekkel, ami a higién és kézmosás, a takarítottság, a rendrakás, ezen múlik, hogy milyen a környezetünket magunkra, hogy figyelünk oda. Ezzel nem csak hepatitis A vírust tudjuk elkerülni, hanem egyéb ilyen megbetegedéseket okozó kórokozókat, amik szintén a székletből kerülnek ki, és piszkos kézzel, tárgyakkal, élelmiszerekkel, vízzel tudnak terjedni, szalmonella, kampilobakter, kalicirota, és még sorolhatnám, de ezek gondolom ismerősek ezek a kifejezések. Tehát a hepatitis A egy kizárólag humán, tehát emberekben megbetegedést okozó vírus, és addig, amíg fogékony szervezet van, tehát vagy védőoltásra nincs, vagy nem esett át rajta, és nem tartjuk be a higiénés szabályokat, az itt tud keringeni körülöttünk, a környezetünkben, előfordul, és ráadásul olyan érdekes ez a cirkulációja, a körmozgása az emberekben ennek a vírusnak, hogy mindig azt keresi, és akkor okoz olyan megbetegedéseket, ha több fogékony egyedet talál, és ezért van az, hogy egy olyan 6-10 évenként azokon a területeken, ahol korábban is előfordult, és a higiénés szabályokat nem tartjuk be, akkor újra nagyobb számú megbetegedést tud okozni. Ez jellemző ugye a Borsodabolcs-Zemplénben is. 2013-14-15-ben volt egy nagyobb megbetegedési számunk, hepatitis A vírus okozta megbetegedésekből, és 2025-ben ilyenkor lát megint ezt a tendenciát, hogy újra emelkednek a számok. Tehát a hepatitis A vírus egy olyan vírus, ami a környezetben, akár hosszú ideig vízben is jól tehát hónapokig életképes marad, viszont hogyha megfelelő higiéni szabályokat betartunk, szappanos folyóvizes kézmosás, egyszerűen lemossuk a kezünkről bármit, akár hepatitis A van rajta, akár más kórokozó van rajta. Az élelmiszereinket frissen sütjük, főzzük. A külön hőkezelés nélküli élelmiszereket úgy kezeljük, hogy ne kontaminálódjanak, tehát ne szennyeződhessenek. Akár ugye magában az élelmiszerláncban dolgozók, akár mi magunk a saját konyhánkban. Tehát ezekre kell figyelni, és akkor ezt a megbetegedést el tudjuk kerülni. Egyébként pedig, hogyha ezekre nem figyelünk, tekintettel, hogy a környezetben, aki kikerült, ott még hetekig, hónapokig előfordulhat, hát akkor az bizony gondot okozhat. Jól reagálnak a háztartási fertőtlenítő és tisztítószerekre, tehát elpusztítja őket, tehát ettől sem kell félni, hogy valami csodaszert kell használni arra, hogy akkor ezek eltűnjenek. Oda kell figyelni a WC mosdó használatára, oda kell figyelnünk az étkezésünkre, és ilyen alap dolgokra figyeljünk, ami mondom, a hepatitis A elkerülésében is fontos, de úgy általában a gyomor-bélrendszeri tüneteket okozó megbetegedések kapcsán, amikor elmenjünk mondjuk egy közösségi térbe bevásárolni, moziba, megfogunk 86 kilincset, székeket, arra megyünk, hogy olyankor vagy legyen a táskánkban egy kész törlőkendő, nedves törlőkendő, kész fertőtlenítő, vagy pedig a csomagolt élelmiszert csak a csomagolásán keresztül fogjuk meg. Ha valaki mondjuk dohányos és kimegy rágyújtani, az is mosson előtte kezet, mert így a legkönnyebb a szennyezett kezünkkel ezt a kórokozót bejuttatni a szervezetünkbe, mert amennyiben a tápcsatornánkba bekerül, onnan viszont be fog jutni majd például a hepatitis A májunkba is, és akkor a megbetegedéset okozza. Tehát ilyen apró praktikákat kell úgy begyakorolni, hogy a tudatalattiban is működjön. Tehát először figyelni kell rá, hogy hazajövök a tömegközlekedési eszközről, munkából, az első, hogy lepakolom a táskába a cipőmet, és elmegyek kezet mosni. Szappanos, melegvizes kézmosással alaposan átdörzsölve le fognak jönni ezek a kórokozók, utána már nyugodtan jöhetek. Ha bevásárolt csomagokat kipakolom, amikor hazamentem háziasszony is elrendezi itt ott hűtőben amott ezeket, és utána is mosson kezet, hiszen nem tudjuk, hogy ezt a csomagolást is kifogta meg.
1: Érdemes ezekre odafigyelni, hiszen nagyon sok mindentől megóvhatjuk magunkat, és nem a piszoktól kell ugye félni feltétlen. Most az jutott eszembe, hogy korábban mondták, hogy a gyermekeknek is bizonyos mennyiségű koszt.
3: Az biztos, hogy amikor a gyerekeink kint vannak a játszótérben, és játszanak homokozóban, akkor nem kell két percenként oszalni, letörölni a kezüket, kisgyermekek ott vannak, nem a homokozóban fogja például a hepatitis A vírus nevezőséggel összeszedni, mert mondom humán, tehát nem a macskapisitől fog oda kerülni, ez emberi széklettel terjed. Tehát itt nincs mese, magunkra kell odafigyelni. És ezért mondtam, hogy például amikor tünetmentes és hepatitis A-nak is a nagy számban, pláne a gyerekeknél nagy számban tünetmentes, nem tudja, hogy üríti a kórokozókat. A tünetek megjelenése előtt 2 héttel már üritheti a kórokozókat a széklettel, aki megfertőződött. A hepatitis A-ból szerencsére nincs krónikus ürítés, ugye beszéltük, vagy hordozás, mint a többieknél, amelynek ez előfordulhat, tehát ez egy jó dolog. Tehát a sárgaság, akinek megjelenik a sárgaság megjelenését követő 1 héten belül megszűnik a kórokozó ürítése. Tehát attól, hogy sárga a beteg, mert az lassan fog oldódni, attól ő már nem üríti a kórokozókat. De pontosan azért, mert ilyen furcsa ez a vírus, mert sokáig érképes marad a környezetben, illetve bekerülve a szervezetbe, be kell jutni a sejtekbe, magát szaporítani kell megfelelő számban, ezért a lappangás ideje nagyon hosszú. Még a hepatitis A a társaságból az egyik legrövidebb, mert úgy átlagosan 30 nap, de az egy hónap, ha belegondolunk, amikor mondjuk van egy beteg, és megkérdezzük, hogy ezen a hónapon belül mit tetszett enni, hol tetszett járni. Hát nem sokan emlékeznek minden percre, melyik boltba vásárolt éppen, mit evett, hol evett egy fagyit, merre járt, melyik kilincset fogta meg. Tehát azért ez egy nehéz kérdés. És a vérrel testedveket terjedő hepatitis vírusok esetében ennél még jóval hosszabb, akár 180 nap is lehet a lappangás idő, egy fél év. Tehát nem biztos, hogy emlékezni fog rá, bár szerintem a szexuális kapcsolatokra, a tűre azért érdemes emlékezni. De azért mondom, hogy nagyon hosszú a lappangási idő, erre figyelni kell, és a tünetek megjelenése előtti 2 hétben mondom, már örülhetnek a vírusok hepatitis A-ban, és utána a sárgaságot, ha pedig nem volt, akkor is az ilyen minden bajom tünetek utána vezetősége 1 hét múlva már nem üríti a kórokozókat. És ezért fontos az, amit itt a hepatitis A-nál mindenképpen ki kell emelnünk, hogy amikor valakinek ez a betegsége igazolódik, mert orvoshoz forduló tünetek voltak, felmerül, megtörténik a laboratóriumi vizsgálat, azután akkor a járványügyi hatóság kollégái a beteget ki fogják kérdezni, merre tetszett járni, mit tetszett tenni, kikkel együtt történt ez, hol tetszik dolgozni, iskolásokból vagy járnak, tehát mindent kikérdezünk, pontosan azért, mert ebben, amire már tünetek lesznek, és lehet, hogy már mire ugye a laboratóriumok is megvannak, már ő gyógyuló félben is van. És ugye szeretne úgy végezni a tevékenységet úgy, ahogy eddig, de meg kell tudnunk, hogy kivel kontaktokat keresünk, családot, közösséget, iskolai kontaktokat, munkahelyi kontaktokat megnézzük, milyen körülmények között végzik a tevékenységüket munkahelyen, hogy élnek az adott körülmények között a lakásban, van-e vízöblítéses WC lehetőség, vagy pedig a kútról kell hozni a vizet, tehát mindent megvizsgálunk, pontosan azért, hogy lássuk, hogy kik lehettek azok, akik ettől a betegtől, mert nem sikerült betartani, nem tudták bármi ok miatt, felmerülhet az, hogy ők is megbetegedhetnek, ezért őket megfigyeljük, és akkor lesz egy hatósági döntés, amit mindenki fél, hogy mi ez? Járványi megfigyelés, ez a hivatalos neve, ezzel a helyezzük 30 napra, ugye a lappangási idő tartamára, ezen kontaktokat.
1: Itt szólhatunk röviden arról, hogy mikor beszélünk járványról?
3: Hát a kontaktokat megfigyelés alá helyezzük, sőt azokat, akik 6 év alatti gyerekintézménybe járnak, vagy ott dolgoznak, ott a közösségből kitiltjuk, vagy nem végezheti azt a tevékenységet, ami a gyerekekkel kapcsolatos, vagy aki sütés, főzés, hőkezelés nélkül élelmiszereket kezel, ő sem végezheti ezt a tevékenységét. Tehát jelünk arra, hogyha ne adj Isten ő megbetegedett volna, akkor ne tudja átadni, pontosan azért, mert akár tünetmentes lehet, lappangás időben már ürítheti a vírust. Tehát ezeket jogszabályi előírások, szakmai szabályok alapján ezeket végezzük, és ilyenkor keressük a kapcsolási pontokat. Tehát amikor kikérdezzük a kontaktokat, előfordulhat, hogy valaki mondja, hogy ja igen, nekem is, mintha lenne valami tünetem. És akkor olyankor irányítjuk orvoshoz. Aki járványügyi megfigyelés alatt van, neki kötelessége is, hogyha tüneteket észlel magán, hogy azonnal jelzi és orvoshoz fordul, hogy meglátjuk, hogy megbetegedette vagy nem. És akkor ilyenkor családokon belül, egyes közösségeken belül találunk a lappangás időn, tehát távban belül, akár újabb megbetegedetteket, vagy a későbbiekben lesznek, és akkor ilyenkor nézzük meg, hogy vajon ez egy közösségi terjedés, mondjuk ez. És akkor ez az, amit szoktak kérdezni mindig tőlünk, hogy akkor járvány van, vagy nincs járvány. Vannak a szakmai szabályok, ami alapja azt mondja, hogy 2 összefüggő eset, fertőző betegség esetében az már járványnak minősül. Ez leggyakrabban a családokban fordul elő. Ezt nevezzük családi járványoknak. De elképzelhető, hogy közösségen belül is vannak lappangás időn belüli esetek, vagy utána szépen pötyög ennek megfelelően, és ilyenkor a vizsgálat alapján vélelmezzük, hogy ők vagy egy közös forrástól kapták el, hogyha egyszer élnek meg ezek a megbetegedések, vagy egymásnak adtak át, és akkor ilyenkor közösségi járványok is kialakulhatnak. Amikor egy-egy területen, közigazgatási területen, településen, városrészen, megyében, járásban a szokásos megbetegedési számnál több esetet találunk, akkor sem nem tudunk okozati összefüggést találni kettőjük között, de ha egy-egy területen ilyen nagyobb számban van, akkor a mi szakmai szabályunk ez, hogy ezt területi járványnak hívja. Tehát vannak ilyen fokozatok, vannak különbségek, az adott beteg és a közösség szempontjából az a fontos, hogy tudjanak róla a kontaktok is, hogy akkor előfordult ilyen megbetegedés, hogy jobban figyeljenek magukra, a szoros kontaktoknál ugye megfigyelés van, és a higiénés körülményeket, pedig pláne, ha már tudunk egy ilyen megbetegedésről, akkor javítsuk, figyeljünk oda, alkalmazzuk, ilyenkor szokott lenni, hogyha például iskolai közösségekben jobban odafigyelnek a kézmosásra, amint bejön a gyermek rögtön, pláne alsó tagozatban, óvodában a kézmosás, nagyon odafigyelnek ilyenkor a pedagógusok, hogy a 10 órai ebéd uzsonna előtt mindenki alaposan mosson kezdet. Tehát ezek olyan fontos jelzések, amik a beteg környezetében, vagy betegség előfordulásakor folyamatosan fenn kell tartani, és hát ha utána ez megszokássá is válunk, és amúgy is, tehát a megbetegedés jelenléte nélkül is ezeket a higiénés szabályokat betartjuk, mert akkor el tudjuk kerülni a többi megbetegedést is, ami így terjed.
1: És az aktuális adatokról hivatalosan hol tájékozódhat az ember?
3: A hepatitis A megbetegedésekről országos szinten, megyei szinten folyamatosan lehet tájékozódni mindig az aktuális helyzetről. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszereti Központnak a honlapján, tehát ha valaki rámegy erre a www.nngk.gov.hu-ra, így rögtön a szemébe fog ütni az a tabla, ami a heti fertőző betegségeket jelenti. Tehát mindig az előző hétnek az adatai vannak feltüntetve, a bejelentendő fertőző betegségek szépen megvan, vagy abban azon az adott héten hány ilyen betegséget jelentettek be, területet is lehet látni, hogy mennyit, sőt, össze lehet hasonlítani az előző év hasonló időszakával, tehát el lehet helyezni, hogy az a szám adott mit is jelent, és interaktív térkép is van, tehát lehet látni, hogy területenként éppen hol van a megbetegedések. Itt szépen lenyíló ablakban, és nyilacskával ki lehet választani a hepatitis A-t, és a többieket is, és meg lehet tekinteni, de lehet folyamatosan ezeket követni, vagy akkor olyan megbetegedések. Amikor egy-egy területen megbetegedés van közösségben, ott a járási hivatalok népegészségügyi munkatársai, ott a szükséges tájékoztatások a széles körben, a közösségnek, akár akkor az önkormányzatnak elmondják, tájékoztatják, felhívják a figyelmet, igyekszünk minden kérdésre válaszolni, amit konkrétan megjelenik. A legfontosabb valamennyi lakosára a higiéni szabályok betartásának a fontosságát. Ezt nem tudom kellőképpen hangsúlyozni, mert ez enélkül egészségügyi szolgálatok, a népegészségügyi hatóság, a mi beszélgetésünk, bármi, az pusztába kiáltott szó, tehát gyakorlatban kell megoldani azt, hogy lehetőség legyen mindenkinek kezet mosni, és ne felejtsük el. Ezért mondtam azt, hogy a legjobb higiénés körülmények között is, hogyha nem figyelünk oda, akkor sajnos ezeket a megbetegedéseket össze lehet szedni.
1: Nagyon kevés idő maradt mostani műsorunkból, de a hepatitis E vírusról is szóljunk.
3: Igen, ez az a vírus, amiről nem hiszem, hogy sokan hallottak, csak az, akik esetleg megbetegedtek. Nincs nagy számú megbetegedés Magyarországon és a Mosdabú Zemplénben sem, de előfordul. Ugyanolyan módon terjed, mint a hepatitis A vírus, tehát vírussal, székletútján kikerültő vírussal, szennyezett élelmiszerekkel, piszkos kézzel, vizekkel. Annyiban érdekesebb a hepatitis A-nál, hogy vannak olyan típusai, ami állatokban is okoznak ilyen mágyadas megbetegedéseket, és ezek a típusoknak egy része tudja az embert is megbetegíteni, ezt nevezik állatról emberre terjedő megbetegedésnek, zoonózisnak. Érdemes ezt is megjegyezni, illetve vannak olyan típusai, amik elsősorban embereket betegítenek meg, és a világ különböző területein ezek a genotípusok nem egyformán jelennek meg, és van olyan típusa, amelyik kapcsán a várandósok figyelmét kell felhívni, ugyanis a várandósok esetében tud magára a várandósra egy komoly megbetegedést indukálni, tehát nem normál körülmények között egy nem krónikussá váló, jól átvészelhető, szövődmények nélkül gyógyuló mágyuladást okoz, de a várandósoknál kialakul

0: elsősorban zoonózisok voltak, tehát nem ez a markás fulminás áldozatokra okozó betegséget okozó típus volt, és elsősorban vadhúsból származó élelmiszerekhez köthető, vagy pedig ezen állatokkal foglalkozó körében fordulhatott elő, mert a zoonózisnál ez az a terület, ami leginkább érinteni lehet a fertőzés továbbadásában.
1: Dr. Asztalos Ágnesnek, a Borsodabújai Szemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjének, Vármegyei Tiszti Főorvosnak köszönjük szépen a tájékoztatást. Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, viszont hallásra.
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. Nyíltnak és barátinak nevezte a 14. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön, a Vatikánvárosban újságíróknak nyilatkozva, miután magánaudiencián fogadta a katolikus egyház fő. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát. Magyar Péter elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról vagy az energiaválságról, de hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről. Hozzátette, szó volt a magyar katolikus egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény magyar hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tud a magyar, a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről. Beszámolt arról is, hogy a magyar állam nevében 6000 euró értékben gyógyszereket ajánlott fel annak a vatikáni klinikának, amelyet körülbelül 10 éve hoztak létre a szegényeknek. Itt az a szokás, hogy nem értékes ajándékokat hoznak vagy hintót, hanem a pápa kérésének megfelelően a klinikának lehet szolgáltatásokat vagy gyógyszereket felajánlani, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében azt írta, a tárgyalás végén pápai áldást kért Magyarországra. A kormány kiegyensúlyozott, párbeszéd mentén kialakított kapcsolatokra törekszik az egyházakkal, a meglévő hatályos egyezményeket maximálisan betartva, jelentette ki Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalára csütörtökön feltöltött, vatikáni látogatása során készített videóban. A miniszter Magyar Péter miniszterelnök delegációjával utazott a Vatikánba. Tarz Zoltán hangsúlyozta, a kormány számára fontos, hogy párbeszédet folytatva, közösen dolgozva tehessen azért, hogy Magyarország békésebb országgá váljon, az emberek között megértés legyen az ebből fakadó közös örömökkel. A szakmaiságnak kell meghatároznia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara további működését, mondta a NAK átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter a kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatairól többek között arról számolt be, hogy megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre 93,5 millió forintot biztosított a kamara, továbbá köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is, ezek összköltsége 191 millió forint volt. Közölte, hogy Györfi Balázs volt kamarai elnök a lemondását megelőző napon, 3 kommunikációs keretszerződést kötött bruttó 1,8 milliárd forintért. Az átvilágítás során azt is megállapították, hogy a kamara elnökének, vezetőségének és a megyei elnököknek a tiszteletdíjára és egyéb juttatásaikra a jelenlegi kamarai ciklusban 7,9 milliárd forintot, évente mintegy 2 milliárd forintot költöttek. Elmondta, hogy 684 falugazdászt online, közülük pedig reprezentatívan 80-at mi interjú keretében kérdezték meg a kamara feladatairól, a továbbiakban a szakmai szervezetek mellett év végéig a 117 ezer gazdálkodót is megkérdezik. Arra is kitért, hogy az agrárkamaránál létszámcsökkentés történt, idáig 70 munkavállalótól váltak meg, és a következő 2-3 hétben további 50-től búcsúznak el. A jelentésben azt is megállapították, hogy a kamara költségvetését 11,1 milliárd forinttal tudják csökkenteni, ennek csak nem fele személyi jellegű ráfordítás. 1561-ben, 465 évvel ezelőtt kezdett működni Debrecen nyomdája, református alapokon, melynek jogutódja az alföldi nyomda, ma is a hazai könyvgyártás meghatározó szereplője. A jubileumon emléktáblát avattak az első üzem helyén, az egykori nyomtató utcánál, ahol ma a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola áll. Ezzel együtt adták át ünnepélyesen az ide tervezett, a nyomda és a könyvek témáját idéző utcai falfestményt is. Huszár Gál a kor leghatékonyabb technikáját hozta el a városba, a reformáció kihasználta ezt a lehetőséget a Szentírás üzenetének terjesztésére és az információk átadására. Erről beszélt Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
2: A nyomda és az egyház Debrecenben szövetséges társ lett, azért, mert az Isten igényének nyilvánosság igénye van. Ez a tétel, hogy az Isten igénye nyilvánosságot kíván, a reformációval új lendületet és új perspektívát kapott, és egy olyan technikai eszköz, amelyik akkor már a Gutenberg korszakot jelentette, egy olyan kommunikációs robbanást, ami ahhoz hasonló, mint amit mi élünk napjainkban. Akkor a nyomda volt a legkorszerűbb eszköz, így az Isten igénye, a nyomdászat és az iskoláztatás hármasa egybefonódott itt Debrecenben, és közkincsé lett a Szentírásból megszerzett tudás, a betű, a szó és a gondolat legyőzhetetlen fegyverré vált. Azt kívánom, hogy a debreceni könyvnyomtatás ezt az örökséget továbbvive menjen afelé, a jubileum felé, hogy majd elérjük az 500 esztendős jubileumot is.
1: A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt országszerte több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök szeptember 16-a és 22-e között végzett ellenőrzésük során, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. A tájékoztatás szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózat által hirdetett fokozott ellenőrzéshez csatlakozott a magyar rendőrség. Az akció ideje alatt 43.924 járművezető ellenőriztek, biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 9015 emberrel szemben intézkedtek, 214 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül 81-en bukósisak nélkül közlekedtek, írták. A kórházi fertőzések megszüntetésére alkalmas bakteriofágokat, baktériumölő vírusokat is fejlesztenek a Debreceni Egyetemen. Az alapkutatástól már a konkrét termékfejlesztés közelébe jutottak a kutatások, tájékoztatta az intézmény rektora az MTI-t. Bács Zoltán azt mondta, a 2017-ben elindított humánfókuszú kutatásokra, valamint a 2024-ben indult állategészségügyi fejlesztés tapasztalataira építve, ma már rendelkezésre áll egy olyan multidisziplináris tudásbázis, amely magában foglalja a fágok kutatását és karakterizálását, a gyógyszertechnológiai formuláció fejlesztést és a preklinikai vizsgálatokat is.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigail.
1: Bogyós gyümölcs kertész.
2: Szent Péter esernyője.
3: Házasságon innen.
0: Katalin.
3: A gyerek.
4: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esete.
3: Pilátus testamentum.
2: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
8: Valentin útközben elszomorodott. Hogy is felejthettek el ilyen fontos dolgot? Hiszen a lovak ki lesznek munkán, nem tud ő most beszélni egyikükkel sem. Ha csak Gabriel meg nem teszi, hogy hazafelé jövet, elviszi a bányáig. Tett is erre valami megjegyzést, Gabriel csak dünnyögött, ahogy szokott, de biztató volt a dünnyögése. Amikor kiértek, Valentin csak elképett. A lovak mind benn álltak a színben. Az alkalmazottak fels alá futkostak az udvaron. Felügyelő bácsi a középen állt, időnként megtörölte a homlokát, cigarettára gyújtott, eldobta, nevetett, megint rágyújtott, a vállát vonogatta, szóval mindenképpen nagyon sajátságosan viselkedett. Valentin is kiszállt Gabriellel, s míg az előre sietett az iroda felé, kinyitotta a podgyásztartót. Kandurka kisurrant, nem vette észre senki. Valentin is csak sejtette, merre ment, a szín felé látta eltűnni csíkos bundáját. Hubert odacammogott hozzá, s rázta, rázogatta ősz fejét.
9: Nem hinné az ember, mondta egészen odahajolva a füléhez.
8: Valentin a Gabriel arcát figyelte, amely valósággal megnyúlt a csodálkozástól. Csak a beszélgetés végére ért oda hozzájuk, de így is eleget hallott.
9: Maga mégis műszaki ember, mondta felügyelő bácsi, adhatna valami tanácsot. Nem elég, hogy a lovak nem tudnak dolgozni, egyelőre még azt se tudom, hogy lesz aztán tovább. Az emberek annyira megzavarodtak, hogy mind el akar menni. De hát, nem is volt ilyen soha. Őket is meg lehet érteni. 29 talig a szerteszét esik egy éjjel, anélkül, hogy valaki járt volna közöttük. 30-at pedig nem lehet kimoccantani a helyéről. Én igazán nem vagyok babonás, de rakják őket össze, mondta Gabriel. Nem szerette az egész ügyet. Rakják össze, felügyelő bácsi összecsapta a kezét, de hiszen más se csinálunk reggel óta. Azért telefonáltam magának. A városban nem merek beküldeni, úgyis fekete listán vagyunk. Még igazán csak az hiányzik, hogy ki is nevessenek. Ilyen nem volt, amióta a világ fennáll.
8: A garázs, amelyben a taligák álltak, üres volt. A kocsisok, rakodó munkások és szerelők közül egynek sem akaródzott bemenni, és mikor látták a feléjük futó kisfiút, nem álltak az útjába. Valentin berohant a homályos helyiségbe, csak földbe gyökerezett a lába a küszöbön. Mi volt ott? Roncs meg roncs! Kerék kerékre bukva, rudak össze-vissza, lehesott oldalfalak, minden egyes szeg külön a földön. Csak egy taliga állt épségben a garázs legtávolabbi zugában. Valentin tisztán hallotta, hogy a torkát köszörüli és nevet. Szálkás hangjáról azonnal felismerte, a cocó taligája volt. Ó, mondta Valentin, és beljebb lépett, óvatosan kerülgetve a roncsokat. Szervusz, taliga! A taliga oda nézett, ágaskodni kezdett, hogy jobban lássa, kiszólt neki, megismerte Valentint, elmosolyodott. Válaszolni nem volt ideje, mert felügyelő bácsi és Gabriel is az ajtóhoz érkeztek. Gabriel fújt egyet, amikor körülnézett. Leguggolt, tüzetesen megvizsgált egy darab lécet, aztán kalapácsot kért, összeszedett egy pár szeget. A két kocsis is besompolygott, becspérlő megjegyzéseket tett a Gabrielre, de az süketnek tettette magát. Beverte a tengelyt a kerekek közé, összeszögezte a léceket, helyére rögzítette a két oldalrudat.
9: Nem volt nagy mesterség összeállítani egy taligát. Gabriel különben is nagyon gyors és ügyes volt. A kocsisok vigyorogtak. Amikor elkészült, s ott állt előttük az ismét épp taliga, Gabriel műértően szemlélgette a munkáját, ám az nem állt egy egész percig. Egyszerre megmozdult, mintha valaki meglökte volna, a szögek egymás után kipotyogtak belőle, ergöldült előbb a jobb, aztán a bal kereke. Végül csöndesen és szelíden leomlott a földre, és szétestek a lécei. Gabrielnek kiverte a homlokát a veríték. Na, mondta felügyelő bácsi, és kifújta az orrát. Ez így megy reggel óta. Most már látja maga is. Valentinra nem figyelt senki. Látták, hogy felmászott az egyetlen épp taligára, de nem szóltak neki, fontosabb dolgokról esett most szó. Nekik viszont volt idejük megbeszélni mindent. Valentin homloka csupa piros volt az izgalomtól, mikor végre visszament a többiekhez. Ha Kandurkának sikerült beszélnie Kesely apóval, akkor már csak őt kell visszacsempészni a csomagtartóba, aztán mehetnek haza. Gabriel szokása ellenére két összefüggő mondatot mondott egymás után. Az egyik az volt, hogy ő nem boszorkánymester. A másik meg, hogy ha látják, hogy valamivel annyi baj van, minek nem hagyják abba az egészet? Felügyelő bácsi, Hubert, a kocsisok, mindenki egyszerre beszélt, hogy már most mit csináljanak. Tetejében egyszer csak megjelent az a fiatal újságíró, aki már tegnap előtt is a házuk előtt ólálkodott, s akit a legrosszabb percben hozott a telepre a véletlen. Valentin kifutott a színbe, sorban megölelte a lovak nyakát. Kesely apót azonnal megismerte a lábáról, Kandurka ott ült előtte a porban és beszélgettek. Volt nagy nyihogás, vihogás, lánccsörgés, mindenki roppant örült a cocó menekülésének, és szinte el se tudta képzelni, hogy a mai nappal az ő szenvedésüknek is vége szakad. Kesely apó megértette, mit kell tennie, és egy pillanatig sem kételkedett a sikerben. Egyetlen bökkenő volt. Sem az apó, sem a taliga nem tudtak eligazodni az órán, és ez nehézzé tette az időpont rögzítését. Szerencsére Valentinnak a zsebében volt egy megkezdett tubus piros festék. Azt odaadta Kandurkának. Nem figyelt rájuk senki. Kandurka szájába vette a tubust, felvetette magát a szín tetejére, onnan átugrott a magas téglakerítésre, végig szaladt rajta, és egy nagy lendülettel már fenn is volt a kapu tetejébe illesztett hatalmas órán. A két hátsó és a bal mellső lábával megrögzítette magát az óra egyik oldalán, a jobbjával pedig megnyomta a tubust. És nagy, látható piros pontot nyomott a hetesre, meg a 12-esre. Kesely apó sűrűn bólongatott, hogy érti, hogy ne értené. Ha a nagyobbik zapszál a felső pettyen lesz, a kisebbik zapszál meg az oldalsón, akkor. Érti, nagyon köszöni. Kandurka leugrott, Valentin visszacsukta a csomagtartóba. Még egyszer be kellett mennie a garázsba, odasúgnia a taligának, hogy az ajtón át figyelje az órát. Ezzel aztán el is végezte a munkája első felét. Gabriel is felügyelő bácsi közben semmivel se jutottak tovább, csak az újságíróval vívódtak, aki semmit sem értett az egészből, de mindenképpen le akarta fényképezni a lovakat és a taligák roncsait. Felügyelő bácsi összetett kézzel könyörgött neki, hogy hagyja őket békén, kérjen a nénitől engedélyt a telep látogatásra. Gabriellel egyébként annyiban maradtak, hogy Gabriel mondja meg otthon, mi történt, és a néni intézkedjék végre, lehetőleg úgy, hogy a lovakat küldjék vissza a birtokára. Gabriel hazafelé nagyon vidám volt, még fütyült is. Valentin tudta, minek örül, ő maga is jókedvű volt, ha a Lavinia néni arcára gondolt. A néni, amint Ginevrától megtudta, tegnap este úgy határozott, hogy nem hagyja abba a bánya folyosók feltöltését, és semmi módon nem hajlandó elköltözni a Valentinék házából valami ostoba fecsegés miatt. Hogy Ginevráik jelenleg a szakszervezet döntése értelmében felmondásban vannak, ezt Valentin valahogy egy percig se vette komolyan. Mami, ő meg Ginevráik összetartoznak. Lavinia néninek kell elmennie innen. A Ginevráik felmondása is elsőjére szól, mint a felügyelő bácsié. Persze nem is kell rá gondolni, Akkorára mami már régen itthon lesz. Sajnos, mikor hazaértek, Gabriel megelőzte őket. Ahogy beértek a garázsba, Gabriel valami reszelőt keresett, sehol sem találta, s bepillantott a csomagtartóba is. Ilyet kis arc nézett vissza rá, aztán Kandurka hanyat homlok futott kifelé a kertbe. Még szerencse, hogy nem olvasott. Igazán csak az kellett volna még. Gabriel nem haragudott, csak elképett. Gyanakodva nézett Valentinra, s hogy Valentin lesütötte a szemét, nem szabad hazudni, érted? Mondta mami valami iszonyatos messzeségből. Aki hazudik, az gyáva. Csak megrázta a fejét, és azt motyogta, minek az állatot kínozni, elég baj az annak, hogy nincs emberi esze meg emberi nyelve. Azzal kirántotta a reszelőt, valóban ott volt a pokróc alatt, Valentinnak a markába nyomta a Kandurka kis könyvét, és azzal küldte ki, hogy a garázs nem babaszoba. Valentin csak most ért rá megnézni, mit olvas Kandurka. Dalgyűjtemény volt, Kotta, a Szigeti Zenemű kiadó kiadása. A délután gondok között telt el. Hét után valamivel a kiserdőben kell lenniük, pontosabban a kiserdő és a bánya közötti útnak azon a részén, ahol az erdőszél első fái állanak. Az út Valentinnak gyalogosan van vagy 3 óra, de ő mehet autóbuszon is a telepig. Kandurkát esetleg elviheti a hátizsákban. Autóbuszra viszont csak is úgy szállhat, ha engedélyt kapott az elmenetelre. Ez pedig teljesen ki van zárva. Megszökik megint. Meg kell szöknie, döntötte el Valentin. A lovak nem menekülhetnek meg másképp. Hazudni, hogy ide megy, meg oda megy, lehetne persze, csak hogy ő nem hazudik soha. Ebben réges-régen megegyeztek mamival. Különben is, mit tudnak kitalálni, hova megy ilyen késő délután? Hát akkor szöknek. A néni 5 óra után jött meg, veszedelmes hangulatban. Úgy látszik, ahhoz is ideges volt, hogy egyedül legyen. Kikiabált Valentinért. Soká összefüggéstelenül magyarázott neki valamit az emberek butaságáról és gonoszságáról. Nem lehetett pontosan kivenni a szavából, mi történt délelőtt, de Valentin érezte, hogy nagy baj lehet. Lavínia néni behozatta a Valentin kakaóját, sőt, ő maga is kért egy kávét. Igen, kávét. Kivételesen ő maga se tudja miért, ma kávéra vágyik. Valentinnak a nyelvén volt, hogy szóljon Ginevrának, ne töltsön a néninek a tejből, mert Evelyn így hagyta meg, de végül mégsem mert szólni. Lesütötte a szemét, úgy kortyolta a kakaót. Aztán egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a néni a tejest és a teheneket átkozza a romlott, rossz minőségű tej miatt. Szép aranycirmos csészéjében bűzös, nyálkás pép gőzölgött, a tej összement, ahogy Ginevra beöntötte. Ginevra fel volt háborodva, és nem értette. Elkapta a Valentin pöttyös csuprát, belenézett a teljes kannába. Csak úgy szállt az édes tej illata. És a néni csészéjében érthetetlen. Kicserélte a csészét, újra töltött. Ezúttal semmi különös nem történt. A néni beöntötte a fekete kávét, cukrot tett bele, megkavarta. Ám ahogy föléje hajolt, a kávé kiszökött a csészéből, mint valami kis tüzes szökőkút. Lavínia néni szeme, szája, ruhája, meg az abroz is körötte kávétengerré változott, s a csésze üresen állt előttük, nem volt benne egyetlen egy csepp sem. Ezzel vége is lett az uzsonnának. Ginevra villámgyorsan leszette az asztalt, a néni kirohant mosakodni, a fürdőszobából még sokáig hallatszott a kiabálása. Ginevra felcammogott a kis irodába, átadta a felügyelő bácsi üzenetét. Ettől aztán a néni olyan ideges és goromba lett, hogy Kandurka elbújt a vizes hordó mögött a kertben, és bár egyengedte a szőrét, egészen felduzzadt a farka. Senkinek sem volt irgalom. Gabrieltől kezdve Hubertig, felügyelő bácsin folytatva a kocsisokig. 5:45 volt. Valentin a hátizsákját csomagolta, azt nézegette, merre mászik át a kerítésen. A kapu nem mehet ki, odalátnak az ablakból. Ekkor a néni egy rettenetes víjogással kiadta minden erejét.
8: S váratlanul elcsendesedve, nagyon udvariasan arra kérte Gabrielt, hozza ki a kocsit, mert azonnal ki kell mennie a telepre, hogy a saját szemével lássa azt a tébolydát és azt az alattomos csalót. Ez a telep felügyelő bácsi volt. Alig gurult ki az autó, Valentin hátizsákja a hátán, már rohant is ki az utcára az autóbusz megálló felé. Egy darabig elkísérte az elmaradhatatlan habverő zaj a konyhából és Ginevra éneke. Ginevra a mosógépet töltötte meg éppen, és egy lányról dalolgatott, akinek fáj a szíve. Tizedik fejezet. A tízes autóbusz rendes körülmények között kényelmes járat volt. Valentin még sose látta ennyire zsúfoltnak, mint ma délután. Egyet, akárhogy sürgette is az idő, el kellett engednie, csak a másodikra fért fel. És azon is csak üggyel-bajjal tudta megvetni a lábát a hátsó peronon. Éppen vége volt a munkaidőnek, a hazaigyekvő utasok megtöltötték a kocsit. Ő még csak eláldogált volna közöttük, de Kandurka ott volt a hátizsákjában, és mikor az autóbusz zökkent egyet, vagy egy kanyarodónál az emberek egymáshoz ütöttek, Kandurka kénytelen volt megkapaszkodni a hátában, és akármilyen gyöngéden tette is, nem volt kellemes. Egy bácsi különben is gyanakodva figyelte őket, nem tett megjegyzést, de a világért le nem vette volna a szemét a zsákról, amely olykor megmozdult a Valentin hátán. Nagy megkönnyebbülés volt, mikor végre leszállhattak a kis erdőnél. Megvárta, míg az autóbusz eltűnik, aztán kiengedte Kandurkát. Kandurka sokáig egyengedte magát a földön, meg is fésülködött egy tócsa tükre előtt. Úgy egyeztek meg, hogy Kandurka átmegy a telepre, hogy a helyszínen tudjon intézkedni, ha valami balul üt neki. A néni érkezésére senki se számított. Jobb, ha valaki ott van, mert hát ha a taliga nem találja fel magát, vagy Lavínia néni erőszakoskodik. Valentin nem mutatkozhatik, még csak az kellene. Ő menjen csak a követségre. Keresse meg Ürge Kálmánt, csatlakozzék a szigeti segédcsapathoz, és várja meg őket Fülöpnél. Egyedül indult hát el az erdei úton, mint azon az esős éjszakán, mikor először találkozott Jánossal. Csak hogy azért most minden egészen másképp volt. A fák mögött ott tüzelt az alkonyodó nap, az erdő oly barátságosan suttogott felette, hogy még elképzelni is nehéz volt azt a szorongató érzést, amely a minap elfogta ugyanezen az úton. Elhaladt a Tölgy Tamás háza előtt, szeretett volna beköszönni, de sürgette az idő. A tenyérnyi térkép, amelyet Kandurkától kapott, azt mutatta, hogy már közel a tisztás, ahol a követség van. Jobbra fordult egy keskeny ösvényen, s csak hamar meg is állt. Magas fűvel benőtt ellipszis volt előtte, amelyet olyan sűrűn vettek körül a fák, mintha kerítésnek szánta volna őket valami kertész. Valentin megszámolta a fákat. 30-an voltak, mind egyforma magas, egyforma terebélyes, csak egy. A 15. volt tömzsibb és alacsonyabb a többinél. Az ellipszis északi csücskében állt, éppen szembe Valentinnal. Elindult felé, s ahogy közeledett a faredőnye, épp úgy felgördült, mint Tölgy Tamás lakásának bejárata, s a küszöbön megjelent harisnyás ügyvivője Ürge Kálmán. Kálmán, mint mondta, külön futárral kapott értesítést a szigetről, hogy a Valentint 6 óra tájt várhatja, és éppen most hozta rendbe a szigeti műszerész a követség technikai berendezését. Simon a szitakötő a szárnyát olajozta, indulóban volt visszafelé. Valentin belépett a követségre, Kálmán lehúzta a redőnyt mögöttük. Persze ez nem a Tölgy Tamás háza volt, hanem előkelő hivatal. A fatörzs belseje csak lépcsőház volt, nem pedig lakószoba, mint Tölgy Tamásnál. A lakóhelyiségek a föld alatt kezdődtek. A hall után az ügyvivői szoba következett, a Kálmán munkahelye, sok térképpel és telefonnal, akár a külügyi Emma irodájában. A következő helyiség a Kandurka szobája volt. Valentin csak elhűlt a berendezés pazarságán, A követség legutolsó helysége volt a Harisnyás Birodalma. Kettős, párnázott ajtajú bejárattal itt folytak a legtitkosabb tárgyalások. Kálmán a mellékhelyiségeket is megmutatta, és a két vendégszobát. Személyzetük nem volt. A kamrapolcok tele konzervvel, kiki kiszolgálta magát, s ha esetleg hivatalos vacsorára került a sor, a külügy mindig küldött kisegítő felszolgálót a szigetről. Kálmán roppant kövér volt és vidám. Időnként bekapott egy-egy gabonaszemet egy zsebbeli édességtartóból, s a szobájában, ahol végül is leültek, ott állt a három kislánya arcképe az íróasztalon. Szép, kövér, matrózruhás lányok voltak, a szigeten laktak, intézetben. Ugyanolyan gömbölyű fejük volt, mint Kálmánnak. A legszélső, akinek masnyi volt a hajában, különösen hasonlított az apjához. Kálmán azt mondta, szépen zongorázik, kitűnő a hallása. Valentin meglepődött, mert se Kálmánnak, sem a kislányoknak nem igen volt fülük, de természetesen nem tett semmi megjegyzést. Az időkülönben aggasztóan múlt. A Kálmán órája már fél hetet mutatott. És sem Fülöpnek, sem az utasításban említett segédcsapatnak nem volt még nyoma. Kálmán odaültette Valentint a periszkóphoz, amellyel belátta a tisztást, az eget és az országutat. Ő meg a hivatalos írások közt lapozgatott. Kereste, milyen szigeti polgárok az ügyeletesek mára. Az a szokás, hogy minden nagykorú szigeti polgár be van osztva bizonyos napra. Ha valami külső munkára van szüksége, az ügyeleteseket indítják útnak. Itt is van, megtalálta, Kelemen, Gergely és Aranka a soros. Csak Gergelyt ismeri közülük, Gergely anakonda kígyó, nagyon kitűnő orgonista és zeneszerző. Viola, a középső lánya, rajong érte. Valentin megkérdezte, tudja-e Kálmán, minek kell 7 órakor történnie? Hogy ne tudná? Felmutatta ugyanannak a rendeletnek a másolatát, amelyet Valentin Harisnyástól kapott. 7 órakor a lovak utolsó fordulóján Kesejapó nem a bánya felé vezeti a taligákat, hanem a három bükkfánál beszalad az erdőbe. A szigeti küldöttek lefogják a két kocsist, a teherszállító Fülöp pedig azonnal elindul a lovakkal a szigetre. Ha valami előre nem látott esemény megzavarná a tervet, Kandurka segítségért jön, vagy még a telepen kitalál valamit. A mentési osztály rendeletében valóban ez állt, ezt kellett délelőtt Kesejapóval megbeszélnie. Kálmán csak arról nem értesült még, hogy az utasítástól függetlenül, még a Kesejapóval való beszélgetés előtt történt valami változás a telepen. A Cocó taligája ugyanis, akiről kiderült, hogy Józsefnek hívják és özvegyember, rábeszélte a taligákat, hogy omoljanak szét, és ne hagyják magukat összerakatni addig, míg a lovak ilyen méltatlan sorban sínylődnek. Így a lovak egész nap nem dolgoztak semmit. Felügyelő bácsi csak a haját tépi kínjában, s a kocsisok azt hiszik, varázslat történt. Valentin viszont megbeszélte Józseffel, hogy 7-kor talpra állítja a társait. Ez feltétlen szükséges, enélkül nincs menekülés. Nem kétséges, hogy az elvesztegetett nap után kiküldik őket még egy fordulóra. Annál bizonyosabban, mert hiszen a taligák szétomlásának hírére Lavinia néni is kiment. Elharapta a szót, mert a periszkóp lapocskáján felhőt pillantott meg, amely a tisztás felé ereszkedett. Futottak fel a kapuba, persze Kálmán gyorsabban felért. Mire Valentin is fellihegett, a vendégek már be is léptek. A sárgás-vörös pikkelycsukjás, fekete-barna foltos kígyóról már tudta, hogy az Gergely, az anakonda. Tehát a szürke medve, akinek a feje búbján rendkívül fiatalos fátylas kalapült, csak Aranka lehet, és ezek szerint az utolsónak belépő hiúz lesz Kelemen. Gyorsan, csak gyorsan, sürgette Kálmán, s pici karmával a térképet bögdöste. Le a ruhács, előre a három bükkfához. A három vendég hangosan nevetett, még kihámozódott a ruháiból. 4 kézláb kell majd menniük, sőt, Gergelynek hason csúszva, mint az igazi vadaknak. Milyen szokatlan és mulatságos. Aranka, aki színésznő volt a szigeti színház anyaszínésznője, nagyon kérte Kálmánt, hogy valami kalaptartó állványra tehesse a kalapját, mert vadonatúj. Miután három férfi dolgozott a követségen, e fajta dolgokkal nem szolgálhattak, de a földgömb is megtette. Igazán szép látvány volt Aranka piros kalapjának kacérfátyola, amint belelógott az Atlanti óceánba. Kálmán becsukta az ajtót, s neki indultak mind az öten az erdőnek. Valentin ment legelől, Kálmán leghátul. Gergely oldalt zörgött a bokrok közt, fatörzsnyi dereke csak úgy görbítgette a gyűrűit. Valentin ránézett, azt mondta, még sose látott ekkora kígyót. Gergely szerénkedett, hogy ő csak 5 méter és 9 centi, alapjában elég kis termetű, de a nagyapja több volt 9 méternél, úgyhogy ő szinte nem is számít a családban. Aranka igyekezett csendesen járni, ami nem volt nagyon egyszerű, mert hatalmas talpai alatt csak úgy recsent a gaj. Kelemen bezzeg olyan halkan futott 4 puha papucsán, mint a lehelet. Finom és halk volt a modora is. Hasonlított egy kicsit Kandurkához. Kelemen női fodrász volt, jól ismerte Oféliát, ő szokta ondolálni. A három bükva közvetlenül az országút mentén állott. Tulajdonképpen nem is három, hanem egyetlen bükfa volt, csak a sudara ágazott el három felé. Valentint, Kálmánt és Kelement teljesen eltakarták a törzsek. Gergelynek és Arankának már nehezebb volt rejtőzködniük, hátrán kellett húzódniok. Valentin se nagyon akarta nyújtogatni a nyakát, félt, hogy valamelyik kocsis ráismer. Így Kelemen felmászott a bükfa tetejére, ahonnan be lehetett látni az utat, és időről időre lekiáltott, mit lát. Sajnos egyelőre nem történt semmi. Egy-két autó futott át mellettük, egy eltévedt csirke pityegett, kis lányok jöttek, kis turista zászlóval és énekeltek. A Kálmán óráján 7:30 volt. Valentin már nyugtalankodni kezdett. Macska az országúton, jelentette ekkor Kelemen. Szürke sávos, rohan. Jön Kandurka, dobbant meg Valentin szíve. Kilépett az útra, és elkapta a száguldó Kandurkát. Sajnos, mint kiderült, nem volt idő magyarázkodni. Kelemen még azt kiáltotta, lovak! De ekkor minden olyan gyorsan történt, hogy csak jóval később a követségen tudták megbeszélni a részleteket, amikor Kelemen, Aranka és Gergely már ismét felvették a ruhájukat, és egy csészete amellett beszélgettek a történtekről. Kálmán és Kandurka kitűnő házigazda volt. Valentin egyszerre 3 szigeti torta konzervszeletet tett a tányérjára, de aztán észbe kapott, és mikor nem nézett oda senki, óvatosan visszatett 2. A hölgyről szó se volt, mondta Kelemen, és villogtatta gyönyörű sárga szemét. A hölgyről nekünk senki se tett említést, csak kocsisokról hallottunk. És egyáltalán, micsoda hölgy az olyan, aki alkonyatkor kocsis taligán utazik?
9: Az úgy volt, mondta Kandurka és köhögött, mert a nevetéstől torkára szaladt egy darab húspástétom, hogy a nénőről mi se tudtunk semmit. Mire én kiértem, már a feje tetején volt a telep. Mindenki ordítozott, és a gépíró nő az irodában összecsomagolt, hogy nem marad egy percig sem, mert itt mindenféle csoda történik. József elnézte az órát, már 6-kor lábra állította a taligákat, és minden tisztviselő ott nyüzsgött még munkaidő után is. Kiabáltak, senki sem akart hazamenni. Akkor a néni azt mondta, hogy valamit még meg lehetne menteni a napból, fogják be a lovakat. De Hubert tiltakozott, és a két kocsis is nagyon gondolkozott, és fel akart mondani. Mindenki össze-vissza szaladgált, a néni pedig hol itt harsogott, hol ott. Kiszaladt a garázsba, visszament az irodába, lefutott a lovak közé. Sárika, a fehér ló meg is akarta harapni, de csak a ruháját szakította el. Végre a két kocsis befogott. Csak kérdezgették egymástól, miért megy ma ilyen könnyen, mikor máskor mindig makrancoskodnak a lovak. Most szinte maguk kínálkoznak a hámba. A vén kesely meg csak nyerít és hányja a fejét. Képzelhetitek, mit éreztem, mikor megláttam, hogy a néni felpattan a vezér taligára, és ráhúz kesely apóra. Azt kiabálta, hogy majd a telepnek is megmutatja ő, és elintézi azt a babonás fejüket egyszer s mindenkorra. Különben is mindenki részeg, tolvaj, hazug és munkakerülő. Na persze, mert mire ő kiért, már minden tariga a helyén állt a legteljesebb épségben. Gergely, aki tejszínnel itta a teát, felpillantott és elmosolyodott. A hölgy engem is meglepett, vette át a szót Kandurkától, főleg azzal a móddal, ahogy megérkezett. Kesely apó és József láthatólag örömét lelte benne, hogy megrázza, ezért ügettek vele olyan szélsebesen. Szerintem hálás lehet nekem, hogy elkaptam a derekát, ha tovább is ilyen iszonyú gyorsan viszi a taliga, előbb-utóbb leesik és kitöri a nyakát. Hát a háláról lehetne beszélni, mondta Aranka, és összenézett Kelemennel, aki kurrogott egy elégedettet. Lehet, hogy annak a jele volt, hogy úgy sikoltozott, mint akit ölnek. Azt is kiáltotta, hogy kígyó. Nem csak ezt, mondta sértődötten Gergely, azt is mondta, hogy medve. Ki tehet róla, hogy nincs képessége? A lehető legudvariasabban szóltam hozzá, mikor az apó megállt a taligával, még a kalapomat is le akartam venni, de itt hagytam a követségen. Így hát csak meghajoltam, és azt mondtam neki, szíveskedjék leszállni. Nem értette a szavamat, meg aztán nagy volt a csattogás is, mert ugyanakkor éppen a taligák fogták ki magukat, a lovak meg mind berohantak az erdőbe Kálmán után. Hogyhogy nem értette? Kérdezte Aranka. Nagyon is értette. Nem akart leszállni. Jól láttam, mit csinált. Fejbevágott téged az esernyővel, megint azt kiáltotta, hogy kígyó. Aztán a kocsisok után sikoltozott, akik visszafelé rohantak az úton. Nem kell az ügyeket kiélezni, mondta Kelemen, és újra töltött a tyúkleves teából. Főleg akkor nem, mikor se neked, Aranka, se nekem nem jutott teendő, mert a két kocsisnak eszeágában sem volt ellenállni. Az egyik jobbra futott, a másik balra. Gergelyen fordult meg minden. Gergely kihúzta magát. Nem értem, mondta még mindig egy kicsit sértődötten. Valóban fejbevágott az esernyőjével, és attól tartok csúf szavakkal illetett. Amellett úgy sikoltozott, hogy még egyszer meghajoltam, de kénytelen voltam gyöngéden megszorítani a torkát. Erre elájult. A lehető legudvariasabban lefektettem az országúton, de félek, hogy így is kemény lesz a derekának.
8: Fő, hogy a lovak biztonságban vannak, mondta Kandurka.
9: Sose fogom elfelejteni azt az örömet, hogy keresztül futottak a fák között, és elértek a tisztásra. Főbb sírva fakadt meghatottságában, mikor útra kelt velük. Annak is nagyon örülök, hogy elvitték magukkal Józsefet is. Ilyen derék, leleményes ember. Még sokra viszi. Elnevette magát. Azon mulatott, mit szól majd felügyelő bácsi, mikor meglátja a taligákat ló nélkül begördülni az ajtón.
7: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
6: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigail.
1: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője.
2: Házasságon innen.
4: Katalin.
2: És a gyerek.
10: A gólyakalifa.
11: Foszti fiú esete.
12: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabály

0: Rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én évfélig van lehetőség, jelezte. A miniszter kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzési törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése is az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul, tette hozzá. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Olyan centrumokat szeretnénk, amelyek képesek reagálni a helyi gazdaság változásaira, korszerű és piacképes tudást biztosítanak a tanulóknak, és magas színvonalú szakképzést tesznek elérhetővé mindenki számára, fogalmazott a miniszter. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás a 2025. augusztusi 2968-al szemben 3530 fő volt. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Megkezdődött a Róka és Aranysakál állomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése, tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-t. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program keretében országszerte kockázatelemzés alapján meghatározott számban gyűjtenek mintákat. Magyarországon a parazitát először 2002-ben mutatták ki rókában, jelenleg több régió is erősen fertőzöttnek tekinthető. A monitoring program jövő év február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. Ismét meghirdeti a Játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampánya keretében. Jelentkezni október 4-én éjfélig lehet. A vetélkedőt november 9-én, 13-án és 16-án rendezik meg online formában. 3 fős csapatok indulhatnak. A jelentkezőket 6 területről várják. A vetélkedő első napjának délelőttjén a belügyi rendészeti ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, délutánján az egészségügyi köznevelési intézmények tanulói vesznek részt. A második nap délelőttjén a rendvédelmi technikumok tanulói és a felsőoktatási hallgatók, délután a 18 és 40 év közötti hallássérültek vetélkednek. A harmadik nap délelőttjén az egészségügyi dolgozók versenyeznek, így a centrumkórházak és irányított intézmények, az irányító vármegye intézmények, kórházak, valamint az országos intézetek, klinikák dolgozói mérik össze tudásukat, délután pedig a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek részéről delegált jelentkezők.
1: Az időjárásról.
0: A délután folyamán adáskörzetünk nagy részén marad a változóan felhős napos idő, csapadékra elvétve lehet számítani. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő. Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Herceg Zsolt vagyok, az Arénát hallják, témánk az egészségügy. Vendégünk pedig Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt vagyunk.
1: Néhány napja szeptember 16 és 18-a között 900 vendég részvételével tartották meg Siófokon a Magyar Kórház Szövetség 38. kongresszusát. Ezen Tóth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője azt mondta, hogy idézem, remélem pontosan, az egészségügy ilyen mélyen még nem volt, ilyen rosszul még nem teljesített. Igaza van?
2: Sok igazságot tartalmazott a főigazgató úr mondata, csak egy picit zárójelbe tegyem hozzá, hogy mi ezt már sokszor mondtuk, hogy a gödör alján vagyunk, és kiderült, hogy még tudunk lejjebb menni. Én nagyon bízom benne, hogy tényleg esetleg elértük a gödör alját, és innétől fölfele megyünk. Reális esély látszik arra, hogy egyrészt pénzügyileg, másrészt pedig talán az egészségügyben dolgozók is elfogadták, megértik, hogy bizonyos dolgokat nekünk is másképp kell csinálni, mint ahogy eddig csináltuk.
1: Szeretnék méltányos lenni, a magyar egészségügy valós teljesítménye egyébként jobb, mint a mindenkori híre, vagy akár a belső megítélése?
2: Ez őszinte hittel mondom, hogy igen. Azért persze vannak újságírói történetek, amik sokszor riasztóak és rosszak, de azért legyünk őszinték. Ma Magyarországon azért az utcán nem illik meghalni, a betegek el vannak látva, akinek műtét, életmentő műtét kell, hogy legyen, az megkapja. Tehát sokkal, de sokkal jobb a magyar egészségügy, mint az általános képlet benne van.
1: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Kórházszövetség említett kongresszusán azt mondta, hogy a tervezett kormányzati intézkedések között szerepel egy új minőség ellenőrzési rendszer bevezetése az egészségügyben. Hogyan lehet igazságosan összehasonlítani egy országos centrumot egy megyei kórházzal, vagy egy megyei kórházat egy kisebb városi intézménnyel? Hogyan lehet egyáltalán szétválasztani a kórház teljesítményét attól, hogy mennyi beteget fogad, milyen betegeket fogad, és mennyi pénzből működik?
2: Én azt gondolom, hogy itt egy picit szét kéne választani a dolgot. A minőséget nem úgy kell érteni, hogy a nagyot összehasonlítjuk a kicsivel, az almát a körtével. Nem. Az almát az almával. Tehát meg kell taxatíve határozni, hogy egy adott intézménynek mi a feladata. Milyen szintű ellátást kell biztosítani. Mi az a műtéti repertoár, ami kell, hogy legyen neki. És azon belül, hogy ő azt a feladatát milyen minőségben látja el, azt igenis, hogy kellene monitorozni. Magyar Kórház Szövetség ezt mindig is támogatta, és ez korábban is felmerült bennünk, hogy a minőséget valamilyen szinten egyrészt próbáljuk definiálni, másrészt pedig, amit ugyanilyen fontosnak gondolunk, igenis, hogy jutalmazzuk.
1: Erről fogunk beszélgetni, de hogyan lehet szétválasztani az almát a körtétől, hogyha mindegyik kórházban, most ezt szimbolikusan értem, almát is, körtét is, és mindenféle gyümölcsöt árusítanak, tehát minden kórházban mindent csinálnak.
2: Igen, de az A kórház almáját a B kórház almájával hasonlítsuk össze. Az almát az almával. Hogy még egyszerűbb legyen, a vakbélműtétet az egész országban mindenütt ugyanúgy kell csinálni. Hasonlítsuk össze a vakbélműtéteket. De ne hasonlítsunk össze egy életmentő szívbeavatkozást, mondjuk egy rutin sérműtéttel. Azt nem szabad. Sérműtéteket nézzük meg, hogy milyen technológiával csinálják, milyen recidíva arányjal, hány nap után megy haza a beteg, ne adj Isten, van-e sebfertőzés. Tehát nagyon sok olyan minőségi indikátor van, amit össze lehet hasonlítani. De csak az adott szakma adott beavatkozását hasonlítsuk össze. Akkor ki fog jönni, hogy hol jobb, hol kevésbé. Ahol kevésbé, ott azt kell megnézni, és ebben a miniszter úrnak tökéletesen igaz, hogy miért rossz.
1: Gyorsan eljutunk akkor a pénzig, a kormány 800 milliárd forintos plusz támogatást ígérte az egészségügynek. Ez mindenre biztos nem elég, szóval elsősorban mire kellene költeni?
2: Hát attól függ, hogy az egészségügyi szektorban kit kérdezünk meg, azt ő fogja mondani a saját dolgait.
1: Úgy sejtem, a kórházakat fogja említeni.
2: Nem, én nem úgy értettem, hanem a szereplőket. Más fog mondani egy nővér, más fog mondani egy egészségügyi szakdolgozó, más fog mondani egy gazdasági területen dolgozó. Mindenképpen szükség van, és azt mindenki, aki az ágazatban jelenleg tevékenykedik, elismeri a szakdolgozói béremelés. Azt nem lehet elodázni. Szükség van mindenképpen. Szükség van arra is, hogy az egészségügyben dolgozó, de nem egészségügyi dolgozók ugyanúgy meg legyenek becsülve. Erre ugyanolyan szükség van.
1: Például irodisták ilyesmit kell gondolni?
2: Igen, igen. A Kórház Szövetségi Konferencián én felolvastam egy könyvrészletet, és ha megengedi, abban most egy-két dolgot idéznék. Ez a saját kórházomnak az emlékkönyvében van, hogy az 1900-as évek elején akkor az átlag fizetés Magyarországon, utána mentem egy kicsit, körülbelül 700-800 korona körül volt. Na most az irodisták naponta másfél koronáról két koronára emelték fel nekik a bérüket. Tehát akkor is alulfizetettek voltak. És ami még egy kicsit aranyos történet, hogy a kórháznak akkor 200 ágya volt, volt 3 főorvosa és 3 rezidensi státusza. De a 3 rezidensi státusz soha nem volt mind betöltve. A kezdő orvosi fizetés 1000 korona volt, első osztályú étkezés és szállás, lakhatás. Akkori a levéltári adatok szerint ez a város 20 ezeres volt, és az ellátási terület az 90-95 ezer volt. Az 5 kórházi orvoson kívül még 14 orvos volt a városban, akik magánorvosok voltak. No comment.
1: Önmagáért beszélő számok, de akkor maradjunk is a számoknál. Magát a Kórházszövetséget azt egyébként bevonták a pluszpénzek elosztásáról történő egyeztetésbe?
2: Én úgy... Az egészségügyi miniszter egy nagyon nagy előadást tartott, több mint egy óráig, rendkívül temperamentumosan, lendületesen, és gyakorlatilag a terveit vázolta. Abban a pénz felosztásáról taxatíven nem volt szó, hanem az érintett területekről. Én azt gondolom, hogy ők még a minisztériumban is ezen dolgoznak.
1: Ott pedig elő fog kerülni a kórházi adósság állomány témája, amit én nem értek sok éve. Ebben a témában. Ha minden évben kifizetik a kórházak tartozását, tegyük fel, majd néhány hónap múlva az újra termelődik, akkor nem maga az egész finanszírozási rendszer a hibás?
2: Nem tökéletes a rendszer.
1: Hogyan lehetne az?
2: Az a helyzet, hogy tulajdonképpen, ha valaki megnézi, a világon sehol nincs tökéletes egészségügyi rendszer. És ezzel együtt a finanszírozása se tökéletes. És mindegy az, hogy Bismarck alapú, vagy Beveridge, vagy bármelyik formáról van szó. Több tényező szerepet játszik benne. Az egyik, hogy azok, amik orvostechnikaiak lehetségesek, azok mindig drágábbak, és mindig gyorsabban fejlődik az áruk, mint bármely országnak a gazdasága, és itt már eleve van egy hiátusz. A másik, amit én sokszor már többször elmondtam, hogy a finanszírozás az egy ilyen nagyon ördögi dolog. Három dolognak kéne neki megfelelni. Egyrészt fenntartható legyen az államháztartás szempontjából, másrészt motiváló legyen annak, aki benne dolgozik, az egészségügyi szakszemélyzetnek, és egy harmadik fontos pont van, hogy betegelégedettséget és hozzáférést biztosítson. Na most azért ezt a hármat összerakni úgy, hogy mindenkinek 100%-os elégedettsége legyen. Én nem sok helyen tudom, hogy sikerült a világban.
1: A három közül a magyar egészségügy melyikben áll a legrosszabbul? Fenntartható, motiváló és az elégedett beteg, ezeket említette?
2: Hát itt megint az a kérdés, hogy a három szektorból kit kérdezünk meg.
1: Szerintem kezdjük a beteg.
2: Ugye itt, amit az előbb visszatértünk, most is őszinte hittem mondom, hogy a megítélés a magyar egészségügynek a betegek számára, a betegek részéről rosszabb, mint amely valós eredmények vannak. Azért hadd legyen szabad megjegyeznem egy picit árnyaltan. Ugye nagyon sokan kint dolgoznak Nyugat-Európában. Aztán amikor egy kicsit az egészségük megbillen, tudjuk a történetet a továbbiakban, hogy megjelennek Magyarországon.
1: Engem ütött ilyen orvos, aki nagyon jól kereső plasztikai sebész volt Németországban, utána pedig fülorgégész egy magyarországi vidéki kisváros kórházában. Nem véletlenül jött ő sem valóban haza. De mindenképpen át kell szervezni az egészségügyi ellátórendszert, amennyire én látom a nyilatkozatokat, azért ebben széleskörű szakmai és politikai konszenzus is van. Akkor nyúljunk bele a darásfészekbe, ennek az átszervezésnek kórházak bezárása, összevonása vagy ágyszámok csökkentése része kell, hogy legyen ön szerint, a Kórházszövetség szerint?
2: Na, akkor menjünk lassan, lépésenként. Első és legfontosabb, hogy és ezt a Magyar Kórház Szövetség és a konferencián hangsúlyozta, hogy Magyarországon van egy szolidaritás erv. Ezt az elvet szerintem meg kellene őrizni, mert erre épül az egész. Tehát ma Magyarországon államilag van egy ellátás, ami minden állampolgár számára elérhető.
1: És ezzel az emberek sem vitatkoznak, ahogy én látom.
2: Ez egy érték. Erre vigyázni kell. A másik oldal, hogy az orvos technológia óriásit ugrott, fejlődött. Tehát ma már nincs szükség annyi aktív, és az aktív szót kiemelem, aktív fekvőbeteg ellátási osztályra, mint esetleg 20-30 éve.
1: Több mindent lehet úgy elvégezni, hogy bemegy az ember, megcsinálják, hazamegy?
2: Így van. Vagy, uram bocsá, már nem is kell esetleg megoperálni. Pályám kezdetén még a gyomorvérzőt megoperálták. Ma gyomorvérző gyógyszeres kezeléssel megoldható. Nagyon sok minden megváltozott a világban, tehát annyi aktív ágy nem kell. Helyette viszont például az egészségügynek ez egy nagyon komoly problémája, hogy ahogy a társadalomban az idősek aránya egyre nagyobb, azért bizonyos életkor fölött mindenkinek vannak már krónikus betegségei, amiket több-kevesebb rendszerességgel ellenőrizni kell, kordában, jó értelemben vett módon kordában kell tartani. Ezt az egészségügy csinálja. Tehát, hogy egy adott emeleten korábban volt 60 ágy, ami aktív ágy volt, és esetleg most megváltozik úgy, hogy ebből lesz 30 aktív, de másik 30 már egyfajta krónikus, vagy ne adj Isten, rehabilitációs ellátás, az egy nagyon fontos dolog lenne. Nem arról van szó, hogy megszűnt az osztály, más lett a feladata.
1: Tehát nem fűnyíró elvet kell alkalmazni, hanem intézményről intézményre, osztályról osztályra járva egyedi döntéseket kell hozni?
2: Én azt gondolom, igen, és még egy nagyon fontos dolog, figyelembe venni azt, hogy az adott térségben milyen beteg mutatók vannak. Ugye annak idején voltak különböző próbálkozások Magyarországon, ilyen volt az irányított betegellátás, meg hasonlók. Ha én egy olyan területet kapok, ahol viszonylag magas jövedelmű lakosság él, aki megteheti azt, hogy jobban vigyáz az egészségére, ott mások lesznek nekem egészségügyi ellátóként a feladataim, vagy egy leszagadó területen, ahol idős a lakosság, nehéz körülmények között él, mások a betegségek. Ezt figyelembe kell venni. Nem lehet azt mondani taxatíve, hogy így vagy úgy kell csinálni. Meg kell nézni az adott térséget. Bocsánat, még egy fontos dolog. Az pedig úgy hívják, hogy közlekedés.
1: Pontosan ezt akartam feszegetni. Ja, az emberek szeretik, hogyha a településükön van a kórház, de minimum legyen úgy egy fél órányi, egy órányi tömegközlekedéssel elérhető helyen. Ezt nem hiszem, hogy az emberek szeretnék, hogyha az állam feladná. Ön mit gondol?
2: Ez biztos, hogy így van. Ez biztos, hogy így van, és sokszor például egy egyszerű példával tudom ezt demonstrálni. Ugye mi a betegeknek időpontot adunk, hogy mikor jöjjenek az ambulanciákra. A betegek ezt többé-kevésbé igyekeznek megtartani. De akinek bejön a busza 7 óra 10-kor, mert hogy viszi az iskolásokat is, és ő neki csak 9-kor van busza, az mit tud csinálni? Bejön hozzánk a kórházba és lecsücsül. Ennek az a következménye, hogy a folyosón sokan ülnek. Pedig a cél az lenne, hogy ne kelljen várni, de nem tudja másképp megoldani, milyen a tömegközlekedés.
1: Egy másik kurrensvita, hol kell meghúzni az állami és a magánellátás határát? Az a baj, hogy ugyanaz az orvos mindkettőben dolgozik, vagy az, ha az állami rendszerben a magánellátás felé tereli a beteget?
2: Hát a legoptimálisabb az lenne, hogyha azokat a jövedelmi viszonyokat esetleg, és most itt lehet, hogy nem mindenki fog velem egyetérteni, amit még pluszban megkeresnek a magánellátásban az orvosaink, azt mi meg tudnánk fizetni, mert akkor nem lenne szükség rá neki ott dolgozni.
1: Ez idealista vagy reális ötlet?
2: Én örök optimistaként azt mondom, hogy egyszer ezt el fogjuk érni.
1: Nyilván egyébként nem is vállalta volna el a Kórházszövetség elnökségét, ha nem lenne optimista ember.
2: Tehát nehéz meghúzni. Ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy a magánellátás az egészségügy teljes területét soha nem fogja lefedni. Bizonyos területeket nem csinál a magánellátás. A járóbeteg ellátásban valóban részt vesz, egyre nagyobb százalékban, ez kétségtelen tény. Különböző számadatok vannak, van, aki azt mondja, hogy 15%-kal, de van, aki már 20%-ot is mond. Ugyanakkor a fekvőbeteg ellátásban még mindig 3% környékén van. Tehát, amit az előbb is mondtam, hogy az állami egészségügyi ellátás megkerülhetetlen.
1: Vagyis akkor versenyeznie kell az állami egészségügyi ellátásnak az orvosért a magánellátással fizetések tekintetében, ezt mondja?
2: Ebben komoly igazság van.
1: Visszatérünk még erre, de akkor beszéljünk arról, amit a betegek látnak a kórházakról, a közösségi médiában gyakran jelennek meg képek, ezt nem újságírók csinálják, ezt a betegek csinálják, csak szólok, amelyeken mállik a vakolat és rossz az étel. A lényegre koncentrálunk, amikor ezeken szörnyűködünk, vagy nem annyira fontos a folyosó állapota, sokkal lényegesebb, hogy legyen egy új emeri, meg aki bekapcsolja.
2: Azt hiszem, ez volt az a kérdés, amire nem tudok jó választ adni. És elmondom, hogy miért. Mert az ön által feltett kérdést meg lehet A is, meg B szempontból is vizsgálni, és mind a kettő igaz. Ha az A szempontból azt mondjuk, hogy nagyon fontos az is, hogy ne legyen a vakolat lehullva, teljesen igaza van a betegnek. És hogy abban most dobom meleg víz, folyjon, és legyen kész törlőpapír. Ez teljesen jogos elvárás a 21. században. De az is igaz, hogy lehetőség szerint legyen emeri, és minél frissebb, legyen jó CT, és működjön a műtő. A probléma ott kezdődik, hogy erre nincs mindenre pénz.
1: A betegek viszont túllépnek az adott esetben áldatlan állapotokon akkor, hogyha meg lehet őket gyógyítani, és meggyógyítják őket? Tehát a végső eredményt azért nézik a betegek? Hogyan látja ezt?
2: Szerintem igen. Tehát akkor, amikor valakit sikerül meggyógyítani, és tényleg komoly fájdalmai vannak, meg egy kicsit még, uram, bocsánat, azt ismerem mondani, hogy kilátástalannak látja az adott pillanatban a helyzetet, akkor nem biztos, hogy az a legnagyobb problémája, hogy most van ott kirakva WC-papír, vagy nincsen. Hanem az, hogy neki fájdalma van, és attól a fájdalmat szüntessék meg, és a fájdalomnak az okát szüntessék meg. Utána később már ez igen.
1: A páciensek most kaptak egy plusz olvasnivalót. Nyilvánosságra hozták a kórházi fertőzéseket. Azóta a betegeik ezzel érkeznek, vagy igazából ezt csak a szakemberek olvasgatják?
2: Olvassa mindenki. Tehát ezt nem gondolom, hogy nem olvassák.
1: De jól.
2: Nagyon érdekes, amennyire azért tartottunk, nem taligatjuk a dolgoktól, az nem lett talán annyira hangsúlyos.
1: Mitől tartottak?
2: Azt, hogy a csupasz számokat fogják nézni.
1: Ehelyett mit néznek? Hogyan kell ezt jól olvasni?
2: Hát úgy, hogy egyébként megmondom őszintén, amit a Népegészségügyi Szolgálat, a tisztiorvosi hálózat csinált, a dashboardja az kiváló. Nagyon jó magyarázóanyag van benne, és megértették az emberekkel, hogy mi és hogyan van. A kórházi fertőzéseket nem szabad alábecsülni, ezt mindenki tisztában van vele. De azt is tudni kell, hogy a magyar lakosság nagy része például bizonyos kórokozókban hordozó. Tehát ha valakinek van például lesz egy kórházi fertőzés, azt nem biztos, hogy mi okozzuk, azt lehet, hogy már ő hozta be. De ezzel nem szeretném a felelősségünket elhárítani, mert nem erről van szó. Én őszinte hittel valam az összes kórházigazgató nevében is mondom, hogy mindenki azon törekszik, hogy az ő kórházában legyen a legkevesebb fertőzés. De én azt szoktam mondani, olyan, hogy mind az angol úri szabó hozott anyagból dolgozunk.
1: De a Bajai Kórház főigazgatója, aki ön, ha azt látja, hogy a győri kórházban jobbak az adatok, akkor fölveszi a telefont, rácsörög a kollégájára, és megkérdezi, hogy hogy csináljátok? Elindult egy ilyen szakmai párbeszéd, mióta van ez az adatbázis?
2: Én úgy tudom, hogy igen, és a kórházszövetség ezt kiemelten fontosnak kezeli, és erre van még törekvésünk is, hogy az úgynevezett jó gyakorlatokat szedjük össze, próbáljuk meg, de nagyon nehéz, tehát megint oda jutunk vissza, ahol az előbb jutottunk az almakörte esetéhez. A saját kórházamban el tudom mondani azt, hogy nekünk olyan szerencsés a helyzetünk, hogy az aktív kórtermeink 85%-ában saját fürdőszobája van. Na most ezt nem sok kórház mondhatja el. Tehát egy olyan helyen, ahol 50-60 betegre jut mondjuk két mosdó, azért már egy picit más a helyzet.
1: Nyilván ott könnyebb fertőzést kapni, átadni.
2: Így van, így van. Tehát ezért mondom, hogy itt egymástól, amit szerintem fontos lenne megtanulni, a gondolkodásmódot.
1: Azaz?
2: Az, hogy ne érezze senki azt, hogy ő most ki van pellengérezve.
1: Mármint a kórház maga.
2: Igen, vagy az adott osztály is. Ez nagyon nehéz nálam is a saját kórházamban megérteni, hogy nem arról van szó, hogy valakit pellengérezni akarunk, hanem azt akarjuk, hogy egységesen mindenkinél jó legyen. Ugyanez igaz, ez minden kórházban igaz.
1: Ha ez nem lenne elég, akkor indul a várólista csökkentő program, ami szintén összefügg a beteg elégedettséggel, de még mennyire összefügg a beteg elégedettséggel. A kórházak készen állnak arra, most kicsit leegyszerűsítem, hogy többet operáljanak, vagy hiába van plusz pénz, ha nincs elég műtősnő, anesteziológus vagy rehabilitációs kapacitás.
2: Na, akkor itt is több választ is tudok adni. Tehát Attól függ, hogy milyen a szerep, melyik szereplőt vizsgáljuk. Ha nézzük először a kórházakat, az orvosok egy része hajlandó plusz pénzért többet dolgozni. Ez vitán felül áll. Ugyanígy ez igaz a szakszemélyzet is. Tehát van rá jó példa, hogy valaki beállított szombaton egy műszakot, amire talált jelentkező orvost, talált jelentkező műtősnőt, szakdolgozót, és megy a várost a csökkentő program. Tehát a kórházak részéről ez egy jó dolog. Már csak azért is, hogy intézményvezetőként én ezt azért is tudom támogatni, mert kvázi a saját embereimnek tudok legálisan további plusz pénzkereseti lehetőséget biztosítani. Nem kell neki elmenni a magánellátásba. Ez nekem jó. De akkor fordítsuk meg a következő részét is. Az is egy érdekes helyzet, hogy ugye sok lista kering Magyarországon, mindenféle listák vannak, mindenféle időt intervallumokkal. Amikor várólista csökkentő programot meghirdetik, akkor nagyon sok kórház, amilyen kis, szembesült azzal, hogy megpróbálta behívni a betegeket. De azok közölték, hogy hát őnekik ez még nem aktuális, mert közben még szüretelni kell, lányom esküvője van, még nagyon sok olyan élettani helyzet van, amit ő tudta, hogy mikor fog sorra kerülni, az elkövetkező hónapokban ő a magánéletében szervezett programokat.
1: Ilyenkor mi a megoldás?
2: Hát akkor megpróbálunk más valakit behívni.
1: Reális az, hogy mondjuk 2027 végére a betegeknek a túlnyomó többsége fél éven belül sorra kerüljön, hogyha komoly műtétre van szüksége?
2: Hát ez egy nagyon kemény vállalás, és nagyon nehéz vállalás. A kórházak részéről biztos, hogy meg lesz a szándék, hogy ezt, mert nekünk ez plusz bevétel, tehát jó. Ez nekünk erre meg lesz. Hogy reális lesz-e, ezt nem tudom. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a várólisták azok folyamatosan, tehát jön a következő réteg, és újra belép. Ugye ez hiába operálunk meg kettőt, akkor is jönni fog egy. Itt azért figyelembe kell venni azt is, hogy ahhoz, hogy valaki egyáltalán várólistára kerüljön, előtte mindenféle diagnosztikai vizsgálatokat is kell végezni. Tehát nem annyira egyszerű ez a történet. És azért van még egy dolog, amit sokszor egy picit talán háttérbe kerül. De lehet, hogy későbben akart róla beszélni. Én egy szót mondanék csak, hogy onkológia.
1: Beszélni fogunk róla, de röviden még csak annyit, hogy egyébként a várólistáknál melyik területen a legrosszabb most a helyzet? Mert biztos nem mindenhol egyformán rossz.
2: Ez, ahogy szokás mondani, tájegységenként más és más. A térprotézisnek az ideje az a leghosszabb, de itt is nagyon nagy szórások vannak. Ugye most már ki van nyitva, ha valaki az ország egyik pontjában hajlandó átmenni a másikban, lehet, hogy korábban asztalra kerül.
1: Na de azzal van baj, ugye? Hogy nem mennek át az emberek. Munkáért sem mennek át, nem hogy egy műtétért.
2: Erről azért van információnk, hogy jönnek. Tehát az én kórházamban is jönnek tőlünk föl olyanok, akik nem hozzánk tartoznak, hanem másoktól is tudok ilyenről.
1: Növekszik a betegek mobilizáltsága is? Ezek szerint? Tehát
2: igen,
1: utána mennek
2: igen.
1: A jó ellátásnak?
2: Ilyen értelemben igen. Ilyen értelemben igen. Sőt, a járóbeteg szakellátásnál is látjuk ezt már.
1: Abban az esetben, hogyha gyorsabban sorra kerülnek?
2: Igen. Csak ott még egy nagy probléma is szokott lenni, hogy sokszor félreértik, hogy a járóbeteg előjegyzésben, hogy beírják, hogy mit tudom én, diabetológia, és mindenáron ő belgyógyászorvoshoz akar menni, és nem biztos, hogy diabetológiai panasza van, de hogy legalább lássa orvos, oda beírja magát, mert oda, nagy Isten, jövő héten van időpont.
1: Az tud zavaró lenni, amikor a beteg úgy gondolja, hogy jobban érte ez a dologhoz, mint ön, igaz?
2: Evel együtt lehet élni. Ez már régen is meg volt ilyen.
1: Munkaerőhiány az egészségügyben. Kezdjük az orvosokkal, utána majd beszélünk a szakdolgozókról is. Mennyi orvos hiányzik, és milyen szakterületekről hiányzik a rendszerből?
2: Különböző számítások vannak, hogy hány orvos hiányzik. Inkább százalékot mondanák, azért egy 5-10% biztos, hogy hiányzik. Ami még problémát jelent, hogy kettős korfánk van most, kettős karácsonyfánk van. Van egy jelentősebb réteg, aki azért 55 fölötti, vannak a fiatal belépők, amik szintén jó hír, de középen van azért benne luk is, ez most a magyar egészségügynek komoly gondja.
1: A középkorosztály hiányzik?
2: Igen.
1: Miért hiányzik egyébként?
2: Hát ő volt az a korosztály, aki részben elment a magánellátásban, részben elmentek külföldre. Hát sajnos arról is azért kell beszélni, hogy sokaknak az egészségi állapota is megromlott. Most a középkorosztályt azért úgy kell érteni, hogy 45-50-esek, tehát ezek nekem középkorosztály, még mindenkinek biztos vagyok benne, ott azért van benne, van egy vékonyodás, és ez körülbelül egy 5-8 év múlva komoly problémát jelent, ha a fiatalok nem fognak tudni ideje korán felnőni a feladathoz. Én bízom bennük.
1: Mert hogy optimista, egy orvosnak a pályaválasztásnál és a pályán maradásnál az ön tapasztalata szerint, az önök tapasztalatai szerint mi a legfontosabb szempont? A pénz? A munkaterhelés? A munkakörülmények? Az ellátandó esetek változatossága? A fejlődés lehetősége? Vagy az, hogy kicsi vagy nagy településen kell majd dolgoznia és élnie? Ez biztosan mind számít, de mi dönt általában végül?
2: Hát erre megint nehéz általános választ adni, mindenkinél más és más. Van, akit valamit szakmát nagyon rettenetesen megszeret, és ő az akar lenni. Én is ilyen voltam. Középiskolában azért nem szaggattam szét az istrángot, ahogy szokás mondani, tanulás szempontjából, és műtős fiú voltam egy ége a Pécsi Urológia Klinikán. Hihetetlen módon megszerettem. Tehát én nekem egész egyetem alatt ilyen csőlátásom volt, hogy én urológus akarok lenni. Az lettem, és nagyon boldog vagyok tőle.
1: A munka miatt szerette meg? A kollégái, vagy az okos főnökei miatt, akitől lehetett tanulni?
2: Nagyon jó szellem volt abban az időben Frank Devőző professzor idejében a Pécsi Urológia Klinikán. A fiatalok jókedvűek voltak. Az urológiának van egy szépsége, hogy olyan szakterülettel foglalkozik, ami lehetőséged ad kétértelmű mondatok megfogalmazására, sok mindenre. Tehát ez egy ilyen...
1: Én sejtettem, hogy az urológusok humorizálnak a hátunk mögött. Ezt régóta sejtem.
2: Nem a beteg kárára, ezt szeretném, hogyha ezt elosztatnám. Nem. Ez egy ilyen helyzet. Na, visszatérve, tehát én nekem ez volt, hogy én ez akartam lenni. Olyanról is tudunk, akit az élethelyzet arra hozta, hogy őnek oda kellett menni. Nincs általános szabály. Egy viszont biztos van, hogy az orvosok döntő többsége, nagyon döntő többsége, amit csinál szakmát, az szereti. És azért csinálja.
1: 5-10% mégis hiányzik.
2: De az 5-10% nem azért hiányzik, mert elment, ő is csinál valamit. Ő valószínű, hogy amikor elment az orvos egyetemre, nem biztos, hogy orvos akart lenni.
1: Az orvosképzést azt bővíteni kellene? Több embert kellene felvenni az orvos egyetemekre, és ott mást kellene csinálni ahhoz, hogy tényleg mindenki orvos akarjon lenni, aki oda jár, és aztán orvos is legyen, lehetőleg itt Magyarországon?
2: Ez egy nagyon komplikált kérdés, mert ugye van ország, aki exportra termel orvost, például lásd Románia, ott hihetetlen mennyiségű számban képeznek. Biztos, hogy Magyarországon a jelenlegi 4 orvosi egyetemünknek a kibocsátása mennyiségén azért kellene emelni.
1: Mennyivel?
2: Hát ezt nekem eldönteni is nehéz egy számot mondani, de egy 10-20%-ot biztos, hogy elbírna. Csak ugye az egyetemek védelmében azt el kell mondani, hogy őnekik a külföldi hallgatóknak az oktatása az nagyon fontos és bevétel, tehát nekik arra is figyelembe kell lenni.
1: Nem elég, hogyha valakit felvesznek egy orvos egyetemre, egyrészt azt el is kell végezni, de hogy olyan szakokra jelentkeznek, oda mennek dolgozni, ahol szükségük van rájuk, vagy mindenkinek vannak kedvenc területei, kedvenc városai, kedvenc intézményei, ahol túljelentkezés van, máshol meg keresni kell az embert.
2: Mindig hullámzik egyébként. Tehát a paraszolvencia idején voltak privilegizált szakmák, ahova nagyon nehéz volt bejutni. Paraszolvencia megszűnte, óta egy picit ezt a struktúrát átváltozott. Az világjelenség, hogy a fiatalok azért igyekeznek a nagyobb városokban élni. Ez elkerülhetetlen, és ez egyébként, ha már akkor visszatérünk egy korábbi kérdésre, a kórházak, kisebb települések egészségügyi ellátásának a jövőjét is meg fogja határozni. Ezt sajnos tudomásul kell venni. Ezért kell kitalálni olyan ösztönzőket, hogy a fiataloknak anyagi, erkölcsi, egyéb okokból legyen kedve kimenni esetleg kisebb településre is dolgozni, mert ez... Én nagyon félek attól, Franciaországban jelenleg az elfogadott kifejezés az egészségügyi sivatag. Ami azt jelenti...
1: Orvos, vagy kórház?
2: Nem kórház, orvos nincs. Több 10 kilométeres körzetben. Nagyon szeretném, hogyha Magyarország erre nem jutná. Erre foglalkozni kell.
1: Nagymamám, aki nem orvos volt, hanem parasztasszony, az azt mesélte, hogy ha régen a faluba akartak egy orvost, akkor adtak neki egy házat.
2: Például. Igen.
1: Most nem kap egy orvos, ha bajára szerződik egy lakást legalább?
2: Hát a kórházi orvos nem kap ilyet, szolgálati lakást tudunk adni. De biztos egyébként, hogy egyfajta letelepedési segély az jó lenne. A másik, amit én gondolok, is régi veszőparipám, hogy ha valaki úgy dönt, hogy egy kisebb településre elmegy, és akkor itt visszatérünk az orvosképzésre, miért nem hagyjuk ott egy 2-3 évet, hogy ereszen gyökeret az adott térségben? Szeresse meg az ott levő embereket, őt befogadják. Érzelmileg kapcsolódjon ahhoz a területhez, mert utána elmegy szakvizsgára különböző képzésekre, mert nem tud esetleg az adott kisebb kórházban mindent megtanulni, de van egy érzelmi köteléke.
1: Családot alapít esetleg?
2: Uram, bocsá, az is lehet, hogy megtalálja élete párját. Volt rá példa, és lesz is biztos a történelemben.
1: Az említett állapénzt eltörölték, az orvosok bérét megemelték. Azóta lehet mérni az orvosok, tehát nem konkrétan a kórházak, hanem konkrétan az orvosok teljesítményét, és lehet a bérük egy részét teljesítményhez kötni? Ez is lehet motiváció, ez is csökkentheti a hiányt.
2: A lehetőség megvan, de ma Magyarországon ez nem gyakorlat.
1: Mi lenne rá a lehetőség? Ha csak Baján az önkórházában kellene megcsinálni, akkor hogy csinálná, vagy hogy csinálja?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én tudom, hogy hogy csinálnám. Csak az a kérdés, hogy és nem csak nekem, minden kórházigazgató ugyanebben szembesülne, hogy az adott dolgozói kollektíva ezt elfogadná-e?
1: Lázadás lenne?
2: Lázadásnak nem mondanám, hanem lenne egyfajta passzív nem támogatás. Ugye azt bizonyára ön is tudja és látta, hogy ha valaki feszültséget akar kelteni, még akaratán kívül is egy helyiségben, akkor mindig két dologgal lehet csinálni. Amikor az embereket összehasonlítjuk, vagy és még a tetejében valakit ki is emelünk. Biztos, hogy ez probléma az szerintem, hogy azért most ma Magyarországon ennek, ahogy a jót megjutalmazok, a kultúrája azért elég gyerekcipőben van. Nehéz ezt szerintem megértetni emberekkel.
1: Szakdolgozóból, ápolóból sincs elég. Ezen hogyan lehetne enyhíteni?
2: Mindenképpen nagyon fontosnak tartom, és akkor ez még igaz az egészségügyben dolgozó mindegyikre. Egyfajta erkölcsi elismerést adjon meg a társadalom. Én emlékszem gyermekkoromban például, csak hogy érzékeltessem, hogy miről van szó. Nekem volt különféletett ruhám, ami egy fehér garbó volt, fekete nadrág, zokni, cipő, ha majd orvoshoz megyünk, fiam.
1: Ilyen nekem is volt.
2: Na, én nem azt mondom, hogy ez legyen ma is, de csak ebben próbálom érzékeltetni azt, hogy régen azért volt egy nagyon komoly megbecsülés az egészségügyi dolgozónak. Ezt ma nem érezzük. Azt inkább, hogy mi vagyunk mindennek az okozói.
1: Szakdolgozók, béremel is kellene?
2: Is, meg ez is. Tehát mindenki, persze, béremelés, mert mindenki pénzből él, ez természetes, és valóban szükség van a szakdolgozók. Amit még nagyon fontosnak gondolnék, hogy például becsüljük meg azokat az embereket, amikor nyáron mindenki a Balatonon sütteti a hasát, napozik, jól érzi magát, pihenjen, jár neki. De van, aki meg közben magbérgyulladást kap, és megoperálják, és meggyógyul. A gyerek játék közben eltöri a kezét, megoperálják, meggyógyul, vagy esetleg csak gízbe rakják. De ott van valaki az egészségügyben, aki szombat este, vasárnap hajnalban ezt megcsinálja.
1: Ott van a szakdolgozó és az ápoló is. Én gyerekként nagyon sokat feküdtem bizonyos okok miatt kórházban, sőt kórházakban. Akkor, hangsúlyozom, ez 40 éve volt, az ápolók elég sokszor panaszkodtak arra, hogy az orvosok lekezelően bánnak velük. Ez változott az elmúlt 4 évtizedben?
2: Szerintem igen, és előnyére.
1: Miért változott? Mit ismertek föl, vagy mi változott meg a munkahelyi légkörben, a kórházakban?
2: Hát azért világ lazább lett. Tehát azért a fiatalok, ahogy bejött mindig egy új generáció, az mindig nyitottabbá vált, és kevésbé volt annyira szögletes. Én sokszor mondom, hogy az én iránytűm az a hippokratiszi eskü. A hippokratiszi eskünek több része van, az első és legfontosabb a betegnek a tisztelete. A második legfontosabb a saját hivatásomnak a tisztelete. De benne van abban az is, hogy a hivatásomnak a tekintélyének a megőrzése. Az idősebb orvos kollégák a hivatás tekintélyének a megőrzését néha esetleg kicsit túl dimenzionálták. a világ változott, nem szeretne annyira szögletes lenni, és a fiatalok ehhez alkalmazkodnak. Sokkal szemmel látható, hogy a fiatalabb orvos kollégák, és ez mindegy, hogy fiúról vagy lányról van szó, sokkal nyitottabbak, sokkal jobb kontaktust létesítenek a szakdolgozókkal, mint esetleg egy idősebb kollega. Ez való igaz.
1: És a beteggel is, aki már nem egyeske és ketteske, hanem ha én vagyok, akkor Herceg úr vagy Zsolt?
2: Ebben történt visszalépés, ez jó értelemben volt mondani, hogy Herceg úr, igen, vagy Zsolt, ebben történt. Az is egy érdekes tapasztalat például, hogy azok a fiatalok, akik dolgoztak Nyugat-Európában, és visszajöttek, érdekes volt nekem látni, hogy nevén szólítják mindig a beteget, mert ezt megtanulták én, és elmondják, hogy mit fognak csinálni. Ami biztos, hogy egy szakmai előrelépés, és ez jobb. Másrészt pedig az is egy nagyon fontos dolog, hogy az orvos el tudja magyarázni a betegnek, hogy mit miért tesz. Mert ha nem magyarázza el, akkor nem biztos, hogy megteszi a beteg.
1: A konferenciájukon az is elhangzott, hogy a betegek egyre tájékozottabbak és tudatosabbak, gyorsabb és személyre szabottabb ellátást várnak, ami a kórházvezetőktől új megközelítést kíván. Mi ez az új megközelítés? Mit kell tudnia ma egy kórházvezetőnek?
2: Ha egyszerűen akarom, megfogom mindent. De ennél egy kicsit összetettebb a kérdés. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy tételes listába jönnek be a betegek, és arra kell felkészíteni a kollégáinkat, a nővért, az orvost, hogy ezt türelmesen hallgassa meg.
1: Meg fogják kérdezni a betegek a ChatGPT-t, és úgy jönnek.
2: És nem? Úgy jönnek, és hát ugye, legyünk őszinték. Én azt szoktam mondani mindig, hogy a harangöntéshez sokat nem értek. Ha én elolvasok három dolgot a harangöltésre, elhiszem, hogy ez valóban így van. De ha megkérdezünk olyan valakit, aki ebben foglalkozik, lehet, hogy kettőre azt mondja, hogy mekkora az agyvaság. Erre nekünk fel kell készülni, türelmesen végig kell hallgatni, és el kell magyarázni, hogy szerintünk ez nem így van.
1: Egy kórházat, ha nem túl eretnek a kérdés, mindenképpen orvosnak kell vezetnie? Kórházigazgatóként bizonyára ezer dolga van, amit nem tanult egyetemen, és semmi köze nincs az orvosláshoz.
2: Hát ez egy örök visszatérő dilemma, és különböző vezetési elméletek vannak, hogy orvos vezesse vagy ne. Pro és kontra, nagyon sok érvet lehet mondani. Sőt, még azon belül azt is el lehet mondani, hogy a kórházat olyan valaki vezeti, aki sebészetes szakmából jött, vagy nehogy Isten belgyógyászat, vagy kevésbé olyan szakmából, ahol gyakran kell gyors döntést hozni. Látszik is a mentalitáson egyébként.
1: Ráadásul, ha a legjobb orvos lesz a legjobb kórházigazgató, akkor a legjobb orvos kevesebbet műt?
2: Nem feltétlen.
1: Például ez örre nem igaz?
2: Hát, én nagyon szeretem a műtőt.
1: Akkor hosszú munkanapjai lehetnek. Pláne azok lesznek, hogyha döntési jogköröket kapnak vissza. Mert hogy erről is szó van. Milyen döntési jogköröket kellene visszakapnia a kórházigazgatóknak?
2: Hát itt ugye, amiről szó van, az a gazdálkodásnak a lehetősége. Most jelenleg ott tartunk, hogy a háttérnek, az úgynevezett back office-nek a működtetése nem a mi feladatunk. És ebből adódóan vannak surlódások is, vannak nehézségek, és nem mindenütt teljesen jó a dolog, de ez most a dolog másik része. Ezeket visszakapjuk korábban. Én ugye vagyok már annyira éve vezető, hogy még arra is emlékszem, amikor az önkormányzati időben hogyan kellett kórházat vezetni, mi volt a feladat. Utána, amikor államiak lettünk arra is, és akkor még nálunk volt a gazdálkodásnak a lehetősége. Most jelenleg, csak hogy érzékeltessem, a magyar kórházak egy jelentős részének a bevétele gyakorlatilag azonos a személyi bér mennyiségével.
1: Most, magyarul növelni kéne a bevételt, ha már a gazdálkodás ismét az ön feladata lesz és a kollégáé.
2: Hát a bevételt kétféleképpen tudnám növelni, az egyik az, hogy a finanszírozásom javul, másrészt megpróbálok még felderíteni olyan területeket, amiben pénzt tudok csinálni. Egyébként igen.
1: Fizetős szolgáltatások?
2: A fizetős szolgáltatásoknak a jogi megítélése, ahány jogász kérdezünk, annyi. Rendkívül heterogén, és szerintem most ebbe nem biztos, hogy ebbe az irányba nyitnák. Már fizetett egészségügyre gondolok.
1: Azt támogatja, hogy valamennyi kórházigazgatónak újra pályáznia kelljen a saját állására? Most egy játékos pillanatig tekintsen látható, hogy az önre is vonatkozik személyesen.
2: Én azt gondolom, hogy akkor tudjuk ezt, nem titok, hogy ugye miniszter úr elmondta, hogy az orvosi kamarával, az OKFÖ-vel a Magyar Kórház Szövetség készítsen egy anyagot, egy javaslatot, hogy hogyan is, mint legyen ez a dolog. Az univerzálisan mindenkire vonatkozót azt végig kellene gondolni szerintem, és még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Mielőtt kiírjuk az állásokat, azt is azért tudni kéne, hogy az adott intézménnyel mi a tervünk. Tehát mindenképpen fontos lenne felvázolni az egészségügyi struktúrát, hogy milyen struktúrában milyen embereket keresünk.
1: Ha tudja, hogy mire kell pályázni, akkor pályázik. Ha nem, nem. Nem személyesen ön, hanem egy fiktív kórházigazgató, akiről most beszélünk.
2: Hát könnyebb úgy pályázni, ha tudom, hogy melyik az intézmény tudni fogja, csak azt nem tudja, hogy annak az intézmények mi az egészségügyi kormányzat milyen jövőt szán.
1: Az országgyűlés visszaállította az orvosok, a fogorvosok és az egészségügyi szakdolgozók kötelező kamarai tagságát. A kedden elfogadott törvénymódosítás értelmében egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja ennek a köztestületnek. Ha még nem az, akkor 30 napon belül majd kérnie kell a felvételét, különben nem praktizálhat tovább. Örülnek ennek?
2: Ez, hogy örülünk-e vagy se, ez egy szerintem nem jó kérdés. Ugye a Magyar Orvosi Kamara különböző feladatokat lát el. Ezek szakmai feladatok. Ha egyéb feladatokat nem vállal fel és nem csinál, akkor igen. Tehát én azt gondolom, a Magyar Kórház Szövetség mindig is nyitott volt mindenkivel szemben. Egy közös platformon tudunk olyan dolgok mögé odaállni, mint ahogy már Álmos Péter elnök úrra is személyesen többször beszéltem, és legutóbb a két vezetőségnek is volt egy találkozója, és ott mind a ketten örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon sok dologban azonosan gondolkodunk, és hasonló célt szeretnénk elérni. Pontosabban a cél, amit megkitűzünk, az mind a kettőnk számára fontos lenne, és ezt beszéltük, hogy akkor ezt mindenképpen ezt a munkát folytatni fogjuk. Szakmailag mindig mindenkivel nyitottak vagyunk, és ezt szeretnénk is folytatni.
1: Abból nem lehet baj, hogyha egy-egy orvos, egy-egy dolgozó nem intézi el, vagy nem intézi el időben a kamarai tagságát? Nem kerülhet veszélybe itt-ott legalábbis rövid időre az ellátásbiztonság? Elszoktak tőle, hogy be kell lépni.
2: Hát az ellátásbiztonság néha tényleg valóban egy-egy emberen is bukhat, de én azt gondolom, hogy ezt meg fogja tudni oldani minden kórházigazgató, mert figyelni fog a saját kollégáira, hogy a jogszabályi feltételeknek meg kell felelni. Ez innétől kezdve ez nem kívánság hangverseny, hanem ez egy jogszabályi feladat. Mint hogy autót is csak jogosítványjal lehet vezetni, egészségügyi dolgozónak kell, hogy kamarai tagsága legyen.
1: Az nem reális, legalábbis tömeges mértékben biztos nem, ugye, hogy csak azért is elhagyja valaki a pályát, nekem nem mondják meg, hogy kamarai tag legyek.
2: Én ezt azért tartom mindig rettenetesen olyan kérdésnek, amit nem értek, mert szerintem aki orvos, az szereti csinálni.
1: A jogszabály ismét a kamarára bízza az etikai eljárások lefolytatását. A kórházakban, ennek a gyakorlatban mi lesz a jelentősége?
2: Át fogjuk beszélni a kamarával. Minden kórháznak kell, hogy legyen etikai bizottsága, mert ezt nekünk előírja. Az SMS-ünkben benne van. Értelemszerűen ezt innétől kezdve, hogy kinek mi a feladat, ezt át fogjuk beszélni a kamarával. Hogy ők ezt hogyan képzelik.
1: Ha egy kórház hibázik, és van olyan törvényi kötelezettség, hogy ezt elmondja a betegnek, uram, bocsánat, nyilvánosságnak, és bocsánatot kérjem, akkor nem fognak az orvosok attól tartani, attól félni, hogy minden őszinte mondatból, tényleg jó szándékú bocsánatkérésből óriási botrány és műhiba per lesz? Mint amikor rosszul olvassuk a kórházi fertőzések adatbázisát.
2: Hát ez egy új jelenség lesz Magyarországon, az biztos, amit a miniszter úr szeretne. Én azt gondolom, hogy ha valaki tényleg őszintén gondolja, akkor ezt az emberek érezni fogják, és látni is fogják, és el fogják fogadni. Ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy a miniszter úr is arról beszél mindig, hogy tanuló egészségügy. Ő nem azt mondta, hogy nem lehet hibázni, mert sajnos hibázunk mi is. De a hibánkból tanulni kell, és pont ez a fontos, és pont ez a cél.
1: Ez akkora kultúraváltást igényel a belső működésükben az orvosok részéről, mint amennyire én kívülről nagynak gondolom? Kiállni, azt mondani, hogy hibáztam. Nem a bocsánatkérés, arra nyilván képesek, hanem hogy hibáztunk. Lehet, hogy valaki meghalt.
2: Hát szerintem akkor hát azért nem mindig hibázunk, hogy meghaljon, tehát azért ezt a halálért dolgot azért ne vegyük ide, mert az teljesen más történet. Hiba lehet egy rossz diagnózis, hiba lehet egy később elvégzett beavatkozás, sok minden lehet, amit hibára mondjuk. Itt én azt gondolom, hogy azért biztos, hogy lesz egy generációs dolog, mert a fiatalok szemmel láthatóan, saját gyerekeimben is látom, sok mindent másképp gondolnak, mint mi gondoltuk. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Én azt gondolom, hogy ezt meg fogjuk tudni górni, mint ahogy sok mindent megugorodtak már eddig is a magyar kórházak.
1: Változás bőven van. Kórházigazgatóként és a kórházszövetség elnökeként üdvözli azt, hogy az új kormány feloldotta az előző vezetés által elrendelt kommunikációs tilalmat, vagy tartani kell attól, hogy mindenki össze-vissza nyilatkozgat majd?
2: Én azt gondolom, hogy én mindig is ezt vallottam, hogy a saját szavai mindenki felelős. És azért azt szeretném elmondani, hogy amit ön is elmondott, ez nagy általánosságban lehet, hogy jó hangzik, de nem így van. Elmondom, mire gondolok. Nagyon taxatíve benne van, és a MOK is erre hangsúlyt fektetett, hogy aki nyilatkozik a saját intézményéről, és nem validat nyilatkozik, vagy rak fel a Facebookra, vagy bárhova, annak azért lehet következménye. Tehát ezért mondom mindig, hogy mindenki felel a saját szabályért.
1: Nagyon fontos azonban elkülöníteni, hogy a saját maga nevében beszél, vagy a kórház nevében. Ugye ezt könnyű összemosni, vagy könnyű hagyni, hogy a közvélemény összemossa?
2: Hát, ez egy újságírói kérdés volt. Gratulálok hozzá.
1: Köszönöm.
2: Nehéz ezt majd, hogy nem azt kell, hogy mondjam, ez már jogászi kérdés lenne.
1: Nem nyilvánvalóan meg kell majd küzdeniük ezzel is. Nagyon röviden egy néhány mondatos választ kérek csak arra, hogy készül egy törvénymódosítás, amely meggyorsítaná a kórházban rekedt csecsemők sorsának rendezését. Látják már, hogy ez működni fog?
2: Nem, hogy látjuk, nagyon reméljük. Én jó magam sokszor felmentem az osztályra, nálunk a szokásosnál egy picivel lehet, hogy néha több csecsemő van, szívszorító őket látni.

0: időnként jön értük, és megoldja azt, amiért korábban esetleg a gyámügy nem engedte, hogy elvigyék, de vannak.
1: Nagy témákkal kezdtük, és a kicsikkel fejeztük be az arénát, hallották. Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
1: A mai műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes és Pauli Zoltán segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm a figyelmüket, jó egészséget kívánok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, írja az MTI. Az elemzők szerint az eddig elbocsátottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, még a megüresedett helyeket sok esetben még nem töltött.

0: Vég fel. A munkanélküliek augusztusi száma közelíti a 10 éves csúcsot. A romlás ráadásul nem csupán a fő mutatókban érhető tetten, már minden harmadik munkanélküli több mint 1 éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Virovácz Péter, az ING főgazdásza szerint az év vége felé közeledve egyre égetőbbé válik a jövő évi bérek kérdése, ami szintén döntési helyzet elé állítja majd a foglalkoztatókat. Regős Gábor, a Granite alapkezelő vezető közgazdásza úgy vélekedett, a nagyobb havi csökkenés részben a mezőgazdasághoz köthető, az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Balogh Bíki Márta, az MBH Bank szenior elemzője szerint többen vannak jelen a munkaerőpiacon egy olyan környezetben, amikor a demográfiai helyzet romlik, tovább csökkent a munkaképes korú népesség. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Szeptember 27-én vasárnap éjfélig, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az idén október 12-e és 18-a között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A minisztérium számos környezeti nevelési programot és szemléletformáló eseményt szervez és támogat, amelyek hatékonyan szolgálják a környezet védelmét és a közös felelősségvállalás ösztönzését, hiszen a társadalmi összefogás, a környezet iránti felelősség és a következetes állami fellépés együttesen járulhatnak hozzá a természeti értékeink megőrzéséhez és egy tisztább, élhetőbb Magyarország megteremtéséhez. Az idei Teszed akcióhoz találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni, határidő tehát szeptember 27-e éjfél. A Holland Közegészségügyi Intézet megerősítette a nyugat-nílusi vírusfertőzéshez köthető 5. halálesetet pénteken. A jelentésük szerint egyre nő a fertőzöttek száma Hollandiában. Az egyik holland hírportál beszámolója szerint a Holland Közegészségügyi Intézet által az országban idén megerősített fertőzéses esetek száma 44-re emelkedett. A legutóbbi egy héttel ezelőtt közreadott jelentés óta további 16 fertőzöttet azonosítottak. Hangsúlyozták, nem áll fenn járvány veszélye, mivel a vírus emberről emberre nem terjed. Emlékeztettek, a szúnyogok által terjesztett vírus a fertőzöttek 80%-ánál nem okoz tüneteket. A nyugat-nílusi láz az esetek mintegy 1%-a esetében neurológiai problémákhoz vezet, kivételes esetekben pedig halálos kimenetelű is lehet. Egy utrechti kórházban ápolt beteg augusztusi halálát követően a Holland Közegészségügyi Intézet közölte, hogy a vírus immár jelen van a hollandiai szúnyog populációban. A korábbi halálesetek kizárólag olyanokat érintettek, akik külföldi utazásuk során fertőződtek meg. A vírus ellen nincsenek vakcinák vagy kezelések.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, a Krödély.
2: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre.
1: Megkezdődött a tanév a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda intézményében.
3: Ha jogszabályilag nézzük, a tanévrendje úgy határozza meg, hogy a 2026-27-es tanév az 2026. szeptember 1-én kezdődik, de hát aki pedagógiában dolgozik, az tudja nagyon jól, hogy ez egy hosszabb előkészítő folyamat után kezdjük meg a tanévet, tehát itt már a nyári időszakban elkezdődtek azok a felújítások, tanteremfestések, konyhafelújítás, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy ízléses és tényleg jól felkészült infrastruktúra várja a pedagógusokat és a diákokat.
1: Október 1-től 8. alkalommal várja a háromfős csapatok jelentkezését az erdélyi könyvfalu olvasójáték.
4: Amit akkor már tudtunk, vagy tudtak a kollégák, az az volt, hogy feltétlenül arra szeretnénk törekedni, hogy a gyerekeket, fiatal felnőtteket a könyvhöz, az olvasáshoz közelebb hozzuk, és azt is tudtuk már az elejétől, hogy valahogy egy olyan keretet szeretnénk biztosítani, ami kilép egy picit az iskolai kompetitív jellegű extrakurrikuláris tevékenységekből. Tehát, hogy mindenképpen olyat szerettünk volna ajánlani, ami nem versenyezteti a gyerekeket, hanem az olvasás élményével próbál hatni rájuk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Krödé egy olyan keresztény non-profit szervezet, amely fiatal felnőtteknek nyújt lehetőséget arra, hogy önkéntes munkát, diakóniai szolgálatot végezzenek. A program keretében a résztvevők különböző szociális, egyházi vagy ifjúsági projektekben segíthetnek, mind Kárpátalján, mind pedig nemzetközi szinten. A Kárpátaljai Református önkéntes diakóniai év gyakran ifjúsági alkalmakon mutatja be tevékenységét. Egy ilyen alkalmon beszélgettünk Tankóczi Csillával, a Krödé koordinátorával munkásságukról.
2: Csodálatos lehetőség, mert egy külső keretben minden biztosítva van ahhoz, hogy ez az út megvalósuljon, akár rövid távon, akár hosszú távon, néhány hetes programtól hosszú távú, egészen több hónap és egy év hosszúságú program is lehetséges, teljes mértékben személyre szabott, úgyhogy mindenki magának döntheti el, hogy hogyan szeretné ezt összerakni.
3: Picit elszomorodtam az előbb beszélgetőn, hogy aki már elmúlt 30, az már bizony nem vehet részt. Tehát milyen korhatár van, és hogyan lehet erre jelentkezni? És egyáltalán kik jelentkezhetnek?
2: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény, vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre, illetve hívni lehet a 066 1851 883 telefonszámot is.
3: Én itt látok több képet is, tehát hogyha valaki elmegy önkénteskedni, tehát az nem arról szól, csak például mondjuk, hogy látok, hogy tiszta forrás alapítványhoz csatlakozik, gondolom, akkor ott főleg ilyen környezettudatossággal kapcsolatos önkénteskedés, akár, de ez csak én képzelem el, nem biztos, hogy a nevéből ez is valósul meg, de akár időseket is gondozhatnak, és számos más dolgot csinálhatnak. De mi közül választhatnak valóban? Mit jelent az, hogy valaki elmegy önkénteskedni, akár Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, mit fogod csinálni?
2: Ez is teljes mértékben a fiatalra van bízva, mert amikor jelentkezik valaki önkéntesnek, akkor néhány olyan kérdésben először beszélünk magáról a programról, hogy hogyan is képzelte el, ő, mint ismerve a saját képességeit és készségeit, tudja, hogy mi az, amit szeretne csinálni, amivel szívesen foglalkozna, lehet ez gyermekszolgálat, vagy lehet fiatalok között lévő szolgálat. Van több olyan hely, Olaszországban például nagyon kiépült az a rendszer, ahogyan a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, és két önkéntesünk is volt, aki Spanyolországban és Olaszországban szintén fogyatékkal élők között szolgált, de lehet ez egy református bölcsőde is akár, vagy lehet ez egy olyan alapítvány, ami hajléktalanokkal foglalkozik, és őket segíti, de lehet ez történelmet kedvelőknek egy olyan hely, ahol nemzetközi portrétárban katalógus, szerkesztés, műkincsek, rendbetétele és rendszerezése, és sok minden más, amit egyébként hosszan lehetne sorolni. A lényeg az, mindig a lényeg az, hogy találd meg, kedves fiatal, hogy mi az, amit kaptál talentunként az Istentől, és mi az, amit szeretnél használni egy közösség, vagy egy célcsoport javára, és az Isten dicsőségére.
3: Te hogy látod, az elmúlt évek tapasztalatai mit mutatnak? Csökkent azok száma, akik önkénteskedni szeretnének külföldön, vagy pont ellenkezőleg, talán az itteni helyzet is hozta azt magával, hogy egyre többen keresnek feltéteket, és szeretnék kipróbálni magukat valami másban, más országban.
2: Annak ellenére, hogy sok mindent hozott a jelenlegi helyzet, sajnálattal az kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb önkéntesnek jelentkező fiatal keres meg bennünket. Ez teljesen szívem fájdalma egyébként, mert mostanára már egy olyan biztos keret alakult ki az európai programnak köszönhetően, ami minden részletét biztosítja, és szinte nincsen olyan tényező, ami ez alatt a program alatt felvetődne, akár problémaként, vagy bármilyen akadályként. Nagyon kitaposott út, és amellett, hogy nyelvtanulás, új kultúra megismerése, életre szóló kapcsolatok és felejthetetlen élmények. Valamiért napjainkban talán más útja van annak, hogy a fiatalok külföldre menjenek, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez több annál, mint egy utazás, több annál, mint egy egyszerű segítségnyújtás, mert ez egy olyan hely és egy olyan program, amikor maga az önkéntes is fejlődik, épül lelkileg, hasznára lehet egy közösségnek, egy csoportnak olyan helyen, olyan közegben, amit ő szeretne, amilyet ő képzel el magának, és ez csak egy win-win, mindenki nyer vele.
3: Csak református fiatalok jelentkezhetnek, vagy akár más felekezethez tartozó diákok is, vagy fiatal felnőttek is érdeklődhetnek a Krödénél?
2: Felekezettől független a jelentkezés és a részvétel, ami a programhoz kapcsolódik. A nevünkben is benne van az, hogy református önkéntes diakóniai év, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk küldőszervezetei katolikus vagy teljesen más felekezetű fiataloknak sem. Mindenkitnek a jelentkezését szeretettel várjuk, és öröm, hogyha egy ilyen programon keresztül megtapasztalhatnak valami csodálatosat.
3: Említetted, hogy ez úgymond sokan lehet attól tartanak, hogy jár valamilyen kötelezettsége, mert úgymond akár anyagi vonzatra gondolok itt, de ha jól értem, tehát ez teljesen ingyenes a fiatalnak, ő neki csak ott úgymond szolgálatba kell állnia. De hogyan épül fel az, hogy valaki akkor kapcsolatba lép veletek, eldöntötte, hogy milyen önkéntes szeretne lenni, tegyük fel, fogyatékkal élő fiatalokat szeretne gondozni, mi történik ezután?
2: Ezután kezdődik az a tervezési folyamat, amikor megkeressük a célországban azokat a szervezeteket, akik tudnak abban az időintervallumban, amit a fiatal meghatározott magának, vagy amikor az ideje engedi, abban az időintervallumban melyik az a szervezet, aki tudja fogadni az önkéntesünket. Mivel már említettem, hogy ez egy Európai Uniós program, ezért a fogadó és küldő szervezetek biztosítják azt, hogy minden zökkenőmentes legyen, és amikor hosszas, vagy esetleg rövid és hatékony keresés után megtaláljuk azt a szervezetet, aki fogadni tudja az önkéntest, akkor minden egyéb részletet egyeztetünk. Program keretén belül teljes mértékben finanszírozva van az odautazás és a visszautazás. Ez Európa távolabbi országaiban hatékonyabb inkább, mert a repülőjegy az teljes mértékben vissza van térítve, de hogyha Magyarországon utazik az önkéntes, szintén élhet ezekkel a lehetőségekkel. Az ott tartózkodása során a lakhatási lehetőség szintén a program által van biztosítva, ezt a fogadószervezet egyezteti le, és biztosítja az egész önkéntes program alatt, illetve ezen kívül zseppénzt is kap az önkéntes, és olyan lehetőséget, amivel ott még utazhat a saját szolgálati helyén, környéken, gondolok itt buszbérletre, vagy egyéb közlekedési bérletekre, illetve külön van kiszabva egy olyan összeg, ami még a buszban az önkéntes étkeztetésére van célirányosan elkülönítve. Tehát csak összefoglalva azt tudnám mondani, hogy utazás, ott lét és kaja és zseppénz és minden is adott, és amikor az önkéntes elmegy és elindul és megérkezik az országba, a szolgálati helyére, onnantól kezdve legfőképpen a koordináló, a fogadószervezet tartja őt a kezében, de ez nem jelenti azt, hogy mi küldőszervezeteit hátradőlünk, és most már nem foglalkozunk vele, hanem egy folyamatos és rendszeres kapcsolattartás működik a küldő és fogadószervezet között, a küldő és az önkéntes között, és mindez arra szolgál, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki a fiatal számára, amiben ő biztonságban érzi magát, és tudja, hogy bizalommal fordulhat felénk is, az küldőszervezet felé, bizalommal keresheti meg a fogadószervezet munkatársait, mert mindenki azért van, hogy az önkéntesnek ez egy életre szóló élménye legyen.
3: Egyszer Barta Attilával, a Fornasi Református Gyülekezet lelkészével készítettünk egy igazán hosszú interjút pont arról, hogy hogyan változtatta meg az életét az önkéntesség. Te mit üzennél a fiataloknak, hogy valóban hitben, lelkileg, más országok kultúráját megismerésben, mindenben változhatnak és épülhetnek, de miért választ ezt, hogy akár a tanulmányaik előtt egy évet önkénteskednek, vagy utána, mielőtt munkába állnak és elkezdik a nagybetűs életet, próbálják ki magukat valami újban.
2: Mindenképpen azt mondanám, hogy azért, mert megtapasztalni azt, hogy a biztonságos környezeten kívül kinyílhat még a világ, és elmehet olyan helyekre, amit talán csak képen látott, talán csak filmekben látott, és talán titkon arról ábrándozott, hogy egyszer de jó lenne valahogyan elmenni oda. De azok a sok földi tényezők, amik általában ilyenkor eszünkbe jutnak, de drága az út, vagy bajos oda elmenni, hogy induljak el egyedül, mégis mi várna ott rám, ezek az akadályok így leomlanak, amikor egy ilyen önkéntes programba csatlakozik be a fiatal, és én azt mondom, hogy vágj bele mindenképpen, mert nem fog visszajönni az az idő, amit eltöltesz mással, lehet koncentrálni a tanulásra, lehet koncentrálni a karrierépítésre. Egyébként jól hangzik egy ilyen bekezdés a önéletrajzodban, hogy egy évet töltöttem külföldön, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, vagy amit elképzelsz, és szakmai tapasztalatot is szerezhetsz, hogyha céltudatosan egy olyan területet választasz, ahol majd később dolgozni szeretnél. Nyelvtudást is gyarapíthatsz, úgyhogy csak sorolni tudom a pozitívumait, úgyhogy vágj bele, hajrá és keresd meg!
1: Az elmúlt percekben Tankóczi Csillával, a Krödé koordinátorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Intézményében 15 osztályban 330 gyermek, 4 óvodai csoportban pedig 106 gyermek kezdte meg a 2026-27-es tanévet, nevelési évet. Hogy hogyan indult a tanév, mit tartogat a kisiskolások számára az előttük álló időszak, erről is beszélgettünk Hegyesi Károly főigazgatóval, a riporter Kisnéveres Viktória.
2: Megkezdődött a 2026-27-es tanév. Azt szeretném kérni főigazgató úrtól, hogy itt egy tanév kezdetén azokat a tudnivalókat, gondolatokat ossza meg velünk, amelyet a tanévnyitó istentiszteleten, illetve a tanévnak az első napjaiban megfogalmazódtak, hogyan indult ez a tanév.
3: Tehát, ha jogszabályilag nézzük, a tanévrendje úgy határozza meg, hogy a 2026-27-es tanév az 2026. szeptember 1-én kezdődik, de hát aki pedagógiában dolgozik, az tudja nagyon jól, hogy ez egy hosszabb előkészítő folyamat után kezdjük meg a tanévet, tehát itt már a nyári időszakban elkezdődtek azok a felújítások, tanteremfestések, konyhafelújítás, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy ízléses és tényleg jól felkészült infrastruktúra várja a pedagógusokat és a diákokat. Idei tanévben 15 osztályunkban 330 tanulót fogunk fogadni. Az óvodai csoportjainkban 4 óvodai csoportról beszélünk, ott 106 óvodáskorú gyermeket fogunk az idei óvodai nevelési évben nevelni. Egy hosszú tanév elé nézünk, tehát azt látjuk, hogy a jogszabályi változások és a jogszabályi környezetnek a folyamatos alakulása a nyári időszakban is éreztette hatását. Ez már egy picit hozzá vagyunk szokva, hogy a nyári időszakban több olyan jogszabályi rendelet, módosító törvény, tervezet is akár megjelenik, amelyek alapvetően befolyásolhatják egy-egy tanévnek a kezdetét. Itt is voltak olyan ajánlások, jogszabályok, amelyek alapvetően meghatározzák és meg fogják a későbbiekben is határozni egy-egy tanévnek a tervezését. Gondolok itt olyanra, hogy például a pedagógus teljesítményértékelés az most megszűnik az idei tanévben, vagy legalábbis átmenetileg felfüggesztésre került, de ami számunkra igazán fontos szülők és pedagógusok számára, hogy a minisztérium kiadott egy ajánlást, egy 14 pontból álló ajánlást, ezt főleg alsó tagozatra fogalmazták meg, amely azokat a javaslatokat tartalmazta, amivel kicsit gyermekközpontúbbá lehet tenni a oktatást az egyes intézményegységekben. Ez a 14 pont egyébként egészen új dolgokat azért nem tartalmazott, tehát azokat próbálták egy csokorba összeszedni, amik egyébként eddig is bevett gyakorlatok voltak az általános iskolák tekintetében, tehát ezt inkább egy ilyen ajánlásként tudjuk értelmezni. De nyilván ezek nagyon hasznosak, meg azért el kell gondolkodni az intézményeknek, hogy ebből mit tud adaptálni, és mit tud a tanítási órákra bevinni. A tanévnyitó ünnepségünket 2026. szeptember 1-én tartottuk meg a Miskolc-Szirmai Református templomban. Ige hirdetésre nagy tiszteletű Szombati Dénes lelkipásztor urat kértük föl. Azért volt ez számunkra különleges alkalom, mert ezen a tanévnyitó ünnepi istentiszteleten az leendő első osztályosaink tettek egy esküt, ez a református hagyományainknak megfelelően zajlott. Évről évre ez egy olyan felemelő pillanat ennek a tanévnyitó ünnepségnek, ami a szülőket is ide vonzza erre az alkalomra. És tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon felemelő érzés volt látni azt, hogy ez a Szirmai Református templom, ez tele volt kisdiákokkal és tele volt szülőkkel.
2: Az idei tanévben hány kis elsős kezdte meg a tanévet?
3: 42 első osztályos kisdiákkal kezdjük meg az idei tanévet, és ez két első osztályt jelent. Ez egy olyan létszám, amivel egyébként előzetesen nem terveztünk, tehát ez egy picit azért a vállalkozásainkon fölül van. Jó reménységgel tekintünk az idei tanévre is, tehát itt is 2026-27-es tanévben is két első osztályjal tervezünk, és valami hasonló tanulói létszámmal. Nagyon érdekes a tanulóknak az összetétele. Ugye mag az alapvetően a Szirmai Református óvodából kerül ki, tehát az mondhatom, hogy egy ilyen egyenes út a Szirmai Református óvodából a Szirmai Református általános iskola. Ez körülbelül a felvett gyerekeknek a felét adja. És a másik része a gyerekeknek pedig a környező településekről érkezik. Martinkertvárosból nagyon sokan jönnek, de akár Bükkaranyos irányából vagy Máj irányából is érkeznek hozzánk tanulók. Tehát nagyon széles az a kör, az a paletta, ahonnan hozzánk érkeznek diákok.
2: Itt a tanórák mellett mik azok a programok, amelyek az év folyamán várják a diákokat, így akár hogyha egy picit az ünnepekre is előre tekintünk, illetve a mindennapokban azok a területek, amelyek szakkörök vagy egyéb formában heti munkarendet alakítják.
3: Tehát először is az a kezdeném, hogy egy református intézmény vagyunk, és azért a keretet azért ez adja meg, tehát ez a református hitélet, ez jelen van, nagyon markánsan, és szeretnénk ezt a üzenetet, ezt az evangéliumot a családokhoz is eljuttatni, a szeretetre alapozva és a szeretet nyelvén. Szeretnénk őket minél sűrűbben és minél többször elérni, akár olyan formában is, hogy intézményi szinten szervezünk olyan programokat, ahol a családokat is várjuk, és nem csak a gyermekeket, és rögtön szeptember végén lesz egy ilyen családi napunk. Ez egy péntek délutáni időpont, amikor sportfoglalkozásokkal, családi versenyekkel, a színművészetes tanulóinknak a fellépésével, zeneművészetes tanulóknak az előadásával színesített programsorozat fogja várni a szülőket. Ez már hagyomány nálunk, hogy ezt szeptember végén megtartjuk ezt a programot. Új elemként most bekerült az idei tanévben ez a Diákok Hangja nevezetű program, amiről talán annyit érdemes tudni, hogy az eddigiekben ilyen nem volt. Tehát ez most az a kormányzatnak a kezdeményezése, hogy a diákok is markánsan alakítsanak véleményt, formáljanak véleményt a intézménynek a működésével kapcsolatban, tegyenek javaslatokat. Ezt próbáljuk megszervezni az idei évben, ez szintén a szeptember és az október hónapoknak az egyik kiemelt fontos feladata lesz. Szeretnénk elindítani egy múzeumpedagógiai foglalkozássorozatot. Itt a Herman Otto múzeummal szeretnénk együttműködni és kooperálni, és minél több diákot elvinni ezekre a foglalkozásokra. Évek óta zajlik egy olyan programsorozat az intézményben, ami a Filharmónia koncertsorozat. Ennek keretében évente 3 alkalommal érkeznek hozzánk zenei előadók, akik itt a iskola közösségének tartanak koncerteket. Óriási sikere van ezeknek, és reméljük, hogy az idei évben sem lesz ez másként. A mi nagy versenyünk, nagy kihívásunk minden évben az az országos környezetismeret, környezetvédelem csapatverseny. Ez már lassan a 30. alkalom lesz, hogy megszervezzük. Nagyon sok református iskola csatlakozik hozzá, de ez egy országos, nagy kiterjedésű verseny. Dunántúról is rengetegen jelentkeznek. Tavalyi évben közel 800 kisdiák csatlakozott ehhez a versenyhez. Ennek az országos döntőjét fogjuk lebonyolítani 2027 májusában. Ennek a versenynek 3 írásbeli fordulója van, tehát ezeknek az előkészítése, kiértékelése, a fordulók eredményeinek az eljuttatása az egyes partnerintézményekhez, partneriskoláknak. Ez egy nagyon komoly kihívás és nagyon komoly feladat. Ezt szeretnénk minél színvonalasabban megszervezni, ezt a versenyt. A ünnepekkel kapcsolatosan itt megint ugye kicsit visszakanyarodhatunk, akkor a református ünnepek, egyházi ünnepek, amelyek ugye adják az alapját annak a hitéletnek is, amely egyébként az intézmény falai között zajlik. Tehát az adventi időszak, a reformáció napja, húsvéti ünnepkör, tehát ezek mind-mind azok az alkalmak, amikor az intézménynek a közössége átmegy a református templomba, együtt vagyunk, együtt tudunk elcsendesedni, illetve ezeken a napokon csendes napot is tartunk, tehát ez azt jelenti, hogy itt igazából tanítás effektíve nem nagyon van, hanem megpróbálunk egy kicsit elcsendesedni, kicsit magunkba fordulni, és azokat a lelki dolgokat megélni közösen, amik igazából közösségé kovácsolnak egy ilyen iskolát.
2: Még hogyha az iskolai hitéletről szólhatunk, hogy a mindennapokban ilyen formában hogyan kapnak lelki támogatást a diákok, a pedagógusok, vagy akár a szülők is, ugye, akik részesei az intézmény életének, illetve ha szólhatunk arról, hogy más református intézménnyel milyen kapcsolatokat ápolnak az év folyamán.
3: Kezdem akkor az elején, ugye itt a hitélettel kapcsolatban, tehát gyakorlatilag ez egy évek óta bevett protokoll szerint haladunk, fogalmazhatok így, és ez a protokoll, ezt tulajdonképpen merít a református hagyományokból, a több száz éves református hagyományokból, de azért nyilván fűszerezzük azokkal a helyi sajátosságokkal, ami itt Szérmán ezt különösen szérmai intézmény specifikussá tudja tenni ezt a hitéletet. A református hagyományoknak megfelelően minden héten hétfőn egy hétkezdő istentisztelettel kezdünk. Ezt, ha egy kicsit próbáltam ugye itt említeni, hogy Szérma specifikus a történet, akkor nálunk az a különlegessége, hogy ezt mi két részre bontottuk, külön alsó és külön felső tagozatban. Vannak ezek az istentiszteletek megszervezve, van egy főállású intézményi lelkészünk, Viktor Jánosné, őt az itteni kis diákok Mumó néninek hívják, és a Mumó néni egy nagyon fontos része ennek a szérmai intézménynek, ő egyrészt ugye egy lelki gondozója is ennek az intézménynek, azon kívül ugye hittanórákat is tart, és van egy saját terme, a saját termében pedig azokat a kisdiákokat, vagy akár szülőket is szívesen látja, akik valamilyen problémával, valamilyen aktuális helyzetben tanácsot szeretnének kérni tőle. Tehát ő egy igazán élő példája annak, hogy hogyan lehet egy ilyen intézmény lelkészi pozíciót úgy betölteni, hogy az többről is szóljon, mint arról, hogy itt a órát tartok, és hétfőn egy istentiszteletet tartok. De természetesen ezek nagyon fontos alapjai a református ítéletünknek. Minden héten és a hét minden napján áhítattal kezdünk. A közös imádságok étkezés előtt a nap végén azok jellemzően ott vannak az osztályoknak a mindennapi életében. Bibliaköröket tartunk a munkaközösségeink számára, tehát itt a pedagógus munkaközösség számára, de hitéleti alkalmat tartunk például a technikai dolgozók számára, tehát egy konyhásnéni ugyanúgy hallja az Istennek az igéjét, mint ahogy egy pedagógus hallja az Istennek az igéjét, és ugyanez megtörténik az óvodai intézményegységben is. Tehát egy nagyon élő, nagyon aktív közösség van itt Szirmán hitélet szempontjából, és nyilván aznek az egésznek a csúcsa az, amikor a közösség, amikor tekintsünk úgy erre az intézményre, mint tulajdonképpen egy ilyen gyülekezet, amikor az intézménynek a gyülekezete, ha fogalmazhatok így, akkor átvonul a szirmai református templomba, és ott az Isten házában adunk hálát azért, hogy együtt lehetünk. Ez nyilván főleg egyházi ünnepeken és nagyobb alkalmakon, mint például tanévnyitó vagy tanévzáró. Ezeken az alkalmakon tudunk ott lenni a szirmai református templomba. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy a szirmai református templomnak a befogadó képessége az meglehetősen korlátozott, és azt például tapasztaltuk most az idei tanévnyitó ünnepségünkön is, hogy már nagyon-nagyon szűkösen fértünk el. Tehát hála az Istennek, én úgy gondolom, hogy itt növekedés van, és a növekedés az mindig generál egyfajta újraértelmezését, újragondolásának annak, hogy mit csinálunk és mit teszünk, és például a hitélet terén is úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiken érdemes lesz változtatni, és ezen közösen fogunk dolgozni. Tehát itt van egy olyan közösség, és ha már itt hitéletről beszélünk, akkor kifejezetten egy ilyen hitéleti munkacsoport, aminek az intézményi lelkész, az intézményvezető, az intézményegységvezető helyettes, a hitoktató, és itt nem csak a református hitoktatóról beszélek, de a katolikus és a görög katolikus hitoktatók is beletartoznak ebbe a munkacsoportba, amikor együtt tudunk gondolkodni közösen, és együtt tudunk új megoldási javaslatokat megfogalmazni egy-egy felmerülő problémára. Ez azt gondolom mindenféleképpen példaértékű, hogy ebben nagyon egységesek és konszenzusképesek vagyunk. A kérdésnek a másik része ugye arra vonatkozott, hogy milyen kapcsolataink vannak más református intézményekkel. Nagyon szoros és nagyon gyümölcsöző az együttműködés, amit a többi oktatási intézménnyel együtt tudunk folytatni, együtt végzünk. Itt nem csak szakmai kapcsolatról beszélek, tehát a pedagógia nyilván az egy közös nyelv, és ebben egymásra talál két oktatási intézmény, de itt egymás munkájának a támogatása, segítése, a jó gyakorlatoknak az átadása, az mind-mind szervesen hozzá kapcsolódik ehhez a munkához. Tehát egy lévai református gimnáziummal való kapcsolatunk, az már szinte évek óta mondhatom azt, hogy hagyomány, hogy hetedikeseink, nyolcadikosaink átmennek a lévai laborba, és akkor ott kísérleteznek. Az intézmény látogatások, a pedagógusoknak a meglátogatása, egymás szakmai rendezvényein való részvétel, az szinte bevett gyakorlat évről évre, és ugye nálunk is vannak olyan rendezvények, például novemberben lesz egy ilyen szakmai fórumunk, amit a Református Pedagógiai Intézettel közösen fogunk szervezni, ahol kifejezetten azokat a református tanítókat várjuk, akik érdeklődnek a Meixner módszer iránt, hiszen mi a Meixner módszernek az egyik bázisiskolája vagyunk. Első-második évfolyamon a Meixner módszert használjuk, és ez nagyon népszerű ez a módszer, de nagyon munkaigényes is, tehát rengeteg olyan apró fogás van, amit érdemes elsajátítani tapasztaltabb pedagógusoktól, és itt hál' Istennek azért vannak tapasztalt pedagógusok, akik évtizedek óta foglalkoznak ezzel a módszerrel. Ezeket nagyon szívesen adjuk át más pedagógusoknak is, erről fog szólni ez a novemberi alkalom. A másik ilyen kiemelt intézmény, akivel nagyon szoros együttműködésünk van, az a előbb említett Református Pedagógiai Intézet. Ők nem csak szakmailag támogatnak minket, hanem például az országos verseny kapcsán, amit ugye említettem, hogy van egy országos környezeti versenyünk. Évről évre az egyik fő támogatónk a Református Pedagógiai Intézet, szakmailag is és anyagilag is támogat minket ennek a versenynek a megszervezésében.
2: Mostani beszélgetésünket arra szeretném kérni főigazgató urat, hogy a tanév igényével zárja, hiszen már ennek is hagyománya van az intézményükben, ha jól tudom.
3: Ez minden tanévnek van egy olyan vezérigéje, ami tulajdonképpen egy útmutatást is ad nekünk, hogy a pedagógiai munkánk során mire kell odafigyelnünk. A idei évben a Róma 8-28-at választottuk, azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Ez az évnek a vezérigéje.
1: Az elmúlt percekben a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda főigazgatójával Hegyesi Károllyal beszélgettünk.

0: Határtalan.
1: Határtalan.
0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Erdély október 1-től 8. alkalommal várja a háromfős csapatok jelentkezését az erdélyi könyvfalu olvasójáték. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek ne csak egyénileg, hanem közösségben is felfedezzék az olvasás örömét. Az idei játékban több kortárs szerző műveivel is megismerkedhetnek a csapatok, a nagy játékban pedig a szerzőkkel is találkozhatnak a résztvevők. A részletekről és az idei újdonságokról Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgetett Ungvári Szende.
3: Ugye 8. alkalommal szervezik meg az erdélyi könyvfalu olvasójátékot. Hogyan indult ez a kezdeményezés 8 évvel ezelőtt, és miért tartottátok fontosnak, hogy ez évről évre folytassátok tovább?
4: 8 évvel ezelőtt az ötlet az Berke Krisztina és Szikszai Bóni Ildikó közös beszélgetése nyomán született. Amit akkor már tudtunk, vagy tudtak a kollégák, az az volt, hogy feltétlenül arra szeretnénk törekedni, hogy a gyerekeket, fiatal felnőtteket a könyvhöz, az olvasáshoz közelebb hozzuk, és azt is tudtuk már az elejétől, hogy valahogy egy olyan keretet szeretnénk biztosítani, ami kilép egy picit az iskolai kompetitív jellegű extrakurikuláris tevékenységekből. Tehát, hogy mindenképpen olyat szerettünk volna ajánlani, ami nem versenyezteti a gyerekeket, hanem az olvasás élményével próbál hatni rájuk.
3: Hogyan épül fel pontosan ez az olvasójáték? Milyen korosztályok vehetnek részt? Ahogy olvastam, ugye három fős csoportokat fogadtuk el, és hogyan dolgoznak tovább majd a diákok?
4: Igen, tehát három fős csoportokkal lehet regisztrálni, és amikor elindult, akkor ugye harmadik osztálytól kezdtük a diákoknak a kötetek ajánlását, tehát harmadikosokra voltunk tekintettel, aztán az első után jelezték is a másodikosok, hogy feltétlenül szeretnének részt venni, mert hát már ők is tudnak olvasni. Úgyhogy így alakult ki az a bontás, hogy második, harmadik, és harmadik, negyedik. Minden korosztálynál két kötetet ajánlunk a diákoknak olvasásra. Az egyik, ami könnyebben olvasható, azok számára, akik mondjuk most ismerkednek az olvasással, és akkor van egy könnyebb, és van egy nehezebb, ez végigmegy, 8. osztály végéig ez a típusú könnyebb, nehezebb bontás, szoktuk úgy is mondani, vastagabb, meg vékonyabb. No, de visszatérve erre második, harmadik, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, egyben, 9-12-nek diákoknak már egy kötetet ajánlunk mindig, és tavaly volt egy premierje a felnőtt korosztálynak. Jól sikerült, nagy volt az érdeklődés, úgyhogy a felnőtt korosztálynak ajánlott kötetet is benne hagytuk az ideiben. És akkor miután ugye ezt szeptember elején meghirdettük, hogy 8. ezt mindig nagyon várják, nem csak kolozsvári, hanem Erdély összes iskolájában a pedagógusok is és a diákok is, úgyhogy a nyár folyamán sokan érdeklődtek, de általában ide szoktuk időzíteni iskola kezdésre előtte egy picivel, és akkor lanszíroztuk, azt lehetett látni, hogy milyen kötetekkel lehet dolgozni, miközül lehet választani, össze kell állítani a csapatokat, és október 1-én indítjuk a regisztrációt, ami azt jelenti, hogy az olvasójáték Facebook oldalán lesz egy regisztrációs felület, ahol a csapatok bejelentkeznek, minimális információkat kér egy ilyen regisztrációs űrlap, csapat nevét, diákok nevét, felkészítő tanár nevét, amennyiben ez aktuális, az iskolát, ahonnan jönnek, a települést, és akkor ezután, a regisztráció után a diákok kapnak egy feladatlapot, ami alapvetően kreatív feladatokat tartalmaz, és akkor ezt kell visszaküldeni legkésőbb október 15-éig. Tehát ez a regisztráció és akkor a beugró feladatoknak a megoldása, feltöltése, ez egy időszakra esik, október 1, október 15-e között, és akkor a nagy lépés, nagy pillanat az a nagy játék, október 19 és 24 között. Ez két dolgot foglal magában, egyfelől azok a pedagógusok, akik ezekkel a kötetekkel dolgoznak, azok előkészítenek egy olyan játéksort, amiben egy helyen ugyanazokat a feladatokat oldják meg azok a diákok, akik ugyanazokkal a kötetekkel dolgoztak, és ezt követi egy író-olvasó találkozó a szerzőkkel, ahol lehet kérdezni, dedikáltatni, és egyéb huncutságot elkövetni.
3: Idén már lehet tudni, hogy milyen szerzőkkel tudnak majd találkozni a résztvevők, illetve hogy milyen olvasmányokat adtok a diákoknak.
4: Persze, ez szeptember elején a Erdély falu olvasójáték Facebook oldalán megjelent, sorolom is, második, harmadikba ajánljuk Jánki István Verespataki Bányász mesék című kötetét és Győri Alice Hanitkai álmokat. Harmadik, negyedikben László Noémi a Mi iskolán kötetét, itt meg kell jegyezni, hogy László Noémi és Hadházi Rebeka, mert hogy a grafikai munka, ami belekerült Hadházi Rebeka tollából, kezéből, ollójából, ragasztójából, hogy mondjam, szinte társszerzővé teszi a grafikust, illetőleg ide is Győri Alice Hanitkai álmokat ajánljuk. 5-6. Osztályba Bernát Zsolt Kronosz gyermekei, illetőleg László Noémi a Mi iskolánk, 7-8. Bernát Zsolt Kronosz gyermekei mennek tovább, valamint Kis Judit Ágnes kórház az osztályteremben. A kórház az osztályteremben ennek az aktualitása az, hogy abban az időszakban ünneplik az 1956-os forradalom 70 éve, és akkor lesz egy ilyen megemlékezés sorozat Kolozsváron is. Ennek az aktualitása kapcsán szeretnénk mi is a Kórház az osztályteremben című kötettel megemlékezni. Erről a pillanatról 9-12. Osztályba ajánljuk Nényei Pál József Attiláról szóló kötetét. Ezt már nagyon vártuk, ezt a József Attila kötetet, tavaly sajnos kicsúszott az olvasójátékból, már tavaly szerettük volna, csak éppen nem jelent meg idejében. Úgyhogy számunkra ez egy óriási öröm, hogy Nényei Pál itt tud lenni ezzel a József Attila kötetével, amelyik az Irodalom visszavág sorozatnak az egyik része. Ugye volt egy Petőfi, meg előtte voltak irodalomtörténeti Irodalom visszavág kötetek, úgyhogy örülünk a József Attilának, és felnőtt korosztálynak pedig Adorjáni Panna Körbe című regényét ajánljuk. Én bízom benne, hogy ez nagy publicitásnak fog örvendeni, lévén, hogy kolozsvári, nagyon kolozsvári témájában is közel áll a fiatal felnőttekhez is, és aki pedig már nem annyira fiatal felnőtt, annak pedig nagyon érdekes lehet az, hogy ezeknek a mai 30 éves fiataloknak, 20-30 éves fiataloknak milyen az élete, úgyhogy nagy reményeket fűzünk a felnőttek részvételéhez is. Ugye köteteknek a forgalmazásával az olvasójáték nem foglalkozik, de amit tudunk mondani azoknak, akik kolozsváriak, elsősorban, ha ez segítség tud lenni, hogy Ábel kiadónál és a Kofferban tudjuk, hogy meg lehet ezeket a köteteket vásárolni Kolozsváron.
3: Mennyire sikerül itt Erdély szerte különböző részeiről a diákokat bevonni ebbe az olvasójátékba? Vannak olyan települések vagy iskolák, ahonnan így évről évre rendszeresen járnak vissza hozzátok csapatok?
4: Persze, egyértelműen. Hát a tavalyi szám ott a végén ugye regisztrációs lap visszaküldésével erősítik meg a csapatok azt, hogy részt vesznek, és akkor ott már tudjuk, hogy körülbelül hány diákra számíthatunk. Voltak olyan kötetek az elmúlt évben, amelyek akár 250 diákot is mozgattak, úgyhogy sok helyről jönnek, tavaly a vége szám az picivel az 1000 alatt volt. Nagyon-nagyon sokan jönnek. Szatmár, Bihar, Máramaros, Székelyföldi megyékből, Gyergyó, Csíkszereda, tehát, hogy ez egy olyan pillanat, amire most már bátran mondhatjuk, hogy készülnek, várják különböző részéből az országnak. Busszal, nagy busszal, kis busszal volt olyan társaság, aki Szatmár Németiből érkezett, egy 90 fős busszal. Úgyhogy igen, Zilahról, tehát, hogy vannak visszatérő csapatok és iskolák is. Mindenkit szeretettel látunk.
2: Az elmúlt percekben Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és településfejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló a szájos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. A tárcavezető beszélt a Magyar Vidékfejlesztésben új korszakot nyitó Szent István vidékfejlesztési programról is. Ezzel olyan hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modell jön létre, amellyel a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, hanem aktív alakítói is saját térségük jövőjének, tette hozzá. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. A programban támogatást

0: kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. A NAV közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket az e-áfa rendszerről. Az adóhivatal az e-áfa széleskörű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek, illetve melyik szegmens hol tart a felkészülésben. A kérdőívek az adóhatóság honlapján érhetők el, a válaszokat október 1-ig várja a hivatal. Az áfa bevallás korszerű digitális megoldása az e-áfa rendszer. A Nemzeti Adó és Vámhivatal célja, hogy stabilan támogassa és az automatizáció révén egyszerűsítse, meggyorsítsa az áfa bevallások benyújtását, könnyítse az ügyfelek terheit. Az újfajta áfa kiajánlási rendszer szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. Most a NAV azok véleményére, tapasztalataira kíváncsi, akik napi munkájuk során használják az e-áfa rendszer valamelyik technikai megoldását, illetve az ehhez szükséges informatikai megoldásokat fejlesztik. Elindult a Passzold vissza tesó, használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapít az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobileszközöket célozza meg. A mobiltelefonok előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Ezt a folyamatot szeretné megállítani a kezdeményezés, így az együttműködésben résztvevők elhatározták, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtik. Jelenleg hozzávetőlegesen 200 gyűjtőpontjuk van az országban, és 10 000 telefont szeretnének idén visszagyűjteni.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Hogyan válj nagylelkűvé? Első rész. Nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Lukács evangélium a 12. fejezet 15-ös vers. Ezeket tedd, ha nagylelkű emberré akarsz válni. Először is légy hálás azért, amit van. A nagylelkűség nem a vagyonosodásból, hanem az elégedettségből fakad. John D. Rockefeller is elismerte, milliókat kerestem, de nem lettem tőlük boldog. Minden azon múlik, hogy mi van legbelül, ha a kevéssel nem vagy elégedett, valószínűleg a sokkal sem leszel az, és ha a kevéssel fukarul bánsz, nem fogsz hirtelen megváltozni, ha tehetős emberré is válsz. Másodszor ne hagyd, hogy eluralkodjon feletted a birtoklási vágy. Jézus ezt mondta, vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Richard Foster így ír, a birtoklás kultúránk rögeszmévéjé vált. Ha birtoklunk valamit, úgy érezzük, hogy uralkodunk felette, ha pedig uralkodunk felette, úgy érezzük, hogy több örömünk telik benne. Ez az elképzelés azonban puszta illúzió. Ha uralkodni akarsz a szíved felett, ne hagyd, hogy a vagyontárgyaid uralkodjanak el feletted. Harmadszor erőforrásként tekints a pénzre. Amikor a népszerű francia író Dominique Lapierre Indiába utazott, hogy kutatást végezzen az új könyvéhez, Rolls-Royce-szal járta be az országot, amelyet a könyvére kapott előlegből vett. Ott léte alatt megtudta mindazt, amire az Öröm Városa című könyvéhez szüksége volt, de valami mást is felfedezett. A szegények megsegítése iránti vágyat, és ez megváltoztatta az életét. 2022. decemberében bekövetkezett haláláig az írás mellett adományokat gyűjtött, valamint az emberek megsegítésének szentelte a pénzét és idejét. Hozzáállását jól tükrözik a névjegykártyája hátoldalára írt szavak, miszerint minden elvész, amit nem adsz tovább. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádiós Védasztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai két órás délutáni műsoridőnk első részében több mint fél órás közéleti műsorblokkunkkal, a Közélet Közérdek című magazinnal jelentkezünk. Programunkhoz kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, Önök Közélet, közérdek című magazinunk 2026. szeptember 25-ei adását hallják, Bódisz Attila vagyok. Mai programunkban először arról szólunk, hogy ötlettől a vendégfogadásig ezzel a címmel rendezett workshopot a Sárospatak és környéke turizmusáért egyesület Sárospatakon.
2: A Sárospatak és környéke turizmusáért egyesület a Nemzetgazdasági Minisztériumnak köszönhetően támogatásban részesült a KKV szektor részére az üzleti környezet fejlesztési program keretében. Ez azt jelenti, hogy megpróbálunk mindent, hogy a térségben élő kis- és középvállalkozásokat tudásmegosztással, ismeretterjesztéssel olyan tudás birtokába juttassuk, amely a mai turbulens világban elengedhetetlen. Ennek egyik része nyilván a technológiai környezet, a technológiai jelenlét fontossága, de emellett számos más téma is tárgyalásra kerül. A programsorozat 8 ismeretterjesztő workshopból áll, illetve egy nagy konferenciával fog zárulni novemberben a rendezvénysorozat.
1: Ezt követően a peptidekről hallhatnak. A peptidek aminosavakból álló rövid láncok, amelyek a fehérjék, például a kollagén és az elasztin építőkövei, tehát az emberi szervezetben is jelen vannak.
3: Lehet olyan hatásuk is, hogy a kollagén lebontását gátolják. Tehát pont azt, amiről az előző adásban is meséltem, hogy ugye egyre több enzim bontja a saját kollagénünket a bőrünkben. Ezek a peptidek tudják ezt gátolni egy kicsit, tudják ezt visszaszorítani. Illetve ugye azzal is van összefüggés a peptideknél, hogy a sejtek hogyan tudnak egymással kommunikálni. Tehát nagyon-nagyon széles körű, és ettől lesz eredményes a kozmetikában, hogy tudjuk azt, hogy ezek bizonyos formulák milyen hatásokat fognak elérni a bőrben, és ezeket tényleg elérik. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jó hatóanyag a legtöbb kozmetikai készítményben, amit használunk.
1: Végül pedig Szakáli Andrással, a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör elnökével beszélgetünk.
4: Megjelenésünkkel egy látványelemet produkáltunk, a bemutatónkkal egy kis korszaktörténelmet produkáltunk, és azt gondolom látva az aznapi forgalmat, hogy bizony volt rá nagy érdeklődés. Egyébként előző nap vagoníroztunk, éjszaka már beöltözve vonatőrséget adtunk, díszőrséget adtunk a kivonuló vonatnak, tehát itt volt minden vasúttámadást ért, légitámadás, elhárítás, bemutatóba is, ugye a meglepetés vendégünk az M43-as aknavető, amely pirotechnikai lövésre is alkalmas, itt volt vele a kezelőszemélyzet, és azt külön a látogatóknak meglepetés volt, hogy hát ez lőni is tud.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, ötlettől a vendégfogadásig ezzel a címmel rendezett workshopot a Sárospatak és környéke turizmusáért egyesület Sárospatakon a program során gyakorlati, a mindennapi működésben is jól hasznosítható ismereteket igyekeztek nyújtani a szálláshely indításáról és üzemeltetéséről, például a digitális térben való megjelenésről, a következő percekben Hogya Orsolyával, a szervezet elnökével, az esemény előadójával beszélgetek. Ugye nagyon régóta nyilvánvaló már, hogy aki nincs ott a digitális térben, az gyakorlatilag manapság a gazdasági életben, de a turizmusban szinte nem is létezik, szokták mondani. Miért tartják fontosnak, hogy az itteni térségben élőket megmozgassák, és ezt a figyelmükbe helyezzék, hogy miért is lényeges megjelenni, jelen lenni, és milyen módokon?
2: Ez kiemelten fontos terület minden szempontból, és az előadás sorozatunk következő állomásának lesz az előadás témája. Ugyanis a Sárospatak és környéke turizmusáért egyesület a Nemzetgazdasági Minisztériumnak köszönhetően támogatásban részesült a KKV szektor részére az üzleti környezet fejlesztési program keretében. Ez azt jelenti, hogy megpróbálunk mindent, hogy a térségben élő kis- és középvállalkozásokat tudásmegosztással, ismeretterjesztéssel olyan tudás birtokába juttassuk, amely a mai turbulens világban elengedhetetlen. Ennek egyik része nyilván a technológiai környezet, a technológiai jelenlét fontossága, de emellett számos más téma is tárgyalásra kerül. A programsorozat 8 ismeretterjesztő workshopból áll, illetve egy nagy konferenciával fog zárulni novemberben a rendezvénysorozat. A mostani alkalom pedig a szálláshely szolgáltatóknak szól. Úgy gondolom, hogy napjainkban nagyon sokan plusz jövedelemforrásként próbálnak magánszálláshelyet üzemeltetni. Én, mint közgazdász fogok most előadást tartani, de egyébként nem ez volt a fő motivációja a mai előadásnak, hogy ezt én tartom, hanem én is végigmentem ezen a folyamaton, és úgy voltam vele, hogy ha 2 hónapon keresztül én ezt a folyamatot végig küszködtem, mert voltak olyan pontok, amikor küszködni kellett, akkor én ezt a tudást nagyon szívesen megosztom a sorstársakkal.
1: Saját tapasztalatból mondom, hogy valóban, tehát hogyha az ember tervez egy látogatást, egy túrát, hát ami szálláshelyen is jár meg ebéddel, akkor nyilván most már elsősorban az interneten tájékozódik, és hát azért hiányosak az ott elérhető dolgok nagyon sok esetben. Miért fontos az, hogy szinte mindenre választ kapjon az, aki kutatja a szálláshelyek szolgáltatásait, a gasztronómiát, vagy bármilyen más olyan szolgáltatást, ami kötődik ehhez?
2: Nagyon egy felgyorsult világban élünk, ami azt is jelenti, hogy a technológiának és az internetnek köszönhetően nagyon hamar összehasonlíthatóvá váltak a különböző ajánlatok. Ezért a mai világban nem teheti meg egy szolgáltató sem, hogy nem jelenik meg az online térben, hiszen lemarad. Kényelmesek vagyunk, digitálisak vagyunk, ezért az online felületeken tájékozódunk szinte mindenről. És aki ezt nem teszi meg, nem ott kínálja a szolgáltatásait, az lemarad. Ugyanakkor pedig egy rendkívül nehéz területről beszélünk. Tehát ezért a digitális kompetencia sok esetben hiányos. Én hozzáteszem, hogy ez generáció és kor függő, tehát sokszor már a gyerekeinktől több mindent tanulhatunk, mintha beülünk egy iskolapadba, de akár csak ezek a szállás hely kínáló portálok és ezeknek a felületeinek a kezelése rendkívül nehéz. A szállás.hu az egy magyar oldal, még ott előnybe is vagyunk, de egy booking.com-os felület egyébként rendkívül nehezen tanulható meg, és úgy gondoltuk, hogy akkor ez a mai alkalom például azt is elősegítheti, hogy tényleg belépve a felületbe, végignézzük az egyes menüpontokat, hogy akár a kicsit kevésbé nagy digitális tudással felvértezett szállásadók, vagy potenciális szállásadók, hiszen az elejéről fogjuk a folyamatot tárgyalni, hogy akiknek még csak terve van, hogy ilyet indítanak, már információhoz jussanak, és talán egy kicsit komfortosabban mozogjanak ezeken a felületeken.
1: Ugye a mi térségünket nagyon sokszor még mindig hátrányosként ítélik meg sok szempontból, de egyből talán nagyot lépett előre, ez pedig a turizmus, hiszen a turisztikai fejlesztések, a várak és egyéb lehetőségek megjelenésével, na meg hát a szép környezet. Elszaporodtak azért a vendégházak és a szállások, azért itt Sárospatakon is, ma ha megürül egy lakás, mondjuk Végardón, akkor nagy eséllyel olyan veszi meg, aki szállás helyi alakítja. Hogyan látja, mi a tapasztalata, hiszen az egyetemen is oktat, hogy itt a térségben mennyire ismerték föl azt a lehetőséget a vállalkozók, vagy nem is vállalkozók, mert van, aki tényleg a munkája mellett csinálja, hogy mennyire fontos az, hogy jó marketingje legyen.
2: Szerintem még mindig van lemaradásunk, és nem hisszük, hogy az értékesítés egyébként az mennyire egy szakterület. Az értékesítés és az ehhez kapcsolódó marketing. Tehát lehet tényleg egy nagyon jó vendégházunk, aztán azt veszük észre, hogy mégse jön a vevő, a másik ház tele van. Tehát valami az értékesítésben hibázik. Tehát e területen is én úgy gondolom, hogy van mit fejlődni. Egyébként már nagyon jó dolog, hogy a kínálat az rendelkezésre áll. Innen pedig úgy gondolom, hogy képzésekkel, szemléletformálással szerintem rövid távon azért sokat lehet ezen javítani.
1: Az is egy tapasztalat, hogy nem könnyű megmozgatni egyébként azokat az embereket egy-egy workshopra vagy tájékoztatóra, előadásra meghívni. Én az információ átadásban dolgozom, tehát én értem, miért fontosak ezek a dolgok, de nem mindenki van így vele. Kik a célcsoportok, és hát mennyire fogékonyak erre a fajta lehetőségre?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és azért is örülök ennek a mostani interjúnak, hogy így hát, ha több mindenkihez el fog jutni a hír ennek a rendezvénysorozatnak. Nyilván több csatornán próbáljuk meg megszólítani a célközönséget, amelyek kizárólag kis és középvállalkozások, és a projekt indikátorait is ők jelentik. Nyilván direkt e-mailekkel, tehát már oda jutottunk, hogy nem csak Facebook posztok és közösségi média és plakátok a honlapon, hanem direkt e-mailekkel bombázzuk őket. Ugyanakkor nagyon nehéz megszólítani a célközönséget. Van egy réteg, aki nagyon mozdítható, és mondjuk részt vesz mind a 8 programsorozaton, viszont az indikátorban a cég, a küldő cég számít, tehát az attól nekünk egy indikátort jelent ebben a projektben. Ugyanakkor megpróbálunk olyan témákat hozni, tehát azért úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos a célcsoport megszólításakor, hogy olyan témákat hozzunk, amiket testközelinek éreznek, és veszik a fáradtságot, beáldozzák az idejüket, hogy akár egy agrár témában, pont az agrár szezon közepén beüljön ide 3 órára is meghallgassa az előadásainkat. Úgyhogy volt már agrár témában előadás, turizmusban volt több téma, most lesz még digitális világ, lesz egy borászati témájú workshopunk is, illetve próbáljuk olyan környezetbe helyezni ezeket a rendezvényeket, hogy ez is vonzóvá tegye. Ugye ez a Küvé rendezvényház is úgy gondolom, hogy Sárospatakon egy elég impozáns helyszín. Voltunk már Pácinban a Mágócsi kastélyban, tehát tényleg igyekszünk mindent úgy köré tenni, hogy ez egy élvezhető 2-3 órás, 4 órás, mikor mennyi alkalom legyen, és hát ha nagyobb kedvel jönnek el hozzánk.
1: Hogyan mérhető egyébként a sikeresség ezek alapján, a programsorozat sikeressége, hogy valamilyen módon elérjék ki azt a célt, amit kitűztek maguk elé?
2: Ugye a visszamérés most még nehéz, hiszen ez egy tájékoztatás. Nyilván a projekt sikerét azt méri, hogyha az indikátorokat teljesítjük, azonban nyilván azért nekünk is fontos, hogy azért a hosszú távú hatása is legyen a mi projektünknek, amire a támogatást kaptuk. Azért én azt veszem észre, hogy ha már vannak visszatérő ügyfeleink, az már azt jelenti, hogy akkor érdekes volt az előző, olyan tudást adtunk át, amit tud használni, ezért a következőre is eljön. És tényleg a téma kiválasztása nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Ez a mai téma is úgy jött, például, hogy én több ismerősömnek meséltem ezt a vendégház procedúrát, hogy ez milyen nehéz beszélni. Már egyszer mondom, erre kérne tartani egy előadást, és akkor mondták, hogy tök jó, mert ő is eljön, meg ő is, és egyébként innen jött, hogy akkor ez most legyen egy ilyen alkalom.
1: És milyen szakemberek tartanak általában előadást?
2: Mindig az adott témában releváns szakemberek. Agrár témában az MVH hálózattól volt szakértő, akkor voltak különböző projektmenedzserek, most ugye a digitális előadásra megint egy IT szakember fog jönni. Volt adóügyi szakértőnk, tehát azért mindig igyekszünk legalább egy olyan szakembert meghívni, aki hitelesen tudja közvetíteni ezeket az információkat.
1: Még egyetlen kérdés, milyen földrajzi területről érkeznek az érdeklődők?
2: Egyébként Bodrog, Közre és Zemplénre koncentráltunk, és úgy vettük észre, hogy inkább ők, viszont a maira Miskolcról is jelentkeztek egy páran, hát reméljük, hogy ide is érnek. Úgyhogy a fő célcsoport és célterület ugye itt a egyesületünk működési terület, úgyhogy Bodrog, Közemplén.
1: Kedves hallgatóink, ötlettől a vendégfogadásig ezzel a címmel rendezett workshopot a Sárospatak és környéke turizmusáért Egyesület Sárospatakon az előző percekben Hogya Orsolyával, a szervezet elnökével, az esemény előadójával beszélgettem.
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a peptidekről hallhatnak. A peptidek aminósavakból álló rövidláncok, amelyek a fehérjék, például a kollagén és az elasztin építő kövei, tehát az emberi szervezetben is jelen vannak. A kozmetikai iparban széles körű a felhasználásuk, feszesítik és nyugtatják a bőrt, enyhítik a mimikai ráncokat. A gyógyászatban is alkalmazzák, ilyen például az inzulin, de szigorúan orvosi utasítással és irányítással, mert a személyre szabott kezelésnek nagy jelentősége van. A modern kutatások középpontjában áll a peptid alapú gyógyszerek kifejlesztése. Rozgonyi Katica, kozmetikus dietetikussal erről beszélget Jászter Beáta.
5: Ahogy ígértük, a múlt héten a peptidekről fogunk beszélgetni Balázsnyi Rozgonyi Katica dietetikussal és kozmetikussal, mert ugye mindkét szakmában kutatástárgyát képezi ez a fehérje, mert hogy megint egy fehérje miről van szó, egészen pontosan mik is azok a peptidek?
3: Igen, a peptidek azok olyan szerves vegyületek, amelyek természetes módon jelen vannak a szervezetünkben. És ahogy mondtad, ez egy fehérje típusú vegyület ez is. Rengeteg funkciót látnak el, rengeteg helyen vannak a testünkben. Például a bőrben is jelen vannak az immunsejtek között, a hormonok között, az anyagcsereháztartásban. Tehát, hogy nagyon sok helyen vannak a szervezetünkben peptidek, de az a lényeg, hogy ezek természetesen is ott vannak, és hogy bár fehérjék, de ezek rövidebb láncok. Talán, hogyha van olyan hallgató, aki a múlt heti adást hallgatta, ez nagyon hasonlóan van minden peptidnél, mint ahogy a kollagénnél elmondtam a múlt héten, hogy egy peptid lánc az maximum 50 aminósavból áll, és hogyha e fölött van, akkor már fehérjének nevezzük, hogyha 50 alatt van az aminósav szám, akkor pedig peptidnek nevezzük, tehát ezek ilyen rövidebb fehérje szakaszok gyakorlatilag testszerte.
5: Nézzük akkor először a kozmetikus szakmában, hogyan jelenik meg a peptid a készítményekben, és hogyan lehet azokat bevinni a bőrbe, és milyen hatást lehet vele elérni.
3: A peptidek a kozmetikai iparban egy nagyon áldásos, nagyon jó hatóanyagok, nagyon szeretjük őket, nagyon nagy népszerűségnek örvendenek az utóbbi években, pontosan azért, mert eredményesen tudunk vele sok minden bőr problémát kezelni, és ez nem korlátozódik egy márkára, vagy egy típusú termékre, hanem több márkának, többféle termékében, tehát szérumban, krémben, éjszakai krémben, testápolóban, tehát különféle készítményekben is előfordulhat. És ezek főképpen növényi peptidek, amivel a kozmetikában, a bőrön dolgozunk, és azért tudnak eredményesek lenni, mert attól függően, hogy milyen típusú a peptid, nagyon sok mindenre tudhatni, ahogy talán az előző kérdésben is erre utaltam. Például a kollagén, illetve az elasztin termelését a bőrnek tudja fokozni, illetve tudja azt stabillá tenni, hogy akkor ez jól működjön ez a folyamat. Segíthet abban, hogy a bőrben lévő ásványi anyagok hogyan jutnak el egyik helyről a másikba, hogyan kerülnek be azokba a sejtekbe, ahol tulajdonképpen szükség van rájuk. Lehet olyan hatásuk is, hogy a kollagén lebontását gátolják. Tehát pont azt, amiről az előző adásban is meséltem, hogy ugye egyre több enzim bontja a saját kollagénünket a bőrünkben, ezek a peptidek tudják ezt gátolni egy kicsit, tudják ezt visszaszorítani. Illetve ugye azzal is van összefüggés a peptideknél, hogy a sejtek hogyan tudnak egymással kommunikálni. Tehát nagyon-nagyon széles körű, és ettől lesz eredményes a kozmetikában, hogy tudjuk azt, hogy ezek bizonyos formulák milyen hatásokat fognak elérni a bőrben, és ezeket tényleg elérik. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jó hatóanyag a legtöbb kozmetikai készítményben, amit használunk.
5: Nézzük akkor a dietetikát, a gyógyászatban hogyan lehet használni a peptideket?
3: Hát ott is nagyon széles körűen. Azért, mert, ahogy mondtam, a testünkben nagyon sokféle típusú peptid van, nagyon sok helyen és sok funkciója van. És a gyógyászatban vannak olyan peptidek, amiket már régebb óta használunk, és vannak olyanok is, amelyeket mostanában kezdünk jobban felfedezni, vagy jobban előtérbe helyezni, inkább így mondom talán, hogy előtérbe helyezni, ez a helyesebb. És akkor a sportra, hogyha gondolunk, a sportolóknak a regenerációja, vagy egy nagy betegség, egy nagy műtét utáni regenerációja a betegnek, vagy egy anyagcserebetegség, például egy cukorbetegség, de vannak olyan daganatos betegségek is, ahol látjuk, hogy már ezek a peptid típusú gyógyszerek abszolút hatékonyak, krónikus fájdalom például, vagy csont problémáknál is nagyon jól lehet velük dolgozni, tehát így eléggé széles a paletta, illetve még hormonrendszerben, tehát endokrin problémáknál és szív- és érrendszeri problémáknál is lehet használni, tehát nagyon-nagyon széles körű tényleg a felhasználhatósága, ami előny, mert széles körű a felhasználás, és ez mindenképpen jó. Valószínű, hogy kicsi lesz a mellékhatás, hiszen ugye természetesen előfordul bennünk, tehát így nem kell annyira nagy mellékhatásokkal számolni, bár vannak, meg lehetnek, de talán nem annyira fordulnak elő, mint egy hagyományos típusú vagy más típusú gyógyszernél, és ez alapján sokkal jobban személyre lehet majd szabni a kezeléseket, tehát finom hangolni. Az a vágy, hogy nem fognak sokan hasonló típusú gyógyszert, vagy ugyan ugyanazt a gyógyszert ugyanolyan dózisba kapni, hanem a peptid típusú gyógyszerekkel lesz majd finom hangolni, hogy kinek mire és hogyan van szüksége, illetve sokkal fenntarthatóbb a gyártás is, sokkal könnyedebb, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a jövőben egy változás lesz, ami egy jobb életminőséget fog eredményezni, pláne azoknak a betegeknek, akiknek tényleg krónikus problémáik vannak.
5: Pontosan azért is találkoztunk emiatt a téma miatt, a peptidek miatt, mert hogy nagyon felkapott és nagyon sokat beszélnek róla, de ahogy halljuk a kedves hallgatókkal, ez ugye még egy folyamat, tehát nem vagyunk még a folyamat végén. Tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy kutatási stádiumban, kísérleti stádiumban van, vannak már dolgok, amiket használhatunk, de hogy széles körben még nem elérhető, nem tudom mi ez, por, tabletta, milyen formában lehet hozzájutni.
3: Hát részben igen, részben nem. A forma az nagyon változó, főleg injekciós oldat formájában, tehát az ember beszúrja, és akkor tud a legjobban hatni, mint ahogy például egy inzulint beadunk, tehát ehhez hasonlóan, csak nem mindig cukorbetegség a probléma, hanem más a probléma, de ugyanígy injekció formájában adjuk be, és ez a leghatékonyabb. És a felhasználásnak a gátja is tulajdonképpen ez, hogy ha tabletta formájába teszik, akkor nem jut el oda, ahova kellene neki, mert a gyomorsav lebontja ezeket a peptideket, és nem tud egyszerűen hasznosulni, nem tud elérni a célszövetbe. Tehát ez a gát most jelenleg, és ezzel dolgoznak, erről folynak a kutatások, hogy hogyan tudjuk ezeket a peptideket úgy kapszulázni, hogy az eljusson, és csak akkor szabaduljon ki gyakorlatilag a kapszulából a hatóanyag, amikor már arra szükség van. És bár most került a középpontba, és most tényleg nagyon kutatott, nagyon ígéretesnek tűnő megoldás lesz sok mindenre, de már ugye sok mindent meg régebben is használunk, például az inzulint ugye már nagyon ismerjük, nagyon jól tudjuk használni, vagy használják a cukorbetegek, de azáltal, hogy ez most egyre népszerűbb, így van egy ilyen szürke zóna, hogy úgy mondjam, egy ilyen nem biztonságos felhasználás, és ezért lehet az, hogy nagyon gyakran találkozhatunk akár videókban, hirdetésekben egy ilyen gyors megoldásként majdnem minden problémánkra, mert igazából már vannak olyan készítmények, amiket mint étrendkiegészítőt piacra helyeznek, de még nem teljesen biztonságos a használata. Jelenleg Amerikában körülbelül olyan 100 vagy kicsivel több mint 100 ilyen peptid típusú gyógyszer van engedélyezve, ezekről tudjuk, hogy akkor ezeket lehet használni, és azért a 100 is nagyon sok, hogyha belegondolunk, és ezek abszolút biztonságosak, de ugye az, hogy teljesen széles körül legyen, vagy a lakosság nagy része ezeket használja, az még pont ez a nem befejezett kutatások miatt van, meg a formula miatt, ahogy mondtam.
5: Akkor hogyan tájékozódjunk, mert talán ez is fontos, hogy mit higgyünk el, mit ne, kivel egyeztessünk, kivel beszéljük meg, mielőtt bármi ilyen étrendkiegészítőt beszedünk, amire rá van írva, hogy szuper, mert peptid van benne, és mindenféle problémánk megoldódik.
3: Hát ez egy nagyon jogos kérdés. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a gyógyszerészeknek a hatásköre ez, illetve a mi saját lelkiismeretünk és a saját alaposságunk még inkább, hogy ki az a gyártó, akitől származik a termék. Nem a márka név, meg nem a csomagolás, a gyönyörű színes, illatos dobozkák, fiolák lesznek a megoldások, hanem az, hogy ki a gyártó. Általában elmondható az, hogy rengeteg étrendkiegészítő van a piacon, tehát több ezer, és ezeknek nincsen olyan szigorú engedélyeztetési eljárása, mint egy gyógyszernek. Elmondható az, hogy ha valamit egy gyógyszergyártó cég forgalmaz, vagy gyárt, és ő adja a nevét ehhez, akkor az valószínűleg biztonságos. Ez egyébként nem csak a peptid típusokra, hanem egy sima multivitamin készítményre is ugyanez vonatkozik. Azért, mert egy nagy gyógyszergyártó, vagy egy nagyobb gyár, egy tényleg olyan, aminek óriási múltja van, szakmaisága, az nem engedheti meg magának azt, hogy egy kis termékben, egy kis étrendkiegészítőben hibázzon, mert abba belebukhat az egész nagy cég. És azok a kisebb típusú gyártók, akik még a múlt hónapban nem voltak, most pedig a legszuperebb terméket ajánlják, és minden fronton ezt ígérik, ott azért szerintem érdemes gyanakodni. Illetve, mivel ahogy elmondtam, hogy ezek peptid típusú gyógyszerek, ezek jelenleg is orvosi utasításra használhatók, tehát az, hogy megrendelem valamelyik social media felületről, az szerintem nem biztonságos és nem is hatékony.
5: Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, a peptidek aminósavakból álló rövid láncok, amelyek a fehérjék, például a kollagén és az elasztin építőkövei, tehát az emberi szervezetben is jelen vannak. A kozmetikai iparban széles körű a felhasználásuk, feszesítik és nyugtatják a bőrt, enyhítik a mimikai ráncokat. A modern kutatások középpontjában áll a peptid alapú gyógyszerek kifejlesztése is. Rozgonyi Katica kozmetikus dietetikussal erről beszélgetett Jászter Beáta.
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Szent Korona hiteles másolatát szállították Füzére augusztus 23-án, arra emlékezve, hogy 500 évvel ezelőtt a mohácsi vészt követően Perényi Péter koronaőr a Szent Koronát Füzér várába menekítette, ahol azt majd egy évig őrizték. Ennek a történelmi eseménynek az 500. évfordulóján a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete mellett a füzéri hat történeti és helytörténeti kör tagjai adták a díszőrséget. Szakáli Andrással, a kör elnökével erről beszélgetünk a következő percekben, külön megemlítve az Isonzótól a Don Kanyarik című élő történelem órájukat, amelyet az Északerdő ZRT Pálházi Állami Kisvasúttal közösen valósítottak meg augusztus 20-án. A riporter Jászter Beáta.
5: 500 évvel ezelőtt Füzéren őrizték a Magyar Szent Koronát, és ezen az augusztus 20-ai hosszú hétvégén, a nemzeti ünnepünkön a Szent Korona hiteles másolatát ismét Füzérre hozták. Szakáli Andrással, a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör elnökével beszélgetek. Hát felrobbant a közösségi média, amikor megláttuk ezeket a gyönyörű képeket és a videókat. Miért volt fontos ez a pillanat számotokra?
4: Elsősorban nekem, mint helyi lakosnak, mindenképp az, hogy egy ilyen szakrális történet, tehát ő felség a Szent Korona hiteles másolata Füzérre érkezik, ez egy fantasztikus dolog. Tehát itt ez mindent felülír ebbe a pillanatban, amikor ez kiderül, és úgy gondolom, hogy nagyon kevés olyan település van, akár a jelenlegi, akár a régi Nagy Magyarország területén, ahol hozamosabb ideig őrizték volna a Szent Koronát, és azért ugye itt, hogy Perényi Péter annak idején Füzére elhozta a Szent Koronát, ezt nem szabad elfelejteni, és ezt az emberek életében igenis nyomatékosítani kell, hogy Füzér egy ilyen szempontból egy kiemelt jelentőség volt abban a korban.
5: Mesélj erről a pillanatról, hogyan éltétek meg a csapattal, és egyáltalán hogyan kell viselkedni a Szent Korona hiteles másolatának a jelenlétében.
4: Ahogy említettem, ő felsége, a megszólítás, ugyanaz a tisztesség jár neki, mint az eredeti Szent Koronának, és hát a csapat szempontjából pedig ez egy fantasztikus érzés, tehát ez egy óriási megtiszteltetés, hogy a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesületének elnöke Vott Imre úr a bizalmát úgymond ránk tette, és mi ennek teljes mértékben szerettünk volna megfelelni tisztességgel, becsülettel és méltósággal, és mindezt ugye gyakorlatilag az ország szeme láttára, vagy talán a világ szeme láttára, és a médiában fotók, videók jelennek meg, tehát itt nagyon koncentrált munkát követel meg mindenkitől, hogy a legkisebb részletek is a helyükre kerüljenek.
5: Na, erre a munkára vagyok én kíváncsi, mesélj erről, természetesen úgy, hogy mi is megértsük.
4: Hát az első az, hogy ugye a helyszín, ahol a koronát fogadjuk, az egy Perényi Péter szobor parknak nevezzük. Ennek a helyszínnek a rendbetétele közösen a várgondnoksággal, az önkormányzattal, egyéni segítőkkel. A csapat felkészítése, ugye az alakifogások, az egyenruha, az, hogy minden pattentül legyen, ott nem lehet egy félrecsúszott gomb, nem lehet egy rosszul álló öv. Ezek nagyon komoly és koncentrált feladatok, és plusz ugye, hogy a fegyverfogások, azoknak a pontosság, az összhangja, egy különleges dolgot próbáltunk ki, ugyanis a fiúk egy része az sorfalat állt, ezzel is mutatva az érkezőknek, hogy ott fog jönni a Szent Korona másolat, és azon a szakaszon belül, tehát a sorfalon belül nem mozogjon senki, és amikor eléri az első egymásra szemben álló két díszört, nevezzem őket ebbe az esetben, egyszerre puskafogással tisztelegnek, és ahogy halad a korona, folyamatosan az sorban álló katonák 2-3 méterre egymástól, ők folytatólagosan ezt a fogásokat, tehát ez egy látványelem is egyben, illetve tiszteletadás mindenképp a Szent Korona másolatnak. És ha még igazából egy picit visszaugrok, ugye az, hogy a templomból indultunk. A folyamatos harangzúgás az a bevezető része ennek az eseménynek. Utána a díszőrség adása az már talán egy kicsit megszokott számunkra, de mégis más állni úgy ott, hogy a Szent Korona másolat mellett állhatunk. És hát az a fantasztikus ebbe, hogy egyébként önmagában a Szent Koronát én például a párnán addig kézbe foghattam, amíg a koronaőrök az ruházatokat a megemlékezés ünnepség előtt megigazították még. Tehát ők is egyébként nagyon precízek, nagyon pontosak, nagyon odafigyelőek, és teljesen mértékben mély alázattal viselkednek, és ezt kellett nekünk is átérezni. Például Kályra parancsnokuk nem csak hogy tiszteleg, amikor a Szent Korona másolat mozgása indul meg, hanem imát mond. Tehát ez egy olyan lelki, érzelmi kötődést mutat részükről, hogy az, amit csinálnak, ők azt milyen mélyen és milyen komolyan gondolják. Hát ehhez kellene fölzárkóznunk, tudva azt is, egy picit most előreugrok, hogy jövőre a fűzéri események kapcsán minimum egy alkalommal újra köszönhetjük ő felségét. Büszkeség, egy nyugalom, egyrészt a csapatomba vetett hit, hogy ők, amit vállaltunk, az becsülettel, tisztességgel fogják végezni, és mindez a megtiszteltetés eredménye is, hogy az a munka, amit az ember belevet ezekbe a történetekbe, egyébként is más rendezvények kapcsán, de ez szinte olyan, mint most azt mondom erre, hogy kapok egy köztársasági érdemrend keresztet, tehát valami hasonlóra lehetne gondolni, akkor a megtiszteltetés is, ez a nyugalom, maga a megemlékezés során is, hogy ahogy ott áll az ember, igen, forognak a gondolatok. Ők azok a gondolatok, hogy milyen szerencsések vagyunk. Tehát visszautalok újra, hogy ez nem mindenütt van. Nem mindenütt adatik meg, és ez a továbbiakban is megerősíti az ember hitét. Én hiszek abban, hogy ő felsége a Szent Korona legfőbb méltóságunk. Akkor is, hogyha az ország különböző évtizedekben, évszázadokban, az elmúlt 500 évben a Habsburg monarchia, akár a Kádár rendszerbe is, milyen érdekes a Szent Korona még ott is kiemelt jelentőséggel bírt.
5: Ez volt a felvezetése is, egy csodálatos kezdete ennek a többnapos ünnepségsorozatnak, de hát ismerve titeket, tudtuk, hogy folytatni fogjátok, és a kis vonattól kezdve, amihez nagyon nagy, nagyon erős nosztalgiával kötődünk mi ezen a vidéken, tárlatvezetésig és minden egyébig olyan ünnepet varázsoltatok az itt élőknek, meg az ide látogatóknak, hogy szerintem erről sokáig fogunk még beszélni.
4: Hát nagyon remélem. A cél az, hogy mindig változtassunk, ne egy monoton jellegű dolgokat tegyünk, egyrészt ez a csapat érdeke is, és a látogatóknak is. Én magam is, ha most azt mondom, hogy tízszer elmegyek egy múzeumba, és mindig ugyanaz van, lehet, hogy találok valami érdekességet, de hogyha részben, legalább részben változik ennek a tematikája, változik az ott látható dolgok minősége, mennyisége, az egy látogató számára egy jó dolog. Tehát ezt ugye már hál' Istennek hallottuk látogatóktól, hogy jaj, tavaly itt voltam, nézd, megint más dolgok vannak. És a kis vonat az pedig igen, a hegyköz emblematikus története, amiből legalább ez a 9 kilométer megmaradt, hála az Észak-Erdő ZRT-nek, hogy üzemeltetik, és átlagosan ugye jönnek a kirándulók, felülnek, vonatoznak a gyönyörű völgyeken, barlangon keresztül, ugye Kőkapunál, tópartján, tehát egy egzotikus tájról beszélhetünk. Ugyanakkor mi szerettünk volna beletenni egy kis történelmet, és bár a média nem, de a Facebook világa, most nem baj, gondolom, hogy kimondtam, ott ugye érdekes kérdések hangzottak el, hogy mi az, hogy Isonzótól Dónkanyarig, mi köze a kettőnek egymáshoz. És a beszámolomban ezt megfogalmaztam nekik, hogy mind a két hadi esemény, bár időben távol egymástól. Isonzónál 12 ütközet van, a 12-et tudja csak megnyerni. az Egyesült Osztrák, Magyar és Német csapatok, a többi mind védekezésre járt, de csatánként külön-külön is, és összességében komoly százezreket meghaladó veszteséggel járt. A Donkanyar önmagában is közelített a 100 000 főhöz, a halottak, sebesültek, hadifoglyok területén. Hát ez köti össze. Ez köti össze, hogy két egymástól időben talán nem is annyira távol lévő ütközet, és akkor menjünk vissza Mohács 500, Isonzó, Donkanyar. Lehet, hogy jövőre egy ilyen programot csinálunk. Tehát itt a megjelenésünkkel egy látványelemet produkáltunk, a bemutatónkkal egy kis korszaktörténelmet produkáltunk, és azt gondolom látva az aznapi forgalmat, hogy bizony volt rá nagy érdeklődés.
5: Mert mindenki veletek énekelt a vonaton.
4: Igen, mindenbe igyekeztünk megfelelni a koronak, tehát egyébként előző nap vagoníroztunk, éjszaka már beöltözve vonatőrséget adtunk, a látogatókhoz beültünk a személykocsikba is, ott beszélgetések voltak, díszőrséget adtunk a kivonuló vonatnak, tehát itt volt minden vasúttámadást ért, légitámadás, elhárítás bemutatóba is, ugye a meglepetés vendégünk az M43-as aknavető, amely pirotechnikai lövésre is alkalmas, itt volt vele a kezelő személyzet, és azt külön a látogatóknak meglepetés volt, hogy hát ez lőni is tud.
5: Aztán mentetek a múzeumotokba, amelynek a megnyitásáról mi is beszámoltunk itt az Európa Rádióban, sőt tárlatvezetésre is, idézőjelbe tett tárlatvezetésre is meghívtuk a kedves hallgatókat. Ott mi mindent mutattatok, újdonságokat is?
4: Az újdonság az, hogy elkészült az a külön terem, amit az Egyesület saját önerőből újított fel. A falakon körbe katonafotók vannak megfestve, ha kimondhatom, a kedves legkisebb lányom kezeügyességének köszönhetően, és a terem az pedig most úgy néz ki, hogy van benne egy korhű alapokban egyébként eredeti kerékpár, ami mellett áll egy élethű baba, ami magyar király honvéd van, előtte olyan eszközök, tárgyak vannak kiállítva. Klasszikusan azt fogalmaztam meg, hogy ez a jelenet a 1944 decemberi harcok, itt zajló harcok, térségünkben zajló harcok eseményét eleveníti meg, ahol a futár várja a tiszttől az utolsó parancsot, amit még Magyarország területén ad ki, és az ott az asztalon egy hatástalanított Frommerstopp van az írógép mellett, az írógép is eredeti, tegyük hozzá, és egy 1943-os pecsét is van ott, egy bélyegző, ami úgy került elő a földből, hogy 43. szeptembernél állt meg az idő rajta, és hogy ez a tiszt miközben a parancsot írja, akkor azon gondolkozik, hogy most főbelője magát, hisz a hazát el kell hagynia, vagy küzdjön tovább. Ez a kis történet a teremnek, a látogatóknak ezt mindig elmondom. Ez egy új dolog mindenképp, és ugye a tárlatunk majd még fog bővülni, azt majd legközelebb elmesélem, hisz új dolgok érkeznek be, és ha szabad még egy dolgot itt megjegyeznem, hogy a rendezvény után megkerestek Sopronból egy volt magyar királyi 10-es hegyi vadász zászló egy katonájának a leszármazottja, és mondta is, hogy gyűjtő, ezért pár dolgot el is küldtünk neki, hogy a nagyapának egy emléksarkot alakítson ki, és akkor a összefüggés számomra a mi munkánk, a mi tárlatunk azt eredményezi, hogy egy fiú, egy unoka, a nagyapa vagy apa emléktárgyait előkeresi, és emlékszobát, emléksarkot állít ki neki, és ebbe tudunk segíteni neki. És ez a legfontosabb, hogy nem csak mi magunknak mutatjuk meg, hanem az embereket gondolkodásra, emlékek felkeresésére, előkeresére inspirálunk.
5: Nagyon fontos dolgot végeztek, hiszen a múlt szálainak a felfejtésével nagyon sokat adtok a jelennek. Elcsépelt mondat, de igaz, hogy aki nem ismeri a múltját, annak nagyon szegény a jelene és nincs jövője sem. Milyen volt a látogatók visszajelzése, illetve hogyan értékeltétek a fiúkkal ezt az ünnepségsorozatot?
4: A látogatóktól pozitívat kaptunk vissza mindenképp, a kis videók is, amik felkerültek az internetre, ott is inkább pozitív volt a visszajelzés. Ha még van is kritika, azt mindig építő jelleggel fogadjuk, tehát nem fogunk ezért senkire haragudni, hisz ez a normális. Nem tetszett mindenkinek, amit csinálunk. A saját szempontunkból nézve viszont egy remek gyakorlási lehetőség volt. Ismét átélhettünk egy olyan folyamatot, főleg a kisvonatra értem, ilyen szempontból, amit nagyapáink átélhettek. A Szent Koronáról már ugye beszéltünk hosszabban, az pedig mindent felülír.
5: Gratulálok ehhez a szép rendezvénysorozathoz. Mik a terveitek? Mert tudom, hogy nem tudtok nyugtan ülni, biztos, hogy még a Duni túra előtt ősszel is valamit fogtok csinálni.
4: Igen, több programmal készülünk. Október 6-a az hétköznapra esik, és hát ugye a munkai elfoglaltság sokat számít, úgyhogy október 9-ére fogjuk meghirdetni az aradi 13 vértanú emléknapját, ami klasszikusan az lesz, hogy 13 kilométert a 13 aradi vértanúért. Itt 1848-as egyenruháinkba leszünk, felszereléseket fogjuk viselni, és akik csatlakoznak hozzánk, ezt a 13 kilométert fogjuk közösen megtenni, így emlékezve a hőseinkre. Ezzel szeretnénk egy folyamatot is elindítani. Valahogy a aradi vértanúk napja kevésbé van benne a tudatba, ugye nem is állami ünnep, ami szomorú, mert megérdemelnék, nem csak a 13, hanem az összes 48-as hősünk. Október 17-én egy másik történet lesz, a Fűzéri Lakodalmast fogjuk felelmeníteni egy néptánccsoporttal, akkor ami elkészült film erről a Fűzéri Lakodalmasról, azt levetítjük újra a kis közönségünknek. Decemberben ugye a Fűzéri Hősök napja, elindul most már a jövő évi holoházi újratemetésnek a papírmunkájának az előkészítése, a tervrajzok, az ilyen különböző engedélyek beszerzése, és januárban pedig egy különlegesebb Doni túrát szervezünk, hisz kimegyünk Tisza-Eszlárra, és Tisza-Eszlártól szeretnénk Vámosújfalúig jönni. Itt ebben a hónapban fogjuk megkeresni a településeket, hogy hajlandóság van-e az együttműködésre, és akkor az a területet fogjuk végigjárni.
5: Sok sikert kívánok ezekhez a rendezvényekhez, ha Isten segít, akkor tájékoztatjuk majd a kedves hallgatókat. Köszönöm a beszélgetést.
4: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, szép napot.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Szent Korona hiteles másolatát szállították Füzére az augusztusi nemzeti ünnepen arra emlékezve, hogy 500 évvel ezelőtt a Mohácsi vészt követően Perényi Péter koronaőr a Szent Koronát Füzér várába menekítette, ahol azt majd egy évig őrizték. Ennek a történelmi eseménynek az 500. évfordulóján a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete mellett a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Körtag adták a díszőrséget. Szakáli Andrással, a kör elnökével erről beszélgettünk, külön megemlítve az Ison Zótól a Don Kanyarik című élő történelem órájukat, amelyet az Északerdő ZRT Pálházi Állami Kisvasúttal közösen valósítottak meg augusztus 20-án. A riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Közélet, Közérdek című magazinunk, hamarosan folytatódik a Svédasztal. Közéleti műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időpontban találkozhatnak ismét. Az addigi viszonthallásra Bódis Attilát hallották.
0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj-hegyalja Egyetem sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat,
1: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj-hegyalja Egyetem sárospatak. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én évfélig van lehetőség, jelezte. A miniszter kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzési törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése is az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul, tette hozzá. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Olyan centrumokat szeretnénk, amelyek képesek reagálni a helyi gazdaság változásaira, korszerű és piacképes tudást biztosítanak a tanulóknak, és magas színvonalú szakképzést tesznek elérhetővé mindenki számára, fogalmazott a miniszter. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás, a

0: 2025. augusztusi 2968-as szemben 3530 fő volt. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Megkezdődött a Róka és Aranysakál állomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése, tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-t. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program keretében országszerte kockázatelemzés alapján meghatározott számban gyűjtenek mintákat. Magyarországon a parazitát először 2002-ben mutatták ki rókában, jelenleg több régió is erősen fertőzöttnek tekinthető. A monitoring program jövő év február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. Ismét meghirdeti a Játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampánya keretében. Jelentkezni október 4-én éjfélig lehet. A vetélkedőt november 9-én, 13-án és 16-án rendezik meg online formában. 3 fős csapatok indulhatnak. A jelentkezőket 6 területről várják. A vetélkedő első napjának délelőttjén a belügyi rendészeti ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, délutánján az egészségügyi köznevelési intézmények tanulói vesznek részt. A második nap délelőttjén a rendvédelmi technikumok tanulói és a felsőoktatási hallgatók, délután a 18 és 40 év közötti hallássérültek vetélkednek. A harmadik nap délelőttjén az egészségügyi dolgozók versenyeznek, így a centrumkórházak és irányított intézmények, az irányító vármegye intézmények, kórházak, valamint az országos intézetek, klinikák dolgozói mérik össze tudásukat, délután pedig a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek részéről delegált jelentkezők.
1: Az időjárásról.
0: A délután folyamán adáskörzetünk nagy részén marad a változóan felhős napos idő, csapadékra elvétve lehet számítani. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útravaló követ. Ezután az Olvas Többet programról Peternai Né Juhász Zsuzsával, a Debreceni Ady Endre Gimnázium tanárával, a versenyszervezőjével beszélgetünk.
2: Amikor az olvasásról beszélünk, nem biztos, hogy a számok lesznek a jó adatok. Tehát nem tudnám így megfogalmazni, hogy bővül-e. Mindig felbukannak új nevek, új arcok, akiket aztán, ha szerencsések vagyunk, a táborban megismerek, mármint amit a 7-es-től 12-esig korosztálynak szervezünk, mert a kicsiken még nem szoktuk hívni a táborba az 5-6-ot évfolyamot, de én olyan adatokat tudok mondani, hogy körülbelül fél évente ez a 300 diák az, akiket elérünk, akik legalább a szövegrészletet elolvassák és kitöltik hozzá az online feladatsort, amire ugye idejük van, tehát otthonról is megoldhatják a kis feladatokat. Az tipikusan szövegértéses feladatsor egyébként, és aztán már jóval kevesebben vannak azok, akik aztán az egész művet, a teljes művet is elolvassák.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!
3: Bőtyomáján fák hűsében kert megett,

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma szeptember 25-e van, az Eufrozinák és Kendék ünneplik névnapjukat. Az Eufrozina görög eredetű női név, jelentése vidám. A Kende régi kazárméltóság névből eredő férfi név. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban, szeptember 25. napján. 1926-ban ezen a napon Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. 1493-ban Kolumbusz Kristóf 17 hajójával elhagyta Spanyolországot. 1657. szeptember 25-én született Tököli Imre főnemes, kuruc hadvezér, erdélyi és felső magyarországi fejedelem. Teljes nevén gróf Késmárki Tököli Imre. 1682 és 1685 között felső magyarországi fejedelem, 1690-ben Erdély fejedelme volt. 1725-ben e napon született Nicolas Joseph Cagnat, az első autónak nevezhető jármű kitalálója és megépítője, ő volt az első, aki gőzmeghajtású járművet talált ki és épített. 1791. szeptember 25-én született idősebb Markó Károly festő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1906-ban e napon született Dmitrij Szosztakovics, orosz zeneszerző, zongoraművész. 1909-ben szeptember 25-én született Sztelló Gábor evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője, aki 1944 márciusától kezdve Rafai Sándor püspök megbízásából elkezdte a zsidó gyermekek szervezetmentését. 1925-ben szeptember 25-én a Telefon Hírmondó RT kísérleti programot adott. 1932-ben ezen a napon avatták fel Erzsébet királyné monumentális emlékművét az eskü ma március 15-e téren. 1941-ben e napon született Pártai Lilla, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész, koreográfus. 1944-ben e napon született Michael Douglas, amerikai színész. 2009-ben e napon hunyt el Bújtor István színész rendező. 1555-ben e napon kötötték meg az augsburgi ágostai vallás békét, amely véget vetett a reformáció kori vallásháborúnak. 1849-ben e napon halt meg idősebb Johann Strauss osztrák hegedűművész zeneszerző karmester. 1931. szeptember 25-én Budapesten a Royal Moziban levetítették az első magyar hangosfilmet, a Kék bálványt. 1979-ben szeptember 25-én bemutatták a Broadway-en az Evita című musicalt. 1989-ben e napon halt meg Lehel György, Kossuth díjas karmester. 1992-ben szeptember 25-én adták át a 171 kilométer hosszú Rajna-Majna-Duna csatornát. 2008-ban ezen a napon nyílt meg a Gustav Flaubert híd, Európa leghosszabb és legmagasabb mozgó hídja.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Küldetés. Ahová Isten elültetett, ott kell virágoznod. Nemrégiben olvastam ezt a mondatot, amely nagyon megragadott. Sejtett valamit abból, hogy amire biztat, az korán sem természetes. Olyan helyen, olyasmiben való helytállásra ösztönöz, ami már nem várható el, ami helyett szinte ösztönszerűen valami mást választana az ember. Mégis valami fontos dolog itt kezdődik el. Képek jelennek meg e mondat kapcsán előttem, amilyeneket bizonyára sokan emlékeinkben hordozunk. Egy sziklatömb kicsiny mélyedésében pompázó vadvirág, ahol nem csak föld nincs, de még rés sem látszik. Kerítés beton lábazatának tetején, vékony repedésben virágzó tátika a nyári hőségben. Akaratlanul is rácsodálkozik az ember, és azt kérdezi, ez miből él itt meg? Bezárt állomás aszfaltos peronjának nyílásában láttam a napokban szépen kifejlett és beérett búzakalászokat. Lehet sajnálni, hogy rossz helyre került, vagy csodálni azt, amit tett. Mert valahol mindegyik azt hirdeti az arra elmenőknek, látod, mégis lehet. Mert ott virágot hozni, kalászt érlelni több, mint próbálkozás. Ez küldetés. Nem csak a szél vitte oda ezeket a magvakat. Ennél sokkal többről beszélnek. Arról, hogy megállnak a helyükön. Nem csak elkezdték azt, amire hivattak, hanem teszik is napról napra, egészen addig, míg beérik a termésük. Több élethelyzetben van olyan érzésünk, hogy ezt már tőlem sem várhatják el. Éppen itt, éppen ilyen körülmények között, éppen én tőlem. S elkezdünk számolgatni, józanul gondolkodni, mások hozzáállását, véleményét is figyelembe venni. Aztán jönnek a természetes kérdések, belső és külső érvek, ezt már mindenki feladta, abba hagyja, minek küzdenék én vele. Innen már mindenki elmegy, így is túl sokáig maradtam. Őt már mindenki leírta, ugyan mire várok én még? Ebből már úgysem lesz semmi, nem puszta erőlködése kitartani. Kilátástalan az egész, miből lehet itt még egyáltalán valamit tenni? Ezen a vidéken, ezen a helyen, ezzel az emberrel, vagy éppen ebben az ügyben. És mindezt ennyiből és ennyivel, amivel én rendelkezem összesen. De ha Isten ide ültetett, akkor mégis itt kell virágoznod. Igen, mégis itt. Nem büntetésből, éppen ellenkezőleg. Az lenne a büntetés, ha innen menned kellene, ha ezt abba kellene hagynod. Mert bármennyire másként látszik, amit így megértettél, ahhoz éppen itt van készen számodra minden. Erő, bölcsesség, hozzáértés, helyzetismeret. Vagyis éppen az és éppen annyi, ami és amennyi kell. Több csak teher és fölösleges lenne. De ami kell, azt hittel várhatod. Itt és ide van elkészítve számodra mindaz, ami a győzelemhez és az örömhöz kell, a küldetés betöltéséhez. Tehát egészen addig, míg abból valamilyen termés nem lesz. Itt és ebben vagy itthon. Máshol, másban lennél küszködésre, hiányra, hontalanságra ítélve, bármennyire látszik úgy, hogy ott és ahhoz jobbak a feltételek. Valaki így fogalmazta meg saját élethelyzetét. Most élni küldetés. Hiszem, hogy mi igazságokat hordoz ez a mondat. S tovább bővíthető, itt élni, ebben élni küldetés. Aki így látja saját napját, saját helyét, helyzetét, feladatát, az boldog ember. Hát nem csak szép, hanem boldog napot is kívánok minden kedves rádióhallgatónak, mert minden adva van számunkra hozzá.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. szeptember 25-én pénteken délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. A kormány kiegyensúlyozott, párbeszéd mentén kialakított kapcsolatokra törekszik az egyházakkal, a meglévő hatályos egyezményeket maximálisan betartva, jelentette ki Tars Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, a Facebook oldalára feltöltött, Magyar Péter miniszterelnök delegációjának tagjaként tett vatikáni látogatása során készített videóban. Tars Zoltán hangsúlyozta, a kormány számára fontos, hogy párbeszédet folytatva, közösen dolgozva tehessen azért, hogy Magyarország békésebb országgá váljon, az emberek között megértés legyen az ebből fakadó közös örömökkel. Ötlettől a vendégfogadásig ezzel a címmel rendezett workshopot a Sárospatak és környéke turizmusáért Egyesület Sárospatakon a program során gyakorlati, a mindennapi működésben is jól hasznosítható ismereteket igyekeztek nyújtani a szálláshelyindításról és üzemeltetésről, például a digitális térben való megjelenésről, hogy a orsolyát, a szervezet elnökét, az esemény előadóját hallják.
2: A Sárospatak és környéke turizmusáért Egyesület a Nemzetgazdasági Minisztériumnak köszönhetően támogatásban részesült a KKV szektor részére az üzleti környezet fejlesztési program keretében. Ez azt jelenti, hogy megpróbálunk mindent, hogy a térségben élő kis- és középvállalkozásokat tudásmegosztással, ismeretterjesztéssel olyan tudás birtokába juttassuk, amely a mai turbulens világban elengedhetetlen. Ennek egyik része nyilván a technológiai környezet, a technológiai jelenlét fontossága, de emellett számos más téma is tárgyalásra kerül. A programsorozat 8 ismeretterjesztő workshopból áll, illetve egy nagy konferenciával fog zárulni novemberben a rendezvénysorozat. A mostani alkalom pedig a szálláshely szolgáltatóknak szól. Úgy gondolom, hogy napjainkban nagyon sokan plusz jövedelemforrásként próbálnak magánszálláshelyet üzemeltetni. Én mint közgazdász fogok most előadást tartani, de egyébként nem ez volt a fő motivációja a mai előadásnak, hogy ezt én tartom, hanem én is végigmentem ezen a folyamaton, és úgy voltam vele, hogy ha 2 hónapon keresztül én ezt a folyamatot végig küszködtem, mert voltak olyan pontok, amikor küszködni kellett, akkor én ezt a tudást nagyon szívesen megosztom a sorstársakkal.
1: Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul a januárban létrejövő országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságon belül, közölte Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető az akkumulátor károsult települések igazáért szövetség képviselőivel találkozott, akiket arról is tájékoztatott, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A miniszter a bejegyzéshez csatolt videóban közölte, a főhatóság egyik kiemelt feladata lesz majd, hogy odafigyel az akkumulátorgyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatás vizsgálatokra, arra, hogy az engedélyben meghatározott nagyon szigorú feltételeket betartsák. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron, az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárcavezető. A peptidek aminósavakból álló rövid láncok, amelyek a fehérjék, például a kollagén és az elasztin építőkövei, tehát az emberi szervezetben is jelen vannak. A kozmetikai iparban széles körű a felhasználásuk, feszesítik és nyugtatják a bőrt, enyhítik a mimikai ráncokat. Erről beszél Balázsné Rozgonyi Katica dietetikus, kozmetikus.
3: A peptidek a kozmetikai iparban egy nagyon áldásos, nagyon jó hatóanyagok, nagyon szeretjük őket, nagyon nagy népszerűségnek örvendenek az utóbbi években, pontosan azért, mert eredményesen tudunk vele sok minden bőrproblémát kezelni, és ez nem korlátozódik egy márkára, vagy egy típusú termékre, hanem több márkának, többféle termékében, tehát szérumban, krémben, éjszakai krémben, testápolóban, tehát különféle készítményekben is előfordulhat. és ezek főképpen növényi peptidek, amivel a kozmetikában a bőrön dolgozunk, és azért tudnak eredményesek lenni, mert attól függően, hogy milyen típusú a peptid, nagyon sok mindenre tudhatni, ahogy talán az előző kérdésben is erre utaltam, például a kollagén, illetve az elasztin termelését a bőrnek tudja fokozni, illetve tudja azt stabillá tenni, hogy akkor ez jól működjön ez a folyamat. Segíthet abban, hogy a bőrben lévő ásványi anyagok hogyan jutnak el egyik helyről a másikba, hogyan kerülnek be azokba a sejtekbe, ahol tulajdonképpen szükség van rájuk. Lehet olyan hatásuk is, hogy a kollagén lebontását gátolják. Tehát pont azt, amiről az előző adásban is meséltem, hogy ugye egyre több enzim bontja a saját kollagénünket a bőrünkben, ezek a peptidek tudják ezt gátolni egy kicsit, tudják ezt visszaszorítani. Illetve ugye azzal is van összefüggés a peptideknél, hogy a sejtek hogyan tudnak egymással kommunikálni. Tehát nagyon-nagyon széles körű, és ettől lesz eredményes a kozmetikában, hogy tudjuk azt, hogy ezek bizonyos formulák milyen hatásokat fognak elérni a bőrben, és ezeket tényleg elérik. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jó hatóanyag a legtöbb kozmetikai készítményben, amit használunk.
1: A szakmaiságnak kell meghatároznia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara további működését, mondta a NAK átvilágításáért felelős kamarai biztos sajtótájékoztatón Budapesten. Zoltán Péter közölte, hogy bár a kamara az elmúlt években tisztességesen végzett szakmai munkát, ezt a politikai csinnadratta meglehetősen eltakarta, emiatt úgy nézett ki, mintha nem tenné rendesen a dolgát. Kiemelte, most próbálják a politikától megszabadítani a kamarát úgy, hogy a jövőben ennek lehetősége sem maradjon fenn. A kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatokról elmondta, hogy külföldi, például brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal, a bálványosi nyári szabadegyetemet 2024-ben és 2025-ben 8 millió forinttal támogatta a kamara. Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre 93,5 millió forint biztosított a kamara, továbbá köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is, ezek összköltsége 191 millió forint volt. Több országos szakmai eseményt is tartott a közelmúltban az Északerdő ZRT. Az úgynevezett Pro Silva szakmai napon az erdőgazdálkodás gyakorlati megvalósíthatóságának lehetőségeit vitatták meg, míg a természet erdőgazdálkodás elnevezésű rendezvényen civil szervezetek és magánerdőgazdálkodók részvételével értekeztek aktuális kérdésekről. Mihók Istvánt, az Északerdő ZRT vezérigazgató helyettesét hallják.
4: Talán először szeretném elmondani a hallgatóknak, mit jelent az, hogy Pro Silva Hungária Egyesület, mit is jelent ez. Az egyesület tagjai jellemzően erdészek, kutatók, az erdőkért dolgozó emberek. Azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a Pro Silva elvek szerinti természetközeli erdőgazdálkodás, a folyamatos erdőborítás legfontosabb ismertető jegyeit bemutassák a gyakorlatban, és minél több erdészhez juttassák el ennek a gyakorlati tudásnak a jelentőségét. Egyébként a Pro Silva egy 22 szervezetből álló nemzetközi szervezet, éppen a napokban volt itt Budapesten egy igen nagy sikerrel zárult rendezvényük. Én magam is a Pro Silva Egyesület tagja vagyok, illetve az Északerdő ZRT több munkatársa, erdészetvezetők, illetve ágazatvezetők is tagjai az Egyesületnek. A legfontosabb az az, hogy a szemléletformálásra és tanulságos eseményekre hívjuk a kollégáinkat, ahol akár a jelenlévő vitát folytathatnak azzal kapcsolatban, hogy a természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást hogyan is lehet a gyakorlatban megvalósítani, különböző, de mégis ugyanabba az irányba mutató módon. Tehát az egyik legfontosabb recept talán az, hogy nincs fix megoldás, hanem mindig figyelni kell az erdő válaszait a különböző beavatkozásokra, és annak megfelelően kell a következő lépésünket meghatározni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, október elején kezdődik az Olvas Többet program első fordulója a 2026-os 2027-es tanévben. Az olvasás népszerűsítő verseny 20 éve házi megmérettetésként indult a debreceni Ady Endre gimnáziumból. Ma már nemzetközi szinten vonza a fiatalokat. A jelentkezőknek az ajánlott művek közül kell választaniuk, majd azt elolvasva kell a fordulók feladatlapjait kitölteni. Mindenféle év végén eredményt hirdetnek, most ez majd november végén lesz. A megmérettetésről Peternainé Juhász Zsuzsával, a debreceni Ady Endre gimnázium tanárával, a verseny szervezőjével Buzás Bori beszélget.
2: Elkezdődik az új tanév, akkor most már talán a hallgatók is megszokják, hogy biztos, hogy beszélgetünk az Olvas Többet programról, amely egy házi kis projektként indult most már 20 évvel ezelőtt, ahogy így beszéljük, és hát azóta tudjuk, hogy olyan hiszen országos szintű, tehát óriásivá nőtte ki magát, ami méltán mondhatja azt, hogy a fiatalok szeretnek olvasni. Na de valóban így van-e? Szeretnek a fiatalok olvasni?
3: Igen, van egy réteg, akit, hát tegyük hozzá, hogy akiket én ismerek, és akiket meg tudok szólítani, illetve akiket a kollégák, akikkel itt ebben a 20 évben kapcsolatba kerültem, meg tudtak szólítani, olvasnak. Még azt is hozzátenném, hogy természetesen azt, amit ők szeretnek, de közben azt is megfogalmazzák, hogy milyen jó, hogy ráakadtak ilyen könyvekre is, amiket mi ajánlunk. Szóval, ahogy szoktam mondani, nem jó könyv van, hanem jókor olvasott könyv, tehát meg kell találni azt a történetet, ami beindítja a fiataloknak a fantáziáját, és ami oda ragasztja őket, és letehetetlenné teszi a könyvet.
2: Nem említettem az elején, hogy ez az Ady Endre gimnáziumból indult ki, ez szerintem nagyon fontos kihangsúlyozni, és hogy itt is van a főszervezés, a bázisa ennek az egésznek. Juhász Zsuzsa tanárnő fogja össze ezt az egész projektet. Tavalyra, most egy kicsit még térjünk át, mielőtt az idei ajánlatokra rátérnénk. Tavaly egyébként mennyire vonzotta a fiatalokat az Olvas Többet programja? Mit lehetett tapasztalni, hogy ahogy ön is említi, van egy réteg, de hogy ez a réteg bővül-e egyébként itt az idő folyamán, mert azért a könyv egy örök, egy olyan kapaszkodót tud nyújtani, egy olyan világba tud minket elvinni, ami a lelkünknek akár jót is tehet, hogyha egy kicsit nehezebb időszakot élünk át.
3: Amikor az olvasásról beszélünk, nem biztos, hogy a számok lesznek a jó adatok. Tehát nem tudnám így megfogalmazni, hogy bővül-e. Mindig felbukannak új nevek, új arcok, akiket aztán, ha szerencsések vagyunk a táborban, megismerek, mármint amit a 7-estől 12-esi korosztálynak szervezünk, mert a kicsiken még nem szoktuk hívni a táborba az 5-6 évfolyamot, de én olyan adatokat tudok mondani, hogy körülbelül fél évente ez a 300 diák az, akiket elérünk, akik legalább a szövegrészletet elolvassák és kitöltik hozzá az online feladatsort, amire ugye idejük van, tehát otthonról is megoldhatják a kis feladatokat. Az tipikusan szövegértéses feladatsor egyébként, és aztán már jóval kevesebben vannak azok, akik aztán az egész művet, a teljes művet is elolvassák, de mindig vannak. És teljesen változó számban sajnos hozzá kell tenni, mert az a valóság, hogy én itt látom házon belül is, hogy ez a szám nem növekszik, vagy csak nem jutunk el hozzájuk, mert nem azokon a csatornákon népszerűsítjük a versenyt, amit ők néznek. Tehát például a TikTokon nem vagyunk ott. De van egy nagyon extrém példa, egy végzős diák, aki már most egyetemista, írt rám a nyáron, hogy ő döbbenettel tapasztalta azt, hogy ő már végzősként, amikor már gyakorlatilag érettségi körül volt, akkor szembesült azzal, hogy ebben a suliban itt milyen olvasás népszerűsítő program zajlik, mert ő nem hallott róla, miközben a plakátok ott vannak a folyosókon, tele az internet és minden hírcsatornánk, tehát nagyon meggondolandó, hogy a PR tevékenységünket hogy tudnánk frissíteni, és gyakorlatilag az Z, sőt most már az alfa generáció számára is valahogy láthatóvá válni.
2: A jövő kihívása, és ugye pont itt beszélgetünk is arról, hogy ki tudja, hogy azok a technikai és informatikai vívmányok, amelyek az életünkbe becsempésződnek és megérkeznek, és minden évvel valami új alakul, hogy ez egyáltalán hogy alakítja ezt át. Na de nem is ez a lényege az Olvas Többetnek, hanem ahogy itt elhangzott, két fordulós, ugye, mert van az online rész, és utána van a igazán munkás rész, mindig van egy őszi, egy tavaszi forduló, és a végén zárul a táborra. Hát mit kínál akkor az idei program kínálat?
3: Tehát továbbra is három korcsoportban, bár már elmondozunk arról is, hogy a kicsiket is meg kellene valahogy szólítani. Szóval az 5.-6. osoknak a Dózsa György Általános Iskolából Zsupos Gabriella kolléganő készíti. Az első fél évben Huizingtól a Hogyan írtam véletlenül egy könyvet című történetét választotta Gabi. A második fél évre pedig Tasnádítól a Kőmajmok házát. A 2. kategória, tehát ők a 7.-8. osok, a Orbán Balázs gimiben Székelykeresztúron készülnek a feladatlapok. A Narancsos lány Gárdertől és Szabó Magdától az Abigail a második fél évben. Szabó Magda már volt a palettán, de még ez a mű nem volt, szóval nagyon örülök, hogy a kollégák választották. 6. Merinda iskolai könyvtáros és Kismárton Rozália magyar tanára a feladatlapkészítő. És akkor jönnek a 9-12-esek. Számukra Mód és Anna a kolléganőmmel közösen gyártjuk a feladatokat és választjuk a műveket. És most a Budapest Off kortárs novellás kötetre esett az én egyik választásom, ez a második fél évben lesz majd. Ebben Berg Judit, Gimesi Dóra, Kertész Erzsi novellák lesznek a kiszemeltek. Az első fél évben Tove Janssonnak a Mumin történeteiből az egyik számomra nagyon kedves a Láthatatlan Lurkó kötetből lesz néhány történet, és a másik olvasmány pedig egyrészt Szabó T. Anna válogatott novelláiból fog összeállni az első fél évben, illetve a második fél évben a Kafka Átváltozás című mindenki által ismert történet, és annak parafrázisa, amit Kvim Monzó írt, lesz a választott olvasmány. Szóval gyakorlatilag a nagyoknál már két-két mű fél évente, és ennek a versenynek ugye a zárásaként, amikor eredményt hirdettünk, kiosztjuk a jutalmakat, akkor még talán ebben az évben lesz egy táborunk, aztán, hogy a jövő mit hoz, azt nem tudom, mert hát most ki kell mondani, ez lesz az utolsó tanévem, hogy a utódom hogy veszi ezt át, illetve én szeretném, mert ugye nyugdíjasként is lehet olvasást népszerűsíteni, de hogy az a tábor, ami azért mégis iskolai keretek közül zajlik, és kísérő tanári feladatokat is igényel, hogy ez hogy fog működni a jövőben, azt nem tudom.
2: Akkor még vissza egy kicsit a jelenre. Mettől meddig tart az első etapja ennek a megmérettetésnek?
3: Tehát az őszi forduló, most úgy hirdetjük, hogy október elején fog indulni, 5-e és 19-e között, ha jól emlékszem, tehát ilyenkor két hetet adunk arra, hogy a fiatalok olvassák el a szövegrészletet, töltsék ki az online feladatlapot, és akkor utána jön a visszajelzés a kollégák számára, majd jelentkeznek a második fordulóra, és az pedig novemberben lesz. Most a adi napunk hetét néztük ki, hogy azon a héten fogjuk majd megíratni a második fordulós feladatlapokat. Ez minden iskola maga dönti el, hogy éppen melyik napon, ott valahol november 24-e környékén. És ugyanezt történik a második félében, februárban lesz a következő online forduló, és március második felében pedig a második forduló.
2: És ha már november, ugye itt nem menjünk el amellett, hogy a 20. forduló, amiről beszéltünk is itt az elején, azért nem múlik el csak így a megszokott verseny folyammal, hanem egy konferencia kíséri. Ez ugyan nem az első lesz, de mégis a 20-hoz méltóbb, úgyhogy erre is egy pár gondolatot fűzünk fel, hogy hogyan is képzelik el, aztán nyilván majd a konferencia előtt akkor a konkrétumokról is beszélünk.
3: Büszkék vagyunk arra, hogy azért 20 éve működik ez a program. A 10 éves jubileumi konferenciát itt tartottuk Debrecenben, utána átvették a kovásznai kollégák, ott ők 6-ot szerveztek, és ez lesz a 8. konferenciánk újra itt Debrecenben, amire meghívjuk határon innen és túlról azokat a kollégákat, akik régi kapcsolataink, előadónak, tanárok, kortársíró, iskolai könyvtáros, egyetemi könyvtárnak a főigazgató helyettese, a Mélius könyvtárnak az igazgatója, és mellettük még volt olvasók. És jelenlegi olvasók, még erdélyi lánykánk is lesz, aki Sepsiszentgyörgyről fog idejönni, hogy elmondja, mit adott neki az Olvas Többet. Szóval ezt tervezzük, és nem csak előadásokat, hanem a délutáni sávban pedig olyan szekciókban lehet majd különböző témákban bekapcsolódni, mint drámapedagógiai lehetőségek ugye a tanárok számára, vagy éppen irodalmi séta ott a Mélius körül, vagy a drámás diákjainknak és a kovásznai diákoknak lesz egy versszínházi kis gyakorlat, aminek a produktumát be is fogják mutatni, és természetesen felolvasó rendezvény is lesz, mert ezt már nem engedem el, és az a tapasztalat, hogy nagyon szeretik ezt a hallgatók is, illetve az előadók is, mert hozhatják oda is majd a kedvenc könyveket, és akkor abból lesz egy kis felolvasás.
2: Ha már felolvasás és olvasás népszerűsítés, szerintem ez egy talán az egyik olyan területe a műveltségünknek, aminek a népszerűsítését nem lehet abba hagyni, és nem lehet túl sokat hangoztatni. A Könyvbarátai Hálózatnak is tagja ugye maga az intézmény is, és hát maga az Olvas Többet is, és ez a része, ez az olvasás népszerűsítés, és azon belül is a felolvasás is megjelent most a legutóbbi Könyvbarátai napon, úgyhogy azt kell mondjam, hogy maga a népszerűsítés az teljesen tényleg kortól és intézménytől függetlenül működhet.
3: Igen, és nagy öröm, hogy vállalkoznak a kollégák, vállalkoznak a diákok, és nem csak az Atiból, hanem a Pécsiből is, akik odajöttek, és bemutatták, hogy éppen most mit olvasnak, és mit szeretnek leginkább, és hogy miért ajánlják ezeket a könyveket, és ezek között nem csak regények voltak, hanem versek is, például a verses kötet is. Szóval izgalmas látni, hogy mit olvas a mai diák, vagy a diák szemmel nézve, hogy mit olvas a matek tanárom, vagy az infótanárom, vagy éppen a fizika tanárom. Tehát nem csak a magyar tanár és a könyvtáros tanár feladata, ezért is gondoltam, hogy ez egy nagyon hasznos program, hogy láttassuk azt, hogy igen, itt például az Adiban, ugye innen indítottuk, itt olvasó emberek vannak, és nem csak a szaktárgyát ismeri alaposan, hanem tud ajánlani olyan könyvet, amit aztán a gyerek jön, és vagy innen viszi, vagy megveszi a boltban, vagy kikölcsönzi a Méliusból, de az a lényeg, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy milyen történetek vannak. És szerintem ez a legfontosabb, főleg ma, amikor ugye nagy a dömpingjel könyvkiadás szárnyal, rengeteg történet van, csak azért nem mindegy az sem, hogy milyen műfajra, milyen minőségre tudjuk fölhívni a figyelmüket, és el tudjuk őket vezetni esetleg a romantikus regénytől, mondjuk egészen Szabó Magdáig, vagy éppen Kafkáig, vagy Szapó T. Annáig. Tehát, hogy merjenek kortárs köteteket is kézbe venni, és igazából a lényeg az, hogy találjanak olyan könyvre, ami igazán megszólítja őket. Én nagyon örülök annak, hogy most az olvasásnak és a könyvtáraknak kezd újra, hogy is mondjam, csak nem is azt mondom, hogy szerepel, eddig is volt szerepe, de most újra a figyelem talán egy kicsit jobban oda koncentrálódik, hogy ne a lexikális tudást akarjuk a gyerekbe nyomni, hanem az olvasás szeretetét, és mi ezért dolgozunk itt az Adiban, és nem csak én, hanem a kollégáim is, és mindazok, akik szívügyüknek tekintik az olvasást.
1: Kedves hallgatóink, az Olvas Többet programról Peternainé Juhász Zsuzsával, a Debreceni Ady Endre Gimnázium tanárával, a versenyszervezőjével Buzás Bori beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Péter apostol első levele második fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. A keresztény ember reménykedik az örök életben. Ezért átadja magát Jézusnak, és róla tesz bizonyságot. Róla, aki reménységet adott neki. Péter apostol nagy szavakat használ arra nézve, hogy a kis-ázsiai keresztjének hogyan tekintsenek egymásra. Nem kell nagyon elmagyaráznia nekik, hiszen már a Mózes könyvében olvasták. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent nép lesztek. Ez Izraelnek tett ígéret. Péter az ószövetségi ígéretet, mely a hithű zsidóknak szólt, most az első levelében a pogányokra vonatkoztatja, olyanokra, akik Krisztust követik. Krisztus gyülekezete nem más, mint az új Izrael. Ez az új Izrael nem lép a régi helyébe. Ez egy új gyülekezet, melynek egy különleges küldetése van a régi Izrael számára. Isten üdv tervéről még ebben az életben e világon bizonyságot tegyen. Kiválasztva.

0: Van ennek a szónak olyan hangzása is, mely a szeretetre vonatkozik. A vőlegény mondja a menyasszonynak, és fordítva, te az én kiválasztottam vagy, az enyém vagy. Kiválasztottalak, hogy életem része légy. Jézus által mi is kiválasztottak vagyunk, hogy részesek lehessünk az ő életében. Érted már, mit jelent ez? És azt is, hogy milyen fájdalmat jelent a vőlegénynek, a férjnek, ha a menyasszony, a feleség, vagy fordítva, mással is megosztja életét? A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, írja az MTI. Az elemzők szerint az eddig elbocsátottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, még a megüresedett helyeket sok esetben még nem töltötték fel. A munkanélküliek augusztusi száma közelíti a 10 éves csúcsot. A romlás ráadásul nem csupán a fő mutatókban érhető tetten, már minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Virovácz Péter, az ING főgazdásza szerint az év vége felé közeledve egyre égetőbbé válik a jövő évi bérek kérdése, ami szintén döntési helyzet elé állítja majd a foglalkoztatókat. Regős Gábor, a Granit alapkezelő vezető közgazdásza úgy vélekedett, a nagyobb havi csökkenés részben a mezőgazdasághoz köthető, az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Balogh Béki Márta, az MBH Bank szenior elemzője szerint többen vannak jelen a munkaerőpiacon egy olyan környezetben, amikor a demográfiai helyzet romlik, tovább csökkent a munkaképes korú népesség. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Szeptember 27-én vasárnap éjfélig, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az idén október 12-e és 18-a között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A minisztérium számos környezeti nevelési programot és szemléletformáló eseményt szervez és támogat, amelyek hatékonyan szolgálják a környezetvédelmet.

0: védelmét és a közös felelősségvállalás ösztönzését, hiszen a társadalmi összefogás, a környezet iránti felelősség és a következetes állami fellépés együttesen járulhatnak hozzá a természeti értékeink megőrzéséhez és egy tisztább, élhetőbb Magyarország megteremtéséhez. Az idei Teszed akcióhoz találkozási pont regisztrálásával koordinátorként vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni, határidő tehát szeptember 27-e éjfél. A Holland Közegészségügyi Intézet megerősítette a nyugat-nílusi vírusfertőzéshez köthető 5. halálesetet pénteken. A jelentésük szerint egyre nő a fertőzöttek száma Hollandiában. Az egyik holland hírportál beszámolója szerint a Holland Közegészségügyi Intézet által az országban idén megerősített fertőzéses esetek száma 44-re emelkedett. A legutóbbi egy héttel ezelőtt közreadott jelentés óta további 16 fertőzöttet azonosítottak. Hangsúlyozták, nem áll fenn járványveszélye, mivel a vírus emberről emberre nem terjed. Emlékeztettek, a szúnyogok által terjesztett vírus a fertőzöttek 80%-ánál nem okoz tüneteket. A nyugat-nílusi láz az esetek mintegy 1%-a esetében neurológiai problémákhoz vezet, kivételes esetekben pedig halálos kimenetelű is lehet. Egy utrechti kórházban ápolt beteg augusztusi halálát követően a Holland Közegészségügyi Intézet közölte, hogy a vírus immár jelen van a hollandiai szúnyog populációban. A korábbi halálesetek kizárólag olyanokat érintettek, akik külföldi utazásuk során fertőződtek meg. A vírus ellen nincsenek vakcinák vagy kezelések.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Az asszály még a parlaghüvet is megviselte idén nyáron. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusa mondja el a részleteket.
2: A tavaszi időszakban az asszály és a hőmérséklet hatása igen azt eredményezte, hogy a parlaghű csírázása már magában lassabban indult be. A fejlettsége az úgy időszakra alacsonyabb fejlettséget ért el, mint vagy borítottságot ért el, mint a korábbi években. Már a csúcs időszakban lehetett nagyon sok területen elszáradt parlagszűnövényt is találni, tehát az a száj már a parlagszűnövényt is megviselte ilyen szempontból.
1: Aztán a babavizekről beszélgetünk Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesével, hiszen az összes magyar palackozású babavizet tesztelték a közelmúltban. Egyet ki is kellett vonni a forgalomból. A részletek hamarosan kiderülnek az interjúból.
3: Elméletileg Magyarországon az ivóvíz hálózatból biztonságos fogyasztható víz folyik a felnőtt lakosság számára, de természetesen vannak régiós eltérések. Van, ahol ugye a csapvíz nem közműszolgáltatótól jön, hanem mondjuk saját furtkútból, helyi kutakból. Ilyen esetekben mindenképpen azt tudjuk nyugodt szívvel tanácsolni, hogy inkább főleg a gyerekek kiskorába, 1-2 éves korig, amíg tápszert kapnak, vagy itatják, akkor mindenképpen babavizet használjanak a gyerek itatásához, hisz egy gyermek esetében azért nem napi több literről beszélünk, hanem kisebb mennyiségről, és ilyenkor jobb a biztonságra törekedni.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az asszály még a parlaghüvet is megviselte idén nyáron. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusa azt mondja, még elszáradt parlaghüvet is találtak nyáron. Ennek következtében idén alacsonyabb volt a parlagfű pollen terhelése, mint a korábbi években, sőt, az őszi második csúcsidőszak el is maradt a pollen terhelésben. Hogy ez innentől tendencia lesz-e, azt még nem tudja kijelenteni a szakember. Azt minden esetre érdemes tudni, hogy a parlagfű elég masszív növény, magja akár 40 év után is képes a csírázásra. Az allergiásoknak a szakember azt javasolja, hogy mossanak gyakran hajat, cseréljenek gyakrabban ruhát, az autóban pedig cseréljék a pollenszűrőt, és ha otthon van légtisztító berendezésük, azt is tisztítsák, fertőtlenítsék, vagy cseréljék rendszeresen a szűrőjét. A részletekről Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusával beszélgettünk. Mielőtt belemegyünk a pollen kérdésekbe, parlagfűbe és a többi, engedjen meg egy ilyen kicsit elméletibb kérdést, ahogy olvastam az ön pontos tisztségét, ahogy a kolléganője átküldte, akkor megakadt a szemem az ön végzettségén, mint hogy aeróbiológus. Megtenni, hogy mond egy pár mondatot arról, hogy mit csinál egy aeróbiológus, és ez miben más, mint egy nem aeróbiológus az ön végzettsége, munkaköre, feladata?
2: Elsődlegesen a végzettségem biológus. Az, hogy aeróbiológus vagyok, az annak köszönhető, hogy már 20 éve biológusként a pollenhálózatnál dolgozom, és a pollenmonitorozásban dolgozom. Igazából ez a mögöttes része, hogy az aeróbiológiával és a légkörben található biológiai allergének monitorozásával, azonosításával, szezonok jellemzésével foglalkozom. Budapesten van az aeróbiológiai hálózatnak a központja, ami azt jelenti, hogy nagyon sok helyről a minták, de az országos helyekről, monitorozóállomásokról ide jönnek fel az adatok, és ezekből készülnek a napi jelentések, illetve ezekből készülnek évvégén az összefoglaló éves jelentés is, sőt, több évre vonatkozó átfogó tendenciákat is kimutató jelentések. Nem csak parlagfű, hanem mindenféle más, elsősorban úgy pontosabb allergén szempontjából, illetve itt a legtöbb állomáson kb. 40 allergén szemítodott országosan.
1: Oké, akkor ezt a gondolatot hagyjam még tovább, hogy mennyi ilyen állomás van egyébként Magyarországon, ahogy gyűjtenek adatokat?
2: parlagfű szezonban 19 állomás működik, nem tűntünk.
1: Gondolom, igen? Ezek szétszórva az országban, hogy valamiféle...
2: Elsősorban megyeszékhelyeken, mert a kialakítása még a 92-től indult szerintem a jól tudom hálózat, és akkor még az ANTS keretein belül indult a aeróbiológiai hálózat került kiépítésre, és elsősorban az ANTS-eknek a székhelyeire települtek ezek az állomások, és miután ezt az egész rendszer egy kicsit átalakult, megszűntek összpontosított helyzetünk, viszont a ANTS-ek utód helyein ezek az állomások tovább tudták vinni, legalábbis ahol tudták, tovább vitték a pollenmonitorozást.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy ha megnézünk egy pollen térképet Magyarországról, akkor mondjuk a megyei adatokat, azokat a megyeszékhelyen elhelyezett ilyen mérőállomás pollencsapdák adatai alapján vetítik ki országos adatokra?
2: Elsődlegesen igen, viszont hogyha előfordult, hogy ezek a megyeszékhelyen lévő állomások például nem voltak megfelelőek a pollencsapda elhelyezésére, ott a közelben kerestünk olyan helyet, ahol megfelelő módon el tudtuk helyezni a pollencsapdát, előfordul, hogy nem az ANTS-ek, a népegészségügyi központok épületének tetején, hanem például kórház épületek tetején tudnak működni a pollencsapdák. A pollencsapdáknak a monitorozási területe az egy ilyen 50 km sugarú kör megfelel meg, úgyhogy általában a megyeszékhelyeken található területek elég nagy területet lefednek, és így ezzel a útállomással a Magyarország nagy részét monitorozni tudjuk.
1: Ez elégséges adatot ad az országra, tehát nincs feltételezhetően nagy különbség abban, hogy egy nagyvárosi környezetben mennyi pollen van a levegőben, mint egy nem lakott területen?
2: Ezt két külön részre bontanám. Elégséges infót tud gyűjteni a hálózat, sőt Magyarország az egyik olyan terület, ami viszonylag jól le van szedve, tehát kis területen, de nagyon sok állomás van. Ez szükséges is, mert igazából elég heterogén Magyarországnak a területe, úgyhogy jó is, hogy ennyi állomásról is ilyen több helyről tudunk infót szerezni. Az, hogy egy így minden állomás, monitorozott terület egy általános képet tud adni. Az, hogy lokálisan milyen a pollenterhelés, ez nyilván egészen más kérdés. Tehát az, aki az utcán sétál, és egy platánfasoron megy keresztül, hiszen a platánvirágzás időszakában nyilván sokkal erősebb és koncentráltabb terhelést fog kapni a platánvirágkorából, mint amit az adott állomáson általánosságban monitoroztunk a környező területről, de arra nincs lehetőség, hogy minden utca, minden fasor, minden pontra monitorozó állomást tudunk tenni, így egy általánosabb képet tudunk.
1: Oké, akkor a beszélgetés ezen pontján tegye meg, hogy elmondja a most legfrissebb információkat, hogy most hogyan néz ki Magyarország pollen térképe. Alapvetően a parlagfűből akartam kiindulni, ezért kerestem meg ön, de természetesen, ha más pollen értékek is ott vannak ön előtt, akkor azokat is nyugodtan mondja el, mivel találkozunk most a levegőben.
2: Ilyenkor legfontosabb allergén a parlagfű virágkora. A parlagfű pollen helyzet most ott tart, hogy ez egy elég speciális év a többi év viszonylatában is, tehát most arra már túl vagyunk a csúcsidőszakon, ami nem különleges, de a csúcsidőszak most hamarabb ért véget, mint akár előző évben, akár a korábbi években, és egy picit a terhelés is a meglévő adatok alapján alacsonyabb volt, mint a korábbi években. Ez elsősorban a időjárásnak köszönhető, ugye tavaszi időszakban az a száj és a hőmérséklet hatása igen, azt eredményez, hogy a parlagfű csírázása már magában lassabban indult be, a fejlettsége az úcs időszakra alacsonyabb fejlettséget ért el, mint vagy borítottságot ért el, mint a korábbi években. Már a úcs időszakban lehetett nagyon sok területen elszáradt parlagfű növényt is találni, tehát az a száj már a parlagfűt is megviselt ilyen szempontból. Ennek a hatása látszik az idei szezonban is. A legmagasabb értékek, amiket eddig mértünk, elmaradnak a korábbi években mért legmagasabb értékektől. Amit még el tudok mondani, hogy most jelenleg a parlagfű helyzet ott tart, hogy országos viszonylatban magas a parlagfű pollen koncentráció még mindig. A legtöbb helyen közepes magas koncentrációt mérnek, de még azért előfordulhat nagyon magas koncentráció, főleg a országnak a tiszántúli régiójában. Az időjárási adatok alapján a felerősödő szél, déli szél az még okozhat az allergiás tünetek fokozódását még okozhatja. Most még a látszáró allergének közül a fázsiszű szélék, szalánszélék, virágporral, ami elsődlegesen tünetet tudott adni, mellettük a kiszű, kendárszélék, virágporral található meg a levegőben. A parlagfűvel rokon családba tartozó üröm, részben és szerette is virágporszeme is, mint megtalálhatok a levegőben, elsősorban karácsony koncentrációban helyenként okozhatnak esetleg tüneteket. Gombák közül az alternária és az epikokkum spóráit vizsgáljuk. Az alternária országosan magas, nagyon magas koncentrációban, az epikokkum magas koncentrációban van jelen.
1: Egyébként ez a közepes érték, meg nagyon magas érték, meg olvastam már pollen jelentésben extrém magas megjelölést is. Ez mit jelent egyébként? Egy darabszámot? Meg kell számolni a polleneket a pollen csapdában, és van egy táblázat, ami alapján ezt megmondják, hogy akkor ez extrém magas, vagy magas?
2: Nagyjából igen. Hát nem úgy számolunk, koncentrációt számolunk. Tehát megnézzük mindig a napi mintákat. A napi mintákban megszámoljuk bizonyos allergéneknek a pollen szemeit, ezekből a koncentrációt tudunk számolni, és ennek megfelelően tudjuk megmondani, hogy egy adott koncentrációnak megvan határértéke, általában a gyomoknál, látszáró gyomoknál és a fáknál ez egy eltérő kategória, gombáknál pedig szintén van egy másik kategória. Ez függ a termelt pollen mennyiségétől, függ attól, hogy az allergiások számára mennyire erős terhelést jelent például egy adott allergén. Virágpor, ezért a parlagfűnél ez a határérték külön eltérő mindenféle növényhez képest is, és annak megfelelően tudjuk megmondani, hogy az alacsony koncentráció az általában azt jelenti, hogy nem okoz tüneteket a virágpor abban a mennyiségben, amiben jelen van. A közepes mennyiség azt jelenti, hogy már az érzékenyeknél tüneteket tud okozni, a magas koncentráció azt jelenti, hogy már erős tüneteket tud okozni, a nagyon magas pedig az, hogy minden allergiásnál már nagyon erős tünetek is jelentkezhetnek. Az extrém magas, az még ennél is egy fokozást jelent, amennyiben ezt lehet tovább fokozni. Az extrém magas parlagfű koncentráció az már parlagfűre, szinte minden érzékeny, parlagfűre minden érzékeny allergiásnál igen erős tüneteket is jelent.
1: Oké, még egy részben elméleti kérdés, mert most megválaszolta tulajdonképpen, hogy a Tiszán túlon valamivel erősebb a parlagfű pollenje, hogy egyébként nagy általánosságban van különbség Magyarországon belül, hogy hol jellemzően magasabb a pollen koncentráció parlagfű tekintetében, magasabb vagy alacsonyabb, vagy amikor szezon van, akkor ez inkább csak azon múlik, hogy hol fúj a szél, vagy hol van csapadék, de mindenütt ugyanannyi parlagfűnél, vagy jellemzően mindenütt előfordulnak a magas értékek.
2: Azt tudom mondani, hogy a csúcs időszakban viszonylag egységesen országosan nagyon magas a parlagfű koncentrációja. Persze vannak olyan területek, ahol magasabb a parlagfű fertőzöttsége. Van egy ilyen dél-nyugat, észak-keleti tenger Magyarországon, ami végig látható egy ilyen sávban, amikor ahol erősebb is a parlagfű fertőzöttség, és ahol a parlagfű pollen koncentrációja általában magasabb, mint az ország többi területén. Ettől eltekintve a csúcs időszakban azt lehet elmondani, hogy országos szinten nagyon magas a parlagfű pollen koncentráció. A csúcs időszakon kívül azt egészen, amilyen a parlagfű koncentráció, ez jó részt tényleg erősen függ attól, hogy a ország melyik régiójában van, ugye ahol hegyvidéki régió, általában északi részek ott a alacsonyabb a pollen terhelés, ugye az időjárás sem olyan kedvező a parlagfű számára, tehát gyakran hűvösebb van, többet esik az eső, ezek ugye a pollen terhelést általában csökkenteni tudják.
1: És akkor hagyjuk oldjak oda-vissza, mert nagyon érdekes volt, csak végig akartam vinni ezt a gondolatot, amit itt mondott egy-két perccel ezelőtt az idei nyár tekintetében, hogy gyakorlatilag az asszály hatással volt a parlagfűre, és ha jól értem, akkor azt mondta, hogy mivel melegebb volt, kevesebb volt a csapadék, mint a korábbi években, ezt már a parlagfű sem tolerálta úgy, vagy kedvelte úgy, mint korábban, még azt is mondta, hogy elszáradt parlagfüveket is lehetett találni. Ez önt biológusként mennyire lepte meg? A parlagfű azért egy ilyen nagyon szárazságtűrő, masszív, mindenütt megélő növénynek tűnt. Úgy emlékszem korábbi interjúmból, hogy 40 évig a magja például csíra képes a földben, szóval egy igazi túlélő. Meglepte ez az idei nyár?
2: Hát az idei nyár az igen, meglepett, és nem csak engem, hanem a kollégámat is, akivel például a parlagfű előrejelzést tudjuk csinálni, ő meteorológus is, és arra számítottunk, hogy olyan parlagfű pollen terhelés lesz, hogy 2022-ben volt, és még ahhoz képest is az idei nyárnak a terhelése alacsony. Ahogy nézem most a grafikonokat, amikkel az éves parlagfű pollen szezon lefutást tudom ellenőrizni, vagy visszahasonlítani. A 22-es évben szeptember elején még volt egy második csúcs, ami most elmaradt a lehűlés és a valamennyire csapadékos időjárás következő. Még az sem volt meg, mint 2022-ben, hogy szeptember elején egy második erős csúcs, egy erősebb terhelést adott volna az azon végén, most még az sem volt meg.
1: És akkor amennyire mer így előre gondolni, mi következik ebből? Tehát, hogyha az a típusú nyár lesz az általános a következő években, évtizedekben, vagy inkább ilyen lesz a nyarunk, mint amilyen most volt, meg 22-ben volt, akkor az kijelenthető, hogy akkor csökkenni fog a parlagfű terhelés Magyarországon, és a sok nehézség mellett mondjuk ez egy akár pozitívnak is tekinthető, hogy egy ilyen gyomnövényből kevésbé lesz problémája az allergiásoknak, de ez ön szerint így kijelenthető tendenciaként előre nézve?
2: Ezt én így még nem tudom kijelenteni, mert nem csak a nyári időjárást adjuk azért a parlagfű fejlődés a pollenzórása, nagyon függ a tavaszi időszaktól. Ugye most a tavasz is egy aszályos időszak volt, tehát a talaj víztartalma az, ami nagyon alacsony volt, szírázás, nagyon sokkal lassabb volt, és a talaj szárassága, ami nem tudott pótlódni, de igazából ez elsősorban meteorológiai probléma, és meteorológusok is tudnak erről, én is ezen a területen, vagy erről a területről próbál tájékozódni, hogy ez egy tendencia, és az idei év még rádobott az, hogy a talaj szárassága is az egészen irányokat lett, úgyhogy a talaj szárassága az, amit miatt még a pici csapadékok sem tudták ezt visszapótolni, és nem tudnak a növény fejlődést, fejlődést sem elősegíteni. A klímaváltozás tendenciája az egyértelműen látszik. De az mindig tényleg az aktuális időjárás függvénye, és ettől még lehet, hogy a következő évben olyan tavasz-nyár nyarunk lesz, ami ezt egy kicsit felülírja, vagy egy kicsit módosítja.
1: Még egy kérdés a parlagfű tendenciához. Néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 2020-ban jelent meg Magyarországon a parlagfű olajos bogár, ami gyakorlatilag a parlagfű fogyasztására képes, vagy hát hogy is mondjam, szereti megenni a parlagfűt más növények mellett is. És ön szerint ennek lehet-e köze ahhoz, hogy most kevesebb volt a parlagfű pollenje, vagy inkább csak az, amiről eddig beszéltünk, az asszály és a hőmérséklet, vagy akár ez is közre játszhatott, hogy most már valami megeszi a parlagfűvet?
2: Én is tudok erről, vagy hallottam arról, hogy az olajos bogár az megjelent már nálunk is, de hogy mennyire lett azóta elterjedt, és hogy mennyit befolyásolta a parlagfű növényeknek a mennyiségét, vagy a pollen terhelést mennyire tudta csökkenteni, erről én még nem tudok most így infót adni. Szerintem a mostani szezont elsődlegesen az asszály és a talajszárasság és a egyéb hőmérséklet és csapadékviszonyok határozták meg.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána pedig folytatom a beszélgetést Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusával. Maradjanak az Európa Rádióval!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én évfélig van lehetőség, jelezte. A miniszter kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzési törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése is az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul, tette hozzá. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Olyan centrumokat szeretnénk, amelyek képesek reagálni a helyi gazdaság változásaira, korszerű és piacképes tudást biztosítanak a tanulóknak, és magas színvonalú szakképzést tesznek elérhetővé mindenki számára, fogalmazott a miniszter. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás a 2025. augusztusi 2968-al szemben 3530 fő volt. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusával, témánk pedig a parlagfű, a pollenterhelés, tanácsokat kapnak majd az allergiások, hogy hogyan csökkenthetik a tüneteiket, és még arról is beszélgetünk majd a szakemberrel, hogy mekkora egy pollen szem egy hópehelyhez képest. Vendégünk tehát Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Szeretnék még néhány olyan jó tanácsot kérni öntől, ami az ilyen pollen beszélgetések természetes velejárója, tehát és főleg azok kedvéért, akik mondjuk most csöppentek bele az allergiába, és az elmúlt években még nem volt ilyen problémájuk, mondaná néhány jó tanácsot, hogy nyilván azt nem tudjuk megtenni, hogy nem megyünk ilyenkor hetekig az utcára, de milyen olyan praktikák vannak, amivel lehet a tüneteket és a pollen terhelést magunkon, meg az otthonunkban, autónkban csökkenteni.
3: Legfontosabb még, hogy aki parlagfűre allergiás, mi ne hagyja abba a gyógyszerszedést, mert még igen erős tüneteket is tapasztalhat, annak ellenére, hogy a pollen koncentráció és a szezon már csökkenőben van. Az, hogy a tünetek elmúljanak, ahhoz egy kicsit hosszabb időszaknak kell eltelnie, alacsonyabb terheléssel, hogy a szervezetben lévő allergén mennyiség ki tudja növelni, tehát így még ne hagyják abba a gyógyszerek szedését, tehát itt pollenre érzékenyek. Ennek a továbbiakban még figyeljék a pollen előrejelzést mindenféleképpen az emlékszel honlapján. Ez nagyon fontos, minden nap is jelentés kerül ki. A parlagfűvel kapcsolatban külön térképek és órás terjedés, napi terjedés és napi előrejelzés a következő 3 napra, és nemzetközi viszonyokban is egy a Magyarország körüli régi jók pollen terhelésével kapcsolatos előrejelzéses térkép is minden nap kisítésre kerül, minden munkanap. Fontos még, hogy a felőztetésnél figyelem legyen véve az, hogy olyan időszakban akkor parlagfű terhelés viszont alacsonyabb, tehát inkább a késői jeli órákban lehet felőztetni ilyenkor is. Figyelni kell, hogy amikor nagyon erős szél van, az hirtelen felkavarhatja már, főleg a csúcsidőszak után a már kiületedett pollenszemeket, ez aktuálisan az erős szél idején egy erősebb terhelést tudok hozni, tehát erre is figyelni érdemes. Értemes figyelni az autókban, hogyha utazunk, akkor a pollenszűrő, tehát a lehúzott ablakkal utazunk, amikor ilyen területen járunk, ahol a pollenterhelés erősebb lehet. Figyelni kell itt is a pollenszűrők rendszeres cseréjére. Az otthonunkban figyelni lehet arra, hogy a főleg így a csúcsidőszak után szintén a porral együtt kiületetett pollenszemeket gyakrabban ilyen nedves takarítással tudjuk eltüntetni leginkább, és ezzel tudjuk otthonban a pollenterhelést enyhíteni. Minden alkalom, amikor kintről jövünk, akkor a ruhát érdemes leváltani, gyakrabban mosni azokat, amikkel kint jártunk. Hajat érdemes mosni gyakrabban, amivel az éjszakai terhelést is le tudjuk csökkenteni, mert akkor a hajból a éjjel visszakerülhetnek a párnán, légutakba a párnáról a pollenszemet.
2: Egyre több helyen találkozók légtisztító berendezésekkel, és ezeket most már ilyen otthoni formátumban is beszerezhetőnek tűnik, tehát nem csak ilyen ipari léptékben. Ez segíthet pollen allergiánál ön szerint?
3: Én úgy tudom, hogy van olyan, általában a pollenszűrő is van bennük, de igen, tud segíteni abban, hogyha megfelelően használja az ember. Tehát a pollenszűrő, meg általában minden ilyen légszűrő berendezésnél nagyon fontos a szűrő rendszeres tisztítása vagy szerénye.
2: Egy utolsó ilyen érdekesség a végére, ahogy itt most mondta, hogy a nedves takarítás segít a legjobban a polleneket a lakásunkból eltüntetni, meg ahogy mondta, hogy a szél fölkavarja, az utat eszembe, hogy meg tudná fogalmazni nekünk ilyen közérthető módon, hogy mekkora egy ilyen pollen szemecske, mert nyilván ezt nem látjuk a szemünkkel, de mondjuk egy hópihéhez képest össze tudjuk ezt hasonlítani, mert azért tenyerünket kirakjuk, amikor esik a hó nagy ritkán, akkor az azért az látszik ahhoz képest, mennyivel kisebb egy pollen.
3: Hát ha a millimétert azt, hogy nagyjából mindenki el tudja képzelni, a milliméter ezredes része ez a mikron nagyságrend, és ebből olyan 30 mikron nagyságrend a parlagfű pollenje. Vannak olyan pollenszemek, amik egy kicsit nagyobbak, azok ilyen 100 150 mikronosat. Egy ilyesmit lehet elképzelni. A mikroszkóppal 400-szoros nagyítással vizsgáljuk a levegőinket, és így azonosítjuk a forrásokat.
2: Akkor azért egy otthoni ilyen gyerek mikroszkóppal ne reménykedjünk, hogy látunk egy parlagfű pollent.
3: Nagyobb pollen szemeket már 100-szoros nyitással is érhetve.
2: Oké, akkor a lelkes hallgató próbálkozhatnak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Babavizeket ellenőrzött a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Egy vizet kivontak a forgalomból, de nem azért, mert ihatatlan vagy mérgező lett volna, hanem azért, mert a törvényi mértéknél magasabb volt az ásványanyag tartalma. Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese az Európa Rádiónak elmondta, a boltok polcain ma megtalálható magyar gyártású babavizek mindegyike megfelel a törvényi előírásoknak és biztonsággal fogyaszthatóak. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy az országban a csapvíz jellemzően jó minőségű, de vannak bizonyos helyzetek, ahol a kisgyermekek esetében indokolt lehet a babavizek használata. A részletekről Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével beszélgettünk.
2: Egy fogalommagyarázattal szeretném, ha kezdenénk. Mi a különbség a babavíz és az ásványvíz, szénsavmentes ásványvíz között?
3: Nagyon fontos azt tudnunk, hogy a babavíz is természetes ásványvíz, de nem minden természetes ásványvíz babavíz. Az, hogy valamilyen terméket babavíznek lehessen nevezni, annak szigorú összetevői megfelelésnek kell megfelelni, tehát egy sokkal magasabb minőségi összetételi különbséget kell a babavizeknél biztosítani. A Nébih nagyon fontosnak tartja azt, hogy segítsünk a kisgyerekes szülőknek eligazodni abba, hogy a hazai boltok polcán található babavizek biztonságosak, és ezeket nyugodtan használhatják akár a kisgyerekek hitatására, akár a tápszereknek a hivítására. Jelenleg zajlik a Supermenta tesztünk, ami az ásványvizeket vizsgálja, és ennek keretében vizsgáltuk a babavizeket. Az összes Magyarországon előállított babavízből mintát vettek a kollégáim, és ezt egy szigorú laboratórium vizsgálat keretében vizsgálták. A laboratórium vizsgálta a babavizeknek a mikrobiológiai összetételét, az összes ásványanyag tartalmát, a vízkeménységet, a pH-ját, illetve a különböző nehézfémeknek a határértéki megfelelőségét. Szerencsére azt mondhatjuk, hogy egy termék kivételével az összes víz megfelelt, egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes ásványanyag tartalom meghaladta 650 mg per liter, 707 mg volt az oldott ásványi anyagtartalom. Ezeket a termékeket kivontuk a forgalomból, a gyártót értesítettük, és így hatósági eljárásra is kerül sor. Az egyéb termékek esetében viszont mindegyik termék biztonságosan fogyasztható, illetve alkalmazható a tápszerek hígítására. A természetes ásványvizek vizsgálata tovább folyik, amikor ezeknek az eredménye meg lesz, természetesen azt is közölni fogjuk a fogyasztókkal.
2: Az, hogy magasabb volt az ásványanyag tartalom ezzel az 51 néhány milligram per liter értéknél, ez miért problematikus?
3: Azért, mert ugye a babavizeknél meg van határozva, hogy 650 milligram per liter lehet, és hogyha ezt az értéket meghaladja, akkor már egyrészt ugye a jogszabályok szerint nem felel meg, másrészt biztos, hogy tudományos alapja van meghatározva, hogy egy-két éves gyerek mennyi oldott összes ásványi sót kerülhet a szervezetébe, és ezért lett ez a határérték itt megfúzva.
2: Akkor mit javasol a fogyasztóknak, hogy aki most ilyen babavizet vásárolna, akkor mire figyeljen a boltban? Ugye többféle ilyen termék is van, önök is többet vizsgáltak. Hogyan válasszanak a vásárlók?
3: Most bármelyik kereskedelmi egységbe bemegy valaki, és babavizet szeretne venni, akkor magyar előállítású vizek esetében nyugodtan bármelyiket választhatja a bolt kínálatából, akár cégszimpátia, akár áralapján, mert az összes magyar előállítású babavíz, ami most található a kereskedelmi egységekben, megfelel a jogszabályi előírásoknak, és ezeket a Nébih bevizsgálta.
2: Egyébként a csecsemők, kisgyerekek számára csapvíz adása az nem elégséges, tehát hogy miért van szükség ezekre a babavizekre, a tápszerkeverést említette még, ahhoz esetleg a forralt víz. Elégséges-e ön szerint ezt mennyire tiszte megítélni a Nébihnek?
3: Elméletileg Magyarországon a ivóvíz hálózatból biztonságos fogyasztható víz folyik a felnőtt lakosság számára, de természetesen vannak régiós eltérések, Van, ahol ugye a csapvíz nem közműszolgáltatótól jön, hanem mondjuk saját furtkútból, helyi kutakból. Ilyen esetekben mindenképpen azt tudjuk nyugodt szívvel tanácsolni, hogy inkább főleg a gyerekek kiskorába, 1-2 éves korig, amíg tápszert kapnak vagy itatják, akkor mindenképpen babavizet használjanak a gyerek itatásához, hisz egy gyermek esetében azért nem napi több literről beszélünk, hanem kisebb mennyiségről, és ilyenkor jobb a biztonságra törekedni.
2: Rendben, és egy utolsó kérdés, szóba hozta ezt a szénsavmentes ásványvíz tesztjüket, bármi elárulható erről, hogy ezzel hogy állnak, találtak-e valami érdekességet, ami így elárulható már egy fél mondatban?
3: Jelenleg még zajlik a vizsgálat, tehát amíg nem összegezzük az eredményeket, és ahogy az elején mondtam, hogy maga a babavíznél is nagyon sok irányba zajlik a vizsgálat, mikrobiológiai összetétel, pH keménység. Amikor az összes eredmény meg lesz, akkor fogják a kollégáim összevetni ezeknek az eredményét, és akkor tudunk tájékoztatni részletesen az ásványvíz teszt eredményeiről a fogyasztókat.
2: Ha már szóba hozta ezt a pH értéket, vizsgálták ezt is a babavizeknél, de nekem érdekes volt a supermenta.hu-n lévő teljes beszámolójukból, hogy ezt viszont nem szabályozza a hazai szabályozás, hogy ezt fel kellene tüntetni a babavizeknél. Egyrészt akkor miért vizsgálták, másrészt mit találtak?
3: Ez is megfelel, tehát maga a vizsgálatokat a függetlenül nem szabályozza, mert rendben találtuk, tehát nem volt kiugró érték sem negatív, sem pozitív irányba, és mindig arra törekszünk, hogy ha bár a jogszabály nem is írja elő, de egy teljes körű vizsgálatot végezzenek a laboratóriumokba, amilyen rendszer szerint tudnak, és amire megfelelő akkreditációnk van, mert úgy gondolom, hogy attól valami nincs szabályozva, attól, hogyha a laboratórium meg tudja nézni, akkor még egy biztonsági faktort be tudunk iktatni a vizsgálatainkba.
2: És akkor mit találtak pH értékben a babavizeknél?
3: Megfelelőek voltak, nem volt olyan eltérés, ami miatt eljárást kellett volna indítani, vagy ami miatt bármelyik vízre azt mondtuk volna, hogy ez nem felel meg a babavíz kategóriának.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hellig Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallották.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én évfélig van lehetőség, jelezte. A miniszter kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzési törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése is az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul, tette hozzá. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Olyan centrumokat szeretnénk, amelyek képesek reagálni a helyi gazdaság változásaira, korszerű és piacképes tudást biztosítanak a tanulóknak, és magas színvonalú szakképzést tesznek elérhetővé mindenki számára, fogalmazott a miniszter. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás a 2025. augusztusi 2968-al szemben 3530 fő volt. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Megkezdődött a Róka és Aranysakál állomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése, tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-t. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program keretében országszerte kockázatelemzés alapján meghatározott számban gyűjtenek mintákat. Magyarországon a parazitát először 2002-ben mutatták ki rókában, jelenleg több régió is erősen fertőzöttnek tekinthető. A monitoring program jövő év február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. Ismét meghirdeti a Játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet.

0: Az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampánya keretében jelentkezni október 4-én éjfélig lehet. A vetélkedőt november 9-én, 13-án és 16-án rendezik meg online formában. Három fős csapatok indulhatnak. A jelentkezőket 6 területről várják. A vetélkedő első napjának délelőttjén a belügyi rendészeti ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, délutánján az egészségügyi köznevelési intézmények tanulói vesznek részt. A második nap délelőttjén a rendvédelmi technikumok tanulói és a felsőoktatási hallgatók, délután a 18 és 40 év közötti hallássérültek vetélkednek. A harmadik nap délelőttjén az egészségügyi dolgozók versenyeznek, így a centrumkórházak és irányított intézmények, az irányító vármegyei intézmények, kórházak, valamint az országos intézetek, klinikák dolgozói mérik össze tudásukat, délután pedig a belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek részéről delegált jelentkezők.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kerekasztalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Európa Szalon, az Európa Rádió magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, a nyári utazási szezon, ha a dátumokat vesszük, már lezárult augusztus 31-ével, azonban sokan ilyenkor szeptemberben töltik a szabadságukat. Évekkel ezelőtt az őszi időszak elsősorban a városlátogatásoké volt, most azonban annak köszönhetően, hogy a nyári kánikula akár szeptember végig is kitarthat, főként a mediterrán országokban, többen ekkorra halasztják a külföldi pihenésüket. Mai műsorunkban Bárdos István idegenforgalmi szakemberrel beszélgetünk a nyárról, a legnépszerűbb desztinációkról, az őszi utazási szokásokról, illetve arról is, hogy mennyire befolyásolja az időjárás alakulása a különböző utazásokat, nyaralásokat. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a nyári utazási szezon, ha a dátumokat vesszük, már lezárult augusztus 31-ével, azonban sokan ilyenkor szeptemberben töltik a szabadságukat. Párdos István idegenforgalmi szakemberrel beszélgetünk a nyárról, a legnépszerűbb desztinációkról, az őszi utazási szokásokról, illetve arról is, hogy mennyire befolyásolja az időjárás alakulása a különböző utazásokat, nyaralásokat. Hogyan alakultak a nyári utazások a nemrég lezárult nyári szezonban, vagy talán lehet, hogy jobb, ha azt a kérdést teszem fel, hogy lezárult már a nyári szezon?
2: Hát még egyáltalán nem zárult le. Hál' Istennek az időjárásnak köszönhetően úgy tűnik, hogy ez nem csak szeptember végéig, hanem még októberig is ki fog tartani. Sőt, éppen mielőtt idejöttem, akkor láttam egy akkor érkező akciós ajánlatokat, ami egyértelműen a török rivérára csábítja októberben is az utazni vágyókat. Nagyon jó áron, nagyon jó minőségben, de úgy tűnik, hogy októberben is lesz bőven még a nyárból.
1: Azért, ha kifejezetten ugye a nyárra gondolunk, akkor az emberek fejében is ugye az augusztus 31-ével lezárul. Ha ezt a dátumot nézzük, ezt a végdátumot, akkor mit tudunk mondani? Milyen volt az idei nyár az utazások szempontjából?
2: Hát voltak országok, például Horvátország, ahová ki lehetett tenni a megtelt táblát. Nagyon sokan, most már ugye vonattal is lehet utazni, autóval is, egyénileg is sokan utaztak. Tehát a gépkocsival és a mobilizált emberek részére az elsődleges úti cél az Horvátország volt. A buszos utaknál általában a nyári időszak, miután azok nagyobb rész városlátogatások, ilyenkor egy kicsit áll, és majd most szeptember környékén indulnak be azok, amelyek városlátogatások és egyéb országok megtekintése autóbusszal, tehát több országon keresztül. Enneknek most jön el az időszaka. És hát egyértelmű, hogy a repülős utazásoknál meg változatlanul évek óta most már a török riviéra vezeti a listát. Ha csak arra gondolunk, hogy hetente 10-15 repülőgép indul a török riviérára, akkor el lehet képzelni, hogy milyen az érdeklődés, és aki már járt kint, az nyilván csak azt látja, hogy itt tavaly még mellettünk nem volt egy új szálloda, most meg ismét van egy új, meg mellette is egy új. Tehát nagyon gombamódra szaporodnak most is a lehetőségek az új szálláshelyek, és ugye ezek mikor megnyílnak, többnyire első körben akciósan kínálják őket, tehát ezt érdemes egy kicsit körbe is járni, hogy esetleg ilyen találkozik az ember. De alapjában véve, tehát a szolgáltatás és a kapott érték tekintetében egyszerűen verhetetlen most már nem tudom hányadik éve a török riviéra, de nagyon érdekes, hogy azok az úti célok, például egy Egyiptom, ami télen lenne érdekes, amikor itt, ha mínusz 10 van, ott pedig plusz 30, ahol most egyébként 40 van, azok a nyár folyamán se kopnak ki, mert a nyáron pont azért, mert nem szezon, azért valamivel olcsóbbak. A téli időszakban, majd az ősz végével pedig ezek az árak emelkednek, de nagyon népszerű volt a spanyol tengerpart. Talán egy kicsit visszaesett Ciprus és Tunéziáról, azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon visszaesett, érdekes, nem lehet tudni, hogy miért.
1: Pedig a magyarok körében az is egy népszerű úti cél volt évekkel, évtizedekkel ezelőtt.
2: Hát igen, sokan jártak, és jó áron, de most miután ott is felújították a szállodákat, meg van egyéb más lehetőség is, ezek én nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de visszaesett a Tunéziára való érdeklődés, és Ciprus is egy picit talán visszafogottabb lett, mint eddig volt, és hát arról nem is beszélve, hogy voltak olyan problémák, időjárási problémák, amik befolyásoltak különböző utazási tényezőket, például gondolhatok itt a szicíliai Etna vulkán kitörésére, ami lehetetlenné tette az utak egy részét, sőt, hát nekünk is bőven volt dolgunk azzal, hogy hazahoz utazzuk azokat az utasokat, akik egyébként nem tudtak időben hazajönni, mert minden repülőtér le volt zárva, vagy tudtunk a közeli repülőtereken még első percekben helyet foglalni, aztán később már csak úgy lehetett megoldani, hogy vissza át kellett vonatoztatnunk Szicíliáról, akár Nápolyig, akár Rómáig a utast, a családokat főképpen, és onnan tudtuk őket hazarepíteni, de ez egy olyan történet, amivel nem tud az ember mit kezdeni, ugyanúgy nem tud a tűzvészekkel mit kezdeni, ez a rengeteg tűz, ami a szárazság és az emberi butaság miatt keletkezett sok-sok országban, ezek is gyakran megállították a légijáratokat, Görögországban volt erre példa, és egyéb más helyeken is, Franciaországban, Spanyolországban komoly tüzek voltak, és ott nyilván nem csak az autókkal és az utakon való közlekedést, hanem a légi járatokat is megbénítja ez a történet.
1: Mindenképpen fogunk még azért majd beszélni az időjárás befolyásáról itt az utazások kapcsán, de azért még mindig a nyári szezonnál maradva, volt idén újdonság? Mert én emlékszem rá, hogy például néhány éve Albánia volt az újdonság. Új újdonság, visszatérő újdonság. Idén, 2026 nyarán volt hasonló?
2: Hát ha így veszük konkrétan, akkor mondhatom, hogy két új újdonság van, de az egyik pontosan Albánia, a másik pedig Bulgária. Nagyon érdekes folyamat, ugye, aki éveken keresztül foglalkozik vele, találkozik vele, és látja, hogy milyen irányba érdeklődnek az utasok. Eleinte egy nagyon nagy irányú érdeklődés mutatkozott Albánia iránt, Bulgáriát meg régen is nagyon kedvelték. Aztán az utóbbi 2-3 évben egy kicsit visszaesett mind a kettő, persze ez köszönhető annak is, hogy az árak ott is most már igazodnak a egyéb árakhoz. És hát nagyon érdekes, hogy Albánia is visszatért, egyre többen keresik, bár nem tömegével, de azért egyre többen keresik, viszont ami izgalmas, hogy Bulgária nagy léptekkel újra visszajött, nagyon sok új beruházás épült, nagyon sok új infrastruktúra a Fekete-tengernek a partján, új szállodák épültek, felújítások vannak, tehát el lehet mondani, hogy Bulgária is kezd megint beállni abba a sorba, ami még aránylag elérhető áru, és jó.
1: Különleges helyek voltak idén nyáron, tehát keresik a miskolciak a különlegesebb pihenési lehetőségeket?
2: Hát mindig vannak újak és új belépő területek. Az egyik ilyen talán az a zöldfoki szigetek, ami ugye a Kanári-szigetek fölött található, a másik pedig Madeira. Ugye a zöldfoki az önálló ország, a Madeira az Portugáliához tartozik. Erre a két szigetre érdekes módon az utóbbi időben többen is érdeklődtek, és többen is utaztak. Annak ellenére, hogy elég speciális dolog, mert például a madeirai légijáratokat is csak speciális pilóták vezethetik, tehát nem akárki repülhet oda. De még egy érdekességet mondanék, mert ugye amikor arról beszéltünk korábban is már, meg a legutóbbi időben is, hogy milyen nagyszerű luxus hajóutazások vannak. Én ráadásul én azt kell mondanom, hogy mostanában ez inkább olyan városlátogatássá finomult, hiszen az, hogy több országot egy hét alatt meglátogatunk, több városba eljutunk, és közben meg kellemes helyen tartózkodunk, jó a szállásunk, jó az ellátásunk és egyéb, ezt nevezték régen luxus hajóútnak, én meg ma azt mondom, hogy ez már most egy normális utazási forma, és talán a nyáron nagyon sokan igénybe vették, hiszen a földközi tengeren szinte minden elérhető volt. Görög szigetek tömkelegét lehetett meglátogatni, Máltától Tunéziáig kikötöttek a hajók a spanyol partokon végig, de kiment Kanári-szigetekre is. És ami még érdekesség volt, hogy idén pont a nagy meleg miatt, bár ezt a következő pontnál kellene megbeszélnünk, egyre többen igényelték a hajóutat, amik északra mennek. De ezt majd beszéljük meg ott.
1: Mindenképp. Még itt a hajóutaknál maradva, milyen korosztály az, aki ezeken részt vesz? Mert én valahogy úgy képzelem el, hogy úgy inkább talán az idősebbek, vagy családosok is akár, vagy fiatal párok is?
2: Abszolút nem. Igen, hát régebben azt mondották, hogy a nyugdíjasoknak volt az utazási formája, de ma már nem jellemző. Nagyon sok családuk utazik hajóval. Pontosan azért, mert amíg a hajó közlekedik, addig, tehát amíg a hajó tengeren van, addig annyi szórakozási lehetőség kínálkozik a csúszdaparttól, a ziplinig, a medencétől kezdve a egyéb másik, hogy gyerekekkel bőven el lehet tölteni az időt, és amikor nyilván kiköt a hajó, akkor pedig megyünk és megnézzük a várost, azt, ami éppen a közelünkbe esik. Tehát nem, abszolút nem jellemző, hogy most már az idősebb generáció, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy most már a középgeneráció és az alatta lévő fiatalabb családosok is igénybe veszik.
1: Én olvastam az utazások hosszával kapcsolatban egy olyan felmérést, miszerint nagyon sokan már több rövidebb utat választanak, akár egy 4-5 napos utat, nem pedig egy-két hetet. Mi itt a tapasztalat?
2: Hát az a tapasztalat, hogy ugye évtizedeken keresztül be voltunk szorítva ebbe az egyhetes utazásba, hogy szombattól szombatig mehettünk, ami azért volt borzasztó, mert szombaton nem lehetett közlekedni sehol az egész országban, nem is az országban, egész Európában. Aztán ezek nyilván kezdtek eltérni. És az, hogy ma már rövidebb utak és hosszabb időszakok is vannak, ez meg egy teljesen természetes dolog, hiszen aki nem ér rá csak 4-5 napra elutazni esetleg, annak is van lehetőség, bár a nyári szezonban egyre kevesebb, tehát ott azért még mindig megmaradtak a hetes turnusok, de vannak olyan lehetőség már, hogy például 10 napra, 12 napra. Hát gondoljuk el, hogy egy olyan ország, ahová például heti 10-15 charter járatot indítanak, ott megvan a lehetőség arra, hogyha egy hét múlva nem szeretnék még hazajönni, vagy nekem kevés az egy hét, akkor hozzá tudok toldani 3 napot, és akkor gyakorlatilag 10 nap után érkezek haza. Most már nagyobb a választási lehetőség. Aki rövidebbet akarna, az nyilván rövidebbre, bár ez inkább csak a elő- és utószezonban felkapott, a középnyáron nem. És aki meg megteheti, az azt mondja, hogy neki egy hét kevés, és inkább elmegy 10-11-12 napra. Ez is most már lehetőség.
1: Mi a tapasztalat egyébként? Az egyhetes turnusokból van a legtöbb? Vagy azért már jönnek fel ezek a akár hosszabb időszakok is?
2: Nem, az egyhetes turnusokra van változatlanul a legtöbb, de hát aki nyaralt már, és jó helyen nyaralt, az azt érzi az 5.-6. nap után, hogy jó, már haza kell menni. Na, ilyenkor jó az a választás, hogy kicsit hosszabbat választok, de nyilván az egyhetes időszakok annyira bele vannak rögződve most már a magyarokban, meg annyira megfizethetőbb. Tehát arra alakítják az árakat is az egyhetes turnusokra.
1: Mik a tapasztalatok egyébként? Mennyire, hogy úgy mondjam, hűségesek az utasok, akár egy-egy desztinációhoz, akár mondjuk kifejezetten egy-egy városhoz, vagy szállodához?
2: Hát ez változó. Vannak ilyen utasok, akik ragaszkodnak a konkrét szálláshelyhez, a konkrét szállodához, sőt olyan is van, aki évek óta ugyanoda jár vissza, és előre kéri ugyanazt a szobát. Például a Tájföld esetében itt a tél kapcsán erről majd lehet szót ejteni. De alapjában véve az van, hogy amióta kinyílt a világ, és az utazási lehetőségek megvannak, azóta úgy vannak vele az emberek, hogy inkább többet szeretne megnézni, még ha rövidebb időszakra is egyet-egyet, de többet szeretne elérni. Inkább a téli időszakban, amikor hosszabb turnusokat választanak az emberek. Úgy gondolom, hogy az utóbbi egy néhány évben az a lehetőség, hogy a nyáron is lehet variálni az utakat. Ez most megint egy újabb teret nyitotta azoknak, akik vagy rövidebb, vagy hosszabb időre szeretnének menni, de mondom, most már nagyon felkapott lett az is, hogy akár rövidebbre a szezon elején, vagy a szezon végén, akár hosszabbra a szezon közepén.
1: Mennyire keresik magukat a fakultatív programokat, a plusz kirándulásokat az utazók a nyári időszakban? Mert ugye azért van az a réteg, aki kifejezetten arra vágyik, hogy ő pihenjen, és csak arra legyen gondja, hogy éppen mit fog csinálni mondjuk a szállodában, vagy hova fog elsétálni, és ugye legyen a terülj-terülj asztalkám, de vannak azok, akik még nyáron is azért aktívabban szeretnek nyaralni.
2: Hát van egy olyan ismerősöm, aki, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vannak így, akiből a feleség az reggeltől estig egész héten a medence mellett vagy a parton ülne, a férj meg egész héten csak menne és kirándulna. Hát ők egy-két fakultatívval oldják meg, mind a kettőnek nyilván adni
1: arany középút.
2: Igen, az elképzeléséből le kell adni. De az a kérdésre az a válaszom, hogy ha olyan országba mennek, ahol bőven van látnivaló és aránylag elérhető közelségbe, ott azért fakultatív programokat igénybe vesznek, mert hogy néz az, hogy elmegyek például egy görög szigetre úgy, ami tele van egyébként ókori látványosságokkal, hogy még csak el sem megyek megnézni. Nyilván, ha többször megy vissza ugyanarra a helyre, akkor már nem kíváncsi rá, az teljesen természetes, de alapjában véve ezeknél a tengerparti nyaralásoknál mindenütt van egy-egy olyan fakultatív, ami kíváncsi, amire kíváncsiak az emberek, akár egy hajóútra gondolok, vagy gondolhatok például a török Rivierára, raftingolásra, ami megint egy érdekes, jellegzetes dolog, de számtalan lehetőség kínálkozik most már körbejárni, és mindenütt megvan a lehetőség, és én úgy gondolom, hogy kellőképpen igénybe is veszik. Kíváncsiak az emberek. Tehát nyilván van, aki csak a tengerpartot szeretné élvezni, de van, aki szeretné látni, hogy hol van.
1: Elképesztő színes lett ilyen szempontból a paletta az utóbbi, hát nagyjából 20-25 év alatt, nem? Hogy tényleg már tulajdonképpen mindenki megtalálhatja a számára megfelelő pihenési, kikapcsolódási formát.
2: Hát igen, most már inkább a pénztárca dönti el, hogy mit szeretnénk, vagy mit engedhetünk meg magunknak, de valóban igaz, hogy és mindig arra vágytunk annak idején, hogy jó Istenem, csak még ide, meg még oda el lehetne jutni, hát most már ennek semmi akadálya nincsen, és hát azzal együtt, hogy a téli időszakban meg ennyire kitávolodott a sok-sok látnivaló, tehát a távoli országok is úgy bejöttek a képbe, mintha éppen csak a szomszédba repülnénk, ezáltal meg kinyílt a világ, azt lehet mondani nyugodtan. Nincs ma már olyan hely, ami igazából nem érhető el, de nagyon érdekes dolgok azért vannak. Van például egy ismerős társaság, akik szerettek volna például Jamaikába eljutni. Ugye Jamaika közbiztonságilag nem a legfrekventáltabb, legnagyobb rendbe tartott hely, és ezért úgy vacilláltak egy darabig, hogy menjünk, ne menjünk, vannak többen, tehát egy baráti társaság. Végül kitalálták, és találtunk nekik egy olyan hajóutat, ami megy Jamaikába is. Igaz, hogy csak egy napot vannak ott, de nem is ér sokkal többet Jamaika, mert a látnivalókat annyi idő alatt meg lehet nézni. Úgyhogy most a társaság elmegy egy hajóútra, megnézik Puerto Ricót, megnézik Jamaikát, megnézik ott a környező szigeteket, Kubát, a Bahamákat, és gyakorlatilag több helyen voltak Jamaikán is, és teljesült az álom. Tehát a lehetőségek táraza most már tényleg nagy.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Európa-szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Bárdos István idegenforgalmi szakemberrel. A témánk továbbra is az utazások. Beszélni fogunk majd az őszi városlátogatásokról, illetve a téli szezonról is.
2: Mi a tapasztalat egyébként a utazó közönség? Mi alapján dönt igazándiból? Mi az, amit esetleg így észrevettek a kollégákkal együtt, hogy az árértékarány, vagy az, hogy különleges-e egy hely, vagy hogy egyáltalán jártak-e már ott? Mi a fő döntéshozó?
3: Hát ennek a reklám hatása akkor érvényes a legjobban, ha szájhagyomány útján terjed. Tehát pillanatnyilag azt lehet mondani, hogy jó, persze lehet hirdetni egzotikus helyeket, meg közelieket is, meg egyebeket is, és nyilván a szakma hirdeti is mindenféle helyen, de alapjában a legjobb reklám az, amikor a hazajövő utas azt mondja, hogy marhára elégedett voltam, és ide szeretnék visszamenni, vagy ha nem, akkor menjél te, mert megéri. És én azt hiszem, hogy ez az egyik döntő motívum. Nyilván vannak olyan utasok, akik nem ennyire tehetik meg, hogy minden évben máshova elutaznak, azoknak van egy kijelölt úti cél, vannak ilyen utasaink nekünk is, akik életükben szeretnének eljutni a Görög-szigetekre, egyikére, másikára, vagy esetleg Spanyolországba, vagy Olaszországba. Ilyen is van természetesen, de most már úgy választanak az emberek, hogy, tehát van, aki sportot üz belőle, hol nem jártam még.
2: Pipa.
3: Igen. És bele lehet szúrni a gombostűt a falra helyezett térképre, hogy itt már voltam. És hát vannak olyanok, akik inkább a nyugalmat keresik, az abszolút kiszolgálást, azok a török riviéra felé vonzódnak, akik megelégednek egy jó minőségű szolgáltatással, de sok látnivalóval, azok a Görög-szigetekre mennek, és hogyha nagyobb távlatokat nézünk, és esetleg még országon belül autóval ide-oda akarunk menni, azok pedig Spanyolországot választják.
2: Mennyire változtak meg egyébként az utazási szokások a közösségi média megjelenése kapcsán? Mert hogy itt például, ahogy hallhattuk, hogy szájhagyomány útján terjednek a jó helyek. Hát én például olvastam nemrég egy cikket, hogy egy hegyi vendéglőt például elleptek a turisták csak azért, mert egy népszerű külföldi influencer valami, nem is tudom, desszertről posztolt ott, és hogy már a vendéglősöknek elege lett abból, hogy mennyi turista jelent meg. Ez a kép megjelenik az utazási szokásokban, és hogy tényleg vannak olyan helyek, amiket elárasztanak?
3: Igen, hát hogyha valami ok miatt, vagy valami kiemelt dolog történik valahol, akkor nyilván ennek van hatása. És hát annak ellenére, hogy ugye a médiában most már talán kevesebbet, hiszen egyéb fórumokon szoktak azért hirdetni, azt kell, hogy mondjam, amikor bejön egy új desztináció, amikor bejön egy új célállomás, például tavalyi őszi-téli szezonban bejött Omán, és ott egy olyan üdülő paradicsomot kínáltak, ami egyébként tényleg fantasztikus. De az, hogy Ománt hirdessen valaki, az így magában nem mond semmit. Tehát ott valami, ki kellett valami marketing fogást találni, amivel fel lehet hívni a figyelmet. Például az ománi nyaralás kapcsán, vagy üdülés-telelés kapcsán itt a világ legnagyobb ciplányán lehet átsusszani az egyik hegyről a másikra, vagy ki lehet egyik percben a tengerparton, vagy és egy pár kilométer után meg fel a sziklás, a Dünéken keresztül, a sivatagon keresztül, fent vagy a Kopár hegyekbe. Tehát ezek a dolgok érdekesek. Az, hogy mondjuk ma már egy Tájföldet hirdetni nincs értelme, mert magától annyira elterjedt, annyira ismerik az emberek, annyira mennek, vagy a Maldív-szigeteket is most már inkább azt nézik meg, és azután érdeklődnek, hogy melyik sziget mit tud. Tehát melyikbe érdemes menni. Van olyan sziget például a Maldív-szigeteken is, hogy a kishajóval odaviszik, vagy hidroplánnal az embert, leteszi a cipőjét a sziget bejáratánál, és utána mezítláb közlekedik, mert nincs járda, hanem homokos sétahelyek vannak, homokos part van, mindenütt homok van, amit csak el lehet képzelni. Van ilyen is, hát ezeket érdemes egy kicsit megszellőztetni, hogy is van, mint is van. De amikor valamilyen kuriózum újra, például Nem tudom, még azt nem látom, hogy idén milyen mértékben jön vissza majd Kenya. De én emlékszem rá, hogy 15 éve, amikor bejött Kenya, és én is először kint jártam, az valami fantasztikus csoda volt. Hát vittek a Big Five-ot, az öt nagy vadat megnézni a különböző szafarikra, és csak hüledeztünk, hogy eddig csak a tévében, meg képeskönyvekben láttuk, és most itt van előttünk. Tehát az ilyen lehetőségeket, és már ugye sokan jártak kint Kenyába, de most valószínűleg megkopott egy kicsit az utóbbi idő. Most, hogy elinduljon, és idén indul, újra kell értékelni, újra kell hirdetgetni. De ezek újra bejönnek, és erre a média alkalmas. Az, hogy egy hütébe hogyan csaljuk oda a turisták tömkelegét egy mézes csokoládéra, ez meg az influencerek világa, hát ez most a felkapott dolog. Nyilván a megfelelő hatása megvan ennek is.
2: Szó esett már néhány gondolat erejéig az időjárásról. Hát térjünk is ki rá azért bővenben, mert én azt gondolom, hogy azért a természet megmutatta az erejét több fronton itt nyáron, akárha itt a sajnálatos ugye tűzeseteket nézzük, közel Horvátországban is több alkalommal is volt sajnos tűzeset. Mennyire terveznek ezzel is az emberek, vagy mennyire gondolkoznak el ezen is?
3: Hát ezzel kapcsolatban nekem egy sajátos véleményem van, mert ugye az itthoni média is körülbelül 10-15 éve annyira kinyílt, hogy most már ha valaki elveszíti a pénztárcáját bankokba, akkor azonnal hír van belőle, tehát amihez nem túl sok közünk van egyébként a hétköznapokban, azt is már úgy tálalják, mintha itt történne közöttünk, és nyilván ez az embereket elgondolkodtathatja. Alapjában véve a természeti csapásokkal nincs mit tenni. Ezzel együtt kell élni. Azt én nem tudom kiszámolni, hogy most decemberben el szeretnék menni valahová, valami gyönyörű, csodaszép helyre, és ott nem lesz esetleg egy árvíz, vagy nem csap bele a villába, üdülőtelepbe, vagy valami, vagy nem törnek ki a vulkánok, ez teljesen kiszámíthatatlan, de ahogy nap mint nap hallunk egyre több ilyen esetről, egyre jobban bejön az életünkbe, és valószínűleg el fogjuk tudni fogadni jobban, hogy hát ez a mindennapi élethez tartozik, akkor is, ha ez eddig a mi világunkról távol esett. Itt inkább az az érdekes, hogy ez annyira becsempészték a mi saját világunkba ezeket a távoli történeteket, hogy nyilván ettől először megriadunk, és esetleg nem megyünk el valahová, nem utazunk el, vagy pedig már amikor többször halljuk, akkor és látjuk, hogy ugyanúgy közlekednek az emberek, és ugyanúgy élnek, és ugyanúgy utaznak, akkor már nem gondolkodnak annyit az emberek, akkor már nyilván nem teszik kérdésé, hogy akkor menjek, vagy nem menjek, hiszen ha itthon kimegyek a járdára, és egy rosszul lerakott betonlabba belbukok, akkor az ugyanolyan problémát jelent, mintha kint elesek, és bármi bajom lenne, vagy éppen a felhő leszakadt volna a hegyekbe. Ezzel én úgy gondolom, hogy együtt kell élni. Arra kell odafigyelni, és ez egy fontos dolog, hogyha utazunk, akkor két dolgot lehet eldönteni. Vagy én annyira idézőjelbe tett okos vagyok, hogy mindent meg tudok oldani, és magamnak intézem a dolgaimat, akkor is, ha majd bajba vagyok. Vagy olyan partnert választok, olyan utaztatót, aki megoldja a gondjaimat. Itt van konkrétan pontosan ez az eset a szicíliai vulkánkitöréssel kapcsolatban. Ugye Szicíliában is az a legkedveltebb helyek egyike, két nagy repülőtere van Szicíliának, ugye a Palermói és a Taormina környéki. És nagyon sokan Taorminába szeretnének menni, mert az az egyik legfelkapottabb. Igen, ám, de azt a repülőteret, a Catániát pontosan érintette most a vulkán, és több mint egy hétig nem lehetett hazajönni. Két lehetőség volt, akik bejelentkeztek utasok tőlünk, vagy hozzánk, a mi utasaink, hogy vagy gyorsan foglaltunk a másik helyről induló repülőjáratra helyet, amíg volt, mert csak egy pár napig volt, minden betelt, vagy nyilván elutaztattuk az Olaszország másik részére, ahonnan könnyedén haza tudtuk hozni. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, vagy olyan partnert kell választani, olyan utaztatót, aki megbízhatóan elintézi a problémáidat. Nem, ha még nem is azonnal, mert nyilván csodákat nem lehet ott se látni, de hát azért a komoly irodák azért törődnek az utasokkal. Vagy pedig egyénileg elmegyek, és majd történik valami. Na most ez ki hogy dönti el?
2: Ugye általában azt szoktuk mondani, hogy az ősz a városlátogatások időszaka, bár ugye hallhattuk, hogy az időjárás amilyen kegyes lesz, hát még lehet, hogy sokan ilyenkor mennek el nyaralni így szeptemberben, októberben, de hát azért mégiscsak ilyenkor többnyire az van, nem, hogy a nagyvárosokat keresik fel ilyenkor az emberek.
3: Ez egy megszokott, bejáratott dolog, hogy a városlátogatások azok általában is országlátogatások is, autóbuszos vagy repülős utazások, ezek inkább az őszi és a koratavaszi időszakban történnek. De ez azért jó, hogy így van, és jó, hogy így alakult ki, mert aki nem a tengerparton szeretne heverészni, hanem kíváncsi egy-egy területre, egy-egy városra, egy-egy országra, de azért a 40 fokban megfontolandó, hogy éppen most
2: hol sétálok.
3: Annak ez az időszak az ideális, amikor már éjszaka lehet aludni, mert olyan a hőmérséklet, de nappal még jó idő van, és lehet csatangolni, még ha rövid a drágba is, ami mostanában jó, hál' Istennek adatott. És a kultúra pedig mindegy, hogy milyen időszak van, télen-nyáron megvár minket, és hát én azt tudom csak javasolni, mint gyakorlott utazónak, hogy azért, ha elmegyünk egy idegen helyre, azért annyi fáradtságot venni kell, hogy az alapdolgokat meg kell ismerni. Nem kell az egész országot keresztül kasul járni, főképpen nyaralás idején nem, de egy-két kirándulást azért illik bevenni az érdekesebb helyeket, és amikor pedig a szervezett városlátogatások történnek tavasszal, ősszel, ott pedig buszszámra mennek azok az emberek, és utaznak, akik arra azt igénylik, hogy egy idegenvezető kísérje őket, és elmondja töviről hegyire, lehetőleg magyarul, hogy éppen hol vannak, mit látnak, ez mitől érdekes.
2: Az őszi városlátogatások, vagy hát a városlátogatások szempontjából mi a sláger? Melyek a sláger városok?
3: Hú, ez egy nehéz kérdés, mert most már több is van. Régen vágyálmok voltak, ilyen volt például Párizs. Ma már azt kell, hogy mondjam, hogy például a hollandiai tulipán időszak tavasszal nagyon látogatott, felkapott, nagyon felzárkózott Barcelona. Őről a sok mindent tudtunk is, és azért vagyunk kíváncsiak rá, de most már például Madrid is felzárkózott, vagy arról nem is beszélve, hogy lent egész a Dél-Spanyolországban, ott a Gibraltár környéke is egy fantasztikusan érdekes vidék, és ott akár a Gibraltárba átmenve, akár ott Malaga környékén nagyon sok érdekes látnivaló van, meg útközben végig is, egyébként a spanyol tengerpart nagyon érdekes, nagyon sok érdekes város van. De a városokra visszatérve, a közeliek közül ugye a Róma a egyik legfelkapottabb, Nápoly felzárkózott mellé most már, hiszen Nápoly azért azzal, hogy a Pompei ott van mellette, és a Vezúvra is egyébként fel lehet menni, tehát felvisznek a vulkánhoz is, fel lehet menni megnézni, hogy hogyan alszik most egy vulkán, éppen szundikál, inkább úgy mondanám. És a közeliek közül a Prága, ami nagyon felkapott, a Berlin érdekes módon annyira nem, és ami talán ismeretlen volt, és nem volt annyira érdekes, az Pozsony a közelben. Viszont azzal együtt, hogy kezdtek ráébredni, és nem is mi, hanem a kintiek, az idegenforgalmi hivatal kezdett ráébredni, hogy azzal együtt, hogy Bratislavát hirdetik, azzal nem lesz több turistájuk. De ha azt Pozsonyt hirdetik, és úgy hirdetik, hogy a magyar koronázási város, abban a pillanatban a magyarok felfigyelnek és kíváncsiak rá. Bécs visszaesett egy kicsit, azt lehet mondani, és változatlanul Párizs és Róma talán a két legfelkapottabb, de az az érdekesség még, hogy elkezdtek az északi skandináv területek felé repülőjáratokat indítani, és ugye most már Göteborg, vagy Göteborg, ki hogy ismeri, Malmö, Oszló, Norvégia is belépett a körbe, tehát most már ezeket is kezdik felkapni. Ami teljesen elmaradt, és ez teljesen érthető is, hogy miért, a háború okán, az Szentpétervár. Hát az egyik legizgalmasabb, leglátogatottabb város volt annak idején, Moszkva annyira nem is, de Szentpétervár igen. Az nyilván a kialakult helyzet miatt nem látogatható. Reméljük, hogy majd azért csak visszatér. És azt nem mondanám, hogy a közeli fővárosokból más egyéb annyira izgalmas, például nem nagyon keresik Varsót sem. Krakót igen, tehát Krakóban még ellátogatnak az emberek, és újdonságként, miután ugyancsak van repülőjárat, bekapcsolódott Danx a Lengyelországnál az északi kikötőváros. Hát több szórt most már, tehát nem az van, hogy tömegével megyünk egy helyre, hanem sok hely van, és nyilván, ahogy a repülőjáratok és a helyek engedik, úgy mennek a különböző országokba. London egy kicsit visszaesett, azt lehet mondani. Ott inkább már csak azok járnak, akik valamilyen oknál fogva esetleg vagy ott laknak, vagy ott lakik valaki a családból, de mint turista célpont az egy picikét visszább lépett.
2: Ezek a városlátogatások egyébként, vagy ezek a városnézős utak többnaposak, vagy azért van, amelyik akár egyhetes is?
3: Hát azért egy hét egy városra az talán sok, de van olyan város például, ami egy városállam, mondjuk Máltára gondolok, ahol azért, ha nem is egy hétig, de akár egy hétig is, de egy pár napig látnivaló van érdekesség, hiszen át lehet menni a másik szigetekre, a Gózóra, a Kominóra, és akkor tényleg eltelik szépen az idő. Alapjában véve egy nagyvárost pár nap alatt az érdekességeket végig lehet járni. Régebben Párizsra hagytunk több időt, de most is csak pár napokat szoktak adni. Barcelona is egy-két napot igényel, Róma is egy pár napot igényel, és ezek a hosszú hétvégek, úgy nevezik ezt manapság a szakmában, ezek a hosszú hétvégek szinte ilyen városlátogatásokkal töltelnek meg a buszok, meg a repülőgépek.
2: Messzebb van még ugyan a téli ünnepi időszak, de én emlékszem rá, hogy tavaly is, amikor például beszélgettünk a téli ünnepek előtt, azért akkor is hallhattuk már, hogy egyre jobban szokássá válik az, hogy a családok elutaznak karácsony tájékán, szilveszter tájékán. Megjelentek már a utazni vágyók, évvégi utazni vágyók az irodánál, irodáknál?
3: Hát nem, hogy csak megjelentek, hanem épp a napokban kaptam meg az első e-mailt, amiben már a jövő nyár előre lehet foglalni. Úgyhogy vannak utaztatók, akik már arra is gondolnak, hogy jövőre, előre kedvezményes áron, hogy lehet nyára foglalni. De egyébként a telet azt már előfoglalásba lehet foglalni. Most már látjuk a terítéket, tehát többnyire a régi desztinációk, a légi célországok maradtak. Újat a Kenyahoz még talán egy kicsit, ami visszatért. Mauritiust kezdték egy picikét felkapni az emberek, ami fantasztikusan szép, és tényleg nem érdemes kihagyni. És hát maradtak a többiek. A Tájföld a leglátogatottabb, és ott a szigetvilág, a környező szigetvilág, az indonéz is nagyon felkapott, oda sokan jönnek, mennek, már úgy vannak, akik hazajárnak szinte, és a Maldív-szigetek még ott a déli részen van egy jobb, Indiának a déli csücskén azért ott a Sri Lanka az is egy izgalmas. Nagy kérdés most a háború kapcsán, hogy mi lesz a Közel-Kelettel. Mert ugye eddig akár a Dubajt, akár a Dubaj környéki üdülőtelepeket, fantasztikus üdülőhelyek vannak egyébként Dubaj környékén. A Ras El Khaimah például egy nem nagyon ismert, de nagyon csodálatos hely, de akár ott a környező kis nagy országok van is, rengeteg van. De miután alkalmanként itt az iráni konfliktus kapcsán ott azért nem mindig van béke, ezért azt még nem tudjuk előre kiszámolni, hogy itt milyen lesz a nem is az érdeklődés, hanem milyen lesz az úti kedv. Ománba reménykedünk, azt bízzuk, Afrikát szeretnénk megtartani olyan szinten, hogy több látogatója legyen, meg talán még majd be is lép egy-két afrikai ország, úgy tűnik a képbe, mert voltak erre utaló jelek. A Kanári-szigetek és Madeira kint és az Öldfoki-szigetek a óceánban, ez biztos, hogy érdeklődése fog tartani számot, és látogatott lesz. És hát annyira távol már nem érdemes menni, de van egy-két utas, aki egész elmerészkedik Ausztráliába, a Golden Coastra.
2: De akkor mindenképp az a tapasztalat ezek szerint, hogy a télből a nyárba azért mindenképp oda szeretnek menni az emberek, igaz?
3: Hát igen, Ma, igen, ezt régebben, ez volt a, ugye a szlogen, hogy télből a nyárba, ma már inkább azt mondjuk, hogy a hidegből a melegbe, vagy a itthonról a kényelembe, mert azért mindig csak otthon érzi magát a legjobban az ember, de vannak most már nagyon olyan helyek, amik kifejezetten annyira kellemesek, hogy tényleg úgy érzi magát az utas, mint otthon lenne.
2: Hát bízunk benne, hogy mindenki meg fogja találni az elkövetkező időszakban is a saját maga számára legkellemesebb és legélménydúsabb pihenést, városlátogatást, utazási formát. Bárdos István idegenforgalmi szakembernek pedig köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
3: Én is köszönöm, és kívánom, hogy mindenki jusson el, vagy legalábbis nagy része az hallgatóknak jusson el ezekre a helyekre.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én évfélig van lehetőség, jelezte. A miniszter kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzési törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése is az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul, tette hozzá. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Olyan centrumokat szeretnénk, amelyek képesek reagálni a helyi gazdaság változásaira, korszerű és piacképes tudást biztosítanak a tanulóknak, és magas színvonalú szakképzést tesznek elérhetővé mindenki számára, fogalmazott a miniszter. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához, egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, írja az MTI. Az elemzők szerint az eddig elbocsátottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, még a megüresedett helyeket sok esetben még nem töltötték fel. A munkanélküliek augusztusi száma közelíti a 10 éves csúcsot, a romlás ráadásul nem csupán a fő mutatókban érhető tetten, már minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Virovácz Péter, az ING főgazdásza szerint az év vége felé közeledve egyre égetőbbé válik a jövő évi bérek kérdése, ami szintén döntési helyzet elé állítja majd a foglalkoztatókat. Regős Gábor, a Granit alapkezelő vezető közgazdásza úgy vélekedett, a nagyobb havi csökkenés részben a mezőgazdasághoz köthető, az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Balogh Béki Márta, az MBH Bank szenior elemzője szerint többen vannak jelen a munkaerőpiacon egy olyan környezetben, amikor a demográfiai helyzet romlik, tovább csökkent a munkaképes korú népesség. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és település fejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. A tárcavezető beszélt a magyar vidékfejlesztésben új korszakot nyitó szent

0: István vidékfejlesztési programról is. Ezzel olyan hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modell jön létre, amellyel a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, hanem aktív alakítói is saját térségük jövőjének, tette hozzá. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás a 2025. augusztusi 2968-al szemben 3530 fő volt. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. 1561-ben, 465 évvel ezelőtt kezdett működni Debrecen nyomdája, református alapokon, melynek jogutódja az alföldi nyomda, ma is a hazai könyvgyártás meghatározó szereplője. A jubileumon emléktáblát avattak az első üzem helyén, az egykori Nyomtató utcánál, ahol ma a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola áll. Ezzel együtt adták át ünnepélyesen az ide tervezett, a nyomda és a könyvek témáját idéző utcai falfestményt is. Huszár Gál a kor leghatékonyabb technikáját hozta el a városba, a reformáció kihasználta ezt a lehetőséget a Szentírás üzenetének terjesztésére és az információk átadására. Erről beszélt Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
1: A nyomda és az egyház Debrecenben szövetséges társ lett, azért, mert az Isten igényének nyilvánosság igénye van. Ez a tétel, hogy az Isten igénye nyilvánosságot kíván, a reformációval új lendületet és új perspektívát kapott, és egy olyan technikai eszköz, amelyik akkor már a Gutenberg korszakot jelentette, egy olyan kommunikációs robbanást, ami ahhoz hasonló, mint amit mi élünk napjainkban. Akkor a nyomda volt a legkorszerűbb eszköz, így az Isten igénye, a nyomdászat és az iskoláztatás hármasa egybefonódott itt Debrecenben, és közkincsé lett a Szentírásból megszerzett tudás, a betű, a szó és a gondolat legyőzhetetlen fegyverré vált. Azt kívánom, hogy a debreceni könyvnyomtatás ezt az örökséget továbbvive menjen afelé, a jubileum felé, hogy majd elérjük az 500 esztendős jubileumot is.
0: Elindult a Passzold vissza tesó használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapít az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobileszközöket célozza meg. A mobiltelefonok előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Ezt a folyamatot szeretné megállítani a kezdeményezés, így az együttműködésben résztvevők elhatározták, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtik. Jelenleg hozzávetőlegesen 200 gyűjtőpontjuk van az országban, és 10 000 telefont szeretnének idén visszagyűjteni.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség. Makai László vagyok, a Hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, illetve a maklári és egerszólógi gyülekezetek lelki pásztora. A mai napon Jakab apostol levelének 4. fejezetét olvassuk az első és következő versek alapján. Így szól hozzánk Isten üzenete. Honnan vannak viszályok és harcok köztetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Amen. Az a világ, amiben élünk, szemkápráztató, és az Istent elutasító mentalitás pedig elvakító. Szeretném, ha mindkét kifejezést jól értenénk. Egyáltalán nem szépsége és teljessége miatt szemkápráztató. Elvakít, mert hamisítványokat mutogat nekünk. Tetszetős a csomagolás, de a tartalom hiányos. Mégis felkorbácsolja sokak vágyát a szebbre, jobbra, többre. A bennünk lévő vágyak válhatnak ellenségeinké is, ezt tudjuk jól, hiszen a Szentírás többször is figyelmeztet minket. Ugyanakkor vágyakozásunk Isten felé áldás is lehet. Mi felé irányítanak a vágyaink? Mihez visznek közelebb? Erre a kérdésre kellene minél őszintébb választ találnunk, hogy Dáviddal együtt mi magunk is józanul tudjuk kérni az Urat arra, hogy mindenféle titkos bűntől tisztítson meg. A keserű, de titkolt neheztelés, vagy az irigység kilopja szívünkből az Isten iránti hálát és azt a szenvedélyes szeretetet, amire utalhat a Jelenések könyve híres panasza is. A Zsoltárossal együtt vágyódunk az élő Isten után, de az önzés, ezt az őszinte lelki vágyódást könnyen céltévesztetté teheti. Miről szólnak imádságaink? Önmagunk életének a megkönnyítése, vágyak beteljesítése, Isten akaratának való alárendelés, és az abban való öröm? Folytathatnánk a sort közösen is. Engedelmeskedjünk Istennek értelemmel és érzelemmel, és vágyainkat ajánljuk fel neki őszintén. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk ezért. Köszönjük neked, Istenünk, hogy közeledhetünk hozzád, és te ránk találsz. Köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket, mint ahogy mi felismertük volna ezt. És köszönjük azt a kiváltságot, hogy viszonozhatjuk a te szeretetedet. Segíts, hogy a vágyaink ne akadályá, eltérítő erővé váljanak bennünk, hanem hozzád vigyenek közel. Üdítsd fel lelkünket, tisztíts meg hitünket, kérünk.

Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy atyánként szólíthatunk meg téged. Köszönjük, hogy olyan kegyelmes szeretetet tanúsítasz irántunk, hogy testi és lelki szükségleteinkről is gondoskodsz. Bocsásd meg, hogyha levesszük tekintetünket rólad, atyai szívedről, amelyet megmutattál Jézus keresztjén. Köszönjük, hogy ezt a teremtett világot nem hagytad magára. Köszönjük, hogy megvan írva, füleid ott vannak a mi kiáltásunkon, és szemeid rajtunk. Ez a mi reménységünk most is, amikor kérünk, hogy könyörülj meg a világon. A betegeken, gyászolókon, nélkülözőkön, terhet viselőkön, üldözötteken. Könyörülj a válaszokat, utakat keresőkön, családi, munkahelyi problémákkal küszködőkön. Könyörülj azokon, akik félnek, akik reményt vesztettek, akik nem tudják, mit hoz a holnap. Neked hatalmad van szabadítást adni, hatalmad van kiutat mutatni, és hatalmad van erőt adni a teher hordozásához. Hatalmad van a mélységből kiemelni, a mélységből kivezetni, ha figyelünk rád, és hatalmad van a mélységben is megáldani. Köszönjük neked, hogy általad a holnap reményteli.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. A hentes haragszik. Bastian rendbiztos szomorú, és Szilius Szamara nem akar menni. A hentest, amikor másnap reggel benyitott a boltjába, elöntötte a méreg. Mindjárt látta, hogy ott jártak a rablók. Elvittek 4 sonkát, 2 marhaszegyet, 3 nagy darab sertéssültet, és ráadásul hurkát, kolbászt. Békeszerető ember volt, de most öklével az asztalra csapott, és így szólt. Megyek egyenest a rendőrségre, bejelentem az esetet. Akkor Bastian rendbiztosnak kötelessége letartóztatni a rablókat. Úgy is tett. Még csak nem is kellett a rendőrségig elfáradnia, már a piacon találkozott Bastian rendbiztossal. Ez így nem mehet tovább, ami sok, az sok. Tört ki a hentesből a busztuság. Igaza van, nem mehet tovább, bólintott a rendbiztos. Vagyis nem tudom, miről beszél, mi nem mehet tovább? A rablók ott jártak ma éjjel a hentes üzletben. Ejj, ez szomorú eset. Hallatlan, mit nem mernek. Hallatlan, ebben is igaza van. És elvittek valamit? Elvittek 4 sonkát, 2 marhaszegyet, 3 nagy darab sertésültet, és ráadásul hurkát, kolbászt.
1: Ajaj,
0: szomorú, hogy ilyen rossz hírekkel kezdődik ez a mai szép napunk. Csóvált a fejét a rendbiztos. Valamit okvetlenül tenni kell, mondta a hentes.
1: Okvetlenül, már is feljegyzem a zsebkönyvembe.
0: A rablókat le kell tartóztatni, mégpedig rögtön.
1: Hát persze, persze, de mindennek megvan a maga rendes módja. Először felírom a könyvembe, aztán majd alaposan megfontolom a dolgot.
0: A rablókat már régen el kellett volna fogni, kiabált a hentes, mert olyan mérges volt, hogy az illendőségről is megfeledkezett. A rendbiztos szomorúan nézett rá.
1: Ide hallgass, kedves barátom, letartóztattál te már olyan rablókat, akiket oroszlán őriz?
0: Nem. De én nem is vagyok rendbiztos,
1: felelte a hentes. Ami azt illeti, én se leszek sokáig az, ha az oroszlán felfal, mondta erre Bastian.
0: Bocsásson meg, rendbiztos úr, erről megfeledkeztem, mentegetőzött a hentes.
1: Na meg a mai nap különben se alkalmas. Most nem foglalkoztatom letartóztatásokkal, hiszen tudod, hogy holnap milyen nagy ünnepe van a városnak. Rengeteg dolgom van még. Tele van a fejem gonddal. A parkban, a régi színpadon lesz az előadás. Játszik a városi zenekar. Énekszámok is lesznek meg minden.
0: Értem, mondta a hentes. De hát mégis be akartam jelenteni az esetet.
1: Foglalkozom a dologgal, nyugodt lehetsz. Most, amíg az utcán végigmegyek, csak is erről fogok gondolkozni.
0: Bastian rendbiztos elindult, hogy útközben a hentes dolgáról gondolkodjon, de nem sokáig gondolkodhatott, mert látta, hogy egész sereg ember gyűlt össze a piac tér túlsó végén. Tudni akarta, miért csődült össze, mit bámul ott a nép.
1: Mi történik itt? Kérdezte.
0: Vasilius Szamara nem akar menni, felelte szőren Szemborbé.
1: Láttak már ilyet? Panaszkodott Szilius. Megkötötte magát, és nem mozdul egy tapottat sem.
0: De hiszen megakasztod az egész forgalmat, Szilius barátom, mondta a rendbiztos.
1: Igen, útban vagyok, de mit csináljak, ha a szamád nem akar menni?
0: Nehéz a teher? Kérdezte Bastian.
1: Nehéznek éppen nem nehéz, egy pár üres zsákot raktam a kocsira.
0: No várj, hogy segítünk biztatni a csacsidat, ide hozzám, emberek! Azzal nekiálltak együtt, mindahányan ott voltak. A Borbé meg a tanító, a Schuster és a villamos vezető. Az egyik hátulról nógatta a csacsit, a másik erőről próbálta húzni.
1: No most, hopp!
0: De a csacsi mereven állt, egy tapotat sem mozdult.
1: Ez már baj, mondta Bastian rendbiztos.
0: Szilius felpillantott rá.
1: Ilyen csökönyös állat ez, látják. Kitelik tőle, hogy itt áll egész estig, meg holnap is, ha közben hirtelen más nem gondol.
0: Áll, elég rossz napot választott, mondta a rendbiztos. Te is tudod, hogy holnap van a város nagy nyári ünnepe. Rengeteg kigondolni valóm van még addig.
1: A lehető legrosszabb napot választotta,
0: bólintott Szilius. Akkor lépett ki a nagy kapu alól az öreg Tóbiás. A Borbé mindjárt meglátta.
1: Nincs csak ott jön Tóbiás, ő mindenre tud tanácsot, Szilius odalépett az öreghez és megszólította. Bocsáss meg, Tóbiás uram, de ha te nem segítesz rajtunk, igazán nem tudom, mi lesz. Itt állunk, amint látod. Jobban mondva, a szamár megállt, és nem akar tovább menni. Áll a villamosunk, és itt áll Bastián rendbiztos is. Mit tegyünk, mondd meg!
0: Tóbiás egy darabig gondolkodott, csak aztán felelt.
1: Talán fogd ki a kocsiból a szamarat.
2: No, azzal ugyan semmit se érünk,
0: mondta Szilius, de azért szót fogadott Tóbiásnak.
1: És most húzd ide a kocsit a csacsi mellé, Szilius barátom.
0: Szilius ezt is megtette.
1: Helyes, akkor most megfogjuk együtt a csacsit, és feltesszük a kocsira.
2: Egy, kettő, három, hopsza!
0: A csacsit együttes erővel feltették a kocsira, de ott is olyan mereven állt, mintha fából volna.
1: Ezzel megvolnánk. Most már csak be kell fognod magadat a hámba, Szilius, és hazaviheted a kocsit is, meg a csacsit is.
0: Szilius befogta magát a kocsi elé, és neki rugaszkodott. A csacsi meg nyugodtan állt az üres kocsin, és bizonyosan tetszett neki, hogy nem ő húz, hanem őt húzzá.
1: Á,
0: nevetett a maga módján.
1: Így van az, ha megijesztik az állatot,
0: dohogott Szilius. A forgalom újra megindult. A villamos tovább ment egészen a Kardamom hídig, mint máskor, és a villamos vezető elénekelhette a kedves nótáját a kardamomi villamosról. Amikor Szilius elment a kocsival, meg a csacsival, a többiek még ott maradtak egy darabig. Egymással néztek, és azt mondták.
1: Hiába! Tóbiás az, Tóbiás! Jóformán mindenre tud orvosságot.
3: Igen, de én most már nem maradhatok tovább, mondta Szőrenszem Borbé.
4: Sietek haza, most van az utolsó próbánk, hiszen tudjátok, milyen nagy napunk lesz holnap.
0: Sietett haza, a Borbé üzletben már várták a barátai. Bergboltos, a Kürtös, Hagerup dobos és Andersen, a város úszómestere és zenetanára. Mind a három elhozta a hangszerét is, ők voltak ugyanis a kardamómi városi zenekar, és még egyszer utoljára el akarták próbálni a holnapi számukat.
1: No, akkor kezdhetjük is, mondta a Borbély. Egy, kettő, három,
0: és rázendítettek az indulóra.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

volt az Isten, az Isten volt az Úr. Azután jött a tűzvíz, az ég a kék az Úr. Majd jöttek a királyok, s azok lettek urak.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, írja az MTI. Az elemzők szerint az eddig elbocsátottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, még a megüresedett helyeket sok esetben még nem töltötték fel. A munkanélküliek augusztusi száma közelíti a 10 éves csúcsot. A romlás ráadásul nem csupán a fő mutatókban érhető tetten, már minden harmadik munkanélküli több mint 1 éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Virovácz Péter, az ING főgazdásza szerint az év vége felé közeledve egyre égetőbbé válik a jövő évi bérek kérdése, ami szintén döntési helyzet elé állítja majd a foglalkoztatókat. Regős Gábor, a Granit alapkezelő vezető közgazdásza úgy vélekedett, a nagyobb havi csökkenés részben a mezőgazdasághoz köthető, az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Balogh Béki Márta, az MBH Bank szenior elemzője szerint többen vannak jelen a munkaerőpiacon egy olyan környezetben, amikor a demográfiai helyzet romlik, tovább csökkent a munkaképes korú népesség. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Szeptember 27-én vasárnap éjfélig, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az idén október 12-e és 18-a között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A minisztérium számos környezeti nevelési programot és szemléletformáló eseményt szervezést támogat, amelyek hatékonyan szolgálják a környezet védelmét és a közös felelősségvállalás ösztönzését, hiszen a társadalmi összefogás, a környezet iránti felelősség és a következetes állami fellépés együttesen járulhatnak hozzá a természeti értékeink megőrzéséhez és egy tisztább, élhetőbb Magyarország megteremtéséhez. Az idei Teszed akcióhoz találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni, határidő tehát szeptember 27-e éjfél. A Holland Közegészségügyi Intézet megerősítette a nyugat-nílusi vírusfertőzéshez köthető 5. halálesetet pénteken. A jelentésük szerint egyre nő a fertőzöttek száma Hollandiában. Az egyik holland hírportál beszámolója szerint a Holland Közegészségügyi Intézet által az országban idén megerősített fertőzéses esetek száma 44-re emelkedett. A legutóbbi egy héttel ezelőtt közreadott jelentés óta további 16 fertőzöttet azonosítottak. Hangsúlyozták, nem áll fenn járvány veszélye, mivel a vírus emberről emberre nem terjed. Emlékeztettek, a szúnyogok által terjesztett vírus a fertőzöttek 80%-ánál nem okoz tüneteket. A nyugat-nílusi láz az esetek mintegy 1%-a esetében neurológiai problémákhoz vezet, kivételes esetekben pedig halálos kimenetelű is lehet. Egy utrechti kórházban ápolt beteg augusztusi halálát követően a Holland Közegészségügyi Intézet közölte, hogy a vírus immár jelen van a hollandiai szúnyog populációban. A korábbi halálesetek kizárólag olyanokat érintettek, akik külföldi utazásuk során fertőződtek meg. A vírus ellen nincsenek vakcinák vagy kezelések.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge.

0: vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, dr. Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével, Vármegyei Tiszti Főorvossal beszélgetek. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, én is örülök a lehetőségnek, mindig nagy örömmel tölt el, hogyha beszélhetek a munkámról, illetve ebben segíthetek a hallgatóknak, hogy bizonyos információkhoz napra készen jussanak, illetve a saját egészségük érdekében minél többet tehessenek.
1: Mostani alkalommal a hepatitis vírust ismerteti meg jobban velünk Vármegyei Tiszti Főorvos asszony, hiszen ugye több típusa van, különböző utakon terjednek mindezek, részletesen szólunk erről. Ugye a hepatitis mamály gyulladását jelenti, hogyha beszélgetésünk elején a legfontosabbakat a májról, mint a szervünkről, annak funkciójáról szólhatunk.
2: A májunk egy olyan összetett szerv, ami nélkül nem élhetünk, tehát nem csak a szívünk, agyunk, hanem a májunk is ilyen, ami hosszú távon, hogyha annak a működésével gondok vannak, azt többféle tünet együttest tud okozni, és attól, hogy melyik funkciója esik ki, ennek megfelelően különböző beavatkozásokat igényel, illetve a továbbiakra vonatkozóan különböző esélyeket ad arra a túlélésre szó szerint. Mert a májunk egy olyan szervünk, amin méretlenítő szervre szoktuk hívni laikus szóval, tehát nagyon sok mindent fel tud dolgozni, át tud dolgozni, olyan anyaggá tudja alakítani, amit utána ki tudunk választani, kevésbé káros lesz a szervezetre, ki tud ürülni a szervezetünkből. Közreműködik a vérképzésben, különböző vitaminok átalakulásában. Legjobban akkor ismerjük, amikor az epéről beszélünk, ugye az epetermés epehólyagat, tehát az emésztés kapcsán, különböző vitaminokat szoktuk, májvédő vitaminokat így szoktuk beszélni, tehát a májunk egy olyan funkciót lát el, ami hasonló a veséhez, tehát egy ilyen méregtelenítős, részben kiválasztós, átalakítós és saját jogon is szerv, amikor bizonyos cseretermékeket termel, és hogyha ezek a funkciók kiesnek, akkor lehetnek olyan esetben emésztőrendszeri bajaink, de bizonyos érteni folyamatokhoz szükséges anyagcseretermékek kiesése egyéb megbetegedéseknek a tüneteit tudja produkálni, illetve magában, ha a máj szövetében, a máj sejtekben történik elváltozás, akkor pedig egy önálló identitású megbetegedéseket tud okozni, tehát maga a máj szövetében kapcsolatos elváltozásokban, ez a máj elzsírosodása, vagy éppen az, hogy elkötőszövetesedése, tehát ez a tájcirrózisa, és bizonyos körülmények között, és többek között ezért is fogunk beszélni a hepatitis vírusokról, akár máj, rákmáj karcinoma is elő tud fordulni. Tehát ezek mind olyan helyzetek lehetnek, ami fontossá teszik azt, hogy beszéljünk róla, és a hepatitiszek kapcsán, amik egy májkárosító úgynevezett hepatróf vírusok, ezért érdemes róluk beszélni, hiszen a köztudatban nem biztos, hogy az megjelenik, hogy mennyi minden okozhat azonos klinikai tünetekkel megjelenő májgyulladást.
1: Ugye heveny és akut gyulladásokról is beszélhetünk.
2: Ez egy nagyon egyszerű csoportosítás, igen, de ez is egyfajta, van akkor akut, amikor egy zajló gyulladás történik a májban, ennek a klasszikus tüneteivel. Előfordulhatnak azonban olyan megbetegedések, a fertőzések kapcsán, amikor ez az akut gyulladás ugyan zajlik, de nagyon minimális tünetekkel. Laboratóriumi vizsgálatok szintjén lehet látni az elváltozásokat, de tünetekben, amit mi érzékelünk, abban nem nagyon, és inkább már akkor jövünk rá, hogy valami gond van, amikor krónikussá válik ez a gyulladás, annak is van különböző fajtái, és ott a krónikus gyulladáson belül lehetnek akut fellángolós időszakok, illetve a súlyosabb következmény, amikor a elváltozások történnek, ez a máj cirrózis, amit beszéltünk, illetve akár a máj rák, és az akut megbetegedések kapcsán is van van egy olyan jellegű elváltozása, amelynek már gyulladás, amit úgy nevezik fulmináns, nagyon erős, nagyon gyors lefolyású, ami egy rossz prognózisú megbetegedés tud lenni. Ez a fulmináns az, amikor olyan gyorsan történnek a változások, hogy nem tudunk időben beavatkozni, tehát olyankor a májgyulladás akár halálos kimenetelű is lehet, illetve a krónikus elváltozásoknak is terápia nélkül, vagy esetleg akár terápia mellett is egy olyan hosszú ideig zajló elváltozása lesz, ami utána visszafordíthatatlan, és nem tudunk ebből jól kijönni, és a máj nem megfelelő funkciója egy olyan anyagcsere háztartás és egyéb elváltozásra tud okozni az egész szervezetben, ami az egész szervezetre kihatással van, és ez okozza majd az igazi problémákat.
1: És akkor itt a továbbiakban a hepatitis típusairól, hogyha szólunk, és ezekről részletesebben beszélhetünk, ha néhány közös tulajdonságot ismertetne velünk először, illetve utána így egyen-egyenként szólhatunk részletesebben mindezekről.
2: Igen, vannak úgynevezett hepatitis vírusok, ez a gyűjtő nevük, amelyek a szervezetbe kerülés után a májsejtekbe kerülnek bele a vírusoknak, ugye az az alaptulajdonsága, hogy intracelluláris paraziták, ez a hivatalos nevük, tehát be kell kerülniük a sejten belőle, ez az intracelluláris és parazita, hiszen önállóan nem életképes, a sejtnek a erőforrásait használja fel a saját maga szaporításához, utána a kijutásához. Ezért nevezünk őket intracelluláris parazitáknak. És ezek a vírusok bejutva a máj sejtekbe egy olyan immunválaszt indukálnak, ami a máj gyulladást fogja okozni, és a gyulladásnak alakulnak ki tüneteik, amiről már korábban beszéltünk, hogy egyforma, tehát a klinikai kép kapcsán nem lehet megmondani, hogy éppen melyik fajta hepatitis vírus okozta azokat a tüneteket, így rögtön csak a klinikai tünetekből, mert a klinikai tünetek nagyon egyformák. Vannak a kezdetleges tünetek, nem tudom hívni, hogy minden bajom tünetek, tehát rossz közérzet, gyomortáji fájdalom, étvágytalanság, előfordulhat egy kis hőemelkedés, láz, és sok esetben ez ennyibe is marad. Nem jelennek meg azok a klasszikus tünetek, amelyekkel orvoshoz fordulunk, gondolok itt, hogy mindenki megijed, ez a szemhéj fehérjének a besárgulása, vagy a bőrünknek a besárgulása, ezzel mindenki már orvoshoz szalad. De emellett a májfunkciók változása miatt, mivel kevésbé tud termelni bizonyos anyagokat, ezért a széklet világosabb színű lesz, viszont a vizelet sötétebb lesz, mert a vesén keresztül kell bizonyos anyagoknak kiválasztani, hogy megtermeli, tehát ez a bilirubinnak nevezett anyagcsere termék kapcsán, tehát ez is változik. Nem mindig figyeljük ezeket a jeleket, hogy ezek bekövetkeznek, főleg a felnőtt korban a emésztési panaszokat, azt ráfoljuk, hogy rosszat ettem, ezt nem kellett volna, nekem mindig ilyen szokott lenni, én epés vagyok, és akkor ezeknél ezt elhanyagoljuk, és ez azért veszélyes, mert ilyenkor, amikor enyhe tünetekkel, vagy ezekkel a minden bajom tünetekkel sárgaság nélkül zajlik le a megbetegedés, és nem fordulunk orvoshoz, ilyenkor a vírust tudjuk üríteni úgy a szervezetünkből, hogy nem tudjuk, hogy ürítjük. Tehát ilyenkor nagyon könnyen meg tudunk betegíteni másokat, mert nem tudunk odafigyelni arra, hogy hogyan is védekezzünk ellene, hogyan előzzük meg, hogy másokat megbetegítsük, erről is fogunk majd beszélni. Illetve ez a tünetmentes állapot egyes hepatitis típusoknál pedig a odafigyelést, a szoros utána a szakorvosi kontrollt hiúsítja meg, amivel a krónikus megbetegedések elkerülhetők lennének, vagy pedig a krónikus megbetegedés kapcsán szükséges terápiákat el lehetne végezni. Tehát lehet, hogy már akkor fordulunk orvoshoz, amikor már visszafordulna a máj elváltozása. Mert ezekkel a típusos tünetekkel nem fordulunk orvoshoz. Tehát a hepatitiszek fertőzések kapcsán ebben van a veszélyük, hogy főleg fiatalkorban tünetmentesen zajlódhatnak le, tehát 6 éves kor alatt akár 90%-ban a gyereknek tünetmentes lehet. És van a tünetmentesek, felnőtt korban ez nem ilyen magas, de ott is azért egy 60-70%-ban akár tünetmentes lehet. Viszont a gyerekkori egyes vírusos megbetegedés, ha gyerekkorban szenvedjük el ezt a fertőzést, akkor nagyobb esélyünk van a krónikussá válásra, de csak ugye néhány, majd fogom mondani, hogy melyiknél, tehát ezekre figyelni kell. Tehát az általános tünetek hasonlóak, viszont maga a vírusnak, hogy későbbiekben milyen szövődményeket tud okozni, milyen gyógyulási esélyeink vannak, illetve milyen krónikus betegséget, utóbeseti szövődményt esetleg májrákot tud okozni, ez különböző az egyes típusoknál, illetve az egyes hepatitis típusoknak más az a terjedési vonala, amivel a szervezetünkbe tud kerülni a vírus.
1: Először csak így felsorolás szinten, hogy milyen típusai vannak.
2: A, B, C, D és E. Ezek, amik humánbetegség szempontjából fontosak. Különböző terjedési módjuk van, és ennek kapcsán két nagy csoportba tudjuk őket sorolni. A hepatitis A, amit fertőző mágyulladás néven emlegetünk, illetve a hepatitis E vírus okozta gyulladások. Ezek a úgynevezett gyomorbélrendszeren keresztül fekál orrán sziklettel szennyezett kézzel, élelmiszerekkel, tárgyakkal tudnak terjedni. Idézőjelben ezek ellen lehet legjobban védekezni, ugye higiénés magatartásokkal, és van a másik, a B, C, D típusa, amelyek elsősorban vérrel, testváladékokkal tudnak terjedni. Tehát a terjedési útvonal, hogy pontosan a vérrel, testváladékkal hogy lehet érintkezni, az is többrétű lehet. Tehát itt vannak ugye a szexuális élet, illetve a tük, egyes szerszámok, itt gondolok itt az intravénás kábítószer használókra, és reméljük minden tetováló művész a megfelelő steril eszközöket használja, de például ezekkel a tükkel voltak rá példák külföldön is, hogy ezekre terjedhetnek. Tehát ezek azok a terjedési módok, illetve ezen vérrel, testváladékokkal terjedő vírusoknak egyes esetében az anyáról a magzatra is tud terjedni a placentán keresztül a vírus, és ilyenkor bizony a magzatnál súlyos elváltozások léphetnek fel. Tehát ezért fontos beszélni ezekről a megbetegedésekről, amelyeket lehet, hogy úgy érzik elünk, hogy nem nagy számban fordulnak elő, viszont a következményeik lehetnek súlyosak, illetve megelőzés többé-kevésbé vannak egész specifikus lehetőségeink is.
1: Hát akkor, ha egyen-egyenként ezeket sorra vesszük, akkor kezdhetjük például a hepatitis B vírussal.
2: Igen, hepatitis B vírussal azt kell tudni, hogy tehát ő abban a csoportban tartozik, ami vérrel, testváladékkal terjed. Azért is B, mert amikor megismerték, ő volt a soron következő, tehát viszonylag régebb óta ismert vírus, ami a fertőzött emberről, tehát humán megbetegedésről van szó, tud terjedni másik emberre, vérrel, testváladékkal, tehát aki hordozza ezt a vírust, akkor az ő vérével átkerülhet másik szervezetbe olyan módon, hogy mindig vannak is mikrosérüléseink a kezünkön, az ő vérével, ebben egészségügyi szolgáltatlan balesetként a tűvel megszúrja magát a dolgozó, testváladékokkal tud szexuális érintkezés után, hiszen mindig vannak olyan mikrosérülések a nyálka, hátján, bőrön, amik keresztül ezek át tudnak terjedni, és ezért is fontos az, hogy tisztában legyünk ezekkel a terjedési módokkal, amikor például arról beszélünk, hogy a személyi higiénében akkor nem csak a kézmosásról beszélünk, hanem bele kell bizony érteni a megfelelő szexuális magatartást is, a megfelelő higiénét, hiszen a promiszkuitás, a gyakori partnercsere, amikor nem tudjuk, hogy a másikban mi van, mi lakozik, ez egy komoly kockázatot jelenthet. Azoknál a terjedési módoknál, amikor mondjuk a foglalkozásban, az egészségügyi szolgáltatásban beszéltünk, a tükről terjedhetne, ott nagyon szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy hogyan védjük meg az egészségellátásban részvevőket például, ők kapják meg a fertőzéseket, tehát a vérkészítmények, intravénás termékek, azok mind szűrve vannak hepatitis B vírus jelenlétére. A véradókat ugye szűrik erre a vírusra, a megfelelő sterilizálással, fertőtlenítéssel ezt el lehet kerülni. Sok esetben egyszeradatos eszközöket használunk, nem csak az injekciós tükre, hanem más eszközökre is, tehát ez mind-mind arra szolgál, hogy védjük a betegeket. De nem csak a betegek körében vannak ezek az eljárások, hanem például hogyan tudjuk megvédeni a gyermekeket. A hepatitis B vírus ellen létezik védőoltás, elég régen már. Az egészségdolgozók körében a munkakörhöz kötötten kötelező ez a védőoltás, és a Magyarországon az életkorhoz kötötten kötelező védőoltási körbe is beletartozik a hepatitis B, amelyet hetedikeseink kapnak meg, és pont most van a szezonja. nem csak a humán papilloma vírus elleni oltást lehet, ugye mi önkéntesen korábban beszéltünk róla igénybe venni, hanem van ez a bizonyos kötelező védőoltás, pontosan azért ebben az életkorban, hogy még a szexuális élet megkezdése előtt védettek legyünk. Attól függ, hogy milyen oltanyagokról beszélünk, ez egy oltási sorból, 2 vagy 3 oltásból álló oltási sorozatból áll, ami jelenlegi ismereteinken egy nagyon hosszú távú védettséget tud biztosítani. És ez azért is volt fontos, hogy még a szexuális aktív tevékenység életkor előtt legyen meg ez az oltásunk. Nem csak az, hogy védjük magunkat meg a partnereinket, hanem a lányok esetében a születendő gyermeket is védeni kell, hiszen ahogy említettem, a placentán át tud jutni, és egy súlyos károsodást tud okozni a magzatban, attól függ, hogy a várandóság melyik szakaszában éri a fertőzés a gyermeket. Attól is függ, hogy friss fertőzést szenved el az anya, vagy hordozója ennek a vírusnak. Ezért akár magzati halálozás, vetélés, illetve olyan veleszületett májgyulladás alakulhat ki, ami akár végzetes is lehet. És pontosan ezért, mivel az oltás az egy bizonyos időszak óta van, ettől függetlenül valamennyi várandós esetében Magyarországon történik szűrés arra, hogy vajon a hepatitis B vírussal találkozott-e a szervezete, átesett-e rajta, vagy ne adj Isten hordozza. Ugyanis a hepatitis B vírusnak még az a másik rossz szokása, hogy főleg a gyerekkorban elszenvedett fertőzésben, de egyébként bármelyik életkorban, hogy a fertőzéseknek egy viszonylag jelentős része az krónikus fertőzésként megmarad, tehát a vírus cirkulál a szervezetben, jobb esetben olyan különösebb elváltozásokat nem okoz, de az élet előre haladtával a máj elváltozások megjelenhetnek, egyre jobban súlyosbodhatnak, ilyenkor szokott bekövetkezni a májcirrózis, a máj kötőszövetes elfoglalás, és akkor nem fog tudni működni a máj, ez egy alapvető gond lesz, vagy pedig az eseteknek a hepatitis B kapcsán akár 10-20%-ában is, hogyha krónikus fertőzés marad, májrák alakul ki. Tehát ezért fontos ez az egész megelőzés, és pontosan a várandósoknál, hogy hordozók, nem hordozók, átestek, nem estek, ez azért fontos, mert amennyiben átestek rajta, akkor meg kell nézni, hogy vajon hordozzák-e még a vírust, ki kell vizsgálni, pontosan azért, hogy a magzat egészségére figyeljünk. Amennyiben hordozó az anya, ugye szoros kontrollat van a magzat is, meg utána az újszülött is, de amikor megszületik, akkor azonnal még a szülészeti intézményben védőoltást kap, méghozzá aktív-passzív védőoltást. Ugye a passzív az, amikor már kész elnyagokat juttatunk a szervezetbe, tehát már nem arra várunk, hogy a védőoltás kifejtse hatását, és az immunrendszerünk reagáljon, hanem már kap egy elnagyobb mennyiséget a gyermek, hogy az már a szervezetébe jutott, az anyából a újszülött szervezetébe jutott vírusokat eliminálja, elpusztítsa, megölje, ezeket teszi. Az aktív védőoltási sor pedig már újszülött korban megkapja, mert ez utána a tartós védettséget jelenti, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Azon anyák esetében, amikor valami oknál fognál elmaradt ez a szűrővizsgálat, akkor sem bízunk a véletlenre. Tehát ezek az anyáknak az újszülöttjei pedig aktív védőoltásban részesülnek, úgyhogy akkor utána a szülés követően megtörténik az anya kivizsgálása, hogy vajon hepatitis B vírust átesett, hordozza, vagy pedig még fogékony rá. Tehát egy ilyen széleskörű kombó csomag van a hepatitis B elleni védelemre. Mindenki maga tudja, hogy ő mennyire veszélyeztetett, életkorából adódóan, hogy már megkapta, hiszen az ifjúság itt megkapta, tehát az generációnak is egy jelentős része már megkapta a védőoltást.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Látogató című magazinműsorunk, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést dr. Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével, Vármegyei tiszti főorvossal.
2: Hogyha a hepatitis C-vel, az arról való legfontosabb tudnivalókról folytathatjuk itt a gondolatokat, akkor ugye az főként vérrel terjed.
3: Igen. A hepatitis C ugye a B után következő sorban, amit felismertek, ez is egy a májsejteket megtámadó vírus, ezért nevezik hepatitis C-nek. Ezek a vírusok genetikailag különböznek egymástól egyébként. A klinikai hatásuk az, ami hasonló ugye májgyulladás, és a hepatitis C is egy ilyen vírus, ami szintén vérrel, testfáradékokkal terjed, viszont a placentán nem jut így át. Amit elsősorban járványokat okozó terjedési mód volt, az az intravénás kábítószer élvezőtnek a közös tűhasználat. Tehát több ilyen járvány volt Magyarországon is, előfordult már ilyen a Borsodabói Zemplénben is, a világon szerte. A hepatitis C az hasonló tulajdonsága hepatitis B-hez tüneteket érintve, illetve szövődményeket, csak rosszabb prognózissal, amennyiben nincs kezelve. Tehát a hepatitis C vírus sokkal nagyobb arányban tud krónikussá válni, és utána daganatot okozni, viszont az elmúlt évtizedben már a klinikum is ugye igyekezett megoldást találni ezen megbetegedések kezelésére, ezért már időben felismerve, rendszeres gondozással, megfelelő szakorvoshoz fordulással már egész jó kezelési lehetőségek vannak, ami lényegében ezt a vírust a szervezetből eliminálni, kiűzni tudja. És ez azért is fontos, mert a hepatitis C vírus megbetegedés ellen nincs oltóanyag. Tehát oltással nem tudunk védekezni, tehát itt az a általános szabály vonatkozik rá, hogy jól gondoljunk meg, hogy mit teszünk. Tehát itt a szexuális kapcsolatainkra, életmódunkra is nagyon fontos, hogy figyeljünk, illetve azoknál a lehetőségeknél, ahol vérrel, testnedvekkel találkozhatunk, és nem az egészségügyi ellátórendszerben, mert ott is ugyanaz vonatkozik rá, mint hepapírre, hogy sterilizálunk, fertőtlenítünk, szűrünk, vizsgálunk, hanem egyéb helyeken, itt megint felmerül, mondom, a kábítószeres közös tűhasználat, illetve a tetoválás, ami tűhasználat. És nem akarok senkit elrémíteni, és én biztos vagyok benne, hogy minden kozmetikus nagyon jól végzi a dolgát, és csupa steril eszközzel használatos, de ugye most divat a sminktetoválás is. Tehát minden, ami tű, annál nagyon fontos, hogy aki alkalmazza, az betartsa ezeket a szabályokat, ami azra vonatkozik, hogy egy tű egy emberben és utána kuka. Tehát nagyon-nagyon fontos, mert ilyenkor, ha ezt nem tartjuk be, nem figyelünk oda, olyan helyre megyünk, amiben nem biztos, hogy ezek a feltételek teljesülnek, azért mondom, hogy szerintem Magyarországon azért igyekszik mindenki ezeket biztosítani, de azért erre vigyázni kell, mert a hepatitis C vírust ilyen módon össze lehet viszonylag könnyen szedni, és akkor itt említeném meg, hogy hepatitis C hasonlóan hepatitis B-hez világszerte előfordul. Tehát azért előfordul az, hogy valaki elmegy távoli országokba, és ott a kirándulás keretében az utcai tetováló szalonokba például befordul, és akkor valami szép emléket szeretne hazahozni, de akkor nem biztos, hogy csak a mintát tudja hazahozni, tehát nagyon vigyázni kell ezekkel, jól meg kell ezt gondolni. Világszerte nagy számban fordulnak ezzel a megbetegedések mai napig is, de hepatitis B, mind a hepatitis C, tehát a egészségtudatos magatartás, itt mondom a célnél, pláne nincsen védőoltás, még jobban előtérbe kerül, és a hepatitis C kapcsán is erre kell figyelni, hogy bizony tünetmentesen is zajlódhat, utána pláne későbbi életkorban az egyéb gyomorbérrendszeri panaszokhoz hasonló tüneteket okoz, és amikor már a máj funkciójában jelentős változás történik, amit már kívülről is észlelünk, és nem csak laborilag, akkor már bizony a kezelés jóval nehezebb, és nagyobb esély van rá, hogy a kezelés nem biztos, hogy sikeres lesz, és utána a májrák kockázata jóval nagyobb.
1: A hepatitis D, hogy a mostani sorban következő.
3: Igen, ezt sokáig nem tudták, hogy ez most egy önálló váló megbetegedést okozó partikulum, vagy a többi fertőzéssel együtt van, ugyanis azt figyelték meg, hogy a hepatitis B fertőzöttek esetében súlyosabbak a tünetek, fulminásabbak, tehát gyorsabban zajlik le a megbetegedés súlyosabb tünetekkel, és ott találtak egy másik vírust, amit elneveztek hepatitis D vírusnak, D ágensnek. A jelenlegi ismereteink alapján a D vírusnak ahhoz, hogy magát szaporítani tudja, szüksége van a hepatitis B vírusnak bizonyos alkatrészeire, és ezért van, hogy együtt vannak, és olyankor, hogyha egyszerre fertőződik meg valaki, ezt nevezzük koinfekciónak, tehát társulásnak, akkor súlyosabb lehetnek a tünetek, illetve krónikus hepatitis B vírus fertőző, aki vírus hordozó, akkor ugyanúgy a vérrel, testfeladékokkal szerzi be a hepatitis D vírust, akkor nála a maga a hepatitis B vírus által okozott gyulladás is tud újra fellángolni, és súlyosabb tünetekkel megjelenni, illetve ez a D ágens is tud egy gyulladást provokálni, ezt nevezzük szuperinfekciónak, amikor a meglévő hepatitis B vírus fertőzésre, vagy krónikus hordozásra jön ez a D vírus, tehát a D vírus se jó összeszedni, és ez ellen sincs védőoltás.
1: És itt a folytatásban, hogyha picit össze is kapcsolhatjuk, hiszen ahogy hallottuk, itt a hepatitis A és E típusú vírus bizonyos szempontból talán jobban hasonlít egymásra, mint az előfelsorolt BCD.
3: Igen, a terjedési módban különböző. Tehát a klinikai kép, az, hogy májban alakulnak ki elváltozások, ez jellemző ugye az összes hepatitis, tehát a bágyulladást okozó vírusra. A hepatitis A vírus, a hepatitis E vírusnak a terjedési módja más. Ez a klasszikus, rossz higiénés körülményekkel, vagy a szabályok be nem tartásával, tehát jó körülmények között is, de a szabályok be nem tartásával a székletre szennyezett kézzel, élelmiszerekkel, tárgyakkal tudnak terjedni. Amiben különbözik ez a két vírus, az a előfordulási gyakoriságuk, illetve az, hogy embert vagy állatot is és embert is tudnak megbetegíteni, illetve az esetleges szövődményei következményeiben különböznek. A fertőző mágyulladás, a hepatitis A vírus által okozott megbetegedés, az az összes hepatitis vírusok közül nevezhetjük a legjobb indulatúbb megbetegedésnek, vírusnak, tehát okoz egy májgyulladást, ez a májgyulladás spontán magától jól tud gyógyulni, nagyon ritka az, amikor olyan elváltozások lesznek, amiben egy orvosi egyéb beavatkozásra van szükség, de egyébként szövődménymentesen, maradványtünetek nélkül jól tud gyógyulni, és egy életre szóló védettséget biztosít.
1: Ez az egy olyan típus, ahogy itt hallhattuk, amit ha egyszer elkap valaki, ha egyszer átesik ezen valaki, akkor azt már még egyszer nem kaphatja el, ellentétben a többivel.
3: A hepatitis A-ra ez egyetemben igaz. A többiek kapcsán, a hepatitis B-nél, hogyha kialakul egy immunválasz, és ez a kérdése, akkor az is védettséget tud nyújtani. A hepatitis C kapcsán attól függ, hogy milyen stádiumában érik el, fedezik fel és kezelik, ott ugye a reinfekció sem kizárt, tehát erre vigyázni kell. A hepatitis A-nál az biztos, hogyha egyszer átestünk rajta, hogyha a szervezetünkbe is kerül ez a vírus, akkor megbetegedést nem fog már okozni, védettek vagyunk, mert az immunrendszerünk védekezni fog ellene, és nem csak természetes úton tudunk kialakítani egy ilyen tartós védettséget ezen vírus ellen, hanem létezik védőoltás, ami szintén egy kétoltásból álló sorozat, de egy nagyon hosszú távú védettséget tud biztosítani. És a hepatitis A vírus már megint az a vírus, ami világszerte előfordul, könnyen össze lehet szedni, elsősorban melegebb éghajlatú övezetekben, tehát itt nálunk is, hogy a Kárpát-medencében, de a mediterrán vidéken, a földközi tenger, mind európai, mind afrikai területén, Ázsiában, Amerikában, és elsősorban Dél-Amerikában, de Észak-Amerikában is rendszeresen előfordul, és megbetegedéseket okoz. Tehát ez egy olyan vírus, amit megfelelő higiéni szabályok betartásával, pláne amikor van egy védőoltásunk is, akkor ez nagyon jól el lehet kerülni. Csak nem biztos, hogy gondolunk erre, ez pont olyan, mint bármilyen más, szennyezett kézzel, a szervezetbe juthatató egyéb kórokozó, mert nagyon sok más olyan kórokozó is van, amit gyomorbélrendszeren keresztül terjedő megbetegedésnél szoktuk hívni, amik többségében hányással, hasmenéssel járó tüneteket okoznak, ugye a HEPA vírusunknál is vannak, ugye beszéltünk, ilyen hasi panaszkodó okozó tünetei, meg akár előfordulhat hasmenés is, de a sárgaság, a májelváltozások dominálnak, csak azokkal a óvintézkedésekkel, ami a higiénés, kézmosás, a takarítottság, a rendrakás, ezen múlik, hogy milyen a környezetünket magunkra, hogy figyelünk oda. Ezzel nem csak hepatitis A vírus tudjuk elkerülni, hanem egyéb ilyen megbetegedéseket okozó kórokozókat, amik szintén a székletből kerülnek ki, és piszkos kézzel, tárgyakkal, élelmiszerekkel, vízzel tudnak terjedni, szalmonella, kampilobakter, kalicirota, és még sorolhatnám, de ezek gondolom ismerősek ezek a kifejezések. A hepatitis A egy kizárólag humán, tehát emberekben megbetegedést okozó vírus, és addig, amíg fogékony szervezet van, tehát vagy védőoltásra nincs, vagy nem esett át rajta, és nem tartjuk be a higiénés szabályokat, az itt tud keringeni körülöttünk, a környezetünkben. Előfordul, és ráadásul olyan érdekes ez a cirkulációja, a körmozgása az emberekben ennek a vírusnak, hogy mindig azt keresi, és akkor okoz olyan megbetegedéseket, ha több fogékony egyedet talál, és ezért van az, hogy egy olyan 6-10 évenként azok a területeken, ahol korábban is előfordult, és a higiénés szabályokat nem tartjuk be, akkor újra nagyobb számú megbetegedést tud okozni. Ez jellemző, hogy a Borsodabolcs-Zemplénben is. 2013-14-15-ben volt egy nagyobb megbetegedési számunk, hepatitis A vírus okozta megbetegedésekből, és 2025-ben ilyenkor látom megint ezt a tendenciát, hogy újra emelkednek a számok. Tehát a hepatitis A vírus egy olyan vírus, ami a környezetben, akár hosszú ideig vízben is jól eltud, hónapokig életképes marad, viszont hogyha megfelelő higiéni szabályokat betartunk, szappanos folyóvizes kézmosás, egyszerűen lemossuk a kezünkről bármit, akár hepatitis A van rajta, akár más kórokozó van rajta. Az élelmiszereinket frissen sütjük, főzzük. A külön hőkezelés nélküli élelmiszereket úgy kezeljük, hogy ne kontaminálódjanak, tehát ne szennyeződhessenek. Akár ugye magában az élelmiszerláncban dolgozók, akár mi magunk a saját konyhánkban. Tehát ezekre kell figyelni, és akkor ezt a megbetegedést el tudjuk kerülni. Egyébként pedig, hogyha ezekre nem figyelünk, tekintettel, hogy a környezetben, aki kikerült, ott még hetekig, hónapokig előfordulhat, hát akkor az bizony gondot okozhat. Jól reagálnak a háztartási fertőtlenítő és tisztítószerekre, tehát elpusztítja őket, tehát ettől sem kell félni, hogy valami csodaszert kell használni arra, hogy akkor ezek eltűnjenek. Oda kell figyelni a WC mosdó használatára, oda kell figyelnünk az étkezésünkre, és ilyen alap dolgokra figyeljünk, ami mondom, a hepatitis A elkerülésében is fontos, de úgy általában a gyomor-bélrendszeri tüneteket okozó megbetegedések kapcsán, amikor elmenjünk mondjuk egy közösségi térbe bevásárolni, moziba, megfogunk 86 kilincset, székeket, arra megyünk, hogy olyankor vagy legyen a táskánkban egy kész törlőkendő, nedves törlőkendő, kész fertőtlenítő, vagy pedig a csomagolt élelmiszert csak a csomagolásán keresztül fogjuk meg. Ha valaki mondjuk dohányos és kimegy rágyújtani, az is mosson előtte kezet, mert így a legkönnyebb a szennyezett kezünkkel ezt a kórokozót bejuttatni a szervezetünkbe, mert amennyiben a tápcsatornánkba bekerül, onnan viszont be fog jutni majd például a hepatitis A májunkba is, és akkor a megbetegedéset okozza. Tehát ilyen apró praktikákat kell úgy begyakorolni, hogy a tudatalattiban is működjön. Tehát először figyelni kell rá, hogy hazajövök a tömegközlekedési eszközről, munkából, az az első, hogy lepakolom a táskába a cipőmet, és elmegyek kezet mosni. Szappanos, melegvizes kézmosással alaposan átdörzsölve le fognak jönni ezek a kórokozók, utána már nyugodtan jöhetek. Ha bevásárolt csomagokat kipakolom, amikor hazamentem, háziasszony is elrendezi itt ott hűtőben amott ezeket, és utána is mosson kezet, hiszen nem tudjuk, hogy ezt a csomagolást is kifogta meg.
1: Érdemes ezekre odafigyelni, hiszen nagyon sok mindentől megóvhatjuk magunkat, és nem a piszoktól kell ugye félni feltétlen. Most az jutott eszembe, hogy korábban mondták, hogy a gyermekeknek is bizonyos mennyiségű koszt.
3: Az biztos, hogy amikor a gyerekeink kint vannak a játszótérben, és játszanak homokozóban, akkor nem kell két percenként oszalni, letörölni a kezüket, kisgyermekek ott vannak, nem a homokozóban fogja például a hepatitis A vírus nagy valószínűséggel összeszedni, mert mondom humán, tehát nem a macskapisitől fog oda kerülni, ez emberi széklettel terjed. Tehát itt nincs mese, magunkra kell odafigyelni. És ezért mondtam, hogy például amikor tünetmentes és hepatitis A-nak is a nagy számban, pláne a gyerekeknél nagy számban tünetmentes, nem tudja, hogy üríti a kórokozókat. A tünetek megjelenése előtt két héttel már ürítheti a kórokozókat a széklettel, aki megfertőződött. A hepatitis A-ban szerencsére nincs krónikus ürítés, ugye beszéltük, hogy hordozás, mint a többieknél, aminek ez előfordulhat, tehát ez egy jó dolog. Tehát a sárgaság, akinek megjelenik a sárgaság megjelenését követő egy héten belül megszűnik a kórokozó ürítése. Tehát attól, hogy mi sárga a beteg, mert az lassan fog oldódni, attól ő már nem üríti a kórokozókat. De pontosan azért, mert ilyen furcsa ez a vírus, mert sokáig Érképes marad a környezetben, illetve bekerülve a szervezetbe, be kell jutni a sejtekbe, magát szaporítani kell megfelelő számban, ezért a lappangás ideje nagyon hosszú. Még a hepatitis A a társaságból az egyik legrövidebb, mert ugye átlagosan 30 nap. De az egy hónap, ha belegondolunk, amikor mondjuk van egy beteg, és megkérdezzük, hogy ezen a hónapon belül mit tetszett enni, hol tetszett járni. Hát nem sokan emlékeznek minden percre, melyik boltba vásárolt éppen, mit evett, hol evett egy fagyit, merre járt, melyik kilincset fogta meg. Tehát azért ez egy nehéz kérdés. És a vérrel testedveket terjedő hepatitis vírusok esetében ennél még jóval hosszabb, akár 180 nap is lehet a lappangás idő, egy fél év. Tehát nem biztos, hogy emlékezni fog rá, bár szerintem a szexuális kapcsolatokra, a tűre azért érdemes emlékezni. De azt mondom, hogy nagyon hosszú a lappangási idő, erre figyelni kell, és a tünetek megjelenése előtti két évben mondom, már ürülhetnek a vírusok hepatitis A-ban, és utána a sárgaságot, ha pedig nem volt, akkor is az ilyen minden bajom tünetek után a vezetőséggel egy hét múlva már nem őrítő a kórokozókat. És ezért fontos az, amit itt a hepatitis A-nál mindenképpen ki kell emelnünk, hogy amikor valakinek ez a betegsége igazolódik, mert orvoshoz forduló tünetek voltak, felmerül, megtörténik a laboratóriumi vizsgálat, azután akkor a járványügyi hatóság kollégái a beteget ki fogják kérdezni, merre tetszett járni, mit tetszett tenni, kikkel együtt történt ez, hol tetszik dolgozni, iskolásokból vagy járnak, tehát mindent kikérdezünk, pontosan azért, mert ebben, amire már tünetek lesznek, és lehet, hogy már mire ugye a laboratóriumok is megvannak, már ő gyógyuló félben is van. És ugye szeretne úgy végezni a tevékenységet úgy, ahogy eddig, de meg kell tudnunk, hogy kivel kontaktokat keresünk, családot, közösséget, iskolai kontaktokat, munkahelyi kontaktokat megnézzük, milyen körülmények között végzik a tevékenységüket munkahelyen, hogy élnek az adott körülmények között a lakásban, van-e vízöblítéses WC lehetőség, vagy pedig a kútról kell hozni a vizet, tehát mindent megvizsgálunk, pontosan azért, hogy lássuk, hogy kik lehettek azok, akik ettől a betegtől, mert nem sikerült betartani, nem tudták bármi ok miatt, felmerülhet az, hogy ők is megbetegedhetnek, ezért őket megfigyeljük, és akkor lesz egy hatósági döntés, amit mindenki fél, hogy mi ez, járványi megfigyelés, ez a hivatalos neve, ezzel a helyezzük 30 napra, ugye a lappangási idő tartamára, ezen kontaktokat.
1: Itt szólhatunk röviden arról, hogy mikor beszélünk járványról.
3: A kontaktokat megfigyelés alá helyezzük, sőt azokat, akik 6 év alatti gyerekintézménybe járnak, vagy ott dolgoznak, ott a közösségből kitiltjuk, vagy nem végezheti azt a tevékenységet, ami a gyerekekkel kapcsolatos, vagy aki sütés, főzés, hőkezelés nélkül élelmiszereket kezel, ő sem végezheti ezt a tevékenységét. Tehát jelünk arra, hogy ha ne adj Isten, ő megbetegedett volna, akkor ne tudja átadni, pontosan azért, mert a tünetmentes lehet, lappangás időben már ültheti a vírust. Tehát ezeket jogszabályi előírások, szakmai szabályok alapján ezeket végezzük, és ilyenkor keressük a kapcsolási pontokat. Tehát amikor kikérdezzük a kontaktokat, előfordulhat, hogy valaki mondja, hogy ja igen, nekem is, mintha lenne valami tünetem. És akkor olyankor irányítjuk orvoshoz. Aki járványügyi megfigyelés alatt van, neki kötelessége is, hogyha tüneteket észlel magán, hogy azonnal jelzi és orvoshoz fordul, hogy meglátjuk, hogy bebetegedette vagy nem. És akkor ilyenkor családokon belül, egyes közösségeken belül találunk a lappangás időn távban belül, akár újabb megbetegedetteket, vagy a későbbiekben lesznek, és akkor ilyenkor nézzük meg, hogy vajon ez egy közösségi terjedés, mondjuk ez. És akkor ez az, amit szoktak kérdezni mindig tőlünk, hogy akkor járvány van, vagy nincs járvány. Vannak a szakmai szabályok, ami alapja azt mondja, hogy két összefüggő eset, fertőző betegség esetében az már járványnak minősül. Ez leggyakrabban a családokban fordul elő. Ezt nevezzük családi járványoknak. De elképzelhető, hogy közösségen belül is vannak lappangás időn belüli esetek, vagy utána szépen pötyög ennek megfelelően, és ilyenkor a vizsgálat alapján vélelmezzük, hogy ők vagy egy közös forrástól kapták el, hogyha egyszer élnek meg ezek a megbetegedések, vagy egymásnak adtak át, és akkor ilyenkor közösségi járványok is kialakulhatnak. Amikor egy-egy területen, közigazgatási területen, településen, városrészen, megyében, járásban a szokásos megbetegedési számnál több esetet találunk, akkor sem nem tudunk okozati összefüggést találni kettőjük között, de ha egy-egy területen ilyen nagyobb számban van, akkor a mi szakmai szabályunk ezt, hogy ez egy területi járványnak hívja. Tehát vannak ilyen fokozatok, vannak különbségek, az adott beteg és a közösség szempontjából az a fontos, hogy tudjanak róla a kontaktok is, hogy akkor előfordult ilyen megbetegedés, hogy jobban figyeljenek magukra, a szoros kontaktoknál ugye megfigyelés van, és a higiénés körülményeket, pedig pláne, ha már tudunk egy ilyen megbetegedésről, akkor javítsuk, figyeljünk oda, alkalmazzuk, ilyenkor szokott lenni, hogyha például iskolai közösségekben jobban odafigyelnek a kézmosásra, amint bejön a gyermek, rögtön pláne alsó tagozatban, óvodában a kézmosás, nagyon odafigyelnek ilyenkor a pedagógusok, hogy a 10 órai ebéd uzsonna előtt mindenki alaposan mosson kezet. Tehát ezek olyan fontos jelzések, amik a beteg környezetében, vagy betegség előfordulásakor folyamatosan kell tartani, és hát ha utána ez megszokássá is válunk, és amúgy is, tehát a megbetegedés jelenléte nélkül is ezeket a higiénés szabályokat megtartjuk, mert akkor el tudjuk kerülni a többi megbetegedést is, ami így terjed.
1: És az aktuális adatokról hivatalosan hol tájékozódhat az ember?
3: A hepatitis A megbetegedésekről országos szinten, megyei szinten folyamatosan lehet tájékozódni mindig az aktuális helyzetről. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a honlapján, tehát ha valaki rámegy erre a www.nngk.gov.hu-ra, így rögtön a szemébe fog ütni az a tábla, ami a heti fertőző betegségeket jelenti. Tehát mindig az előző hétnek az adatai vannak feltüntetve, a bejelentendő fertőző betegségek szépen megvan, vagy abban azon az adott héten hány ilyen betegséget jelentettek be, területet is lehet látni, hogy mennyit, sőt, össze lehet hasonlítani az előző év hasonló időszakával, tehát el lehet helyezni, hogy az a szám adott mit is jelent, és interaktív térkép is van, tehát lehet látni, hogy területenként éppen hol van a megbetegedések. Itt szépen lenyíló ablakban és nyilacskával ki lehet választani a hepatitis A-t és a többieket is, és meg lehet tekinteni, de lehet folyamatosan ezeket követni, hogy akkor olyan megbetegedések. Amikor egy-egy területen megbetegedés van közösségben, ott a járási hivatalok népegészségügyi munkatársai, ott a szükséges tájékoztatások a széles körben, a közösségnek, akár akkor az önkormányzatnak elmondják, tájékoztatják, felhívják a figyelmet, igyekszünk minden kérdésre válaszolni, amit konkrétan megjelenik. A legfontosabb valamennyi lakosára a higiéni szabályok betartásának a fontossága. De ezt nem tudom kellőképpen hangsúlyozni, mert ez enélkül egészségügyi szolgálatok, a népegészségügyi hatóság, a mi beszélgetésünk, bármi, az pusztába kiáltott szó, tehát gyakorlatban kell megoldani azt, hogy lehetőség legyen mindenkinek kezet mosni, és ne felejtsük el. Ezért mondtam azt, hogy a legjobb higiénés körülmények között is, hogyha nem figyelünk oda, akkor sajnos ezeket a megbetegedéseket össze lehet szedni.
1: Nagyon kevés idő maradt mostani műsorunkból, de a hepatitis E vírusról is szóljunk.
3: Igen, ez az a vírus, amiről nem hiszem, hogy sokan hallottak, csak az, akik esetleg megbetegedtek. Nincs nagy számú megbetegedés Magyarországon és a Mosdabú Zemplénben sem, de előfordul. Ugyanolyan módon terjed, mint a hepatitis A vírus, tehát vírussal, székletútján kikerültő vírussal, szennyezett élelmiszerekkel, piszkos kézzel, vizekkel. Annyiban érdekesebb a hepatitis A-nál, hogy vannak olyan típusai, ami állatokban is okoznak ilyen mágyadas megbetegedéseket, és ezek a típusoknak egy része tudja az embert is megbetegíteni, ezt nevezik állatról emberre terjedő megbetegedésnek, zoonózisnak. Érdemes ezt is megjegyezni, illetve vannak olyan típusai, amik elsősorban embereket betegítenek meg, és a világ különböző területein ezek a genotípusok nem egyformán jelennek meg, és van olyan típusa, amelyik kapcsán a várandósok figyelmét kell felhívni, ugyanis a várandósok esetében tud magára a várandósra egy komoly megbetegedést indukálni, tehát nem normál körülmények között egy nem krónikussá váló, jól átvészelhető, szövődmények nélkül gyógyuló mágyuladást okoz, de a várandósoknál kialakulhat egy rossz prognózisú, nagyon heveny mágyuladás, ami akár halálos is lehet, és pontosan ezért kell erre figyelni. Érdemes tájékozódni interneten, honlapon, a WHO honlapján, az Európai Betegségmegelőző Központ, a ECDC-nek a honlapján szétnézni, hogy akkor ebből a vírusból hol melyik található, mert ha valaki külföldre utazik, akkor erre tud figyelni. De ha betartja az előzőket elmondott higiénés szabályokat külföldön is, akár a várandósok is, ezt a megbetegedést el tudják kerülni, de azért erre azért fel kell a figyelmet. Azoknál az esetekben, amit nálunk a területünkön előfordult, azok elsősorban zoonózisok voltak, tehát nem ez a markáns fulminás vádosokra okozó betegséget okozó típus volt, és elsősorban vadhúsból származó élelmiszerekhez köthető, vagy pedig ezen állatokkal foglalkozó körében fordulhatott elő, mert a zoonózisnál ez az a terület, ami leginkább érintett lehet a fertőzés továbbadásában.
1: Dr. Asztalos Ágnesnek, a Borsodabói Szemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjének, Vármegyei tiszti főorvosnak köszönjük szépen a tájékoztatást. Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, viszont hallásra.
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: kell. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és településfejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. A tárcavezető beszélt a magyar vidékfejlesztésben új korszakot nyitó Szent István vidékfejlesztési programról is. Ezzel olyan hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modell jön létre, amellyel a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, hanem aktív alakítói is saját térségük jövőjének, tette hozzá. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. A NAV közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket az e-ÁFA rendszerről. Az adóhivatal az e-ÁFA széleskörű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek, illetve melyik szegmens hol tart a felkészülésben. A kérdőívek az adóhatóság honlapján érhetők el, a válaszokat október 1-ig várja a hivatal. Az ÁFA bevallás korszerű digitális megoldása az e-ÁFA rendszer. A Nemzeti Adó és Vámhivatal célja, hogy stabilan támogassa és az automatizáció révén egyszerűsítse, meggyorsítsa az ÁFA bevallások benyújtását, könnyítse az ügyfelek terheit. Az újfajta ÁFA kiajánlási rendszer szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. Most a NAV azok véleményére, tapasztalataira kíváncsi, akik napi munkájuk során használják az e-ÁFA rendszer valamelyik technikai megoldását, illetve az ehhez szükséges informatikai megoldásokat fejlesztik. Elindult a Passzold Vissza Tesó használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapít az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobileszközöket célozza meg. A mobiltelefonok előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Ezt a folyamatot szeretné megállítani a kezdeményezés, így az együttműködésben résztvevők elhatározták, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtik. Jelenleg hozzávetőlegesen 200 gyűjtőpontjuk van az országban, és 10 000 telefont szeretnének idén visszagyűjteni.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A gogyós gyümölcske. Szentpéteres erdőhely. Házasságon innen.
3: Katalin.
2: És a gyerek.
4: A gólyakali.
5: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
8: Valentin útközben elszomorodott. Hogy is felejthettek el ilyen fontos dolgot? Hiszen a lovak ki lesznek munkán, nem tud ő most beszélni egyikükkel sem. Ha csak Gabriel meg nem teszi, hogy hazafelé jövet, elviszi a bányáig. Tett is erre valami megjegyzést, Gabriel csak dünnyögött, ahogy szokott, de biztató volt a dünnyögése. Amikor kiértek, Valentin csak elképett. A lovak mind bennálltak a színben. Az alkalmazottak fels alá futkostak az udvaron. Felügyelő bácsi a középen állt, időnként megtörölte a homlokát, cigarettára gyújtott, eldobta, nevetett, megint rágyújtott, a vállát vonogatta, szóval mindenképpen nagyon sajátságosan viselkedett. Valentin is kiszállt Gabriellel, s míg az előre sietett az iroda felé, kinyitotta a podgyásztartót. Kandorka kisurrant, nem vette észre senki. Valentin is csak sejtette, merre ment, a szín felé látta eltűnni csíkos bundáját. Hubert odacammogott hozzá, s rázta, rázogatta ősz fejét.
9: Nem hinné az ember, mondta egészen odahajolva a füléhez.
8: Valentin a Gabriel arcát figyelte, amely valósággal megnyúlt a csodálkozástól. Csak a beszélgetés végére ért oda hozzájuk, de így is eleget hallott.
10: Maga mégis műszaki ember, mondta felügyelő bácsi, adhatna valami tanácsot. Nem elég, hogy a lovak nem tudnak dolgozni, egyelőre még azt se tudom, hogy lesz aztán tovább. Az emberek annyira megzavarodtak, hogy mind el akar menni. De hát nem is volt ilyen soha. Őket is meg lehet érteni. 29 talig a szerteszét esik egy éjjel, anélkül, hogy valaki járt volna közöttük. 30-at pedig nem lehet kimoccantani a helyéről. Én igazán nem vagyok babonás, de rakják őket össze, mondta Gabriel. Nem szerette az egész ügyet. Rakják össze, felügyelő bácsi összecsapta a kezét, de hiszen más se csinálunk reggel óta. Azért telefonáltam magának. A városban nem merek beküldeni, úgyis fekete listán vagyunk. Még igazán csak az hiányzik, hogy ki is nevessenek. Ilyen nem volt, amióta a világ fennáll.
8: A garázs, amelyben a taligák álltak, üres volt. A kocsisok, rakodó munkások és szerelők közül egynek sem akaródzott bemenni, és mikor látták a feléjük futó kisfiút, nem álltak az útjába. Valentin berohant a homályos helyiségbe, csak földbe gyökerezett a lába a küszöbön. Mi volt ott? Roncs meg roncs! Kerék kerékre bukva, rudak össze-vissza, lehesott oldalfalak, minden egyes szeg külön a földön. Csak egy taliga állt épségben a garázs legtávolabbi zugában. Valentin tisztán hallotta, hogy a torkát köszörüli és nevet. Szálkás hangjáról azonnal felismerte, a cocó taligája volt. Mondta Valentin, és beljebb lépett, óvatosan kerülgetve a roncsokat. Szervusz, taliga! A taliga odanézett, ágaskodni kezdett, hogy jobban lássa, kiszólt neki, megismerte Valentint, elmosolyodott. Válaszolni nem volt ideje, mert felügyelő bácsi és Gabriel is az ajtóhoz érkeztek.
10: Gabriel fújt egyet, amikor körülnézett. Leguggolt, tüzetesen megvizsgált egy darab lécet, aztán kalapácsot kért, összeszedett egy pár szeget.
8: A két kocsis is besompolygott, becspérlő megjegyzéseket tette Gabrielre, de az süketnek tette magát. Beverte a tengelyt a kerekek közé, összeszögezte a léceket, helyére rögzítette a két oldalrudat. Nem volt nagy mesterség összeállítani egy taligát, Gabriel különben is nagyon gyors és ügyes volt. A kocsisok vigyorogtak. Amikor elkészült, s ott állt előttük az ismét épp taliga, Gabriel műértően szemlélgette a munkáját, ám az nem állt egy egész percig. Egyszerre megmozdult, mintha valaki meglökte volna, a szögek egymás után kipotyogtak belőle, ergöldült előbb a jobb, aztán a bal kereke. Végül csöndesen és szelíden leomlott a földre, és szétestek a lécei. Gabrielnek kiverte a homlokát a veríték. Na, mondta felügyelő bácsi, és kifújta az orrát. Ez így megy reggel óta. Most már látja maga is. Valentinra nem figyelt senki. Látták, hogy felmászott az egyetlen épp taligára, de nem szóltak neki, fontosabb dolgokról esett most szó. Nekik viszont volt idejük megbeszélni mindent. Valentin homloka csupa piros volt az izgalomtól, mikor végre visszament a többiekhez. Ha Kandurkának sikerült beszélnie Kesely apóval, akkor már csak őt kell visszacsempészni a csomagtartóba, aztán mehetnek haza. Gabriel szokása ellenére két összefüggő mondatot mondott egymás után. Az egyik az volt, hogy ő nem boszorkánymester. A másik meg, hogy ha látják, hogy valamivel annyi baj van, minek nem hagyják abba az egészet? Felügyelő bácsi, Hubert, a kocsisok, mindenki egyszerre beszélt, hogy már most mit csináljanak. Tetejében egyszer csak megjelent az a fiatal újságíró, aki már tegnap előtt is a házuk előtt ólálkodott, s akit a legrosszabb percben hozott a telepre a véletlen. Valentin kifutott a színbe, sorban megölelte a lovak nyakát. Kesely apót azonnal megismerte a lábáról, Kandurka ott ült előtte a porban és beszélgettek. Volt nagy nyihogás, vihogás, lánccsörgés, mindenki roppant örült a cocó menekülésének, és szinte el se tudta képzelni, hogy a mai nappal az ő szenvedésüknek is vége szakad. Kesely apó megértette, mit kell tennie, és egy pillanatig sem kételkedett a sikerben. Egyetlen bökkenő volt. Sem az apó, sem a taliga nem tudtak eligazodni az órán, és ez nehézzé tette az időpont rögzítését. Szerencsére Valentinnak a zsebében volt egy megkezdett tubus piros festék. Azt odaadta Kandurkának. Nem figyelt rájuk senki. Kandurka szájába vette a tubust, felvetette magát a szín tetejére, onnan átugrott a magas téglakerítésre, végig szaladt rajta, és egy nagy lendülettel már fenn is volt a kapu tetejébe illesztett hatalmas órán. A két hátsó és a bal mellső lábával megrögzítette magát az óra egyik oldalán, a jobbjával pedig megnyomta a tubust. És nagy, látható piros pontot nyomott a hetesre, meg a tizenkettesre. Kesely apó sűrűn bólongatott, hogy érti, hogy ne értené. Ha a nagyobbik zapszál a felső pettyen lesz, a kisebbik zapszál meg az oldalsón, akkor. Érti, nagyon köszöni. Kandurka leugrott, Valentin visszacsukta a csomagtartóba. Még egyszer be kellett mennie a garázsba, odasúgnia a taligának, hogy az ajtón át figyelje az órát. Ezzel aztán el is végezte a munkája első felét. Gabriel és felügyelő bácsi közben semmivel se jutottak tovább, csak az újságíróval vívódtak, aki semmit sem értett az egészből, de mindenképpen le akarta fényképezni a lovakat és a taligák roncsait. Felügyelő bácsi összetett kézzel könyörgött neki, hogy hagyja őket békén, kérjen a nénitől engedélyt a telep látogatásra. Gabriellel egyébként annyiban maradtak, hogy Gabriel mondja meg otthon, mi történt, és a néni intézkedjék végre, lehetőleg úgy, hogy a lovakat küldjék vissza a birtokára. Gabriel hazafelé nagyon vidám volt, még fütyült is. Valentin tudta, minek örül, ő maga is jókedvű volt, ha a Lavínia néni arcára gondolt. A néni, amint Ginevrától megtudta, tegnap este úgy határozott, hogy nem hagyja abba a bányafolyosók feltöltését, és semmi módon nem hajlandó elköltözni a Valentinék házából valami ostoba fecsegés miatt. Hogy Ginevráik jelenleg a szakszervezet döntése értelmében felmondásban vannak, ezt Valentin valahogy egy percig se vette komolyan. Mami, ő meg Ginevráik összetartoznak. Lavínia néninek kell elmennie innen. A Ginevráék felmondása is elsőjére szól, mint a felügyelő bácsié. Persze nem is kell rá gondolni. Akkorára mami már régen itthon lesz. Sajnos, mikor hazaértek, Gabriel megelőzte őket. Ahogy beértek a garázsba, Gabriel valami reszelőt keresett, sehol sem találta, és bepillantott a csomagtartóba is. Ilyet kis arc nézett vissza rá, aztán Kandurka hanyat homlok futott kifelé a kertbe. Még szerencse, hogy nem olvasott. Igazán csak az kellett volna még. Gabriel nem haragudott, csak elképett. Gyanakodva nézett Valentinra, és hogy Valentin lesütötte a szemét, nem szabad hazudni, érted? Mondta mami valami iszonyatos messzeségből. Aki hazudik, az gyáva. Csak megrázta a fejét, és azt motyogta, minek az állatot kínozni, elég baj az annak, hogy nincs emberi esze meg emberi nyelve. Azzal kirántotta a reszelőt, valóban ott volt a pokróc alatt, Valentinnak a markába nyomta a Kandurka kis könyvét, és azzal küldte ki, hogy a garázs nem babaszoba. Valentin csak most ért rá megnézni, mit olvas Kandurka. Dalgyűjtemény volt, Kotta, a Szigeti Zenemű kiadó kiadása. A délután gondok között telt el. Hét után valamivel a kiserdőben kell lenniük, pontosabban a kiserdő és a bánya közötti útnak azon a részén, ahol az erdőszél első fái állanak. Az út Valentinnak gyalogosan van vagy 3 óra, de ő mehet autóbuszon is a telepig. Kandurkát esetleg elviheti a hátizsákban. Autóbuszra viszont csak is úgy szállhat, ha engedélyt kapott az elmenetelre. Ez pedig teljesen ki van zárva. Megszökik megint. Meg kell szöknie, döntötte el Valentin. A lovak nem menekülhetnek meg másképp. Hazudni, hogy ide megy, meg oda megy, lehetne persze, csak hogy ő nem hazudik soha. Ebben régen megegyeztek mamival. Különben is, mit tudna kitalálni, hova megy ilyen késő délután? Hát akkor szöknek. A néni 5 óra után jött meg, veszedelmes hangulatban. Úgy látszik, ahhoz is ideges volt, hogy egyedül legyen. Kikiabált Valentinért. Soká összefüggéstelenül magyarázott neki valamit az emberek butaságáról és gonoszságáról. Nem lehetett pontosan kivenni a szavából, mi történt délelőtt, de Valentin érezte, hogy nagy baj lehet. Lavínia néni behozatta a Valentin kakaóját, sőt, ő maga is kért egy kávét. Igen, kávét. Kivételesen ő maga se tudja miért, ma kávéra vágyik. Valentinnak a nyelvén volt, hogy szóljon Ginevrának, ne töltsön a néninek a tejből, mert Evelyn így hagyta meg, de végül mégsem mert szólni. Lesütötte a szemét, úgy kortyolta a kakaót. Aztán egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a néni a tejest és a teheneket átkozza a romlott, rossz minőségű tej miatt. Szép aranycirmos csészéjében bűzös nyálkás pép gőzölgött, a tej összement, ahogy Ginevra beöntötte. Ginevra fel volt háborodva és nem értette. Elkapta a Valentin pöttyös csuprát, belenézett a teljes kannába. Csak úgy szállt az édes tej illata. És a néni csészéjében érthetetlen. Kicserélte a csészét, újra töltött. Ezúttal semmi különös nem történt, a néni beöntötte a fekete kávét, cukrot tett bele, megkavarta. Ám ahogy föléje hajolt, a kávé kiszökött a csészéből, mint valami kis tüzes szökőkút. Lavínia néni szeme, szája, ruhája, meg az abrosz is körötte kávétengerré változott, s a csésze üresen állt előttük, nem volt benne egyetlen egy csepp sem. Ezzel vége is lett az uzsonnának. Ginevra villámgyorsan leszette az asztalt, a néni kirohant mosakodni, a fürdőszobából még sokáig hallatszott a kiabálása. Ginevra felcammogott a kis irodába, átadta a felügyelő bácsi üzenetét. Ettől aztán a néni olyan ideges és goromba lett, hogy Kandurka elbújt a vizes hordó mögött a kertben, és bár egyengedte a szőrét, egészen felduzzadt a farka. Senkinek sem volt irgalom. Gabrieltől kezdve Hubertig, felügyelő bácsin folytatva a kocsisokig. 5:45 volt. Valentin a hátizsákját csomagolta, azt nézegette, merre mászik át a kerítésen. A kapu nem mehet ki, Odalátnak az ablakból. Ekkor a néni egy rettenetes víjogással kiadta minden erejét, és váratlanul elcsendesedve, nagyon udvariasan arra kérte Gabrielt, hozza ki a kocsit, mert azonnal ki kell mennie a telepre. Hogy a saját szemével lássa azt a tébolydát, és azt az alattomos csalót. Ez a telep felügyelő bácsi volt. Alig gurult ki az autó, Valentin hátizsákja a hátán, már rohant is ki az utcára az autóbusz megálló felé. Egy darabig elkísérte az elmaradhatatlan habverő zaj a konyhából és Ginevra éneke. Ginevra a mosógépet töltötte meg éppen, és egy lányról dalolgatott, akinek fáj a szíve. Tizedik fejezet. A tízes autóbusz rendes körülmények között kényelmes járat volt. Valentin még sose látta ennyire zsúfoltnak, mint ma délután. Egyet, akárhogy sürgette is az idő, el kellett engednie, csak a másodikra fért fel. És azon is csak üggyel-bajjal tudta megvetni a lábát a hátsó peronon. Éppen vége volt a munkaidőnek, a hazaigyekvő utasok megtöltötték a kocsit. Ő még csak eláldogált volna közöttük, de Kandurka ott volt a hátizsákjában, és mikor az autóbusz zökkent egyet, vagy egy kanyarodónál az emberek egymáshoz ütöttek, Kandurka kénytelen volt megkapaszkodni a hátában, és akármilyen gyöngéden tette is, nem volt kellemes. Egy bácsi különben is gyanakodva figyelte őket, nem tett megjegyzést, de a világért le nem vette volna a szemét a zsákról, amely olykor megmozdult a Valentin hátán. Nagy megkönnyebbülés volt, mikor végre leszállhattak a kis erdőnél. Megvárta, míg az autóbusz eltűnik, aztán kiengedte Kandurkát. Kandurka sokáig egyengedte magát a földön, meg is fésülködött egy tócsa tükre előtt. Úgy egyeztek meg, hogy Kandurka átmegy a telepre, hogy a helyszínen tudjon intézkedni, ha valami balul üt neki. A néni érkezésére senki se számított. Jobb, ha valaki ott van, mert hát ha a taliga nem találja fel magát, vagy Lavínia néni erőszakoskodik. Valentin nem mutatkozhatik, még csak az kellene. Ő menjen csak a követségre. Keresse meg Ürge Kálmánt, csatlakozzék a szigeti segédcsapathoz, és várja meg őket Fülöpnél. Egyedül indult hát el az erdei úton, mint azon az esős éjszakán, mikor először találkozott Jánossal. Csak hogy azért most minden egészen másképp volt. A fák mögött ott tüzelt az alkonyodó nap, az erdő oly barátságosan suttogott felette, hogy még elképzelni is nehéz volt azt a szorongató érzést, amely a minap elfogta ugyanezen az úton. Elhaladt a Tölgy Tamás háza előtt, szeretett volna beköszönni, de sürgette az idő. A tenyérnyi térkép, amelyet Kandurkától kapott, azt mutatta, hogy már közel a tisztás, ahol a követség van. Jobbra fordult egy keskeny ösvényen, s csak hamar meg is állt. Magas fűvel benőtt ellipszis volt előtte, amelyet olyan sűrűn vettek körül a fát, mintha kerítésnek szánta volna őket valami kertész. Valentin megszámolta a fákat. 30-an voltak, mind egyforma magas, egyforma terebélyes, csak egy. A 15. volt tömzsibb és alacsonyabb a többinél. Az ellipszis északi csücskében állt, éppen szembe Valentinnal. Elindult felé, s ahogy közeledett, a falredőnye épp úgy felgördült, mint Tölgy Tamás lakásának bejárata, s a küszöbön megjelent harisnyás ügyvivője Ürge Kálmán. Kálmán, mint mondta, külön futárral kapott értesítést a szigetről, hogy a Valentint 6 óra tájt várhatja, és éppen most hozta rendbe a szigeti műszerész a követség technikai berendezését. Simon a szitakötő a szárnyát olajozta, indulóban volt visszafelé. Valentin belépett a követségre, Kálmán lehúzta a redőnyt mögöttük. Persze ez nem a Tölgy Tamás háza volt, hanem előkelő hivatal. A fatörzs belseje csak lépcsőház volt, nem pedig lakószoba, mint Tölgy Tamásnál. A lakóhelyiségek a föld alatt kezdődtek. A hall után az ügyvivői szoba következett, a Kálmán munkahelye, sok térképpel és telefonnal, akár a külügyi Emma irodájában. A következő helyiség a Kandurka szobája volt. Valentin csak elhűlt a berendezés pazarságán, A követség legutolsó helysége volt a Harisnyás Birodalma. Kettős párnázott ajtajú bejárattal itt folytak a legtitkosabb tárgyalások. Kálmán a mellékhelyiségeket is megmutatta, és a két vendégszobát. Személyzetük nem volt, a kamrapolcok tele konzervvel, kiki kiszolgálta magát, s ha esetleg hivatalos vacsorára került a sor, a külügy mindig küldött kisegítő felszolgálót a szigetről. Kálmán roppant kövér volt és vidám. Időnként bekapott egy-egy gabonaszemet egy zsebbeli édességtartóból, s a szobájában, ahol végül is leültek, ott állt a három kislánya arcképe az íróasztalon. Szép, kövér, matrózruhás lányok voltak, a szigeten laktak, intézetben. Ugyanolyan gömbölyű fejük volt, mint Kálmánnak. A legszélső, akinek masnyi volt a hajában, különösen hasonlított az apjához. Kálmán azt mondta, szépen zongorázik, kitűnő a hallása. Valentin meglepődött, mert se Kálmánnak, sem a kislányoknak nem igen volt fülük, de természetesen nem tett semmi megjegyzést. Az időkülönben aggasztóan múlt. A Kálmán órája már fél hetet mutatott, és sem Fülöpnek, sem az utasításban említett segédcsapatnak nem volt még nyoma. Kálmán odaültette Valentint a periszkóphoz, amellyel belátta a tisztást, az eget és az országutat. Ő meg a hivatalos írások közt lapozgatott, kereste, milyen szigeti polgárok az ügyeletesek mára. Az a szokás, hogy minden nagykorú szigeti polgár be van osztva bizonyos napra. Ha valami külső munkára van szükség, az ügyeleteseket indítják útnak. Itt is van, megtalálta, Kelemen, Gergely és Aranka a soros. Csak Gergelyt ismeri közülük, Gergely anakonda kígyó, nagyon kitűnő orgonista és zeneszerző. Viola, a középső lánya, rajong érte. Valentin megkérdezte, tudja-e Kálmán, minek kell 7 órakor történnie? Hogy ne tudná? Felmutatta ugyanannak a rendeletnek a másolatát, amelyet Valentin Harisnyástól kapott. 7 órakor a lovak utolsó fordulóján Kesejapó nem a bánya felé vezeti a taligákat, hanem a három bükkfánál beszalad az erdőbe. A szigeti küldöttek lefogják a két kocsist, a teherszállító Fülöp pedig azonnal elindul a lovakkal a szigetre. Ha valami előre nem látott esemény megzavarna a tervet, Kandurka segítségért jön, vagy még a telepen kitalál valamit. A mentési osztály rendeletében valóban ez állt, ezt kellett délelőtt Kesejapóval megbeszélnie. Kálmán csak arról nem értesült még, hogy az utasítástól függetlenül, még a Kesejapóval való beszélgetés előtt történt valami változás a telepen. A cocó taligája ugyanis, akiről kiderült, hogy Józsefnek hívják és özvegyember, rábeszélte a taligákat, hogy omoljanak szét, és ne hagyják magukat összerakatni addig, míg a lovak ilyen méltatlan sorban sínylődnek. Így a lovak egész nap nem dolgoztak semmit. Felügyelő bácsi csak a haját tépi kínjában, s a kocsisok azt hiszik, varázslat történt. Valentin viszont megbeszélte Józseffel, hogy 7-kor talpra állítja a társait. Ez feltétlen szükséges, enélkül nincs menekülés. Nem kétséges, hogy az elvesztegetett nap után kiküldik őket még egy fordulóra. Annál bizonyosabban, mert hiszen a taligák szétomlásának hírére Lavínia néni is kiment. Elharapta a szót, mert a periszkóp lapocskáján felhőt pillantott meg, amely a tisztás felé ereszkedett. Futottak fel a kapuba, persze Kálmán gyorsabban felért. Mire Valentin is fellihegett, a vendégek már be is léptek. A sárgás-vörös pikkelycsukjás, fekete-barna foltos kígyóról már tudta, hogy az Gergely, az anakonda. Tehát a szürke medve, akinek a feje búbján rendkívül fiatalos fátylas kalap ült, csak Aranka lehet, és ezek szerint az utolsónak belépő hiúz lesz Kelemen. Gyorsan, csak gyorsan, sürgette Kálmán, s pici karmával a térképet bögdöste. Le a ruhács, előre a három bükkfához. A három vendég hangosan nevetett, még kihámozódott a ruháiból. 4 kézláb kell majd menniük, sőt, Gergelynek hason csúszva, mint az igazi vadaknak. Milyen szokatlan és mulatságos. Aranka, aki színésznő volt a Szigeti Színház anyaszínésznője, nagyon kérte Kálmánt, hogy valami kalaptartó állványra tehesse a kalapját, mert vadonatúj. Miután három férfi dolgozott a követségen, e fajta dolgokkal nem szolgálhattak, de a földgömb is megtette. Igazán szép látvány volt Aranka piros kalapjának kacérfátyola, amint belelógott az Atlanti óceánba. Kálmán becsukta az ajtót, s nekiindultak mind az öten az erdőnek. Valentin ment legelől, Kálmán leghátul. Gergely oldalt zörgött a bokrok közt, fatörzsnyi dereke csak úgy görbítgette a gyűrűit. Valentin ránézett, azt mondta, még sose látott ekkora kígyót. Gergely szerénykedett, hogy ő csak 5 méter és 9 centi, alapjában elég kis termetű, de a nagyapja több volt 9 méternél, úgyhogy ő szinte nem is számít a családban. Aranka igyekezett csendesen járni, ami nem volt nagyon egyszerű, mert hatalmas talpai alatt csak úgy recsent a gaj. Kelemen bezzeg olyan halkan futott 4 puha papucsán, mint a lehelet. Finom és halk volt a modora is. Hasonlított egy kicsit Kandurkához. Kelemen női fodrász volt, jól ismerte Oféliát, ő szokta ondorálni. A három bükkfa közvetlenül az országút mentén állott. Tulajdonképpen nem is három, hanem egyetlen bükkfa volt, csak a sudara ágazott el három felé. Valentint, Kálmánt és Kelement teljesen eltakarták a törzsek. Gergelynek és Arankának már nehezebb volt rejtőzködniük, hátrább kellett húzódniok. Valentin sem nagyon akarta nyújtogatni a nyakát, félt, hogy valamelyik kocsis ráismer. Így Kelemen felmászott a bükkfa tetejére, ahonnan be lehetett látni az utat, és időről időre lekiáltott, mit lát. Sajnos egyelőre nem történt semmi. Egy-két autó futott át mellettük, egy eltévedt csirke pityegett, kis lányok jöttek, kis turista zászlóval és énekeltek. A Kálmán óráján 7:30 volt. Valentin már nyugtalankodni kezdett. Macska az országúton, jelentette ekkor Kelemen. Szürke sávos, rohan! Jön Kandurka, dobbant meg Valentin szíve. Kilépett az útra, és elkapta a száguldó Kandurkát. Sajnos, mint kiderült, nem volt idő magyarázkodni. Kelemen még azt kiáltotta, lovak! De ekkor minden olyan gyorsan történt, hogy csak jóval később a követségen tudták megbeszélni a részleteket, amikor Kelemen, Aranka és Gergely már ismét felvették a ruhájukat, és egy csészete amellett beszélgettek a történtekről. Kálmán és Kandurka kitűnő házigazda volt. Valentin egyszerre 3 szigeti torta konzerv szeletet tett a tányérjára, de aztán észbe kapott, és mikor nem nézett oda senki, óvatosan visszatett 2. A hölgyről szó se volt, mondta Kelemen, és villogtatta gyönyörű sárga szemét. A hölgyről nekünk senki se tett említést, csak kocsisokról hallottunk. És egyáltalán, micsoda hölgy az olyan, aki alkonyatkor kocsis taligán utazik?
3: Az úgy volt, mondta Kandurka és köhögött, mert a nevetéstől torkára szaladt egy darab húspástétom, hogy a nénőről mi se tudtunk semmit. Mire én kiértem, már a feje tetején volt a telep. Mindenki ordítozott, és a gépíró nő az irodában összecsomagolt, hogy nem marad egy percig sem, mert itt mindenféle csoda történik. József elnézte az órát, már 6-kor lábra állította a taligákat, és minden tisztviselő ott nyüzsgött még munkaidő után is. Kiabáltak, senki sem akart hazamenni. Akkor a néni azt mondta, hogy valamit még meg lehetne menteni a napból, fogják be a lovakat. De Hubert tiltakozott, és a két kocsis is nagyon gondolkozott, és fel akart mondani. Mindenki össze-vissza szaladgált, a néni pedig hol itt harsogott, hol ott. Kiszaladt a garázsba, visszament az irodába, lefutott a lovak közé. Sárika, a fehér ló meg is akarta harapni, de csak a ruháját szakította el. Végre a két kocsis befogott. Csak kérdezgették egymástól, miért megy ma ilyen könnyen, mikor máskor mindig makrancoskodnak a lovak. Most szinte maguk kínálkoznak a hámba. A vén kesely meg csak nyerít és hányja a fejét. Képzelhetitek, mit éreztem, mikor megláttam, hogy a néni felpattan a vezértaligára, és ráhúz kesely apóra. Azt kiabálta, hogy majd a telepnek is megmutatja ő, és elintézi azt a babonás fejüket egyszer s mindenkorra. Különben is mindenki részeg, tolvaj, hazug és munkakerülő. Na persze, mert mire ő kiért, már minden tariga a helyén állt a legteljesebb épségben. Gergely, aki tejszínnel itta a teát, felpillantott és elmosolyodott. A hölgy engem is meglepett, vette át a szót Kandurkától, főleg azzal a móddal, ahogy megérkezett. Kesely apó és József láthatólag örömét lelte benne, hogy megrázza, ezért ügettek vele olyan szélsebesen. Szerintem hálás lehet nekem, hogy elkaptam a derekát, ha tovább is ilyen iszonyú gyorsan viszi a taliga, előbb-utóbb leesik és kitöri a nyakát. Hát a háláról lehetne beszélni, mondta Aranka, és összenézett Kelemennel, aki kurrogott egy elégedettet. Lehet, hogy annak a jele volt, hogy úgy sikoltozott, mint akit ölnek. Azt is kiáltotta, hogy kígyó! Nem csak ezt, mondta sértődötten Gergely, azt is mondta, hogy medve. Ki tehet róla, hogy nincs képessége? A lehető legudvariasabban szóltam hozzá, mikor az apó megállt a taligával, még a kalapomat is le akartam venni, de itt hagytam a követségen. Így hát csak meghajoltam, és azt mondtam neki, szíveskedjék leszállni. Nem értette a szavamat, meg aztán nagy volt a csattogás is, mert ugyanakkor éppen a taligák fogták ki magukat, a lovak meg mind berohantak az erdőbe Kálmán után. Hogy nem értette? Kérdezte Aranka. Nagyon is értette. Nem akart leszállni. Jól láttam, mit csinált. Fejbevágott téged az esernyővel, megint azt kiáltotta, hogy kígyó. Aztán a kocsisok után sikoltozott, akik visszafelé rohantak az úton. Nem kell az ügyeket kiélezni, mondta Kelemen, és újra töltött a tyúkleves teából. Főleg akkor nem, mikor se neked, Aranka, se nekem nem jutott teendő, mert a két kocsisnak eszeágában sem volt ellenállni. Az egyik jobbra futott, a másik balra. Gergelyen fordult meg minden. Gergely kihúzta magát. Nem értem, mondta még mindig egy kicsit sértődötten. Valóban fejbevágott az esernyőjével, és attól tartok csúf szavakkal illetett. Amellett úgy sikoltozott, hogy még egyszer meghajoltam, de kénytelen voltam gyöngéden megszorítani a torkát. Erre elájult. A lehető legudvariasabban lefektettem az országúton, de félek, hogy így is kemény lesz a derekának. Fő, hogy a lovak biztonságban vannak, mondta Kandurka. Sose fogom elfelejteni azt az örömet, hogy keresztül futottak a fák között és elértek a tisztásra. Főleg sírva fakadt meghatottságában, mikor útra kelt velük. Annak is nagyon örülök, hogy elvitték magukkal Józsefet is. Ilyen derék, leleményes ember. Még sokra viszi. Elnevette magát. Azon mulatott, mit szól majd felügyelő bácsi, mikor meglátja a taligákat ló nélkül begördülni az ajtón.
7: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigail.
2: A gogyós gyümölcskertész, Szent Péter esernyője, házasságon innen,
5: Katalin,
2: a gyerek,
5: a
2: gólyakalifa,
5: pacsirta,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, 20

0: centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése is az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul, tette hozzá. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Olyan centrumokat szeretnénk, amelyek képesek reagálni a helyi gazdaság változásaira, korszerű és piacképes tudást biztosítanak a tanulóknak, és magas színvonalú szakképzést tesznek elérhetővé mindenki számára, fogalmazott a miniszter. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás a 2025. augusztusi 2968-al szemben 3530 fő volt. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Megkezdődött a róka és aranysakál állomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése, tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-t. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program keretében országszerte kockázatelemzés alapján meghatározott számban gyűjtenek mintákat. Magyarországon a parazitát először 2002-ben mutatták ki rókában, jelenleg több régió is erősen fertőzöttnek tekinthető. A monitoring program jövő év február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. Ismét meghirdeti a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampánya keretében. Jelentkezni október 4-én éjfélig lehet. A vetélkedőt november 9-én, 13-án és 16-án rendezik meg online formában. 3 fős csapatok indulhatnak. A jelentkezőket 6 területről várják. A vetelkedő első napjának délelőttjén a belügyi rendészeti ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, délutánján az egészségügyi köznevelési intézmények tanulói vesznek részt. A második nap délelőttjén a rendvédelmi technikumok tanulói és a felsőoktatási hallgatók, délután a 18 és 40 év közötti hallássérültek vetelkednek. A harmadik nap délelőttjén az egészségügyi dolgozók versenyeznek, így a centrumkórházak és irányított intézmények, az irányító vármegyei intézmények, kórházak, valamint az országos intézetek, klinikák dolgozói mérik össze tudásukat, délután pedig a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek részéről delegált jelentkezők.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Procol Harum rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Procol Harum egy brit rock együttes, amely 1967-ben alakult. A progresszív rock, illetve a szimfonikus rock stílus képviselői. A legismertebb felvételük az 1967-ben megjelent A Whiter Shade of Pale.

Az együttes 1977-ben feloszlott, 91-ben álltak újra össze, a mai napig aktívak. 2003 óta csak válogatás albumokat és koncertfelvételeket adtak ki. 2012. októberében a zenekart jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be.

Az A Whiter Shade of Pale, vagyis a sápadság fehérebb árnyalata nem csak nagyszerű szerzemény, de tükrözte a Procol Harum zenéjének lényegi elemeit, sajátosságát. Hangzásviláguk érdekes elegye a blues és a szimfonikus rocknak, amihez helyenként a klasszikus rock'n'roll társul.

A három muzsikája főleg a Matthew Fisher orgona játékára épült, a többi hangszer inkább csak ahhoz kellett, hogy biztosítsák a rockzenei hangzást. Dalék többsége a Gary Brooker, Keith Reid szerzőpáros alkotta. Első albumuk, mely a zenekar nevét viselte, 1967. októberében jelent meg, és Amerikában nagy sikert aratott.

1974-től változatlan felállásba zenéltek, jelentettek meg albumokat, majd 1977-ben feloszlottak, miután búcsú koncertet adtak a New York-i Music Academy nagytermében. Az egyetlen állandó három zenész Gary Brooker szóló lemezeket készített. Az együttes érdekessége zenéje mellett, hogy egyenjogú tagként szerepel Keith Reed, aki nem volt muzsikus, ő írta a szövegeket. 1991-ben újra alakult a zenekar, és kiadták az A Prodigy a Stranger című albumot. Ezt követően hosszú turnéra indultak az Egyesült Államokban. Utolsó albumuk 2004-ben jelent meg, azóta nem sokat hallani az együttesről.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Procol Harum brit rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. A munkanélküli

0: Egyre égetőbbé válik a jövő évi bérek kérdése, ami szintén döntési helyzet elé állítja majd a foglalkoztatókat. Regős Gábor, a Granit alapkezelő vezető közgazdásza úgy vélekedett, a nagyobb havi csökkenés részben a mezőgazdasághoz köthető, az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Balogh Bíki Márta, az MBH Bank szenior elemzője szerint többen vannak jelen a munkaerőpiacon egy olyan környezetben, amikor a demográfiai helyzet romlik, tovább csökkent a munkaképes korú népesség. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Szeptember 27-én vasárnap éjfélig, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az idén október 12-e és 18-a között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A minisztérium számos környezeti nevelési programot és szemléletformáló eseményt szervez és támogat, amelyek hatékonyan szolgálják a környezet védelmét és a közös felelősségvállalás ösztönzését, hiszen a társadalmi összefogás, a környezet iránti felelősség és a következetes állami fellépés együttesen járulhatnak hozzá a természeti értékeink megőrzéséhez és egy tisztább, élhetőbb Magyarország megteremtéséhez. Az idei Teszed akcióhoz találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni, határidő tehát szeptember 27-e éjfél. A Holland Közegészségügyi Intézet megerősítette a nyugat-nílusi vírusfertőzéshez köthető 5. halálesetet pénteken. A jelentésük szerint egyre nő a fertőzöttek száma Hollandiában. Az egyik holland hírportál beszámolója szerint a Holland Közegészségügyi Intézet által az országban idén megerősített fertőzéses esetek száma 44-re emelkedett. A legutóbbi egy héttel ezelőtt közreadott jelentés óta további 16 fertőzöttet azonosítottak. Hangsúlyozták, nem áll fenn járvány veszélye, mivel a vírus emberről emberre nem terjed. Emlékeztettek, a szúnyogok által terjesztett vírus a fertőzöttek 80%-ánál nem okoz tüneteket. A nyugat-nílusi láz az esetek mintegy 1%-a esetében neurológiai problémákhoz vezet, kivételes esetekben pedig halálos kimenetelű is lehet. Egy utrechti kórházban ápolt beteg augusztusi halálát követően a Holland Közegészségügyi Intézet közölte, hogy a vírus immár jelen van a hollandiai szúnyog populációban. A korábbi halálesetek kizárólag olyanokat érintettek, akik külföldi utazásuk során fertőződtek meg. A vírus ellen nincsenek vakcinák vagy kezelések.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, a Krödély.
2: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény, vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre.
1: Kezdődött a tanév a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Intézményében.
3: Ha jogszabályilag nézzük, a tanévrendje úgy határozza meg, hogy a 2026-27-es tanév az 2026. szeptember 1-én kezdődik. De hát aki pedagógiában dolgozik, az tudja nagyon jól, hogy ez egy hosszabb előkészítő folyamat után kezdjük meg a tanévet. Tehát itt már a nyári időszakban elkezdődtek azok a felújítások, tanteremfestések, konyhafelújítás, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy ízléses és tényleg jól felkészült infrastruktúra várja a pedagógusokat és a diákokat.
1: Október 1-től 8. alkalommal várja a háromfős csapatok jelentkezését az erdélyi könyvfalu olvasójáték.
4: Amit akkor már tudtunk, vagy tudtak a kollégák, az az volt, hogy feltétlenül arra szeretnénk törekedni, hogy a gyerekeket, fiatal felnőtteket a könyvhöz, az olvasáshoz közelebb hozzuk, és azt is tudtuk már az elejétől, hogy valahogy egy olyan keretet szeretnénk biztosítani, ami kilép egy picit az iskolai kompetitív jellegű extrakurikuláris tevékenységekből. Tehát, hogy mindenképpen olyat szerettünk volna ajánlani, ami nem versenyezteti a gyerekeket, hanem az olvasás élményével próbál hatni rájuk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Krödé egy olyan keresztény non-profit szervezet, amely fiatal felnőtteknek nyújt lehetőséget arra, hogy önkéntes munkát, diakóniai szolgálatot végezzenek. A program keretében a résztvevők különböző szociális, egyházi vagy ifjúsági projektekben segíthetnek, mind Kárpátalján, mind pedig nemzetközi szinten. A kárpátaljai református önkéntes diakóniai év gyakran ifjúsági alkalmakon mutatja be tevékenységét. Egy ilyen alkalmon beszélgettünk Tankóczi Csillával, a Krödé koordinátorával munkásságukról.
2: Csodálatos lehetőség, mert egy külső keretben minden biztosítva van ahhoz, hogy ez az út megvalósuljon, akár rövid távon, akár hosszú távon, néhány hetes programtól hosszú távú, egészen több hónap és egy év hosszúságú program is lehetséges, teljes mértékben személyre szabott, úgyhogy mindenki magának döntheti el, hogy hogyan szeretné ezt összerakni.
3: Picit elszomorodtam az előbb beszélgetőn, hogy aki már elmúlt 30, az már bizony nem vehet részt. Tehát milyen korhatár van, és hogyan lehet erre jelentkezni? És egyáltalán kik jelentkezhetnek?
2: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre, illetve hívni lehet a 066 1851 883 telefonszámot is.
3: Én itt látok több képet is, tehát hogyha valaki elmegy önkénteskedni, tehát az nem arról szól, csak például mondjuk, hogy látok, hogy tiszta forrás alapítványhoz csatlakozik, gondolom, akkor ott főleg ilyen környezettudatossággal kapcsolatos önkénteskedés, akár, de ezt csak én képzelem el, nem biztos, hogy a nevéből ez is valósul meg, de akár időseket is gondozhatnak, és számos más dolgot csinálhatnak. De mi közül választhatnak valóban? Mit jelent az, hogy valaki elmegy önkénteskedni, akár Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, mit fog ott csinálni?
2: Ez is teljes mértékben a fiatalra van bízva, mert amikor jelentkezik valaki önkéntesnek, akkor néhány olyan kérdésben először beszélünk magáról a programról, hogy hogyan is képzelte el, ő, mint ismerve a saját képességeit és készségeit, tudja, hogy mi az, amit szeretne csinálni, amivel szívesen foglalkozna. Lehet ez gyermekszolgálat, vagy lehet fiatalok között lévő szolgálat. Van több olyan hely, Olaszországban például nagyon kiépült az a rendszer, ahogyan a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, és két önkéntesünk is volt, aki Spanyolországban és Olaszországban szintén fogyatékkal élők között szolgált, de lehet ez egy református bölcsőde is akár, vagy lehet ez egy olyan alapítvány, ami hajléktalanokkal foglalkozik és őket segíti, de lehet ez történelmet kedvelőknek egy olyan hely, ahol nemzetközi portrétárban katalógus szerkesztés, műkincsek rendbetétele és rendszerezése, és sok minden más, amit egyébként hosszan lehetne sorolni. A lényeg az, mindig a lényeg az, hogy találd meg, kedves fiatal, hogy mi az, amit kaptál talentunként az Istentől, és mi az, amit szeretnél használni egy közösség, vagy egy célcsoport javára, és az Isten dicsőségére.
3: Te hogy látod, az elmúlt évek tapasztalatai mit mutatnak? Csökkent azok száma, akik önkénteskedni szeretnének külföldön, vagy pont ellenkezőleg talán az itteni helyzet is hozta azt magával, hogy egyre többen keresnek fel titeket, és szeretnék kipróbálni magukat valami másban, más országban.
2: Annak ellenére, hogy sok mindent hozott a jelenlegi helyzet, sajnálattal az kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb önkéntesnek jelentkező fiatal keres meg bennünket. Ez teljesen szívem fájdalma egyébként, mert mostanára már egy olyan biztos keret alakult ki az európai programnak köszönhetően, ami minden részletét biztosítja, és szinte nincsen olyan tényező, ami ez alatt a program alatt felvetődne, akár problémaként, vagy bármilyen akadályként. Nagyon kitaposott út, és amellett, hogy nyelvtanulás, új kultúra megismerése, életre szóló kapcsolatok és felejthetetlen élmények. Valamiért napjainkban talán más útja van annak, hogy a fiatalok külföldre menjenek, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez több annál, mint egy utazás, több annál, mint egy egyszerű segítségnyújtás, mert ez egy olyan hely és egy olyan program, amikor maga az önkéntes is fejlődik, épül lelkileg, hasznára lehet egy közösségnek, egy csoportnak olyan helyen, olyan közegben, amit ő szeretne, amilyet ő képzel el magának, és ez csak egy win-win, mindenki nyer vele.
3: Csak református fiatalok jelentkezhetnek, vagy akár más felekezethez tartozó diákok is, vagy fiatal felnőttek is érdeklődhetnek a Krödénél.
2: Felekezettől független a jelentkezés és a részvétel, ami a programhoz kapcsolódik. A nevünkben is benne van az, hogy református önkéntes diakóniai év, ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk küldőszervezetei katolikus vagy teljesen más felekezetű fiataloknak sem. Mindenkinek a jelentkezését szeretettel várjuk, és öröm, hogyha egy ilyen programon keresztül megtapasztalhatnak valami csodálatosat.
3: Említetted, hogy ez úgymond sokan lehet attól tartanak, hogy jár valamilyen kötelezettsége, mert úgymond akár anyagi vonzatra gondolok itt, de ha jól értem, tehát ez teljesen ingyenes a fiatalnak, ő neki csak ott úgymond szolgálatba kell állnia. De hogyan épül fel az, hogy valaki akkor kapcsolatba lép veletek, eldöntötte, hogy milyen önkéntes szeretne lenni, tegyük fel, fogyatékkal élő fiatalokat szeretne gondozni, mi történik ezután?
2: Ezután kezdődik az a tervezési folyamat, amikor megkeressük a célországban azokat a szervezeteket, akik tudnak abban az időintervallumban, amit a fiatal meghatározott magának, vagy amikor az ideje engedi, abban az időintervallumban melyik az a szervezet, aki tudja fogadni az önkéntesünket. Mivel már említettem, hogy ez egy Európai Uniós program, ezért a fogadó és küldő szervezetek biztosítják azt, hogy minden zökkenőmentes legyen, és amikor hosszas, vagy esetleg rövid és hatékony keresés után megtaláljuk azt a szervezetet, aki fogadni tudja az önkéntest, akkor minden egyéb részletet egyeztetünk. Program keretén belül teljes mértékben finanszírozva van az odautazás és a visszautazás. Ez Európa távolabbi országaiban hatékonyabb inkább, mert a repülőjegy az teljes mértékben vissza van térítve, de hogyha Magyarországon utazik az önkéntes, szintén élhet ezekkel a lehetőségekkel. Az ott tartózkodása során a lakhatási lehetőség szintén a program által van biztosítva. Ezt a fogadó szervezet egyezteti le, és biztosítja az egész önkéntes program alatt, illetve ezen kívül zseppénzt is kap az önkéntes, és olyan lehetőséget, amivel ott még utazhat a saját szolgálati helyén, környéken, gondolok itt buszbérletre, vagy egyéb közlekedési bérletekre, illetve külön van kiszabva egy olyan összeg, ami még a buszban az önkéntes étkeztetésére van célirányosan elkülönítve. Tehát csak összefoglalva azt tudnám mondani, hogy utazás, ott lét és kaja és zseppénz és minden is adott, és amikor az önkéntes elmegy és elindul és megérkezik az országba, a szolgálati helyére, onnantól kezdve legfőképpen a koordináló, a fogadó szervezet tartja őt a kezében, de ez nem jelenti azt, hogy mi küldő szervezeteit hátra dőlünk, és most már nem foglalkozunk vele, hanem egy folyamatos és rendszeres kapcsolattartás működik a küldő és fogadó szervezet között, a küldő és az önkéntes között, és mindez arra szolgál, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki a fiatal számára, amiben ő biztonságban érzi magát, és tudja, hogy bizalommal fordulhat felénk is, az küldő szervezet felé, bizalommal keresheti meg a fogadó szervezet munkatársait, mert mindenki azért van, hogy az önkéntesnek ez egy életre szóló élménye legyen.
3: Egyszer Barta Attilával, a Fornasi Református Gyülekezet lelkészével készítettünk egy igazán hosszú interjút pont arról, hogy hogyan változtatta meg az életét az önkéntesség. Te mit üzennél a fiataloknak, hogy valóban hitben, lelkileg, más országok kultúráját megismerésben, mindenben változhatnak és épülhetnek, de miért választák ezt, hogy akár a tanulmányaik előtt egy évet önkénteskednek, vagy utána, mielőtt munkába állnak és elkezdik a nagybetűs életet, próbálják ki magukat valami újban?
2: Mindenképpen azt mondanám, hogy azért, mert megtapasztalni azt, hogy a biztonságos környezeten kívül kinyílhat még a világ, és elmehet olyan helyekre, amit talán csak képen látott, talán csak filmekben látott, és talán titkon arról ábrándozott, hogy egyszer de jó lenne valahogyan elmenni oda. De azok a sok földi tényezők, amik általában ilyenkor eszünkbe jutnak, de drága az út, vagy bajos oda elmenni, hogy induljak el egyedül, mégis mi várna ott rám, ezek az akadályok így leomlanak, amikor egy ilyen önkéntes programba csatlakozik be a fiatal, és én azt mondom, hogy vágj bele mindenképpen, mert nem fog visszajönni az az idő, amit eltöltesz mással. Lehet koncentrálni a tanulásra, lehet koncentrálni a karrierépítésre. Egyébként jól hangzik egy ilyen bekezdés az önéletrajzodban, hogy egy évet töltöttem külföldön, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, vagy amit elképzelsz, és szakmai tapasztalatot is szerezhetsz, hogyha céltudatosan egy olyan területet választasz, ahol majd később dolgozni szeretnél. Nyelvtudást is gyarapíthatsz, úgyhogy csak sorolni tudom a pozitívumait, úgyhogy vágd bele, hajrá és keresd meg!
1: Az elmúlt percekben Tankóczi Csillával, a Krödé koordinátorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Intézményében 15 osztályban 330 gyermek, 4 óvodai csoportban pedig 106 gyermek kezdte meg a 2026-27-es tanévet, nevelési évet. Hogy hogyan indult a tanév, mit tartogat a kisiskolások számára az előttük álló időszak, erről is beszélgettünk Hegyesi Károly főigazgatóval, a riporter Kisnéveres Viktória.
2: Megkezdődött a 2026-27-es tanév. Azt szeretném kérni főigazgató úrtól, hogy itt egy tanév kezdetén azokat a tudnivalókat, gondolatokat ossza meg velünk, amelyet a tanévnyitó istentiszteleten, illetve a tanévnak az első napjaiban megfogalmazódtak, hogyan indult ez a tanév.
3: Tehát, ha jogszabályilag nézzük, a tanévrendje úgy határozza meg, hogy a 2026-27-es tanév az 2026. szeptember 1-én kezdődik, de hát aki pedagógiában dolgozik, az tudja nagyon jól, hogy ez egy hosszabb előkészítő folyamat után kezdjük meg a tanévet, tehát itt már a nyári időszakban elkezdődtek azok a felújítások, tanteremfestések, konyhafelújítás, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy ízléses és tényleg jól felkészült infrastruktúra várja a pedagógusokat és a diákokat. Idei tanévben 15 osztályunkban 330 tanulót fogunk fogadni. Az óvodai csoportunkban, óvodai csoportjainkban 4 óvodai csoportról beszélünk, ott 106 óvodáskorú gyermeket fogunk az idei óvodai nevelési évben nevelni. Egy hosszú tanév elé nézünk, tehát azt látjuk, hogy a jogszabályi változások és a jogszabályi környezetnek a folyamatos alakulása a nyári időszakban is éreztette hatását. Ez már egy picit hozzá vagyunk szokva, hogy a nyári időszakban több olyan jogszabályi rendelet, módosító törvény, tervezet is akár megjelenik, amelyek alapvetően befolyásolhatják egy-egy tanévnek a kezdetét. Itt is voltak olyan ajánlások, jogszabályok, amelyek alapvetően meghatározzák és meg fogják a későbbiekben is határozni egy-egy tanévnek a tervezését. Gondolok itt olyanra, hogy például a pedagógus teljesítményértékelés az most megszűnik az idei tanévben, vagy legalábbis átmenetileg felfüggesztésre került, de ami számunkra igazán fontos szülők és pedagógusok számára, hogy a minisztérium kiadott egy ajánlást, egy 14 pontból álló ajánlást, ezt főleg alsó tagozatra fogalmazták meg, amely azokat a javaslatokat tartalmazta, amivel kicsit gyermekközpontúbbá lehet tenni a oktatást az egyes intézményegységekben. Ez a 14 pont egyébként egészen új dolgokat azért nem tartalmazott, tehát azokat próbálták egy csokorba összeszedni, amik egyébként eddig is bevett gyakorlatok voltak az általános iskolák tekintetében, tehát ezt inkább egy ilyen ajánlásként tudjuk értelmezni. De nyilván ezek nagyon hasznosak, meg azért el kell gondolkodni az intézményeknek, hogy ebből mit tud adaptálni, és mit tud a tanítási órákra bevinni. A tanévnyitó ünnepségünket 2026. szeptember 1-én tartottuk meg a Miskolc-Szirmai Református templomban. Ige hirdetésre nagy tiszteletű Szombati Dénes lelkipásztor urat kértük föl. Azért volt a számunkra különleges alkalom, mert ezen a tanévnyitó ünnepi istentiszteleten az leendő első osztályosaink tettek egy esküt, ez a református hagyományainknak megfelelően zajlott. Évről évre ez egy olyan felemelő pillanat ennek a tanévnyitó ünnepségnek, ami a szülőket is ide vonzza erre az alkalomra. És tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon felemelő érzés volt látni azt, hogy ez a Szirmai Református templom, ez tele volt kisdiákokkal és tele volt szülőkkel.
2: Az idei tanévben hány kis elsős kezdte meg a tanévet?
3: 42 első osztályos kisdiákkal kezdjük meg az idei tanévet, és ez két első osztályt jelent. Ez egy olyan létszám, amivel egyébként előzetesen nem terveztünk, tehát ez egy picit azért a vállalkozásainkon fölül van. Jó reménységgel tekintünk az idei tanévre is, tehát itt is 2026-27-es tanévben is két első osztályjal tervezünk, és valami hasonló tanulói létszámmal. Nagyon érdekes a tanulóknak az összetétele. Ugye mag az alapvetően a Szirmai Református óvodából kerül ki, tehát az mondhatom, hogy egy ilyen egyenes út a Szirmai Református óvodából a Szirmai Református általános iskola. Ez körülbelül a felvett gyerekeknek a felét adja. És a másik része a gyerekeknek pedig a környező településekről érkezik. Martinkertvárosból nagyon sokan jönnek, de akár Bükkaranyos irányából vagy Máj irányából is érkeznek hozzánk tanulók. Tehát nagyon széles az a kör, az a paletta, ahonnan hozzánk érkeznek diákok.
2: Itt a tanórák mellett, mik azok a programok, amelyek az év folyamán várják a diákokat, így akárhogyha egy picit az ünnepekre is előre tekintünk, illetve a mindennapokban azok a területek, amelyek szakkörök vagy egyéb formában heti munkarendet alakítják.
3: Tehát először is az a kezdeném, hogy egy református intézmény vagyunk, és azért a keretet azért ez adja meg, tehát ez a református hitélet, ez jelen van, nagyon markánsan, és szeretnénk ezt a üzenetet, ezt az evangéliumot a családokhoz is eljuttatni, a szeretetre alapozva és a szeretet nyelvén. Szeretnénk őket minél sűrűbben és minél többször elérni, akár olyan formában is, hogy intézményi szinten szervezünk olyan programokat, ahol a családokat is várjuk, és nem csak a gyermekeket, és rögtön szeptember végén lesz egy ilyen családi napunk. Ez egy péntek délutáni időpont, amikor sportfoglalkozásokkal, családi versenyekkel, a színművészetes tanulóinknak a fellépésével, zeneművészetes tanulóknak az előadásával színesített programsorozat fogja várni a szülőket. Ez már hagyomány nálunk, hogy ezt szeptember végén megtartjuk ezt a programot. Új elemként most bekerült az idei tanévben ez a Diákok Hangja nevezetű program, amiről talán annyit érdemes tudni, hogy az eddigiekben ilyen nem volt. Tehát ez most az a kormányzatnak a kezdeményezése, hogy a diákok is markánsan alakítsanak véleményt, formáljanak véleményt a intézménynek a működésével kapcsolatban, tegyenek javaslatokat. Ezt próbáljuk megszervezni az idei évben, ez szintén a szeptember és az október hónapoknak az egyik kiemelt fontos feladata lesz. Szeretnénk elindítani egy múzeumpedagógiai foglalkozássorozatot. Itt a Hermann Otto múzeummal szeretnénk együttműködni és kooperálni, és minél több diákot elvinni ezekre a foglalkozásokra. Évek óta zajlik egy olyan programsorozat az intézményben, ami a Filharmónia koncertsorozat. Ennek keretében évente 3 alkalommal érkeznek hozzánk zenei előadók, akik itt a iskola közösségének tartanak koncerteket. Óriási sikere van ezeknek, és reméljük, hogy az idei évben sem lesz ez másként. A mi nagy versenyünk, nagy kihívásunk minden évben az az országos környezetismeret, környezetvédelem csapatverseny. Ez már lassan a 30. alkalom lesz, hogy megszervezzük. Nagyon sok református iskola csatlakozik hozzá, de ez egy országos, nagy kiterjedésű verseny. Dunántúlról is rengetegen jelentkeznek. Tavalyi évben közel 800 kisdiák csatlakozott ehhez a versenyhez. Ennek az országos döntőjét fogjuk lebonyolítani 2027 májusában. Ennek a versenynek 3 írásbeli fordulója van, tehát ezeknek az előkészítése, kiértékelése, a fordulók eredményeinek az eljuttatása az egyes partnerintézményekhez, partneriskoláknak. Ez egy nagyon komoly kihívás és nagyon komoly feladat. Ezt szeretnénk minél színvonalasabban megszervezni, ezt a versenyt. A ünnepekkel kapcsolatosan itt megint ugye kicsit visszakanyarodhatunk, akkor a református ünnepek, egyházi ünnepek, amelyek ugye adják az alapját annak a hitéletnek is, amely egyébként az intézmény falai között zajlik. Tehát az adventi időszak, a reformáció napja, húsvéti ünnepkör, tehát ezek mind azok az alkalmak, amikor az intézménynek a közössége átmegy a református templomba, együtt vagyunk, együtt tudunk elcsendesedni, illetve ezeken a napokon csendes napot is tartunk, tehát ez azt jelenti, hogy itt igazából tanítás effektíve nem nagyon van, hanem megpróbálunk egy kicsit elcsendesedni, kicsit magunkba fordulni, és azokat a lelki dolgokat megélni közösen, amik igazából közösségé kovácsolnak egy ilyen iskolát.
2: Még hogyha az iskolai hitéletről szólhatunk, hogy a mindennapokban ilyen formában hogyan kapnak lelki támogatást a diákok, a pedagógusok, vagy akár a szülők is, ugye, akik részesei az intézmény életének, illetve ha szólhatunk arról, hogy más református intézménnyel milyen kapcsolatokat ápolnak az év folyamán.
3: Kezdem akkor az elején, ugye itt a hitélettel kapcsolatban, gyakorlatilag ez egy évek óta bevett protokoll szerint haladunk, fogalmazhatok így, és ez a protokoll, ezt tulajdonképpen merít a református hagyományokból, a több száz éves református hagyományokból, de azért nyilván fűszerezzük azokkal a helyi sajátosságokkal, ami itt Szirmán ezt különösen szirmai intézmény specifikussá tudja tenni ezt a hitéletet. A református hagyományoknak megfelelően minden héten hétfőn egy hétkezdő istentisztelettel kezdünk. Ezt, ha egy kicsit próbáltam ugye itt említeni, hogy szirma specifikus a történet, akkor nálunk az a különlegessége, hogy ezt mi két részre bontottuk, külön alsó és külön felső tagozatban. Vannak ezek az istentiszteletek megszervezve, van egy főállású intézményi lelkészünk, Viktor Jánosné, őt az itteni kis diákok Mumónéninek hívják, és a Mumónéni egy nagyon fontos része ennek a szirmai intézménynek. Ő egyrészt ugye egy lelki gondozója is ennek az intézménynek, azon kívül ugye hittanórákat is tart, és van egy saját terme, a saját terme pedig azokat a kisdiákokat, vagy akár szülőket is szívesen látja, akik valamilyen problémával, valamilyen aktuális helyzetben tanácsot szeretnének kérni tőle. Tehát ő egy igazán élő példája annak, hogy hogyan lehet egy ilyen intézmény lelkészi pozíciót úgy betölteni, hogy az többről is szóljon, mint arról, hogy itt a órát tartok, és hétfőn egy Isten tiszteletet tartok. De természetesen ezek nagyon fontos alapjai a református ítéletünknek. Minden héten és a hét minden napján áhítattal kezdünk. A közös imádságok étkezés előtt a nap végén azok jellemzően ott vannak az osztályoknak a mindennapi életében. Biblia köröket tartunk a munkaközösségeink számára, tehát itt a pedagógus munkaközösség számára, de hitéleti alkalmat tartunk például a technikai dolgozók számára, tehát egy konyhásnéni ugyanúgy hallja az Istennek az igéjét, mint ahogy egy pedagógus hallja az Istennek az igéjét, és ugyanez megtörténik az óvodai intézményegységben is, tehát egy nagyon élő, nagyon aktív közösség van itt Szirmán hitélet szempontjából, és nyilván aznek az egésznek a csúcsa az, amikor a közösség, amikor tekintsünk úgy erre az intézményre, mint tulajdonképpen egy ilyen gyülekezet, amikor a intézménynek a gyülekezete, ha fogalmazhatok így, akkor átvonul a szirmai református templomba, és ott az Isten házában adunk hálát azért, hogy együtt lehetünk. Ez nyilván főleg egyházi ünnepeken és nagyobb alkalmakon, mint például tanévnyitó vagy tanévzáró. Ezeken az alkalmakon tudunk ott lenni a szirmai református templomba. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy a szirmai református templomnak a befogadó képessége az meglehetősen korlátozott, és azt például tapasztaltuk most az idei tanévnyitó ünnepségünkön is, hogy már nagyon-nagyon szűkösen fértünk el. Tehát hála az Istennek, én úgy gondolom, hogy itt növekedés van, és a növekedés az mindig generál egyfajta újraértelmezését, újragondolásának annak, hogy mit csinálunk és mit teszünk, és például a hitélet terén is úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiken érdemes lesz változtatni, és ezen közösen fogunk dolgozni. Tehát itt van egy olyan közösség, és ha már itt hitéletről beszélünk, akkor kifejezetten egy ilyen hitéleti munkacsoport, aminek az intézményi lelkész, az intézményvezető, az intézményegységvezető helyettes, a hitoktató, és itt nem csak a református hitoktatóról beszélek, de a katolikus és a görög katolikus hitoktatók is beletartoznak ebbe a munkacsoportba, amikor együtt tudunk gondolkodni közösen, és együtt tudunk új megoldási javaslatokat megfogalmazni egy-egy felmerülő problémára. Ez azt gondolom mindenféleképpen példaértékű, hogy ebben nagyon egységesek és konszenzusképesek vagyunk. A kérdésnek a másik része ugye arra vonatkozott, hogy milyen kapcsolataink vannak más református intézményekkel. Nagyon szoros és nagyon gyümölcsöző az együttműködés, amit a többi oktatási intézménnyel együtt tudunk folytatni, együtt végzünk. Itt nem csak szakmai kapcsolatról beszélek. Tehát a pedagógia nyilván az egy közös nyelv, és ebben egymásra talál két oktatási intézmény, de itt egymás munkájának a támogatása, a segítése, a jó gyakorlatoknak az átadása, az mind-mind szervesen hozzá kapcsolódik ehhez a munkához. Tehát egy lévai református gimnáziummal való kapcsolatunk, az már szinte évek óta mondhatom azt, hogy hagyomány, hogy hetedikeseink, nyolcadikosaink átmennek a lévai laborba, és akkor ott kísérleteznek. Az intézmény látogatások, a pedagógusoknak a meglátogatása, egymás szakmai rendezvényein való részvétel, az szinte bevett gyakorlat évről évre, és ugye nálunk is vannak olyan rendezvények, például novemberben lesz egy ilyen szakmai fórumunk, amit a Református Pedagógiai Intézettel közösen fogunk szervezni, ahol kifejezetten azokat a református tanítókat várjuk, akik érdeklődnek a Meixner módszer iránt, hiszen mi a Meixner módszernek az egyik bázisiskolája vagyunk. Első-második évfolyamon a Meixner módszert használjuk, és ez nagyon népszerű ez a módszer, de nagyon munkaigényes is, tehát rengeteg olyan apró fogás van, amit érdemes elsajátítani tapasztaltabb pedagógusoktól, és itt hál' Istennek azért vannak tapasztalt pedagógusok, akik évtizedek óta foglalkoznak ezzel a módszerrel. Ezeket nagyon szívesen adjuk át más pedagógusoknak is, erről fog szólni ez a novemberi alkalom. A másik ilyen kiemelt intézmény, akivel nagyon szoros együttműködésünk van, az a előbb említett Református Pedagógiai Intézet. Ők nem csak szakmailag támogatnak minket, hanem például az országos verseny kapcsán, amit ugye említettem, hogy van egy országos környezeti versenyünk. Évről évre az egyik fő támogatónk a Református Pedagógiai Intézet, szakmailag is és anyagilag is támogat minket ennek a versenynek a megszervezésében.
2: Mostani beszélgetésünket arra szeretném kérni főigazgató urat, hogy a tanév igényével zárja, hiszen már ennek is hagyománya van az intézményükben, ha jól tudom.
3: Ez minden tanévnek van egy olyan vezérigéje, ami tulajdonképpen egy útmutatást is ad nekünk, hogy a pedagógiai munkánk során mire kell odafigyelnünk. A idei évben a Róma 8-28-at választottuk, azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Ez az évnek a vezérigéje.
1: Az elmúlt percekben a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda főigazgatójával, Hegyesi Károllyal beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Október 1-től 8. alkalommal várja a háromfős csapatok jelentkezését az erdélyi könyvfaló olvasójáték. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek ne csak egyénileg, hanem közösségben is felfedezzék az olvasás örömét. Az idei játékban több kortárs szerző műveivel is megismerkedhetnek a csapatok, a nagy játékban pedig a szerzőkkel is találkozhatnak a résztvevők. A részletekről és az idei újdonságokról Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgetett Ungvári Szende.
2: Ugye 8. alkalommal szervezik meg az erdélyi könyvfaló olvasójátékot. Hogyan indult ez a kezdeményezés 8 évvel ezelőtt, és miért tartottátok fontosnak, hogy ez évről évre folytassátok tovább?
3: 8 évvel ezelőtt az ötlet az Berke Krisztina és Szikszai Bóni Ildikó közös beszélgetése nyomán született. Amit akkor már tudtunk, vagy tudtak a kollégák, az az volt, hogy feltétlenül arra szeretnénk törekedni, hogy a gyerekeket, fiatal felnőtteket a könyvhöz, az olvasáshoz közelebb hozzuk, és azt is tudtuk már az elejétől, hogy valahogy egy olyan keretet szeretnénk biztosítani, ami kilép egy picit az iskolai kompetitív jellegű extrakurikuláris tevékenységekből. Tehát, hogy mindenképpen olyat szerettünk volna ajánlani, ami nem versenyezteti a gyerekeket, hanem az olvasás élményével próbál hatni rájuk.
2: Hogyan épül fel pontosan ez az olvasójáték? Milyen korosztályok vehetnek részt? Ahogy olvastam, ugye három fős csoportokat fogadtuk el, és hogyan dolgoznak tovább majd a diákok?
3: Igen, tehát három fős csoportokkal lehet regisztrálni, és amikor elindult, akkor ugye harmadik osztálytól kezdtük a diákoknak a kötetek ajánlását, tehát harmadikosokra voltunk tekintettel, aztán az első után jelezték is a másodikosok, hogy feltétlenül szeretnének részt venni, mert hát már ők is tudnak olvasni. Úgyhogy így alakult ki az a bontás, hogy második, harmadik, és harmadik, negyedik. Minden korosztály két kötetet ajánlunk a diákoknak olvasásra. Az egyik, ami könnyebben olvasható, azok számára, akik mondjuk most ismerkednek az olvasással, és akkor van egy könnyebb, és van egy nehezebb, ez végigmegy, 8. osztály végéig ez a típusú könnyebb, nehezebb bontás, szoktuk úgy is mondani, vastagabb, meg véknyabb. No, de visszatérve erre második, harmadik, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, egybe, 9-12-nek diákoknak már egy kötetet ajánlunk mindig, és tavaly volt egy premierje a felnőtt korosztálynak. Jól sikerült, nagy volt az érdeklődés, úgyhogy a felnőtt korosztálynak ajánlott kötetet is benne hagytuk az ideiben. És akkor miután ugye ezt szeptember elején meghirdettük, hogy 8. ezt mindig nagyon várják, nem csak kolozsvári, hanem Erdély összes iskolájában a pedagógusok is és a diákok is, úgyhogy a nyár folyamán sokan érdeklődtek, de általában ide szoktuk időzíteni iskola kezdésre előtte egy picivel, és akkor lanszíroztuk, azt lehetett látni, hogy milyen kötetekkel lehet dolgozni, miközül lehet választani, össze kell állítani a csapatokat, és október 1-én indítjuk a regisztrációt, ami azt jelenti, hogy az olvasójáték Facebook oldalán lesz egy regisztrációs felület, ahol a csapatok bejelentkeznek. Minimális információkat kér egy ilyen regisztrációs űrlap, csapatnevét, diákok nevét, felkészítő tanár nevét, amennyiben ez aktuális, az iskolát, ahonnan jönnek, a települést. És akkor ezután, a regisztráció után a diákok kapnak egy feladatlapot, ami alapvetően kreatív feladatokat tartalmaz, és akkor ezt kell visszaküldeni legkésőbb október 15-éig. Tehát ez a regisztráció és akkor a beugró feladatoknak a megoldása, feltöltése, ez egy időszakra esik, október 1, október 15-e között, és akkor a nagy lépés, nagy pillanat, az a nagy játék október 19 és 24 között. Ez két dolgot foglal magában. Egyfelől azok a pedagógusok, akik ezekkel a kötetekkel dolgoznak, azok előkészítenek egy olyan játéksort, amiben egy helyen ugyanazokat a feladatokat oldják meg azok a diákok, akik ugyanazokkal a kötetekkel dolgoztak, és ezt követi egy író-olvasó találkozó a szerzőkkel, ahol lehet kérdezni, dedikáltatni, és egyéb fontosságot elkövetni.
2: Idén már lehet tudni, hogy milyen szerzőkkel tudnak majd találkozni a résztvevők, illetve hogy milyen olvasmányokat adtok a diákoknak?
3: Persze, ez szeptember elején a Erdély Körfalú olvasójáték Facebook oldalán megjelent, sorolom is, második, harmadikba ajánljuk Jánki István Verespataki Bányász mesék című kötetét és Győri Alice Hanitkai Álmokat. Harmadik, negyedikben László Noémi a mi iskolán kötetét, itt meg kell jegyezni, hogy László Noémi és Hadházi Rebeka, mert hogy a grafikai munka, ami belekerült Hadházi Rebeka tollából, kezéből, ollójából, ragasztójából, hogy mondjam, szinte társszerzővé teszi a grafikust, illetőleg ide is Győri Alice Hanitkai Álmokat ajánljuk. 5-6. osztályba Bernát Zsolt Kronosz gyermekei, illetőleg László Noémi a mi iskolánk, 7-8. Bernát Zsolt Kronosz gyermekei mennek tovább, valamint Kis Judit Ágnes kórház az osztályteremben. A kórház az osztályteremben ennek az aktualitása az, hogy abban az időszakban ünneplik az 1956-os forradalom 70 éve, és akkor lesz egy ilyen megemlék sorozat Kolozsváron is. Ennek az aktualitása kapcsán szeretnénk mi is a Kórház az osztályteremben című kötettel megemlékezni. Erről a pillanatról 9-12. Osztályba ajánljuk Nényei Pál József Attiláról szóló kötetét. Ezt már nagyon vártuk, ezt a József Attila kötetet, tavaly sajnos kicsúszott az olvasójátékból, már tavaly szerettük volna, csak éppen nem jelent meg idejében. Úgyhogy számunkra ez egy óriási öröm, hogy Nényei Pál itt tud lenni ezzel a József Attila kötetével, amelyik az Irodalom visszavág sorozatnak az egyik része. Ugye volt egy Petőfi, meg előtte voltak irodalomtörténeti irodalom visszavág kötetek, úgyhogy örülünk a József Attilának, és felnőtt korosztálynak pedig Adorjáni Panna Körbe című regényét ajánljuk. Én bízom benne, hogy ez nagy publicitásnak fog örvendeni, lévén, hogy kolozsvári, nagyon kolozsvári témájában is közel áll a fiatal felnőttekhez is, és aki pedig már nem annyira fiatal felnőtt, annak pedig nagyon érdekes lehet az, hogy ezeknek a mai 30 éves fiataloknak, 20-30 éves fiataloknak milyen az élete, úgyhogy nagy reményeket fűzünk a felnőttek részvételéhez is. Ugye köteteknek a forgalmazásával az olvasójáték nem foglalkozik, de amit tudunk mondani azoknak, akik kolozsváriak, elsősorban, ha ez segítség tud lenni, hogy Ábel kiadónál és a Kofferban tudjuk, hogy meg lehet ezeket a köteteket vásárolni Kolozsváron.
2: Mennyire sikerül itt Erdély szerte különböző részeiről a diákokat bevonni ebbe az olvasójátékba? Vannak olyan települések vagy iskolák, ahonnan így évről évre rendszeresen járnak vissza hozzátok csapatok?
3: Persze, egyértelműen. Hát a tavalyi szám ott a végén ugye regisztrációs lap visszaküldésével erősítik meg a csapatok azt, hogy részt vesznek, és akkor ott már tudjuk, hogy körülbelül hány diákra számíthatunk. Voltak olyan kötetek az elmúlt évben, amelyek akár 250 diákot is mozgattak, úgyhogy sok helyről jönnek, tavaly a vége szám az picivel az 1000 alatt volt. Nagyon-nagyon sokan jönnek. Szatmár, Bihar, Máramaros, Székelyföldi megyékből, Gyergyó, Csíkszereda, tehát, hogy ez egy olyan pillanat, amire most már bátran mondhatjuk, hogy készülnek, várják különböző részéből az országnak. Busszal, nagy busszal, kis busszal volt olyan társaság, aki Szatmárnémetiből érkezett, egy 90 fős busszal. Úgyhogy igen, Zilahról, tehát, hogy vannak visszatérő csapatok és iskolák is. Mindenkit szeretettel látunk.
1: Az elmúlt percekben Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és településfejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló a szájos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. A tárcavezető beszélt a Magyar Vidékfejlesztésben új korszakot nyitó Szent István vidékfejlesztési programról is. Ezzel olyan hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modell jön létre, amellyel a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, hanem aktív alakítói is saját térségük jövőjének, tette hozzá. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztika fejlesztések is. A NAV közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket az e-áfa rendszerről. Az adóhivatal az e-áfa széleskörű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek, illetve melyik szegmens hol tart a felkészülésben. A kérdőívek az adóhatóság honlapján érhetők el, a válaszokat október 1-ig várja a hivatal. Az áfa bevallás korszerű digitális megoldása az e-áfa rendszer. A Nemzeti Adó és Vámhivatal célja, hogy stabilan támogassa és az automatizáció révén egyszerűsítse, meggyorsítsa az áfa bevallások benyújtását, könnyítse az ügyfelek terheit. Az újfajta áfa kiajánlási rendszer szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. Most a NAV azok véleményére, tapasztalataira kíváncsi, akik napi munkájuk során használják az e-áfa rendszer valamelyik technikai megoldását, illetve az ehhez szükséges informatikai megoldásokat fejlesztik. Elindult a Passzold vissza tesó, használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapít az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobileszközöket célozza meg. A mobiltelefonok előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Ezt a folyamatot szeretné megállítani a kezdeményezés, így az együttműködésben résztvevők elhatározták, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtik. Jelenleg hozzávetőlegesen 200 gyűjtőpontjuk van az országban, és 10 000 telefont szeretnének idén visszagyűjteni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Sírokat nyilvánított védetté a miskolci közgyűlés. Miskolc önkormányzatának közgyűlése szeptemberi ülésén védetté nyilvánította Rorárius László és Rorárius Gyula, országos hírű miskolci cukrászmesterek, valamint Csoma József festőművész sírját. A Rorárius család Mindszenti római katolikus temetőben található sírjában nyugszik Rorárius Gyula és László. Rorárius Gyula 1938-ban költözött Miskolcra, és átvette Rábel Albert cukrász üzletét. A Széchenyi István utca 5 szám alatt működő cukrászda hamar nagy népszerűségre tett szert, amelyet Rorárius Gyula 1947-ig vezetett. Ekkor unokaöccse Rorárius László vette át az üzemeltetését. Csoma József festőművész 1901-ben Miskolcon született, pályája során szoros kapcsolatot ápolt szülővárosával és művészetével hozzájárult annak kulturális értékeihez. Reimann Zoltán helytörténetkutatót, Miskolc civil referensét hallják.
2: Két sír, amiről most fogunk beszélni, ez a Mindszenti temetőben található, és hát a védett az azt jelenti, hogy ezentúl majd a magának a temetőnek és a városnak is gondoskodnia kell arról, hogy ez a sír megmaradjon és ne legyen az enyészeté, illetve hát ugye nem lehet rá temetkezni, mert ugye ez is fontos, ugye nálunk katolikusoknál, illetve keresztényeknél van ez a szokás, hogy egymásra temetkezünk, például a zsidóknál ez nincsen meg, tehát azért érdekes is a zsidó temető a vas oldalában, mert ott nem temetkeznek egymásra, nem csak egymás mellé, úgyhogy az első zsidók, akik itt hunytak el Miskolcon, azoknak még ez a homokkő sírjuk, az még megvan, vagy esetleg csak egy kis dombocska, ami maradt belőle.
1: A két Rorárius cukrászmesterről van szó, róluk mit lehet tudnunk?
2: Hát nekem több érdekesség is van ennek a történetnek egyébként. Ugye onnan indíthatunk, hogy ugye svájci cukrászok voltak azok, akik megalapozták ezt a mesterséget, elindították Miskolcon, és Jost nevű svájci cukrásznak az avasi temetőben most is megvan a sírja. Ő 1828-ban nyitotta az első ilyen cukrászatát, vagy hogy is mondjam, cukorsüteményes boltját, egész pontosan így fogalmazott a korabeli sajtó, és hát amikor 100 éves volt az ő boltjának megnyitása, akkor az összes cukrász felment és megkoszorúzta a sírját, tehát így számon tartották Miskolcon. Ugye ez a bolt, vagy ez a cukrászda, ami a Rorárius volt, ez is nagy múltra tekint vissza, hiszen ennek a bizonyos Jost Jánosnak a cukor süteményes boltjából alakult ki, és hogy annak a jogutódja volt. Nagyon sokan üzemeltették ezt a boltot. Zuhan Adolf, Szilveszter Jakab, Giovannini Rudolf, Prevosti Oszkár, ők ugye egymás után jöttek sorba gyakorlatilag, és hát utána 1895-től pedig Rábel Albert vette át ennek a cukrászdának a vezetését, és itt az az érdekes, hogy nem ez a név maradt meg, hogy Rábel, mert gyakorlatilag a fénykorát, ez a cukrászda 1895-től egészen 1938-ig gyakorlatilag Rábel néven futott, és volt a híres Rábel krémes, amit nem csak Miskolcon, de nagyon sok helyen ismertek, és 1938-ban jött egyébként Rorárius Gyula. Akkor ő már egyébként egy idős ember volt, tehát 20 évig dolgozott a Zserbóban egyébként, a fővárosban, illetve azt hiszem Cegléden volt még boltja, de a király mellett is volt valamilyen. Tehát ő egy nagyon nagy hírű cukrász volt, az biztos, és megmaradt az a hirdetés is, amikor átveszi Rábel Albertől a cukrászdát, és akkor kéri a tisztelt miskolciakat, hogy térjenek be hozzá. De hát ő már akkor 42 éve dolgozott saját bevallása szerint is a szakmában, és hát nem sokáig vezette, hanem nem sokkal később Rorárius Lászlónak, aki az unokaöccse volt, neki adta a cukrászdát, neki adta át a cukrászdának a vezetését, és hát tulajdonképpen ő vezette, hát itt eltérjük az információk, 1947-1951, a körülbelül sajtóval ezt vissza lehetne ellenőrizni, egész pontosan meddig is tartott nyitva, de ha azt nézzük, akkor ez egy 10-12 év volt, amikor a Rorariusok vezették a cukrászat, mégis ez maradt ránk, és hát ugye Azt még mindenképpen meg kell említeni, hogy hát itt olyan nagyságok jártak ebben a cukrászdában, mint Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Dériné, Széppataki Róza, Egressi Gábor, később Jókai Mór, Laborfalvi Róza, Blaha Lujza, és a legenda szerint, ennek mindig eltéveztem a nevét, Paszkevics, igaz? Nem Paszkevics, hanem Paszkevics volt a 48-as orosz tábornok, ő és az ő emberei is voltak ebben a cukrászdában, sőt állítólag az orosz katonák voltak, akik a legtöbb pénzt elköltötték itt Miskolcon. Úgyhogy ezek után persze a Roráriusból 42-es számú cukrászda lett, később pedig békecukrászda, de megmaradt ugye maga a tömb. És hát a nagyon sajnálatos ugye az volt, hogy gyakorlatilag mikor is 1972-ben történt, vagy 71-ben történt az a legszomorúbb fejezet ebben a történetben, hogy ezt az épülettömböt lerombolták, felrobbantották, és hát ugye helyére a Pátria tömb került. Ami hát azért valljuk be, hogy az ember végsejt áll a Miskolci főutcán, azért azt látjuk, hogy nem igazán illeszkedik ebbe a sorba, ami ott van. Tehát egy szociál épület, hát akkoriban oda kellett tervezni, de állítólag egyébként már nagyon rossz, tehát attól a lerobbantástól nem lehetett állítólag megmenteni, mert olyan rossz állapotban volt. Hát mondjuk ezt nem tudom én sem megítélni, de azért a többi épületet látjuk, hogy jó, és abban az időben azért egy téglaépület az nem mehetett olyan gyorsan tönkre, mindesetre ez volt, hogy le kellett robbantani, és hát el is tűnt, és odaépült, ugye, ahogy mondtam, a Pátria tömb. Ugye nagyon érdekes, hogy ugye 2026. szeptember 17-én a közgyűlés véletlenül nyilvánította ezt a sírt, ugyanis az a különlegesség van, hogy sem a cukrászda nincs meg, sem az épület nincs meg, és ráadásul sajnálatos módon ugye a 90-es években visszakérték a Vendéglátóipari Múzeumtól a berendezését, ami egy csodálatos berendezés volt. És annak is lába kell, tehát az is eltűnt. Tehát sem a berendezés, sem a cukrászda, sem az épület nincs meg, de az emberek emlékéből nem lehet kitörölni ezt a cukrászdát, tehát hogy mégis benne van a Rorarius, Rori, és nyílt egy a épülettel szemben a mai Pannónia alak sorában a 90-es évek elején Rori néven, mert Roráriusz nem lehetett, egy kávéház, ami próbált erre hajazni, vagy ennek emléket állítani, de az pár év után megszűnt. Úgyhogy gyakorlatilag ez a Roráriusz, vagy a Roráriusz története. Mondom, nekem az érdekes a történetben ez, hogy már nincs meg semmi, de az emberek emlékeiben még mindig él, illetve az, hogy hát gyakorlatilag ez a cukrászda 150 éves történetében csak egy kis szelet volt, amit a Roráriuszok vitek véghez, mégis óriási nyomuk maradt. Valószínűleg tartom a Gyulának ugye ez a zserbó féle múltja miatt, és hát azért, mert ő egy zseniális cukrászmester volt.
1: Tehát akkor nem csak Miskolcon, hanem távolabb is népszerű volt.
2: Igen, Cegléden volt még neki üzlete és a fővárosban, úgyhogy ő egy országos hírű cukrász volt, amikor idejött Miskolcra, és hát ugye azt ígérte egész pontosan, hogy a ugyanazon szellemben, de modernizált köntösben fogja működtetni ezt a Rábel cukrászdát, ami szintén egyébként messze földön híres volt.
1: És akkor, ha jól értem, Gyula, a nagybácsi, és igen, az unokaöccse egy sírban vannak.
2: Igen, egy sírban vannak, és ők vannak a Mindszenty temetőben, ez lett védett ez a sír.
1: A másik sír pedig Csoma, vagy Homa, ezt ugye beszélgettük itt az interjú igen előtt, festőművész sírjáról van szó.
2: Igen, hát valószínűleg biztos, hogy Csomának ejtjük, de akár...
1: Mert hát ugye CH-val van,
2: írva, igen. Tehát akár Homának is, attól függ, hogy milyen származásra utal például ez a név, tehát nyilván sok esetben van ez így. Nem tartozik egyébként a legismertebb művészek közé. Én sem tudtam róla túl sokat, éppen ezért egy kicsit azért utána néztem. 1901-ben született Miskolcon, és fésűkészítő kisiparos volt az édesapja. Tehát nem egy olyan úri családból jött, vagy művész családból indult, de a rajztehetség állítólag már nagyon hamar megmutatkozott, és hát volt egy művésztelep a 20-as években Miskolcon, és hát ő oda kiállt festeni, és már ott megmutatkozott ez a nagyszerű tehetsége, és hát ezért Miskolc városa egyébként ösztöndíja is támogatta. Tehát amikor ő elment Pestre a képzőművészeti főiskolára, 1923-ban felvették, akkor Miskolc városa anyagilag is támogatta a tanulását. Itt olyan jelentős művészekkel tanult együtt, mint Barcsa Jenő, Imre Zsigmond, vagy Döbröcöni Kálmán. És 29-ben végzett a főiskolán, és ekkor Makóra költözött, és ott meg is nősült. 28-ban Dégi Erzsébetet vette a feleségül, és hát itt vált, Makón vált a tájfestészet egyébként a főműfajává. Ezt írják róla, hogy a fény és az árnyék játéka, az égbolt, a felhők, a természet hangulata különösen fontosak voltak számára. És hát a festészetből nem nagyon tudta eltartani a családot, és hát 1935-ben visszaköltöztek Miskolcra, itt pedig a Diósgyőri gépgyárban helyezkedett el, és műszaki rajzolóként tevékenykedett. Egyébként érdekes, hogy a napjaink festőit, vagy a kortárs művészeket nézzük, például Klecz László szinte műszaki rajzoló volt egyébként a Vasgyárban, csak hát egy pár évtizeddel később, ugye még Laci még hál' Istennek ma is jó egészségnek örvend. Szóval műszaki rajzolóként helyezkedett el, de hát nem hagyta abba a festészetet, és hát itt is ugyanúgy megmutatkozott a tudása, voltak különböző kiállításai, amit nagyon szeretett egyébként a tájfestészetben Miskolcon, a kedvenc témája volt a Diósgyőri vár, az Avas, a Helyőcsaba, a Helyőpatak és a Színvát nagyon gyakran festette le. Volt egy alkotói válsága is ebben az időszakban, volt olyan, hogy nem volt kedve elfesteni, illetve hát nem érzett olyan késztetést arra, hogy folytassa a tevékenységét, sőt egyébként volt, aki azt meg szerette volna változtatni a stílusát, tehát hogy ne tájképeket fessen, hanem induljon egy másik úton, de ő ragaszkodott a saját művészi elképzeléseihez. Voltak, ahogy említettem, sok az 50-es évek második felében új lendületet kapott a művészete, és hát több kiállítása is volt sok helyen a városban is, és hát 69-ben, 67 éves korában hunyt el Miskolcon. Vannak itt még érdekességek egyébként, nem egy klasszikus régi sírról beszélünk, bár mondjuk a Roráriuszék is olyan félig meddig ilyen 60-as, 70-es évekbeli az utolsó a felirata, ahogy láttam rajta, hogy például a családi szál, tehát az édesapja, ahogy említettem, fésűkészítő mester volt, és 31-ben a múzeumnak ajándékozta maga Csoma József a műhelyének darabjait, mert hát ő volt az utolsó, aki ilyen ezzel foglalkozott, az édesapja, és Csoma József fia, Csoma Tibor pedig 36 édesapja által készített alkotást adományozott a Miskolci Galériának. Tehát mind Csoma József, mind a fia a ő édesapjuknak a művészi, vagy hát fésűkészítés nem művészet volt, de biztos, hogy igényes munkái születtek, hiszen aki mester volt, akkoriban az még elég komoly rangot jelentett. Úgyhogy egyszerű miskolci festő volt, egy olyan ember, aki elindult az útján, aztán visszatért a városba, hát nyilván mindenkinek van egy alkotói válsága, utána is nagyszerű képeket alkotott, és hát nagyon jó, hogy a város nem engedi azt, hogy eltűnjenek az ilyen emberek a város emlékezetéből, mint Csoma József, és azt sem engedi, hogy olyan emberek, mint a Rolárius család, hogy ők is eltűnjenek a város emlékezetéből. Nagyon sok olyan ember sajnos eltűnt, például a sírok is, pont a Mincenti temetőben volt, a Weilig családdal kapcsolatban, ugye mesélték nekem a rokonok, hogy amikor jöttek egyszer a sírt gondozni, a 70-es években egyszer csak rátemetkeztek. Tehát mindenféle felszólítás, mindenféle dolog nélkül, ott volt az első sorban a Weilig sír is, és egyszer csak eltűnt. És nem az, hogy védetté nyilvánították volna, hanem sajnos ugye rátemetkeztek is, hát az utókornak már csak fotókor maradt meg az emléke, de még mindig szerencsések vagyunk, hogy fotókor megmaradt, mert ugye nagyon sok olyan sír is van, ami eltűnt végleg, és például az is örvendetes, hogy itt az Avasi temetőben ugye a 90-es évek közepén felelték Soltész Nagy Kálmának például a sírját, mert az övé is eltűntnek volt nyilvánítva idézőjelbe, meg volt az, csak szépen be volt nőve, el volt tűnve, meg utána kellett keresni a jegyzékben, gondolom, hogy hol található, és akkor úgy tudták felújítani.
1: Tudunk-e még esetleg említeni olyat, akinek a sírja szintén védetté van nyilvánítva Miskolcon?
2: Igen, nagyon sok védett sír van, hála Istennek egyébként Miskolcon, tehát ugye, hogyha már a Mincenti római katolikus temetőben járunk, akkor Adler Károlynak is ott van a sírja, ugye ő építészünk volt, Adolján néven hunyt el Bársony Jánosnak, ugye aki tisztügyész volt, és arról nevezetes, hogy a szakócákat az ő házának alapozásánál találták meg. Benke József, ő tanár volt, színész, ugye ő volt a híres nagy színésznek az édesapja, de a dánoki nagy család, ők híres polgárok voltak, a Halmai Béla, Honti család, ők polgármesterek voltak, ugye Lé Mihály és Rök Cecilia, ők voltak a Munkácsi Mihálynak a szülei. De az evangélikus temetőben is van az Elenka Pálnak, aki híres püspök volt, evangélikus püspök, egy Sós Károly nevű 48-as honvéd, és hát itt mellettünk, itt a stúdiótól nem messze az avasi temetőben is nagyon sokaknak van. Egyébként itt a Kókai Kun család, a Rácz Ádám, vagy a Rácz család, Révész Kálmán, híres püspök volt ő is, illetve hát Túri János, akiről nem olyan régen írtam, ő egy elfeledett táncművészünk, és sírja egyébként pont a Soltész Nagy Kálmán sírja mögött van. De a híres fényképész család, a Vánca család, Túri János, Szrok Sámuel, Szilveszter Jakab, az egyik cukrászmester, aki egyébként pont arról abba annak a Roráriusnak az elődjét vezette, Zsarnai Lajos, de az a zsidó temetőben is egyébként van rengeteg csodarabbink is, három biztos, hogy van, tehát sok csodarabbink is van, úgyhogy például Hercienő a gépgyáros, Hercienő például nek még a mai napig megvan a lenyomat a Miskolcon, akárki járkál az utcán, hiszen nagyon sok aknafedél készült az ő gyárában, és ugye rajta van, hogy Herc CZ-vel és Miskolc, úgy bizony ezek még az első világháború előtt készültek. Úgyhogy hál' Istennek nagyon sok védősírunk van, sok minden elveszett, de azért én nagyon örülök annak, hogy ez a két sír is védnökség alá került, és hála Istennek nem felejtjük el, nem felejti az utókor ezeket az embereket. Bár mondjuk Turi Jánosnak a sírja is védett volt, és őt is gyakorlatilag én fedeztem fel újra egy jó fél évvel ezelőtt, de ha nem lett volna védett, lehet, hogy már az se lenne meg, és nem tudtam volna újra felfedezni ezt a híres miskolci polgárt. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, hogy valaki, és nem is tudom, hogy ki volt, aki egyébként felterjesztette arra, hogy védettek legyenek ezek a sírok.
1: Sírokat nyilvánított védetté a Miskolci Közgyűlés. Miskolc önkormányzatának közgyűlése szeptemberi ülésén védetté nyilvánította Roráriusz László és Roráriusz Gyula, országos hírű miskolci cukrászmesterek, valamint Csoma József festőművész sírját. Reimann Zoltán helytörténetkutatót, Miskolc civil referensét hallották.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Időutazás a kampuszon Selmeci egyenruhától a miskolci űrkemencéig. A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum épületében újra látogatható a teljesen megújult, a 21. század vizuális igényeihez igazított állandó egyetem történeti kiállítás. A 130 négyzetméteres modern térben a látogatók interaktív módon ismerhetik meg az intézmény múltját, amely egészen 1735-ig a Selmeci gyökerekig nyúlik vissza. Sütő Dávid Pelé összeállítása következik.
2: Professzor dr. Horváth Zitával, a Miskolci Egyetem rektorával kezdem az összeállítás. Megnyílt itt az egyetem történeti kiállítás. Miért jelentős esemény az egyetem részére, illetve rektorként miért gondolja jelentősnek?
3: Történészként eleve nagy barátja vagyok a múzeumoknak, könyvtáraknak, amikor időm engedi, meg lehetőségem, akkor természetesen elmegyek. Ami a felújítás előtt, ugye 21-ben indult az egyetemünk épületének a felújítása, és 24-ben tudtuk átadni. Eleve 3 évig nem volt módunk arra, hogy a könyvtárba fizikailag bejöjjünk, beleértve Selmeci műemlékkönyvtárat se. De az egyetem történeti kiállítás már jóval a 21-es bezárás előtt gyakorlatilag nem működött, bezárt, nem tudtuk látogatni. Mindenki tudta és érezte, hogy meg kell újítani, de valahogy úgy voltunk vele, hogy várjuk meg vele az épület megújítását, és így a kettő összeért. Hát 24-ben átadtuk az épületet, rákövetkező évben átadtuk a megújított körülmények között lévő Selmeci műemlékkönyvtárat. Egyrészt várni kellett arra, amíg ez az anyag így összeállt. Másrészt, ahogy a köszöntőben is elmondtam, ugye Szendi Attila, a korábbi főigazgató úr sajnos idő előtt távozott közülünk, aki elkezdte ezt a munkát, és már nem volt módja befejezni, és hát amíg átállt az új, nagy mondjam, kiállítás rendezői csapat, egyrészt felkutatva, hogy őnek imik voltak az elképzelései, azért az idő betelt, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor az idei tanévvel már talán át tudjuk adni, látogatható, szerintünk szép lett, így egyben látogatva, hiszen egymásból nyílik a két terem a Selmeci műemlékkönyvtár, én azt gondolom, hogy méltán lehetünk erre büszkék. Nagyon jó átfogó betekintést enged az egyetem történetébe. Én azt hiszem, hogy aki eljön, az gazdagabban fog távozni, mi pedig örülünk neki, büszkék vagyunk rá, és hát mindenkinek azt javaslom, hogyha ideje engedi, akkor látogasson el az egyetemre, akár itt dolgozó vagy hallgató, akár vendég, akkor örömmel látjuk és várjuk.
2: A szívében rektorasszonynak mi mozdult meg, hogy bejött és végignézhette, hiszen ha jól tudom, rektorasszony is kötődik a Selmeci diák hagyományokhoz.
3: Hát egyrészt én is ennek az egyetemnek voltam a hallgatója, itt kezdtem az oktatói-kutatói pályámat, ma rektorként dolgozom, de egyrészt az ember semmilyen szempontból nem felejti el a gyökereit, ebbe benne vannak a Selmeci gyökerek, még akkor is, ha annak távoli szemlélője vagyok az idő okán. Másrészt én magam is részt vettem a Selmeci hagyományok ápolásában hallgatóként és oktatóként is. Harmadrészt az ember, amikor végig gondolja egy rektori ciklus elején, hogy mi mindent szeretne megcsinálni, és ezt leírja, akkor úgy próbálja aztán utána elkészíteni a leltárt, hogy mi valósult meg abból, amit eredetileg akart. És nekem az egyetemi könyvtár felújítása, az egyetemi múzeumi kiállítás megnyitása az kezdetektől ott volt a terveim között, és úgy érzem, hogy ezzel legalább valamit sikerült nekem is úgy az egyetem jelenéhez hozzáadni, hogy egy picit a múlttal is foglalkozunk, tehát azt hiszem, hogy ezzel gazdagabb lett az egyetemünk minden szempontból, arról nem beszélve, hogy további programoknak ad lehetőséget, tehát megnyitottuk, e helyten már kutatók éjszakája, lesz nyáron múzeumok éjszakája, tehát mindegy olyan helyszínné tud válni, ami talán életbe tartja azt, hogy ne csak ma megnyissuk, és utána senki megnézzen, folyamatosan fogadjuk a látogatókat.
2: Benkő Gáborral, a Miskolci Egyetem történeti múzeológusával folytatom az összeállítás. Hogyan, mekkora munkaárán készült el ez a ma megnyitott kiállítás, mekkora öröm ez?
4: Mindenképpen nagy öröm, és hát természetesen azt lehet mondani, hogy sok munka, és nem csak egy ember munkájáról van szó, sőt, több generációról is lehet beszélni bizonyos szempontból, hiszen egyetem történeti kiállítás már ugye az 80-as évektől létezik, tehát 1986. január 1-től volt látogatható az első egyetem történeti kiállítás, és ennek alapján folytatódott természetesen ez a tradíció kellett megújítani egyébként, hiszen az a 80-as évek végéig mutatta be, illetve 85-ig mutatta be az eseményeket, ezért időszerű volt ezt újra gondolni, és hát természetesen, hogy a megnyitón elhangzott nem csak az én munkám, de az előző munkátársak munkája is ebben az egészben benne volt, úgyhogy ez egy több éves folyamat mindenféleképpen.
2: Ez a megújított egyetem történeti kiállítás mit mutat be, mik voltak a célok, hogy miket mutasson be?
4: Alapvetően az egyetem történetét a kezdetektől 1735-től a 2020-as évekig bemutatja, de nem csak egy szigorú történeti áttekintésről beszélünk ebben az esetben, hanem ettől egy szélesebb spektrumra is igyekeztünk ráirányítani a figyelmet. Az oktatás története is megjelenik, de ez már a jelen felé is kanyarodik el, tehát a közelmúlt tudományos vívmányaira is igyekszünk ebben koncentrálni, és nem csak az oktatás története, a tudományos munka, de a diák élet, a diák hagyományok is ugyanúgy megjelennek ebben a kiállításban, tehát az egyetemi életről is igyekszik egy átfogó képet adni, illetve minden jelenleg az egyetemen funkcionáló kar, ugye egy univerzitásról beszélünk különböző tudományterületekkel, megkapta a maga pengefalon lévő tablóját, ahol a kar övi története tudományos tevékenység összefoglalásra került. Ez természetesen a 2020-as évek állapotát tükrözi, tehát a későbbiekben majd, ahogy majd az idő halad előre, ezt még érdemes lesz frissíteni.
2: Mit, hogyan sikerült megmutatni itt a kiállításon, például magát az egyetemi oktatás?
4: Mivel egy 130 négyzetméteres térrel dolgozunk, ezért tömören kellett mindent megmutatni, és hát ez nyilvánvalóan a fizikai tér az limitálja a lehetőségeket, illetve az is, hogy az egyetem történeti gyűjteménynek a sorsa azért relatíve későn, az 1960-as évektől indul az, hogy ténylegesen elkezdenek gyűjteni tárgyi anyagot, úgyhogy ez szűkítette egy kicsikét a lehetőségeket, a bemutatható tárgyak mennyiség is korlátozott ennél fogva, de szerencsére még most is vannak olyan jelentős ajándékozások, akár az egyetemen belül is, amik ezt az anyagot gyarapítják. Így igyekeztünk jelképes tárgyakat kiemelni például a gyűjteményben, tehát megjelennek leckekönyvek, oklevelek, jelenik meg korabeli 19-20. Századfordulóján készült laboratóriumi mérleg is például, de bemutatjuk a tanulmányi épületeket is, mind a selmeci, mind a soproni, mind a miskolci időszakból, amelyeket már az itteni hallgatók egyébként ismerhetnek is, és természetesen ennek a szöveges feldolgozása is tömören velősen erre a három évszázadra kiterjedően megtörténik.
2: És hát ha jól látom, itt pont az Űrkemence mellett állunk, ez is egy emblematikus eleme a Miskolci Egyetem történetének, ez is megjelenik, illetve hát itt még nagyon sok minden mellettünk.
4: Igen, hát az Űrkemence például egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan kapcsolódik össze a múlt, a jelen és a jövő. Ugye bizonyos szempontból közel múltnak nevezhető már az Űrkemence, hiszen azért az is egy 20 éves történetre is tekint vissza, hogyha azt hiszem, hogy több is, mert a 80-as években kezdődik el ugye a fejlesztése, de azért mégiscsak egy kúrens technológiáról, kúrens kihívásokról, űrkutatásról beszélünk ennek kapcsán, és nagyon jó párhuzamba áll ebből a szempontból, hogy a 19.-20. századfordulója is megjelenik, nem is tárgyban, legalább szövegben, ugye a senekfarbaki akkumulátorral, ami ugye selmeci vívmány volt megint csak, és megjelenik ez a kúrens technológia, és tehát ezt is igyekszünk bemutatni, hogy az egyetemi egyenruháknál is például az 1930-es, 40-es soproni időszakból is mutatunk be egyenruhákat, és a 2000-es évek első feléből is. Tehát ez a kontinuitás, ez folyamatosan hangsúlyozva van az egyetem történeten belül, hogy az egyetem történet, ez egy folyamatosan alakuló, gyarapodó, a jelen termeli ezt a múltat mindig.
2: A selmeci diák hagyományokból mit sikerült kiemelni, mik kerültek a vitrinekbe?
4: Igyekeztünk a diák hagyományokhoz kapcsolódó tárgyanyagból a típus tárgyakat felvonultatni, mind a múltra, mind a jelenre koncentrálva egyébként. Tehát megjelennek értelemszerűen dalos könyvek, amik ugye mind a múltban, mind a jelenben használatban voltak, de olyan tárgyak is, amik most már esetleg nem feltétlenül kerülnek használatba, ilyen például egy korabeli 19. századi selmeci diák pipa. Tehát a dohányzás nyilván jelen van, mint szokás még a diákok körében, de hát nem pipáznak feltétlenül, ellenben a korsók azok megint csak megjelennek, tehát ez is egy folyamatosan élő hagyomány, ugye annak a legelső típus tárgyával, a Ronici kupával, ami az őse ennek a tradíciónak, és aztán a Miskolci kupákból van egy válogatás, onnantól kezdve ugye a diák hagyományok a kommunista rendszer első évtizedeiben effektíve tiltásra kerültek, tehát ugye a 40-es évek végétől a 60-as évek végéig, 70-es évek elejéig nincs ennek tere igazából, és utána tud újraindulni, és gyakorlatilag a 60-as évek végétől az újrainduló kupa tradíciónak az elemei is megvannak, akár különleges darabokkal is, tehát nem csak a klasszikus kerámia korsók jelennek meg, amelyeknél igyekeztünk úgy válogatni, hogy a különböző szakestély típusok is reprezentálva legyenek, a diákhagyomány életnek a szakaszait, ugye a balekolhatástól folyamatosan végigkövessel, szalag és gyűrűvató kupákkal például, de megjelennek ugye ezek a különleges kupák is, amik esetleg fémből, üvegből vagy fából készültek, tehát igyekeztünk különlegességeket is berakni.
2: Kik, hogyan, milyen módon látogathatják ezt a kiállítást, miként lehet ide eljönni?
4: A kiállítás látogatható nyitvatartási időben, a könyvtár nyitvatartás idején belül 9 és 3 óra között általában minden nap péntekenként csak 1 óráig, tehát ugye hétfőtől csütörtökig 3 óráig, pénteken pedig 1 óráig, bárki számára ingyenesen, szabadon látogatható a könyvtárban, a portán érdemes jelezni, hogy a kiállítást szeretné valami megtekinteni, és akkor a kollégákkal nagyon szívesen jövünk, megmutatjuk, és fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak az egyetem történt kiállítást lehet megnézni, hanem a Selmeci Emlékkönyvtárat is, amiről természetesen ismét mesélünk egy-egy ilyen vezetésnél.
2: Mint itt végzett hallgató, milyen élmény volt ezzel az anyaggal dolgozni, részt venni a kiállítás létrehozásába?
4: Ez egy kifejezetten jó érzés volt abból a szempontból, hogy az ember úgy érezte, hogy megint csak máshogy kapcsolódhat az alma máterhez, ami egyébként már adott neki 5 éven keresztül, ugye az alap és a mesterképzést is itt végeztem el, történelem alap, illetve mesterszakon, és kicsit azt éreztem, hogy vissza is adhatok ezzel az intézménynek a hírnevét, remélem, hogy öregbíthetem vele, és a látogatók számára, akik az egyetem történetével megismerkednek majd, vagy újonnan belépő egyetemi polgárok, vagy esetleg ideérkező vendégek, akiket ugye végigvezetünk a kiállításon, vagy a Selmeci Műemlékkönyvtárban, azoknak mind-mind adhatok vissza egy kicsikét, ahogy én is sok mindent kaptam az egyetemtől az 5 év alatt.
2: Zelena Endrével, a Miskolci Egyetem egyik volt hallgatójával beszélgetek. Honnan hallott erről a kiállítás megnyitóról, és mit szól hozzá, hogy elkészült ez a kiállítás?
5: Az egyetemnek van egy nagyon jó alumni honlapja, ott volt erről hír, illetve a alumni kapcsolattartó kolléganő körlevélben is értesített minket, úgyhogy mindenképpen szerettem volna itt lenni, megnézni, hogy mi az, amit a mostani fiatalok, mostani itt dolgozók fontosnak tartanak az egyetem történetéről bemutatni. Ugye 88-ba kezdtem, tehát sok minden változott azóta, és amit mi annó megtanultunk az egyetem történetéről, én azt látom, hogy itt ugyanaz van hangsúlyosan a kiállításon, egyetemi hagyományok, a Selmeci és a Soproni múlt, de kiegészítve azzal, ami azóta eltelt, jó néhány év, inkább így mondom.
2: Milyen érzelmeket vált ki önbe ide, hogy rögtön belépett ebbe az óriási terembe? Itt azért nagyon sok minden van a múltban.
5: Nosztalgia és öröm, hogy így összeszedetten lehet látni az egyetem történetéről egy nagyon szűk, nagyon tömör összefoglalót, hiszen évszázadok emlékeit nem lehet néhány tablón bemutatni, de én úgy gondolom, hogy a kiállítás alkotóinak mégis sikerült a lényeget megfogni.
2: És van egy személyes történet, ami rögtön felsejlett az emlékeiben, azzal kapcsolatosan, hogy itt valamelyik vitrénhez odaállt, mi az, ami igazán megfogta?
5: Nagyon sok személyes történetem lenne, és ezt inkább a lekogításon szoktam elmondani, mert éppen ami az ember eszébe jut. 88-ba kezdtem, akkor még a felvételi eljárás olyan volt, hogy írásbeli, szóbeli, és hát komoly verseny volt azért, hogy mennyi pontot hozott az ember a középiskolából, mennyit írt, mennyit szóbelizett, és furcsa volt, hogy kevés ponttal érkeztem, de az írásbelém nagyon jó lett, és megkérdezte az egyik prof, amikor kiderült, hogy voltak 60 ponttal, tehát hibátlan eredménnyel jött, hozott ponttal, de nagyon kevés pontot írt, és összenézte az eredményeket, és megkérdezte, hogy mit csináltam én a középiskolában az osztályfőnökömmel, hogy ilyen kevés pontot kaptam. Hát mondtam, hogy honnan érkeztem, a Földes Gimnáziumból. Ja, akkor értem, hogy miért kevés a hozott, és miért ilyen sok a szerzett pontja.
2: Mi az, ami a legjobban megfogja ebbe a kiállításba? Mi az, ami a legjobban tetszik?
5: Még nem tudtam körbeérni, de azt látom, hogy nagyon lényegre törő és nagyon sok információt tartalmaznak a tablók, és ami nagyon fontos, hogy több nyelven, hiszen az egyetem külföldi hallgatókkal, vendégoktatókkal is kell, hogy számoljon, és nekik is be kell mutatni azt, hogy mit is jelent Miskolc egyetemistának, Miskolc egyetemi polgárnak lenni. Akár hallgató, akár dolgozó oldalról.
2: Mit jelent Miskolci egyetemi polgárnak, akár dolgozónak lenni, úgymond a Selmeci hagyományok tükrében?
5: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt kérem, hogy aki ezt meg szeretné pontosan tudni és pontosan érteni, jöjjön el, nézze meg a kiállítást, vagy ha fiatal, akkor jelentkezzen ide, vagy idősebb, akkor egy kiegészítő képzésre jöjjön el, mert az első évtől kezdve a valétállásig, a szalamanderig egymás segítő közösség épül itt az egyetemen. És ahogy munkahelyen is szoktam mondani, van egy szekér, amit tolunk közösen. Annó nálunk ez tankörű szinten volt, most már egy kicsit lazább a kreditrendszerrel, de azt látom, hogy a hallgatók összetartása, közössége ugyanúgy vagy még jobban fennáll most is, mint a mi időnkben volt. Úgyhogy ezt a hagyományt én kívánom, hogy vigyék tovább a mostani hallgatók is.
2: Benke Istvánnal, a Miskolci, illetve a Soproni Egyetem volt hallgatójával folytatom az összeállítást. Mit jelent önnek ez a kiállítás, hogy elkészült? Látom, hogy így többen látogattak el ide.
6: Nekem mindig a múzeum az sokat jelent, már csak azért is, mert három múzeumot alapítottam, közben a Soproni, illetve itteni egyetemen is a makettokat, egyebeket. De ugyanakkor mindig van egy olyan ügy, ami félig meddig szomorúság, amikor én kezdem az ilyen bányászattörténeti dolgaimat. Tudva lévő az, hogy a középkori magyar bányászat adta a világ aranytermelésének 2/3, Európában első volt. Ennek a világhírű emléknek, legnagyobb ipari örökségünknek az emlékét ma már csak Telki bánya őrzi, jóval hát szerényebb, sőt megszégyenítő módon, mint ahogy azt kívánná. Gyakorlatilag szégyenkezünk, különösen akkor, amikor látjuk Szlovákiában a megmagyarosított bányászati emlékeinket. Sokszor ez nem is annyira pénzkérdés, hanem olyan anomáliák vannak az egész múzeológus és történelmi emlékekkel kapcsolatban, ami egy kicsit úgy elszomorít. Hogy mondjak egy nagyon érdekes példát. Mi Telki bányát 1957-ben saját pénzekből, fillérekből csináltunk. Gyönyörű dolgok vannak, de hogy ezt egy kicsit felhoztuk volna, és nem is annyira pénzt kérünk sokszor, hanem tényleg több megbecsülést, és kiemelni azt ennek a világörökségnek. Egy 600 lázkás kis község tartja fel a múzeumát. Na, ilyen dolgok vannak benne, én ezt azért mondom, mert múzeumalapító voltam Telki bányán is, és azóta bizony nagyon sokat kell minden kiállítás és egyebekért megküzdeni. De van egy érdekes dolog. Az 1980-as években, akkor, amikor a környező múzeumoknál hát úgy számba vették a látogatók számát, Sárospatak a környéken kétségtelen az a legnagyobb, de a Telki bányán évente 16 000 látogató volt, addig, amíg a Kazinczy múzeumban, vagy éppen a Miskolci múzeumban is nem haladta meg ezt. Ezt úgy elfelejtik, igen. Na, természetesen annak is köszönhető, hogy jó helyen volt, és sok olyan látnivaló van, még egyet, azt nekünk az volt a kiállítás kiépítésénél, hogy a múzeum ne megsárgult íratokat és egyebeket mutasson be, amin a diákok főleg undorodva körbe mennek, és 5 perc múlva kint vannak az utcán, hanem ami vonza őket, például a diaráma, ami itt is itt volt, ott ülnek a gyerekek, hány patkányt találtál, hogy, mint, és nem lehet őket kihajtani. Na, ez az, ami emléket ad. A Miskolci Egyetem, mikor oktatta a bányaművelést, egyszerűen nem volt lehetősége, hogy megnézze a középkori és egyéb technológiát is, mert abból ered minden. Ez ott volt, mint Telki bányám.
2: És ehhez a mostani kiállításhoz mit szól, mint az egyetem volt hallgatója, Soproni Egyetem volt hallgatója, hogy a Miskolci Egyetem egyetemtörténeti kiállítás megnyílt?
6: Nem is annyira kiállítás, hanem egyáltalán ezt valaki kézbe vette, és erre pénzt adtak. Mondhatnám én ezt is, bár ezt nem illik, kicsit szomorúságom, hogy általunk csinált makettok, ilyesmik le vannak most raktározva, már pedig egy ilyen dolgoknak az a veszte, ha valamit leraktározunk. Én most éppen azon próbálok itt a vezetőséggel beszélni, hogy mi szívesen kiállítanánk addig, amíg itt nem lesz valami múzeum, és nagyon kellene ide is, de állítólag terve van.
2: Mi az, amit itt lát, ami személyesen megérintette?
6: Mondjuk egy-egy ilyen tárgyról nem tudok most, hanem inkább az egész millió. És csak azt mondom, hogy hát bizony, én kitettem volna a ország legnagyobb termésarany gyűjteményét, amiként, na, ezeket, de mondjuk nincs jogom egyáltalán, de én már szemmel nézem, és ez is óriási. Igen, ha pénz van, ezt lehet csinálni.
1: Időutazás a kampuszon Selmeci Egyenruhától a miskolci Űrkemencéig. A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum épületében újra látogatható a teljesen megújult, a 21. század vizuális igényeihez igazított állandó egyetem történeti kiállítás. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: is tépheted.
1: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség, jelezte. A miniszter kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzési törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése is az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul, tette hozzá. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Olyan centrumokat szeretnénk, amelyek képesek reagálni a helyi gazdaság változásaira, korszerű és piacképes tudást biztosítanak a tanulóknak, és magas színvonalú szakképzést tesznek elérhetővé mindenki számára, fogalmazott a miniszter. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt.

0: Élelmiszerlánc biztonsági hivatal az MTI-t. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranycsakál vizsgálata történik meg. A monitoring program keretében országszerte kockázatelemzés alapján meghatározott számban gyűjtenek mintákat. Magyarországon a parazitát először 2002-ben mutatták ki rókában, jelenleg több régió is erősen fertőzöttnek tekinthető. A monitoring program jövő év február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. Ismét meghirdeti a Játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampánya keretében. Jelentkezni október 4-én éjfélig lehet. A vetélkedőt november 9-én, 13-án és 16-án rendezik meg online formában. 3 fős csapatok indulhatnak. A jelentkezőket 6 területről várják. A vetélkedő első napjának délelőttjén a belügyi rendészeti ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, délutánján az egészségügyi köznevelési intézmények tanulói vesznek részt. A második nap délelőttjén a rendvédelmi technikumok tanulói és a felsőoktatási hallgatók, délután a 18 és 40 év közötti hallássérültek vetélkednek. A harmadik nap délelőttjén az egészségügyi dolgozók versenyeznek, így a centrumkórházak és irányított intézmények, az irányító vármegyei intézmények, kórházak, valamint az országos intézetek, klinikák dolgozói mérik össze tudásukat, délután pedig a belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek részéről delegált jelentkezők.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Procol Harum rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Procol Harum egy brit rock együttes, amely 1967-ben alakult. A progresszív rock, illetve a szimfonikus rock stílus képviselői. A legismertebb felvételük az 1967-ben megjelent A Whiter Shade of Pale.

Az együttes 1977-ben feloszlott, 91-ben álltak újra össze, a mai napig aktívak. 2003 óta csak válogatás albumokat és koncertfelvételeket adtak ki. 2012. októberében a zenekart jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be.

Az A Whiter Shade of Pale, vagyis a sápadság fehérebb árnyalata nem csak nagyszerű szerzemény, de tükrözte a Procol Harum zenéjének lényegi elemeit, sajátosságát. Hangzásviláguk érdekes elegye a blues és a szimfonikus rocknak, amihez helyenként a klasszikus rock'n'roll társul.

A három muzsikája főleg a Matthew Fisher orgona játékára épült, a többi hangszer inkább csak ahhoz kellett, hogy biztosítsák a rockzenei hangzást. Dalék többsége a Gary Brooker, Keith Reid szerzőpáros alkotta. Első albumuk, mely a zenekar nevét viselte, 1967. októberében jelent meg, és Amerikában nagy sikert aratott.

1974-től változatlan felállásba zenéltek, jelentettek meg albumokat, majd 1977-ben feloszlottak, miután búcsú koncertet adtak a New Yorki Music Academy nagytermében. Az egyetlen állandó három zenész Gary Brooker szólólemezeket készített. Az együttes érdekessége zenéje mellett, hogy egyenjó tagként szerepel Keith Reed, aki nem volt muzsikus, ő írta a szövegeket. 1991-ben újra alakult a zenekar, és kiadták az A Prodigy a Stranger című albumot. Ezt követően hosszú turnéra indultak az Egyesült Államokban. Utolsó albumuk 2004-ben jelent meg, azóta nem sokat hallani az együttesről.

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

0: Zeneszánci műsorunkat hallották, melyben a Procol Harum brit rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, írja az MTI. Az elemzők szerint az eddig elbocsátottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, még a megüresedett helyeket sok esetben még nem töltötték fel. A munkanélküliek augusztusi száma közelíti a 10 éves csúcsot. A romlás ráadásul nem csupán a fő mutatókban érhető tetten, már minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Virovácz Péter, az ING főgazdásza szerint az év vége felé közeledve egyre égetőbbé válik a jövő évi bérek kérdése, ami szintén döntési helyzet elé állítja majd a foglalkoztatókat. Regős Gábor, a Granit alapkezelő vezető közgazdásza úgy vélekedett, a nagyobb havi csökkenés részben a mezőgazdasághoz köthető, az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Balogh Bíki Márta, az MBH Bank szenior elemzője szerint többen vannak jelen a munkaerőpiacon egy olyan környezetben, amikor a demográfiai helyzet romlik, tovább csökkent a munkaképes korú népesség. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Szeptember 27-én vasárnap éjfélig, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az idén október 12-e és 18-a között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A minisztérium számos környezeti nevelési programot és szemléletformáló eseményt szervez és támogat, amelyek hatékonyak.